0: szép tart, tipegtem már nem énem, ölel meg engem, engem a füst, azt mondja, engem, pedig mozgatom a leveleket, mozgatom a vizeket, pattogtatom a szikrákat, mind a bokat. És egyre csak közeledett ez a hang, de Ignác nem tudta abbahagyni a vizelést, mert ugye sok volt ez a bor, amit megittak, úgyhogy úgy pisálás közben egyszer csak odaérkezett hozzá a füstasszony. Megállt a füstasszony előtte, és azt mondta, hogy tudod-e, Ignác? Ugye téged így hívnak, Ignác? Ignácnak kicsit megremegett a keze, ezért permetezni is kezdett jobban, de azt mondta, hogy tudom, hogy mit fogsz kérdezni, de mivel katona viselt ember volt, megpróbált úgy csinálni, hogy nem fél, kihúzta magát, ettől még jobban arrébb spickolt, amit engedett. Azt mondja neki a füstasszony, tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved? Azt mondta az Ignác, tudom. De tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved, és te tudod-e, Ignác, hogy én ki vagyok, az én nevemet is tudod-e? Azt mondta erre az Ignác, tudom. Erre azt mondja az öreg asszony. De tudod-e, Ignác, hogyha te tudod az én nevem, hogy én vagyok a füstasszony, és te azt mondtad, tudod-e, mit jelent ez a találkozás? Azt mondja az Ignác, tudom, akkor egy pillanatra el is állt a sugár, mert ugye ilyetibe megszorította ott a csövet, de utána engedte tovább, mert nem bírta jobban a hólyagja. Azt mondja az öreg asszony erre. Tudod-e, hogy az emberek azt mondják, azok az emberek, akik nem szeretnek engem, pedig tudod, hogy én nagyon szeretném, hogy engem az emberek szeressenek, hogy megérintsen valaki, meg simogasson valaki, megöleljen még akkor is, ha pisás a keze. De hogy tudod-e, hogy nekem ez mennyire fontos, és tudod-e, hogyha velem most élő ember találkozik, mert azt mondja neked is mindenki, meg mindenki más. Tudod-e, hogyha a füstasszony itt van, ha te látod a füstasszonyt, tudod-e, hogy ez mit jelent? Azt mondja erre az Ignác, tudom. Csak legalább a pisálást hadd fejezzem be, utána meghalok. Azt mondja erre az öreg asszony, te Ignác, te, aki itt pisálsz, és nagy-nagy csatákban kardoztál, lőttél, lovasztál már annyiszor a császár oldalán. Félsz-e, Ignác? Mondd meg becsületedre, mert jó magyar ember vagy. Azt mondja el az Ignác, hogy hát, mivel magyar ember vagyok, meg jó magyar ember, meg sokat is kardoztam, hősi csatákban végeztem, sok mindent harcoltam, mentem, lovasztam, becsületesen megmondom, igen, le is pisáltam a csizmámat, becsületesen megmondom neked, füstasszony. Azt mondja erre neki a füstasszony, te Ignác, azért, mert erre a kérdésre, erre a fontos kérdésre becsülettel válaszoltál, engem embernek néztél, jó tett helyébe jót várj, de mielőtt válaszolnál és megmondanád a kérdésedet, még egyszer próbára teszlek téged. Nem érdekel engem, Ignác, mert már 100 éve bolyongok itt egyedül, a békákkal, a kuruttyokkal, mindennel, az erdőn éjszaka, hogy pisás-e a kezed, pisás-e a gatyád. Ölelj meg engem, Ignác. Milyen asszonynak látsz te engem, Ignác, engem a füstasszonyt? Öregnek. Hát még milyen asszonynak látsz te engem, Ignác? Csúnyának. Meg tudnál te engem ölelni így pisás kézzel, Ignác? Ignác nagyon félt, nagyon féltette az életét, de úgy érezte, hogy mivel magyar ember, katona viselt ember volt, magyarul kell válaszolnia. Ha ezen múlik az életem, megölellek, ha belepusztulok, ha belerohadok, akkor is. Ignác, nagyon szépen, nagyon őszintén válaszoltál. Én nagyon tisztelem azt, hogy egy ilyen mocskos vénasszonyt, mert tudod, én vagyok az egyik legerősebb boszorkány itt a környéken. Tudok én még ennél csúnyább is lenni. De hogy engem, érzed a büdös leheletemet? Még a szám is kénköves. Hogy engem te meg tudsz ölelni, azt mondtad, hogy tudnál nekem szeretetet adni. Meg foglak segíteni. De még egy próbatétel fog most következni, Ignác. Tudom, hogy őszintén válaszoltál, de az őszinteségednél csak egy dolog lehet, ami fontosabb. Ignác, ölelj meg!
1: Ignácnak nagyon remegett a lába. Nem érdekelt őt már semmi, hogy visszarakta-e a műszert, vagy nem a nadrágba. Úgy érezte, ha nem öleli meg, úgyis megdöglik, mert találkozott a füstasszonnyal. Ha megöleli, akkor meg azért pusztul el, mert nagyon ronda volt ez a vénasszony. De hát mit volt, mit tenni, még élt? Magyar ember is volt. Úgy volt, hogyha kimondta, megcsinálja. Azt mondta az Ignác, megölellek. Azt mondta erre a füstasszony, jó, akkor ölelj, de hosszan. Fölhangzott egy furcsa-furcsa égi zene. Hosszan tartott ez az ölelés, és egyszer csak nagy erővel, mikor megölelte Ignác, fölhangzott a varázszene. Tapsoltak a békák, csörömpöltek a kolompok, Ignác meg csak ordította már remegett, ölelek, ölelek, ölelek. Mindenütt Ignác félelmetes hangja, remegő hangja visszhangzott, nem lehetett már semmit érteni, csak azt, hogy galalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal egyre nyugodtabb lett a mosolya, gyönyörű szép fiatal lányá változott. Az ölelés elején ez az öregasszony ledobta az összes szoknyáját, ott állt egy... Hát gyerekek, nem is tudom ezen az éjszakán, most, hogy ott fekszettek a kis teljes kávéval, hogy mondjam el nektek, egy nagyon, de nagyon-nagyon csúnya, nagyon vénasszony lógó testtel, de ahogy Ignác ölelte, egyre szebb lett, egyre gyönyörűbb lett, egyre hamvasabb lett. És amikor már Ignácnak nem lehetett érteni a szövegét, csak hogy akkor megszólalt a füstasszony, és a következőket mondta. Ignác, látod, én egy nagyon szép, nagyon fiatal lány vagyok, szeretnék neked ajándékot adni, és nagyon tisztelem azt, hogy azt merted mondani, amit gondolsz. Ezért cserébe, most először és utoljára, mert tudod, az emberek nem ezt mondták. Tudod, az emberek önzőek. És tudod, hogy az emberek teljesen mást mondanak. Tudod, hogy az emberek, ha együtt vannak, rosszak, és pusztítanak. Én ezért pusztítottam, mert az emberek engem nem öleltek meg. Tehát, Ignác, most adok neked ajándékba, sem ezelőtt, sem ezután nem fog ez megtörténni. Egy nagy dolgot. Élhetsz tovább. Egyetlen egy, amit még kérek cserébe, hogy itt, ahol állunk, és ahol még nincs semmi, ide építs egy emeletes házat. Egy hosszút, ami keletnek és nyugatnak néz. Egy olyat, aminek a kapuja északra és délre is négy egyszer. Egy olyat, aminek a kéménye olyan hatalmas, hogy a füste fölmehet az égig. Egy olyat, aminek nem csak az aljában ég a tűz, hanem a közepében is. Építs egy olyat, amiben mindig ott lesz a tűz. Ha fölépítetted, menj ki a pokollikhoz éjfélkor, találsz ott egy kötek szalmát, vidd be azt az emeletre, és tedd rá a kemencére. Füstölni fog három napig, Én leszek az, ami füstölni fog, és onnantól kezdve védeni fogom a házadat. Ha ezt megteszed, akkor hosszú életű leszel. Uralkodni fogsz, és minden rendben lesz. Így is történt, messziről Ignác másnap reggel hozatott építőmestereket. Olasz építőmestereket, de többet is hozatott, mert nagyon szép házat akart csinálni, de ezek a mesterek összevesztek, és az egyik mester, aki a ház alját csinálta, boltívesre építette a házat. De a másik mester, aki nem értett egyet evel a mesterrel, mert a feleségükön összevesztek, az meg gerendásra csinálta az emeletet. A harmadik mester, az ács, az meg állószékesre csinálta a tetőt. De a kémény az mégiscsak egy kézből egy óriási nagy hosszú kémény lett. Így aztán azon az éjszakán, amit az öregasszony megígértetett Ignáccal, bár akkor már gyönyörű szép fiatal lány volt, elment Ignác a pokollikhoz, fogta a csutkát, fogta, vitte, pedig szakadt róla a víz, mert nagyon félt, hogy még egyszer találkozik a füstasszonnyal. Hazavitte, a szolgáló már begyújtott fönt a szabad kéménybe, az föltette a kemencére a csutkát, és látta, hogy füstöl a csutka. Azt mondta erre az Ignác, legyen úgy, ahogy lennie kell, legyen úgy, ahogy mondtad, működjön minden úgy, ahogy kell, menjen minden úgy, ahogy az úton haladni kell. Itt vagyok, én vagyok, elhoztalak, segítettelek. Tedd meg te is azt, amit neked meg kell. Legyen az élet olyan, amilyen, éljek, ameddig kell, te pedig legyél füst. Így a füstasszony ott, a kemence tetején, kifüstölgött ki a világba, gyerekek ki a felhők közé. Egyetlen egy dolog maradt azon az éjjel ott, a zene. Hát ez volt ma estére nektek a mese, itt az osztályfőnöki órában. Búcsúzik tőletek az arab Sanyi, búcsúzik tőletek a szőke.

0: Csukás István, Oriza Triznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mér Móra Kandúr vett egy zacskó pattogatott kukoricát. Majd szólt a rágcsáta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, és nézte, hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és a tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mér Móra meglátott a fán egy fészket. Elvigyorodott. Felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Azután leült, az acskót kisimította és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. Az acskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett, ezt olvasta.
1: Eltűnt egy értékes festmény a múzeumból.
2: Óriás jutalom a megtalálónak.
0: Mér Móra ermerengett.
2: Mi lehet az az óriási jutalom? Egy óriási szelkolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási! És hogy jutalom!
0: Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak és Mér Móra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély.
3: Mi? Egy macska, kacska, locska, rocska.
4: Orvaszomorvaszomorszorvó.
3: Nem láttad, hogy ki hozta a kukoricát? Írókocát, kukacicát.
5: Én hoztam. Ízlik? Ajándék.
3: Köszönjük! Jön köszük! Köszük jön!
0: Mér Móra megrázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől.
5: Nem tudtok rendesen beszélni?
3: Nem tudunk! Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk rendesen beszédhez.
0: Mér Móra gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől.
1: Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak.
0: Morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével.
1: Felkeresem inkább Oriza Triznyákot, és megbeszélem vele az eltűnt festményt.
0: Oriza Triznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mér Móra puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást, majd finom krákogással költögetni kezdte.
6: Ki az? Mi az? Ja, te vagy az. Várj, kiásítozom magam. Na, elég volt. Mit akarsz?
0: Mér Móra az orra alá dugta az újságdarabot.
1: Olvasd! Elveszett egy festmény! És óriási a jutalom! Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej!
0: Oriza Triznyák azonnal felébredt.
6: Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem.
0: Aztán legyintett.
6: Átveszem a parancsnokságot. A reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt, vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygós kutyának is.
0: A múzeumban megmutatták nekik a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes.
6: És mit ábrázolt?
7: Egy szép nagy kerek sajtot.
0: Felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetet körbe szimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mér Móra mormogott.
1: Sajt? Sajt? Valami dereng a fejemben. Csak még nem tudom, hogy mi.
0: Parkba mentek, haditanácsot tartottak.
6: Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni.
1: És a levegőben?
0: Kérdezte Mér Móra, majd felragyogott a képe.
1: A szófacsaró seregélyek! Ha, majd ők keresik a levegőben!
8: A, és a föld alatt?
0: Kérdezte a téglagyári megálló, de Oriza Triznyák rögtön rávágta.
6: Az estalakú giliszta!
0: Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek.
1: Nézzetek körül a levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos?
3: Világos! Világos! Fágosli!
6: Keresd meg, és hozd ide az estalakú gilisztát.
0: Téglagyári megálló elügetett, nem sokára jött is vissza szájában egy furujával.
8: Itt van ebben alszik, fúj bele!
0: Oriza Triznyák belefújt.
9: Hamis!
0: Dugta ki az egyik lyukon a fejét az S alakú giliszta.
9: Mit fújkálsz, ha bot füled van? És különben is, mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom.
6: Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni.
9: Akkor rajta.
0: Mondta az S alakú giliszta, és eltűnt a földben.
6: De még azt sem tudott, hogy mit kell keresni.
0: Kiáltott utána Urizatűznyák, és amikor az S-alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta.
6: Egy festményt, amely sajtot ábrázol.
0: A seregélyek először egy kéményseprőt foggattak ki.
3: Föltehetünk egy keresztkérdést? Nem látott itt egy sajtot?
0: A kéményseprő erősen gondolkozott, aztán kibökte.
9: Nem láttam.
0: Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét.
4: Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van, és harangoznom kell. Itt van, nü, már is késtem 5 másodpercet.
0: És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cselepezőtől érdeklődtek, de az oda se figyelt.
2: Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk. Hoztam finom sajtot, jó szívvel adom.
0: A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek.
3: Hamis nyom volt, de nagyon finom a sajt.
0: Az S-alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt.
9: Nem láttál egy festményt sajttal?
10: Nem láttam, ugyanis én majdnem vak vagyok. De adhatok egy jó tanácsot. Legjobb az egyenes út.
0: Másodszor egy kútásóval találkozott.
9: Nem látott egy festményt sajttal?
11: Eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen!
9: Víz van, sajt nincs.
0: Harmadszor egy csatornatisztítót kérdezett meg, aki így felelt.
12: Egy festményt, meg egy sajtot? Nem láttam egyiket se.
0: Az S-alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Urizatűznyák kiadta a parancsot a kutyának.
6: Rajta, szimatolj!
0: Téglagyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó pedig izgatottan követte.
8: Raj, erősödik a sajtszag, utánam!
0: Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt.
13: Mi tetszik?
0: Kérdezte a boltos. Urizatűznyák dünnyögött a bajusza alatt.
6: Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk.
13: Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek?
6: Semmit, nincs pénzünk.
13: Akkor ne tartsátok fel a forgalmat.
0: Urizatűznyák töprengett az utcán.
6: A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát.
1: Vedd elő! Még úgy sem láttam olyat soha. Milyen lehet? Gömbölyű? Négyszögletes?
6: Buta vagy! A logika nem látszik. Az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy kétfelé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem.
2: Sajtot mindenki szereti. Például én.
0: De Urizatűznyák tovább erősködött.
6: Szereted, szereted. De ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte. Meg rabolni. Ezt hogyan tudjuk meg? De várjatok, van egy ötletem.
0: Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerúgott a műsajtba, és bicegve, dühöngve tovább ment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotlott a műsajtban, hasra esett. Öklétrázva tovább ment. Jött egy kutya, megszagolta. Fintorogva tovább ment. Jött egy egér, izgatott lett, és mohón nagyot harapott a műsajtba.
6: Utána! Ez a forró nyom!
0: Kiáltotta Urizatűznyák, és a hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a fokhíjas egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A fokhíjas egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény.
1: Aha! Nekem végig így derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás meg a logika az egészen más.
0: Téglagyári megálló megszagolta a képet.
8: Ez az!
0: Urizatűznyák levette a falról a bűnyélet.
6: Visszavisszük!
0: Az egerek siránkozva előbújtak.
10: Menj, gyönyörködjél!
8: Csak ránéztünk! Összefutott a nyál a szánkban!
6: Tessék, itt a műsajt, ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza.
0: A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat. Még az igazgató is gratulált.
7: Hogyan találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom, Fügés néni. Adja nekik a jutalmat.
0: A büfés néni sóhajtva adta a büfé kulcsát.
14: Tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni sem bírom.
0: Nem baj, nézés nélkül is megittek-megettek mindent. A tortára bánaszörpel kocintottak, ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsaros seregélyeknek és az S-alakú gilisztának. Orizat Riznyák még visszaszólt a kapuból.
6: Ha máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni, nekünk van logikánk.

0: Úgyhogy ahogy eddig is csináltuk az osztályfőnöki órán, gyerekek, remélem jól érzitek magatokat, ma este mesét fogtok hallgatni, helyezkedjetek el, tegyétek oda a rádiót a kiságy mellé, fogjátok meg a macit, és kezdődik a mese.
1: Akkor ma este Csát Gézától fogtok hallani egy történetet, a címe A kék csónak. Chloe miatt már augusztusban le kellett utaznom a fürdőre. Nem volt semmi dolgom, őt vártam. Megígérte, hogy kora őszre eljő. Az egész nyaramat részeggé és álmatanná tette ez az ígéret. Meleg, gyönyörű nyár volt. Friss, édes leányok lézengtek az erdő útjain, a sétatereken reggeltől estig. Néha többen összekapaszkodva, eleven sietéssel, máskor világos ruhás karcsú fiúkkal, vontatott tétova sétálással. Nem néztem az arcukba, csak a nevetésük lehet bele a fülembe, mint valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek sejmes simogatását éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük. Pedig az arcom sápat volt és közönyös. Ha hosszú nyári estéken lementem a tóhoz, szivarra gyújtottam, és csónakba ültem. Chloe vékony ujjait éreztem a tarkomon. A pezsgő cseppjei, amelyet vacsora után ittam, az agyamba gyűltek, és könnyekkel telt meg a szemem, amikor a nádas meget megláttam felkúszni a vörös teli holdat. Az étteremben messze hegedű szólott, és én megesküdtem ilyenkor, hogy ha Chloe az enyém lesz, nem kívánok azután tovább élni. A kék csónak pedig mindig a kék csónakban ültem, csendesen hintázott velem a túlsó partok felé, mintha érezte volna szívem vágyait. Hogyan múlt az idő, nem tudom elmondani. Chloe-t vártam. Hogy el kellett jönnie, bizonyosan tudtam, s a levelei 2-3 napig el is maradtak, nem aggódtam. Amikor beültem estén kint a kék csónakba, és a nyugati szellőben megmosdattam az arcomat, az ő meleg leheletét megéreztem benne. És bármikor, egy pillantás alatt látni tudtam az arcát nyitott szemekkel is. És a szeptember mégis elérkezett. Néhány nap alatt kiürültek a villák, a szobák. A vendéglős elbocsátotta a pincéreket, és maga maradt a feleségével. Ők ellátták ennivalóval azokat, akik még ott maradtak. Nagyon kevesen maradtunk. Egy öreg méltóságos úr valamely minisztériumból, egy fiatal házaspár, mind a ketten egészségesek, kövérek, pirosak és aprók, más senki. A cukrászda elől elhordták a székeket, a cigányok pavilonját lebontották. A fürdőbe fürdeni csak a fürdőorvos járt, az utakat senki se seperte. A csónak lett az egyetlen mulatságom. Egész nap benne ültem. Karcsuk kék bordái úgy tűntek fel, mint valami hatalmas csodavirág szirmai. A virág lassan úszik, és ismeretlen mesebeli országok felé viszi azt, aki benne ül. Reggeli után cigarettára gyújtottam, és beleültem a csónakba. A csónak lassan vitt befelé a tóba. Ez alatt végignéztem a magányos tóparti nyárfa allén. Őt keresték a szemeim, mert bármely pillanatban jöhetett. A nap vékony felhők mögött bújdosott, akárha tejüveggel borították volna beragyogó gömbjét. A tópart kiszáradt, sárga földje világított, mint valami kifeszített száradó fehér szalag. A víz azonban puha és langyos maradt. Illatos, rózsaszínű párákat bocsátott, hogy azok rászálljanak az arcomra. Chloe-nak kellett majd lecsókolni az arcomat. Álomterhes mély éjszakák, hosszú alvások után csúnya az arc és pegyhűt, ha az ember ígéretekre vár. Mikor azután a szabad, langyos reggelre kilép, úgy érzi, hogy nem bírja el a lélegzés boldogságát, és nevetnie kell a színek szépségein. Pedig mindez a gyengeség miatt van, ami a térdeinkbe s a derekunkba száll bársonyos lusta nehézkedéssel. Ilyenkor úgy tetszik, hogy a szőlő illata, ami a közeli szőlős kertekből jön, a nyár elmúlását jelenti, és a tücsök, amely a lábunk előtt ugrik el, ciripelésével a jövő nyárról mond mesét. Azon a nyáron pedig nem lesz semmi, hiszen ha Chloe már eljött, azután semmi se történhetett.
2: Hogyan múltak a napok, sejtelmem sincs. Azt hiszem, hogy késő délután kerültem haza az ebédekre, s hogy nem néztem az emberek arcára, akikkel érintkeztem. A kék csónak ülve folyton a sárgászöld fényű csendes vízbe bámultam, vagy apró hullámokat kevertem az ujjammal. A csónak fenekén hanyatfekve néztem a kék égen suhanó elefántcsont vagy rózsaszínű felhőket. Napnyugta előtt vonathoz szoktam sétálni. Jöjjek, Chloe. A kavicsok ropogtak a lépteim alatt, és én sokszor összerezzentem, nem követte valaki. Az állomáson leültem egy padra, és megvártam a vonatot. Végignéztem, amíg az érkezők leszállnak, míg az utazók elrendezkednek, és a gép tovább robog a kocsikkal. Nem nézett rám senki. A vincellérasszonyok és szőlős gazdák kosaraikkal, hordóikkal voltak elfoglalva, amelyeket sietve elszállítottak. A levélhordó megkapta néhány levelét, és továbbállott vele. A rózsaszín ülő tiszta égen szürkén rajzolódtak ki a sínek mellett húzódó magas nyerfek. A szivaron kék füstje olyan lassan gomolygott a levegőben, hogy azt hihettem, a nyerfek mögött valaki visszatartott lélegzettel bámulja a füstet. Talán már vége volt a szeptembernek, talán már októberben jártunk, amikor megjött Krúz. Hajadon fővel, kis sállal a nyakában szállt ki az egyik kocsiból. Nem álltam fel, hogy üdvözöljem, mert mereven magam elé néztem, és figyeltem, hogy a mellemen, az arcomon és a nyakamon hogyan érzem közeledését. Megállott előttem, térdeivel a térdeimhez ért, és szürke színű, mély szemeivel rám nézett. Szomorú voltam, dúltnak, kicsinek éreztem az arcomat. Emiatt nem is néztem rá fel, hanem megvártam, míg karcsú derekát meghajtva letérdel előttem, átöleli a nyakamat, és piros ajkait rátapasztja a szájamra. De ekkor sem öleltem meg. Aztán elindultunk a vasút mellett. A távozó mozdjon füstje ott feketén lett még a látóhatáron. Jó messzire kellett mennünk, amíg megérkeztünk, hogy szemlátásnyira nincsen ember a közelünkben. Ekkor odaléptem Koéhoz, és sírva fakadva csókolni kezdtem a fehér arcát. Ő kényszeredetten mosolygott, piros, finom rajzú ajkaival és forró kezeivel a nyakamat és a fejemet simogatta. Lekerültünk a mezőre, majd az erdőbe értünk. Szótlanul haladtunk egymás mellett, és a szőlős kerteknél illatos szőlőt vásároltunk. A pripri bogarak százai megszólaltatták szomorú hegedűiket. Ez a dal kísérte útunkat. A kék csónakba vittem Chloét. Lassan neveztem az ibolya színű vizen, szalmakalapom a csónak feketén pihent, és sápat, lesoványodott kis arcomba belógott a hajam. A víz locsogott és muzsikált nekünk, az erdő nagy körvonalait egy barna színfoly töltötte ki, és a túlsó parton a fák között egy parasztház lámpása gyúlt ki. Míg reszkető karokkal leveztem, Chloé vállai mermezítelenül derengtek felé. Vékony nyári ruhája összegyűrve feküdt a csónak fenekén. Fölállott, rám mosolygott. Nem mertem ránézni, csak a víztükörben kerestem meg testének imbolygó fehér foltjait. Azután lehúztam a szemeimet, és megvártam, hogy Chloé az ölembe üljön. A kék csónak csendesen úszott velünk a túlsó partok felé. Az új holdcsarrója lassanként teljesen kifényesedett, mintha több és több világosságot gyújtottak volna meg benne. Október, az a hervadó asszony, aki messze az országúton valahol gyászruhában ment, elküldte hozzánk legforróbb sóhajtását. Meleg volt a levegő, akár egy májusi estén, és nedvesség nélküli. De a nyári vágyakozás, perzselő vágyai messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró lidértüzek. Múlt szemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyaimat, a nyári várakozás forró, fehér testű leányait, akik messze a nádasban gázoltak hosszú, karcsú bokáikkal, és fáztak a vízben. Meleg, őszi hajnal szellője simogatta végig az arcomat. A kék csónak a túlsó partokhoz ért. A fürdőház, a villák, mint apró játéképületek tűntek föl a másik parton. Chloé előttem a csónak fenekén feküdt. Csak néhány pillanatig néztem csodálatos aktját, bőrét, amely mezítelenül is rózsaszínű, vértelt volt, és mellét, amely egészséges szabályossággal pihegett. Megcsokoltam a szemeit, aztán kiléptem a csónakból, és kigázoltam a partra. Ő vigáztatott a hideg víz, de nem fáztam. Míg visszaértem a szobámba, a nap megszárította a ruhámat. Mehettem a vasútra, könnyed és víg voltam, fütyültem. A kék csónakban ekkor nyithatta föl Chloé a szürke szemeit. Amikor a vonat elhagyta a szőlőskerteket, szakaszomba belépett egy sápad, szürke árnyék, a szomorúság, és leült velem szemben. De ekkor már nem tudtam leszállni. A mozdony rohant velem.

és az enyém volt, akkor festettem a pán halálát is, amit az állam vett meg. A legjobb képemet, azt a szomorú, de szomorúságában is szép jelenetet ábrázolja, minden pán az ókori képzelődés művész istene, a nagy kecskelábú és nemes arcú szatír meghal. A művészet vele költözik a földről. A mai mesekor a képzeletek költői országa, a művészetek boldog hazája. Ezt akartam azzal a képpel elmondani, hogy a művészet egyedüli szép valami, ami tökéletes is a földön. Ezt mondták a sirotó nimfák, a növény,

Egy esztendő múzsa, szőke múzsa, távozni kell. Egy hét alatt meghal minden. Nők, mikor ott feküdt a karjaim között a hófehér párnán kibomlott szőke ajával, voltam. Éreztem, hogy itt hagy engem a művészetem mozgatója is. Az ecsetem verőfényes színei elvesznek. De aztán nem halt meg. A színek elvesztek. Akkor emlékszem, bolondnak híreszteltek el.

0: három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra szádostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar.
1: Repüljünk haza,
0: mondta a sárga pillangó, s ijedten pergette szárnyát.
1: Minél gyorsabban,
0: mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt.
1: Menjünk a sárga tulipánhoz,
0: mondta a sárga pillangó.
1: Az majd bebocsát.
0: S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki.
1: Kis tulipán, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a tulipán így felelt.
1: A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem.
0: Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak.
1: Ha a fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk.
0: A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig sűrűbben szakadt.
2: Menjünk a liliomhoz.
0: Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték.
1: Kis lili, kis lilium, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a lilium így felelt.
1: A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
0: Erre a fehér pillangó így felelt.
2: Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást.
0: A szívtelen lilium csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman csuromvizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszáról fűszálra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s becsapott az eső.

0: a virágokat.
1: Könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, és a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. És a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, míg csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek, és elaludtak.

0: Elefánt történet, bonyolult szudáni népmese. Az állatok munkába akartak állni. Az antilop azt mondta.
1: Gyertek az én házamba dolgozni.
0: Az elefánt meg azt mondta.
2: Nem, az én házamba gyertek.
1: Jól van, akkor megzavarom a munkát.
0: Jelentette ki az antilop. Fogta a hárfáját, kiült fel az útfélre, és hárfázni kezdett. Az állatok, ahogy az úton jöttek, mind körülállták, és elkezdtek táncolni, meg énekelni. Miután kitáncolták magukat, letelepedtek az antilop köré, és eszükbe se jutott, hogy dolgozni menjenek. Így aztán attól a naptól fogva abba maradt a munka. Jön az elefánt, kérdi.
2: Mi történt? Miért nem jöttök dolgozni?
1: Azt mondtam, gyertek én hozzám dolgozni.
0: Mondta az antilop.
1: De te azt mondtad, nem. Ezért szavarom meg a munkádat.
2: Az igaz.
0: Lőnyögte az elefánt. Attól fogva az állatok soha nem dolgoztak többet. És jól is tették. Itt a vége, fuss el véle.

0: az Ezüst 20-as. Volt egyszer egy derék, jóra való ezüst 20-as. Fényes ábrázattal került ki a pénzverőből, nagyot ugrott, és megpendült örömében.
1: Most aztán rajta, kilépek a nagyvilágba.
0: Ki is lépett. Gyermek szorongatta meleg kis tenyerében, fösvény zsugorgatta nyírkos hideg markában. Öregember pörgette-forgatta, ifjú gurította nagy gyorsan tovább. Ezüstből verték a 20-ast, egészen kevés rézzel vegyítették. És már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol verték. Egyszer aztán külföldre vándorolt. Ő volt az utolsó hazai pénz egy utazó úr erszényében, aki nem is tudott róla. Még egyszer aztán a kezébe nem került.
2: Nincs csak, nálam még egy hazai 20-as. No, ez már velem marad az úton.
0: A 20-as fészkelődött, és megcsendült örömében, amikor visszakerült az erszénybe. Külországi társai között feküdt ott. Azok jöttek, mentek, cserélődtek, csak a hazai 20-as maradt mindig a helyén. És ezt nagy megbecsülésnek érezte. Napok teltek, hetek múltak, és az ezüst 20-as járta a világot, csak azt nem tudta, merre jár. A külországi pénzek franciának meg olasznak vallották magukat, és mindig megmondták, hogy melyik városban vannak, de az ezüst 20-as nem tudta elképzelni azokat a városokat. Hogyan is tudta volna, amikor mindig egy sötét erszény mélyén lapult. Így bizony, nem lehet megismerni a világot. Egy napon aztán észrevette, hogy az erszény nyitva maradt. Kicsúszott a széléig, csak körül akart nézni egy kicsit. Rosszul tette, hogy kíváncsiskodott, mert ez mindig bajt hoz az ember fejére. Az ezüst 20-as lecsúszott a nadrág zsebbe, és ott maradt akkor is, amikor az úr kitette este az erszényét a zsebéből. A nadrágot aztán a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, ott kiporolták, az ezüst 20-as kiesett a zsebből, és elgurult. Nem vette észre senki. Reggel visszavitték a ruhát a szobába, az úr felöltözött és továbbutazott, a 20-as meg ott maradt, ahová gurult. Megtalálták és újra munkába küldték, három másik pénzdarabbal együtt fizettek vele.
1: Mégiscsak jól esik szétnézni a világban. Hasznos dolog megismerni új embereket, új szokásokat.
3: Hát ez meg miféle 20-as? Ez nem hazai pénz. Hamis, semmit se ér.
0: Most kezdődik még csak a 20-as kalandos története. Hallgassuk meg, hogyan beszéli el ő maga.
1: Hamis, semmit se ér. Ez a szó megsebezte a szívemet. Én tudtam a legjobban, hogy igazi ezüstből öntöttek, szép a csengésem, és nem hamis a veretem. Először azt gondoltam, hogy tévedés lesz a dologban, nem rám értették azok az emberek. De bizony rólam mondták, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmit.
4: Most sötétben fizetek vele.
1: Súgta az az ember, aki megtalált, és úgy is tett. De a nappali világosságnál aztán megint csak szíttak, mint a bokrot.
5: Hamis ez! Nem ér semmit! A legjobb minél előbb megszabadulni tőle!
1: Mindig megreszkedtem a kézben, amikor az országbeli pénz helyett túl akartak adni rajtam. Ó, én boldogtalan keseregtem sokszor. Ezüstből öntöttek, szépen pendülök, nem hamis a veretem. Mégse becsülnek semmire. Márpedig mindenki annyit ér a világon, amennyire becsülik. De komisz élet ez. Rossz lelkiismerettel hamis utakon járni. Én ugyan tudom, mit érek, mégis bánt, hogy a látszat ellenem szól. Valahányszor kézbe vettek, féltem, reszkedtem az emberektől, akik majd szemügyre vesznek és visszalöknek, mintha csak ugyan alávaló szélhávos gazember volnék. Egy napon egy szegény öreg asszonyhoz kerültem, aki napszámban végzett, nehéz munkájáért kapott engem. Ő aztán nem tudott tőlem szabadulni semmiképpen. Nem akart tőle elfogadni senki, valóságos csapás voltam neki.
6: Mégiscsak a nyakába kell várnom valakinek.
1: Sóhajtozott a szegény asszony.
6: Nem vagyok én olyan gazdag, hogy hamis 20-as tartogassa. Legyen a gazdag péké, az kibírja ezt a kis károsodást. Bár tudom, hogy gyalázatos dolgot cselekszem.
1: Most mert ennek a szegény öregasszonynak is én nyomjam a lelki ismeretét, búsultam el. Hát mindenkinek csak a bajára vagyok. Mi lett belőlem vénségemre? A szegény asszony el is ment a gazdag pékhez, csak hogy az nagyon jól tudta, milyen a jóhúszas, és lesöpört a pultról. A szegény asszony egy falat kenyeret se kapott értem. Fájt a szívem nagyon, hogy ilyen semmire kellő lettem, mindenkinek csak a kárára vagyok. Pedig milyen vidám életet éltem ifjúkoromban, és milyen büszke voltam az értékeimre, igaz veretemre. Úgy elszomorodtam, hogy csak egy szegény húszas tud elszomorodni, amikor látja, hogy nem kell senkinek. No, de a szegény asszony mégis hazavitt magával, és egész nyájasan pillantott rám.
6: Nem, senkit se csapok be veled. Majd átjukasztalak. Úgy legalább mindenki megismeri, hogy hamis portéka vagy. De hát ha, most jut eszembe, hát ha szerencsepénz vagy. Az vagy? Persze, egészen biztos. Átjukasztalak, zsinort fűzök át rajtad, és a szomszéd kislány nyakába akasztalak. Talán szerencsét hozol rá.
1: Úgy is tett. Nem nagy élvezet, ha átjukasztanak bennünket, de ha jót akarnak vele, ki lehet bírni. Aztán zsinort fűzött át rajtam, és a nyaklánc félét csinált belőlem. A szomszéd kislány nyakába akasztott, a kislány kedvesen rám mosolygott, meg is csókolt, és egész jelot feküdtem ártatlan meleg kis szívén. A kislány anyja reggel a kezébe vett, jól megnézett, és gondolt egy nagyot. Ezt én mindjárt megérzem. Vette az ollót, és elvágta a zsinóromat.
3: Szerencsét hoz ez a pénz. Na majd meglátjuk.
1: Aztán ecetbe mártott, hogy egészen megzöldültem. Aztán betapasztotta a lyukat, kifényesített, és este felé elvitt a lutri pénztárba. Szerencsehozó sorsjegyet vett értem. Mondhatom, komiszul éreztem magam. Majd ketté törtem, úgy fájt a szívem. Tudtam, hogy mindjárt hamisnak mondanak, és visszalöknek méghozzá egy sereg huszas szemeláttára, akik büszkén mutogatták magukon a fejet vagy az írást. De szerencsére megmenekültem a szégyentől. Igen sokan álltak ott. A pénztárosnak sok volt a dolga, és siettében csak besöpört a fiókba a többi pénz közé. Hogy aztán nyerte a lutri, amit rajtam vettek, már nem tudhattam meg, mert másnap reggel felfedeztek. Rám sütötték, hogy hamis vagyok, félretettek, és ügyesen továbbadtak. Csalni. Megint csalni. Nehezen tudja ezt elviselni az, aki igazán becsületes. Én pedig az vagyok. Másom sincs, mint a becsületem. Így vándoroltam napokig, évekig, kézből kézbe, erszényből erszénybe. Mindenki csak bosszankodott miattam, szított, gyalázott, aztán sutyomra továbbadott. Nem bízott bennem senki, már én magam se bíztam a világban, végül magamban sem. Nehéz idők voltak. Egy nap aztán egy külföldi úr érkezett a városba, annak nyomban a nyakába vartak. Ő gyanútlanul elfogadott jó pénznek, de amikor fizetni akart vele, megint csak a régit hallottam.
3: Nem érez semmit. Hamis!
2: Nem vettem észre.
1: Mondta a külország úr, és végre alaposan megnézett. Aztán széles mosolyra derült, amire eddig nem nagyon volt példa, ha szemügyre vettek az emberek.
2: Nicsak. Hiszen ez hazai pénz. Derék becsületes hazai huszas. Valaki lyukat furt rá, és most hamisnak mondják szegényt. Ez aztán mulatságos. Most majd nálam maradsz, derékhúszas, s velem hazajössz, velem a mi hazánkba.
1: Végtelen öröm töltött el. Becsületes, derékhúszasnak mondtak, s visszatérhetek megint a szülőföldemre, ahol mindenki ismer és tudja, hogy igaz veretű ezüsthúszas vagyok. Örömömben legszívesebben szikrát hánytam volna, de nem értettem hozzá. Ez csak az acél tudja, az ezüst nem. Fehér sejem papírba csavartak, nehogy a többi pénz közé keveredjem, és kiadjanak. Csak ritka, ünnepies alkalmakkor vettek elő, amikor a honfitársak összetalálkoztak, és olyankor csupa jót mondtak rólam. Érdekesnek neveztek. Ugye, hogy lehet érdekes valaki, aki soha nem szól egy szót sem? Aztán végre hazakerültem. Véget ért keserves hányattatásom, új, boldog életet kezdhettem, hiszen igaz veretű, hasznos ezüsthúszas voltam. Még az se csökkentette az értékemet, hogy átjukasztottak, mint a hamis pénzeket szokás. Nem rontasz semmit az igaz veretű pénzen.
0: Végezte be élete történetét az ezüst húszas.

0: Agrafaló, Julia Donaldson. Az erdőben sétált egy barna egérke, meglátta egy róka. Jó lesz ebédre. Szervusz, kis egérke, mondd csak, mi áradban? Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan. Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre. Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat? Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma, rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta. És hol találkoztok? Itt a kővel szemben. Róka pecsenyére hívott ide engem. Róka pecsenyére? Na akkor én megyek. Viszlát, kis egérke, mondta, s elsietett. Utá, róka, azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben. Ment tovább az egér peckesen sétálva, meglátta egy bagoly. Jó lesz uzsonnára. Szervusz, kis egérke, mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel?
1: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, de egy graffaló már meghívott teára.
0: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a kánya?
1: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Köcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse.
0: És hol találkoztok?
1: Itt a patakparton, s vágya, hogy egy bagolyékrémet bekapjon.
0: Mit? Bagolyékrémet? Azt én meg nem várom.
1: S túlrepült azonnal hetet hét határon. Uta, bagoly, azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, s ahogy ment, meglátta egy tekergőkígyó.
2: Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke, micsoda szerencse, nem bulizunk egyet? Van főt békalencse?
1: Kedves tőled, kígyó, csak hogy az az ábra, egy graffaló hívott már a bulijába.
0: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
1: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
0: És hol találkoztok?
1: A tóhoz jön hétre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
0: Rántott kígyó? Szenték! Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke! Mondta, s eltekergett.
1: Puta kígyó, azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesém...
0: Nem! Mi közeleg itten? Borzasztó a karma, rettentő állkapcsos, rémes fogak rajta, göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve. Segítség, hoa-ho, mégis van graffaló!
3: Kedvenc kajám, mondta a graffaló csendben. Írtó finom leszel majd a szendvicsemben.
1: Még hogy finom? Mordult a mérges egérke. Én vagyok az erdő legrettentőbb réme. Be is bizonyítom, gyere a nyomomban. Aki engem meglát, elmenekül nyomban.
3: Há, rendben van, szólt a szörny rémeset nevetve. Én megyek mögötted, és előttem meg te.
1: Így is lett? Aztán a graffaló azt mondta.
3: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
1: Halló, kígyó, szólt az egér. Mi a pálya?
0: Ám a hüllő elhűlt a graffalót látva.
4: Hegek!
0: Kiáltotta.
4: Viszlát, kis egérke!
0: S visszacsúszott mászott fatörzs rejtekébe.
1: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
3: Tényleg,
0: szólt a graffaló elismerően. Majd azt mondta.
3: Én nem vagyok benne biztos, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
1: Az egér rikkantott. Mizus, bagoly bátya!
0: Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
4: Jaj, nekem!
0: Kiáltott.
4: Viszlát, kisegérke!
0: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére.
1: Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
0: Fantasztikus, szólt a grafaló. Csodállak! Kicsit később.
3: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart fürke róka lábon.
0: Az egér kiáltott.
1: Mit csompolyogsz, róka?
0: Az dermedten bámult rá a grafalóra.
4: Segítség!
0: Kiáltott.
4: Viszlát, kisegérke!
0: S nyomban elnyelte a rókajuk sötétje.
1: Látod, grafalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyetek. Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes. És a kedvenc kajám a grafaló rétes.
3: A grafaló rétes?
0: Szólt a szörny ilyetten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben.
3: Így a sűrű erdő elcsendesült végre.
0: Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.

0: Minden tudó dongó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, de mégse jutott semmi kenyérkeresethez. Utoljára is már merre tekeredjék szegény feje, kapta magát, s vett két táblát. Egyet előre, másikat a hátára akasztotta, s ráírta. Én vagyok a minden tudó. S azzal elindult szerencsét próbálni. Amint ment, mendegőt, elérkezett a királyi palotához. A palota ablakán éppen kikönyökölt a király. Megörvendett, mikor a legény nyakában a táblát elolvasta, mert éppen akkor lopták el a felesége karikagyűrűjét, és gondolta magában, ha ez minden tudó, akkor biztosan ki is találja, hogy ki a tolvaj. Rögtön meg is parancsolta, hogy hozzák elébe a legény. A szolgák megfogták a minden tudó legényt, egyenesen a király elébe hurcolták.
1: Na, te híres minden tudó, vagy elé keríted nekem a tolvajt, vagy pedig tudd meg, hogy karóba kerül a fejed.
0: Hely, elbúsulja magát a szegény legény. Már most mit évő legyen, mert soha ki nem találja elsze, ki a tolvaj. Meg is bánta már, miért akasztotta a táblát a nyakába, de most már nem volt mit tenni. A királytól gondolkodási időt kért, s bément nagybánatosan a szobájába. Elővesz a kebleiből egy kalendáriumot, s elkezdi bánatában nézegetni. A kalendárium lapja fehér, a hétköznap fekete, s az ünnep veres volt. Kezdi magába mondogatni.
2: Fehér, fekete, veres, fehér, fekete, veres.
0: Az ablak alatt hallgatozott a három inas. Fehér, fekete, veres. Nagyon megijedtek, mikor meghallották a nevüket, mert azt hitték, hogy a mindentudó már ki is találta a nevüket. Összetanakodtak, hogy bísúrannak, s ígérnek 300 aranyat, csak hogy ne árulja el őket a legény. Be is mentek, el is mondják nagy szomorúan, hogy igaz, ők lopták el az aranygyűrűt, de el ne mondja, mert akkor biztos karóba kerül a fejük. Ígérték is mindjárt a 300 aranyat.
3: Jól van, nem árulnának el titeket, de hogyha nem kerítem elő a gyűrűt, az én fejem kerül a karóba.
0: Addig s addig, amíg kitalálták, hogy a gyűrűt kinyérbélbe teszik, és egy nagy pulykakakassal megétetik. Így is csináltak. Másnap hivatja a király a fiút, s kérdi.
1: Na, te híres minden tudó. Mondod meg most már, hol van a feleségem gyűrűje?
3: Gyűrű a királyné legkedvesebb pulykakakasában van.
1: Vigyázz, te minden tudó, mert ha hiába vágom le, tudd meg, hogy százszor is jaj neked.
0: Levágták a pulykakakast, s hát csak ugyanott volt a gyűrű a begyiben. A fiút igazság szerint meg kellett volna ajándékozzák, de a király azt mondta, csak maradjon még a palotában, s még bizonyítsa be valamivel, hogy minden tudó, mert hát ha csak csalás volt az egész. Ott maradt a fiú, és bezeg elkezdett búsulni, mert egyszer kedvezett néki véletlenül a szerencse, de már másodszor biztosan nem fog. De nem volt mit tennie, várta a király parancsát. Egy délután a király és a királyné lementek a kertbe sétálni. Amint sétálnak, egy dongó rászáll a királyné tenyerére, s belé ereszti a fullankját. A királyné mit gondolt magába, amit nem, megfogta a dongót, s mondta a királynak.
4: Na, most próbáljuk ki, hogy mit ér a minden tudott tudománya. Hivasd ide, és találja ki, mi van a kezemben.
0: Hivatja a fiút a király, és mondja neki.
1: Na, te minden tudó legény. Ha kitalálod, hogy mi van a feleségem kezében, akkor megajándékozunk, s utáld bocsátunk. De ha nem, tudd meg, hogy még mindig karóba kerülhet a fejed.
0: Megvakarja a fejét a legény, s azt mondja magában.
3: Na te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban.
0: A királyné, mikor ezt meghallotta, azt hitte, hogy a dongóról beszél, mert nem tudta, hogy a fiú dongó pistának hívják. Megajándékozták a legényt, s útjára bocsátották. Még most is él, ha meg nem halt.

Mosonyi Alíz, apróságok boltja. Az apróságok boltjában apróságokat lehet kapni. Apró ruhákat, apró cipőket, apró kalapokat, apró esernyőket, az apró ruhákhoz apró gombot, az apró cipőkhöz apró fűzőt, a kalaphoz apró virágot. Jön egy vevő, vesz egy apró ruhát, a ruhához apró gombot, a cipőhöz apró fűzőt, a kalaphoz apró virágot, apró pénzzel kifizeti. Hát az esernyőhöz semmit se lehet kapni? Semmit, semmit, mondja az apró boltos. De kár, mondja az apró vevő, akkor nem leszek esernyőt. Sóhajtozik az apró boltos, mind megmarad az esernyő, nem veszi meg senki. Arra jön egy apró egér, bebújik az apró boltba, nézi az apró ruhákat, ebből nem kérek, nézi az apró cipőket, ebből nem kérek, nézi az apró kalapokat, ebből se kérek. Meglátja az apró esernyőket, egy kis esernyőt ennék. Rág egy apró lyukat az egyik esernyőn, rág egy apró lyukat a másik esernyőn. Jól lakik az apró egér. Jön egy apró vevő. Vesz egy apró ruhát, az apró ruhához egy apró gombot, vesz egy apró kalapot, a kalaphoz apró virágot. Hát az esernyőhöz mit lehet venni? Nézi az apró boltos az esernyőt. Látja, hogy lyukas. Tessék, kérem, lyukat venni az esernyőhöz. Nézi az apró vevő az apró lyukat. De szép lyuk, adja ide, megveszem. Most már mindent lehet kapni az apró boltban. Apró ruhához, apró gombot, apró cipőhöz, apró fűzőt, apró esernyőhöz, apró lyukat.

0: facskamati virágja. Ott állt vacskamati Mika Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mika Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mika Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye? Mondta boldogan vacskamati. Mit na ugye? Mérgelődött Mika Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok.
1: Ez az, emlékszem,
0: kiáltott vacskamati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mika Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacskamati izget mozgott.
1: Nem értem pontosan, mit mondtál,
0: mondta. Nem baj, legyintett Mika Makka. Nem azért mondtam. Vacskamati kicsit félénken azt kérdezte.
1: Ugye meghallgatsz?
0: Mika Makka ábrázata azt mondta. Meg hát.
1: Egy kérdésem lenne,
0: folytatta Vacskamati. Mika Makka ábrázata azt mondta. Elővele.
1: Ugye nekem van születésnapom?
0: Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacskamati. Mika Makka ábrázata azt mondta. De még mennyire?
1: Tudtam, tudtam!
0: Örült Vacskamati.
1: Hát mégis igaz!
0: Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mika Makka.
1: Jó, jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacskamati. De mikor?
0: Hogy mikor? Tárta szét a kezét Mika Makka. Nekem például december 1-én.
1: Neked! Mondta fitymálva Vacskamati. Neked! De nekem mikor van?
0: Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni.
1: De nem tudom,
0: mondta szomorúan Vacskamati. Mika Makka vakarta a feje búbját.
1: Ajaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom,
0: keseredett el Vacskamati.
1: De ha egyszer van?
0: Vacskamati nem tágított.
1: Mikor? Például ma,
0: mondta sarokba szorítva Mika Makka. Vacskamati felvidult.
1: Kedden!
0: Mika Makka bólintott. Nagy kő esett le a szívéről.
1: Tehát minden kedden?
0: Virult Vacskamati. Azt már nem. Milyen kedd van ma?
1: Április 15-e kedd.
0: Na akkor ez az. Április 15-én születtél.
1: Nem lehetne inkább kedd?
0: Hogy kedd, hiszen kedd van.
1: Hogy minden kedden születésnapom legyen.
0: Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
1: Kár.
0: Mika Makka mélyen elgondolkozott. Tényleg kár, mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt.
1: De hiszen akkor?
0: Mit akkor?
1: Ma április 15-e van.
0: És akkor mi van?
1: Hát születésnapom! Jé, majdnem elfelejtettem!
0: Ugrott fel Mika Makka, és felragyogott az arca. Isten éltessen! Kiszaladt a tisztás közepére.
1: Fiúk, Vacskamatinak születésnapja van!
0: Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott csürögtek, forogtak Vacskamati körül.
1: Isten éltessen! Isten éltessen!
0: Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz.
2: Mi történt? Kérdezte Nagy Zoárd.
3: Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacskamatihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod.
1: De ma kedd van!
2: Ó, az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried.
0: A többiek meg suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyurú, mutyurú. Vacskamati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt mondja, Dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket, vagy még annál is jobban. Mert hogy Dömdödöm azt mondta,
3: adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt. Vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben? Na lám a kezükben. Oda néz. A kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt. Csuda egy virág volt. Úgy hívták, Vacskamati virágja. Láttátok volna Vacskamatit? Irult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen, boldog volt. Hát, így zajlott le ez a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacskamati születésnapja. A virág meg? Uram, fia szegény, szegény Vacskamati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, ránézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett a zöldje, sárgája, lilája, kékje. Kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagy mérgesek, azt nem mondta dömdödöm, hogy dömdödöm. Hallottátok, mondta Lószerafin. Dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony nem gondozza a virágját.
1: Bizony nem öntözi.
3: Bizony, rá se néz.
4: Bizony hervadozik, szegény virág.
1: Bizony kornyadozik.
3: Így beszélt Lószerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos.
1: Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacskamati, pedig az én virágom, Vacskamati virágja, mindig tudtam, ne haragudjatok.
3: Hát akkor gondozd,
1: hát akkor öntözd,
3: hát akkor törődj vele. A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamati meg nekiesett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virággyökere. És két nap múlva azt mondta.
1: Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyac, mégis hervac, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelleni, tessék lilállani, tessék kékelleni.
3: Na, erre megint összesereglett Lószerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Mit képzelsz? Mondta Lószerafin. Hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog?
1: Zöld elleni?
3: Sárgállani?
4: Lilállani? Kék elleni?
3: Dömdödöm.
1: Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne!
3: Esett kétségbe Vacskamati.
1: De, igenis, elvesszük.
3: Dömdödöm, mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is?
1: Döm.
3: Megkérdezték hát a virágot.
1: Akarsz Vacskamatinál maradni?
3: A virágnak szép virághangja volt.
1: Igen,
3: mondta.
1: De hiszen nem öntözött.
3: Tudom.
4: De hiszen nem kapálgatott.
1: Tudom. De hiszen rád se nézett.
3: Tudom.
1: Aztán meg agyon öntözött.
3: Tudom.
4: Agyon kapált.
3: Tudom.
1: Sapat lettél.
3: Tudom.
1: Csenevész lettél.
3: Tudom.
1: Akkor meg miért maradnál nála?
3: Mordult rá Bruckner Siegfried.
1: Azért, mert szeretem,
3: mondta a virág.
1: Miért szereted?
3: Háborgott a Romó.
1: Csak,
3: mondta a virág. Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől.
1: Meglátod, rendesen öntözlek, kapálak, törődöm veled ezután,
3: mondta a virágnak. Virág meg azt mondta, iszi a piszi, és olyan boldog volt, amilyen még soha.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocska?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekilátott enni. Ette a finom cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgy is végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkorát ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyívott. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

0: Bodonyi Hedvig, Berta Berta, 9. mese, amelyben Berta Berta találkozik az elvarázsolt herceggel. Berta Berta egy szép lapos követ talált a tóparton. Úgy akarta a vízre dobni, hogy a felszínen szökkenjen néhányat, mielőtt elmerül. A dobás pompásan sikerült, a kő ötöt is ugrott, ám mindjárt ezután méltatlankodó hang csattant fel.
1: Mit szólnál, ha te lakásodat dúlná fel valaki, mi?
0: Berta Berta lába előtt feldúlt béka ugrabugrált, torka csak úgy lüktetett a felháborodástól, fején icipici aranykorona díszelgett.
2: Elnézést, nem tudtam, hogy zavaró. Ne haragudj.
1: Brek, felejtsük el. Mi járatban vagy?
2: Eddig nem tudtam, hogy miért is jövök ide, de most már igen. Azért, hogy veled találkozhassak. Mondd, miért van icipici aranykorona a fejeden?
1: Brek, rég rájöttél volna, hogy én az elvarázsolt herceg vagyok, Brek. És gonosz boszorkány változtatott békává.
2: Aha. És akkor leszel újra ember, ha egy királykisasszony hallandó megcsókolni téged?
1: Pontosan. De sajnos, akik eddig meg akartak csókolni, Brek, azok nem tettek nekem. Mindegyiknek csak a rangomra, meg a vagyonomra fájt a foga, bizony. Az az igazság, hogy mostanában már inkább jól elbújok a nádasban, ha újabb királykisasszony közeleg, és meg se pisszelek, amíg el nem megy. Szerintem egyikük másikuk arra is képes lenne, hogy erőnek erejével szabadítson meg a varázslattól, Brek.
2: Ó, te szegény! Hiszen itt sosem válhat belőled ismét herceg.
1: Brek, talán nem is baj.
2: Hogyhogy?
1: Tudod, Brek, ha az elejárok éppen nem haigálnak mindenféle köveket a tóba, nagyon békés ám itt az élet, Brek. A legyek és a szúnyogok zamatát is nagyon megkedveltem, bizony. Most mondd meg, hogy nézne ki, ha hercegként legyeket meg szúnyogokat fogdosnék, és jó ízűen megenném őket?
2: Elég furán.
1: Na ugye, ősz atyám, a király kénytelen lenne azonnal kitagadni. Békaként azonban, mindez úgy szólva kötelességem.
2: És sosem hiányzik neked a pompa, a kényelem.
1: Nincs pompásabb, mint víz közelben tölteni a meleg nyarat, Berberek, és nincs kényelmesebb, mint átaludni a telet, mikor úgyis pacsik az idő. Márpedig mi békák éppen ezt tesszük.
2: Nem hiányolod a jó társaságot, a királyi udvar forgatagát?
0: A béka hanyat vetette magát, úgy nevetett.
1: Jó társaság! A talpnyalókra célzol, akik azért jártak a kedvemben, mert tudták, hogy előbb-utóbb én leszek a király. Forgatták, ugye? Azokra a szörnyen unalmas fogadásokra, meg bálokra gondolsz. Nos, utálok társalogni is táncolni, viszont rájöttem, hogy imádok berekegni, berek is úszni, különösen egy valakivel.
2: Csak nem.
1: De bizony, megismerkedtem egy kedves lányjal, berek, olyan, mint egy csodálatos zöld drága kő. Ráadásul, gyönyörűen düllednek a szemei, és neki van a legszebb szája az egész környéken. Nem valami okos, de nagyon szeret engem. Azt hiszem, már nem is megyek innen sehová, Brek.
2: Sosem fogsz visszaváltozni.
1: Talán majd a gyermekeim. Tudod, a mi évadékaink Ebi halnak születnek, Brek, és csak utána lesz belőlük béka, Brek. Mi ez, ha nem átváltozás, mi?
0: Az elvarázsolt királyfi olyan cuppanással vetette magát a tóba, mintha egy hatalmas csók csattant volna el. Berta pedig csöndesen elindult hazafelé. Útközben még összetalálkozott egy csapatnyi mindenre elszánt királykisasszonnyal, akik egymással versengve siettek felkutatni az elvarázsolt herceget.

0: A szegény molnár legény meg a cica. Élt malmában egy öreg molnár, akinek nem volt se felesége, se gyereke, de három molnár legény szolgálta. Mikor néhány esztendőt már eltöltöttek nála, így szólt hozzájuk egy napon.
1: Én már öreg vagyok. Inkább üldögélnék a kemence patkán. Keljetek útra, és amelyikőtök a legjobb lovat hozza haza, annak adom a malmot, ő pedig cserébe gondoskodjék rólam, haltomig.
2: Jó.
0: A legények közül a harmadik a kisinas volt, akit a másik kettő szelebordinak tartott, ezért sajnálták tőle a malmot, pedig ő nem is vágyott rá. Elindultak mind a hárman, és mikor kiértek a faluból, a másik kettő így szólt a szelebordi Jánoshoz.
3: Te itt maradhatsz, életed végéig se szerzel még csak egy kebét se.
0: János azért mégis velük tartott. Mikor aztán leszállt az éj, egy barlanghoz értek, odahúzódtak behálni. A két eszesebbik várt, míg János elaludt. Akkor felkeltek, kereket oldottak. Jánost meg magára hagyták, és azt hitték, feneügyesen csinálták. Azám, mégsem nektek fog kedvezni a szerencse. Mire megvirradt, és János felébredt, mély barlangban találta magát. Lesett erre, lesett arra, és felkiáltott.
4: Ja, Istenem, hol vagyok?
0: Feltápászkodott, kimászott a barlangból, elindult az erdőbe, és azt gondolta.
4: Egyedül maradtam, itt állok elhagyatva. Ugyan honnan kerítsek most egy lovat?
0: Amint így töprengbe baktatott tovább, szembe jött vele egy tarka cica, és nyájasan megszólította.
5: Miau, hová tartasz, János?
4: Úgyse segíthetsz te rajtam.
5: Hogy mi a kívánságod, tudom jól. Egy szép lovat szeretnél. Gyer velem, és légy a szolgám 7 esztendeig, akkor olyan lovat adok neked, amilyet még életedben nem láttál.
4: No, ez aztán különös egy macska. De már csak megnézem, igaz-e, amit mond.
0: Azzal a cica magával vitte elvarázsolt kastélyába. Ott pedig minden szolga cica volt. Fürgén ugráltak a lépcsőkön, fölle, vidámak voltak és kedvesek. Este a vacsoránnál 3 cica muzsikált, egy a bőgőt húzta, a másik hegedült, a harmadik kerek pofával fújta a trombitát, ahogy csak bírta. Miután ettek, kivitték az asztalt, a macska pedig így szólt.
5: Gyere, János, táncolj velem!
4: Nem én. Mici macskával nem táncolok. Ilyet még soha se tettem.
5: Akkor vigyétek ágyba,
0: mondta az úrnő cicáinak. Mire egy bevilágított a hálókamrába, egy lehúzta János cipőjét, egy a harisnyáját, egy pedig végül elfújta a gyertyát. Másnap reggel jöttek megint. Kisegítették az ágyból Jánost, egy harisnyát húzott rá, egy megkötötte a harisnya kötőjét, egy előhozta a cipőjét, egy megmosdatta, egy pedig farkával megtörölte az arcát.
4: Ez már jól esik,
0: mondta János. De kellett is szolgálnia a macskának, fát aprítani a napról napra, amihez ezüst fejszét kapott, ezüstéket, ezüstfűrészt is, a kalapács meg részből volt. János pedig fölaprította a fát, ott maradt a háznál, volt finom étele, itala, csak látni sose látott mást, mint a tarka macskát meg a cselédséget. Egyszer így szólt hozzá a macska.
5: Erígy, kaszáld le a rétemet, és forgasd a szénának valót.

0: Adott neki ezüst csarlót, meg aranyfenőkövet, de megmondta, hogy mindent rendben visszaszolgáltasson ám. János kiment és elvégezte, amit rábíztak. Munkája végeztével hazavitt csarlót, fenőkövet és szénát, és kérdezte, megkaphatná-e már a bérét.
1: Még nem. Előbb el kell végezned még egyet mást. Amott találsz épületfát ezüstből, ácsfejszét, szögvasat, meg ami kell, ezüst mind. Építs nekem előbb egy kicsi házikót.
0: János megépítette a házikót, és szólt, hogy most már elvégzett minden, de lova még mindig nincs. A hét esztendő viszont úgy repült el, mintha fél év lett volna csupán. Kérdezte a macska, akarná-e látni a lovait. Hogy ne akarná, mondta János, mire a macska kinyitotta a házikót, hát amint kitárta a kapot, 12 paripa álltott. Hely, milyen büszkén, tükrös, fényes szőrű, Jánosnak majd kiugrott a szíve örömében. Akkor a macska megetette, megitatta, majd azt mondta.
1: Miau, térj haza. Most nem adom oda lovaidat, hanem 3 nap múlva utánad viszem.
0: Elindult hát János, miután a macska megmutatta neki az utat a malom felé. De még csak új ruhát sem adott neki, mehetett a 7 esztendő nyütte göncében, amely azóta hosszában is, keresztben is rövid lett. Mire pedig János hazaért, visszaért a másik 2 legény is. Mindketten meghozták a maguk lovát, de az egyiké vak volt, a másiké meg sánta.
2: Hol a lovad, János?
3: Hol van a lovad, János?
4: 3 nap múlva megjön.
2: Erigyjál már, János, erigyjél már!
3: Honnan akartál te lovat szerezni?
2: Derékeny jószág lesz az.
0: János bement a szobába, de a Molnár azt mondta, ne üljön az asztalhoz, annyira szakadt és rongyos, hogy szégyenkeznie kellene, ha betérne valaki. Kiadtak hát neki valamennyi ételt, mikor pedig este aludni tértek, a másik 2 nem akart helyet adni Jánosnak. Végül aztán a libaholba kellett bemásznia, és kevés, kemény szalmára heverednie. Reggel, amint felébredtek, már le is telt a 3 nap. Hintó érkezik, 6 lovas. Hely, tündököltek ám csodaszépen! Egy inas pedig hozott még egy 7-et, azt szánták a Molnár legénynek. A hintóból meg gyönyörűséges királyleány szállt ki, bement a malomba, és nem volt más, mint a tarka cica, akinél János 7 esztendeig szolgált. Kérdezte a Molnárt, hol az őrlő legény, a kisinas.
5: Azt nem tűrhetjük a malomban. Annyira toprongyos. Aliba, hol van a helye?
1: Márpedig hozzák elő tüstén,
0: mondta erre a királylány. Előszedték hát Jánost, és úgy kellett összefogni a köténykéjét, hogy elfedhesse magát. Akkor az inas pompás ruhákat vett elő, megmosdatta, felöltöztette Jánost, s mikor elkészült, király szebb nem lehetett volna nála. Azután a királyleány látni kívánta a 2 lovat, a másik 2 legény szerzeményét, hát az egyik vak volt, a másik meg sánta. Hozatta az inassal a 7. lovat. Ilyen még nem járt az udvarán, mondta a Molnár, amikor megpillantotta.
1: Ez pedig a 3. Molnár legényé.
5: Akkor hát őt illeti a malom,
0: felelte a Molnár. De a királylány annyit szólt csak, fogja a lovat, és tartsa meg a malmát is, azzal hű Jánosával hintóba száll, és elhajt. Először a kis házikóba mennek, amit János az ezüst szerszámokkal épített. Hát egy hatalmas kastély, és minden ezüst meg arany benne. Összeházasodtak, és János gazdag lett, olyan gazdag, hogy bőségben élhetett halála napjáig. Senki sem mondja hát, hogy a szeleburdiból derék nem válhat.

0: Fini Petra, a lámpalány meséi. Mese a sárkánykölyökről, aki azért nem tudott aludni, mert várta a Mikulást. Rufus Rafael ezen az éjjelen azért hánykolódik álmatlanul ágyikójában, mert izgatott. Mi az, hogy izgatott, majd szétveti a vágy, hogy végre láthassa a Mikulást. Ma ugyanis december 5-ét írunk, és holnap hajnalban érkezik a Mikulás. Vagy nem hajnalban, hanem éjfélkor. Vagy nem éjfélkor, hanem 10:45 előtt 2 perccel. Ezt soha nem lehet tudni a Mikulásnál, mert olyan messziről jön, és annyi gyereket kell meglátogatnia. Hiába köt mindig csomót a szakállára, egy kis időcsúszás vagy ajándékcsere mindig összejön neki valahogy. Az időcsúszás még hagyján, de az ajándékcserét idén Rufus Rafael nem hagyhatja annyiban. Feltétlen találkoznia kell a Mikulással, hogy még idejében jelezni tudja, ha esetleg rossz ajándékot kapna. Tavaly is például, amikor pontosan megírta levélben, lediktáltatta levélben, hogy milyen nagyságú és mintájú lovat szeretne, természetesen igazit, a Mikulás félreértette, és egy hintalovat hozott neki. Még csak nem is pónit, hanem egy fából faragott hintalovat. Persze, azon is jól esett a lovaglás, de nem kell magyarázni a különbséget. Rufus Rafael tehát elhatározza, hogy ma éjjel nem alszik. Fel is kapcsolja a kis lámpáját, amely hip-hop lámpalánnyá változik. Megkérdezi tőle, hogy tud-e olyan mesét, melyben valaki azért viraszt, mert a Mikulással szeretne találkozni. A lámpalány erre megcsavarja sajgó sudár derekát, majd kellemes megkönnyebbüléssel sóhajt egyet, és megszólal.
1: Hű, így már mindjárt jobb. És azonnal mondok is egy olyan mesét, amely pont idevág.
0: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy sárkány család az északi jegesekben. Takaros barlangjuk, melyet sárkánymama 6 méteres fenyőkkel sepregetett tisztára, képzelheted, milyen hatalmas volt. Jól is érezték magukat mind a hárman szikla otthonukban. Sárkánymama, sárkánypapa és sárkánykölyök. Pontosabban jól is érezték magukat mindannyian, kivéve a sárkánykölyköt. De ő is csak most, Mikulás előestején kedvtelenedett el. Sárkánykölyök ugyanis kócosan taréjos fejébe vette, hogy addig nem alszik el, amíg ki nem lesi a Mikulást. Egyrészt kíváncsiságból, másrészt praktikus okokból. Mivel tavaly, amikor hőálló sárkánytubát kért tőle, régi álma volt, hogy játszhasson a sárkány fúvós zenekarban, csak egy ócska hőálló sípot kapott. Még csak nem is trombitát. Egy kicsit gyanakodott a mamájára, hogy az ő keze is benne lehet a dologban, mert neki bármilyen erősebb zajtól megfájdul a feje. De leginkább mégis a Mikulást okolta. Hát, ahogy így virrasztott, elment arcot mosni a sziklacsaphoz, hogy egy kicsit felfrissítse magát, a kőedényben egyszer csak meglátott egy alabástrom halacskát. Mint kiderült, a halacska csak véletlenül úszott ki ide, az ő hazája valójában a barlangok legfeketébb mélye, ahol soha nem süt a nap. De még csak egy sugár nem tör magának utat a nagy sziklák között. Ezért a teste teljesen fehér, a szemével pedig nem lát. Viszont annál több dolgot hall. Felcsillant erre a sárkánykölyök szeme.
1: Akkor biztos azt is tudod, hogy mikor érkezik a Mikulás, mert én addig le nem fekszem, amíg nem találkoztam vele.
0: Buborékosat nevetett erre a fehér halacska, majd így felelt.
1: Szép elképzelés, de mennyire hamis. A Mikulás ugyanis bizonyára hallottál már róla, rénszarvas szánon érkezik. De nem akármilyen rénszarvasok húzzák ám ezt a szánt. Ezeknek az állatoknak van a legérzékenyebb szaglásuk a világon. Vagyis, ha valaki izgatott, mert mondjuk a Mikulást várja, akkor annak messziről megérzik a szagát. Biztosan te is megfigyelted, hogy amikor nagyon izgulsz, kicsit megizzadnak az elülső tappancsaid meg a homlokod. Ez alapján tudják a rénszarvasok, hogy ide még nem szabad jönni. És ha tetetném, hogy alszom, hiába tetteted, a tested úgysem kerül olyan nyugalmi állapotba, mint egy alvó gyermekállaté. És a kibocsátott illatanyagaid ismét csak elárulnak.
0: A sárkánykölyök szomorúan nézett újdonsült barátjára, aztán ásított egy hatalmasat.
2: Szóval minden hiába. Akkor inkább lefekszem. Ez a virasztósdi úgyis olyan fárasztó. Ég veled, halacska!
0: Azzal bemászott fenyőágyikójába, megpaskolta zuzmóval töltött párnácskáját, és magára húzta mohatakaróját. Itt a vége, lámpád még ége? És a lámpa lány elcsendesedik, egy fénysugárral megcirógatja Rufus Rafaelt, aki úgy tűnik, nagyon a gondolataiba mélyedt. A fiú a mozzulatra felkapja a fejét, és így szól.
2: Ponyuk, tényleg gyanús az, hogy még soha senki nem csípta el a bigulást ajándékpakolás közben. Meg a papa is mondta a múltkor az őzekről és a szarvasokról, amikor kirándultunk, hogy milyen jó orruk van.
0: Szipogva hátradőlt ágyában, mert igazság szerint egy kicsit meg van fázva. Még a párnája alányul a zsebkendőjét, kifújja az orrát, majd halasztás nem tűrve elalszik.

0: Nádory lici a Nyíl utcai tücsök. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer Jancsinak egy mentőautója. Hol volt, hol nem volt? De valahol mégiscsak volt. Csak az volt a baj, hogy Jancsi folyton folyvást elvesztette a mentőautót. Anya viszont szerencsére folyton folyvást megtalálta. Anya azt mondogatta, hogy a föld alól is előkeríti, mert Jancsi a mentőautóval szeretett aludni. Legtöbbször a garázsból kerítette elő, vagyis hol az ágy alól, hol meg a szekrény alól. Kinyújtotta a karját, vagy ha nem volt elég hosszú a karja, bedugta a partfist, és addig nyújtózkodott, addig halászott, amíg széles mozdulattal ki nem varázsolta a mentőautót. A mentőautóval nem csak menteni és aludni lehetett, hanem igazából szirénázni is. Ha Jancsi megnyomta a tetejét, villogott és szirénázott. Anya nem szerette a mentőautót, mégis minden este előkerítette. Ez azért szép volt tőle. A mentőautót Jancsi a születésnapjára kapta, amely tudvalevőleg szilveszterkor van. Eltelt a tél, elröppent a tavasz, beköszöntött a nyár. Jancsi már a csíkos mackóval aludt, a mentőautó pedig hol az ajtó mögötti szégyenzugban, hol az ablak alatti rumni sarokban töltötte az éjszakát. Végül megsértődött, és kivándorolt a fürdőszobába, hogy mégse legyen olyan szomorú. Jancsi minden fürdéskor megszirénáztatta. Egyik este azonban szirénázás helyett panaszos vinnyogás tört elő a mentőautóból. Sokkal halkabban, sokkal magasabb hangon, és sokkal tovább szólt, mint korábban, valahogy így.
1: Kifogyott az ellen, nekilátok és megszerelem a mentőautódat.
0: De a mentőautó nem hagyta magát. Viszont akárhányszor anya erősebben megnyomta, újra kezdte a vinnyogást, és egyre halkabban, egyre magasabb hangon, egyre hosszabban vinnyogott. A végén pedig már egészen olyan volt a hangja, mint a tücsök ciripelés. De az alját csak nem hagyta felnyitni. Anya nagyot sóhajtott. Jancsi bömbölt. Az autó ciripelt. Aznap este macskamosdás volt.

0: Szólalt meg másnap reggel a mentőautó fogmosás közben.
1: Mit mondasz?
0: Kicsit álmos volt még.
2: Hát az, hogy nem érzem itt jól magam. Folyton lefröcsköl valaki. Legalább változtat szivacsát.
0: Kicsi, Jancsi, óriási köröket írt le a levegőben a fogkefélyével.
1: Csiribú, csiribá, változzád, szivacsá.
0: Nem történt semmi.
2: Jú, cip, cip, cip.
1: Úgy látszik, le kell cserélni a fogkefémet. Tudod mit? Kiviszlek a folyosóra, majd a napocska megszárít.
0: Azután elment az óvodába, és egészen megfeledkezett a mentőautóról, aki szivacsá akart változni. A mentőautó a cserepes rozmaring árnyékában üldögélt, és várta, hogy Jancsi hazatérjen a játszótérről. Csak hogy Jancsi este felé, amikor hazaért, meg se nézte, hogy mi van a mentőautóval. Hogy is nézte volna? Hiszen elfeledkezett róla. És amikor leszállt a sötétség, a szegény magányos mentőautó búsan ciripelni kezdett.

0: olyan szépen ciripelt, hogy anya kivitte a széket a folyosóra, és sokáig hallgatta.
1: Na hát, ti csak költözött a Nyíl utcába.

0: de bass are quiet.
1: Másnap reggel fogmosás közben Jancsinak eszébe jutott a mentőautó.
2: A folyosón hagytam. Elvitte a macska. Összesöpörte mérges néni.
1: Ám a mentőautó ott várta, pontosan ott, ahová előző reggel lerakta.
3: Képzeld, mentőautó! Tücsök költözött a Nyíl utcába!
1: Újságolta Jancsi a mentőautónak, aki nem szólt semmit. Csak mosolygott. Nagyon szeretett ciripelni. A rozmarink illatos volt, szépen sütött a folyosón a nap.
4: Szeretek itt!
1: Gondolta a mentőautó, és úgy döntött, hogy mostantól itt fog lakni.

0: Teltek múltak a napok. Híre ment a környéken, hogy a Nyíl utca 9-be, az első emeleti folyosóra beköltözött egy tücsök. Messze földről egészen a Bakóc térről oda jártak a népek. Megálltak az udvaron és füleltek. A mentőautó pedig boldogan ciripelt nekik. Még Mérges néni is megállt odafönn a második emeleten. Úgy tett, mint aki dohog és magában mérgelődik. De valójában ő is a tücsök zenét hallgatta. Egy különösen langyos nyári estén Jancsi mezítláb kilopózott az előszobába, lenyomta a kilincset, az ajtó nyitva volt. Édes esti illatot érzett. Vígan szállt a ciripelés.
1: Jó, cirip, cirip.
2: Szóval, te vagy az.
0: Visszament a szobájába, és lefeküdt. Most már tudta, hogy soha többé nem veszíti el a mentőautóját. Még akkor is mosolygott, amikor a csíkos mackót magához szorítva lehúnyta a szemét.

0: Krúdi Gyula, a Vitéz Szűrszabó. Abban a városban, ahol én születtem, lakott a legvitézebb szabó. Igaz, hogy az se nadrágszabó volt, hanem szűrszabó. Szép, fekete, meg fehér szűröket szabott, kacskaringós tulipánokkal jó telet üzdelte. Hívták pedig Krotvai Mátyásnak a szűrszabót. Elmondom vitézségének a történetét. Azelőtt, mielőtt vitézséget elkövette volna, bizonyosan mindenki nagyot nevetett volna, ha Krotvai uramat vitéznek vagy bátornak hallja. Mert addig, no, amíg a vitézséget el nem követte, nem volt ő se bátor, se hős. Kis fekete gombóc emberke volt, olyan fényes szemmel, mint az egéré. Varrogatta a szűröket, nagy szekeren vásárokra hordozta, és így csendesen éldegélt. De változtak az idők. Hirtelen nagy szél támadt, és megmozdult a föld, megmozdult a szív az emberekben, kiütött a szabadságharc. Minden épkézláb ember elment honvédnek, még az öreg emberek is a zászló alá gyülekeztek. Csak Krotvai Mátyás nem. Kérdezgették a szűrszabót.
1: Hát, maga, Krotvai uram, nem csap fel honvédnek?
0: A szűrszabó felfújta magát.
2: Már hogy mehetnék én, mikor mindenki elmegy? Ki maradt itthon, drága városunk védelmére?
0: Ezen azután nevettek az emberek. Mert hogy volna az elképzelhető, hogy a kis Krotvai egyedül védelmezze meg a várost, amikor olyan kicsi kövér volt? Elmentek a honvédek. Diadalmas csatáknak híre érkezett a városkába. Az otthon maradt asszonyok már csúfolni kezdték a szűrszabót.
1: Látja, Krotvai uram, most maga is ott lehetne, ahol a dicsőséget osztogatják. Ha nem volna olyan anyám asszony katonája.
0: Krotvai csak hunyorgott a szemével.
2: Majd eljön még az én időm is. Megmutatom, hogy nem vagyok olyan pifogya, amilyennek látszom.
0: A kis szabó addig emlegette az ő idejét, amíg az csak ugyan elkövetkezett. Egyszer híre jött, hogy ellenség közeledik a város felé. Másnapra már ott is volt egy század dragonyos katona. Hely, nagy volt a rémület a városban. Az asszonyok elbújtak a pincébe padlásra. Krotvai is éppen azon igyekezett, hogy kifut a városból a szőlőhegyre, és ott elrejtőzik valami présházban, amikor egy asszony a padlásablakból észrevette.
1: Hová lahal, Krotvai uram? Hát, nem megígérte, hogy megvédi a várost?
0: Krotvai Mátyás megingott, mintha mennydörgős mennykő csapott volna le előtte.
2: Igaz, bizaz.
0: Mormogta szégyenkezve.
2: Megígértem.
0: Most már nem ment a szőlőhegy felé, hanem a város közepe felé. A piac közepén ott voltak már a dragonyosok. Kipányvázták a lovaikat, és dideregve huhukoltak a tenyerükbe. Mert éppen kemény téli idő volt, a katonáknak pedig nem volt köpönyegük. Azt elhagyták valahol, amikor a honvédek megkergették őket. A dragonyosok kapitánya, egy nagybajuszú, mérges ember, harsány hangon kiáltotta a piac közepén.
3: Jöjjön elő a bíró, mert mindjárt felgyújtatom a várost!
0: Krotvai, aki éppen akkor ért a piacra, félénk hangon, nagy torokköszörülések közepette, ezt mondta.
2: Engedelmével, Vitéz úr, nincsen itthon a bíró.
3: Hát hol van?
2: Elment könyörgök tüzérnek. Nagyot hallott, hát másnak nem használhatták.
0: A kapitány mérgesen pödörte a bajuszát.
2: Könyörgöm aláson, ne tessék ezt tenni. Agyon ütnek engem az asszonyok, mivel én vagyok megbízva a város védelmével.
0: A marcon a kapitány végignézett a kis szűrszabón.
3: Kend védi a várost? Kend? Akkor Kendet húzatom fel a legelső fára.
0: Krotvai erre is csak azt felelte.
2: Ajaj, könyörgöm, ne tessék azt tenni, mert ki védi meg akkor a várost?
0: A kapitány már türelmetlenül kiáltotta.
3: Láncos, lobogos, elég legyen már! Ne szónokoljon annyit!
2: Pedig még volna valami mondani valóm, kapitány úr!
3: Ha már ki vele?
2: Hát, azt mondanám, hogy ha a kapitány úr megígérné, hogy nem bántja a várost, békén elvonul innen, akkor én ellátom téli gúnyával a katonáit. Úgy fáznak szegények, mint a verebek a fán!
0: A kapitánynak felvillant a szeme.
3: Kent talán szapó?
2: Mégpedig szűrszabó!
0: mondta büszkén Krotvai uram. A kapitány erre a kezét nyújtotta.
3: Helyes, áll az alkú!
0: Ott volt a Krotvai háza a piac közepén. A háború alatt összegyűlt a sok szűr a padláson, nem kellett senkinek szűr, hiszen mindenki honvéd ruhában járt. Krotvai lehozta a padlásra a sok szűrt, és mindegyik katonának adott egyet. Hely! Örültek a katonák a jó meleg szűröknek?
3: Megtartom az ígéretemet!
0: Szólt a kapitány.
3: Nem bántok senkit!
0: Megfúvatta a trombitát, és századjával kinyargalt a városból. A trombita szóra előjöttek az emberek. Krotvai a piac közepén állott, és büszkén mutatott a nyargaló ellenség után.
2: Ugye? Megkergettem őket? Mondja még valaki, hogy nem vagyok vitéz ember.
0: Ettől a naptól kezdve Krotvai uramat nem is hívták másképpen, csak így, a vitéz Szabó.

0: Bokkalandjai folytatódnak. Nem tudod, kivel állsz szemben. Ennél rosszabbul nem is járhatott volna a kis Pikpok. A vörös szakálú halász ugyanis gonosz, kegyetlen ember volt. A remegő pingvint zsákba dugta, hazavitte, és ott bezárta egy sötét kamrába a tyúkokhoz. Ilyen megaláztatást Pikpok nem tudott elviselni. Ő a hóviharok szigetének lakója. A híres vakvok unokaöccse, Kassi a kedvence, ő, aki ezüst szárnyakon átrepülte a fél világot, most közönséges tyúkokkal kellett, hogy együtt lakjon. Úgy a szívére vette, úgy elszomorodott, hogy sírva fakadt.
1: Ó, borzalom!
0: Krokodil könnyeket hullatott, sírt, hüppögött, és egyre csak azt hajtogatta.
1: Minden amiatt a pótusonna miatt van. Minden a pótusonna miatt.
0: Olyan szánalomra méltóan és keservesen sírt, hogy még a tyúkok is megsajnálták. Egyikük, a legidősebb, Kendermagos így szólt.
2: Lebegy túl szívedre. Idehozom neked a legfinomabb, legnagyobb tojásomat.
1: Nem akarok tojást. Vissza akarok menni Kassiához.
0: A másik tyúk, Agata azt mondta.
3: Ne sírj, mert megmasad a szívem, ha rád nézek. Elkockodácsolom neked a legszebb mesét, az aranykakacskáról.
1: Nem akarok mesét, a tóhoz akarok menni.
0: A harmadik tyúk, Kunigunda, kockodácsolni kezdett.
3: Ne bőd, megmutatom neked a gyönyörű kis csibéimet.
1: Nem akarok kis csibéket, vissza akarok menni a óviarok szigetére.
0: Akkor közelebb lépett az aranyos tollú kakas. Kuku, riku.
4: Csend legyen, tyúkok! Mit törődtek ezzel a bőgő masinával?
0: Ez már túl sok volt. Pikpok letörölte szárnyacskájával a könnyeit, megigazította a fehér mellényét, és csak nem neki ugrott. Kukurikúnak.
1: Ki a bőgő masina? Ki? Vondd vissza, mert nem tudod, hogy te kivel áll szemben.
0: A kakas felborzolta a tollait. Pompás taraja bíbor színben csillogott.
4: Ne ugrálj, jégmadár, mert úgy megverlek, hogy a saját nagymamát sem ismer rád.
1: Azt próbáld meg! Oda nézzetek! Azt próbáld meg! Ki is tépek minden tollat a farkadból!
0: Ezekre a szavakra a kakas egyenesen a pingvin szemének ugrott, és szörnyű verekedés kezdődött. Csak úgy repkedtek a tollak a levegőben. A fehérek és feketék Pikpokké, az aranypirosak Kukurikujé voltak. És már nem is lehetett látni sem a kakast, sem a pingvint, csak valami gomolygot, ami ugrált és ádázul verekedett. A tyúkok szörnyű rikoltozást vittek végbe. Erre betoppant a kamrába a vörös szakálú halász. Csépelni kezdte őket egy bottal, és azt kiabálta.
5: 100 000 lepény halra! Azért etetlek benneteket, hogy agyonverjétek egymást!
0: És néhány jókora ütéssel szétválasztotta a botránykeltőket. Szegény Pikpok alaposan eldöngetve került ki a küzdelemből. Bal szeme beverve, fehér mellénye összevérezve, fekete frakjából kitépve a tollak. De még a sarokban is azt hajtogatta elkeseredetten.
1: Te huligán, nem tudod, hogy kivel áll szemben. De jól elláttam a bajodat.
0: A kakas torka szagattából sivalkodott.

0: Phoebe Gilman Semmiből valami. Amikor Jóska megszületett, nagyapja az öreg Szabó vart neki egy csodálatos takarót, hogy mindig jó meleg vacok lehessen az ágyacskája, és szépeket álmodhasson. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos takaró fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a takarót! Elnyűtt és rongyos, sőt csúnya és rojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a takarót, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz, nyisz. Varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kabátkát.
0: Jóska magára kapta a csodálatos kabátot, és már szaladt is az udvarra játszani. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos kabát fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a kabátot. Túl kicsi, úgy összemen, hogy már be se lehet gombolni a hasadon. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a kabátkát, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyasz. A varrótű már szaladt is, be és ki, ki és be.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos mellénykét.
0: Másnap az iskolában Jóska a csodálatos mellénykében feszített. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos mellény fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a mellénykét. Tintás és foltos, festékes és bojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a mellénykét, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos nyakkendőt.
0: Jóska nyakában ott lógott a csodálatos nyakkendő minden péntek este, amikor nagyapóhoz és nagyanyóhoz mentek vacsorára. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos nyakkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a nyakkendőt. Szinte lekonyul a csücske. Nem lehet a zsírpacnit kimosni belőle. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a nyakkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos zsebkendőt.
0: Jóska azután belecsavarta csodálatos zsebkendőjébe az üveggolyó gyűjteményét, hogy ezentúl ki ne gurulhassanak a zsebéből. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos zsebkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a zsebkendőt! Annyira használt, hogy teljesen rongyos, bolyhos és foltos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapa megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a zsebkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz, a varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos gombocskát.
0: Jóska azután megkérte édesanyját, hogy varja fel a csodálatos gombot a legkedvesebb nadrágjára. Ahogy teltek múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos gombocska fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így kiáltott fel Jóska édesanyja.
1: Jóska fiam, hová lett a gombod?
0: Jóska lenézett a hasa közepére. A gombnak hűlt helyét sem lelte. Kereste mindenütt, de meg nem találta. Elszaladt nagyapóék házához, és elkeseredetten felkiáltott.
2: Elveszett a gombom, a csodálatos gombom.
1: Ide hallgass, Jóska. A gombnak lőttek, vége, eső után köpönyeg. Semmiből valamit még nagyapó sem tud csinálni.
0: Jóska nagyapja szomorúan csóválta a fejét.
3: Bizony, bizony, igaza van édesanyádnak. Semmiből valamit még én sem tudok csinálni.
0: Másnap reggel Jóska fogta a táskáját, és szokás szerint elment az iskolába.
2: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kis történetet. Itt a vége, fuss el véle, így született ez a mese.

0: Ibotiti, avagy ki az erősebb? Ha megismeritek Ibotiti történetét, majd továbbadjátok másoknak. Így mesélik, persze a vének, így mesélik bizony. Ez az Ibotiti egyszer útra kelt. Felmászott egy fára, de a szél megrázta a fát, és gyökerestől kitépte. Ibotiti leesett, és eltörte a combját. Így sóhajtott fel.
1: Ó, milyen erős ez a fa! Eltörte Ibotiti combját!
0: De a fa megszólalt.
2: Nem én vagyok erős. Ha az volnék, kicsavarhatna-e a szél?
0: Ibotiti folytatta.
1: Akkor a szél erős. A szél kicsavarta a fát. A fa eltörte Ibotiti combját.
0: A szél felsüvöltött.
3: Nem én vagyok erős. Erőm onnan van, hogy a hegyek segítenek.
1: A hegy az erős. Mert az segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
0: De a hegy megszólalt.
4: Ugyan, nem vagyok én erős. Ha erős volnék, ugyan átvájhatna engem a patkány.
5: Akkor a patkány az erős. Mert a patkány átvájja a hegyet, mely a szelet segíti, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibotiti combját.
6: Nem én vagyok erős.
0: Vetette ellen a patkány.
6: Mert ha erős volnék, fölfalhatna-e a macska?
5: A macska az erős. A macska felfalja a patkányt, a patkány átvája a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát,
1: a fa eltöri Ibotiti combját.
7: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, fogva tarthatna-e a kötél?
5: Akkor a kötél az erős. A kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
2: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, ugyan elvágna-e a kés?
5: A kés hát az erős, mert a kés elvágja a kötelet. Kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
3: Nem én vagyok az erős.
0: Tiltakozott a kés.
3: Ha erős volnék, kicsorbíthatná el a tűz?
5: Akkor a tűz az erős. A tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibotiti combját.
4: Nem én vagyok az erős. Ha erős volnék, elfogyhatna a víz?
5: Hát akkor a víz az erős. A víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
8: Hát nem én vagyok az erős.
0: Vetette ellen a víz.
8: Erős volnék, járhatna egy csónak a hátamon.
5: Akkor hát a csónak az erős. A csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
7: Ha az erős nem én vagyok, ha erős volnék, beszakíthatna-e a kő?
0: Szólalt meg a csónak.
5: Kő az erős hát! A kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kisavítja a kést. A kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átvágja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát.
1: A fa meg eltöri Ibotiti combját.
2: Nem én vagyok az erős.
0: Tiltakozott a kő.
2: Ha erős volnék, összetörhetnének-e az emberek?
5: Az emberek az erősek. Mert az emberek összetörik a követ, a kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
3: Hely, nem mi vagyunk az erősek.
0: Szólaltak meg az emberek.
3: Ha erősek volnánk, a varázslónak hatalma volna-e fölöttünk?
5: Akkor hát a varázsló az erős! Mert a varázslónak hatalma van az emberek fölött! Az emberek összetörik a követ, a kőbe szekítja a csónakot, a csónakjár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfolja a patkányt, a patkány átvágja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Imuditi combját!
4: Nem én vagyok az erős.
0: Felelte a varázsló.
4: Ha én az volnék, megölne a tangina.
9: Tangina, erős növényi méreg.
5: Akkor hát a tangina az erős. A tangina megöli a varázslót, a varázslónak hatalma van az emberek fölött, az emberek összetörik a követ, a kőbe szakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány ágyfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Imutiti combját.
6: Nem én vagyok az erős?
0: Állapította meg a tangéna.
6: Mert ha erős volnék, parancsolhatna-e nekem a teremtő?
5: Akkor a teremtő az erős.
0: És a teremtő nem felelt Ibotitinek. Akkor aztán Ibotiti belátta, hogy a teremtő az, aki a legerősebb mindenek között. Mert ő parancsol égen, földön, ameddig a szem ellát.

0: bűbájosok versengése. Egyszer volt, hol nem volt, akkoriban, mikor még a róka is, meg a tanuki, azaz a nyeskutya is mesterien értett az alakoskodáshoz, meg a bűbájoskodáshoz, s valahányszor csak szembe találkoztak az úton, mindig összeszólalkoztak azon, hogy melyikük fajtája az ügyesebb, jártasabb benne. Történt egy szép napon, hogy ravaszdi róka gondolt egyet, és váratlanul beállította a tanukihoz.
1: Ide hallgasson, Gombé uram! Tudja mit? Mérkőzzünk meg! A szentélynél várom Kendedet, ott majd eldől, melyikünk furfangosabb. Én előre megyek, de aztán Kend is jöjjön ám rögvest.
0: Fújt el mondókáját a róka, s anélkül, hogy a tanuki egy szót is szólhatott volna, kapta magát és elrohant. A rendkívüli kihívásra Gombé septiben összehívatta a komáit.
2: No, cimborák, hát akkor milyen alakot öltsünk magunkra?
0: Tanakodtak, vitatkoztak, majd eszükbe jutott, hogy van nekik egy avit kéziratos tekercsük, amit az őseiktől örököltek, s a régi tanuki mesterek titkos tanításai az átváltozás fortéjairól címet viseli. Hamarjában előkerítették hát, kigöngyölték, s a fejüket összedugva böngészni kezdték. Egyszer csak a nőstények elkezdtek lelkendezni.
3: Jaj, menyasszonyi menet lesz!
0: Megállapodtak tehát, hogy menyasszonyi menetként vonulnak a szentélyhez. Hanem abban már nem sikerült egykönnyen megegyeznünk, hogy ki legyen a menyasszony.
3: Nem mondtam, hogy
0: így nagy ricsaj támad.
3: Nem én leszek a menyasszony. Tudod, hogy én leszek.
2: Csönd legyen! Egy szó se többet! Én leszek a menyasszony, és kész!
0: Fakadt ki végül Gombé mérgesen. Így aztán gazdára talált a többi szerep is szép sorjában. Ki lesz a ló, amelyen a menyasszony ülni fog, ki lesz a vőfé, ki lesz a lampion hordozó, kikből áll majd a díszes kíséret. Ha nehezen is, de végül mindenkinek jutott szerep.
2: No, fölkészültetek?
3: Föl, igen!
2: Hát akkor átváltozni rajta!
0: Ezzel hip-hop már is készen állt az ünnepélyes menet, s méltóság teljesen megindult a szentély felé. Az alakcsere remekül sikerült, sehol nem kandikált ki egy árulkodó farkinca sem. Annak rendje és módja szerint meg is érkeztek a róka által megadott helyhez. Hanem amint a szentélykapu elé értek, megpillantottak a földön egy incsik landozóan illatozó gőzbuktát.
4: Nini, egy bukta!
3: Az enyém!
0: Ezzel rávetették magukat a finom falatra. Hanem a nagy tülekedés közben teljesen kiment a fejükből, hogy ők most éppen bűbájoskodnak. Hát szépen visszavedlettek tanukikká. Hanem akkor megmoccant a bukta.
4: Engésztem, Gombé! Hopp!
0: S a gőz buktából azon mód róka lett.
1: Ti haspókok, úgy kell nektek falánk torkos tökfilkók!
0: Kacagott az elképett tanukikon a róka, hogy majd megpukkadt nevetében. Tanukikat igencsak bántotta a harsánykár öröm. Szégyelték is magukat a fölsülés miatt, legszívesebben a föld alá bújtak volna.
2: Meglásd, ravaszdi, nem hagyjuk ennyiben a dolgot. Meglakolsz még ezért, meglásd, ne félj!
0: A tanukik újra összedugták a fejüket, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Támadt is egy jó gondolatuk, s ezúttal vita nélkül megegyeztek. Majd egy hírnökkel sürgős üzenetet küldtek a rókának.
5: Holnap déltájt az országút menti fenyőfák alatt várjon Kend.
0: No, másnapra róka is fölkészült a visszavágóra. Fogott egy marék füvet, a feje búbjára tette, majd bukfencezett egyet a levegőben, s abban a pillanatban daliás szamurájjá vált.
1: Bújhatsz te akárki képébe, Gombé, az én szememet ugyan nem csapod be.
0: Fogadkozott, s leült az út mellett az egyik fenyőfa alá, ott leste várta a tanukit. Ahogy a falat üldögél, egyszer csak látja ám, hogy egy pompás főúri menet közeledik.
1: Na, ez igen. Meg kell adni, ügyesen csinálja. Sehol egy farkinca, ami kilátszana.
0: Úgy elámult, hogy még a szája is tátva maradt. Igen ám, de eközben ő is megfeledkezett magáról, s anélkül, hogy észrevette volna, visszaváltozott rókává.
1: Na, várj csak, majd bolond leszek alul maradni.
0: Gondolta, s egy ugrással a menet előtt termett.
1: Na hát, Gombé uram, Kend meg nagy úr képében odabent kuksol a gyaloghintóba, mi? Mutassa csak magát, hadd látom, na!
0: Csak hogy ez egy valóságos főúri menet volt.
6: Micsoda pimasság, mit merészelsz te elvetemült bitang, mi?
0: Támadtak rá a rókára, a méltóságukban sértett vitézek, s jó alaposan elagyabugyálták.
1: Elnézést, gyerek, nem tudtam, hogy a tacsúfú rászettek.
0: Bosszankodott a kárvallott ravaszdi, és nyűszítve menekült vissza a hegyre. A tanukik pedig, akik távolból figyelték, mi történik, tapsoltak örömükben.

egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kínai kecske, abból a fajtából, amelyik két szarvat hord, ám azokat hol látni, hol nem. Ennek az anyakecskének volt három gidája, Hakak, Pukak és a kis Kulula Szangak. Egy napon az anya elment, hogy ennivalót hozzon gyermekeinek. Míg oda volt, farkas lopakodott a házába, és bekapta mind a három kecskegidát.

0: Hazatért a kecske, de nem találta sehol a gidáit. Szomorúan leült, és azon gondolkozott, mi is történhetett. Hirtelen eszébe jutott a farkas. Gyorsan elfutott a házához, felkapaszkodott a háztetőre, és dörömbölni kezdett patáival. A farkas kikiabált a házból.
1: Kirezz a tetőmet, kiszorport a vendégeim ételébe! Az étel csupa piszok és a vendégek.

0: Vendégeim megvakultak a portól.
1: Az anyakecske így felelt.
2: Én a kínai kecske vagyok, a fejemen két szarval, melyeket hol látni, hol nem. Mondd meg nekem, ki ette meg az én hakakomat? Ki ette meg az én bukakomat? És ki ette meg az én kis kólalaszungukomat?
0: Én ettem meg a te hakakodat. Én ettem meg a te pukakodat. És én ettem meg a te kis kullaszangakodat is.
1: Az anyakecske így szólt.
2: Holnap te és én megverekszünk.
0: Nagyon jó, holnap megverekszünk.

0: A kecske hazament, és megtöltött egy tálat tejjel. Másnap, kora reggel fogta a tálat, és elment a kovácshoz. Így szólt hozzá.
1: Az a gonosz farkas megette a három gidámat. Kérlek, egyezd ki a szarvaimat, mert ma ebéd után megverekszem a farkassal. Fizetségül ezt a tál tejet hoztam.
0: A kovács elfogadta a tejet, aztán addig hegyezte a kecske szarvát, amíg olyan nem lett, mint a tőr hegye. A gonosz farkas is elment a kovács műhelybe. Vitt magával egy kövekkel és sárral teli zsákot. Így szólt a kovácshoz.
2: Figyelj, kérlek, hegyezd ki a fogaimat, mert már ebéd után megverekszem a kínai kecskével. Fizetségül ezt a zsák ennivalót hoztam.
0: A kovács belenézett a zsákba, de semmi más nem látott benne, csak követ és sarat. Méregbe gurult, és mikor a farkas kitátotta a száját, a kovács úgy tett, mintha kihegyezné a fogait, ám valójában mindet kihúzta. Végül így szólt.
3: No, most már élesek a fogaid.
0: Ebéd után a farkas és a kínai kecske szembeállt egymással, küzdelemre készen. A farkas így kiáltott.
2: Ne támadj előtted!
0: A kecske így felelt.
1: Te támadj először!
0: Ekkor a farkas kitátotta a száját, és nekirontott a kecskének, készen arra, hogy feltépje a hasát. De nem voltak fogai, és még csak meg se tudta karcolni a kecskét. Aztán a kecskén volt a sor. Leszegte a fejét, nekirohant a farkasnak. Hegyesen hegyes szarvai egyenesen a farkas hasába fúrottak, és feltépték. És a farkas gyomrából kilépett hakak, kilépett pukak, és kilépett a kis kulla szangak. A kecske határtalanul örült, hogy gidáit épségben és egészségben látja. Megmosta az arcukat, majd örvendezve hazamentek. Ezután nagy-nagy boldogságban éltek valamennyien. A kínai kecske, hakak, pukak és a kis kulula szangak.
4: Ah, so, very fine Chinese rock and roll.

0: lusta hencsi. Hencsi bizony lusta volt, s bár egyéb dolga nem akadt azon kívül, hogy kecskéjét nap-nap után a rétre hajtsa, mégis egyre sóhajtozott, amikor napi munkája végeztével esténként hazament.
1: Nagyon is terembe van. Fölöttébb fáradtságos dolog egy ilyen kecskét évszámra lehetetni tavasztól késő őszig. És még ha ledőlhetné, szunyókálhatna közben az emberfia. De nem. Szemmel kell tartani a jószágot, nehogy a facsemetét megrágja, nehogy átfrakodjék a sövényen valamely veteményes kertbe, vagy éppenséggel világgá fusson. Hát marad így nyugalom? Lehet így az életnek örülni?
0: Leült, összegerebészte gondolatait, és eltöprengett, hogyan is könnyebbíthetné meg vállait ettől a tehertől. Sokáig meddő maradt a töprengése, ám egyszerre csak, mintha hályok hult volna le a szeméről.
1: Tudom már, mit évő legyen. Feleségül veszem a digidagi tinkát. Neki is van egy kecskéje. Akkor hát az enyémet is kihajthatnák, így nem kellene többé veszkődnöm.
0: Hencsi tehát föltápászkodott, mozgásra csigázta fáradt végtagjait, és átballagott az országúton, mert szerencsére nem laktak messze a digidagi tinka szülei, akiktől Hencsi mindjárt meg is kérte a szorgos és erényekben gazdag leányzó kezét. A szülők nem sokáig fontolgatták a dolgot. Hasonló a hasonlóra hajlik, gondolták, és áldásukat adták a Frigyre. Már most Hencsi felesége lett a digidagi tinka, és ő hajtotta ki mindkét kecskét. Szép napok virrattak Hencsire. Nem kellett egyéb munkát végbevinnie, mint önnön lustálkodását. Ritkán fordult elő, hogy ő is kiment a legelőre, mondván...
1: Most is csak azért vagyok itt, hogy aztán annál édesebb legyen a pihenés. Másképp nem tudja megbecsülni az ember a jót.
0: Csak hogy a digidagi tinka legalább olyan lusta volt, mint a férje.
2: Édes jó Hencsi,
0: mondotta egy szép napon.
2: Ha nincs bajunk, ne keressünk. Miért keserítenők legszebb ifjúságunkat? Hát nem volna jobb, ha szomszédunknak adnók ezt a két kecskét, amelyek reggelente csak főmekegnek minket legédesebb álmunkból? Még egy kaptárnyi méhet is kapnánk érte. A kaptárt fölállítanók a ház mögött egy napsütötte helyen. Aztán semmi gondunk vele. A méhecskéket nem kell őrizni, nem kell kihajtani. Kiröpülnek, hazatalálnak, s gyűjtögetik a mézet anélkül, hogy ez a legkisebb fáradtságunkba kerülne.
1: Íj, bölcsázi asszonyhoz méltóan szólottál? Javallatodat vonakodás nélkül hagyjuk teljesedésbe menni. Különben is a méz jobb ízű és táplálóbb a kecsketeinél. Nem is romlik meg olyan hamar.
0: A szomszéd szíves örömest adott egy kaptárat a két kecske fejében. A méhecskék fáradhatatlanul röbdöstek a mezőre, s vissza, látástól vakulásig, s gyönyörű mézzel töltötték meg a lépeket, úgyhogy ősszel Hencsi egy nagy korsót színültig tele tudott pergetni. Ezt a korsót fölrakták hálókamrájukban egy magas polcra, s mert attól tartottak, hogy valaki még ellopja tőlük, vagy reálkapnak az egerek, Tinka szerzett egy jó, erős mogyorópálcát, s maga mellé tette az ágyra, hogy kéznél legyen, s neki ne kelljen fölkelnie, hanem a hívatlan vendégeket amúgy fektében is el tudja kergetni. Lusta Hencsi, ha nem volt muszáj, nemigen kászálódott ki az ágyból télebéd előtt.
1: Ki korán kell,
0: mondogatta.
1: Áll a kopik fel.
0: Egy szép reggel, amikor hasára sütött a nap, s ő a cihák között heverve javában pihente az alvás fáradalmait, így szólt a feleségéhez.
1: Az asszony állatok az édességnek nagy kedvelői. Te is nagy kedvel nyalakodol a mézben. Azért, mielőtt mindet a hasadba csorgatnád, jobb lesz, ha elcseréljük egy anyalúdra és egy kis libára.
2: Jó lesz, de csak akkor, ha lesz egy gyermekünk is, aki őrzi őket. Vagy talán én bajlódjam a kis libákkal, én fecséreljem rájuk az erőmet.
1: Abban a hiszemben ringatózol, hogy majd a fiú libákat őriz. Manapság nem szoktak engedelmeskedni a gyermekek, járnak a maguk feje után, mert azt hiszik, hogy okosabbak a szüleiknél. Akárcsak az a szolga, akit a tehén után küldtek, és három rigót hajkurászott.
2: Ó, akkor pórul jár, ha nem fogad szót nekem. Előkapok egy botot, és úgy kiporolom a hátát, hogy abba a hiba nem lesz. Ide néz, Hencsi.
0: Kiáltotta lelkesülten, s fölkapta az egérűzőnek választott botot.
2: Ide néz, ekkorát fogok csapni, reá.
0: Neki uzakodott, ám oly balszerencsésen sújtott, hogy éppen a mézes korsó lett az áldozat. Neki csapódott a falnak, és dirib darabra tört, és a szépséges méz lecsorgott a földre.
1: Tessék, ott az anyalút a kislibával! Már most őrizni sem kell. Külön szerencse, hogy nem a fejemre hullott a korsó. Minden okunk megvan rá, hogy elégedettek legyünk sorsunkkal.
0: És amint észrevette, hogy egy szilánk öblében maradt némi méz, lehajolt érte, és édes elégedetten fűzte hozzá.
1: Asszony, ami kevéske maradt, azt alaposan élvezzük ki. Aztán hadd pihenjünk egyet a nagy ijegységre. Számít is az, ha egy kicsit később kelünk a megszokottnál. Még fiatal az idő.
2: Úgy van, ami késik, nem múlik. Lám csak egyszer a csiga, lenyegzőre volt hivatalos, útnak indult, és meg is érkezett a keresztelőre. Az ajtónál megbotlott a küszöbben, és akkor azt mondta, lassan járj, tovább érsz.

0: Bene Horváth, Wolf Edward. Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinálta a fejét.
1: Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, felkelte már a nap, szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt, és barna, hasonlított egy kolbászra, és ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
2: Felháborító!
1: Kiáltott fel a kis vakond.
2: Ki kakilt a fejemre?
1: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a galamb, és placs! Fehér, nedves kulimász csattant a vakod mellett a földön. Még a jobb lábára is látott.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelészett.
3: De én... Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a ló. És zsupszups! Öt nagy kövér lócitrompottyat, hogy száll nyira a vakon lába mellé. A vakon lebont nyílőzőt.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a nyulat.
4: Én ugyan már, én miért kakilok?
1: Felelte a nyul, és ratatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudott csak elmenekülni.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten álmodozott.
5: Én ugyan már, én miért kakilok?
1: Felelte a kecske. És pitpat, nagy kupac karamelszínű gombóc bukfentezett a vakond elé a fűbe. Nem is csúnyak, gondolta magában.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a teheret, aki éppen kilődzött.
6: Én ugyan már. Én ilyet kakilok.
1: Felelte a tehén. És trocs-rocs, óriási, zöldes-barna lepény trocsant épp a vakon mellé a fülbe. Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre, gondolta.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a malacot.
7: Én. Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a malac, és plocs-locs puha barna kupac zuhant a vakond mellé a fűbe. A vakond befogta az orrát.

0: Ti kakiltatok a...
1: Akarta kérdezni megint, de hogy közelebb ért, látta, hogy csak két tagi fekete légy üldögél egy gyógycitromon. Eszegettek.
0: Végre valaki tud rajtam segíteni.
1: Gondolta a kis vagont.
0: Szerintetek ki kakilt a fejemre?
2: Maradj szépen nyugton.
1: Zümmögték a lenyek. Hamarosan meg is állapították.
2: Világos, mint a vakablak. Ez bizony egy kulcsa volt.
1: Végre megtudta a kis kapont, hogy kikakilt a fejére.
2: Lajos Béla, a hentes kutya.
1: Villámgyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára, és csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kis akkor boldogan és elégedetten volt vissza a földbe.

0: nyúl, a bálna meg az elefánt. A nyúl egy este a tengerparton kószált. Fülelt, szimatolt, csipegette az üdezölt hajtásokat. Ahogy ott sétálgatott, egyszer csak megpillantotta nem messze az elefántot meg a bálnát. Az elefánt a víz szélénél állt, a bálna meg kidugta fejét a vízből. Így beszélgettek, igen komolyan. Több se kellett a kíváncsi nyúlnak. Elbújt egy kő mögé, és kihallgatta a beszélgetésüket.
1: Elefánt barátom, te a földi teremtmények között vagy a legnagyobb és legerősebb. Én meg a tenger élő lényei között. Ha mi ketten összefognánk, szárazföld és tenger uralkodói lehetnénk. Hatalmunk alá hajthatnánk minden élőlényt, és uralkozhatnánk rajtuk.
0: Tetszett az elefántnak a bálna beszéde? Már is uralkodónak érezte magát, akit mindenki rettegve tisztel, akit mindenki szolgál.
2: Pompás gondolat. Fogjunk hát össze.
0: Azzal elköszöntek egymástól. A nyúl meg ott maradt, és töprengeni kezdett.
3: Még hogy uralkodjék rajtunk ez a két szörnyeteg, azt már nem. Majd én megmutatom, hogy hiába olyan nagyok meg erősek, rajtunk nyulakon nem fognak ki.
0: Törte a fejét, törte, aztán visszabaktatott az erdőbe. Tudta már, hogyan veszítse össze a két uralkodni vágyó óriást, hogyan védje meg az állatok szabadságát. Összehívta nyúl nemzetségét, elmondta, amit hallott. Aztán így kiáltott.
3: Fonjatok kötelet! Igen hosszút, igen erőset! A többit megbízzátok rám!
0: Neki láttak a nyulak, megfonták, sodorták a kötelet. Igen hosszút, igen erőset, elkészültek vele hamarosan. Fogta magát a minyunk, ment a bálnához, s meghajolt előtte alázatosan.
3: Hatalmas úr, tengeri lények legerősebbike. Essék meg a szíved egy gyenge kicsi lényen.
1: Mit kívánsz, egy gyenge kicsi lény?
3: Nagy az én bajom. A tehenem benrekedt a sárban. Nem tudom kihúzni, akárhogy is erőlködöm, hiszen gyenge és kicsi vagyok. Megengednéd-e, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet?
1: Hát, jól van, kösd.
0: A nyúl rákötötte a hosszú, erős kötelet a bálna farkára.
3: Most pedig, hatalmas úr, elmegyek, és a kötél másik végét rákötözöm a tehenem szarvára. Aztán majd, ha füttyentek, ráncsd meg, és húzd, ahogy csak bírod!
0: Aztán az elefánthoz futott a nyúl. Alázatosan meghajolt előtte is. Elpanaszolta neki is, mi történt a tehenével, és reménykedve kérdezte.
3: Nem esik-e meg a szíved a gyenge és kicsi lényen, aki előtted áll? Megmentednéd-e a tehenemet, hiszen az a tehén minden vagyonkám.
2: Hogy menthetném meg? Beszélj, gyenge kicsi lény.
3: Engedd meg, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet. Elég, ha csak egyszer megrántod, s már ki is húzod a tehenemet a sárból.
0: Az elefánt kegyesen megengedte, s megígérte, hogy ha a nyúl füttyent, megrántja a kötelet. Szaladt a nyúl, összehívta pajtásait, fölmentek egy magas dombra, ahonnan jól láthatták a bálnát is, meg az elefántot is. Aztán a nyúl füttyentett egyet. Nem látott még olyat senki, amióta világ a világ, amit a nyulak láttak a dombtetőről. Neki húzakodott az elefánt erre, neki húzakodott a bálna amarra. Megfeszült a kötél, azok ketten meg tapottat se jutottak előre. Nem értette sehogy a két óriás.
2: Ilyen nehéz ez a tehén. Ennyi erővel ki lehetne rántani gyökerestül egy nagy fát.
0: Dombit állt egy keserveset, és még jobban húzta. Érezte a bálna is.
2: Az átkozott tehén a föld alá akar bújni, na, rajtam nem fog ki.
0: Még mélyebbre merült a vízbe, s nagyot rántott a kötélen. Húzták, rángattak, erőlködtek. A nyulak meg a hasukat fogták nevettükben, ahogy elnézték a dombtetőről a lihegő óriást. Az elefánt hogy jobban húzhassa, még egy párszor átcsavarta a kötelet az ormányán. Nagyot rántott rajta, és kirántott a bálnát a vízbe. Akkor meg a bálna húzakodott neki, és visszacsobbant a tengerbe. Jó darabig folyt ez így. Mind jobban erőlködtek és mérgelődtek az óriási állatok. Az elefánt végül már olyan sokszor átcsavarta ormányán a kötelet, hogy odaért a víz széléhez. Ott aztán összebotlott a bálnával. Csodálkozva meredtek egymásra. Nem hittek a szemüknek.
2: Te húztál engem.
1: Azt hitted, hogy erősebb vagy nálam? No, majd megtanulod, hogy akad nálad erősebb is.
0: Még jobban neki dühöttek, s húzták tovább nagy erőködve a kötelet. De nem sokáig. Nagy recsenést hallottak a nyulak. Elszakadt a kötél. A bálna betocsant a tengerbe, mint egy óriási szikla gördült volna belé. Az elefánt meg felbukfencezett, háromszor is átbucskázott a fején. Így váltak el, s nem is találkoztak soha többé. Dúltak, fúltak, gyűlölködtek egymásra. A nyulak pedig még az unokáiknak is mesélgették a híres esetet, hogyan szedték rá a két óriást, akik hatalmuk alá akarták hajtani, a szárazföld és a tenger állatai.

0: Arany László, a nyelves király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörű szép lánya, de az a leány olyan nyelves volt, hogy senki nem csak meghaladni, hanem megközelíteni se tudta a szájasságában. Akárkivel, akármikor beszélt, mindig csak az ővé lett az utolsó szó. Búsult ezen a nagy nyelvességen a király. Kivált, ha látta, hogy a többi király és herceg kisasszonyok soha egy rossz szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon. Az ő lányától meg más se hallani. Ezen kívül az is bántotta, ha elgondolta, hogy hogy tegyen ő ezzel valami becsületes ember szerencsétlenné, hisz aki elveszi, csak keserűség lesz az élete. Utoljára hát gondolt egyet.
1: No, leányom, mondta a leányának. Kihirdettem az országban, hogy aki téged le tud szájalni, annak adlak feleségül.
0: A lány megörült ennek, ahelyett, hogy megszontyolodott volna.
2: Jó lesz bizasz, felséges atyám. Legalább nem lesz olyan alamuszi. Tedd ide, tedd oda, uram.
0: A király látta, hogy csak ugyan nincs más mit tenni, hát kihirdette, hogy aki rá tud arra menni, hogy nem a leányé, hanem az ővé legyen az utolsó szó, annak adja feleségül fele királyságával együtt. Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle emberek, hercegek, grófok, nagysüvegű tótok, de egyik se tudott kettőt se szólani a királyasszonyhoz. Meghallotta ezt három sváb fiú is. Ők is elindultak, hogy megpróbálják, mire mennek. Ha nyernek, jó lesz. Ha nem nyernek, se káruk, se hasznuk benne. A legkisebb fiú eszelős volt. A bátyai el se akarták vinni.
3: Ne is gyere, te Jankó! Úgyse lesz az a kisasszony a tied.
4: Csak azért is elmegyek, majd ott megválik, hánysákkal telik. Ki lesz az a király kisasszony?
0: Mentek, aztán mendegéltek. A két bátya már nagyon elhagyta Jankót, mert az akármit látott úton útfélen, mindent felszedett. Egyszer csak talált egy tojást. Elkezd kiabálni a bátyai után.
4: Gyertek csak, hé! Mit találtam?
0: A két bátya azt gondolta, hogy legalább egy vék aranyat, ezüstöt talált. Odaszaladtak nagy lóhalálába, hát látják a tojást. No, hiszen neki estek Jankónak. Úgy elverték, mint a két felekű dobot, aztán ott hagyták. Jankó feltápászkodott, eltette a tojást, ment utánok. Kevés idő múlva megint talált egy rossz szeget. Megint elkezdett kiabálni.
4: Hát most mit találtam? Gyertek csak!
0: Azok megint visszaszaladtak, hogy Isten tudja, mit talált, mit nem, Jankó. Hát látják a rossz szeget. No, ezért megint jól helybe hagyták. Jankó eltette a szeget is. Harmadszor még talált egy rakás ganét. Akkor is kiabált, de rá se hederítette. Jankó eltette azt is a sapkájába. Ment aztán a bátyai után, de azok már úgy elhagyták, hogy mire a palotához ért, azok már visszafelé jöttek nagy szomorúan.
3: Ne is menj te oda be! Úgy se lesz az a tied!
4: Már miért ne lehetne az enyém?
3: Csak! Nincs hozzávaló eszed.
4: Csaknak zsák kell, papnak ágy kell. Azért is megmutatom, hogy az enyém lesz.
3: Nem éljed meg hajosan, kopaszon is bajosan.
0: De Jankó csak bement. Mindjárt beszédbe eredett a királyasszonnyal.
4: Te piros a kisasszony!
2: Tűz ég ám bennem!
4: Itt egy tojás. Süssük meg nála.
2: Lyuk a sáma serpenyő.
4: Itt egy szeg. Foltozzuk be vele.
2: Igen, bizaganét.
4: Az is van itt. Egy sipkával.
0: No, erre a kisasszony egy szó se tudott szólani. Hozzá kellett neki menni a bolondhoz. Másnap megesküdtek, nagy lakodalmat tartottak, máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: a mindent látó királylány. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Ennek a királynak meg egy olyan lánya volt, aki mindent meglátott az egész világon. Senki se tudott előle úgy elbújni, hogy meg ne látta volna. Egyszer ez a király azt hirdette ki az egész országban, hogy aki az ő lánya elől úgy elbújik, hogy rá nem akad, annak odaadja fele királyságát s gyönyörű szép lányát. Úcú lelkem, sokan próbálkoztak ezt megtenni, de hát mint hiába, senki se tudott elbújni a király kisasszony szeme elől. Cifrábbnál cifrább királyfiak készültek, elbújtak a világ minden részébe, de ezek is csak úgy jártak, mint a többiek, a királylány mindjárt meglátta. Már a földnek minden teremtése elrémült a próbától, senki sem mert előállni. Hát egyszer egy kondás legény eszébe veszi, hogy bízőm mégis megteszi, aztán azt mondja anyjának.
1: No, anyám, süssön nekem pogácsát, készítsen a tarisznyámba kenyeret, szalonnát, mert én megyek a királyhoz.
2: Na menj, édes fiam, hisz úgyse tudsz te úgy elbújni. Lásd, már mennyi emberfő van már a király tornácában, a te fejed is oda kerül, ha rosszul üt ki a sorod.
1: Ne búsuljon, édesanyám, csak készítsen élelmet a tarisznyámba.
0: No, megsül a pogácsa, beteszik a kenyeret, szalonnát, úgy indul el a kondás legény. Megy, mendegél. Hát, ahogy egy kis tavacska mellett ballag, meglát ott egy csepp halacskát úzdogálni.
1: No, édes kis halacskám, én téged elviszlek innen, mert ez a tó csak ugyan kiszárad, így hát neked mindegy. Nekem pedig még hasznomra lehet.
0: Meg is fogta a kis halat, aztán a szűrójából elővett egy zsíros ruhács, abba csavargatta. Erre megint megindult, s ment, mendegélt tovább. Hát, ahogy így megy hegyen-völgyön keresztül, látja, hogy egy sas meg egy holló úgy ütik-tépik egymást, hogy a tajték is szakad róluk. A kondás meg akarja tudni, hogy miért van ez a nagy csetepaté, s egyenest hozzájuk rúgtat.
1: Jó napot adjon Isten! Hát, mit csináltok? Miért veszekszetek annyira?
3: Áldom az Istened, ugyan hogy ne veszekednénk. Lásd, mikor az apánk meghalt, egy csizmát hagyott ránk. Most már azon szeretnénk megosztozni, de sehogy sem tudunk. Hát, tedd meg te azt a szívességet, igazgasd dolgunkat, majd megszolgáljuk még valaha.
1: Jól van, én megteszem a kívánságtokat, de tudjátok-e mit? Te, saskoma, erígy, szállj föl erre a hegyre, te meg holló erre a másikra, majd ha odaértek mindketten, akkor egyet kiálltok, ti meg szálljatok ide én hozzám, amelyiktek hamarabb ideér, azért lesz a csizma.
0: Úgy is lett. A sas is felszállt az egyik hegyre, meg a holló is a másikra. Itt a kondás egyet kiállt, azok meg szállnak, mint a szél egymás ellen, de bízd csak a sas ért a célra hamarébb, az övé is a csizma. A kondás aztán megint tovább ballagott. Ahogy ment, mendegélt, észrevett az út szélén egy hervadásnak indult letört rózsát. Erre megáll, s azt mondja neki.
1: Hé, hey, édes rózsácskám, de meghervadtál. Ugyan elvigyelek-e innen, vagy ne vigyelek? Na de, mégis elviszlek. Lehet, hogy még szerencsémre lesz ez.
0: Ezzel megindult, a rózsát meg felszúrta a kalapja mellé. Alig ment egy hajtásnyira, egyszerre csak megszólal a rózsa.
2: Hallod-e, kondás pajtás? De most az életemet mentetted meg, de nem is felejtem el soha, hanem ültessel engem a király kisasszony kertjének kellős közepébe. Ott öntözges meg minden reggel, majd meglásd, milyen szép leszek. De tudom, Istenem, nem is bánod meg.
0: Mit tett volna mást a kondás, mint hogy bevigye a király kisasszony kertjének a közepébe, és ott ültesse el. Aztán beköszönt a királyhoz.
1: Szerencsés jó napot adjon Isten, felséges uramatyám. Én bújni jöttem.
4: Enyhe hát. Te még ki sem állottad a próbát, mégis már atyádnak szólítasz. No, de majd megválik, hogy bújsz el? A próba 3 nap, ha azt kiállod, tulajdonlányomat s felek királyságomat adom neked. Különben Isten hozott, édesfiam, tedd le a szűröd, lesz itt enni, inni, holnap meg majd dologhoz látsz.
0: Azzal bort, pecsenyét tettek eléje, s vendégeskedett, mint egy hatökrös gazda. Hajnalban Mihelyst pitymallani kezdett, avval a szóval költötte fel a király a Kondást.
4: No, fiam, itt az idő, búj el, ahova tudsz.
0: A legény nyakába veti a szűrét, s útnak indul szélese világba. De nagy szomorúságnak adja meg magát, mert nem tudott olyan helyet kigondolni, ahol a király kisasszony meg ne látta volna. Hát mit volt mit tenni, ment, mendegélt a Tisza parton. Mikor meg elfáradt, egy kis bokor tövébe heveredett le. Ott a vízszélén sok apró halúszkált fels alá. Ő meg a tarisznyájából kenyérmorzsát vett elő, s azt szórta be nekik. Erre még több hal gyűlt a parthoz. Itt jutott őkelmének eszébe, hogy neki is van egy halacska a szűrújában. Ki is vette egyszeribe, a tenyerébe tette, s úgy merítette a víz alá, alig volt egy-két szempillantásig a kis halacska a víz alatt mindjárt felelevenedett, s bezzeg el is tűnt a Kondás tenyeréből. Csak ott búslakodik, csak ott szomorkodik magában a legény, hát egyszer csak egy nagy hal emelkedik ki a vízből, volt legalábbis olyan nagy, mint egy ökör. Szétnéz a nagy hal, köszönti a Kondást.
5: Szerencsés jó napot, Kondás pajtás! Ugye, te bújni jöttél?
1: Bújni ám, hal pajtás. De mi haszna? Nem tudom, lesz-e belőle valami?
5: Ne búsulj semmit. Megmentetted egyszer az én életem, most hát segítek én is a sorsodon. Tudod mit? Ülj belém, majd leviszlek a Tisza leges legfenekére, ott talán csak nem lát meg a királylány.
0: Úgy is lett. A Kondás beleült a halba, és úgy mentek le a Tisza fenekére, ott aztán leheveredett, és hosszú szárú pipára gyújtott. Délután egy órakor, mikor már megebédeltek, szólítja a király a lányát.
4: Lányom, vigyázd a Kondást!
0: A királylány kiáll a tornácba, tekint a napba, nincs. Tekint a fába, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a vízbe, ott meglátta.
2: Háj, uram, atyám, hát még ilyen legényre sem akadtunk, aki így elbújjék.
4: Hogy, lányom?
2: Mikor az a Kondás a Tiszának kellős közepén egy hal belső részében pipázik, hosszú szárú pipából.
4: Hely a csillagát, még ilyen betyárt se láttam többet.
0: Ekkor a hal már kifelé vitte a Kondást.
5: Na, pajtás, megláttak, már így haszontalan minden mesterség.
0: Hely, nagy szomorkodva ment haza a Kondás, hogy már egy próbát megtett, aztán semmit se használt. Csak két nap már az élet. Otthon a király enni, inni adott neki.
4: Fiam, már te ugyancsak deréklegény vagy. Azt már mégse hittem volna, hogy a Tisza közepén egy halban pipázzál hosszú szárú pipából. No, de még két próba van hátra. Majd meglátjuk. Rendben lesz-e holnap a szénád?
0: Reggelre virradva megint felköltötte a király a Kondást.
4: No, fiam, szedd magad és indulj!
0: Nyakába vette szőrét és ment, mendegélt, amerre a két szeme vitte. Szomorú volt, mint akinek a házát vitte el a víz, mert reménységese volt a jó elbújáshoz. Hát, ahogy magában epedezik, egyszer csak melléje száll egy sas.
3: Ugye, Kondás pajtás, te bújni akarsz?
1: Bújni bizony, sas pajtás, de nem tudok sehova.
3: No, ne búsulj semmit! Egyszer te is nagy jót tettél velem, amikor a csizmát nekem juttattad. Most hát itt az idő, hogy megszolgáljam. Ülj a hátamra, majd felviszlek a nap másik oldalára. Ott, tudom, nem látnak meg.
0: Úgy is lett. A sas felvitte a Kondást a nap másik oldalára. Ebéd után szólítja a király leányát.
4: Lányom, vigyázz a kondást, majd meglátjuk, elbújt-e most is, mint tegnap.
0: A király kisasszony is kiáll a tornácba, tekint a vízbe, nincs, tekint a fába, nincs, tekint a kőben, nincs, tekint a napba, ott meglátta.
2: Ha-haj, uram, atyám, még ilyet soha világéletemben nem értem.
4: Hogy-hogy, lányom, mi lehet az?
2: Hát, atyám, uram, mikor az a kondás ott van a nap háta meget? Ezt sose gondoltam volna.
4: Már, lányom, csak ugyan nagy mester ez a mi kondásunk. Ilyet a nagyapám lelkese látott.
0: Ahogy a sas ezt megtudta, így szól a kondáshoz.
3: No, kondás pajtás! Már meglátott a királylány! Hiába minden, innen le kell mennünk! Nem is tudom, hova bújsz most már, ha már itt is meglátod!
0: Mit volt mit tenni, lehozta a sas a napból. Idelent elmegy a kondás a király elébe, ez meg csak elcsodálkozik, amint meglátja.
4: No, fiam, ezt már csak ugyan nem hittem volna. Az első bújásod is nagy volt, de hát még ez... Ajaj, a nap háta megett, no, de most egyél, igyál, egyél, ja, ezt már mondtam. Na, majd holnap megteszed a harmadik próbát, ez lesz az utolsó, ha megteszed jól, akkor leányom, s a felek királyságom kapod, de ha nem, most figyelj, akkor oda az életed.
0: Reggelre kelve megint felkölti a király a legényt, s imit szól hozzá.
4: Itt az idő, fiam. Már csak ez az egy nap van hátra. Menj Isten hírével.
0: Hely, lelkem, nagy szomorkodva kullogott a kondás a király kisasszony kertjében. Hát, ahogy ott sétálgat a gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágok között, egyszer csak megszólal egy olyan rózsa, amely az egész kertben a legszebb volt.
2: Szerencsés jó reggelt adjon Isten, kondás pajtás! Ugye te bújni jöttél?
1: Adjon Isten, rózsa pajtás! Bíz abban a szándékban volnék én, de nem tudom, lesz-e belőle valami. Már elbújtam kétszer, először a Tisza fenekére, másodszor meg a nap háta megé, de most már nem tudom, hova leszek.
2: Ne buslakodjál, pajtás! Jót tettél te is velem. Hát nem veszem azt neked hiába. Tedd, amit mondok. Na, ülj belém mindjárt, a király kisasszony még délig templomba fog menni. Neki meg hát mindig virágot szoktak szedni a kebelére. Majd, ha a szobalányok eljönnek, engem törnek le. És engem tűznek a király kisasszony keblére, ne félj, nézhet akkor.
0: Úgy is lett az egész, amint a király kisasszony fel kell szólítja a szobalányokat.
2: Lányok, virágot hozzatok nekem, de a legszebbiket válogassátok ki.
0: Kiszaladtak a szobalányok, hát csak elcsodálkoztak, amint a rózsát meglátták, és nem is állhatták meg szó nélkül, beszaladtak a kisasszonyhoz.
6: Felséges király kisasszony, tessék elképzelni, mi sosem volt olyan szép virág a kertben, mint amin ő most van, egy rózsa.
2: No, azt kell nekem.

0: Tegyétek be a bokrétám közepébe, azzal fogok menni a templomba.
1: Úgy is lett. Bevitték a rózsát, a király kisasszony el is ment a templomba, a rózsa meg ott a kebelén. Ebéd után szólítja a király a leányát.
2: Lányom, vigyázd a kondást!
1: A király kisasszony kiáll a tornácba, tekint a napba, nincs. Tekint a vízbe, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a fába, nincs. Ekkor lelkem könnybe lábad a király kisasszony szeme.
0: Jaj, atyám, sehol se látom a kondást.
2: Nem lehet az. Lányom, csak nézd meg jobban.
1: Megint tekint a napba, nincs. Tekint a vízbe, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a fába, nincs.
0: Jaj, atyám, hova legyek? Sehol se látom, akárhogy nézem is.
2: No, nézd csak, lányom.
0: De hiába, atyám, már a vérkönnyű is csurog a szememből, mégse látom.
1: De lelkem, a kondás se volt rest. Kiugrik a király kisasszony kebeléről, a rózsából, s nagy hirtelen megölelte, megcsókolta.
3: No, szívem szép szerelmem. Te az enyém, én a tied.
2: Ejha, lélek adta kondása. Megnyerted a leányom, s a fele királyságom.
1: Ezzel megtették a nagy lagzit, táncoltak kivilágos virradatig, s most is élnek, ha meg nem haltak.

szamár, meg az oroszlán. Egyszer volt, hol nem volt. Hetet-hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túl. Volt egyszer

0: Szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy mendegél, találkozik egy oroszlánnal. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat. Mert még ilyen nagyfülű állatot nem látott világon való életében, és kérdi tőle.
1: Ó, te ki vagy? És mi vagy, te főleg?
0: Azt mondja a szamár.
2: Én a bárányok királya vagyok.
1: Na bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássam, melyikünk erősebb? Itt van egy fa, mi? Húzd le annak a tetejét a földre.
2: Húzd le előbb te, azt elén is lehúzom.
0: Az oroszlán nagyot ugrott, derékon fogta a fát, s lehajlította a földre.
2: Hiszen lélén többet tudok.
0: Mondta a szamár, s mikor éppen az oroszlán el akart ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy eldobta a szamarat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott guggolt egy nyulacska, azt testébe agyonütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal.
2: Látod-e? Ilyen erős vagyok én.
0: Az oroszlán egy kicsit elszégyelte magát, de mégis azt mondta.
1: Na, próbáljuk még egyet.
2: Én nem bánom, de azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok. De mikor a másik fülemet is hátra csapom, akkor szaladjam erre, látsz, mert különben vége az életednek.
1: Ennek a fel sem tréfa.
0: Azzal Utsu nekirugaszkodott az oroszlán az erdőnek, szaladott, ahogy tudod. Amint szalad, jön vele szembe egy farkas.
3: Hát te hova szaladsz, oroszlán?
1: Jaj, ne is kérdezz! Találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van. De ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek!
3: De már én szeretném látni azt az állatot. Gyerünk vissza, ketten csak elbírunk vele.
1: Nem megyek én.
3: Ne félj, csak gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt halunk. Ne félj.
0: Na ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledugják a nyakukat. Mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét.
1: Látod-e? Az egyik fülét már hátra csapta. Forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van!
3: Gyere csak, gyere! Ne félj tőle!
0: Egyet-kettőt lép még az oroszlán, nagy nehezen. De mikor a szamár a másik fülét is hátra csapta, hirtelen megfordult. Akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával, szaladott esze nélkül. Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzsa nyakát, hogy felfordult, és megdögött. Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt. A farkasnak ki volt át a szája, és az oroszlán azt hitte, hogy reál vigyorog. Nevet az ő gyávaságán. Mondta az oroszlán.
1: Mit lenne neked nevetség, de nekem ilyettség?
0: Azzal ott hagyta a farkast hátas embert nézni világgá szaladni. Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tartott.

0: Mosonyi Alíz, autós mese. Volt egyszer egy autó. Öreg kisasszony, öreg autója volt, de szép, fényes, tiszta kívül belül, mert a kisasszony szerette a rendet meg a tisztaságot, és az öreg autóját is szerette. Egyszer, mikor este mentek hazafelé, az út mellett megláttak egy kutyát.
1: Nos, egy stoppos, már csak ez hiányzott,
0: mondta a kisasszony, és megállt.
1: Na mi kéne? Szállj be!
0: A kutya beszállt az autóba.
2: Vigyenek el!
1: Hová?
2: Az mindegy, csak el innen, jó messzire.
1: Csavarogni akar, csatangolni.
2: Világot látni, erre, arra, föl, kalandra.
1: El fogsz veszni.
2: El is akarok. Alig várom. Induljunk már.
1: Hát jó,
0: mondta a kisasszony, és az autó elindult. Mentek, mentek a sötét úton, hegyeken át, völgyeken át.
2: Már elvesztem?
1: Még nem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton.
2: Most már elvesztem?
1: Még most sem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton. Egyszer csak megálltak.
1: Na, itt elvesztél.
2: Örökre?
1: Örökre. Kiszállhatsz.
0: A kutya kiszállt, és körülnézett.
2: Várjanak, eszembe jutott valami. Szegény Gizi néni. Szegény, szegény Gizi néni,
0: mondta, és gyorsan visszaugrott az autóba.
2: Haza, haza akarok menni. Tudják az utat?
1: Tudjuk. Mi ketten, te meg én,
0: mondta az autójának.
1: Oda találunk.

Piros malac. Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohasem volt gyermeke. Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha jóisten egy kutyakölyköt adna neki, azt is felnevelni, csak legyen, akiben örömet eljék. Tehát múlt az idő, egyszer csak született neki egy gyermeke. De ez nem gyerek volt, hanem egy kis malac. Akkor jutott csak eszébe az asszonynak, hogy ő egyszer már elszólta magát. De hát mit csináljon, ha már megvan, csak fel kell nevelje. Már iskolába jártak a 6 éves gyermekek. A kismalac is odafejlődött, hogy már egykorba került velük. Összeültek az asszonyok, hogy szoktak beszélgetni. Piros malac mindig ott ült az anyja mellett, mindig ott kuncogott. Hallja-e, komám asszony, ez a kismalac azért is itt, mert menne az iskolába a többi gyerek után. Hát ne üzenek már én belőlem csúszságot, mondta a piros malac anyja. Nagyon szégyelte, hogy neki csak egy ilyen gyereke van. No, de a többi asszony addig beszélt neki, amíg csak elküldte piros malacot az iskolába. Ott megvisított a tanító úrra. A tanító, hogy elhallgattassa, odalökött neki egy könyvet. Mindjárt elhallgatott piros malac. A kis orra járt betűről betűre, tanult olvasni. Egyszer a gyerekek elindultak, hogy mennek földjébb precedni. A kis malac is menni akart, de az anya nem akarta engedni, hanem a szomszédasszonyok addig beszéltek, hogy csak elengedte. A többi gyermek kosarat vitt, a kis malacnak is kellett. A kis orrára tették, és azzal elindultak. A szomszédban volt egy kisfiú, éppen annyi idős, mint piros malac. Az anyja lelkére kötötte, hogy nagyon vigyázzon a kis malacra. A fiú meg is fogadta a szavát. Május hónap volt, mikor ért a földélper. Kimentek mindegyütt az erdőre. A kis malac elmaradt a többitől, levetette a malacbőrt. Hát mikor levetette, hetet-hét országban a szép teremtés nem volt, sem Dunán innen, sem Tiszán túl. Hamar teleszette a kosarát, akkor aztán újra felvette a malacbőrt, s ment a többi után. A szomszéd fiú ezt mind látta, de egy szót sem szólt. Hát, piros malac csúfáltett bennünket, mondták a gyerekek, mert sokkal többet precedett, mint ők. Mentek hazafelé. A szülők már sokallották, hogy a gyermekek oda vannak, kiállottak az útra. Nézzétek csak, piros malac is hoz földiepret. Ki szedette le a kosarát? Piros malac, mondta a fiú, de egy árva szót nem szólt arról, hogy ő mit látott. Mikor kikerültek az iskolából, eljártak a fiúk a lányokhoz estézni. A fiú elment estézni piros malacékhoz. Az apja meg az anya csak nézték, sopánkodtak, hogy vajon mit akarhat ez a szegény fiú ettől az oktalan állattól. De a fiú nem tágított, csak is odajárt. Egyszer eljött az ideje, hogy a legény megházasodjon. Kit veszel el, fiam? A szomszédba való piros malacot. Ne hozz szégyent a fejünkre, fiam, lád, tisztességbe megvénültük, most akarsz hírbe tenni bennünket. De a fiú kötötte magát, hogy ő csak kis piros malacot veszi el. Összeszedte a komáit, elmentek kérőbe. Azt mondja az apja, mikor odaértek, az én fiam soha meg nem házasodik, ha piros malacot hozzá nem adják. Piros malacot is megkérdezték, az megmozgatta a fejét, hogy igen. Jött bejártak addig, ameddig. A lakodalomban ott volt az egész falu, de még a szomszéd falu is. Ha eddig nem láttak csodát, hát lássanak most. Piros malac ott ült a legény mellett a mennyegzőn. Akinek kedve volt, az mulatott, akinek nem, csak nézte. A vacsoránál a vőlegény elfoglalta a főhelyet, hozzá fogtak vacsorázni. Mikor megvacsoráltak, a fiatalok felmentek a padlásra, mert akkoriban az volt a szokás. A vőlegény az anyának elmondott mindent. Azt is megmondta, hogy mikor ő lelöki a malacbőrt, az anyja égesse el. Csináltatott titokban mennyasszony ruhát is, olyat, hogy gyönyörűség volt nézni. Bandaszónál mentek fel, avval jöttek le. Volt bánat, amilyen volt, de lett olyan öröm, hogy ki se lehetett mondani. Mindenkinek tetszett, mindenki csodálkozott, mert még senki sem látott olyan szép mennyasszonyt, mint amilyen piros malacból lett. Volt a faluban egy öreg legény, Szakács János. Azt mondja az anyjának, anyám, én megházasodok. Kit vennél el, fiam? A szomszédban van egy koca. Azt. Hát az idős legény 5-6 embert megkért, hogy menjenek el vele megkérni a szomszéd kocáját. Eleget erősködött a szomszéd. Oktalan állat, az nem piros malac. Szaporára tartjuk, mi azt nem férhez adni. De a kérők csak mondták a magukét. Mennek az olba, a kocogrott az ajtóra, a hordókötelet előkerítették, a 4 lábát összekötötték, de kegyetlenül visított. Amikor a legény meg akarta csókolni, hát uram, fiam, majd leharapta az orrát. No, lett is nevetés a faluban. Mindenki tudta, hogy piros malac
nincs több. Eddig volt, mese volt.

0: Elin és Oszkár. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy kis vörösre festett ház. És abban a házban Oszkár lakott, a kertész. Talán nem olyan különös dolog, hogy valakit Oszkárnak hívnak, és kertész a mestersége. De ez a kertész bácsi igazán különös volt. Én legalábbis annak találtam, és remélem ti is így lesztek vele. Oszkár bácsi öreg volt, és a kertje aprócska. Volt neki egy fekete biciklije, de biciklizni nem tudott, ahhoz túl öreg volt. Talán a biciklije is túl öreg volt hozzá, hogy karikázni lehessen rajta. Csak úgy tolta maga mellett. A csomagtartóján mindig virágot vitt, és közben füstöt eregetett a pipájából. Egy szép nap, amikor kicsi voltam még, egy kövön ültem az országút mellett, mert az országút közelében laktam, és fűszálat rágcsáltam, és egyedül éreztem magam, mert féltem is egy kicsit, mert sűrűn sötét lett mögöttem az erdő, és az erdőben úgy mondták, óriások meg manók élnek, holott persze ilyenek nincsenek. Akkoriban úgy hitték az emberek, és néhányan még ma is hiszünk benne. Hát ahogy ott ültem, arra jött Oszkár a bicikliével és a virágaival. Szélesen, mosolyogva, és füst bodorodott a pipájából.
1: Hát te meg itt üldögélsz. Gyere inkább velem, megörvendeztetünk egy öreg asszonyt, aki épp ma 100 esztendős. Bizony. És az az anyóka is fiatal és szép volt vala akárcsak én. Szakasztott úgy, mint én. Bizony. Bizony úgy, mint én.
0: Bólogatott Oszkár nagy füstkarikákat eregetve a pipájából a szélbe, és büszkén düllesztette a mellét. És én nagyon megörültem, hogy vele mehetek, és megörvendeztethetünk egy öreg asszonyt. Hanem az öreg kertész összeráncolta a homlokát, a biciklit egy fának támasztotta, és leült mellém. Így egyelőre nem indulhattunk útnak.
1: Hát, ha jobban meggondolom, az öreg asszony nem is fogadja majd el a virágomat.
0: Már miért ne? Hol biztos, hogy örül majd az ilyen szép virágoknak?
1: Egyáltalán nem biztos. Haragba vagyunk ugyanis. 74 éve tart köztünk a harag, vagy talán még régebben is. Nem is tudom. Az emlékezetem az ugye már nem olyan, mint volt valaha. Ides tova én is mennyi is? 100 éves vagyok. Szóval én, Oszkár, meg Hegyi Elin, mert így hívják azt a vénasszonyt, talán már iskolás korunk óta haragszunk egymásra. Amikor először vittem neki virágot, fejbe akart vágni a botjával, vagy a gerebjeivel, mit tudom én. Később is többször vittem neki virágot, és hol elkergetett a hegyi házikójától a gerebjeivel, vagy a palacsintasütővel, vagy tűzifát, ha igált utánam meg ilyenek.
0: Ezt látni szeretném, mondtam, mert tényleg szerettem volna.
1: Jobb lesz neked szépen hazamenni.
0: Mondta Oszkár, és felállt, és megfordította a bicikliét. Inkább szedd össze a bátorságodat, mondtam.
1: Ajaj. Hát Zsó. Éppen a bátorság hiányzik belőlem. Nem kell a virág? Neked adom.
0: Persze, nagyon örülnék a virágnak, feleltem. De előbb meséld el, miért van ez a régi harag köztetek?
1: Hát, Elinnek is van egy kis kertje. Úgy is mondhatnánk, hogy ő mesterkertész nő. De a mesterkertész én vagyok. Legalábbis úgy kéne, hogy legyen. És én azt hiszem, hogy néha éjjel, amikor alszom, mert éjjel ugye alszom, Elin virágokat lop a kertemből. Mert reggel mindig hiányzik egy pár tő. Ő pedig azt hiszi, hogy én lopkodok a virágaiból, amíg ő alszik.
0: Miért lopnátok virágot egymástól?
1: Hát, irigységből, mondjuk. Azt hiszem, képes lennék virágot lopni tőle puszta irigységből is. De persze, én sose tettem ilyet. Ő viszont igenis lop tőlem. Egyébként nagyon szép kertje van a házikója körül.
0: És Oszkár élénken mesélt Elin anyó házáról, meg a szép virágairól, napraforgókról és pipacsokról. Hallod-e, Oszkár? Mondtam. Most megyünk és békét kötünk Hegyi Elinnel.
1: No már, egy ilyen tök mag akar dirigálni nekem. No de végül is azt hiszem igazad van.
0: Szép komótosan megindultunk az országúton. És képzeljétek csak, ahogy az út kanyarodott, megpillantottunk egy öreg asszonyt, aki ugyancsak biciklit tolt, persze női biciklit, és egy Nagy halom virág volt a csomagtartóján.
1: Megálljunk itt. Ott jön Elin.
0: Igen. Semmi kétség sem lehetett. Hegyi Elin jött velünk szembe, és láttam Oszkáron, hogy legszívesebben elhajítaná a bicikliét, és futásnak eredne. De aztán meggondolta magát, öklét rázta az öregasszony felé, és ezt üvöltötte.
1: Virágtól vaj!
0: Az öregasszony csak jött szótlanul. Elénk érve megállt, és a két öreg sokáig szótlanul állt.

0: Nem vagyok virágtól vagy.
1: Én sem vagyok,
2: mondta Oszkár. Elin mama toppantott egyet-kettőt, erre aztán Oszkár ellökte a bicikliét nagy ijedelmében, és utcú felkapaszkodott a legközelebbi fára.
1: Kössünk békét, Elin!
0: Hát azt meg hogy csináljuk?
1: Talán kérdezd meg őt. Ő talán tudja.
2: Az öreg asszony rám nézett. Elkapta a fülemet, és azt mondta.
0: Mit tudsz, te tacskó?
2: Megijedtem, de azért nem igazán. És Elin néni hamarosan elengedte a fülemet.
0: Nos, ki vele?
2: Megpróbáltam magam elé képzelni Hegyi Elint, amint éjszaka Oszkár háza körül settenkedik, hogy virágot lopjon. Aztán Oszkárt próbáltam meg elképzelni, amint éjszaka Elin kertjébe mászik be, hogy tulipánokat tépjen. De sehogy se sikerült. Na, gyere le, Oszkár! Kiáltottam föl a fára. Oszkár lekászálódott, felszedte a bicikliét, és a két öreg újra ott állt egymással szembe, a bicikli kormányt markolva és farkas szemet néztek.
1: Hogy köthetnénk békét? Vagy mit csináljunk, hogy hogyan bízhatnánk egymásba?
0: Azám, hogyan?
2: És mind a ketten rám néztek, én meg csak törtem a fejem. Cseréljetek biciklit, mondtam végül. Mindegyikteknek van biciklije, amin nem is biciklizik, csak rátámaszkodik, ha elmegy valahová. És mindkettőtöknek ugyanolyan szép virágai vannak, ha a csomagtartom.
1: Ez azért van, mert egymástól lop.
0: Bizony, egymástól lopjuk.
2: Nem hiszem el, kiháltottam.
0: Pedig úgy van. Ugyan.
2: Akkor pedig ennek egyszer s mindenkorra vége.
1: Na de miért cseréljük ki a biciklinket?
2: Mert egyformán szép virágokat visztek a csomagtartókon. Ha kicserélitek a bicikliket, akkor most szépen hazamentek, mindegyiktek a maga házába, aztán minden nap elindultok, találkoztok itt, ahol az országút kanyarodik, új virágot hoztok a csomagtartón, és megint kicserélitek a bicikliteket. Így aztán mindig megkapjátok egymás virágait, és nem kell irigykednetek egymásra. És képzeljétek el, Oszkár és Elin attól fogva minden nap biciklit cserélt, amíg csak vége nem lett a nyárnak, sőt, egy darabig még ősszel is. Aztán térre meg összeköltöztek, és egyik nap Oszkár házikójában laktak, másik nap meg Elinében. Így lett béke Oszkár és Elin közt, 74 évi ellenségeskedés után. Hát, ilyesmik történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: Péter és Pál. Volt egyszer egy szegény ember, Péternek hívták, és annyi gyermeke volt, mint a rostalika, de még egyel több. De aztán az egész gazdasága egy árva kakas volt. A szomszédja, Pál, meg erős gazda volt, és mégis mindig jajgatott. Azt mondja egyszer Pál Péternek.
1: Szomszéd, a kent kakasa sokat kaparász az én kertemben, én tovább ezt nem tűrhetem. Isten, Istenem, ne legyen, hogyha megfoghatom, kitekerem ám a nyakát.
0: Péter nem szólt semmit, de erősen gondolkodóba esett, hogy mit évő legyen azzal a szerencsétlen kakassal.
2: Én bizony.
0: Gondolja nem, magában.
2: Nem vesződöm sokáig vele, hanem az uraságnak ajándékozom. Hát, ha még meg is jutalmaz valamivel.
0: Azzal megfogta a kakast, és elvitte az urasághoz.
3: Talán bizony keresztelés vagy lakodalom van házadnál, Péter, hogy kakast ajándékozgatsz.
2: Dehogy, uram, nem lesz nálam semmiféle, csak költs el az úr a családjával, ne gondoljon vele.
3: Nem értem a dolgot. Hát nem el kéne nálatok, hiszen annyian vagytok, hogy Jákob is megirigyelhetné.
2: Igaz, uram, igaz. De minek adjak én húst a gyermekeimnek, mikor kenyérre is alig jut? Jobb, ha meg sem kóstolják.
3: Ó, te oktondi, hát add el svéd kenyeret az árán.
2: Dehogy adom, uram. Hát én a városba viszem két nap járom az utat, s míg hazaérek, megeszem a kakas árának a felét.
0: Mit tehetett az uraság, nem lehetett Pétert megtéríteni, kiadta hát a rendeletet a szakácsnénak, hogy ebédre süsse meg a kakast. Amikor az ebéd kész volt, Pétert is az asztalhoz ültette. Éppen heten ültek vele együtt az asztalnál. Azt mondja az uraság, amikor a sült kakast behozták.
3: No, Péter, a kakast te osztod el, de úgy vigyázz, hogy mindenki megkapja a maga részét. Ha jól osztod, megajándékozlak. Ha nem jól osztod, lehúzatlak, s 12-t veretek rá.
0: Erre Péter maga elévette a kakast, levágta a fejét, és azt a gazda tányérjára tette ezekkel a szavakkal.
2: A fej az úré, mert ő a házfeje.
0: Azután a nyakát vágta le, és ezt a gazdasszony tányérjára tette.
2: A fej és a nyak egyek. A szentírás szerint is férj és feleség egyek, tehát a nyak az asszonyt illeti.
0: Most a kakas két szárnyát vágta le, és odaadta a fiúknak, hogy jobban tudjanak írni, a két lábát pedig a leányoknak, hogy jobban tudjanak táncolni. Azt mondá most a Péter.
2: Mindenki megkapta a magáét, én is elveszem a magamét.
0: És azzal a maradékot bekebelezte. Nagyot kacagott az uraság és családja a Péter furfangján, és jó kedvibe gazdagon megajándékozta. Adott neki tehenet, borjút és birkákat is. Hazamegy a Péter nagy örvendezéssel, és beszéli Pálnak a szerencséjét.
1: Megállj már, Péter!
0: Gondolá magában Pál.
1: Adok én 5 kakast az uraságnak, s akkor 5-ször annyi ajándékot kell, hogy kapjak.
0: Mindjárt megfogott 5 kakast, és elvitte az uraságnak. Az uraság jól tudta, hogy honnét fújjám a szél. Nem akarta elfogadni az ajándékot, de Pál addig istenkedett, hogy mégis elvette, hanem kikötötte, hogy a sült kakasokból neki is enni kell, éppen mint Péternek. Megsüttette mind az 5 kakast, és amikor az asztalhoz ültek, ezt mondotta Pálnak.
3: Hallod-e, Pál? Az én házomnál az a szokás, hogy aki hozta az ajándékot, az is ossza el, de úgy oszd, hogy hetünk közül mindenki megkapja magáét. Ha jól osztod, hasznát veszed. Ha nem, 24 botot veretek rá.
0: Eleget törte a fejét Pál, de nem vala annyi istenes esze, hogy az 5 kakast fel tudja osztani 7 ember között. Az uraság, amikor látta, hogy Pál semmire sem tud menni, elhívatta Pétert.
2: Nem tudom, uram, hogy el tudom-e osztani, de én mindig jóban, rosszban a Szent Háromságban bíztam. Talán most is segít rajtam.
0: Azzal nekilátott az osztásnak.
2: Én azt találom, hogy a nagyságos úr, a nagyságos asszony és egy kakas egy háromságot tesz ki. A két úrfi is egy kakas nem különben, a két kisasszony és egy kakas is csak egy háromság. S végezetre én szegény ördög, s két kakas ismét csak egy háromság, s most már mind közönségesen jó appetitust kívánok.
0: Az egész háznépe kacagott a Péter furfangjának, s az uraság Pált 24-ig verette, Péter pedig megajándékozta házzal és telekkel. Máig is él, ha meg nem halt.

0: Bálint Sára, Pitypank, hol voltál a télen? A rét egyre jobban zöldelt. A langy tavaszi eső után mind magasabbra nyúltak a füvek, és egy reggelre valamennyi pitypank felrakta a sárga szalmakalapját.
1: Nyílik a pitypank!
0: Sikongatták a gyerekek, és örömükben ügyet sem vetettek a kenderike fütyűrészésére, pedig a kis énekes magát a pacsirtát utánozta. A kismadár szívében feltámadt az irigység. Lám, hogy megcsodálják a semmi kis pitypangot, pedig annak híre hamva se volt a télen. S őt, a télen is kitartó madarat észre se veszik, meg se hallgatják.
2: Majd elveszem a kedvét ennek a cifrálkodó zöldségnek. Összehívom a társaimat, a barátaimat, a rokonaimat, üzletfeleimet, s azok előtt valami nehezet kérdezek tőle. Akármilyen ostoba virág nem tud megfelelni rá, és akkor nem hordja majd ilyen magasan a fejét.
0: Füttyentett jobbra-balra, s egyszeriben megjelentek pajtásai, a cinkék és a zöldikék. Rátelepettek a rétszéli kecskerágó bokorra, s a következő percben a kenderike már is rákérdezett a sárga kalapos virágra.
2: Pitypank, hol voltál télen?
0: A szerény virágocska zavarba jött.
3: Mi az, hogy tél? Sosem hallottam még róla.
0: Csendesen lehorgasztotta a fejét, és legszívesebben a sárga kalapját is lerakta volna, hogy könnyebben a föld alá bújhasson. Mi lehet az a tél? És vajon hol lehetett ő akkor, hogy mit sem tud róla? Ő csak a fagyosat lehelő őszi estékre emlékezett, s a délre, amint ott szikrázott reggelre a réten, s üvegruhába bújtatott füvet és virágot, hogy mozdulni sem tudtak benne. Igen, erre még emlékezett, és még egy estére, amikor valami nagy puhaság betakarta. De télre? Arra már nem emlékezett, és semmit se tudott róla. Szégyelte is, hogy ennyire tudatlan. És ekkor a rétet szegélyező topolyafák körül megszólalt a legöregebb.
4: Mit kíváncsiskodsz te, Kenderike? Nem mindegy neked, hol volt télen a pitypank?
2: Csak azért kérdezem, mert olyan nagyra van a sárga kalapjával. Mindenki figyelmét magára vonja. Pedig most látszik, milyen ostoba virág. Azt sem tudja, hol telelt. Pezzeg, én tudom, melyik hegyet és földet kóboroltam be a zöldikékkel és cinegékkel, és el is tudom mesélni, hogy milyen volt a tél.
0: A pitypangot meghatotta a topolyafa pártfogása, s újból törte a fejét, hogyan is felelhetne a kenderike kérdésére. Amikor a kismadár elhallgatott, a virágocska halkan beszélni kezdett.
3: A tél, most már tudom, mi lehet. A tél a nagy csend, az álmosító némasság, ami eldalkál bennünket. A tél a fehérség, a lágy takaró. Alatta álmodtunk egészen tavaszig gyönyörű álmokat pitypank testvéreimmel együtt. Ó, most már tudom. A tél az álom, és én ebben az álomban voltam.
4: Nagyon jól feleltél, kedveském.
0: Suttogta a topolyafa, és minden lombja rábólintott. A pitypank hálásan fordította feléje sárga kalapos fejét.
3: Ha a tavaszról kérdeznél, kedves madárka, róla többet tudnék mondani. A tavasz a szellő, amely végigfut a barázdák között, és résnyit a nap csókjának. S amikor a nap rácsókol a fagyos gyökerekre, megzsendül minden. A magvacskák ablakot nyitnak az ablakréseken, pedig kidugja a fejét a csíra, és mire az esőtől elpuhult rögökön át feltör a világosságra, két sziklevélke zöld el a fején, mint a füle nőtt volna. És ahogy melegszik az idő, egyre több levél bújik elő, és egyszer csak megjelenik az első bimbócska. Ilyen bimbóból hívott elő engem a tavasz, és ő tette a fejemre ezt a szép sárga kalapomat.
2: Azt a rikítót! Amivel mindenki figyelmét magadra hívod? De mi ez ahhoz képest, hogy nekem szárnyam van, és bárhova elszállhatok világot látni?
0: A topolyafa megint megszólalt.
4: Ne hidd, hogy a pitypang nem tud repülni. Nem sokára 100 meg 100 ejtőelnyőcske bújik ki a magtokjából. Lefújják a gyerekek, felkapja a szellő és repíti, ki tudja milyen messze. S ahol földet érve lehorgonyoznak, 1000 meg 1000 pitypank kell ki belőle. Bizony, berekednél, ha mindegyiktől megkérdeznéd, Pitypang, hol voltál a télen?
0: Az egyik cinke megkoppantotta a kenderike fejét.
1: Senki sem szabad magunk nálostobábbnak tartani.
4: Úgy, kis cinke, ez az igazság.
0: S a topolyafa berekeztette a vitát. A kenderike nem irigyelte többé a Pitypang csodálatos kalapját, sem a népszerűségét a gyermekvilágban. De a Pitypang sem irigyelte, hogy a kenderike oly szépen fütyűrészik, s hogy magát, a pacsirta énekét is hűen utánozza.

0: Lackfi János, a nagy autómosás.
1: Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót.
0: Magyarázott Köles, a köré gyűlt többieknek.
1: Nagyon klassz lehet ott dolgozni. Először is fognak egy csomó vizet.
2: Vizet?
0: Érdeklődött Dinnye.
2: Az itt is van a pocsijában.
0: Azzal már hozta is a törött játszó vödörben.
1: Nos igen, de aztán lemosópor öntenek a vízbe.
3: Azt mi is tudunk. Van fehér kőmorzsánk. Első osztályú, saját kezűleg bányáztam a dombon.
0: Izgult rettenetesen korom.
3: Hozom is rögtön.
0: És csak hamar megjelent, egy degeszre tömött, szakadt nejlon zacskóval.
1: Úgy, keverjétek ki jó havosra.
0: Oktatta őket Köles, miközben Korom és Dinnye egy bottal habarták a kőmorzsás pépet.
1: Minél habosabb, annál tisztább lesz a kocsi. És annál viccesebben néz ki a mosás. Aztán hatalmas kefékkel felkenik az autóra az egészet.
2: De honnan vegyünk kefét?
4: Hát ágakból kell kötözni, mint a seprét.
0: Találta fel magát Janka, és már szaladt is a kajakért. Mindnyájan elmerülve kötözgették az automosó keféket. A négy jó barát roppant elégedetten vette szemügyre automosó készletét. Most már igazán csak egy lemosni való autó hiányzott.
1: Mossuk le a két rollert!
0: A járgányok hamarosan csillogtak-villogtak a napon.
3: Azért a roller mégsem autó.
1: Mossuk le a két homokozós dömpert!
0: Találta fel magát Köles a fővezér. Lelkesen sikálták a kis teherkocsikat, és egy-kettőre el is készültek vele.
2: Nem csillog.
4: És nem villog.
1: Mossuk le a dombon túli bácsi kocsiját.
4: Hurrá!
0: Dobálták égre a keféket örmükben az autómosók. A dombon túli bácsi kocsija ugyanis a domb túlfelén parkolt, vadonatúj volt, és gyakran mosogatta, törölgette, fényezgette a bácsi maga is. Vagyis biztos szereti, ha az autóját alaposan lesikálják. Neki láttak szorgosan, Köles röpdösve csorgatta a habos kőporos vizet a fényes motorháztetőre, a többiek pedig sikálgatták a seprűikkel, csak úgy csikorgott meg nyikorgott meg vicsorgott belé.
4: Csuda szép lesz.
2: Hogy fog ő ülni?
3: Bújjon kell gyorsan, mert jön a bácsi. Majd csak akkor jöjjünk elő, ha ámul és bámul, és nem tudja, kinek köszönje meg.
0: A dombon túli bácsi kijött, és nagyon furcsán viselkedett. Először haját tépte, pedig amúgy se sok volt neki. Aztán elvörösítette a fejét, pedig amúgy is vörös volt neki. Aztán kigubasztotta a szemét, pedig amúgy is békára hasonlított. Közben ordított is, hogy
5: piszkos, gazember,

0: meg!
1: Úgy látszik, nem tetszik neki.
2: Pedig csuda szép lett.
1: Egy kis hab maradt rajta, de hát túl hamar jött a bácsi.
3: Se baj, srácok! Holnap lemossuk a hátulját is. Talán nem lesz ennyire ideges.

0: Lázár Ervin a fájos fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdett.
1: Talán éhes.
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, telezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
4: Mégiscsak meg kellene néznünk,
0: mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
5: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elölment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
6: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
6: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törődjetek vele, hogy a halotti toromra tartogattam!
5: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
6: A halotti toromra!
0: Mondta még síribb hangon Bruckner Siegfried.
6: Én ugyanis meghalok!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
6: Vége a világ legszebb oroszlánjának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
5: Megcsoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
5: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
7: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
5: Hogy ünneplőbe? Tudtommal ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
7: Dömdödöm?
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Egy szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
5: De hát ne ordíts már! Mondd meg, hogy mi a bajod!
6: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga!
3: Nagyon fáj!
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
6: Nem! Egyáltalán nem fáj! Most! Most még nem fáj! De majd! Egy-két nap múlva! Én úgyis meghalok! Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
5: Hát bizony ez ki lyuka?
1: Egy lyuk.
5: Lik.
7: Lyukacska.
4: Likacska.
8: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
6: Még egy szójáték, és ütök, vágok. Ölök, és hala, nem is tudok már harapni ezzel, nézzétek!
7: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
7: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondod talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? Lik-acska? Lyuk-acska? Vagy liki-luki? Mi?
3: Dödöm, Dömdödöm.
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondott. Sőt, ellenkezőleg.
7: Azért mondom.
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
6: Jaj, de sajnálom. Jaj, de szállom. Jaj, de szállom. Sírattam szegényt.
3: Kicsodát?
6: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, zsíratom, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
6: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogat?
3: Azt?
6: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogat, mert annak idején Igenis, mostan!
1: Ezt én nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
6: Mit érteztem itt? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted? Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te értesz ezen?
9: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb munka, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
4: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Arom úr a tátott szája Nagy Zuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
6: Valóban szép szónoklat volt,
0: mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
6: De nem ártana, ha egy ensen is megmondanád, hogy mit hazikáltál itt?
7: Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
9: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
8: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
9: Nem. Nem a fogam. Az agyvelőm.
8: Mibe töröd bele?
9: Hát ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
5: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempokán.
9: Az a módra elfelejtettem!
5: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
4: Milyen módszer?
5: Hathatóst.
4: Az milyen?
5: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatóst, hanem héthetőst találjunk ki. Sőt!
4: Nem.
5: Csoda!
1: Az, hogy 8-hatóst.
5: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
9: Eszembe jutott.
4: Mondjad!
9: Azért volt a tyúknak jó móka.
5: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
9: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
5: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiugat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert a Romó igen vészjósó ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
10: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a véleményem.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
6: Ezeket a miszerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
6: Egyszer találkoztam egy miszerinttel, és össze-vissza hazudozott nekem. Elegem van a miszerintekből. Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van. Az ugyebárokról, meg az ámbátorokról nem is beszélve.
10: Szóval te találkoztál egy miszerinttel? Szerinted mi az a miszerint?
6: Köcsök kalapot viselt, sárga kolucsnit és frokkot. Csokornyakendővel. És ez a csokornyakendős miszerint racsolt is. Ráadásul. Sőt, hazudozott! Racsolva hazudozott!
0: Aromó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
6: Mi lenne egy kötőszó?
1: Szita kötőszó!
0: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
6: Most mondtam! Sárga kalustit viselt! Csokornyak!
3: És hazudott.
6: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült!
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
5: Egyáltalán nem őrült meg. Fenéd a miszerintekkel! Térj a tárgyra!
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közbe, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából, ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fókefét és 2400 tubus fókrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást!
0: Aromó elégedetten leült.
11: Mi az?
6: Dehogy 142 éjjel és nappal egyfolytában.
10: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
5: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk, lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
10: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
0: Dömbödöm. Nézett rá felháborodottan, dömbödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyelje maga?
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
8: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
6: Miért?
8: Mert a lyuk egyre nő, eszi, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúcs, alig marad fogat, és ami marad, azt is ki kell húzni.
1: Juhúj! Foghúzás, alasztán szörnyű!
0: Mikamaka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólal.
5: Éppen ezért kérünk valami mentőtletet.
0: Pironkodva a lószer a finált fel.
10: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugással kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
6: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
6: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mi tördít az lószerefin, igazán csak jót akar neked.
6: Neki is így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam az a szemem a fogom, meg tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a lyuk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Még jól is jársz.
4: No, ez akkor sem utazás.
5: Ez egyértelműen nem megfelelő, mert nincs. Nem.

0: Maxot és Krixet, és mondd, tűnjön el, fogarolajuk! Hogy erre nem jöttem rá előbb, amint így erünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy tündérnek!
1: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
2: Sajnos Siegfried nem megy.
0: Mi az, hogy nem megy?
2: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
0: Akkor te nem is vagy igazi tündér!
3: Dömdö!
1: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca súhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
4: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, Mirnix Dirnix szamára változtatna téged.
0: Tényleg? Szamára tudná változtatni?
2: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
0: Akkor sajnos az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogú szamár.
5: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
6: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
5: Te a beletörött agyvelőd, de ne szólj bele.
0: Gúnyolódni a szerencsétlennekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
1: Bacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
7: Nekem lenne egy ötletem.
0: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy porítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
7: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
1: Sértődött meg Vacska Mati, és visszaült a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
8: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
1: Már szedelőcködött is.
9: No, nem kell azért megsértődni. Majd csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
7: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
9: És miből gondolod, hogy a szemfogat tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
0: Még hogy én nem tudok? Az ABC mind az öt betűjét ismerem!
4: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
7: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
4: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
5: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
1: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
7: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
1: És itt elakadt.
7: Mondjatok rá egy rímet.
5: Mivel nem a mi fogunk?
4: Mit számtalankedsz? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
5: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
6: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
1: És ekkor szigorúan megszólal dömdödöm.
3: Döm.
1: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
0: Micsoda? Halljátok, mit mond?
10: Halljuk!
1: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
0: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzzz, fúróval!
3: Dödöm.
1: Bólogatott Dömdödöm.
0: Hát, az aztán nem, nem, de nem ám.
9: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten veled, gyertek!
1: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
0: Ezt nem tehetitek velem! Mi lesz a fogammal? Olyan magadban vagy velem!
9: Mondhatjuk vidáman is.

0: csak a pihifogorvos ha segíted.
1: Bruckner Siegfried felugrott.
2: Szétlapítom!
1: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
2: Csak a fogorvos segít.
1: A többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a király.
2: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyáva nyúl?
3: Na, csak ne nyulazzunk,
1: mondta Aramó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szeme düllett, arca horpat valamennyieknek, ekkora hűsiesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette! Csoda Bruckner, csoda Siegfried! Még Mika Makka is dadogott a csodálattól.
0: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
2: Én.
1: Kiabálták, de végül is Aromúra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
2: És ő velem mi lesz?
1: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni kezdődött.
4: Hogy te veled mi lesz?
2: Hát a... Zagy velőm! Már elfelejtetted, hogy az agy velőm beletörött?
0: Akkor egy fogolvas, és utána egy agyvelői javító.
1: Mondta Mika Maka, és búcsúztak. Vacska Mati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kitüllesztett mellé. De ekkor megszólalt Aron.
3: Itt a ház!
2: A fogorvosi!
1: Tekergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bólintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne el rajta, gondolta kárörvendre. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, azt mondta Bruckner Siegfried.
2: Otom, feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
1: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
2: Valamit fúrnak. Fogamat fúrják!
1: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
5: Ne jesztegessen! Kitáttani?
1: Mondta neki megrógóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, Zirzur már berregett is valami, csörrent is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
5: Na!
2: Én, drága doktor úr!
1: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
2: Rettenetesen ordítani fogok.
5: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
2: Ha fúrni tetszik.
5: Ki fúrva?
2: Ha tömni tetszik.
5: Betömve.
2: Kész.
5: kész.
1: Rúgnál Szigfrid fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
2: Idezső sarhomó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, na mit szólsz, láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tukikám, maga egy bűvész vagy, bűművész vagy, hogy amit akar.
1: Két cuppanós csókot nyomott dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
5: Jaj!
1: Mondta dr. Zirzur, ami nem is csoda, de is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
2: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
1: Ugrált Bruckner Siegfried.
2: Természetesen nekem, csak nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtömésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
2: Ugyan, egy hősnek.
1: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fáj.
2: Ugyan, egy hősnek.
3: Doktor úr.
1: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehetne egyet nekem is?
6: Tömés.
3: Igen?
6: Lyukas.
1: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Csodálatos fogak. Egy árvajuk sincs rajta.
1: Áramó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogat kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Ehe részed Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedül áll a produkció, fogtömés az erdőn, mehetünk, gyertek, ti fogotemetlenek.
4: És én velem mi lesz?
0: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal dr. Zinz úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
4: Fajni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal lesz jön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De villával. De szükség esetén kanállal is menni.
0: Na, tessék.
4: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Áramó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölülbe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy pár vízliért megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Áramó, bim-bu, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg klik-klaff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőben. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá-hurrá!
5: Hurrá!
1: Megjöttek.
5: Hújjé!
1: Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
5: Nézzétek! Bruckner Siegfried hogy fennhordja az órát.
6: Talán ő lát valamit az égen. Siegfried, mi badott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről odavetette vacskamatinak.
3: Hogy beszélsz te egy hüssel?
1: Egy kis csendtámat. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
6: Hogy hős? Na meséljétek már, mi történt?
1: Áramó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zinz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemő is nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gunykacajt hallatott.
3: Ha-ha-ha-ha, mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt, hogy csillagokat láttam, de egy hős nem csír, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsi csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper!
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom pata mozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
5: Mutasd a fogtömésedet!
3: Ingyen? Ha ma bolond volnék ezt az egyedülálló csodát ingyen mutogatni, egy pár vízliért megnézhetitek!
6: Ezen megőrült. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire?
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordult. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Bocskamati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
6: Láttátok meg ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Áramó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
3: Mit irigykedsz? hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de doktor Zizur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
5: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordult.
4: Üdvend és Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Aromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
3: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdőn fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek.
7: Mi azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
7: Elég buta oroszlán vagy te.
1: Helyesel dömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
3: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agyvelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk, mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelemült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: felémész! Nézz a lábod elé!
1: Anna kiabálhatott. Vakis volt, s úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget!
0: Te beleesik a verembe!
3: Hadd essen!
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítjent, csútyant, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégse kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mikamaka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyöszörögve föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tölt el semmit.
1: Mondta neki Mikamakka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
6: Nehogyis nem, nehogyis nem. Törött, ide néz, kitörött.
1: Mikamakka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
6: Mi ez, mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött. Ez a csodafog!
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
6: Igaz, igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám! Mondd ma, mint ti. Nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
6: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz, rád ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
7: Ez nagyon szép volt, gratulálok, maminti. Csak azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel.
5: Ide fölőre beleágyazunk Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többi közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
6: Szegény fogam! Mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
7: Egy kis vörösed is kéne a gránitba vésni aranyi betűkkel.
4: Úgy van, igen!
7: Például az nagyon jó lenne, hogy... Ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
8: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagy képű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
6: Épp ott a szadjár! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet? Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
9: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: A medve és a muzsik. Orosz népmese. Összebarátkozott a medve és az ember, és elhatározták, hogy közösen vetnek répát. Azt mondja az ember.
1: Enyém lesz a gyökere, a tied, Misa, a szára.
0: Szépen meg is nőtt a répájuk. A muzsiké lett a répa. Misának csak a levele jutott. Misa morgulódott, de semmit sem tehetett.
2: Nem fel.
0: A másik évben megint hívta az ember a medvét.
1: Vessünk ismét közösen.
2: Vessünk, csak hogy most a tiéd legyen a szára, és enyém a gyökere.
0: Mondta Misa.
1: Rendben van.
0: Egyezett bele a furfangos ember.
1: Legyen a kívánságod szerint.
0: Ez évben búzát vetettek. Mondhatom, jófajta búzájuk termett. Az emberi lett a szára meg a kalásza, Misáé pedig a gyökér. Az időtől fogva megszűnt a barátság a medve és az ember között. Itt a vége, fuss el véle!

0: Volt egyszer egy szegény ember, s annak három leánya, meg egy kecskéje. Azt mondta egyszer a szegény ember a legidősebb lányának.
1: Hagyj ki, lányom, a kecskét térdig érő fűbe, derékig érő vízbe. Hadd egyék, igyék, amennyi beléfér.
0: Kihajtja a leánya kecskét térdig érő fűbe, derékig érő vízbe, ehetett, ihatott, amennyi belefért. Este, mikor a leány hazahajtotta a kecskét, kérdi a szegény ember.
1: No, édes kecském, ettél-e, ittál-e?
2: Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Azzal vagyok ma is, amit tegnap kaptam.
0: Eléveszi a szegény ember a leányát, jól megnadrágolja, hogy miért nem hajtotta a kecskét térdig érő fűbe, s övig érő vízbe. Mondja a leány.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: De hiába mondta, hiába esküdözött, a szegény ember a kecskének hitt, nem a lányának. Másnap a középső lány küldte el a kecskével. Annak is meghagyta erősen, hogy hajtsa térdig érő fűbe, s övig érő vízbe. Kihajtotta ez is térdig érő fűbe, övig érő vízbe. Annyit evett, ivott a telhetetlen kecskéje, hogy majd megrepett a bőre. Hanem este, mikor a szegény ember azt kérdezte,
1: édes kecském, ettél-e? Ittál-e?
2: Nem is ettem, nem is ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Ma is azzal vagyok, amit tegnap kaptam.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: Mondja a középső leány. Hiszen volt nem ulas, csúnyán kikapott a második leány is. Harmadnap a legkisebb leány hajtotta ki a telhetetlen kecskét térdig érő fűbe, övig érő vízbe, ahogy az apja megparancsolta. De este, mikor a szegény ember kérdezte,
1: ettél-e? Ittál-e, édes kecském?
2: Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Most is azzal vagyok, amit tegnap kaptam.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: Mondja a legkisebb leány. Hely, de megmérgelődött a szegény ember. De már a legkisebb leányát nem verte meg, hanem elévette a kést, s megnyúzta a telhetetlen kecskét. Hiszen majd most meglátja, hogy igazat beszélte a kecske. Azám, csak hogy mire félig megnyúzta, kiszökött a keze közül a kecske, s utcú neki szaladt, mintha szemét vették volna. Szaladt a kecske árkombokron át, erdőkön, mezőkön keresztül, s addig szaladt, amíg egy rókalyukat talált, s abban nagy hirtelenséggel belebújt. Egyszer megy haza a róka, benéz a lyukon, s látja, hogy egy csuda szörnyeteg állat van az ő házában. Mit csináljon szegény róka? Nem mert bemenni a tulajdon házába. Éppen akkor arra vetődik a farkaskoma, s kérdi.
4: Mit csinálsz, rókakoma?
5: Nos, kedves farkaskomám, ne is kérdezz, valami csuda szörnyeteg állat van a házamban. Nem tudom, mi lehet.
4: Majd megnézem én, s kikergetem onnét.
0: Benéz a farkas, a lyukon, s kérdi.
4: Hé, ki vagy itt?
0: Visszamekeg a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske, dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha az életed, kedves!
0: Bezzeg a vitéz farkasnak is inába szaladt a bátorsága. Visszakapta az órát, s mondta.
4: Én be nem megyek, rókakoma, mert sok mindent láttam, de ilyent még soha.
0: A közben odavetődött egy űz, s mondja ennek is, hogy valami csoda szörnyeteg állat van a rókaházában. Beszólt az űz is.
6: Ki vagy itt, hé?
0: Visszamekeg a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske, dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha kedves az életed.
0: Hiszen nem kellett, hogy kétszer mondja, az őz ugyan be nem ment. Jött aztán egy nyúl, ez is csak úgy járt, mint a többi. Végezetül jött egy tövis disznó, kérdi.
3: Hát itt mit csináltok?
0: Elpanaszolják neki, hogy mi történt.
3: Hiszen majd kikergetem én, akármilyen állat légyen.
0: Beszólt a lyukon.
3: Ki vagy itt, hé?
0: Visszamekegett a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal. Be ne jöjj, ha kedves az életed.
0: Na, a tövis disznó meg nem ijedt ettől a beszédtől. Begurult a lyukon, jól össze-vissza szurkálta a kecskét. Bezzeg, hogy mindjárt kiugrott a kecske. Hanem ahogy kiugrott, mindjárt közrefogták, széjjel tépték. A húsát egymás közt atyafiasságosan elosztották, megették. Csak a belét tette el külön magának a rókakoma. Míg jóformán meg sem ették, azt mondja a farkas a rókának.
4: Komám, én éhes vagyok.
0: Azt mondja a róka.
5: Tudod mit, komám? Együk meg, akinek köztünk a legcsúnyább neve van.
4: Jól van, hadlám csak. Farkas-barkas, szép név. Rúka-búka, szép név. Őzbőz, szép név. Nyúlbúr, az is szép név. Tövisdisznó, jaj, de csúf név.
0: Megették a szegény tövisdisznót, hogy még egy tövis sem maradt belőle. Hanem ahogy megették, megint mondja a farkas.
4: Rúka, koma, én éhes vagyok.
5: No, bizony, ha éhes vagy, koma, együk meg, akinek legcsúnyább neve van köztünk.
4: Jól van, hadlám csak. Farkas-barkas, szép név. Rúka, koma, szép név. Őzbűz, szép név. Nyúlbúl, jaj, de csúf név.
0: Megették a szegény nyulat is, s megették utána az őzet is. No, már most csak ketten voltak, Farkas-barkas, s Rúka-búka. Fogja magát Rókabóka, eléveszi a kecskebelét, s enni kezdi. Kérdi a Farkas-barkas.
4: Mit teszel, Rókabóka?
0: Azt mondja Rókabóka.
5: Én bizony kiharaptam a hasamat, s megeszem a belemet. Ha éhes vagy, Farkas-barkas, te is harap ki a hasadat, s edd meg a beledet.
0: Bolond farkas kiharapta a hasát, de meg is döglött abban a minutában. Akkor aztán Rókabóka megette Farkas-barkas húsát is,
6: így volt, vége volt, igaz volt.

0: Icirin picirin meše, Irta Muricka.
1: Hajaj!
0: Hol volt, hol nem? Volt egyszer egy icirin-picirin házacska. Ott lakott egy icirin-picirin kismacska. Volt annak két icirin-picirin kisökre. Rákaptak egy icirin-picirin kis tökre. Csizmát húz az icirin-picirin kismacska. Hová lett az icirin-picirin barmocska? Bejárja az icirin-picirin kis erdőt, s nem leli az icirin-picirin tekergőt. Bejárja az icirin-picirin kaszálót, s nem látja az icirin-picirin kószálót. Rátalál egy icirin-picirin kis tökre, bánatában icirin-picirit meglökte. Felfordult az icirin-picirin tököcske, benne a két icirin-picirin ökröcske. Megörült két icirin-picirin ökrének, vége van az icirin-picirin mesének. Menjetek már aludni!

0: Fenyőfák vándorútja. Vidor Miklós mesél. Az erdőt vastag hó borította. Mélységes csend és kékes kötpára gomolygott. Dermedten roskadoztak a fák szikrázó fehér prémes terhük alatt. Egyszerre csak suttogás támadt közöttük.
1: Valaki jár, valaki jár az erdőn.
2: Valaki jár az erdőn.
0: Valaki jár az erdőn, adta tovább egyik a másiknak. S a magasabbak már azt is látták, hogy a túlsó erdőszélen hatalmas szál ezüstfenyő lépked, s amerre elhalad, nyomában elindulnak a fenyőfák. Izgatott mozgolódás támadt.
3: Mi az? Mi az?
2: Mi az?
0: Kérdezgették öregebb társaikat a fiatal fenyőcskék.
4: Most indulnak a városba a karácsonyfák.
0: Felelték azok nyugodt, méltóság teljes hangon.
3: Mindjárt ide érnek.
0: A menet egyre nőtt.
3: Mindjárt ide érnek.
0: Suttogta lázasan egy apró lucfenyő a társainak.
3: Ti úgysem kelletek.
0: Dörmögött rájuk egy sudár, szép ezüstfenyő.
3: Pedig de szeretnék én is karácsonyfa lenni. Ott ragyogni az ünnepen.
0: Sóhajtott fel sóvárogva a törpe lucfenyő.
5: Te csöpség! Hiszen nem bírnád az utat a városig. Az ágad mind letörne a gyertyák alatt.
0: Vágott közbe a gőgös fenyőóriás.
5: Látod? Én nem is megyek, pedig tudom, szívesen vinnének, de én nem akarok az emberek közé kerülni.
0: A menet odaérkezett eléjük. Legelől hatalmas, mindnyájuknál magasabb, arányos termetű fa haladt.
6: A vezérfenyő.
0: A vezérfenyő. Susogták egymásnak áhítattal a helyükön rostokolók. Az öregek tudták, hogy minden esztendőben végighalad az erdőn, és kiválogatja az újonnan felnövekedett legszebb szálfákat, hogy elvezesse őket az emberek ünnepére. Nagy toboz szemével csak végignézett egyik-másik fenyőfán, erős ágkarjával intett neki, s az könnyedén, alázatosan odaállt a sor végére, s indult a többi után. Ahogy a vezérfenyő rápillantott a törzsekre, mindegyik fa tudta már, mi a dolga. A szép, egyenes derekú fák rendre bekerültek a menetbe, a kicsinyek helyükön maradtak, hadd erősödjenek még jövő karácsonyig. S a meleg, barna toboz szempár egyszerre csak végig simogatta a sóvárgó kis törpefenyőt is. A kis fenyő érezte, hogy válik el gyökere a földtől, s ahogy repesve odalépett társai közé, minden lépéssel megnőtt egy fejjel. Úgy, hogy mire a sorba ért, már majdnem akkora lett, mint derekap fivérei. Boldogan nézett vissza a helyükön maradt fákra, s csodálkozva vette észre, hogy a gőgös ezüstfenyő fölött elsiklott a vezérfenyő tekintete, s az lehajtott fővel szégyenkezve áll az út mentén.
3: Érdekes, hiszen örülnie kellene, nem is akart a városba menni.
0: A csapat kiegészült. Az utolsó fákat is elhagyták, mára kiválasztottak, s az erdőn túli réten megindultak vezetőjük nyomán a város felé. Hanem a kis törpefenyő egyszerre csak úgy érezte, elnehezül a szíve. Hirtelen előre sietett a menet legelejére, s megszólította a méltóságosan haladó vezérfenyőt.
3: Bocsáss meg, kérlek.
0: Kezdte akadozva, s szépen elmondta neki a szép szál ezüstfenyő dolgát. Hogy ő úgy látta, a végén mégiscsak elszomorodott, amiért nem lehet karácsonyfa.
7: Aki nem akar velünk jönni, itt maradhat az erdőn.
0: Felelte halkan a vezető, s mélyen, figyelmesen rátekintett.
3: De hát ha már megbánta, és most fáj a szíve.
0: Szólalt meg újból bátortalanul a kis fenyőfa. A vándorfenyő fölemelte karját, s a légen át a távolból vékonyan tépett zokogást hozott utánuk a szél. És mindnyájan érezték, hogy a daliás ezüstfenyő sír.
7: Akarjátok mégis?
0: Kérdezte a szelíd vándor, s ők egyszerre bólintottak valamennyien.
7: Akkor itt megvárjuk.
0: És alig mondta ki, már látták is közeledni az erdő szél felől, sietősen, szinte futva a hatalmas ezüstfenyőt. Olyan magas volt, mint közülük a legerősebbek. S ahogy elébük ért, minden lépésnél kisebb lett egy fejjel. Mire a sor végére lépett, már ugyanakkora volt csak, mint a legtöbbjük. Szótlanul igazodott a jó szívű kis törpefenyő mellé. A válluk épp egy vonalba került.
7: Akkor hát indulhatunk.
0: Szólt a vezérfenyő, és a menet nekivágott az útnak.

0: A csengettyűs lábú kecske. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csengettyűs lábú kecske. Volt neki három gidája, Sángul, Mángul és Szőlőszemecske. A kecske család a legelő közelében éldegélt egy házikóban. Egyszer megtudta a kecske, hogy az élesfogú farkas a ház körül settenkedik, s lelkére kötötte gidáinak.
1: A szemetek nyitva legyen, ne rakoncátlankodjatok. Ha pedig valaki zörget, jól nézzétek meg, hogy ki az. Ott az ajtó hasadéka, s a kulcsukon is kiláttok. Ajtót csak akkor nyissatok, ha engem felismertek. Se a farkast, se a sakát be ne eresszétek.
2: Ne aggódjál, így teszünk.
0: Jött a farkas, és zörgetett az ajtón.
2: Ki az? Ki zörget az ajtón?
3: Én vagyok. A ti anyátok.
2: Mit hazudozol hiába? Anyánk hangja gyengéd, kedves. A tiéd meg durva, érdes.
0: A farkas elment, de néhány perc múlva visszatért és zörgetett.
2: Ki az? Ki zörget az ajtón?
3: Én vagyok. A ti anyátok, a tütyemben tegyet hozok, szájamban meg füvecske van.
2: Mit hazudozol hiába? Anyád melső lába fehér, a tiéd meg piszkos barna.
0: Ment a farkas egyenesen a malomba, és beledugta lábát egy lisztesságba. Fehér lett a lába nyomban. Visszatért, és újra elmondta mondókáját.
3: Én vagyok. A ti anyátok, a tügyemben tejet hozok, szájamban meg füvecske van.
2: Mit hazudozol hiába? Anyánk hátsó lába piros, a tiéd meg piszkos barna.
0: Ment a farkas, és hennával befestette a hátsó lábát. Mikor az ővé is piros lett, visszament a kecskeházához, és bebocsátást kért. A gidák ekkor kinyitották az ajtót, a farkas meg zsupsz beugrott a házba. Sángult és Mángult, akik a keze ügyébe estek, nyomban bekapta. Szőlőszemecske azonban még idejében el tudott menekülni, és a vizes árokba rejtőzött. Naplemente felé hazatért a csengettyűs lábú kecske. Az ajtóhoz érve látja, hogy tárva nyitva. Fejvesztetten hívogatta kicsinyeit, de nem kapott semmi választ. Ekkor még hangosabban szólította őket. Szőlőszemecske megismerte anyja hangját, előjött és elmesélte neki a történteket. Az anyja megkérdezte.
1: Farkas volt-e, vagy saká volt?
2: Én bizony a rémülettől azt is elfelejtettem.
0: A kecske a sakálodójához ment. Megkérdezte tőle.
1: Te etted meg két gidámot? A kis Sángult meg a Mángult?
2: Én ugyan nem. Kerülj beljen. Itten hiába kereskélsz. Nézd a hasam. Olyan horpat, hogy már a hátamhoz tapad. Ez csak a farkas tehette.
0: A kecske a farkas házához ment, s felkapaszkodott a tetőre. A farkas odabent éppen tüzet rakott, hogy egy fazékban levest főzzön kölykeinek. A kecske ekkor vadul ugrálni kezdett a tetőn, a farkas kidugta a fejét és elkiáltotta magát.
3: Ki az, aki a tetőmön vakmerően ugrándozik? Ki az, aki a levesemet porral, földdel szennyezi?
1: Csengős lábú kecske vagyok, páros lábbal ugrándozok. Négy patámat jól megvetem, két szarvam az égnek mered. Ki vitte el Sángulomat? Ki ette meg Mángulomat? Ki áll ki velem a harcra? Ki áll ki velem a harcra?
3: Élesfogú farkas vagyok. Én ettem meg Sángulodat. Én vittem el Mángulodat. Én állok ki harcra veled.
1: Mikor lesz a párviadal?
3: Mondjuk péntek reggel, ahogy virrad.
0: A kecske hazatért, aztán a pusztára ment és jól megtöltötte fűvel a gyomrát. Másnap kérte a pásztort, felje meg, és készítsen neki egy csupor vajat, meg egy merülkanál tejszint. Aztán fogta és ment vele a köszörűshöz. Azt mondta neki.
1: Élesíts ki, mindkét szarva.
0: A köszörűs csinált két acél szarvas helyet és ráerősítette őket a kecske szarvára. A farkas meg elment a felcserhez, és azt mondta neki.
3: Élesíts ki a fogamat.
2: És mi lesz a fizetséggel?
3: Hát még azt is adjak neked.
2: Nem tudod, hogy a kenyér sem kell meg kovász nélkül?
0: Hazament a farkas, fogott egy tömlőt, felfújta és visszasietett a felcserhez.
3: Nesze, itt a fizetséged.
0: A felcser kinyitotta a tömlőt, de bíz abban, levegőn kívül semmi sem volt. Még a szempillája sem rebbent meg, de magában azt mondta.
2: Úgy elbánok majd én veled, még a mesékben is bent lesz. Hát azt hiszed, hogy felültetsz, rászedsz?
0: Azzal vette a harapófogót, mind kihúzta a farkas fogát, s kócot tett a helyükbe. Eljött a péntek reggel. A farkas és a kecske már a küzdőtéren voltak. Megegyeztek abban, hogy mielőtt összecsapnak, isznak még egyet. A kecske belemártott a száját a vízbe, de nem ivott. A farkas azonban annyit ivott, hogy a gyomra felpuffadt és elnehezedett. Aztán nagy hencegve neki gyürkőzött, jött a kecske is acélhegyű szarvával. Feje, nyaka úgy állt, mint a cövek. Megszólalt a farkas.
3: Nyakad, fejed megfeszíted, majd most Móresre tanítalak.
0: Ezzel feléje ugrott, és el akarta kapni a torkát. Kóc fogai azonban cserben hagyták, s nyomban kiestek. Mikor a kecske ezt meglátta, lélegzetvételnyi időt sem hagyott a farkasnak. Neki turálta magát, s szarvával átdöfte a farkas torkát. Aztán sángult, mángult, kivette a farkas gyomrából, és hazavitte őket. Szólította szőlőszemecskét is, majd így szólt a három kicsinyéhez.
1: Kisgidáim, okuljatok ellenséget jó barátnak, soha többé ne nézzetek, és az ajtót mindenféle rossz népnek ki ne nyissátok.

0: A kesztyű. Ukrán népmese. Ment mendegélt az öreg apó az erdőben, mögötte szaladgált a kutyája. Ment mendegélt, és útközben elveszett a kesztyűje. Arra szaladt az egér, belemászott a kesztyűbe, és azt mondta.
1: Itt fogok lakni.
0: Kis idő múlva arra ugrált a béka. Megkérdezte.
2: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke. Hát te ki vagy?
2: Az ukri-bukri béka. Engedj be engem is.
1: Gyere be!
0: Most már kettesben voltak. Arra futott a nyúl. Oda szaladt a kesztyűhöz, és megkérdezte.
3: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: És az ukri-bukri béka.
1: Hát te ki vagy?
3: A nyúci-futyi nyusi. Engedjetek be engem is.
2: Gyere be!
0: Most már hárman voltak, arra járt a róka.
4: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bukri béka.
3: És a lóci-futyi nyusi.
2: Hát te ki vagy?
4: A róka hugocska. Engedjetek be engem is.
2: Gyere be!
0: Így már négyen laktak ott bent. Arra loholt a farkas, ő is odalépett a kesztyűhöz, és megkérdezte.
5: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bugri béka. A lóci-futyi nyusi.
4: És róka hugocska.
2: Hát te ki vagy?
5: A szürke bundás farkas. Engedjetek be engem is.
2: Gyere hát!
0: A farkas is bemászott. Már öten kuporogtak ott benn. Honnan se, oda döcög a vatkan.
6: Röf! Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bugri béka. A lóci-futyi nyusi.
4: Róka hugocska.
5: És a szürke bundás farkas.
2: Hát te ki vagy?
6: Vatkan, az agyaros. Engedjetek be engem is.
0: Hát ez már tényleg olyan szörnyű, hogy mindenki a kesztyűbe igyekszik.
2: Nem, kérsz már be.
6: Valahogy csak beférek, eresztetek be.
2: Na, mit csináljunk veled?
7: Bújj be!
0: Be is bújt az agyaros. Már hatan voltak, de olyan szűken, hogy azt el sem tudjátok képzelni. Egyszerre csak ropogni kezdtek az ágak. A medve mászott elő, oda camlogott a kesztyűhöz, és beledörmögött.
8: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ugri-bugri béka.
3: A lóci-futyi nyusi.
4: Róka hugocska.
5: A szürke bundás farkas.
6: És a vatkan az agyaras.
2: Hát te ki vagy?
9: Brum-brum, de sokan vagytok. Én vagyok a medve anyu, engedjetek be.
4: Hogy is engednénk be?
2: Így is szűk az a hely.
9: No, de mégis.
4: Hát?
3: Ha elférsz a sarokban.
4: Gyere!
0: Bebújt a medve is. Heten voltak, de olyan szorosan, hogy a kesztyű már szakadozni kezdett. Ez alatt az öreg apó észrevette, hogy nincs meg a kesztyűje. Visszafordult, hogy megkeresse. A kutya előre szaladt. Szaladt. Hát látja, ott fekszik a kesztyű, és mocorog. Rázendített a kutya. Az állatok megijedtek, szétfutottak, ki merre látott. Az öreg apó odaért, és felvette a kesztyűjét.

0: Csörip. Valamikor, réges-régen élt az egyik országban egy bölcs és boldog király. Csupán azt keserítette el, hogy megöregedett és nem voltak gyermekei. Egyszer aztán gondolt egyet a király.
1: Kiválasztom országom legbecsületesebb gyermekét, és örökbe fogadom.
0: Rögvest megparancsolta, adjanak virágmagvakat minden gyermeknek, és kijelentette.
1: Azt, aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli. Fiammá, vagy lányommá fogadom.
0: Nosza, elültették a gyerekek a magvakat, és reggel is este is megöntözték őket. Szón, Ill és Buzgón gondozta a magvakat, de aztán eltett 10 nap, majd 2 hét, aztán egy teljes hónap, ám a magvak a cserépen csak nem akartak kicsirázni.
2: De különös, vajon miért nem akarnak kicsirázni a virágmagvaim?
0: Anya azt tanácsolta neki,
3: ültesd át őket másik földbe.
0: Szón, Ill át is ültette a magvakat, de megint csak nem akartak kicsirázni. Felbírat végre a nagy nap, amikor a királynak meg kellett tekinteni a virágokat. Az ünneplőbe öltözött tömérdek gyerek kitódult az utcára, és mindegyik egy cserép virágot szorongatott. De mi az? A virágokat szemügyre véve a király miért haladt el mindegyik gyermek mellett, és miért nem látszott az arcán egy szikrányi öröm sem? Az egyik ház előtt azonban hirtelen megpillantotta a pityerkős Szón, Illt, aki az üres virágcseréppel áldogáltott. A király nyomban megparancsolta, hogy hívják elébe a gyermeket.
1: Hát, te meg mit állsz itt ezzel az üres virágcseréppel?
0: Szón, Ill ekkor hüppögve elmondta, hogyan ültette át a magvakat, ám azok nem csiráztak ki, és bizonyára azért nem, mert egyszer titok.

0: podcast. Király így szólt.
1: Emberek, a magvak, amiket a gyerekeknek kiadtam, főtt magvak voltak.
0: És akkor mindenki helyeslőek bólogatott, a gyerekeknek pedig, akik a szemnél szebb virágokat szorongatták, a szégyentől lángba borult az arcuk, hiszen valamennyien más magvakat ültettek el.

0: Még zab is. Igen, rezgő kalászú zab, amely ha érik, olyan, mintha egy parányi fán apró kanári madarak üldögélnének. Nőtt, érett az áldott gabona, s minél súlyosabb lett a kalásza, annál mélyebbre hajtotta szelíd, alázatos fejét. De volt ott egy darabka föld, éppen a vén fűzzel szemben, amelyen hajdina termett. Bizony a hajdina nem hajtott fejet, mereven állt és büszkén fölvetette fejét.
1: Évek én is annyit, mint a gabona kalásza, s még szebb is vagyok. Virágaim pompásak, mint az almavirágok. Ől a szem, ha rám néz meg a családomra. Láttál-e már nálunk szebbet hosszú életedben, te vén fűz?
0: Az öreg fűz lassan bólogatott.
2: Bizony láttam.
0: De a hajdina még magasabbra vetette hiú, gőgös fejét, és azt mondta magában.
1: Ostoba vén fa, olyan öreg már, hogy fűsorjad a derkából.
0: Hirtelen vihar kerekedett, vad nyári vihar, a mező virágai szorosan összecsukták kelyhüket, vagy lehajtott fejjel várták, hogy elvonuljon fölöttük az ítéletidő. De a hajdina a vihar előtt sem alázkodott meg, büszkén nézett a magasba.
3: Vigyázz, hajtsd le a fejedet!
0: Intették a virágok.
1: Én nem szorulok rá.
0: Felelt döjfösen a hajdina.
4: Fogadd meg a szavunkat, hajtsd le a fejed!
0: Kiáltotta a gabona.
4: Közeleg a vihar angyala, röpítik sebes szárnyai, és a szárnyai leérnek a felhők közül a földig, és mielőtt még kegyelemért könyöröketnél, feketére perzsel.
2: Csukd össze a szirmaidat, hajtsd le a leveleidet!
0: Figyelmeztette a vén fűzfa.
5: Ne nézz a villámfénybe, ha átszikázik az égen. Ezt még az emberek sem merik, mert a meghasadó égen belátni a mennyországba. De bele is vakulhatnak a nagy fényességbe. Hát még velünk mi lenne növényekkel, fákkal, akik sokkal silányabb teremtmények vagyunk.
1: Silányabbak? Majd én megmutatom neked, hogy benézek a mennyországba.
0: Olyan hiú volt és olyan gőgös, hogy meg is tette. Sustorgó villámok hasogatták az eget, kék lángba borult tőlük az egész mindenség. Nagy sokára elvonult a vihar. A gabonafélék meg a mezővirágai esőtől mosdatva üdén hajladoztak a megfrissült levegőben. Csak a hajdinát perzselte korom feketére a villámtüze. Holt gyom lett a mezőn. Az öreg fűzfa lassan lengette hosszú ágait a szélben, keskeny, zöld leveleiről esőszemek gyöngyöztek, mintha a fa könnyei lettek volna. A verebek meg is kérdezték tőle.
6: Csirip!
7: Miért sírsz, öreg fűz?
6: Csirip!
7: Örülj az áldott természetnek! Nézd, kisütött a nap, nézd, vonulnak a felhők. Érzed a virágok bokrok illatát? Miért sírsz, öreg fűzfa?
0: Akkor a vén fűzfa elbeszélte nekik, milyen gőgös és öntelt volt szomszédja, a hajdina. És hogy büntette meg a természet, mert a büntetés sosem marad el. Én ezektől a verebektől hallottam a hajdina történetét, amikor egy este megkérdeztem őket, meséljenek valamit.

0: a gyémánt krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, s annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapirgált, kikapar egy gyémánt krajcárt, fölkapja nagy örömmel, s szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, s megállította a kakast.
1: Állj meg, kakas! Add nekem azt a gyémánt krajcár!
2: Nehogy adom! Úgyis elég szegény az asszonyom, jól lesz annak!
0: Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta,

0: elvette tőle a gyémánt krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Hely, Istenem, megharagudott a kakaska. Szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukurikolni nagy hangosan.
1: Török császár, add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: A török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta.
1: Török császár, add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Mikor a kapuról elhessegették, megint a kerítésre, kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta.
1: Török császár, add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Mit volt mit tenni a török császárnak? Nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, hogy ne hallja a kakas kukurikolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kis kakas az ablakpárkányára szállott, onnét kiabálta.
1: Kukuriku! Török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagy mérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kis kakas nem halt belé, mert csak azt mondta.
1: Szídd fel, begyem a vizet!
0: S mind egy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukurikolt nagybegyesen.
1: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
2: Hát ennyi olyan teremtette! Hát mégis él ez a hitvány kakas! Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, s bedobja az égő kemencébe. Ha nem a kakaskát, a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni.
1: Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!
0: S hát, csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, s egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukurikolt, ahogy csak a torkán kifért.
1: Kukurikó, török császár, add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Hey, uram teremtő, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát sem tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darásfészek, s parancsolta a szolgálónak.
2: Hey, szolgáló! Hát dobd a kakast a darásfészekbe, hadd csípjék agyon a darazsat!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darásfészekbe. De a kakaskát a darazsak nem csípték agyon, mert csak szólt a begyének.
1: Szidd fel, begyem a darás!
0: S amennyi darás volt, mind felszívta. Utcu szállott egyszeriben a török császár ablakába, s kukurikolt, hogy zengett bele a palota.
1: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
2: No, megállj, kakas! Mindjárt nem kukorikulsz te!
0: Megparancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól elfért volna benne, meg sem kottyant neki a kakaska.
2: No, itt most kukorikolhatsz!
0: Hiszen a kakaska nem kukurikolt, csak kotyogott magában.
1: Ereszd ki, begyem a darást! Hadd csípjenek a császárt!
0: Kiszárnak a darazsak, csípik, marják a császárt. Táncol, ordít a császár, nem tudta, hogy mit csináljon nagy kínjában. Mit volt mit tenni? Kieresztette a kakaskát, s mondta a szolgálónak.
2: Erik, vidd a kincses kamrámba! Hadd vegye vissza a gyémánt krajcárkáját, mert különben én pusztítom el!
0: Vitték a kakast a kincses kamrába, s hát ott kádaslag állott a tenger sok ezüst, arany és gyémánt. Ott ragyogott, tündökölt a gyémánt krajcárka is. Na hiszen, jó helyre kerekedett a kakaska, mondta egyszeribe.
1: Szidd fel, begyem a sok pénzt!
0: Felszít egy kád ezüstöt, meg se kottyant neki. Felszít egy kád aranyat. Na, most volt valami a begyében, felszít egy kád gyémántot. Na, ez éppen elég volt. Utcu szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott. Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette. Bezzeg, azután az asszonynak jó volt dolga. Sóra fára nem volt gondja. Még ma is élne, ha meg nem halt volna.

0: Lázár Ervin, Döm-dö-döm-dö-döm-dö-döm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, a Romó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és Vacska Mati. Te meg ma minti lesztek a döntőbírók! Üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, s nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek. Én tőlem aztán megszakadhatok az ordibálásban. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni. A Romót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
1: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő,
0: kezdte a Romó.
1: És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval, herceg. Még hogy én hencegek, igenis!
0: Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
1: Hadd mondja végig a Romó!
0: Az oroszlán elhallgatott.
1: Elhatároztuk hát, folytatta a Romó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat. Természetesen az én versem, mondta magabiztosan Bruckner Siegfried, de megint lehúrogták.
0: Jól van, mondta Mikka Makka, ezen nem újjon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre Maminti mellé.
1: Ki akar versenyezni?
0: Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadta, és vadul nekilátta. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel, föl is állt, hogy elszavalja.
2: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy dömdödöm alá szorult.
1: Húhú, fiú fügy, lengettek, rengettek, fügyörésztek, fityerésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak,
0: dühöngött Bruckner Siegfried.
2: Hallod, Mikka Makka, azt mondja, ez nem vers,
0: méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát.
1: Hát bizony, kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
2: Miért?
0: Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos.
1: Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
0: Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búbját, valami okosat akart kisütni. Ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta, csak! És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző. Maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett.
2: Hej, mi a kő, tyúkanyókend? A szobában lakik itt bent?
1: Áj, mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
2: Hát kicsoda,
0: háborgott Bruckner Siegfried.
2: Ki az ördög írta volna? Itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez?
0: Jó, jó, de ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
1: Úgy van,
0: helyeseltek a többiek.
2: Ki az a Petőfi Sándor? Sose hallottam a nevét.
0: Elég szégyen, mondta Maminti, de a verset akkor is ő írta. Légy szíves saját költeményt előadni.
2: Na jó, mondta Bruckner Siegfried, tudok én mást is. Édes üssetek!
0: Póz, arc az ég felé. Neki kezdett.
2: Hej, kent tyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
1: Ha-ho! Adonászott Arom, ugyanazt mondott kitekerve, és ráadásul rém sincs benne.
2: Rémnek kell benne lenni? Kérdezte Bruckner Siegfried Mikkamakkát. Hát nem árt, de ne az anyám tyúkját mondjad, akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk. Na jó, akkor nem az anyám tyúkját mondom. Apám tyúkja. Írta Bruckner Siegfried. Ej, tyúkapó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában kent.
1: Megölni, lelőni, szétvágni, elzavarni, kirúgni, szétfűrészelni, dühöngtek a többiek.
2: Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
1: Bizony nem, jobb is abba hagyod, itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt. Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy Zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére. Szavalt csak úgy zengett.
3: Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a makonda. Ha ráterelnék a makondát, széttiporná az anakondát.
1: Ugyan miféle vers ez? Mondta szemrehányóan a Romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna. Legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt amaménes. Ha ráterelnék amaménes, széttiporná az anaménest.
0: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a Romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költőtudományán esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
2: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt amacsorda. Ha ráterelnék amacsordát, széttiporná az anacsordát.
0: Nagy Zoár tobozai vöröslöttek a méregtől.
2: És azt nem mondanád meg, mi a csodát jelent az az anacsorda meg anaménes?
1: Ugyanazt, amit az anakonda, mondta Vacska Mati. Az a semmit.
2: Az anakonda, igenis, egy állat, bizonygatta Nagy Zoárt.
0: Ki ismeri? Tette föl a kérdés Mikka Makka.
1: Senki, zúgták a többiek.
2: Nem én, hadonászott Nagy Zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
0: Kinek van természettudományi kis lexikonja? Kérdezte Mikka Makka.
1: Senkinek,
0: felelték kórusban. Ezen nem újon, szólt ekkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját.
1: Csiribi, legyen itt te, csiribá, természettudományi prics, kis lexikon prucs.
0: És már ott is volt a lába előtt. Nosza neki estek, lapozták, csak úgy sisterget.
1: Hanyadik betű az ABC-ben az a? Kérdezte Vacska Mati. Hátulról vagy előről számítva?
0: Érdeklődött Aromó, de akkor már Nagy Zoár diadallal felkiáltott.
2: Itt van, az 59. oldalon.
0: És olvasta.
2: Anakonda, Eunectes murinus. Állat, 10 métert is elérő dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
1: Hát, legyen ez neked a legszebb állat,
0: mormogta Aromó. De mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy Zoárt versét. Íme kiderült, van anakonda nevű állat.
1: Jöhet a következő,
0: intett Mikka Makka. Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
4: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
2: Hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
5: Még hogy elpüsztülök, vihogott Bruckner Siegfried. Elpüsztülök a rűgéstől.
1: Csend legyen,
0: kiáltott Mikka Makka. Ki következik?
1: Én,
0: mondta Vacska Mati.
1: Egy egészen rövid verset írtam.
2: Halljuk!
1: Szerda ablakában csütörtök ül, és ordít csütörtökül.
0: Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte. Miért csütörtökül ordít?
1: Mert csütörtök. Ha péntek lenne, péntekül ordítana.
2: Idegen nyelveket nem tud,
0: akadékoskodott Bruckner Siegfried.
1: Nem, ez egy műveletlen csütörtök.
0: Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
2: Elég, halljuk Aromót.
0: Aromó fölényes mosolyjal sétált a tisztás közepére. Rázendített.
1: Bálomböki, bagufan, bálomböki, bigafon.
2: Nem ér,
0: ordított közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot sem értek belőle. Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
1: Eszed tokját hottentottá. Ez igenis magyarul van.
2: Akkor én megeszem a fülem.
1: Meg is sózhatod.
2: Hadd mondja végig,
0: próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
1: Bálomböki bagufán, balámbökö bigafún, bulambákö bögifan, balumbaká bögöfén, bélambuka bágöfön, bölimbakú bagáfön, bölömbika bugafán.
2: Ez semmi, mondta Ló Szerafi. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
0: Igenis vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik tetszett ez a bálomböki. S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be, írj egyet.
2: Nem is kell leírnom, mondta Ló Szerafin. Kapásból is elmondhatom. Komirelű kötyú al, kamórile kütyő úl, kumaróli ketyű öl, kőmuraló kitye ül, kümőrúla kótyi el, kemürőlú katyó ill, kimerülő kutya ól.
1: Jó, jó, de ennek semmi értelme nincs. Mi az, hogy kimerülő kutya ól?
0: Szólt a Romó.
1: Kimerülhet egy zseblámpa ellen, vagy esetleg egy hegymászó, de egy kutya ól. Esetleg elfárad?
0: Vetette közbe Vacska Mati.
1: Miért ne fáradhatna el egy kutya ól?
2: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről.
0: Kell Bruckner Siegfried is Ló Szerafin védelmére.
1: Rendben, mondta a Romó. De a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
2: Ez igaz, hagyták helyben a többiek.
5: Találmánynak nem rossz, epéskedett Nagy Zoár. Csak versnek.
0: Mikka Makka megint csengetett.
2: Halljuk az utolsó versenyzőt!
0: Nagy pironkodva előáll Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani Dömdödöm. Így szavalt.
2: Dömdödöm, dömdödöm, dömdö, dömdö, dömdödöm.
1: Nem ér, kiáltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy pram-papam, pram-papam, pram-papram-papram-papam.
0: No-no, mondta Mikka Makka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent dömdödöm verse.
2: Miért, mit jelent?
0: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
2: Engem is?
0: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
2: Persze, téged név szerint is megemlített,
0: mondta Mikka Makka.
2: Éljen, dömdödöm! Kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat!
1: Adjuk!
0: Kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett dömdödöm fejére.
1: Te győztél,
0: mondták neki.
5: Majd kölcsönadhatod a krumpli főzelékembe,
0: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dudolgatta a győztes verset.
2: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.

Lázár Ervin, a hétfejű tündér. Nem volt nálam csúnyább gyerek Rácpálcegresen. Azaz, hogy mit beszélek, hetet hét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem úritök, az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett. Hívtak emiatt Kancsának, Bandzsának, Sandának, Bandzsának, Kancsinak, Bandzsinak, árokba nézőnek. Tyúk mellem volt, suta voltam, fülem, mint az elefánté, harcsaszám volt, puklis karom, a termetem gírbegúrba. Hát ilyen csúnya voltam. Vagy tám még annál is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki Rácpálcegresen. És fort bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre? Ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban Rácpálcegresen, jobbról Rácegresi, balról Pálcegresi. Rácegresi tudott furuljázni, Pálcegresi nem. Rácegresi azt mondta nekem: csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy. És meg is szépülsz tőle. De én nem jó akartam lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pálcegresi meg azt mondta: olyan randa vagy, hogy nem lehet rád nézni, hát téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt lakik csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pálcegresi legyintett. Álnok ének az, mondta. Így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkány, vagy hétfejű boszorka ott élt hozzánk közel. Mert Rácpálcegres a négyszögletű kerekerdő közepén van, és innen csak egy ugrás Ajaktan Katurbani király fazsindejes palotája, és a palota mögött meg rögtön kezdődik csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda. És esténként gyönyörűen énekelt hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát ő varázsolt el engem. Ő miatta lettem ilyen rút. Na megállj, gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pálcegresi a zenész, aki annyira nem tudott furujázni, hogy már nem is akart. A furujája is tömör alany volt, lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden láncsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, vencsellővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka nekiindultam. Karddal, láncsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm, ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rítogáltak a füvek. Csak mentem, bim, bum, mit nekem füvek? A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák. Csak mentem, dim, döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött. Csak mentem, zitty, zutty, mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnaltát értem csodaországba, még alig-alig pirkadt, de rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt, be volt hunyva mind a 14 szeme. Nosza, nekiestem. Sutty, levágtam az első fejét, mintha egy húr pattant volna el, földtől holdig érő, megzengett a világ. Fölébredt persze, álmélkodva bámult rám 12 szemével. Nem kíméltem, nyisz, levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak ekkor, kikeríts, fodorment a kakukkfű, orgona és nácisz illata. Felém nyúlt, meg akart fogni, de nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a karddal, láncsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is,
aranyhajfonatok libbentek, s tűntek el a fák közt. Az ötödik is felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette, húzta, óvta, de nem menekült, lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor, sok békességes harang. Egyre halkabban, de akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni se tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szívdobbanásait. Kopp, kopp, dobogott a szíve. És azt kérdezte tőlem, mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemét. Fény lett a szeme, mint a szép távoli csillag. Megláttam az arcát, tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége. Ilyen volt az arca. Te bolond, mondta kedvesem. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, és megcirógatott. Ez nem öl meg engem. Ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem. És már sírtam is, te úr, Isten, hat fejét levágtam. Elengedett. A szeme tükrében megláttam magam, a lábam egyenes volt, a hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se bandzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszájú. Térdre estem előtte. Nem érdemlem én ezt, mondtam neki, változtass vissza rúttá, hiszen hat fejed levágtam. Jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét, hogy nem lehet. Mosolygott. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni, a világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is elvész? Engedd meg, hogy a testőröd legyek, engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Bólintott. Soha többé nem mentem vissza Ráczpácegresre, ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is, lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá, nem engedhetem bántani. Mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. És szeretettel.

0: fél takaró. Valamikor, réges-régen élt egy gazdag ember, akinek volt egy fia. Ahogy az apa öregedett, a fiú is felcseperedett. Elkezdett az apjával dolgozni, és hamarosan sikeres kereskedő lett belőle. Azután megházasodott, és gyermeke is született. Egy nap így szólt hozzá az apja.
1: Fiam, én már nem tudok tovább dolgozni. Bízom benned, hogy becsületes kereskedő maradsz. Elhatároztam, hogy mindenemet neked adom, amíg még élek. Minden vagyonom a tiéd, így biztos lehetek benne, hogy te is mindent megadsz nekem, amire szükségem van.
0: A fiú repesett a boldogságtól, és vidáman köszönte meg apja kedvességét. Először valóban tisztelte is az apját, minden nap elmesélte neki, hogy áll az üzlet, és gyakran kérte a tanácsát is. Ám ahogy telt, múlt az idő, a fiú egyre ritkábban beszélgetett az apjával. Mikor az öreg tanácsot adott neki, a fiú gyorsan közbevágott.
2: Tudom, mit csinálok! Nincs szükségem a segítségedre!
0: Aztán eljött az a nap is, amikor a fiú így szólt az apjához.
2: Nincs szükségem többet a tanácsaidra, mivel minden az enyém. Azt akarom, hogy menj el innen!
1: Tehát hova mehetnék, hiszen túl öreg vagyok már ahhoz, hogy elhagyjam az otthonomat.
2: Márpedig öreg, még napkelte előtt el kell menned különben, magam doblak ki a házból.
1: Jaj, Istenem, Istenem, Istenem.
0: Így az öreg embernek el kellett hagynia az otthonát. Az utcákat kezdte járni, kéregetett, hogy éhen ne haljon. Így jutott ételhez és pénzhez.

0: különösen hideg napon az apa épp a fia ház előtt ment el. Hát látjám, hogy az unokája kin játszik az udvaron. Oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy kicsoda. Aztán így szólt a fiúhoz.
1: Kérlek, gyermek, mondd meg apádnak, adjon már nekem egy takarót, hogy meg ne fagyjak a hidegbe.
0: A gyermek futott az apjához.
2: Kedves édesapám, kérlek, adj egy takarót annak az öreg embernek, aki azt mondja, hogy a te apád. Igazán ő az én nagypapám. Kérlek, mondd meg, hol találok egy takarót.
3: Rendben. Menj fel a padlásra. Ott találsz egy régi takarót. Azt elviheted, és odaadhatod a nagyapádnak.
0: A fiúcska felszaladt az emeletre, hogy előkeresse a takarót. Az apja csak várta, hogy visszajön, de hiába nem jött. Akkor utána ment a padlásra, hogy megnézze, mit csinál ilyen sokáig. Hát látjám, hogy a fiú egy hatalmas késsel igyekszik ketté vágni a takarót.
3: Hát te meg mit csinálsz, fiam?
2: Ketté vágom ezt a takarót, apám, hogy a felét a nagyapámnak adhassam, a másik felét megtartom neked. Amikor öreg leszel és kéregetni fogsz az utcán, majd neked adom ezt a másik felet, nehogy halálra fagy.
0: Akkor a férfi leszaladt a lépcsőn, kifutott az ajtó elől, az idős apja állt a hidegben.
3: Bocsáss meg nekem, atyám, amiért ezt tettem veled. Hálát és tiszteletet érdemelsz. Azért, amit nekem adtál. Kérlek, gyere be, és élj ismét az otthonodban.
0: Könyörgött, és az öreg könyörületes szívvel megbocsájtott a fiának. Azon az estén a nagyapa egy széken ült a tűz mellett, az unokája pedig a kezében a ketté vágott takaró darabjaival. Oda ment hozzá, és az ölébe ült. Az öreg fogta a takaró egyik felét, a térdére fektette, a másikkal meg betakarta az unokáját. Akkor aztán elmosolyodott, és mesélni kezdett a fiúnak. Attól fogva pedig ez így ment még sok-sok hosszú éven át.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben lakott egy királyi pár. A királyné reggel, ahogy a szemét kinyitotta, már is veszekedni kezdett a királlyal.
1: Hát nekem már kalocsnyi közt kell leélnem az életemet? Mi ez itt ez a sok büdös esőkabát? Mik ezek a lyukas kalapok, ezek a félperkesztyűk, ezek a fertelmes sálak? Hát királyok vagyunk mink egyáltalán, vagy mik? Hol a vadászkastély, meg az aranytrombiták? Hol a százszemélyes porcelán, meg a felvonó híd, meg a főlovászmester? Hol a daliás szobainosok, meg a hatlovas hintók, meg hattyúprémes bársonypalástok, meg gyémánt nyakékek, meg smaragd nyakékek, meg topáz nyakékek? Topázokat akarok! Topázokat! Topázokat! Topázokat!
0: Mondta erre a király, és kimászott a fiókjából. Megmozgatta a lábujjait, megitta a kakaóját, és elolvasta az újságját.
1: Bálok estélyek, majd éppen itt, a lyukas kalucsnik között,
0: kiabált a királyné.
1: Majd éppen itt keringőzünk gyertyafényben, itt iszünk a pezsgőt, meg a limonádét, ide gyömöszöljük a zenekart, a hásvákat, a hegedőket, az aranytrombitákat. Táncolni akarok! Táncolni! Táncolni! Táncolni!
0: Mondta erre a király, és visszamászott a fiókjába, mert ilyenkor már este lett.
1: Majd éppen itt! Éppen itt! Éppen itt!
0: Kiabálta a királyné, és aztán ő is visszamászott a fiókba. Elhelyezkedtek, kicsit mocorogtak erre-arra. Megölelték, megcsókolták egymást, és aludtak szépen másnap reggelig.

0: Mese a békáról. Élt vala egy gróf kisasszony. Szép vára volt és nagy birtoka, mégis egyedül élt, dolgos háza népével, nem ment férjhez. A szülei már régen meghaltak. Igaz, hogy gróf kisasszony volt, nemes úri hölgy, a munkát mégsem szégyelte. Maga főzött, maga járt vízért, maga vágta a fát, fejte a teheneket, és gondoskodott az etetésükről. Maga járt nekik sarlózni a rétre. Egy napon a gróf kisasszony a lucernát vágta a réten, és ahányszor odasúintott a sarlójával, mindannyiszor egy kis zöld béka volt a sarló útjában. Többet egy nyalábbal sem vágott a gróf kisasszony, mert nem akarta megsebesíteni a kis állatot. Kétszer is elvitte jó messzire, a béka mégis ott volt megint a sarló alatt. Mérgesen lerakja a gróf kisasszony a sarlót, megfogja a zöld békát, és elviszi háromszor olyan messze, mint első és másodízben.
1: Itt maradj! Ha kicsinyeid lesznek, én leszek a dajkájuk.
0: Ott hagyta a békát, és ment tovább sarlózni. Ekkor már könnyen ment a munka, s elég lucernát vágott le a jószágnak, mivel a béka nem lábatlankodott többé a keze alatt. Eltelt ezután 7 év, és a gróf kisasszony egyszer megint füvet vágott a réten. Arra jön fekete hintóban egy úr, zöld ruhában, piros sipkával a fején. Amikor meglátja a gróf kisasszonyt a réten, megállítja a lovait, leszáll a hintóról, odalép hozzá és így szólítja meg.
2: Teljesítsd, amit 7 évvel ezelőtt ígértél.
1: Miféle ígéretről beszélsz? Én nem emlékszem semmire.
2: 7 évvel ezelőtt azt ígérted egy békának, hogy ha kicsinyei lesznek, te leszel a dajkájuk. Emlékszel rá?
1: Emlékszem, na és?
2: 7 kicsinye van a békának. És most érted jöttem, hogy légy a dajkájuk.
0: Sötétült a világ a gróf kisasszony szem előtt. A zöld ruhás, piros sapkás úr pedig, aki nem volt más, mint maga az ördög, a béka pedig a felesége, karon fogta a gróf kisasszonyt, elvezette a kocsihoz és felültette. Maga felült a bakra, a lovak közé csapott az ostorával, s ezek úgy elvágtattak, mint a szél. A gróf kisasszony semmit sem látott, mert az ördög elvette a látását. Körös körül rettenetes vihar támadt, a gróf kisasszony szinte belesiketült. A föld alatt vágtattak 3 nap és 3 éjjel. A 4. napon elérkeztek a pokolba, és csak itt nyílt ki ismét a gróf kisasszony szeme. Elhagyatott vidéken állt az ördög vára, maga a pokol. Belép a gróf kisasszony a várba, s találkozik 7 kis békával, meg az öreggel, akit 7 évvel ezelőtt látott kint a réten. Mindegyik békának volt valamilyen tárgya kezében. Kés, villa, kanál, fejszet, tányér, főzőkanál és kemence villa. Amikor a békák meglátták, barátságosan köszöntötték a gróf kisasszonyt. Az öreg béka meg ráparancsolt, menjen pogácsát sütni, de mindegyikhez csak 1 kanál tésztát szabad felhasználnia. Pedig a pokolban volt liszt elég, noha sohasem vittek őrletni búzát a malomba. A tészta a fenti világból származott, ahol az asszonyok ezt szokták mondani, ha a tészta dagasztás közben kiesik a kezükből. Vigyen el az ördög! A gazdasszonyok kívánsága teljesül, s így a pokolban mindig van elég tészta. A gróf kisasszony elment pogácsát sütni, de egy kanál tészta helyett 2 fogott. Tömérdek pogácsát sütött ki így. 7 napig kellett ott maradni a pokolban. Amikor már úgy volt, hogy visszatérhet a felvilágra, az öreg béka így szólt hozzá.
3: A férjem majd meg akar fizetni, amiért dajkája voltál a kicsinyeimnek. Annyi pénzt kínál majd, amennyit akarsz, de nem szabad elfogadnod. Csak azt a nadrágot kérd, amelyik ott lóg a szögön. Ha nem hagyod magad eltántorítani, megkapod a nadrágot, és ha odaadja, majd vissza akarja venni. Ezért most jól figyelj arra, amit mondok. Tedd a nadrágot a kötényedbe, és szorítsd jól magadhoz, mert az uram viharformájában fog utánad vágtatni. Kicsavarja a fákat, és lesodorja a háztetőket. Ekkor szorítsd jól magadhoz, nehogy a vihar elsodorja tőled a nadrágot. Ha elérsz az első kenderföldig, ott feküdj a földre, s akkor majd elmúlik a vihar. Így cselekedj, és meglátott szerencsével jársz.
0: Ezt tanácsolt az ördög felesége a gróf kisasszonynak, amikor a férje nem volt otthon. Estére hazajött a férj, és megkérdezte a gróf kisasszonyt.
2: Mit kérsz, amiért dajkája voltál gyermekeimnek?
1: Azt a nadrágot ott a szögön.
2: Nem, azt már nem. Adok neked egy negyed akó pénzt.
1: Én csak azt a nadrágot akarom, amelyik ott lóg a szögön.
2: Inkább adok egy fél akó pénzt.
1: Nekem csak a nadrág kell, semmi más.
2: Egy egész akó pénzt adok neked.
0: Belátta az ördög, hogy a gróf kisasszony nem lehet lebeszélni, ezért nagy mérgesen odaadta neki a nadrágot. A gróf kisasszony elrakta a kötényébe, elbúcsúzott tőlük, és elment. De nem jutott messze, amikor olyan vihar támadt, hogy kidőltek a fák, és lesodródtak a háztetők. A gróf kisasszony jól eszébe vést az ördög feleségének szavait, és erősen magához szorította a kötényét, nehogy a szél elvigye a benne rejtőző nadrágot.

és amikor odaért az első kenderföldhöz, lefeküdt a földre, mire a vihar mindjárt elmúlt. Az ördögnek többé nem volt hatalma felette, s ezért iszonyú üvöltéssel és robajjal takarodott vissza a birodalmába. A gróf kisasszony pedig utazott 7 éven át, mire újra hazaért a várába. Itt az asztalra rakta a nadrágot, és lássatok csodát, 2 fehér galamb repült fel az ablakon át az égbe. A gróf kisasszony szülei voltak azok, akik egészen idáig a pokolban szenvedtek.

0: Bolond Mihók. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egy szegény ember, s annak egy nagy kamasz félkegyelmű fia. Úgy hívták, hogy Mihók. Az ám, a faluban Bolond Mihóknak hívták, mert olyan félkegyelmű volt szegény feje, hogy akármibe kezdett, mindent visszájáról végezett. Sok bút, bajt okozott az apjának, s ami keveset dolgozott, annak is csak kárát látta. Használt soha. Egyszer mit gondolt, mit nem? Mihók? Azt mondja az apjának, hogy ő többet nem kínódik itthon. Elmegy szolgálatba.
1: Csak keredj, fiam! Jó utat, ahol sár nincs.
0: Sütött az anyja egy hamuba sült bogácsát. S Mihók elment szolgálatba. Még egy esztendő sem telt el, visszakerült Mihók a faluba. Kérdi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
2: Jöjjön csak, mindjárt megmutatom.
0: Hátra vezette az apját a csűrös kertbe. Ottan volt egy szalmakazal, abban elkezdett turkálni, keresgélni.
1: Mit keresel, Mihók?
0: Kérdi az apja.
2: Hát, amit szolgáltam.
1: S ugyan bizony, mit szolgáltál?
2: Egy gombostűt.
1: Ó, te világ bolondja, te máskor tűzd a kalapodra, ne a szalmakazalba.
0: Elmegy Mihók még aznap ismét szolgálatba, de egy esztendő múlva haza is kerül. Most egy nyársat szolgált, s ő bizony meg is fogadta az apja tanácsát. A nyársat felszúrta a kalapjára. Megy haza a faluba nagy kevélyen, mondja az apja.
1: Ó, te bolond, tehát azt minek szúrtad fel a kalapodba? Tanuld meg, hogy máskor a válladra kell vetni.
0: Visszafordult Mihók, s a harmadik esztendőben egy szalonnát szolgált. De bezzeg nem felejtette el, hogy mit tanácsolt az apja. Szépen a nyakába vette a szalonnát, lelógott a hátán, s amint ment egyik faluból a másba, ahány kutya volt, mind ráesett. Letépték a hátáról a szalonnát, hogy csak egy falás maradt meg belőle a nyakán. Hazai a nyakán. Hazaér a faluba, s kérdezi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál? Mondja.

0: van a borjú, meg is volt füstölve becsületesen. Az ugyan nem is bőgött többet.
1: Te, Bolond, te máskor közd a jászolhoz is tégy cénet elébe.
2: Jó van, máskor úgy teszek.
0: Elment Mihók ismét, vissza is került egy esztendő múlva, s már akár hiszitek, akár nem, de szép leány szolgált feleségnek. Hazaviszi a feleségét, egyenesen az istállóba vezeti, ott a jászolhoz megköti, s cénát tesz elébe. Azzal összecsődíti az egész falut, hogy jöjjenek vendégségbe, mert most lesz az ő lakodalma. Jönnek a népek, szeretnék látni az éjfasszonyt, de az bizony nincsen sehol.
1: No, Mihók, hol a felesége?
0: Mondja Mihók, hogy kint van az istállóban. Kimennek az istállóba? Hát csak ugyanott van az asszony jászol elé kötve, s előtte egy csomó széna.
1: Ó, te Bolond, te nem jászol elé kell kötni az asszonyt, hanem meg kell ölelni, csókolni.
2: Híj, hát igaz.
0: Mondj Mihók, s mindjárt elódotta a feleségét, megölelte, megcsókolta, bevitte a házba, s megkezdődött a nagy dínom-dánom lakodalom. Hanem egyszer csak elfogyott a bor, s mondja Mihóknak az apja.
1: Eredj, Mihók fiam, hoz bort a pincéből.
0: Lemegy Mihók a pincébe, csápra üti a hordót. De kancsó helyett rostát tartott a lája, s a bor mindegy csöppig elfolyt. Nem tudták elgondolni a népek, hogy miért marad el oly sokáig Mihók. Utána ment az apja, s hát látja, hogy a bor mind elfolyt. Tele a pince fődje.
1: No, te szerencsétlen!
0: Mi mondja az apja?
1: Ha ezt megtudja a feleséged, egy órát nem él veled. Eredj a kamrába, ami hamu van, hozd ide. Hintsuk be a bort, hogy ne vegyik észre, mit csináltál.
0: Felszalad Mihók a kamrába, de a hamutól nem tudja megkülönböztetni a lisztet. Ami liszt volt, levitte mind, s azzal nagy hirtelen behintette a pince földjét.
1: Te boldogtalan, te! Többet a szeme eléd se kerülj a feleségednek.
0: Mihóknak sem kellett sok biztatás, kifutott a pincéből. Azt sem mondta senkinek, Isten áldjon, s szaladt, mintha a szemét kivették volna. Hanem a vendégek észrevették, utána szaladtak, megfogták, s nagy bajjal visszavitték Mihókot. Megvigasztalták, hogy majd bor helyett, ad az Isten, bort, liszt helyett pedig lisztet. Csak jól igyekezzék. No, visszaült az asztalhoz Mihók a felesége mellé, s bújában elkezdett enni, mert nem volt mit inni. Meglöki a felesége.
3: Hallod-e, Mihók, nem illik sokat enni egy vőlegénynek. Aztán, amikor majd én a lábadat megnyomintom, mindjárt félbehagyd az evést.
0: Alig mondja ezt a felesége, beszalad a kutya az asztal alá, rálép a Mihók lábára, s Mihók abban a pillanatban ledobja a kést, villát, s hiába kínálta apja, anyja, s felesége. Többet egy falás sem evett. No, késő éjjel elmennek a vendégek, Mihók a feleségével maradt, s mondja nagy keservesen.
2: Na, feleség, ez szép aggodalom vala, olyan éhes vagyok, mint a farkas.
3: Jó neked, te Bolond? Hát miért nem ettél? Eleget kínáltunk.
2: Hiszen megnyomtad a lábamat.
3: Én?
2: Hát ki?
3: Ó, te Bolond, hiszen az a kutya volt. Eredj a kamrába, van ottan egy kis maradék kalács, edd meg. De vigyázz, mert ott paradicsom is van elrakva, nehogy abból legyél.
0: Bemegy Mihók a kamrába, nem találja a kalács maradékot. Megtalálta a paradicsomot. S azt egy szempillantásra mind felhabzsolta. Visszamegy a szobába, s kérdi a felesége.
3: Jól laktál-e, édes uram?
2: Jól én. Lelkem, feleségem, de úgy, hogy mindjárt elszalad a gyomrom.
3: Jaj, te Bolond! Te bizonyosan a paradicsomot etted meg, mi?
2: Már akármit ettem meg, feleség, én mindjárt megyek Oaklandra!
3: Na bizony, ha mégy, ott van az ajtó mellett két fazék. Az egyikbe tejföl van, a másik meg üres. Abba hányunk el.
0: Szalad, Mihók, de bezzek, hogy nem az üres fazékba, hanem a tejfelesbe hányt, kérdi az asszony.
3: Hallod-e? Nem a tejfölös fazékba hánytál?
2: Lelkem, feleségem, én nem tudom, csak hallottam, hogy cuppogott.
3: Na bizony, ha cuppogott, akkor a tejfölös fazékba hánytál. Eredj és vágd a fazekat a kapufélfához.
0: Mihók úgy értette, hogy az apja hátához. Kiszaladt Bolond fejjel, s az apja hátához verte a tejfeles fazekat. Aludt a szegény öreg, fölriad az álmából nagy ijetten, kiszalad az utcára, kiabál. Amennyi kutya a faluban, mind kicsődöl utána a tejfőszagnak. Föllármázták az egész falut. A harangozó azt hitte, hogy tűz van. Félreverte a harangot, hordották a vizet dézsával, cseberrel. Ez alatt visszamegy Mihók a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: No, te Bolond, oda vágtad-e?
2: Aztán...

0: hogy felordított belé.
1: Ki ordított fel te?
0: Hát az apám.
1: Jaj, te bolond, te eredj és kövesd meg.
2: Kiszaladt Mihók, fölszedett csomó követ, s mikor az apja jött vissza, jól meghaigálta. Azzal, mint aki jó végezte dolgát, visszamegy a feleségihez. Kérdi az asszony.
1: Na, megkövetted-e?
0: Én aztán meg... Csak úgy ajgatott belé?
1: Ki ajgatott, te bolond?
0: Hát az apám!
1: Jaj, Istenem, jaj, mit tettél? Hiszen nem azt mondtam én, hogy megkövezd, hanem hogy megkövesd. Na, most fussunk innét, itt nekünk nincsen maradásunk.
2: Azzal megfutamodtak hátra az udvaron, de amint futottak, kérdi az asszony.
1: Ugyan bizony, behúztad-e az ajtót?
0: Nem én.
1: Hát eredj és húzd be.
2: Mihók úgy értette, hogy hozza el az ajtót. Visszaszaladt, az ajtót a sarkából kivette, hátára fölvette, s szaladt a felesége után. Sötét volt, az asszony nem látta, hogy Mihók hozza az ajtót. Egyszer csak nagyokat nyög Mihók.
1: Na, mi a baj?
0: Nehéz az ajtó.
1: Miféle ajtó?
0: Hát, mondtad, hogy hozzam el az ajtót.
1: Dehogy mondtam, jaj Istenem. Hát, ha már elhoztad, akkor vigyük.
2: Vitték együtt az ajtót árkon, bokron át, hetet-hét ország ellen. Egyszer, amint egy nagy erdőt mennek át, jön szembe velük 12 zsivány. Hogy észre ne vegyék a zsiványok, hirtelen felmásztak egy fára, felhúzták az ajtót is. Gondolták, hogy attól majd nem veszik észre a zsiványok. No, ezek éppen ez alá a fa alá telepettek le, s ottan kezdték számolni a pénzüket. Mondja Mihók suttogva.
0: Én nem bírom tovább tartani az ajtót, feleség! Milyen lejtem?
1: Fogja, te szerencsétlen, mert ha lejted, megölnek a zsiványok!
2: De hiszen mondhatta, éppen abban a pillanatban puff, leesett az ajtó. Leám. Éppen annak a zsiványnak a fejére, aki számlálta a pénzt. A zsivány ketté harapta a nyelvét, a többi 11 pedig annyi felé futott, ahányan voltak. Hiába kiabált utánuk a 12. zsivány, mikor meglátta, hogy egy férfi s egy asszony van a fán. Mondom, hiába kiáltotta ember lót, ehelyett, hogy ember volt, a zsiványok elszaladtak. Úgy elszaladtak, hogy hírük poruk sem maradott. No, elszaladt a 12. zsivány is. Ott hagyta a fél nyelvét, de még a temérdek sok pénzt is. Mihók s a felesége most már lejöttek a fáról. A sok pénzt felszedték, hazavitték, s bezzeg, hogy a naptól fogvást az egész faluban nem volt több olyan okos ember, mint Mihók. Aki nem hiszi, na járjon utána.

0: az Irigy Kaméleon, kubai fekete népmese. A világ kezdetén a kaméleon egyszínű állat volt. Ott élt az őserdőben, és szomorúan ugrált fáról fára, nagyon csúnyának hitte magát, hiszen még csak nyaklánca sem volt. Amellett szörnyű irigy is volt. Olyannyira, hogy még a kutyát is gyűlölte, mert ahányat csak látott, mindig más színű volt, és ráadásul mindnek lánc díszelgett a nyakában. Egy nap meg is kérdezett egy arra járó kutyát.
1: Hogy van az, hogy ahányan csak vagytok, más a színetek? Én meg mindig egyszínű vagyok. És neked még nyakláncod is van. Szebb vagy nálam.
0: El is ment másnap Orulához, a varázslóhoz, hogy kérjen tőle egy varázsszert, amelytől ő is olyan szép lesz, mint a kutya. Orula óva intette, hagyjon fel az irigységgel. De a kaméleon nem tágított, addig-addig könyörgött Orulának, míg az végül engedett a hiú állat kísértésének. Adott hát neki egy szert, és azt mondta.
2: Na jó, most pedig menj haza. Ez, amit adtam, olyan varázsol, amilyen lenni szeretnél.
0: Ahogy a kaméleon visszatért az erdőbe, rögvest föl is mászott egy fára, és csodák csodájára valóban megváltozott a színe, és ahogy tovább ugrált, mindig más színt öltött. Ekkor megpillantott egy kutyát, és így dicsekedett.
1: Nézd csak, komám, milyen szép vagyok, ha!
0: És azzal egyik fáról a másikra ugrált, így fitoktatva változó színét. A kutya meg rá sem hederített. Nem tűrhette ezt a hiú kaméleon, nagy haragra lobbant, és újra elfutott Orula házához.
1: Varázsló, hogy egy olyan szert, amitől olyan szép leszek, hogy a kutya megfukkad az irigységtől.
2: Ha, még mindig nem vagy megelégedve.
0: A varázsló hiába akart a szép szóval meggyőzni az ostoba hiú kaméleont, az nem tágított, olyan makacsul erősködött, míg végül kapott is egy csodaszert.
2: Tessék!
0: Boldogan futott vele vissza az erdőbe. Alig várta, hogy hazaérjen és kipróbálja a varázsszert, amelytől aztán olyan szép lesz, hogy azt már a kutya is megirigyelheti. Ezt állja majd meg szó nélkül, és kárörvendve elképzelte, miként fog pukkadozni a kutya az irigységtől. Ahogy így ugrándozott vidáman, egy óvatlan pillanatban elvesztette a csodaszert. Futott is vissza rémülten a varázslóhoz, de Orula elzavarta a hiú irigy állatot.
2: Takarodj!
0: Azóta a kaméleon, ahányszor csak fölmászik a fára, megváltoztatja a színét, de nincs benne öröme, mert mindig szebb szeretne lenni másoknál.

0: Horváth Ildikó, a szegény ember és a medve. Élt egyszer egy szegény ember, falu széli kis kunyhóban, s repett hasú kemence mellett melengette pirosra fagyott kezét. Favágó volt a szegény ember, s tél idején, amikor az erdő hatalmas fáit döntögette baltájával, bizony megcsípte a hideg az ujjai. Történt egyszer, hogy amint éppen az egyik vaskos bükkfát döntögette, előbukkant az erdő belsejéből egy hatalmas barna bundás medve.
1: Na jó napot, szegény ember! Nincs jobb dolgod! Mit erőlteted magad azzal a favágással?
0: A szegény ember megtörölte a homlokát és letette a baltát.
2: Honnan tudod, hogy szegény ember vagyok?
1: Csak meg kell nézni a foltos ingedet, meg a szakadozott csizmádat. Már is tudom, hogy ki vagy.
0: Gondolkodott egy kicsit a szegény ember, és így szólt.
2: Lásd, én mégis felfogadlak szolgámnak. Ezután te fogod döntögetni a fákat.
0: Hatalmasat nevetett erre a medve.
1: Még hogy én, egy vézna rongyos ember szolgálja. Abból nem eszel, hiszen a két markommal pozdorjává törlek, ha akarlak.
0: Gondolkodott megint a szegény ember. Aztán nagy ravaszul így szólt.
2: Elhiszem, hogy erős vagy, de hogy okos is, azt majd eldöntjük mindjárt. Válaszolj három kérdésemre. Ha nem találod el őket, csak ugyan szolgám leszel. Íme az első. Jobbra szalad, balra csap. Balra szalad, jobbra csap. Mi ez?
0: Vakargatta a fülét a medve. Válaszolni azonban nem tudott.
2: A róka farka.
0: Nevetett a szegény ember.
2: Itt élsz az erdőben? Mégsem tudod. Na akkor válaszolj a második kérdésemre. Ki bújik, ha nagyon várod? Nem látod, de megtalálod. Mi az?
0: Még nagyobbat vakart a fülén a medve, és szégyenlősen lesütötte a szemét.
2: Hát az ibolya, te buta.
0: Nevetett újra a szegény ember.
2: Tavasszal várod, bokrokban él, tehát nem látod. Mégis megtalálod, mert az illata oda csalogat. No de halld az utolsó kérdésemet. Erős, vaskos, mégis suta. Nagy a feje, mégis buta. Mi az?
0: A medve csak hümmögött, brummogott, s még jobban lehajtotta a fejét.
2: Te vagy barát.
0: Nevetett a szegény ember, és a medve kezébe nyomta a baltát.
2: Szolgám vagy, bundás.
0: A medve pedig mit tehetett egyebet? Neki esett az első hatalmas bükkfának, és közben csodálkozó pillantásokat vetett a vézna emberre, aki leült egy farönkre, s jó ízűen szalonnázni kezdett.
3: Lázár Ervin,
4: anyuj, mint tolmács.

0: tisztás szélén egy kerekképű úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban. Isten ilyen tudott vigyorogni.
1: Persze ez nem túlságosan lényeges.
0: A tisztáson éppen a kecske reggelizett.
1: Ő sem túl lényeges.
0: De róla akarok mesélni. Na, a mese kezdetén,
1: tehát most,
0: egy időben, a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával. A kecske azt mondta. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a mek-mek.
1: A bökkene az, hogy nem tudsz kecskéül, így hát jelentette azt is, hogy hej, de jó ez a friss réti csenkesz.
0: De azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz, unom.
1: Ez azonban most már sosem derül ki.
0: Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. A kecske felkapta a fejét. Egy darabig bámult a lóra, borjú az új kapura. Aztán olyan, nem tudom, formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukot sem érte.
1: Majd kis gondolkozás után még hozzátette.
0: A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta.
1: Ami eltette azt is, hogy nem értem.
0: De esetleg azt is, hogy jó napot. Nem tudom. Sajnos nem tudok lóul.
1: A nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott.
0: Közelebb léptek egymáshoz.
2: Nyiha! Nyiha!
0: Magyarázta a ló. Próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltan mondta. Hát, ha így megérti a ló.
1: De nem értette.
0: A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott.
1: Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle.
0: Aztán felderült a képe. Rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes,
1: de aki tud szamárul, azért megértheti.
0: A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszél, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául.
1: Azaz, ahogy az előkelőbbek mondják, juhul.
0: Mondta. A ló rázta a fejét.
1: Nem tudod birkául.
0: Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az úritök észrevette a nyulat. És kiáltozni kezdett neki.
1: Úritökül.
0: Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl.
1: Tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám úritökülés tudott.
0: Azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az ugrifüles futkározás.
3: Na, csak mondjátok.
0: Mondta.
3: Szerencsére minden nyelven beszélek.
0: Ebben a mondatban kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen, hogy csak makogott valamit. És sárgarigóul, meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem.
1: De azért rendes kis állat volt, legalább elpirult, ha hazudott.
0: A ló meg a kecske nagyon megörült neki.
2: Nya!
0: Mondta a ló.
4: Minek?
0: Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske.
3: Azt mondja, hogy meg-meg.
0: Tanácsolta a nyúl. A kecske arca felderül, s boldogan mondta.
4: Meg-meg!
2: Nyiha?
0: Kérdezte most a ló.
1: A nyúl fordított.
3: Azt mondja a kecske, hogy nyiha!
0: Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb. Karon fogta a lovat, odaballagtak az úritökhöz, és megették.
3: Vajon jól fordítottam?
0: Tűnődött a nyúl,
1: és a homlokát ráncolta.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy szépséges leánya. Sokan kérték már feleségül ezt a leányt, de az apja nem adta senkinek. Azt mondta, azért lesz a leány, aki őt egyszer Isten igazából fel tudja mérgesíteni. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, mert a szép lány apját még soha senki nem látta igazán mérgesnek.

0: Élt abban a faluban egy szegény legény. Olyan szegény volt, hogy feleséget sem kapott a nagy szegénysége miatt. Egyszer aztán gondolt egyet, fogta magát, elment a szép lány bogaras apjához.
1: Igaz ugyan, hogy én még soha életemben senkit fel nem mérgesítettem, de ha te mindenáron azt akarod, hogy megbosszantsalak, én vállalkozom rá.
2: Hát figyelj, próbáld meg!
0: Válaszolta a szép lány apja.

0: A legény erre enni kért tőle, de üres volt az éléskamra. A szép lány apja semmivel sem tudta megvendégelni a szegény kérőt.
1: Elnyemi dolog ez, hiszen te olyan büszke vagy, mintha akár 4 elefántot is elajándékozhatnál, ha éppen kedved lenne hozzá. És közben még egy pohár vízzel sem tudsz megvendégelni.
0: De az öreget cseppet sem haragították meg a legény szavai.
2: Juz, menjünk el vadászni, akkor majd lesz ennivalónk.

0: Jó, menjünk vadászni. Csak hogy a vadászathoz kutya is kell, neked meg nincs vadászkutyád. Egyikünk álljon be kutyának. Ki legyen az?
1: Az öreg továbbra is nyugodt maradt. Azt ajánlotta, hogy a legény álljon be vadászkutyának. A legény ráállt.

Elmentek vadászni, szerencsével jártak, elejtettek egy kócsagot, s a legény annak rendje módja szerint, mint a vadászkutyák szokták, a szájában vitte haza a zsákmányt. Mikor hazaértek, így szólt az öreg –

0: Nyújts tüzet, én meg közben megtisztítom a kócsogot.
1: Én kutya vagyok, nem tudok tüzet rakni, meg más ilyen házi munkát sem végezni. Te ember vagy, dolgozz csak magad.
2: Ezzel elnyúlt a konyha sarkában, és nyugodtan figyelte az öreget, aki tüzet rakott, és aztán elkészítette az ízletes pecsenyét.
0: Ha már semmit se csinálsz, legalább menj, és hívd vacsorázni a családomat.
3: What a great happiness, happiness, happiness.
1: Én kutya vagyok, hogyan szólhatnék hozzájuk? Te ember vagy, szólítsd őket magad.
2: Ment is az öreg, hogy behívja a feleségét meg a szép lányát vacsorázni. Mire visszajött velük, a legény felfalta az egész pecsenyét. Csak a csontokat hagyta meg.
0: Mit csináltam?
1: Nem szabad ám a kutyára húst hagyni. No most mérges vagy?
0: Cseppet sem. Se baj. Ma nem vacsorázunk. Holnap újra elmegyünk vadászni, akkor majd te leszel a kutya.
2: Így is történt. Az erdőben rókanyomra bukkantak. A legény a róka után űzte az öreget, addig kergette, addig bízhatta, míg rá nem talált a rókajukra. A ruhája rongyokban lógott rajta. Keze lába vérzett, mire zsákmányul ejtette a rókát. A legény annak rendje módja szerint hazáig cipeltette az öreggel a zsákmányt. Hazaérve tüzet rakott, és szólt az öregnek, hogy segítsen egy kicsit.
0: Én kutya vagyok. Ehhez nem értek. Dolgozz csak magad.
1: Na ne segíts te, lusta kutya. De tudd meg, hogy enni sem kapsz.
2: Pompás levest főzött, szépen megterített, megtöltötte a leveses csészéket, melléjük tette az evőpálcikákat is. Az öreg éhes volt, s nagyokat nyelt, mikor megérezte a leves jó illatát. A legény küldte, hogy hívja be a családját, ülnének le a vacsorához.
0: Én kutya vagyok, nem parancsolhatok nekik. Te ember vagy, szólítsd őket, betem magad.
2: Előre örült, hogy belakomázik majd, mihelyt kimegy a legény. De az csak nem sietett. Fogott egy jó erős madzagot, megkötötte az öreget, de úgy, hogy szegény feje semmiképpen sem férhetett az ételhez. Azután kiment. Csak hogy nem az öreg feleségét meg a lányát hívta vacsorázni, hanem a szomszédékat. A vendégek asztalhoz ültek, a legény meg leoldotta az öregről a madzagot. Az szegény azt hitte, hogy a vacsora mellé ülhet, de nem. A legény kikergette. Még utána is rugott.
1: Ki innen, te szemtelen kutya? Semmi keresni valód az asztalnál. Majd a csontokból kaphatsz.
2: Erre elfutotta a méreg a szép lányapját. Dühösen kiáltozott.
0: Ilyen gyalázatot még... Ilyen... Még emberrel nem esett ilyen. Te orcátlan, ha szabad... Hogy szabad engem így felmérgesíteni?
2: Jót nevetett a furfangos legény.
1: Győztem. Te méregbe jöttél. Én meg feleségül kapom a lányod.
2: Így is történt.

0: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, világra való is volt, hogy elterjedt róla a hír az egész országban, hogy ő minden, de mindent meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt. Bántotta, hogy Marci híre elhomályosítja az övét. Magához hívatta a fiút, és azt mondta neki, azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta.
1: Hallom, milyen híres vagy, te híres Marci. Hát, ha te olyan mindentudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemésztelek. Ha mindent tudsz, tudsz lopni is, mi?
2: Felséges királyom, lopni még soha életemben nem loptam. De azt nem is akarok.
1: No, ha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged. Szán nekem a mezőn 12 béresen. Vagy ellopott tőlük a mezőről a 12 ekét, a 12 pár ökörrel, vagy majd én tudok valamit, azt, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
0: Megbúsulta magát Marci, de már nem volt mit tenni. Hazament, és elmondta az anyjának, hogyan járt a királlyal. Azt mondja az anyja neki.
3: Most csavart fel az eszedet, kedves fiam.
0: Gondolkozott erősen Marci. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót.
3: Mire az neked, édesfiam?
2: Ne gondoljon vele, csak szerezze meg.
0: No, Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király 12 etése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát.
2: Mi, avatjuk a csirkével? Fogjátok meg, szerencsét hoz!
0: A béresek azon nyomban ott hagyták az ekét, neki mind a csirkék után. A csirkék ijedtükben beszaladtak az erdőbe, a béresek meg a nyomukban. Addig Marci szépen fogta az ökröket, és elhajtotta az ekékkel együtt. Hazaterelte Marci az ökröket az ekékkel, mert abban is meg voltak egyezve a királlyal, hogy amit elszerez tőle, az nyomban az övé. Csak az anyját küldte fel a királyhoz.
3: Ne várt ez az ökreidet, felséges király! A fiamnál vannak már mind.
0: Másnap hivatja megint a király Marcit. Nagyon mérgesen fogadta.
1: Ha hallom, sikerült ellopnod a tökröket meg az ekéket. Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el, holnap estig tud meg, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tied az országom, mert azt én is úgy loptam.
2: Megpróbálom, felséges királyom.
0: Elkezd megint gondolkozni, Marci, hogy tudná ő attól a sok őrtől ellopni a búzát a csűrből. A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, és jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Ha oda megy, csak essenek neki, és üssék, ahol érik. Meghallott ezt a parancsot Marci is, s rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, és szépen, óvatosan éppen a csűr elé állította. Aztán tüsszentette egy nagyot. Sietnek, jönnek ki az őrök, látják a felöltöztetett szalmaembert, látják Marci kalapját. Hajrá neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit, a buzgalom még jobban föltüzelte őket. Megesküdtek volna, hogy Marci jött lopni a búzát. Csihi-puhi csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Úgy ellátták a baját, hogy pora nyoma sem maradt. És mentek azon pityókáson, tódultak mind jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marci a búzát a csűrből. Agyon verték. A király nagyon boldog volt. Leültette, s etette, itatta őket. Az alatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát, s küldte az anyját a királyhoz az üzenettel, megállta a próbát.
3: Nevelthez a búzádat, felséges király, a fiamnál van már.
0: A király kékült, zöldült mérgében. Futott a csűrbe, de bizony Marci nem hagyott egy szem búzát sem. Megint hivatta Marcit, most volt csak igazán dühös.
1: No, elloptad a búzát, Marci, de most követelem csak az igazit. Lopd el a 100 kocsisom őrizte aranyszőrű lovamat, ha nem, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied a koronám, mert én is úgy loptam.
0: No, töpreng, gondolkozik Marci. De csak kifőzött megint valamit, egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este odament az istálóhoz, s bezörgetett az istáló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. De mikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Leültették a jászol mellé, s Marci addig ügyeskedett, míg nem rávette őket, hogy igyanak a pálinkájából. Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgy is bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a ló kötelét, egy másik meg a lófarkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. De annak, aki a lófarkát fogta, annak a kezében Marci egy főkendert adott. Az pedig, aki a lóra volt ültetve, az fogta szépen Marci, s ráültette a lovak jászlára. És amelyik a ló kötelét fogta, annak a kezében hagyta a kötelet, de a lovat eloldotta róla, és szépen kivezette az istálóból, és hazavitte. Másnap megy a király nagy biztonságosan az istálóba, és rettenetesen mérges lett. Rá kiáltott az emberekre.
1: Hát úgy vigyáztok a lovamra, hogy Marci elvihette.
0: Azok még mindig italosak voltak, azt mondja az egyik.
4: Hiszen fogom a farkát.
0: A másik.
5: Hiszen rajta ülök.
0: És a harmadik.
4: Hiszen fogom a kötelit.
0: A király jól összeszítta őket. Elhatározta, hogy most már ő fog vigyázni valamennyi holmiára, de Marcit elpusztítja, ha addig él is. Töprengeni kezdett, hogyan is fogjon ki rajta. Hopp, megvan. Hivatta rögtön Marcit, s megparancsolta neki, hogy ha másnap délben nem lopja el előle az ebédjét, karóba kerül a feje.
1: De ha megállod a próbát, tied a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
0: Erre Marci is gondolkozni kezdett. Másnap délben a király az asztalnál ült, s várta az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta, s tálcára tette, és készült bevinni. De hirtelen beszaladt, mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, és a végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte. A konyha ablaka alatt meg egy lyukat vágott, és azon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné. Ezért szaladt be a királyhoz, hogy itt van Marci, bedugta a kezét. Kifut a konyhába a király és a királyné, és elkezdik húzni a kezet. Húzzák, húzzák, míg a kötél el nem szakad, s mindjárt hanyat nem estek. Mire föltápászkodtak, s körülnéztek, Marci bizony ellopta az ebédet. Aztán az anyjával együtt meg is ette. A király azt sem tudta, mit csináljon mérgében. Most már igazán végez vele. Másnap megint hivatta Marcit, s megparancsolta neki, hogy reggelre lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról.
1: Ha megállod a próbát, tied a lányom, azt ugyan nem loptam, csak nálam különb emberhez akartam feleségül adni. Ezért is volt eddig mind a próba.
0: Marci este felé odalopózkodott a király szobájához. Most aztán összeszedte igazán az eszét. Egyszerre csak hallja, hogy a király azt mondja a királynénak.
1: Én most alvás előtt még kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűt, mert én nálam lesz jobb helyen.
3: Siess haza, felséges uram! Alig várom, hogy mellém bújj az ágyba.
0: Kimegy a király, alaposan körülnéz, hogy nincs-e a közelben Marci. Addig egy ajtónyílással Marci bent termett a szobában. Elváltoztatott hangon azt mondja a királynénak.
2: Szívem, adj ide gyorsan azt a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet.
0: A királyné átadta a gyűrűt a sötétben. Marci meghúzódott az ajtóban, s mikor a király kinyitotta az ajtót, s bejött, Marci szépen kisúrant. Fekszik vissza az ágyba a király, s mondja a királynénak.
1: Szívem, add ide a gyűrűt.
5: Hogy adjam, mikor már odaadtam? Az előbb kérted el, én magam húztam az ujjadra. Be vagy rúgva, felséges uram, szedte-vette.
0: A király olyan mérges lett, hogy majd széthasadt mérgében. De most már nem szólt. Akkor sem, amikor nem Marci édesanyja, hanem maga Marci ment fel a palotába a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért, az országért. Megülték a lakodalmat. Volt minden, mi kellett, mire csak tellett.
6: Vendégeknek tálléka.

0: Arany László, a farkastanya. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl volt. Volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca.
1: Hová megy, tojáskoma?
2: Megyek világra.
1: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast.
3: Hova mentek, rucakoma?
1: Megyünk világra.
3: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt.
4: Hova mentek, kakaskoma?
3: Megyünk világra.
4: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot.
5: Hova mentek, tűkoma?
4: Megyünk világra.
5: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre pedig egy ökröt. Aztán mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba, a ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére, a rák belemászott egy dézsavízbe, a tű a törölközőbe szúrodott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, aki a kis ház volt. A legöregebb még messziről elkezdett kiabálni.
6: Idegen szagot érzek. Ki mer bemenni?
0: Volt köztük egy hányaveti, az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 1000 ördög is van odabent.
7: Nem félek én semmitől, megyek.
0: Be is ment. Hogy az övék volt a ház, egészen tudta a dörgést, mihol áll. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belnyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával. Azután szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére uglik, ott a ló rúgja oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is neki esett. Felkapta a szarvára, az udvar közepére lökte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz.
8: Jaj, fussunk, fussunk! Égbeszakadás, földindulás, valamennyi ördög, mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok a dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok a kendőhöz, banyaszúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált. Más ordít.
9: Ott feljebb.
8: Akkor nagyot estem. Bezzeg. Jaj, volt nekem.
0: Akkor nekiindultak. Még most is szaladnak, ha meg nem álltak.

A kecske és a 8-tagú család. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl volt egy ember. Ennek nem volt egyebe, mint felesége, 3 fia és 3 leánya, meg egy kecskéje. Ezen kecskét ő gondosan ápolgatá, és mindig jól tartotta, hogy az őt tejével szintén táplálja. Mármikor a gyerekek megnőttek, azt mondá az ember magában, hogy most már a fiúkkal fogja őriztetni. Ki is küldte legelőször a legnagyobb fiúval a kecskét, megmondta neki, hogy odahajtsa a kecskét, ahol a legjobb a fű és víz van. A fiú ezt meg is tette. A kecske jól lakott a fűből, és jót ivott rá a vízből. Este, amint hazahajtotta, kérdi az ember a kecskét, mit ettél, mit ittál, édes kecském? Az pedig ravasz volt, és elkezdi. Száraz füvet ettem én, sáros vizet ittam én. Ekkor megfogta az apa a fiút, és elvágta a nyakát, a fejét felakasztotta a kéménybe. Másnap a másikat küldi ki a kecskével, ezt is megölette a kecske. Így történt a harmadik fiúval is, a leányokkal is. Még a feleségének is elvágta a nyakát, és a fejüket a füstre akasztotta. Végre ő maga hajtotta ki a kecskét, és neki is azt mondta a kecske. De már akkor nem vágta el a maga nyakát, hanem elkezdte a kecskét nyúzni egy kétkrajcáros bicskával, de az nem volt elég éles. Bement megfenni, de addig a kecske elszakította a vékony zsineget, amire meg volt kötve, és elfutott. Bement a mezőn egy rókajukba. Az ember, amint kijött a házból és látta, hogy nincs ott a kecske, akkor a maga nyakát vágta el, és így vetett véget az egész családnak. A kecske fájdalmában igen nyögött, és mikor a róka hazajött, azt hitte, hogy egy ördög van a lyukában, ezért elment a farkashoz, és elhívta azt, hogy segíthetne rajta. A farkas el is ment, de nem fért be a lyukba. A kecske pedig elkezdte a lyukban. Félig nyúzott vagyok én, félig szőrös vagyok én, ördöngen, bördöngen. Erre a farkas és a róka úgy megijedt, hogy elkezdtek szaladni, most is szaladnak, ha még élnek. A kecske pedig a lyukból nem tudott kimenni, és ott éhen pusztult.

az igazságtevő királyné, avagy kié a csacsi, Rostás Farkas György meséje. Az erdő szélen élt egy szépségéről és okosságáról híres cigánylány a szüleivel. Egyszer arra lovagolt a király, és meglátta a lányt. Azon nyomban beleszeretett, így szólt hozzá.

A király elutazott. Másnap reggeltől estig esett az eső. Két koldus járt a sáros úton, mindkettőjüknek volt felesége és egy-egy taligája. Az egyik koldus taligáját Szamár húzta, a másikat pedig maga a koldus és világtalan felesége. Időközben beesteledett, a palota mellett vertek sátrat. Mivel nagyon fáradtak voltak, hamar elaludtak. Éjjel a Szamár lefialt. A kis csacsi a vakasszony taligája alá vergődött. Mikor reggel a koldus felkelt, oda kiáltott a feleségének. Hé, asszony, ide néz, megfiadzott a taligánk. Hála Istennek, most már nekünk is van szamarunk, nem nekünk kell húzni, mondta a vakasszony. Amikor a másik koldus is felkelt, látjám, hogy egy kis csacsi van odakötve a vak taligájához. Megdörzsölte a szemét, azt hitte rosszul lát. A taliga nem fialhatott szamarat, ez csak is az övé lehet. Oda ment a taligához, hogy a kis szamarat elhozza onnan. A másik ember nem engedte. Ez a szamár az enyém. Itt találtam a taliga alatt, csak is a taliga fialhatta. Hát már hogy mondhat ilyet? A szamár az enyém, az én szamaram fialta. Nem úgy van az? Enyém a szamár, mert a taliga alatt találtam, a feleségem is tanúsíthatja. Addig-addig vitatkoztak, amíg összeverekedtek. Jól helyben hagyták egymást. A nagy csetepatéra kijött a királyné a palotából. Jó napot, felséges királyné! Köszöntötték illendően. Jó napot, emberek! Miért vagytok ilyen nagy zajjal? Tégy igazságot, felséges királyné! Nekem van egy szamaram. Neki nem volt. Az éjjel a szamár lefialt. Ez az ember meg a kis szamaramat a taligájához kötötte. Ő azt állítja, hogy a kis szamár a kocsija alatt volt, ezért a kocsi fialta a szamarat. Így a szamár az övé. Igenis az enyém, szólt közbe a másik koldus. A taliga alatt találtam, a feleségem is tanúsíthatja, ő is látta. Igen, miénk a szamár? Én is láttam, hogy a mi taligánk alatt van, mondta a vakasszony. Ha láttad, hát láttad, mondta a királyné. De én nem tehetek igazságot köztetek, várjátok meg a királyt, majd ő elrendezi a dolgotokat. És hol a király? A király elment a smaragd folyóhoz aranykölest őrizni, mert a halak kijárnak a vízből, és lelegelik a kölest. Már megbocsásson, felséges királyné, szólt a vakasszony, de hogy lehet az, hogy a halak kijönnek a vízből, amikor nincs is lábuk? Ez is olyan furcsa dolog, mint hogy a vak lát, vagy hogy egy taliga szamarat fial. A vakasszony nagyon elszégyelte magát. Közben a kis csacsi kötele eloldódott, és az anyjához ment szopni. Látjátok, emberek, nem kell a királyt megvárnotok, a kis csacsi tudja az igazságot. De hát velünk mi lesz? Kérdezte a vakasszony. Nekünk nincs szamarunk, magunk húzzuk a taligát. Kaptok tőlem egy szamarat, de most menjetek Isten hírével. Nagyon köszönjük, felséges királyné asszony. A koldusok sietve eltávoztak a palotából. Estére hazaért a király, megvacsoráztak, majd így szólt a feleségéhez. Mondd el, mi történt, míg távol voltam. Jött ide két koldus. Az egyiknek volt szamara, a másiknak nem. A szamár megellett, és a kis csacsi a másik koldus taligája alá került. A vakasszony is azt állította, hogy az övék a csacsi, hiszen ő is látta, hogy az ő taligájuk alatt van. Ezen aztán hajba kaptak. Mindketten a magukénak akarták a csacsit. Mondtam nekik, hogy várják meg, király uram, míg visszajössz a smaragd folyó partjáról, ahol őrzöd az aranykölest a halaktól. A vakasszony erre megkérdezte, hogy hogyan jöhetnek ki a halak a vízből, amikor nincs is lábuk. És mit feleltél neki? Az, hogy ez is úgy lehetséges, ahogyan egy taliga szamarat fial. Közben a kis csacsi éhes lett, és oda ment az anyjához szopni. Mondtam nekik, látjátok, a kis csacsi tudja az igazságot. Aztán kibékültek, és elmentek. Nem tartottad meg a szavad. Törvényt szabtál nélkülem. De kedves uram, a kis szamár adta az igazságot. Ő tudta, ki az anyja. A lényegen ez nem változtat, megszegted a szavad, nem akarlak többé látni. A palotából egy dolgot vihetsz csak el, azt, ami neked a legkedvesebb. Jól van, kedves uram, elmegyek, de kérlek búcsúzóul, ígyunk meg egy pohár bort. Rendben van. A királynő kitöltötte az italt, és észrevétlenül altatót tett ura poharába. A király megitta a bort, és azonnyomban elaludt. A királyné behívatta szolgáit. A királyt kopott gúnyába öltöztették, majd levitték a hintóba. A király

Enni apja kunyhójához hajtatott. Vigyétek be a királyt a házba, aztán elmehettek. Holnap délben legyetek itt, de egy percet se késetek, mert a fejeteket vétetem. Igenis, minden úgy lesz, ahogy parancsolt a felséges királyné asszony. A király csendesen aludt a gallyakkal fedett kunyhóban. A tetők is csípni kezdték, és vakarózni kezdett. Jaj, hol vagyok? Csak aludj, jó helyen vagy. Azt álmodtam, hogy jaj, valami belém csípett. Vakard meg! A király már mindenütt vakarózott. A sok csípéstől egészen felébredt. Látja ám, hogy valamiféle kunyhóban van rajta, meg ócska göncök. Hol vagyok? Itt vagy a szüleim kunyhójában. Hogy kerülök én ide? Hát elzavartál a palotából, és azt mondtad, azt vihetem magammal, ami nekem a legkedvesebb. Én téged hoztalak el. Ide hallgass, te asszony. Belátom, hogy te nagyon okos vagy. Pedig apád csak egy szegény cigány halászember. Visszaviszlek a palotába, apáddal, anyáddal együtt. Meg tudsz-e nekem bocsátani, amiért elzavartalak? Meg, felséges király uram. Mától fogva te szabod meg a törvényt. Okos is vagy, ügyes is vagy, rád bízhatom az országot. És most mehetünk. Még nem lehet, majd csak holnap 12 órakor. Hogy-hogy? Kérdezte a király. Majd meglátod? Másnap pontban 12 órakor megállt a hintó a kunyhó előtt. Mindannyian beültek, és hamarosan a palotába értek. Telt múlt az idő. Békében, szeretetben éltek. A nép is megszerette a királynét, mert okos törvényeket hozott. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Fésűs Éva, májusi mese. Dönci, az icipici sün, gondterhelten ballagott a májusi napsütésben. Jobbról is, balról is virágok mosolyogtak, gyíkocska ragyogó szeme csillant, és fény lett a bogarak fekete háta, amint a fűszálakon hintáztak. Mindenütt fény, csak a sün orra alatt árnyék. Mert lógatta bizony, annyira lelógatta, hogy Brekuci a kis leveli béka rákiáltott a fűszfágról.
1: Vigyázz, hékás, mert belebotlasz az orrodba!
2: Nem vagyok hékás, hanem ide is sűn.
0: Bolzolta fel magát Dönci.
1: Lehetetlen!
0: Brekegett mókásan Brekuci.
1: Ide is sűnnek, még nem lehet ekkora bánata.
2: Nekem van,
0: mondta Dönci komoran. Erre már odaugrott mellé a barátságos kis béka, és együttérzően tudakolta.
1: Hol szerezted?
2: Útközben.
1: Rettenetes!
2: Az bizony. És most nem tudom, mit tegyek.
1: Hozd meg velem!
2: Mit?
1: Hát a bánatodat. Akkor neked csak a fele marad.
2: Jó, de attól még nem lesz meglepetése a mamámnak.
0: Brekucinak felragyogott a szeme.
1: Ó, hát te ilyesmiben sántikálsz?
2: Nem sántikálok, hanem egész rendesen ballagok.
1: Jaj, hát ez csak a bolya szólásmódás. Meglepetésre töröd a fejed, igaz?
2: Már nem töröm, már kitaláltam.
1: Akkor meg mi a baj?
2: Még sincs meglepetés.
1: Ez érdekes.
2: Nem érdekes, ez borzasztóan szomorú,
0: mondta az icipici sün nagyon elszongyolodva.
2: Pedig volt 5 szem ropogós májusi cseresznyém.
1: Hol vetted?
2: Rigó bácsinál.
1: Finom ajándék.
2: Én is azt hittem. Ahány csiga csak volt a zsebemben, mind odaadtam érte. Feltűztem őket a tüskéimre, és igyekeztem hazafelé, amikor szembe jött velem egy nyúl. Megállt, és azt mondta,
3: a cseresznye mindig kukacos. Sokkal jobb a hónapos retek.
1: És te?
2: Bementem a mezei önkiszolgálóba, és elcseréltem a cseresznyét hónapos retekre.
1: Ezért búsulsz, hiszen annak is biztosan örülni fog az anyukád.
2: Nem fog, mert aztán találkoztam egy egérrel. Az is megállt, nézte, hogy mit viszek, és megcsóválta a fejét.
4: Minden retek, putvás! 100-szor jobb a tavalyi dió!
2: Szerencsére ott ugrált a közelben egy mókus, aki még sohasem kóstolt retket, és szívesen cserélt velem.
1: És hol a dió?
2: Találkoztam egy porccal is. Megállt, és nagyon komolyan intett.
3: Fiacskám, jegyezd meg, hogy a tavalyi dió mind avas. Egy fürjecske tojás sokkal többet ér.
2: Fogtam hács, elcseréltem a diót a sarki menyétnél egy fürt tojásra.
0: Itt az icipici sünnek már kezdett lefele görbülni a szája.
1: Kivel találkoztál még?
0: Sürgette Brekuci.
2: A rókával.
0: Bökte ki Dönci.
1: Csak nem bántott a beste.
2: Dehogy, nagyon barátságos volt. Azt mondta, okos süngyerek vagyok, de mielőtt átadom, jól nézem meg, hogy nem zápe belül az a fürt tojás.
3: No és?
2: Megnéztem.
0: Bőgte el magát az icipici sün.
2: És most már semmit sem tudok venni az anyukámnak helyette, mert egy fia apró csiga sem maradt a zsebemben.
1: Ne sírno!
0: Vigasztalta Brekuci.
1: Ajándékot nem csak vásárolni lehet, hanem készíteni is.
2: Miből?
1: Például fűből és szalmaszából. Mindjárt megmutatom, hogyan kell belőlük kosárkát fonni.
0: Leült egy békarokkal tövébe és munkához látott. Dönci csak nézte, és egyre jobban felderült a képe.
2: Taníts meg rá engem is!
0: Újongott.
2: Hadd csináljam én is!
0: Brekuci hagyta, és ha a pici sűn egyetlenkedett, türelmesen kibogozta a fűcsomót, kiavította a hibát. Olyan szorgalmasak voltak, hogy déli harangvirág kondulásra elkészült két takaros kerek kosárka.
2: De szépek!
0: Lelkendezett Dönci.
2: A mamám biztosan nagyon fog örülni. Köszönöm, hogy segítettél, Berci, de mondd csak, miért csináltunk 2 kosarat?
0: Brekucinak örömében fülig élt a szája, úgy válaszolta.
1: Mert én is szerzek meglepetést az én anyukámnak.
2: Érdekes,
0: mondta az icipici sün.
2: Én eddig mindig csak az enyémre gondoltam, de akkor most a te anyukádnak a kosarát is teleszedem virággal.

0: Pikpok kalandjai tovább folytatódnak. A meglepetés. A meglepetés remek volt. Ugyanis egy héttel azután, hogy Pikpok teljesen meggyógyult, Kasi apukája nagy kirándulást rendezett a kék tóhoz. Beültette az autóba Kasját, meg Pikpokot, és még valamit, de az a valami hosszú tokban volt, és nem akarta megmondani, hogy mi az. Pikpok mindig nagyon kíváncsi volt, hát most is megkérdezte Kasi.
1: Ne haragudj, de tulajdonképpen mi van ebben a tokban?
2: Apu megtiltotta, hogy megmondjam.
1: És legalább nem mondhatnád meg, csak egy kicsikét. Majd meghalok a kíváncsiságtól.
2: Ne félj, biztosan nem halsz meg. A meglepetés, meg azért meglepetés, hogy ne tudjanak róla.
1: Akkor nem fogok tudni, hanem meg fogok halni a kíváncsiságtól.
0: Pikpok egész úton haldokolt a kíváncsiságtól, de szerencsére nem halt meg. Először gyönyörű mezők között utaztak, aztán sötét fenyőerdők között, és amikor az erdő véget ért, megálltak egy nagy tón.
1: Víz! Víz!
2: Tetszik itt neked?
1: Borzalmasan tetszik, mert minden nagyon szép, és a vízben halak szoktak lenni, amelyek csapkodnak a farkincájukkal, és különben is most jön a meglepetés.
0: Akkor Kasi apukája elővette a kocsiból a ponyvából készült tokot, és a tokból egy hosszú, összecsukható botot, és egy még hosszabb zsineget húzott ki.
1: Ez hát az a meglepetés?
2: Ez horgászbot. Apu rögtön beveti a horgot, és kihorgászta neked a legízletesebb halacskát, amely még a farkincájával csapkodni is fog.
1: Érdekes. Minek ez a felhajtás, amikor csőrrel is ki lehet fogni a halat?
2: De te operáció után vagy. A fürdés megárthat.
1: Ne haragudj, de hallottál már olyat, hogy a fürdés ártott egy rendes pingvinnek? Könyörüljetek meg rajtam, engedjetek fürödni, én meg hozok nektek egy csodálatos halat.
2: De visszajössz hozzánk, ugye?
1: Visszajövök.
0: Kiáltott Pikpok, és a meredek szikláról egyenesen beugrott a vízbe.

0: Kormos István, a muzsikás kismarac. Hol volt, hol nem volt? Volt egy ember, annak pedig sok jószága. Földje, háza, volt csordája és ujjája, birkanyája, nagy gondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznó konda közepén egy kis kurta farkú malac. Amolyan épp három arasz, szűre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, élt a legelő füvén. Ejha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha naplegelt. Volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz kurta farkú göndörmalac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet elt. Ej, de szépen muzsikált! Nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Trillárom, tallárom, zengett át héthatáron, de a gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, azt latolgatván magában.
1: Itt tegyek, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó. Jó, 200 kiló, hát akkor levágjam most. Vesszen az a három orosz, muzsikás göndörke malac, kondérbe az aranyost.
0: Fülön fogta?
1: Hé, gyere, lesz belőle pecsenye.
0: De az a három arasz szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpp kis malac gazdájának így felel.
2: Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérodban gazdám, pecsenye én nem leszek.
0: Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre üle, és amikor földre huppan, két marha közül kicsúszta. Hopsza! Ki a három arasz muzsikás göndöri malac balfüle? És a malac messze fut. Be se csukta a kaput, Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emigyen.
2: No, kis malac, mit csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagyvilág előtted, lehet udvari muzsikus belőled, a király várába menj, király előtt megjelenj. Játsz neki a pikulán, eme csodás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol.
0: Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi. Kezdi újra. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Áll elé egy pici nyúl. Kérdi tőle jámborul.
3: Kis malackumám, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora.
0: A nyulacska kérleli.
3: Kis malackumám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj pár minótát, tartom elébed a kótát.
2: Gyere velem, nem bánom. Udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akár milótát, ha anyul tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis borjú arra sétál. Füle a csodától szétáll. Kérdi.
4: Hé, komák, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: A kisborjú is kérleli.
4: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök. Ide figyelj, így szól egy jó nagy bőgő.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak, jó kis borjú pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három arasz, muzsikás göndörmalac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akár minótát, hajnyúl tartja a kótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, villárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy csikú is ugra-bugra, elébük dobban az útra, kérdi.
5: Hé, hey, komán, hova?
0: Feleli a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak, mert annak van jó sora. Anyu tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: Kis borjú, a nagy bőgő, brumog mélyen. A csikó is kérleli.
5: Kis malackomám, vigyél el! Jól tudnék segíteni. Ha te fújod a pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagybőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közben dobbantok, patáimmal koppantok.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari a muzsikásnak. Jó kis csikópajtásom!
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Pikuláját zengeti, kótát a nyúl tartja neki, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a csikó meg. Dobban patáival közben koppan, tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis zsenge, ifjú kecske, kecske gida, szól mekegbe. Hi, komák, ugyan hová? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi fár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl lesz a kótásom, nagy bőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos.
0: A gida is kérleli.
1: És malackom én, vigyél el.
0: Jól tudnék segíteni. Te pikulás, nyúl a kótás, borjú bőgős, csikós, dobos. Én majd énekelgetek.
2: Gyere vele, nem bánom. Udvari a muzsikásnak, kecske gida pajtások.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát. Közbe bűg a kis borjú, dobbant rá a kis csikó, kecske gida mekeg rá, ihajlá, csohajlá, királyi vár elé érnek, vár kapuján mind betérnek. Elébük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Merre székel a király? Hozzájöttem pikulásnak, udvari fő muzsikásnak.
0: Feleli az őr.
5: Hajhaja, nagy a királyunk baja. Nem kell annak pikulás, se udvari muzsikás. Olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel. Ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet.
0: A nosza a három arasz szőre, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp, kis malac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban vacogó foggal forog, olyan beteg föl se kell. Kérdezheti a kismalac, nem felel, csak sóhajtoz.
6: Nem kell semmi, hogyha nem tudom nevetni.
0: Szól a kismalac.
2: Uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézz az erkéről a térre.
0: Azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkére a király fogva-cogva de kiáll. Királyi vár főterén, térleges legközepén, ott áll a három arac, muzsikás göndör malac, Sikkant a pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kismalac, vaj, de hogyan a nótát, a kisborjú. Szól akár a nagybőgő, a kis csikó. Dobban patájval közben koppan, kecske gida.
7: Meg. Hely, ha felséges királyom, én jól megnevett lek.
0: Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Zeng a király nevetése ama csudás muzsikától. Messze zeng hét határon, s így szól.
8: Udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, a bőgősöd, a kisborjú, a csikó a dobosod, énekesnek a kicskecske.
0: Itt a vége, hús, a muzsikás kismalacik fuss.

0: A.A. Milne, János király karácsonya. János király nem volt jó, volt görbe dolga sok, és néha senki sem hozzá, így teltek a napok. És aki látta, nem köszönt, szótlan tovább haladt, csak gőgös pillantása hult Jánosra is tovább vonult. Ő némán állt és elpirult koronája alatt. János király nem volt jó. Nem kedvelték, tehát nem látogatták, hasztalan forralt mindig telt, s ha eljött a december, karácsony csillaga, polcán a sok kis cédulát, mely boldog ünnepet kívánt, sohasem írt a jó barát, csak mindig ő maga. János király nem volt jó, s ajándékot, noha vágyott rá, nem is kapott sok éven át soha. De karácsonykor mindig, míg szépen énekelt a lantos és jó pénzt kapott, ő harisnyával caplatott a kéményhez, kirakta ott, s félő reményekelt. János király nem volt jó, s így magányosan élt, egyedül tervelt levelet, míg a tetőre ért. Leírta és kirakta, így kért fájdalmára írt.
1: E lap mindenkihez kiállt, szent karácsonyhoz lekvált.
0: Sarkába nem János királyt, szerényen Jancsit írt.
1: Szeretnék egy kis puskát, és egy kis édességet, és egy kis csokoládét a szopogatás véget. A narancsot se bánom, a diót szeretem, úgy szeretnék egy zsebkést, mely vígan szeletel, és ó, karácsony apu, kérlek, hogy kegyesen hoz igazi nagy piros gumilabdát nekem.
0: János király nem volt jó. A csatorna csövön szobájába csúszott megint, és várta, hogy mi jön. És egész éjjel ott feküdt, félt és remélt után.
1: No, azt hiszem, ő járhat ott.
0: A homloka is izzadott.
1: Biztos ajándékot hozott sok hosszú év után. Jaj, felejtsd el az édességet, és csokoládésekkel a szopogatás véget, a diót, a narancsot már nem is szeretem, és van már egy zsebkésem, mely majdnem szeletel, de ó, karácsonyapó, kérlek, hogy kegyesen hozz egy igazi nagy piros gumilabdát nekem.
0: János király nem volt jó. Karácsony reggel eljött vidáman, s számtalan szép ajándék vele. Harisnyákban játékok, sok-sok kíváncsi szem mindenre boldogan tekint. János mogorván mondja.
1: Mint sejtettem, úgy történt megint, számomra semmi sem. Szerettem volna puskát, és egy kis édességet, és egy kis csokoládét, a szopogatás véget. Kértem diót, narancsot, mert nagyon szeretem. És minthogy nincs zsebkésem, hát nem is szeletel. Ó, karácsonyapó, nem hozott kegyesen egy igazi, nagy, piros gumilabdát nekem.
0: János király kinézett durcásan ablakán. Lent nagy vidáman játszott sok fiús kis leány. Mind irigyelte őket, állt rendületlenül. S hát, íme, pirosan beszáll egy jó nagy labda. A király fején köldön, de meg nem áll, s az ágyára repül, és ó, karácsony apó háláját rebegi, mert hoztál egy nagy, igazi gumilabdát neki.

0: Tún Telegen, a mókus, a hangya és a csótány. A mókus és a hangya a pusztában sétált. Lágy virágméz illata szállt.
1: Itt szívesen eléldegélnék.
0: Jegyezte meg a hangya.
2: Ott lakik a csótány.
0: Mutatott a mókus a puszta közepén egy rozog a viskóra. Szűk, csatakos ösvény vezetett a bejárathoz. A mókus és a hangya úgy döntött, hogy meglátogatja a csótányt. Bekopogtak az ajtaján. A kunyhóban síri csend honolt.
1: Kerülj be!
2: Ezt nem neked kell mondanod. Ezt neki kell mondania.
1: De ha ő nem hajlandó, akkor mégiscsak nekem kell kimondanom, különben sosem jutunk be!
0: Azzal a hangya kinyitotta az ajtót, és belépett a dohos kis kaibába.
2: De ha nincs itthon...
1: Ez pontosan így derítjük ki!
2: Hihetetlen pimasság!
0: Vélekedett a mókus, de azért követte a hangyát a kunyhóba. Bánatos kis zugban lakott a csótány. Nyomorúságos lámpa függött egy korhat gerendáról. Poros sarokban rozzant asztal állt, a hepehupás padlón elnyűtt takaró hevert. Azon kuporgott a csótány. Amikor a mókus és a hangya szeme hozzászokott a réseken beszűrődő gyérfényhez, meglátták a csótány szomorú tekintetét. Testét pörkök borították, fél szeme ferdén állt, a másikkal nem is látott, lábai pedig rogyantak voltak, vagy kacskák.
2: Szia!
1: Jaj!
0: Szólt meg a csótány.
1: Ne is nézd rám! Inkább képzeld el, milyen lehetek! Ne higgy a szemednek! Leülhetek!
0: A csótány lanyha mozdulatot tett, még használható végtagjai egyikével. A hangya az ütött, kopott ablakpárkányon foglalt helyet, amely még korhadtabb volt, mint amilyennek látszott. Így aztán kizuhant a törött ablakon bele a csalánosba, nem kisvártatva, ismét belépett a házba.
1: Jaj! Ne gondolj semmit! Próbálj elsiklani felette! Én semmi felett nem siklok el! Na jó, akkor emlékezz rám másképpen, szebben!
0: Mondta a csótány, és úgy összeúzta magát, hogy szinte eltűnt a hasát borító vastag varasodás mögött. A hangya indulni készült. Nem szerette a csótány lakásában terjengő, áporodott szagot.
1: Ne gyertek vissza! Képzeljétek azt, hogy máshol lakom, egy kastélyban vagy palotában.
2: Jó.
0: Helyesélt a mókus. Amikor azonban kinyitotta a bejárati ajtót, a kunyhó homlokzata összedőlt. A hangya és a mókus még épp ki tudott ugrani alóla.
1: Nem vagyok itt!
0: Kiáltott utánuk a csótány a málló fa és piszkos törmelék porfelhőjéből.
1: A trónomon ülök, és a jogaromat lengetem. Így emlékezzetek rám!
0: A mókus meg a hangya visszasétáltak a pusztába, és közben megpróbáltak valami vidám dologra gondolni.
1: Parancsokat osztogatok! Uralkodom!
0: Hallották még a csótány rekett kiáltását.

Béla kisasszony. Béla kisasszonyról mesélek most nektek, aki az aranyos széki királynak volt a leánya. Mikor volt, mikor nem, magam sem tudom, valamikor régen lehetett. Volt aranyos széken egy király, és annak egyetlen leánya Béla kisasszony. Ez a király a halálos ágyán minden birtokát Béla kisasszonyra testálta, de azzal a feltétellel, hogy két névvel éljen. Az egyik neve Béla legyen, a másik meg Etelka, és egyszer fiú, másszor leány ruhát viseljen. Még jóformán el sem temették a királyt, hírül adják Béla kisasszonynak, hogy jönnek a tatárok. Több sem kellett Béla kisasszonynak, a várfalvi hegyen nagy, erős várat építetett. Na, mondta, most már jöhetnek a tatárok. Hanem Béla kisasszony nem ült mindig a várban. Ki kijárt a vár mellé a rétre, leány ruhában. Ott, a vár tövében volt egy kút. Oda járt itatni a juhaival egy Petúr nevű juhász, és ott minden nap találkozott vele Béla kisasszony, Etelka képében. Dali szép legény volt Petúr. Megtetszett Béla kisasszonynak. Szerette volna, ha ő is feljő a várba. Hívta is nem egyszer, de Petúr mindig azt mondta, elmennék én veled a világ végére is, de a juhaimat nem hagyhatom. Mit gondolt, mit nem Béla kisasszony? Egy reggel kiment a kúthoz, és mondta nagy búsan Petúrnak. Hely, szegény Petúr, rossz hírt hozok neked. Néném, Béla kisasszony be akarja töltetni a kutat, mert ma holnap jönnek a tatárok, s azt akarja, ne találjanak vizet. Bizony, ha betölteti a kutat a nénéd, mondotta Petúr, eladom a juhaimat, mert csak nem nézem, hogy szomjan elpusztuljanak. Petúr még aznap vásárra hajtotta a juhait, eladta, s felment a várba. Kereste Etelkát, de helyette Béla kisasszony találta férfi ruhában, s nem ismert rá. Kérdezte Béla kisasszony, mi jóban jársz, szegény juhászlegény? Hallottam a hugottól, hogy betölteted a kutat. Mit volt, mit tennem? Eladtam a juhaimat, s most ide jöttem, ha szolgálatot találnék nálad. Jól van, szegény juhászlegény. Én meg is fogadlak, mert látom, hogy ügyibe való legény vagy. Az legyen az első dolgod, hogy menj ki a várbéli népekkel, s töltsd be a kutat. Kiment Petúr vagy század magával. Töltötték a kutat egy hétig, éjnap szakadatlan, be is töltötték. De a víz azért hol itt, hol ott puttyant ki. Oda ment Béla kisasszony is, és mondta Petúrnak, aki erősen szomorú volt, hogy a dolgának nem tudott embere lenni. Hely, Petúr, Petúr, többet hittem felőled. Oltatlan mésszel, s kovácsszénnel kell beforrasztani a likat. Többet nem fakadt fel a víz. Petúr megszégyelte magát, de úgy tett, amint Béla kisasszony mondotta, s hát csak ugyan többet a víz föl nem fakadott. Két nap sem múlt el azután, hogy a kutat betöltötték. Megjöttek a tatárok, körülfogták a várat. Annyian voltak, mint a fűszál, a rét csak úgy feketén lett tőlük. Hét álló hétig vívták, döngették a várat. Egyszer-egyszer 10, 20 fel is másztak a vár fokára, de Petúr s Béla kisasszony csak úgy haigálták le a cudarokat. Közben-közben Béla kisasszony leányruhába öltözött, s míg a tatárok békében hagyták, Petúrral sétálgatott a kertben, s csak a jóisten tudja, mi szép szavakat mondottak egymásnak. Egyszer azonban nagyon szomorú volt Béla kisasszony. Mondta Petúrnak, hallod-e, Petúr, egy hétig sem tart már az elesség, s akkor tatárok kezére kerülünk. Gondoljunk ki valamit, különben csak a más világon leszünk egymásé, mondta Petúr. Én már gondoltam valamit. Átszököm a Torockó-Szentgyörgyi várba, segedelmet kérek Zúzótól. Ez a Zúzó híres vitéz volt, övé a Torockó-Szentgyörgyi vár. Mindjárt elhatározták, hogy Petúrt, mintha halott volna lepedőben, leeresztik a várfokáról az aranyos folyóba, és addig úszik, míg valahol, hol a tatárok nem látják, kiúszik a partra. Csak ugyan amint alkonyodott, sötétedett, Petúrt lepedőbe csongolították, kötélen az aranyos folyóba eresztették.
De hiába volt sötét, a három orrú kán, ám bátor Béla kisasszony kilőtte volt a középső orrajukán keresztül az egyik szemét, észrevette, hogy valakit leperőben leeresztettek, s kifogadta Petúrt a vízből. Petúr halottnak tettette magát, de ez is hiába való volt, mert a három orrú kán nem hitt a halálában. Égő parazsat tétetett a tenyerébe, szeget veretett mind a 20 körme alá. Ettől majd csak felébredt, ha nem igazi halott. Hiszen tétethetett égő parazsat a tenyerébe, verethetett szeget mind a 20 körme alá. Petúr meg sem mozdul, meg sem szusszant, úgy feküdt, mint egy igazi halott. Hát csak, mondta a három orrukán. Mindjárt felébresztelek. Oda hívatta a leányát, Irinkát. Olyan szép volt, hogy az igazi halott is fölébredett, ha ő ránézett. Jő Irinka, nézi, nézi, sokáig nézi Petúrt, de őt ugyan nézhette volna ítélet napjáig, meg nem mozdult. Mert hogy Béla kisasszony, akarom mondani, Etelka volt az ő fejében és szívében. No, ez csak ugyan halott, mondott a három orrukán. Dobjátok vissza a folyóba. Egyszeriben visszadobták. Lebezzeg, mindjárt felébredett Petúr, úszott a víz alatt, aztán mikor jó messzire haladt, kibukkant a vízből ki a partra, s utcu neki, szaladt a Torockó-Szentgyörgyi várba. Megy egyenes Zúzóhoz, s mondja neki, hogy mi jóba jár. Jól van, Petúr, adok segedelmet. Minden épemmel mellétek állok, de annak nagy az ára. Legyen a feleségem Béla kisasszony, mondotta Petúr. Ne félj, Zúzó, Béla kisasszony a tiéd lesz. Hallottam is már több rendben, hogy feléd hajlik a szíve. Még az éjjel felverte Zúzó a katonáit, rácsapott a tatárokra a sötétségben, s még hírmondónak sem maradott belőlük. Reggel megy föl a várba Petúr, s jelenti Béla kisasszonynak, hogy volt tatár, nincs tatár, de nagy ám ennek az ára. Feleségül kell menni Zúzóhoz. Ő már ezt meg is ígérte. Elszomorodott erre Béla kisasszony, de azért csak mondta Petúrnak. Jól van, Petúr, üzen meg Zúzónak, csak jöjjön a nász néppel, várom. Üzen Petúr Zúzónak, hogy jöjjön, de nem is várt az két üzenetet, jött a nász néppel, de milyennel? Halljatok csodát, csupa leányruhás legényekkel jött Béla kisasszonyért. Ez meg most is férfi ruhában volt, úgy várt a Zúzót a várkapujában. Ej, de sok szép leány bajtásod van, mondotta Béla kisasszony, s azzal mit gondolt, mit nem bevezette Zúzót a virágos kertjébe. Mutogatta a leányoknak a szép virágokat, egyszerre aztán, míg a virágokban gyönyörködtek, kisurrant a kertből, s a kaput rájuk zárta. Szaladt Zúzó a kapuhoz, s átkiált Béla kisasszonynak. Mit akarsz, Béla kisasszony? Azt akarom, Zúzó vitéz, hogy maradj a leánypajtásaiddal a virágos kertben. Hiába könyörgött Zúzó, nem eresztette ki onnét. Három nap, s három éjjel ott tartotta. Akkor leszólt Zúzónak az ablakból. Dobd fel a kalapodat, Zúzó vitéz, akkor kieresztlek. Mit volt, mit nem tenni? Zúzót gyötörte az éjség, feldobta a kalapját. Béla kisasszony fejébe csapta a kalapot, s leszólt nagy nevetve. Most már én vagyok az úr. Fejemen a kalap. Mehetsz haza, Zúzó vitéz. Zúzó nagy szégyenkezve elkullogott a leánypajtásaival, s amint eltakarodtak, mondta Béla kisasszony Petúrnak. No, Petúr, Zúzó többet nem jő vissza. Most már itt a kezem, tied vagyok halálig. Felelte Petúr. Elég rosszul cselekedtél, Béla kisasszony, hogy megcsaltad Zúzót. Mert mi úgysem lehetünk egymásé az életben. Etelka húgodnak adtam a szívemet. Jól van, Petúr, ha neki adtad, légy az övé. Várj, mindjárt beküldöm a húgomat. Azzal kiment, s egy fél óra sem telt belé, visszajött, földig sejem aranyos szoknyában. Itt vagyok, Petúr. Hát a nénéd hová lett? Az is itt van, Petúr. Nézd meg jól. Hely, édes Istenem, örült Petúr, hogy a szíve majd kiugrott. Egyszeriben papot hívattak, nagy lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.

0: az Anahakán rózsa. Örmény mese. Ez a történet valamikor régen Örményországban esett meg. A régi tudós könyvekben meg volt írva, hogy van valahol egy kert. Abban a kertben egy rózsabokor, az Anahakán rózsa. És ha ez a rózsabokor egyszer kivirágzik, a virága halhatatlanná teszi a kert gazdáját. A kert gazdája ki lett volna más, mint Örményország királya, aki nagyon-nagyon vigyázott erre a rózsabokorra, az ő bokrára. Minden tavasszal új kertészt fogadott, akinek egyetlen feladata volt a rózsabokrot ápolni, gondozni. A kertész ügyesen és figyelmesen látott munkához. Felásta a rózsa körül a földet, trágyázta, kapálta, gyomlálta, írtotta a kártevőket, öntözte, ahogy kell. Eltelt a tavasz, eltelt a nyár, el az ősz és a tél, s újra tavasz lett. De nem történt semmi, egyáltalán semmi. Az Anahakán rózsabokor száraz és meddő maradt. Egész Örményországban nem volt nála szárazabb rózsatő. A király, mint minden nagyúr, türelmetlen volt. Ezért aztán, amikor eltelt az év, és a rózsa nem hajtott ki, felmondott a kertészének. Egyszerűen lefejeztette. Könnyű volt belátni, hogy az évek során nagyon kevés kertész maradt Örményországban, és még kevesebb, aki a királyi kertész címére pályázott volna. Ekkor jelentkezett a királynál Samvel, egy fiatal legény, nagyon fiatal, alig 18 éves. Samvel tele volt vágyakkal és álmokkal, elhatározta hát, hogy elmegy a királyhoz, és jelentkezik hozzá kertésznek.
1: Mihez ért ezt a gyerek?
0: Kérdezte Samvelt Örményország királya.
2: Én semmihez, felséges királyom.
1: Semmihez? Hát akkor hogyan akarsz te a kertészem lenni? Hányan fizettek már az életükkel, akik értették a dolgokat, te pedig még be is vallod, hogy nem értesz semmihez. Inkább úgy látom, meg akarsz halni, te semmire kellő.
2: Felséges királyom, én nagyon fiatal vagyok, félek a haláltól, élni szeretnék, még sokáig. Ha felfogadsz a kertedbe, meglátod, mindent megteszek majd, hogy elkerüljem a többiek sorsát. Úgy fogok vigyázni a rózsádra, ahogyan még senki.
0: Felelte bátran Samvel. A királynak nem volt más választása, hiszen senki nem jelentkezett a kertjébe. Felfogadta hát Samvelt. Samvel boldog volt, és munkához látott. De bizony ő egészen másként dolgozott, mint a többi kertész. Nem ásta kapálta a rózsát, azért vannak a földi giliszták. Nem trágyázta, mire való az anyaföld. Nem is locsolta, ott vannak a felhők az égen, esik az eső éppen eleget. Nem gyomlálta, még csak az kellett volna. Ehelyett minden nap leült a rózsabokor mellé, és beszélt hozzá halkan, gyengéden. Simogatta a leveleit, ringatókat, bölcsődalokat énekelt neki. Talán még mesélt is. De olyan halkan, hogy azt bizony senki nem hallhatta. Még én sem, higgyétek el. És így telt el a tavasz. Aztán eltelt a nyár, eltelt az ősz, a tél, és újra tavasz lett. A határidő lejárta előtt a király megnézte a kertjét, megnézte benne az Anahakán rózsát, és látta, hogy az csak olyan száraz és meddő, mint az előtt. Egyetlen bimbó, hajtás sincsen rajta.
1: Samvel, megmondtam, hogy semmire kellő vagy. Holnap vége a munkádnak, te is mehetsz. Vége az életednek.
0: Samvel rémülten és szomorúan ment a rózsabokorhoz, hogy befejezze aznapi munkáját. Leült mellé, énekelte neki a ringatókat, és elpanaszolta a bánatát.
2: Látod, te rózsa, holnap engem kivégeznek. Mennyit beszéltem hozzád, mennyit énekeltem, meséltem neked. Soha nem lesz senki, aki így fog törődni veled. Mi lesz veled, rózsa, nélkülem? Senki nem fog leülni melléd, senki nem fogja simogatni a leveleidet. Ennyit tettem, érted? Segíts rajtam, mondd meg nekem, mi a bajod?
0: Ahogy elhangzott a bűvös kérdés, a rózsa gyökerei közül előmászott egy hernyó. Rusnya, visszataszító, fekete hernyó. Samvel el akarta kapni a hernyót, de odaröppent egy madár, és a csőrébe kapta. Samvel meg akarta fogni a madarat, de ott hevert egy kígyó, és elfogta a madarat. Samvel a kígyó után nyúlt, de lecsapott egy sasmadár, és elragadta a kígyót. Samvel a sas után bámult, és ahogy visszafordult a rózsabokorhoz, látta, hogy éppen akkor hajtott ki rajta egy bimbó. Egy friss, kicsike, törékeny bimbó. Samvel fölújjongott.
2: Ó, Rózsa, hát kihajtottál. Köszönöm, köszönöm, megmenekültem.
0: Sóhajtott hálásan. És ettől hálás sóhajtól, ahogy a lehelete a bimbót érte, egyszerre kinyílott, kifeslett az anahakán Rózsa, pirosan, ragyogon, mint az élet. Samvel boldogan futott a királyhoz, elmondta neki, mi történt. A király futott a Rózsához, s látta, hogy Samvel igazat beszél.
1: Deréklegény vagy, Samvel, én mindig bíztam benned. Jól van, maradhatsz, te leszel az anahakán Rózsa vigyázója. Te leszel a legfőbb kertész a kertemben. Halhatatlan vagyok.
0: Örvendezett a király. Így is történt, és így teltek az évek. Egy nap azonban a király megbetegedett. Nagyon beteg volt. Hívták az orvosokat, de nem tudtak segíteni rajta. Hívták a papokat, de azok csak imádkoztak fölötte. És a király egyre betegebb lett. Hívatta Samvelt.
1: Samvel, mi történt? A régi tudós könyvek nem mondtak igazat. Az anahakán Rózsa nem teszi halhatatlanná a kertgazdáját. Én voltam a kertgazdája, s lám, nem vagyok halhatatlan.
2: Felséges uram, bizony igazat mondtak a régi könyvek. A rózsa valóban halhatatlanná teszi gazdáját. Csak hát, uram, te soha nem voltál a kertgazdája. A kert azé, aki gondozza és ápolja, aki vigyáz rá. A birtok és a gazdagság mulandó. De az én törődésem és gyöngétségem bizony örökkévaló.
0: A király ezt meghallotta, sóhajtott egyet és meghalt. Samvel lefogta a szemét, és ment vissza a kertbe. Éppen leszállt az este. Szép, derűs este volt. A tiszta égen egyenként gyúltak ki a csillagok. Samvel pedig, mit gondoltok, mit csinált? Valami olyat, amit még soha életében. Lefeküdt a fűbe, talán éppen az anahakán Rózsa mellé, és köszöntötte a csillagokat. Egyenként, külön köszönt minden egyes csillagnak. Volt ideje rá. Tudta, hogy bármennyi ideje van rá.

0: A farkas és a róka. Réges-régen a farkas meg a róka nagy, erős barátságban, skomaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arra felé. Nap-nap után, éjszaka-éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éhségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni. Egyszer csak egyet gondol a rókakoma, s mondja is a farkasnak.
1: Nem tudom, valamit mondanék neked, valamit szeretnék mondani, farkaskoma.
2: No, olyan mit, rókakoma?
1: De én azt gondoltam, hogy állj fel a két hátsó lábadra. Figyelj, bablám, milyen magas vagy. Hát én azt hiszem, te komolyan, ahogy most itt ülve is elnézlek, komolyan, hogy te még a medvénél is, meg talán még az oroszlánnál is sokkal, de sokkal magasabb vagy.
0: Tetszett a farkasnak ez a hízelkedő beszéd? Felállott a két hátulsó lábára, jól kinyújtózkodott, hogy minden csontja ropogott belé. Azt mondja neki a róka.
1: Ennyi, farkaska, már mi jutott eszembe? Kimegyek a veremből, és kihúzlak téged is.
2: No, te róka, koma, ne bolondod, mert nyakon váglak. Mert hogy tudnál te kihúzni engemet innen?
1: Na jó, hát jó, jól van. Na, figyelj, engedd meg, hogy hagyjáljak a vállatra, na. Na, ha nem is tudok kimenni, legalább megnézem, hogy milyen idő van odakint.
2: Jól van!
0: A farkas megengedte, hogy csak álljon a vállára a róka. Hiszen a róka komának se kellett több. A farkas válláról nekirugaszkodott, kiugrott.

0: kezed rajtam ütött, és csak ez a luccom maradt a szájamba. Látod, farkaskoma? Látod? Én még ezt is neked adom. Ugye, hogy jó komád vagyok?
1: Jó kis komád vagy te, ha még jobb akarsz lenni, akkor nyújtsd már be a farkadat, és húzzál ki engem innen.
0: ne, jaj, lelkem, komám. Hát azt én nem tehetem, mert ugye a farkam, azt tudod, az olyan gyenge, hát te vagy a farkas, az a töviből kiszakadna, de meg a nyakadat is kitörhetnéd, hogyha esetleg visszaesnél, ha nem tudod mit, megvan, hozok majd egy gajat, és azzal kihúzlak.
2: Elszalad a róka, s hoz két gajat. Egy erősebbet, egy gyengébbet. Mondanám gyengédebbet. Először a gyengébbet nyújtotta be, és amint a farkas belekapaszkodott, nagyot rántott rajta. A gaj ketté törött, és a farkas úgy visszaesett, hogy megnyekkent belé. Ordított a farkas keserves kénjába, a róka pedig akkorát kacagott, hogy az erdő is csengett belé. Akkor aztán benyújtotta mégis az erősebb ágat, s azon kihúzta a farkast. Mikor mind a ketten kim voltak, mondja a róka.
0: Na jó van, na hát egy gyerek komám a faluba. Na az imént, ahogy bejártam, láttam, hogy egy háznál lakodalom van. Na gyere, mulassunk mi is egyet, hát eleget szomorkodtunk, vagy nem?
2: Bemennek a faluba. El a lakodalmas házhoz. Hát ott éppen javában áll a lakodalom. Húzzák a cigányok, járják a legények, járják a leányok. Ennél jobb alkalmat kívánva sem kívánhattak volna. Besurantak a kamrába, ott nekiestek a sok jó disznóhúsnak, szalonnának, kolbásznak, s minek, annak. De még a boros hordónak is! Ettek, ittak, táncoltak, stb. A más világon sem lehetett volna jobb dolguk, hanem egyszer csak a róka észreveszi, hogy amíg ők lakmároznak, valaki rájuk zárta a kamara ajtaját. Nem szólt semmit a farkasnak, hadd egyék, igyék. Ő azonban egy vasszeget keresett, s azzal elkezdett ásni a fal tövében. Kérdi a farkas.
1: Hé, mit csinálsz, róka koma?
0: Úgy szagolom, farkas koma, hogy csöröge fánk van elásva. Ez ám az igazi jó borkorcsolya.
2: A farkas csak hagyta, hogy keresse a csöröge fánkot, ő meg ivott tovább. Aztán ismét elkezdett táncolni, és hívta róka komát, hogy táncoljon ő is. Eleget csendesítette a róka, hogy ne táncoljon, ne ordítson, mert még meghallják a vendégek, és bizony csúfot látnak. De a farkasra nem lehetett bírni. Táncolt! Tajnát! Gurjongatott, verte össze az összes bokáját és a tenyerét, rikkongatott, nye-nye. Hanem a ravasz róka mindegyre kifordult a keze közül, s ásta tovább a lyukat. Amikor aztán kész volt a lyukkal, ő is táncolni kezdett egész kedvéből. Nagyobbakat gurjongatott még a farkasnál is. No. Meg is hallották bent a lakodalmas népek, kérdik egymástól.
3: Hát, ugyan kiordítozhatod a kül?
2: Az egyik egyet mond, a másik mást mond, egyszer aztán mind azt mondják, hogy az csak farkas lehet, ilyen-olyan teremtette. Gyerünk, táncoltassuk meg! Fölfegyverkeznek ki baltára, ki bunkóra, ki puskára, ki kétágú vasvillára, erre-arra kinyitják a kamara ajtaját. Hát csak ugyanott van a farkas, még mindig táncol, ordít veszettől. Uccu! Kisurran a róka lyukon. Bújik utána a farkas is, de már az nem fért ki a lyukon. Supp, supp, supp. Ütötték, verték, ahogy csak győzték. Aztán egyet gondolt farkaskóba, mégiscsak visszahőkölt a lyukból, és kiszaladt az ajtón. Ez alatt a róka már messzi járt a falutól, s amint ment, mendegélt az úton, egyszer visszapillant, s látja, hogy jön egy szekér utána, s a színig tele van hallal. Fogja magát, lefekszik az út közepén, behunja a szemét, kinyújtózkodik, mintha meg volna dögölve. Odaér a kocsi, látja gazdája a döglött rókát, szépen felveszi, feldobja a kocsi tetejébe. Egyéb se kellett a rókának, amíg az ember szép csendesen ment, mendegélt az ökrök mellett, neki esett a halaknak. Jó nagy

0: Magzi csapocs még egy csomó halat ölbe kapott. Azzal leugrott a kocsiról, s más irányban elkullogott. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát jött szembe vele a farkas, letört derékkal, szomorú pofával.
1: No, Róka Koba, te aztán jó beadtál nekem.
2: Te beszélsz? Hát figyeltem, én mondtam neked, hogy ne ordíts annyit.
1: Igaz.
0: Kibékültek, megint nagy barátságot kötöttek, s mentek tovább. Azam, de a farkas meglátja sok halat a rókánál, s kérdi tőle.
1: Hát ezt a sok halat hol fogtad?
2: Mi? Ja, halat, a vízben, hát az farkas, akkor már vízben fogtam.
1: És hát ugyan bizony, hát hogyan fogtad?
2: Haláztam.
1: Ej, Róka Koba, hát taníts meg engem is a halászatra.
2: Na jó, hát ez ugye nem nagy mesterség. Elmégy a jégre, a farkadat beledugod a légbe, és amikor jól rágyűlnek a halak, szépen kihúzod, ennyi az
1: egész. Ha nem mondod.
2: Hogy ne, ennyi.
0: Elmennek a jégre. Ott mindjárt találnak is egy léket. A farkas bedugja a farkát. Ül egy kicsit. Aztán ki akarja húzni, mert érzi, hogy nehéz. Azám nehéz volt, mert már kezdett odafagyni.
2: Még ne húzd ki, ne várd meg, amíg többen lesznek rajta.
0: Amikor aztán egészen odafagyott a farka, biztatta Róka.
2: Na most, édes komám, húzzad!
1: Húznám, koma, de nem bírom!
2: Az a jó! Hát akkor bizonyosan sok hal van rajta. Na, csak komám, na, neki, húzd már, ahogy csak bírod!
1: Húzom!
0: Nagyokat nyögött a szegény farkas, csurgott róla a verejték, de csak nem tudta kihúzni a farkát.
2: Ki, aki az áldója van, baj van, koma! Az Isten, aj Istenem, ne legyen, ha oda nem fagyott a farkad!
1: Mit csináljak?
2: Hát tudod, mi farkaska, már nincs mit tenni, azt hiszem, hogy el kell rágnom a farkad.
1: Azt ugyan én nem engedem, hát inkább pusztuljak ez!
2: Jó van, hát mondom, hát én felajánlottam, pedig nem könnyen, mindegy, hát figyelj, hogyha másképp nem segítettek rajtad, akkor azt mondom, hogy az Isten áldjon meg, hát ezt akartam, de hát...
0: Alig, hogy elment a róka, asszonyok jöttek a jégre ruhával, hogy kimossák a léken. Meglátják a farkast a farkába. Messziről kiabálnak, hát ha elszalad. De bizony a farkas nem szaladt el. Közelebb mennek, és akkor látják, hogy oda van fagyva. Bezzeg, most neki bátorodnak az asszonyok. Oda mennek, széklábával, súlykolóval, ezzel, azzal, ütik, verik a farkast. De már ezt a farkas sem vette tréfára. Neki rugaszkodott egész erejéből, beleszakadt a farka jégbe, s azzal ott neki úgy elszaladt, mintha a szemét kivették volna. Ez alatt a róka túljárt árkon bokron, s amint ment, mendegélt egy gödörhöz ért. Ez a gödör tele volt pozdorjával, s Róka Koma fogta magát, belefeküdt. Jól meghentergőzött benne, hogy a sok fehér pozdorjától a szőre sem látszott. Aztán elnyúlt, mintha agyon volna verve. Éppen arra kullog a farkas, meglátja a rókát, s kérdi.
1: Téged ugyan meg mi lehet, Róka Koma?
2: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, jaj. Mi van, nem látod? Minden csontomat úgy összetörték, hogy jaj, kilógnak a szőröm. Mi nem látod?
1: No, nekem mondod, hát én meg a légbe hagytam a farkamat.
2: Jaj, a csontom, jaj, azt összetörték, jaj.
0: A bolond farkasnak megesett a szíve rajta. Mondta is.
1: No, ne jajgass, Róka Koma!
2: Jaj.
1: Menjünk, valahol az erdőben meghúzódunk, leheveredünk, pihengetünk, és majd csak meggyógyulunk.
0: De a róka csak tovább nyögött, jajgatott.
2: Jaj, lelkem farkas, komám, nem mennék én, de hát látok, nem tudok.
1: Na, jól vagy, akkor vezetlek én.
2: De hát látod, hogy a lábamra sem tudok állni.
1: Na jó van most már, akkor hogyha nem tudsz, akkor üljél fel a hátamra, majd én elviszlek.
2: Jó.
0: Azzal felvette a rókát a hátára, s cipelte nagy keservesen. Amint ment, mendegélt a farkas, elkezdi a róka mondani magában csendesen. Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent. Visszafordítja fejét a farkas, s kérdi.
1: Hé, hey, te!
2: Mit mondasz?
1: Mit puszmogsz te itt magadba, rókakoma?
2: Én csak azt mondtam, hogy veretlen visz vertet. Veretlen visz vertet, veretlen
1: akkor...
2: visz vertet.
0: A farkas elgondolkodik magában.
1: Bizonyosan csengett a fülem is. Nem jól hallottam.
0: De alig megy tovább, a róka csak megint mondja magában.
1: Ugyan te? Mit puszmogsz te itt magadban, rókakoma?
2: Csak úgy mondogatnám magamban, farkaskoma, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet, veretlen...
1: No, de ilyen-olyan teremtette! Mindent jól hallottam! Megint bolondá tettél!
0: S azzal úgy lehajította hátáról a rókát, hogy az csak úgy megnyekkent belé.
1: Ebb legyen a te komád, hallod-e? Mert hogy én többet nem!
2: De ne! Miért ne, farkaskoma? Gyere, menjünk a faluba, azt megbeszéljük ketten a dolgot.
1: Nem, megmondtam, hogy nem!
2: Ne, farkaskoma!
0: De bezzeg, vége volt a nagy barátságnak, s a komaságnak. Cudarul összeverekedtek. Aztán az egyik ment jobbra, a másik meg balra. Azóta jár ez a példabeszéd. Eljátszotta, mint róka a komaságot.

0: Bálint Ágnes, az elvarázsolt egérkisasszony, első fejezet, a nyikorgó lámpa. Furcsavár felett éppen alkonyodott, mikor egy egérke végig sétált az utcán. A sűrűn hulló hópelyhek rátapadtak szürke bundácskájára, úgyhogy könnyen össze lehetett volna téveszteni holmi elgurult hólabdával. Cukoranyú mézes kalácsboltja előtt megállt, és vágyakozva nézte a kirakat üveg mögött sorakozó jobbnál jobb édességeket.
1: Az a nagy tükrös szív nekem tavaszig is elég lenne. Aplánként elrágítsálnám, de a tükröt megőrizném, és ha esetleg egérvarrodát nyitnék, jó lenne a ruhapróbákhoz. Jaj, miért nincs valami pici rés a kirakaton?
0: Hirtelen szél támadt, és szegény egérke megborzongott. Gyomra szomorúan korgott. Grrr. A szélben hintázni és nyikorogni kezdett a lámpa, amely cifra vasrúdon függött a kirakat felett. A kisegér felnézett a lámpára, csodálkozva hallgatta a nyikorgást. Aki éhes, aki fázik, az ajtón miért nem kopog? Meleg szoba várja ott bent, és jobbnál jobb falatok.
1: Soha nem hallottam ennél kedvesebbet. Kopogtatnék én ezer örömmel, hiszen már teljesen meggémberedtem idekint, de egy szegény, gyenge kisegérnek semmit sem szabad elhirtelenkednie. Azt ugyan városszerte mesélik, hogy cukoranyó nem tart macskát, és papucsával még sosem ütött agyon egeret. Abrakpárkánya terített asztalra galambok, cinkék, poszálták számára. Hanem én jól magam, mindmáig csak olyan emberekkel találkoztam, akik alig, hogy megpillantottak, már is seprűvel, lapáttal rohantak utánam.
0: Hosszas tétovázás után mégis felmászott a jeges lépcsőn a részpántos küszöbre, és szívdobogva bekopogott. Cukoranyó maga nyitott ajtót. Kinézett az utcára, de a lámpa fénykörében senkit sem látott. Már éppen vissza akart húzódni, mikor észrevette a küszöbön kuporgó egeret.
2: Ó, te szegény kis pára!
0: Mondta, s hangja olyan barátságos volt, akár a kályhat duruzsolás.
2: Kerülj csak beljebb. Képzelem, mennyire összefagytál.
0: Az egérke nem mondatta kétszer, besurrant a cukorillatú szobába, ahol jó meleg volt, és egy pillanat alatt el lehetett felejteni az utca hidegét. Cukoranyú egy babáknak való tányérba pörkölt mogyorót és mákos kalács morzsákat tett, azután leült a tűzhely mellé és nézte, hogyan lakmározik az apró kis vendég. Az csak szaporán rágta a mogyorót, s olykor-olykor hálás pillantást vetett jótevőjére.
2: Nagyon kedvemre való kisegérnek látszol. Szívesen venném, ha itt maradnál nálam, és felvidítanád egyhangú estémet. Gondolj csak el, milyen jó sorod lenne. Abban a sejemmel bélelt szallaggal díszített varródobozban laknál, és a legjobb falatokkal letetnélek. Üres időmben elnézegetném, mint futkosol ide-oda fürge lábacskádon, és bizony, ahogy mosdasz, vagy a bundáskádat kefélgeted, meg is nevettetnél.
1: Drága cukoranyó, minden egér gyerek a te éléskamrádról álmodik. Világ életemben csak arra vágytam, hogy a te házadban élhessek, ahol vanília illat terjeng a levegőben, s a tűzhely szélén nem lustálkodik macska.
2: Azt hiszem, jól meg leszünk mi itt ketten. Te majd mesélsz nekem az egerek titokzatos életéről. Én pedig megmutatom neked a mesterségem minden csinyát, binyát. Most keresek egy jó meleg kötött harisnyát, és annak a csücskében szundikálhatsz.
0: Az egérke boldogan költözött be a varródobozba. Éppen neki való hely volt ez, tel is tele színes szalagokkal, sejemfonalakkal, bársonytűpárnákkal. Külön rekeszben valódi ezüst gyűszű pompázott. Az egérke elképzelte, hogy ha a gyűszűre vékony drótból fület erősítene, akkor pompás kis egérvödör lenne belőle, amivel éjszakánként kisurranna a kútra. Minthogy azonban cukoranyó mellett nagy kényelem várt rá, később elhatározta, hogy az ezüst gyűszűből inkább tejet fog inni. A nagy örömtől sokáig nem jött álom a szemére. Mikor végre elaludt, visszaálmodta magát abba az ócska bőröndbe, amelyben lakott, mielőtt az utcára került. Korán ébredt, a szobában még sötét volt, a konyhában azonban már égett a lámpa, a világos kék cserép tűzhelyen teáskanna zümmögött. Cukoranyó hófehér kötényt kötött maga elé, úgy gyúrta az ánizsos sütemény tésztáját. Az egérke udvariasan jó reggelt kívánt neki, azután felmászott a tűzhely patkájára, és megevett egy icurka-picurka perecet.
1: Miért keltél ilyen korán, cukoranyó?
2: Azért, hogy mire 9 órakor kinyitom a boltot, friss, mézes csokkal várhassam a vevőket. De te miért nem lustálkodtál tovább? A dolgot felül igazán ráértél volna.
1: Szeretném látni, hogyan is készül ez a sok gyönyörűség.
0: A konyha egyik sarkában polcos állványon sorakoztak cukoranyú remekei. A legfelső polcon csupa kis bölcső, fehér vagy sárga cukorból formálva, rózsaszínű virágokkal, zöld levélkékkel díszítve. Cukoranyú minden bölcsőbe színes kis papírbabát ragasztott. Az egérkének erről eszébe jutott egy régi emlék.
1: Tudod, cukoranyú, mikor egészen picike voltam, egy mosókonyhában laktunk sok-sok egér családdal együtt. A szomszédasszonyunk kiállhatatlan teremtés volt. Örökké csak henceget, és mindenkinek különbnek tartotta magát. Egy éjszaka besúrant a lakásba, ahol a karácsonyfáról lepottyant egy ilyen cukorbölcső. Azt a bölcsőt hazavitte az egérlyukba, és abba fektette a gyerekeit. Attól kezdve még jobban lenézett bennünket, mert mi csak közönséges rongyfészekben aludtunk. Igen ám, de az a rongyfészek puha volt és meleg. A cukorbölcső kemény volt és ragacsos. A szomszéd egérnéli kicsinyei rosszul aludtak benne. Elkezdték hát rágni a bölcsőt. Először a cukorrózsákat rágták le róla, azután a többi cifraságot. Végül a talpát is körülrágták, úgyhogy ringatni sem lehetett. Szép lassacskán megették az egész bölcsőt. Mamájuk dúlt, fújt, de nem volt mit tennie. Visszafektette a picinyeket a rongyfészekbe, és azok örültek, hogy végre jó meleg helyük van. Mi is örültünk, mert a szomszédnéni ezután már nem hencegett annyit.
0: Cukoranyú jót mulatott az egérke elbeszélésén. Kérni akarta, hogy meséljen még, de ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Az egérke úgy megijedt, hogy gyorsan bebújt a patka mögötti zugba. Rézi néni jött, cukoranyú teljes asszonya, aki minden reggel hozott egy nagy kanna tejet, egy köcsök tejfelt, egy csupor tejszint, no meg írós vajat a tésztagyúráshoz.
3: Ma 1 literrel kevesebb a tej,
0: panaszolta Rézi néni.
3: Az a haszontalan fáni felrúgta a fejő sajtát. Szerencsére utána kaptam, és így nem folyt ki mind.
0: Miután a teljes asszony elment, az egérke elősettenkedett, és kíváncsian kérdezte cukoranyótól.
1: Ki az a fáni, akit ez a piros almaképű asszonság emlegetett?
2: Rézi néni tehene.
1: Milyen gyönyörű neve van, Fáni, Fánika. Nem gondolt, cukoranyú, hogy ez ritka szép név?
2: Hát, ha annyira tetszik neked, akkor ezentúl majd téged is Fáninak foglak hívni.
1: Igazán? Mondd, cukoranyú, csak ugyan Fáninak hívnál. Hát lehet engem is ugyanúgy nevezni, mint azt az óriási tehenet, aki olyan sokkal, de sokkal nagyobb nálam. Számít csak ki, hány egér telne ki egy olyan tehénből?
2: Hát nem tudnám megmondani.
1: Talán 1 millió is.

0: A gyémánt krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, s annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapirgált, kikapar egy gyémánt krajcárt, fölkapja nagy örömmel, s szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, s megállította a kakast.
1: Állj meg, kakas! Add nekem azt a gyémánt krajcárt!
2: Nehogy adom! Úgyis elég szegény az asszonyom, jól lesz annak?
0: Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta, elvette tőle a gyémánt krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Hely, Istenem, megharagudott a kakaska, szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukurikolni nagy hangosan.
2: Török császár, add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: A török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta.
2: Török császár, add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Mikor a kapuról elhessegették, megint a kerítése, kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta.
2: Török császár, add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Mit volt mit tenni a török császárnak? Nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, hogy ne hallja a kakas kukurikolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kis kakas az ablak párkányára szállott, onnét kiabálta.
2: Kukuriku! Török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagy mérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kis kakas nem halt belé, mert csak azt mondta.
2: Szídd fel, begyem a vizet!
0: S mind egy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukurikolt nagybegyesen.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
1: Hát ennyi olyan teremtette! Hát mégis él ez a hitvány kakas! Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, s bedobja az égő kemencébe. Ha nem a kakaskát, a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni.
2: Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!
0: S hát, csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, s egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukurikolt, ahogy csak a torkán kifért.
2: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Hey, uram teremtőn, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát sem tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darásfészek, s parancsolta a szolgálónak.
1: Hey, szolgáló! Hát dobd a kakast a darásfészekbe, hadd csípjék agyon a darazsa!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darásfészekbe. De a kakaskát a darazsak nem csípték agyon, mert csak szólt a begyének.
2: Szidd fel, begyem a darás!
0: S amennyi darás volt, mind felszívta. Utcu szállott egyszeriben a török császár ablakába, s kukurikolt, hogy zengett bele a palota.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
1: No, megállj, kakas! Mindjárt nem kukorikulsz te!
0: Megparancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól elfért volna benne, meg sem kottyant neki a kakaska.
1: No, itt most kukorikolhatsz!
0: Hiszen a kakaska nem kukurikolt, csak kotyogott magában.
2: Ereszd ki, begyem a darást! Hadd csípjenek a császárt!
0: Kiszárnak a darazsak, csípik, marják a császárt. Táncol, ordít a császár, nem tudta, hogy mit csináljon nagy kínjában. Mit volt mit tenni? Kieresztette a kakaskát, s mondta a szolgálónak.
1: Erik, vidd a kincses kamrámba! Hadd vegye vissza a gyémánt krajcárkáját, mert különben én pusztítom el!
0: Vitték a kakast a kincses kamrába, s hát ott kádoslag állott a tenger sok ezüst, arany és gyémánt. Ott ragyogott, tündökölt a gyémánt krajcárka is. Na hiszen jó helyre kerekedett a kakaska, mondta egyszeribe.
2: Szidd fel, begyem a sok pénzt!
1: Szítve begyem a sok pénzt!
0: Felszít egy kád ezüstöt, meg se kottyant neki. Felszít egy kád aranyat. Na, most volt valami a begyében, felszít egy kád gyémántot. Na, ez éppen elég volt. Uccu szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott. Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette. Bezzeg, azután az asszonynak jó volt dolga. Sóra fára nem volt gondja. Még ma is élne, ha meg nem halt volna.

0: Zelk Zoltán meséje alapján hóvirág. Az erdőket, mezőket hóborította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból.
1: Alszol még!
0: Suttogta szomszédjának az egyik fűszál. Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt. Azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott is, mert éppen azt álmodta, hogy harmadcsebben fürdik, és napsugárban szárítkozik. De a szomszédja hamar visszaterelte a valóságba.
1: Miért mosolyogsz?
2: Nem a szellő hív játszani.
0: Erre elnevette magát a füvecske.
1: Jól mondod, mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér dunyhát.
0: A másik fűszál csak most ért magához.
2: Hát még mindig a hótakaró alatt vagyunk. Még mindig nem láthatjuk az eget, a napsugarat.
0: Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni.
2: Aludjunk inkább, legalább szépet álmodunk.
1: Ne aludj! Nézzük meg, mi van a világban!
2: Hogyan nézhetnénk meg mi azt? Gyenge kis fűszálak a nagy hótakaró alatt. Ha akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól.
0: De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben.
1: Meg kell keresnünk a módját.
2: De hogyan?
0: Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt.
1: Én már kitaláltam.
0: Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott, aztán megkopogtatta a földet.
1: Felébreztem a föld alatt alvókat.
2: Hallják is azok. Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól.
0: De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nem sokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt, megörült a kis fűszál.
1: Jó reggelt! Kialudtátok magatokat?
0: A hóvirág még zsengezölt csíra ágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett, meg is szólalt álmos hangom.
3: Ki az? Mi az?
1: Fűszálacska!
0: Megörült a hóvirág csírácska, egyszerre víg lett.
3: Ha, hát ti már felébredtetek, akkor én se leszek rest.
0: Kiugrott a csíra ágyacskájából, bimbó fejét nekifeszítette a földnek, és egyszeriben ott állt a fűszál előtt, boldogan ölelték meg egymást.
4: Csak hogy itt vagy!
0: Igen ám, könnyű volt a jó pó a földből kibújni, de hogyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni, hát?
2: Te voltál az egyetlen reményünk. Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni, van-e már meleg napsugár.
0: A hóvirág bimbócska nem kérette magát, hisz neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk.
3: Jaj! De fényes a napvilág! Jaj, de szép az ég!
0: Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte rangyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett. Nem sokára ott álltak ők is a szabad ég alatt.
1: Most már nem sokára jön a szellő is!
2: És akkor úgy lesz, ahogyan álmodtam. Harmadcsebben fürdöm, s napsugárban szárítkozom.
0: A hóvirág szeriden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordított.

0: Cigány Zoltán, Csoda és Kósza a Közlekedési Múzeumban. A gödöllői tanyán, ahol Csoda és Kósza lakott, állt egy öreg, fakerekű szekér. Rég nem használta senki semmire. Már Sajó bácsi sem tudta, hogy került oda. Egyszer aztán egy jól öltözött, szemüveges, kisé dundi férfi, aki náluk lovagolt, azt mondta.
1: Az ilyen szekeret el kell adni valakinek jó drágán, de ha akarja, én is megvettem olcsón.
2: Akkor inkább elviszem a Közlekedési Múzeumba. Ott szekér marad mindörökké, és nem lesz belőle virágláda.
0: Aztán évek teltek el. Sajó bácsi sokszor gondolt rá, hogy egyszer eljuttatja majd a múzeumba a szép fakerekű szekeret. Hadd állítsák ki, mert ahhoz valahogy nem volt se tehetsége, se kedve, hogy jó drágán eladja. Végül telefonon megbeszélte a múzeum igazgatójával, hogy elviszi hozzájuk az öreg kocsit. Hogy ne kelljen teherautót fogadnia, kicsit összeütötte a szekér kerekeit, aztán Csodát és Kószát megkérte, hogy húzzák el a muzeális tárgyat a Közlekedési Múzeumig, ahol majd átadják az igazgató úrnak, aztán visszajönnek a szekér nélkül. El is mentek, végig döcögtek a fakerekű szekérrel Gödöllőtől Budapestig. Amikor átszekereztek a Lánchídon, úgy néztek ki, mint egy régi filmfelvétel, és csak amikor az alagútba behajtottak, akkor jöttek rá, hogy nem is kellett volna átmenni a Dunán, mert Gödöllő is a pesti oldalon van, meg a Közlekedési Múzeum is. Ezért aztán az alagútban keresztbe fordult a szekér és a két ló. 3 órán át állt a forgalom olyan dugó lett miattuk. Dudáltak az alagútban, s majd megveszekedett a dudacótól Kósza. Ilyettében futni kezdett, Csoda meg visszahúzta, nyikorgott a szekér rúdja, majd szétroppant. Sajó bácsi káromkodott, mint egy kocsis, hiszen az volt. Aztán végül nekieredtek a szekérrel, vágtattak, csak a hídnál torpantak meg. Kósza patkója szikrázott az aszfalton, ahogy fékezett, ahogy csúszott, és közben azt nyerítette.
1: Jaj, vigyázz, oroszlánok!
2: Marha! Marha!
0: Mondta Csoda.
1: Nem marha, oroszlán!
2: Barom! Mondta Csoda.
1: Nem barom, oroszlán, de lehet, hogy tigris.
0: Csoda végre fölnézett a Láncit két oroszlányára, és azt mondta.
2: Hű, te ökör!
1: Nem ökör, oroszlán!
2: Gyere már, kőből vannak!
0: Mondta Csoda, azzal nagy nehezen átráncigált a Kószát, a szekeret, s rajta Sajó bácsit a Lánchídon, és a túlparton megtekintették a másik két kőoroszlánt is, akiket Kósza Buda felé tartva nem is vett észre, mert csak a nagy vizet bámulta. Hamarosan elügettek a Városliget közelébe, aztán pontosan a Közlekedési Múzeum elé. Ott Sajó bácsi kifogta a lovakat a szekér elől, a kocsit két múzeumi szakmunkással betolták a múzeum udvarára, és ott beszélgetni kezdtek. Közben Sajó bácsi visszaszólt még a lovaknak.
2: Itt maradjatok, várjatok meg! Ne egyétek meg a füvet, ki van rá írva, hogy fűre lépni tilos?
1: Nem is esszük,
0: mondta Kósza.
1: Teli van kakáva.
0: Mert valóban arra a kis darab fűre hordta minden környékbeli a kutyáját. Semmi kedvük nem volt a lovaknak ott legelni. Kósza meg is jegyezte, lehet, hogy ez is a múzeum része, itt kutyakaka kiállítás van. Aztán nem bírta hallgatni tovább a korgó gyomrát, és megbökte orrával Csodát.
1: Gyere, talán ott bent lehet valamit kapni, hát ha tudunk vásárolni egy jégkrémet.
0: Mert Kósza szerette a jégkrémet. És akkor beléptek a múzeumba. De nem jutottak el a büféig, mert a jegyszedő néni rár is rájuk szólt.
3: Tessék jegyet venni!
0: Kósza csodálkozva nézte, mit parancsolgatnak neki, aztán azt mondta.
1: Jó, mindjárt megyünk, veszünk majd jegyet.
0: Azzal besétáltak, s a jegyszedő néni nem is tudta ámulatában, mit szóljon mindehhez. Csak nézte, hogy a két nagy állat beballag a múzeumba. Először régi motorokat láttak. Kacskaringós kormánnyal, fényes küllőkkel, hatalmas benzintakkal, nagy kipufogó csövekkel, csupa-csupa régi érdekes motorkerékpárt.
1: Ha ez Sajó bácsi látná, tetszene neki ennyi ócskavas, mint otthon a kamránkban,
0: mondta Kósza.
2: Csiss!
0: Csitította Csoda.
2: Ez múzeum! Itt állítják ki a régiségeket. Mi is azért hoztuk ide a szekerünket.
0: Végignézték a motorokat, aztán az autók következtek. Vászontetős, régi szerkezetek, furcsa kis lámpákkal, az index lámpa helyett nyilacskákkal az oldalukon.
1: Na csak, ezt is most hozták,
0: mondta Kósza. Hogy hozták volna most? Válaszolt Csoda. Ezek nagyon régi autók, már nem járnak. Először összerakják és lefestik őket, aztán újból behúzzák bőrhúzattal az üléseket. Mind felújították, de nem járnak már.
1: De hiszen ülnek benne, nézd,
0: mondta Kósza. És valóban, az egyik régi autóban egy bőrsapkás, motoros szemüveges férfi ült, meg egy nőszemély sállal a nyakában, akit Isabella Duncannak hívtak.
1: Látod, most jöttek, még van rajta síszemüveg.
2: Nem síszemüveg az. Régen az autósoknak is volt védőszemüvegük, mert nyitott volt a kocsi, és ezek csak viasz figurák, ez múzeum.
1: Viasz figurák?
0: Ámult el Kósza. És akkor valamit félreérthetett, mert oda ment, és azt mondta...
1: Nem is kell akkor a büfébe mennünk.
2: Nagyra nyitotta pofáját, és leharapta a sofőr fél arcát. Mit csinálsz, te szerencsétlen? Harapdálod a kiállított viaszfigurákat?
0: Kérdezte Csoda.
1: Fúj, szörnyűség,
0: mondta Kósza, mert a viasz közben elkezdett olvadni a szájába.
1: Mi ez a borzalom? Ez nem is olyan, mint amire gondoltam.
2: Mondtam, hogy viaszfigura...
1: Igen, igen, de emlékszem, milyen finom viasz volt azon a toltán, amit valamelyikünk születésnapjára kapott Gyöngyi néni.
2: Az marcipán volt, nem viasz.
1: Pedig abból is ilyen alakok voltak mintázva. Azt hittem, ez is épp olyan ízű lesz, csak ez ráadásul jóval nagyobb.
0: Amíg a viasz figura fél fejét apró darabokban kiköpködte Kósza, fölébredt egy teremőr. Odalépett hozzájuk.
3: Mi történik itt, kérem? Mi történik? Ki ez a két állat?
0: Akkor a jegyszedő is odaszaladt.
1: Jegyet sem vettek, csak úgy besétáltak, azonnal ki kell őket dobni.
3: Micsoda?
0: Ördült föl a teremőr.
3: Kérem, hívom az őrséget!
0: Csoda látta, hogy most ki akarják őket dobni, és megdühödött, mert már nagyon kíváncsi volt a múzeumban látható régi dolgokra. Fenyegetőleg azt mondta az őrnek.
3: Vigyázzon, mert ha még egyet szól, a barátom leharapja a fülét!
0: Kószának ekkor püfögődött föl a torkából az a szörnyű, rossz viaszfül, amit az előbb leharapott. Kissé kidüllett a szeme, megforgatta a pofájában a viaszfület, majd szörnyű prüszkölés közepette kiköpte a márványpadlóra.
3: Jesszom, Pepi!
0: Sikoltott föl az őr.
3: Valakinek már leharapta a fülét!
0: Aztán hanyatt esett és elájult, mert látta, hogy ennek fele sem tréfa, ez a ló most már biztosan leharapja az ő fülét is. Csoda és Kósza könnyedén átlépkedtek a fekvő őrön.
2: Ezt elintéztük,
0: mondta Csoda.
1: Eszter,
0: mondta Kósza.
1: Csak a viasz volt rettentő rossz, legközelebb remélem marcipánból készítik ezeket a figurákat.
0: Szépen tovább sétáltak, hogy megnézzék, mi minden van még kiállítva. Az üvegszekrényekben apró járműveket láttak, mozdonyokat például.
1: Jé, póni mozdony!
0: Csodálkozott Kósza.
2: Mi az, hogy póni mozdony?
1: Nem látod, póni mozdony, ez biztos nem nő nagyra.
2: Kósza, olyan vagy, mint a Lánchídon az a kőállat.
1: Jaj, miért ez milyen?
2: Ökör, marha, barom!
1: Azt hittem oroszlán, mintha azt mondtad volna.
0: Csoda nem válaszolt. Tovább léptek az üvegszekrénytől. Kósza idegesen rángatta a fejét, mert a szörnyű íz még mindig a szájában volt. Időnként még apró viaszdarabokat is köpködött, aztán jól rátaposott a patkójával. A viasztól meg a vaspatkótól viszont olyan csúszós lett a kövezet, hogy Kósza kalimpálni kezdett mind a négy lábával, aztán csak csúszott előre és fölnyerített, hogy jaj! Mert egy újabb viaszbábú felé száguldott. A bábú viasztárcsát tartott a kezében, viassípot a szájában, viassapka volt a fején, és nagy viasz orra volt.
1: Jaj!
0: Kiáltotta újra Kósza, majd úgy találta el a bábút, hogy tátott szájába belekerült a tárcsa is, meg a vasutas viaszorra is.
1: Jaj, nekem!
0: Mondta még egyszer, de a nekemmel együtt már az orr is a szájában volt.
3: Mi az? Mi történik már megint?
0: Kiáltott mögöttük újból egy őr.
3: Mi ez itt? Rendbontás?
0: Odaszaladt a lovakhoz, de Csoda már tudta, mit kell tenni.
2: Vigyázzon, uram! Ez a megvadult ló. Könnyedén leharaphatja az orrát.
0: Kósza csak egy kicsit válogatott a szájában, aztán már ki is köpött egy orrot.
3: Jesszom, Pepi! Kiáltott az őr. Fegyveres őrség!
0: Ekkor símaszkos, fegyveres múzeumőrök törtek be a terembe.
3: Itt vannak a gazemberek! Azaz két gazló!
0: Azzal a pisztolyukat a lovakra fogták. Kósza erre azt mondta.
1: Na de ide nézzetek, szabad maguknak itt lövöldözni?
0: Kiköpte a tárcsát úgy, hogy épp a piros oldalával repült feléjük. Ettől meg is rettentek, mert a vérükben volt, hogy tiltó tábla láttán nem szabad semmit sem csinálni. Úgyhogy azonnal ledobták a fegyvereiket, és hanyat homlok elmenekültek.
1: Végre nyugodtan sétálhatunk,
0: mondta Kósza.
3: Igen, bólintott Csoda.
0: Még meg se néztük a hajókat. Ideje arra fordulnunk. Fölmentek a lépcsőn, és a hajókat kezdték nézegetni. Voltak kis hajók az üvegszekrényben, póni hajók, mondta róluk Kósza, voltak óriási óceánjárok, ágyúsok, és volt egy igazi nagy hajó is, kormánykerékkel, haranggal, és olyan műszerekkel, amelyek megmutatták, hogy a hajó éppen merre jár. Kószát leginkább a fából készült kormánykerék érdekelte. Megpörgett erre is, arra is, és nézte, hogyan suhognak a küllői. Csoda már unta a játékot, inkább a repülők felé nézett. Aztán, ahogy lassan hátat forított a kormánykeréknek, éppen beleakadt a farka. És ahogy pörgött, pörgött a kormánykerék, szépen fölspulnizta Csoda farkát.
3: Jesszusom! Kiáltott Csoda. Kósza, mit csinálsz? Erezd el a farkam, mert leszakad!
1: Hogy mondod, forduljak jobbra?
0: Kérdezte Kósza. Szegény Csoda csak kiáltozott.
3: Segítség! Erezd el a farkam, tekert vissza!
1: Tekerjem jobbra?
0: Kósza tekert még egy kicsit a kormányon.
3: Balra!
1: Balra? Jó, balra tekerem.
0: És most balra tekerte. Sajnos ebben az irányban tekeredett még jobban föl Csoda csodás farka.
3: Nem arra!
1: Még balra, jó!
0: Azzal még balra tekerte. Szegény Csodának már majdnem az egész feneke föl volt tekerve a kormánykerék tengelyére.
3: Segítség, szabadítsanak ki!
0: Üvöltözte Csoda. Végül nagy sokára Kósza jó irányba tekerte a kormány, és Csoda farka letekeredett.
1: Menjünk inkább a repülők felé.
0: Terelte el a szót és a csöndesülő jajgatás Kósza, de még búcsúzóul megkondította a harangot a hajón. Ettől aztán az összes biztonsági őr felébredt. Míg az őrök a nyomukba eredtek, a lovak egy hídon át odaértek a repülőkhöz.
1: Ó, ideje volna repülni,
0: mondta Kósza. Egy nagy ugrással átugrott a múzeum mennyezetére függesztett repülőre, amely Kósza súlya alatt lassan, de megállíthatatlanul inogni kezdett. A repülőgép előbb a terem egyik vége felé repült, aztán a másik vége felé. Mikor Csoda felé tartott, ő is ráhuppant, és már ketten hintáztak benne tovább. A repülő csak lengett, lengett a közlekedési múzeum mennyezetén. Alul az őrök rohangáztak.
3: Ott vannak! Fogják meg!
0: Futkostak a terem egyik feléből a másikba. Átvágtattak a muzeális tárgyakon, átestek az üvegszekrényeken, beleestek a régi autókba, megbotlottak az apró vonatsínekben. A lovak meg csak röpültek fölöttük. Kószának fülig ért a szája, ami egy lófej esetében igazán nagy szó.
1: Csoda, én ilyen vilámparkban még nem voltam. Régi repülő lehet lengeni a régi autók felett. A legjobb helyre hozott minket Sajó bácsi.
0: Boldogan lengtek, repültek a közlekedési múzeum mennyezetére függesztve, egészen addig, amíg a csupán repülőre maximum még egy viaszbábura, de semmiképpen nem két jól táplált lóra tervezett kötél fesleni nem kezdett. Pattogtak róla a szálak, vékonyodott a kötél, majd egyszer csak hús, elszakadt. A repülő szállni kezdett a közlekedési múzeumban. Szárnyaival szétrobbantott 12 vitrint, ketté tört két repülőt, három autót, fölborított négy motorbiciklit, egy hajókürt belefúrodott a repülő orrába, majd kürtölni kezdett, és ez a különös szerkezet, amire még egy régi repülő vászonszárnya is ráakadt, és végül úgy nézett ki, mint egy ősmadár, lefelé tartott a múzeum alja felé. Kósza kinézett, és meglátott egy falra festett erdőt.
1: Az erdő mellett szálljunk le falatozni, az a legkellemesebb.
0: Azzal egyenesen odakormányozta a gépet. Ott, helyben, darabokra tört az egész.
1: Megérkeztünk, Csoda!
0: Mondta elégedetten. Azt látom, Kósza! De ebből most már nagy botrány lesz.
1: Jó, de lehet előbb harapok valamit,
0: mondta vidáman Kósza, mert nagyon jó kedve támadt a repülőzéstől.
1: Nézd csak oda!
0: Ahogy a büfé felé fordította Kósza a fejét, és ahogy a büfé felé fordította Csoda is a fejét, meglátták, hogy a büfés meretten nézi őket. Előbb egy hajszála, aztán kettő, aztán négy és nyolc, majd 15, 21 és 48, végül 2 millió hajszála állt égnek. Két ló, aki leszállt az égből, mögöttük felborult múzeum, kiáltozó őrök.
4: Segítség! Kiáltotta a büfés. Ne bántsanak!
0: És beleült a mustáros bödönbe.
1: Dehogy bántjuk,
0: mondta Kósza.
1: Épp csak érdeklődni szeretnénk.
4: Ne érdeklődjenek,
0: mondta a büfés.
1: Ó, kérem,
0: mondta Kósza.
1: Akkor nem érdeklődünk.
0: Azzal fogta magát, és bekapott egy hotdogot, majd egy újabb hotdogot, majd egy újabb hotdogot, majd egy kis doboz őszi paracklevet, majd amikor egy újabb hotdogot akart bekapni, úgy érezte, hogy erre most már kellene egy kis mustár.
1: Ne haragudjon,
0: mondta Kósza.
1: Csak megkérdezném.
4: Ne kérdezze!
0: Kiáltott föl a büfés a mustáros bödömből.
1: Ne kérdezzem, hát jó.
0: Bólintott Kósza. Mivel úgy is égnek állt a büfés haja, üstökön ragadta, a fogával fölcsipentette, kiemelte a mustáros bödömből, és hús, odébb hajította.
1: Maga mondta, hogy ne kérdezzem, pedig csak azt szerettem volna tudni, fölállne a mustárból.
0: Tette hozzá magyarázatul, mikor a büfés megállt a gurulásban. Aztán belemártotta a mustárba az újabb hotdogot, és tovább falatozott. Így evett meg 74 hotdogot. A 75-ben már csak belekezdett, aztán csak félbeharapta, büfögött kicsit, és azt mondta.
1: Te csoda, én tulajdonképpen jól laktam.
0: Annak ideje, válaszolt Csoda. Nézd csak hátra! Kósza hátra nézett. Tömött sorokban közeledett feléjük a múzeum megerősített őrsége. A símasz mögött fenyegetően villogott a szemük, most már végképp elkapják őket.
1: Csoda, ments meg, nekem már nincs ötletem,
0: mondta ijetten Kósza. Csoda pedig azt mondta. Az abroncsokhoz! Azzal odaugrottak azokhoz az öreg gumiabroncsokhoz, amelyek a falra festett erdő mellett álltak, egy kiállítást tervező hosszú éjszakákon átszőtt elképzelése szerint. Sorban elgurigázták őket a közeledő múzeumőrök felé. Csak úgy sűvítettek a gumik, a kocsikerekek, az őrök meg csak ugráltak előlük, amíg tudtak. Úgyhogy mikor már jól kigurigázták magukat, és az összes múzeumőr hasra esett és gumikba törve, a földön tekeregve üvöltözött, azt mondták.
2: Ideje megnéznünk Sajó bácsit! Talán jó pénzt kapott a szekérét!
0: Kisétáltak a múzeum elé, nézték az ajtót, de csak nem lépett ki rajta Sajó bácsi. Tanácstalanul tekingettek egymásra. Aztán Csoda megbökte Kósza vállát.
2: Nézd csak oda föl!
0: Kósza épp idejében nézett föl. Egy csukott ablakon át éppen akkor repült ki Sajó bácsi. Az volt az igazgatói iroda ablaka. Nagy volt a csörömpölés, nagy volt a repülés, talán még nagyobb, mint amit Csoda és Kósza átélt ugyanebben a múzeumban. De Csoda ügyesen odállt Sajó bácsi alá, hogy pont a hátára essen. Épp a röppáját vizsgálták mind a hárman, amikor a kitört üveg mögött megjelent az igazgató vörös feje.
2: Vigye innen a targoncáját! Üvöltötte. Tűnjenek innen! Az egész múzeumot tönkretették!
0: Sajó bácsi így szólt.
5: Valóban jobb lenne, ha mennénk. Én nem tudom, mit csináltatok benn, csak csörömpölést hallottam, majd telefonon jelentettek valamit az igazgatónak, mire az nekem esett és kidobott az ablakon. Pedig a pénzt már éppen ide akarta adni.
1: És nem adta oda?
0: Kérdezte Kósza.
5: Nem, végül nem adta.
1: Akkor visszamegyünk.
0: Vagy visszük a szekeret, enyhítette a fenyegetés Csoda. Kósza odaugrott a szekérrel és ügyesen bedugta a fejét a hámba. Csoda hátán ült Sajó bácsi, Kósza húzta a szekeret. A hotdogtól megerősödve sebesen hazavágtattak Gödöllőre, és megálltak a ház előtt. Gyöngyi néni kijött a zajra.
6: Sajó, nem adtátok el a szekeret?
7: Nem, rájöttem, hogy túl jó szekér ez. Szép lesz itt nekünk.
0: Viszont a lovak megnézték ingyen a közlekedési múzeumot.
6: Azt hiszem, jól érezték magukat.
0: Nagyon jól éreztük magunkat, bólintott Csoda. Kósza pedig hozzátette.
1: És jó, hogy megnéztük, mert azt hiszem, most volt látható utoljára.
0: Egymásra néztek, és arra gondoltak, hogy itt az ideje egy zárónyihogásnak.

0: fette, s még derült nyári napokon is csak sejteni lehetett a tetejét. A hegy lábánál aprócska falu feküdt, ám lakói tudták, hogy odafönn veszedelmes boszorkány tanyázik, így még álmukban sem mertek volna fölmerészkedni a hegyre. Ősszel történt egy szép, holdvilágos estén, hogy az egész falu népe kint ücsörgött a szabad ég alatt, s japán szokás szerint a tündöklő holdban gyönyörködött, amikor egyszer csak vészjóslóan sötét felhőt akarta el a ragyogó holdat. Hamarosan viharos szél kerekedett, és olyan felhőszakadást támadt, hogy még jég is esett. A hirtelen jött vihar visszakergette a falusiakat a házaikba, s a rémült gyerekek reszketve bújtak a paplan alá. A szél egyre csak erősödött, s ordítva söpörte végig a háztetőket.
1: A csóhuki hegyi boszorkánynak fia született! Tüstént vigyetek rizslepényt a fölköszöntésére, mert ha nem, akkor lovat, embert, mindenkit fölfal szőröstül, bőröstül!
0: Üvöltött egy irtózatos hang, s valami házról házra ugrálva megtiport minden tetőt. Amikor elment, visszatért a csönd, s azzal együtt az ég is földerült. Másnap aztán nagy riadalom támadt a faluban, mert senki sem tudta, kiféle, miféle szerzet volt a fenyegető hang gazdája. Összeültek hát, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Mivel senki sem kívánkozott a boszorkány hasába, megegyeztek, hogy a lepényt föl kell vinniük a hegyre, s hogy a hozzávaló rist összeadják. Minden család hozott valamennyit, s az egész falu népen nekilátott a lepénykészítésnek. A puhára gőzölt rist famozsárba öntötték, s döngölőfával pépesre püfölték. Lett is belőle két jókora lepény. Igen ám, de nem akadt egy bátor vállalkozó sem, aki a tésztát a retteget hegyre fölmerte volna vinni.
2: Te tudjátok mit? Na, vigye föl a lepényt a dadahacsi, az a negiszobe. Igen, olyan nagy a mellényük. Úgy van, igen.
0: A két kiszemelt legény, a falu hőzöngői ilyetten húzták be a nyakukat.
3: Nosza!
2: Itt a jó alkalom. Most bebizonyíthatjátok, milyen belevaló fickok vagytok, mi? Persze!
3: Hagylásuk! Mi igazából a fene nagy bátorságból?
0: Most aztán megszorult a két hegyke legény, ám azt mégsem mondhatták, hogy ők bizony nem mernek a hegyre fölmenni.
4: De nem ismerjük a járást.
0: Próbálkozott kitérni dadahacsi.
5: Legalább jöjjön valaki, és mutassa az utat.
0: Hebegte Negiszobe. A váratlan kérést síri csönd követte. Végül előállt Akaza néne, a falu legöregebb anyukája.
6: Na jó, majd én elmegyek veletek. Bár aki keresi, az meg is találja az utat. De mindegy, elkísérlek benneteket.
0: Így is lett. Akaza nénével az élen útnak indultak. Vállukon két nagy dízsában vitték a lepényt. A két pökhendi legény lélekben fölkészült rá, hogy a boszorkány kíméletlenül fölfalja őket, de szégyelték volna a félszüket kimutatni. Jó darab utat megtettek már, a falujuk csak apró pontnak látszott, amikor a hirtelen támadt cél úgy rájuk ijesztett, hogy a két hősnek inába szállt a bátorsága.
5: Én már nem bírom tovább.
0: Habogtak, s reszketve bújtak az öregasszonyhoz.
6: Szép kis vitézek vagytok. Hát, ugyan mitől féltek? Hiszen csak a szél fúj, nem más. Embereljétek meg magatokat, aztán induljunk.
0: Bíztatta a rémüldözőket az anyóka, s már ment is tovább. Hanem a szél újult erőre kapott, valósággal tombolt. Csak úgy nyöszörgette körülöttük a fákat. Erre már az anyóka is megijedt, és hirtelennyében egy ágba kapaszkodott, nehogy a förgetek elragadja. Amint a vihar elcsendesedett, fölállt és körbenézett. Hát a két szájhősnek csak hűlt helyét találta. Csupán a két lepényes dézsa hevert egy szikla tövében. Az anyóka csüggetten állt egy darabig, s azon törte a fejét, ugyan mit évő legyen. Ha ő is visszafordul, a többiekre hoz csak veszedelmet. Úgy döntött hát, hogy egyedül is fölmegy a csúcsra.
6: A fölfal a boszorkány, hát fölfal.
0: Szánta el magát, s nekivágott a meredeknek. Sűrű megállva, folyvást pihengetve jutott csak előre, s bizony közel járt már a naplemente.

0: Mente, amikor végre a hegytetőre ért. Odafönt egy kis házat talált, amelynek ajtaját függönyt akarta. A küszöbön egy nagyobb bacska csecsemő üldögélt, és egy akkora kővel játszadozott, mint a saját feje.
1: Bizonyára ez lesz a boszorkány tanya,
0: gondolta a néni, és illendően beköszönt.
1: Szép jó estét kívánok! A faluból jöttem, és meghoztam a kért rizslepényt.
0: A függöny mögül előbukkant a boszorkány.
2: De jó, hogy jöttél, már vártalak. Tegnap este szültem ezt a fiúcskát, és nagyon megkívántam egy kis rizslepényt. Leszalasztottam hát a fiamat az üzenettel, de attól tartok, ráijesztett a falura.
0: A néne csak ámult-bámult a gyereken, hogy hát ez lenne az a tegnapi riadalom okozója.
2: Nincsen ezen semmi csodálkozni való, hiszen boszorkány fia. Amint megszületett, tüstént szaladgálni kezdett. Na, lássuk csak azt a rizslepényt.
1: Persze, persze, a rizslepény. Hoztam, de mert nagyon nehéz volt, útközben letettem, nem bírtam egészen idáig.
0: Mentegetődzött a néne.
2: Eredj, gara fiam, hozd hamar azt a lepényt.
0: Szólította a boszorkány a fiúcskát, akit úgy látszik garának hívtak. A kölyök fölpattant, s úgy elrohant, mint a szélvész. De egy szempillantás sem telt bele, már is vágtatott visszafelé vállán a két súlyos dézsával.
2: Jól van, fiam, akkor most eredj, fogjál egy medvét. Főzzünk belőle egy jó kis húslevest rizstésztával, hiszen ma estére vendégünk is van a vacsorához.
0: A fiúcska villámsebesen elszáguldott, de már jött is vissza a hátán egy hatalmas medvével. Akkor a boszorkány fogott egy jókora üstöt, s föltette főni a levest. Majd beleszaggatta a rizstésztát. Jól is laktak belőle mind a hárman.
1: Köszönöm szépen a vacsorát. Hát akkor én mennék is haza.
2: Ugyan maradj még, hová sietsz? Egyedül vagyok, nincs, aki törődne velem. Kérlek, hogy viseld gondomat még vagy 3 hétig.
0: Marasztalta a boszorkány. A nénének nem volt más választása, hát ott maradt. Vizet hordott, főzött, mosott, mindenben segített a boszorkánynak, miközben szüntelenül azon aggódott, hogy mikor fogják fölfalni.
1: Otthon már bizonyára aggódnak, értem. Ideje lenne hazamenni.
0: Szólt a néne, ahogy a 3. hét is letelt.
2: Igazad van, néne. Köszönöm a segítséget. Most már megerősödtem, eredj csak nyugodtan haza. Nincsen másom, amivel a fáradtságot megháláljam, hát fogadd el tőlem ezt a csekéséget.
0: Mondta a boszorkány, és ezzel átnyújtott akaz anyónak egy vég gyönyörű szép selyemszövetet.
2: Csodálatos kelme ez. Használhatsz belőle akármennyit. Amit levágsz, az másnapra visszanő. A faludbelieknek ugyan nem tudok küldeni semmit, de ígérem, ügyelek majd rájuk, hogy meg ne fázzanak, s épségben, egészségben dolgozhassanak. No, gara fiam, gyere csak ide! Kapd fel a hátadra a nénét, aztán ugorj le vele a faluba!
1: Ájjaj, ugyan már! Lemegyek én a magam lábán! Hova gondolsz? Csak nem fogom egy csecszopóval cipeltetni magam!
0: De hiába tiltakozott, a kölyök csak fölkapta a hátára.
3: No, anyu, huny be a szemed!
0: Parancsolt rá a fiúcska. Akaz a néne úgy is tett, s jó erősen belekapaszkodott gara vállába. Nyomban érezte, hogy süvölt ám a szél a füle mellett, aztán hip-hop, már is letették a földre, és mikor a szemét kinyitotta, a saját háza előtt állt.
1: Hű, na gyere, gara, fújjál nálam egyet!
0: Hívta a gyereket, de az már nem volt sem erre. Hanem ahogy be akart lépni a házába, halljám, hogy nagy a sírás-rívás oda bent, és egy bonc hangosan imádkozik.
1: Ugyan kihalhatott meg.
0: Lépett be az ajtón aggódva.
4: Segítség! Kísértett! Visszajött a halott lelke!
0: Ugrottak föl rémüldözve az egybeverődöttek.
1: Még hogy kísértett, hiszen én vagyok az, Akaza néne. Egyenest a hegyről jövök.
0: A falubeliek alig bírtak hinni a szemüknek, s könnyeiket törölgetve örvendeztek a hazatérőnek. Akkor az anyóka elővette az ajándékba kapott selymet.
1: Hanem nézzétek csak, mit hoztam!
0: Mindenkinek adott belőle bőségesen, magának egy kis darabkát hagyott csupán. És ahogy ezt a boszorkány megmondta, a maradékból másnapra megint egy kerek végszövet lett. Bizony örültek az emberek a szép holminak, hiszen ilyen pompás kelmét még sohasem láttak. Ki kabátkát vart belőle, ki csinos batyút, de mindenki nagy becsben tartotta akár a kincset.

0: Volt egyszer egy egérkisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egérkisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk.
2: Nem, nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Nem, nem,
1: az lesz a vőlegénye, aki a világon a leges-legerősebb. Én mondom, hogy a leges-legerősebb.
2: Miért most vagyok az, aki a legerősebb?
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egérkisasszonyt. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egérkisasszonyt. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
3: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi leányunk vőlegénye. Kedves eső, úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
4: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonunkat. Most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
5: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés. Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egérpapa meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy te erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egérkisasszonyunkat. Jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Béla, ahogy gondolod.
1: Igen.
4: Foglaljanak helyet először is valami ital, keks.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
4: Nézd, hát, ugye ne vegyes értést, nekem szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszonyt, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg.
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
4: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon, hát
1: igen. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Egy olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi igen, ő lesz a mi leányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
5: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
5: Dehogy vagyok én a legerősebb. Konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
5: Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
5: Fussá!

0: Wilhelm Hauff mesék almanakja. Egy szép messzi birodalomban, melyről azt tartja a mondás, hogy gyönyörűséges kertjei fölött sosem áldozik le a nap, kezdettől fogva képzelet királynő uralkodott. Századokon át két kézzel árasztotta övéire az áldást, s aki csak ismerte, tisztelte és szerette. Szíve nagy jóságában azonban nem érte be azzal, hogy a saját országát boldoggá tegye. Örök ifjúsága és szépsége királyi díszében leszállt a földre, mert hallotta, hogy annak lakói, az emberek szomorú komolyságban, munkában és fáradozásban töltik életüket. Elhozta hát nékik birodalmából legszebb ajándékait, s attól fogva, hogy a szépséges királynő meglátogatta a földi tájakat, munkájukban vidámak, komolyságukban derűsek lettek az emberek. Királyi anyjuknál nem voltak kevésbé szépek gyermekei sem, és azokat is elküldte, hogy örömöt vigyenek az embereknek. Elsőnek legidősebb lánya a mese tért vissza a földről. Édesanyja észrevette, hogy a mese szomorú, és mintha a szeme is könnyes volna.
1: Mi bajod, kedves mese? Amióta megjöttél, olyan bús és olyan levert vagy. Nem árulnád el anyádnak, mi nyomja a szívedet?
2: Édesanyám! Mostanáig sem hallgattam volna, ha nem tudnám, hogy az én bánatom neked is fájni fog.
1: Csak mondd el! A bánat olyan, mint a kő. Egymagunk leroskadunk alatta. Ketten könnyen elvisszük az útból.
2: Hát akkor halld! Tudod, milyen szívesen forgok az emberek közt? Milyen örömest elüldögélek a legszegényebbek kúnyójának küszöbén is, hogy munkájuk után egy kicsit elbeszélgessek velük, és azelőtt ők is barátságosan nyújtották felém kezüket, ha megláttak, és mosolyogva elégedetten pillantottak rám. De manapság már nyoma sincsennek.
1: Szegény lányom,
0: szólt a királynő, és megsimogatta a mese könnytől nedves arcát.
1: De hát, ha csak képzelgés az egész.
2: Higgy nekem, anyám, nagyon is jól érzem, hogy már nem szeretnek engem. Amerre csak járok, kelek, hideg tekintettel fogadnak. Sehol nem néznek már jó szemmel.
1: Ej, hát ha az idősebbek nem becsülnek, fordulj a gyerekekhez. Ők az én szívem igazi kedveltjei. Neki küldöm legszebb képeimet, testvéreiddel az álmokkal. És magam is gyakran leszálltam már hozzájuk, megöleltem, megcsókoltam őket, és sok szép játékot játszottam velük. Ismernek is engem, bár a nevemet nem tudják, és azt is gyakran megfigyeltem, hogy éjszakánként föl-föl mosolyognak csillagaimra, reggelente pedig, ha csillószőrű barikáim végigvonulnak az égen, örömükben tapsikolnak. És még akkor is szeretnek, ha már fölserültek. A kedves szép lányoknak segítek tarka-barka bokrétát kötni, és a vadfiúk elcsendesednek, ha egy-egy sziklatetőn melléjük ülök. A messzi kék hegyek ködvilágából égbe nyúló várakat és pompás palotákat idézek elébük, és az alkonyvörös felhőiből hősi lovak seregeket és csodálatos zarándok vonulásokat varázsolok nekik.
2: Ó, a kedves gyermekek! Jól van, velük még egyszer megpróbálom.
1: Igen, édes lányom, a gyerekekkel meg kell próbálnod, de hogy a kicsinyeknek is tessél, és a nagyok se taszítsanak el, hadd öltöztesselek föl valami tetszetős ruhába. Nézd csak, ez majd egészen jól illik rád.
0: Intett, és szolgálói nyomban elősiettek egy almanach köntösével. Színes kelméből készült, starka képek, érdekes alakok csillogtak szövetében. A mese szégyenkezve sütötte le szemét a díszes öltözetben, a királynő azonban kedvtelve jártatta rajta a szemét.
1: Menj, lányom, és áldásom kísérjen. Ebben a köntösben talán majd azoknak a szívét is megejted, akik igénytelen, egyszerű ruhádban elutasítanak.
0: A mese tehát újra leszállt a földre. Dobogó szívvel közeledett a kapu felé, amelynél a híres okos őrök silbakoltak. Fejecskéjét lehajtotta, összehúzta magán színpompás köntösét, és aggódó léptekkel osont előre.
3: Megállj!
0: A mese riadtan megtorpant, fejét fölemelte, sötét szeme kerekre nyílt.
3: A mese!
4: Nézd csak a mese!
3: És miféle öltözékben?
4: Mondd csak, hogyan jutottál le ez a tarka ruhához?
2: Hát az édesanyám adta rám.
3: Úgy?
4: Szóval áruhában akar becsempészni téged hozzá.
3: Azt már nem!
4: Gotrógy innen, még pedig siető.
2: De én a gyerekekhez szeretnék menni. Hozzájuk talán csak beengedtek.
4: Hogyne, hogy telebeszélt mindenféle ostobasággal a fejüket.
3: Ej! Hadd lássuk, hát ha ezúttal tud valami érdekeset.
5: No.
6: Nem bánj, menj.
0: Mese kinyújtotta karját, és különféle jeleket rajzolt a levegőbe. Nyomban tarka képek rajzottak elő. Karavánok tevékkel, lovakkal, nyalka lovasok, sátrak a sivatag homokján, tengerek viharmadarakkal és imbolygó hajókkal, néma erdők és néptőnyösgő utcák, terek, harcos vitézek és békés nomádok, mindez ott kavargott előttük színes és mozgalmas képekben, pergő jelenésekben. A mese a nagy varázslásban nem is vette észre, hogy a kapu híres okos őrei sorjában elaludtak. Éppen újabb varázsjelet akart a levegőbe írni, amikor egy barátságos nő lépett hozzá, és kézen fogta.
7: Nézd csak, kedves mese, ezeknek nem valók a te tarka képei, surranj be gyorsan a kapun. Én majd békés meghitszállást adok neked a házamba. Ott nyugodtan ellakhatsz, kedvedre elélhetsz. Ha fiaim és lányaim jól megtanulták a leckéjüket, pajtásaikkal együtt felkereshetnek téged, és te majd mesélsz neki. Jó lesz így?
2: Ó, boldogan megyek veled az én kedves barátaimhoz, a gyerekekhez. Igyekezni fogok, hogy vidám, kellemes órákat szerezzek nekik.
0: A deréknő elégedetten bólintott, s karját nyújtotta a mesének. Úgy segítette át a hanyat horkoló őrök lábain. A mese pedig, ahogy az őrökön túljutottak, mosolyogva nézett körül, aztán gyorsan besúrantak a

0: Nyuszi könnyek. Élt, éldegélt egyszer az erdőben egy Vászló nevű fehér nyuszi. Egy fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befőtte fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt. A nyuszi éppen befűtött a kemencébe. Megkopogtatta az ablakot.
1: Ó, én vagyok az, a késes köszörűs. Messzi útról jövök. Késeket fedtem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkamat megszárítsam.
2: Tessék, gyere be, melegedj meg.
0: Be is ment a róka Vászjanyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végigterítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel Vászjanyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
1: Jaj! Még nézni is rossz, hogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok ti nyulak az erdőben. Hord el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom.
0: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a volkán kutyával.
3: Szervusz, László. Miért sírsz olyan keservesen?
2: Hogy nem sírnék, polkanuska? Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, érdegéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka. Bekéreckedett hozzá megszárítkozni. Hát beengedtem. És ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
0: Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne kesereg már, Vászlányka, segítek én neked kiűzni a kunyhóból azt a ravasz rókát.
0: Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
3: Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka.
0: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
1: Ha kimegyek, meg is eszlek.
0: Megijedt erre Polkán.
3: Úgy látszik, Vászja, nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már, mert nem tudnék elbánni a farkassal. Meg rám, de most elmegyek.
2: Hogy is haragudnék? Azt is megköszönöm, amit tettél. Viszlát!
0: Így hát Polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Bé, miért sírsz, Vászja?
2: Hogy ne sírnék, kedves bárány barátom? Hogy ne keseregnék? Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedt át, hogy megszárítkozzék, s ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
4: De ez igazán nem olyan nagy baj. De segítek én neked kiűzni azt a rókát.
0: Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz. Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
4: De takarodj a nyuszi kunyhójából, te róka!
0: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
1: Meg is eszlek!
0: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
4: Hogy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódba? Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
2: Hogyan is haragudnék? Ezt is köszönöm. Viszlát!
0: A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból keserves sírásra fakadt. Éppen akkor a tisztáson kapirgált a vidám Peti kakas. Magukat gyűjtött, kukacokat szedegetett, meglátta a nyuszit.
5: Néha, Nyuszi, miért sírsz olyan keservesen?
2: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Egy zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom, kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Ugyan, van is miért sírni, Vászja, elűzöm én azt a rókát. Töröd le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
2: Nem üzötte ki onnan azt a rókát, Peti. Polkám megpróbálta, nem üzt el. A bárány megpróbálta, az sem üzt el. Hát hogyan tudnád elűzni éppen te, a kakas?
5: Ha nem üzöm el, majd elmegy magától.
0: Oda mentek a kunyhóhoz, a kakas fölszállt a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, s közben hangos énekbe
5: fogott. Fölkelt a nap? Nézd, hogy ragyog! Kej, fölvadász, jó, Mikito, puskádat is vigyed, na hát, pufansd le a rókakomát!
0: Ahogy a róka meghallotta Mikito vadász nevét, leugrott a kemencéről, azzal usgyi, kirohant a kunyhóból, futtában majdnem feldöntötte a szegény nyuszit. Vászja nyuszi hívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta, étellel, itallal el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.
5: Tudré!

0: a szúnyog, meg a ló. Legelészett a ló. A szúnyog, a közeli mocsár lakója pedig egy bokor ágán üldögélt. A ló legelés közben odaért a bokor mellé. Berzenkedni kezdett a szúnyog, és rágyújtotta maga kis szúnyog dalára. A ló azonban a fülét se billelgette rá, és sértődött a szúnyog.
1: Híkoma! Ízre sem veszel!
2: Ja, de most már látlak!
0: Mondta a ló. A szúnyog körül szemlélte a lovat, elnézte sörényét, széles hátát, erős patáit, aztán bámulva zümmögte.
1: Ó, milyen nagy vagy te testvérkém, talán még nálam is nagyobb vagy.
2: Ja, bizony, valamivel nagyobb vagyok.
1: Biztosan erős is vagy.
2: Hát nem panaszkodom, elbírom az ekét. Márpedig az, nem könnyű.
1: Talán még a legyektől sem félsz.
2: Minek félnék? Csapok egyet a nyiha farkammal, és elrepülnek.
1: Talán még a bögölyök sem tudnak elbánni veled.
2: A bögölyökkel már több bajom van. Igen, erőszakosak.
0: A szúnyog ekkor kidülesztette a mellét, szétvetette a lábát, és rákezdte a kérkedést.
1: Ugyan, kohám, mit tudnak a bögölyök? Úgy látszik, te még nem ismered a mi szúnyog nemzetségünket? A nagy is vagy, meg erős is, mi szúnyogok egy szempillantás alatt elvánunk veled.
0: Alul rásandított a szúnyogra. Csapott egyet a farkával, aztán így szólt.
2: Ja, ne kérkedj, te szúnyog! Nem tudtok ti engem legyőzni, ha még olyan sokan támadtok is rám.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Ja.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
0: Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mondta.
2: Vitával semmire se megyünk. Mérjük össze az erőnket. Gyűjtsd össze a seregedet. Ja.
1: Jó van, mérkezzünk meg.
0: Állt rá a szúnyog. Felszállt a magasba, és riadót fújt a szúnyogoknak. Rajzottak a szúnyogok mindenfelől, a nyíresből, a fenyvesből, a rétekről és a mocsarakból, a tavakról és az ingoványból.
2: Ja, mindegy szálig itt vagytok?
1: Mindegy szálig!
2: No, akkor ne vesztegessük az időt. Ja, add ki a vezényszót!
0: A kötekedő szúnyog széttárta a szárnyát, és akkorát zümmentett, amekkora csak kifért a szúnyog torkán.
1: Idelék ütézek rajta az ellenségre!
0: A szúnyogok nagy döngéssel, zöngéssel ellepték a lovat, és belemélyeztették hegyes kis szívókájukat. A ló levetette magát a földre, és hemberegni kezdett a fűben. Addig hempergett ide-oda, míg az egész szúnyog hadsereget agyon nem nyomta. Egyetlen szúnyog maradt csak életben. Ez nagy üggyel bajjal kisimogatta gyűrött szárnyát, aztán elrepült a kötekedő szúnyoghoz, és jelentette.
3: Zébig így volt! Az ellenséget letértettük! Maradt volna négy katonánk, aki le fogja a ló négy lábát! Zölökre végeztem volna vele! Zanyúztam volna az bőrét!
1: Drég dolog! Vitéz dolog!
0: Dicsérte meg a szúnyog katonát a kötekedő szúnyog. Azzal repült az erdőbe, és eldicsekedett minden bogárnak. Ilyenek vagyunk mi szúnyogok, még egy lovat is ledöntünk a lábáról. Nincs a világon erősebb teremtmény a szúnyognál.

nap gyermekei. Rostás Farkas György meséje. Valamikor, nagyon régen, a világ kezdetének elején lehetett, amikor az ember napokig bolyonghatott, amíg egy másik emberrel találkozott. Nagyon nagy becsben tartották az ilyen találkozásokat, mert az emberek vágytak a hírekre, különösen azokra, amelyek külhonból érkeztek. Az idegennek szállást és meleg ételt adtak. Tátott szájjal hallgatták az érdekesebbnél érdekesebb történeteket. A cigányoknak abban az időben volt becsületük, szívesen fogadták őket a tábortüzeknél, és borzongva hallgatták az öreg cigányvajda történeteit. Most pedig elmesélem, hogy nekünk cigányoknak mitől van ilyen szép barna színünk, mert tudjátok meg, hogy nekünk is ilyen sápadt színünk volt, mint amilyen nektek van. Bizony, barátocskám, valamikor mi is olyan sápkorosak voltunk, mint ti. Még ilyet, fehér romák, szólt közbe hüledezve egy legény. Vad népek elűztek minket otthonainkból, leányainkat, asszonyainkat megbecstelenítették. Akik túlélték a borzalmas mészárlást, menekülni kényszerültek. Így lettünk mi hazátlanok, a világvándorai. Mivel nem volt otthonunk, ruhánk is csak annyi, amennyit magunkon viseltünk, kézenfekvővé vált számunkra az a felismerés, hogy kezdetben olyan tájakon vándoroljunk, ahol szabad ég alatt is lehet aludni, ahol melegen süt a nap. Reggel a kellő nappal ébredtünk, s oda tartottuk arcunkat a napsugarainak. Mozdulatlanul sütkéreztünk, mint a sasmadarak. És amikor szivacsként magunkba szippantottuk az életet jelentő fényt, útra keltünk. Csak nézett bennünket a nap, minden reggel szívélyesen ránk mosolygott. Mi is nagyon szerettük a napot, mert a mosolyából erőt merítettünk, és ezt tudta is a nap, mivel már akkor is nagyon öreg volt, és az öregek mifelénk bölcsek. Egy napon így szólt hozzánk a nap. Ide figyeljetek, cigányok! Mit szólnátok hozzá, ha gyermekeimmé fogadnálak benneteket? Mire lenne jó ez nekünk? Kérdezte akadékoskodva az öreg jós asszony. Nem is tudom, gondolkodott félhangosan a nap, talán azért, mert nekem nincsen gyermekem. Azért gondoltam rátok, mert ti szüntelenül úton vagytok, s én egész nap veletek lehetnék. Óvnálak benneteket a bajtól, a veszedelemtől, s örökké az arcotokra varázsolnám a vidámságot. Kedves drága nap, így szólt ükapám a naphoz, bizony el kéne nekünk a te gondoskodásod, atyai szereteted. Mi boldogan leszünk a te gyermekeid, ha szép bronzbarnára fested a bőrünket. Akkor az emberek már messziről felismernek bennünk, és tudják, mi a te fogadott gyermekeid vagyunk. A nap lenyúlt hosszú, sugaras kezével, és minden egyes romát bronzszínűre festett. Nem győztünk betelni új bőrszínünkkel, de örömünk hamarosan örömbe fordult. Az emberek kezdtek irigykedni ránk, és bottal kergettek el bennünket. A tábortűznél megfagyott a levegő. Az emberek lehajtott fejjel szégyenkezve hallgatták az öreg vajda történetét. Akkor a nap rosszat tett veletek, szólt közbe egy 10 év körüli legényke. Bizony, kisfiam, a nap nem tudhatta, hogy a gőg és a büszkeség milyen indulatokat szabadít fel az emberek szívéből. Ezért vándorolunk mi cigányok, mert ha letelepednénk, akkor le kellene mondanunk bőrünk színéről, amely számunkra egyben a szabadság színe is.

csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó, nem fúvaláz a fekete rigó, egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Verép, hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok, ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit, morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fán, füttyentett egyet, s azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja, és a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentek. Egy fa, egy fütty, így szállt a fáról fára, s reggelre kizöldült a környék minden fája. Három székláb. Van egy kis szék, három lábú. Három lába, három bábú. Egyik billeg, másik ballag, harmadik meg billeg-ballag. Így a kis szék meg nem állhat, szidja is a három lábat. Állj meg, billeg, nyughass, ballag, ne lipinkázz, billeg-ballag. De ők aztán csak azért se nem hallgatnak a kis székre. Billeg, ballag, ballag, billeg, s billeg, ballag, ballag, billeg. Jár csak jár a három tébláb, ringatózó három székláb. Kedvébe eképpen járnak a kicsi szék gazdájának. Ballagi. Nem messze van ide Kászon, útja végig fehér.

Barbarossa káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fenn virraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála által veri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely, ficfa bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, s megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse pálya. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertya fagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, húm borong a csár.

0: abrakadabra, macska hatalma, szörnyű, ha mágus is egyben a macska. Hol ivas üstön, hol csak maszlán, egér végzetét mutassad.
1: Már vártalak, Soma. Ki veled? Mit akarsz?
2: Drága jó, félelmetes nagy macska mágus. Tessék engem fel.
3: Halljuk, Vacska Matit.
4: Én ennek nem mondok semmit.
3: Ugyan már, Vacska Matit. Biztosan valami okosat sütöttél ki. Mondd csak, no, mondd.
4: Ja. Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
3: Levelet?
2: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok, az ABC mind az öt betűjét ismerem.
4: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogat olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Matit.
6: Hát megkérjük, hogy ne lukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfried.
7: Nagyszerű, ez a legjobb megoldás.
2: Esetleg verset is írhatnánk Bruckner Siegfried szemfogának.
6: Igen, tisztelt szemfog. Rajtunk ön, ki nem fog. Önön nevetni fogunk.
4: Na, mondjatok rá egy rímet.
2: Hát mivel? Nem a mi.
4: Mit szemtelenkedsz? Majd megsértődik, ha szemfogatlan nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.

0: nem én vagyok szemtelen, a szemfog szemtelen.
1: Nem értem, ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: Ja, neked beletörött, na semmi, ne gondolkozzál.
2: Jó. Döm.
3: Micsoda? Halljátok, mit mond?
0: Halljuk, persze, hogy halljuk.
3: Arra gondolsz, hogy elmenjek egy fogorvoshoz?

0: a pincsek és a töncsök iszonyú csatájáról, némi híradás továbbá a mopszok és a spiccek részvételéről a csatában, nem különben a nagy bulimacska közbelépéséről.
1: Ki ne tudná azt, hogy a töncs meg a pincs úgy gyűlöli egymást, nyugta sosincs, a világ csak ilyen, bármerre tekints. S bár hírlik, a spicc és mopsz kutyafajt nem hajtja vadóc vél, ám csatazajt halván, szaporán áhít kutyabajt. S lesz majd csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy az egész parkban hallom. Egyszer hát, erről szól a mesém, majd egy hete már nem akadt esemény, nagy idő ez döncsök spincsek egény. Nos, a posztos nagy közebb épp oda volt. Hogy hol, tudom én, már azt rebegik, hogy a sarkon ivott pár röpke decit, így esett hát, hogy kutya rá se szagolt, mikor egy töncs s egy pincs szembe loholt. Egymásra se rontott, el se farolt, szemük izzott, lábuk verte a port, és volt csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. Nos, a pincs, mondj bármit, aféle pogány kutya, kínai fajta, nem angol, úgy ám. Hát halván pincsek a szörnyű ricsajt, heve ajtós ablakrésbe kicsalt tizet itt, huszat ott közülük, s a kihalt utcán morgott mind nyíva, vadul, kaffogva, pogány mód kínaiul. Csak a töncs épp él hal a vadricsaért. Yorkshire-i vagány ihatott bikavért, de a skót rokon északon is foga fent, nem leleszte bunyó sapkant odafent, hát jöttek, mind fújták a dudát, hogy a kék sapkások a gránicon át. No, de erre a spicc smopsz nép is előtör, ez az erkéről, amazott a tetőről, szaladna hadba ugatva, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. És hogy egybe gyűlének-e hős daliák, remegett London, forgalma leállt, mind retten a szomszédsága vadaktól, a tűzoltókat hívná. No de akkor az alaksori ajtót szél, ha kicsapja, ki más jelenik meg? A nagy bulimacska. Tűzgömb szeme áraszt rettenetet, nagyot ásít, bámul, az álla mered, átnéz az alaksori vaskerítésen, hát mintha pokol tüze dőlne résen, s ahogy ásít, s néz baljós nyugalommal, jól értik a pincsek, s töncsök azonnal. És hogy az ég fele pillant, s ugrik, az ebb nép riadozva, juhok módjára szalad szét. És a nagy közebb újra kiballag a posztra, elinalt valamennyi, s csendes az utca.

0: Mondjátok csak, hol van az a Buxville Hotel?
1: A hét harang virág terén.
2: Én tudom, hogy hol van, én tudom. Egy sikátoron átjutni a térre, a ködben úszó karmazsin vörös negyed legmélyére.
3: Úgy, igaza van, bucurkának. Ott udvarolnak a kék vakarat gyerekek, a szarma sárga szék.
2: És ez még semmi, de a jelszó...
4: Egysetek kétségbe, szót sem értek. Miféle jelszó?
1: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli, jakli, ol, hik, muf.
5: A jelszót csak egyszer szabad kimondanunk. Figyelem, megismétlem. De ha lyukas a fejed, hiába minden.
3: Lassan mond, Viktor, lassan.
1: Jukli, jakli, ol, hik, muf.
0: Jukli, jakli, ol, hik,

0: Virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könyv? Más-más hangon miért szól a férfi női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervadt professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet faggathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább, tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg kék havat havazni, az is de furcsa lesz.
1: Hangok. Hangok játéka is vonzott, ahogy egy sereg galamb alá suhogott, szárnyaik édes püpögése a leszállás előtt. Tücsök szó, puha mézümmögés, kövekkel kongatott hárfazsongású sürgöny oszlopok, kotlós tyúk kottya, s az a méla mú a teheneké. Hars kukurikú hajnal előtt, tavi békazene, pendülő üm, mord kvarcs, víg brekeke, és a többiek mozdonyrobaja, nehéz reszelők reket sikolya, villám ropogás, s őszi égen át láthatatlan jajongó vadlibák, s ezer egyéb hang, mindegyik mögött, bár elzengtek, annyi kép röpködött, hogy huny szemmel ma is össze lehet raknom belőlük a fél életet.

0: A fűre lépni tilos.
1: Tilos a fűre lépni?
0: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni, lépni, lépni.
0: Lépni tilos, tilos.
1: Tilos, tilos.
0: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
1: Tilos.

nyúl, mint tolvács. A tisztás szélén egy gyerekképű uritök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges uritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta: meg, meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg-meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelenthette azt is, hogy jaj, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz únom. Ez azonban most már sohasem derül ki, már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta: nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darab ámult a lóra, mint a borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ér. Meg, meg! Majd kis gondolkodás után még hozzátette: meg! A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta: nyihaha! Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok, ló úr. Nagyon baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha! Nyihaha! Magyarázta a ló. Meg, meg! Próbálkozott a kecske. Jó lassan tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkodott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe. Rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó! I-ó! Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszél, ő sem akart szégyenben maradni, megszólalt birkául, azaz, ahogy az előkelőnek mondják, juhul. Bééé! Mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöld ágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki: uritökül! Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belebirult, mert az az igazság, hogy őrzül, éppen csak, hogy makogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha! Mondta a ló. Míg meg? Kérdezte izgatottan a nyula a kecske. Azt mondja, hogy meg! Tolmácsolta a ló. A kecske arca földerült és boldogan mondta: meg! Nyiha! Kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha! Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek,
és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske mondta meg előre. Karon fogta a lovat, odaballagtak az úri tökhöz. Megették. Vajon jól fordította?

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a resti. Erre a gazda dolgát otthagyta, és veszőknyesve húsz a kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem találta. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, s gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesett, kecskéjének neki esett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este.

0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és két gyerek.
1: Jól hallom. Látni kívántok. No, tán csak nem szaladtok el.
2: Ha, miért szaladnak? Hogy sem lesz kijönni az utcára?
3: Csak az ablakból feltkog, hogy kellni. Ha kijönnél, akkor se bírnál megfogni minket.
4: Aljárású tipegő, ide-oda bicegő, csiki-csuk, kicsimuk, hagyd el végre az odud.
1: A nyelvetek a helyén van, de vajon a szívetek? Helyén van-e a szívetek is?
2: Sose törődj a szívünkkel, kicsimuk.
1: Valakinek azzal is törődnie kell.
3: Aki bátor, annak helyén van a szíve.
1: Bátrak vagytok a csúfolódásban. Kérdés, volna-e nektek bátorságotok például ahhoz, hogy bejöjjetek hozzám?
3: Bemenni a kismokodójába?
1: Egy különös történetet mondanék el nektek. Repülő papucsról, éneklő botocskáról, csodálatos fügefáról, nagy zsák aranyról és egy legénykéről, akit éppen úgy hívtak, mint engem.
3: Kicsimuknak hívták?
1: Nos, van bátorságotok meghallgatni azt a történetet?
3: Nyisd ki az ajtót, hogy bemehessünk.
5: Kalevala, Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen, főnóta fa mindét iglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Vejnemöjnen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengő vádán, halcsontbéli ékes hárfán, újja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hüvelyke. Az öröm, örömmélendő, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalim már dallá zendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott a paripaszőr újongott. Zengett az Vejnemöjnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallani. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak. Hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek. Mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred. Érek fészkiből kimozdul, felkel a fenyő vacogból. Tesz a farkas útat hosszút, nagy mezőt a medve megfut. Végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dől le. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobbal sietett a gyönyörűt hallania. Végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül ezt a finom, finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábról. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, újjongnak a levegőben, csevetelnek váll a csúcsán, még atyuska vígat fönnen, még muzsikál Vejnemöjnen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet hallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegényén. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő lánycselédség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.

0: Paszújka és Fuszújka. Paszújka és Fuszújka testvérek voltak. Egy tőről, egy karón nőttek, növekedtek. Csak hogy Paszújka fönn a Karóhegyében, ahonnan messzibre lehetett látni, s a nap is jobban találta, így aztán hamarabb is ért meg, mint Fuszújka, akinek lenn a karó tövében ringott hosszúkás bölcsője, és napot is csak déltájban halátott. De ezért cseppet sem szomorkodott Fuszújka, mert az ő hátrányának is megvolt a maga előnye, a legnagyobb kánikulában is csak úgy duzzadt a nedvtől s a kedvtől, miközben a magasban lógó testvére majdhogy nem belesült a maga ugyancsak hosszúkás bölcsőjébe. Mondom, duzzadt a nedvtől s a kedvtől Fuszújka, és egyre csak fújta a babok himnuszát, hogy a Fuszújka szára fölmászott a fára. Erre a Karóhegyében aszalódó Paszújka rettentően megsértődött. Csúfolkodásnak érezte az éneket, le is szólt Gorombán. Nem a Fuszújka, hanem a Paszújka szára, te idétlen! Hát akkor a Paszújka szára, egyezett bele a jókedvű Fuszújka. És most már úgy fújta méghozzá olyan lélekből, hogy a melegtől elpillett kukoricalevelek is táncra kerekedtek. A Fuszújka szára, a Paszújka szára, fölmászott a fára. Paszújka így még sértőbbnek találta az éneket. Nem a fára, hanem a karóra, te mafla. A karó is fából van, vágta rá a maga természetes eszével Fuszújka. Fából az eszed tokja, te műveletlen, a karó... az karóból van. Lett erre olyan röhögés, hogy a tökök is ide-oda gurultak a kukorica között, s most már együtt énekelte a tengeri tábla minden teremtménye, hogy a Paszújka szára fölmászott a fára. Paszújka majdhogy nem kipattant a hüvelyéből, annyira dühös volt, de aztán mégiscsak helyt maradt. Tovább érlelte magát, s magában a bosszút. Ősszel, amint az első hóharmat leesett, jött a gazdasszony. Paszújkát és Fuszújkát is szépen leszette, kosárba rakta, majd kiült a napra, s elkezdte a kötényében bontogatni. Alig, hogy Paszújka szalmájához ért, kipattant Paszújka, mint egy mérges pulyka. Hol vagy, te félnótás? Fuszújka már kibontva kuksolt a kötény aljában, s talán meg sem hallotta volna Paszújka pattogását, ha néni meg nem rázintja a kötényét. Így aztán Fuszújka is felszínre kerül. Neki pattant Paszújka, de Fuszújka sem volt rest, úgy kipenderítette a ropogósra aszalódott Paszújkát a néni kötényéből, hogy csak úgy koppant. A néni utána hajolt, s visszatette. Aztán a többivel együtt beöntötte egy zsákba, a zsákot bevitte a kamrába, de a zsákban, hogy nem, megint csak egymás mellé került a két testvér, akik különben úgy hasonlítottak egymásra, olyan egyformák voltak, mint két babszem. Senki idegen meg nem mondta volna, melyik Fuszújka, s melyik Paszújka, de Paszújka csak nem fért meg Fuszújkától. Földszagod van, takarodj a zsák aljába! Eszembe sincs, mondta Fuszújka, ha nem tetszik a szagom, ne szagold. De Paszújka tovább pattogott. Aki a karón alul volt, legyen a zsákban is alul. Végül is törvényre vitték a dolgot. Fölkérték bírónak a bölcs Bivajbabot. Bivajbab nagy álmosan csak annyit mondott.
1: Okos enged, szamár szenved, Fuszújka fiam, húzódj le szépen a zsák aljába.
0: Fuszújka törvénytisztelő volt, és lehúzódott a zsák aljába. Aztán csend lett a babos zsákban, s a csöndben eljött a tél. El a disznóvágás ideje, füstre került a sok finomság. Egyszer csak a néni gondolta, ideje volna egy jó bablevest főzni füstölt orjával, abbizony. Be is ment a kamrába, belemarkolt a babos zsákba, mondanom sem kell, hogy Paszújka elsők között ugrott a néni markába. Paszújka már nem pattog, hanem itt gőzölög a főtt orja mellett a leveses tálban. Nem sokára benne lesz az első kanálban. Paszújka pedig ott szundít a zsák aljában, s azt álmodja, hogy nem sokára itt a tavasz, s újra visszakerül a földbe, a földből a karóra, ahol majd együtt énekli a többi teremtménnyel, veteménnyel, hogy a Fuszújka szára fölmászott a

0: dzsungel. Nyerti kedves, az esőtől minden újra friss. Láttad, hogy kinyílt a másik Georgina is? Ne neves, csak pár szál virág kipek körülünk, de legalább mindeniknek külön örülünk. Hajdan rengetegbe vágtam, legiónyi vén Góliát fasűrűjébe kicsi Dávidén. Érzéssel fújtam, tanítom Csitri dallamát, árnyos erdőben szeretnék élni nyáron át. De ma lásd, oly rémes erdőzaját hallgatom, ennen életem mögöttem olyan vakvadon, éjjel is magába húz egy ingó sűrűség, hol az ilyet álom jár, és zombikokra lép. Nyer hát, jó itt csöpkertünkben, mely ma újra friss, örülj, hogy kinyílt a másik Georgina is. Nincsem ez a párka alja, épp oly dús világ, mint a legnagyobb erdőség élni nyáron el. Hűközött szemem halált egy pöttöm bogarat, velem egy veszélyes útján dzsungele alatt. S tudja, mi itt ér egyik diófától másikig, hol ezer csoda burjánzik, ezer rém lakik. Sosem ér a kert végébe, elég messzeség elérni a ránk boruló levelek közé, amik olyan illatosak és keserűek, mint a nyár, melyet alattuk élni jó vele.
1: Kis Klára énekel. Mintha szellemeket akarnál idézni, óriásokat, kiknek hatalma elragad, úgy ülsz néha a zongoránál, úgy énekelsz, a túlvilágba kapcsol valami titkos és ijesztő átlényegülés, az Isten vagy a semmi vágya. A zene érlel, mint imában a bűnös, vagy mint nyers vasak a villamos tekercs alatt, átváltozol az áramában, s oly erő száll meg, oly varázslat, hogy már te tanítod apádat. Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázlesóról. Ide az ollót, nem szabad! Rettenetes, megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített reám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután, a kaktusz bimbait lenyírta és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére áll. Nem bírtam vele, tönkre nyúzott, de azért tetszett a kicsi, s végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Leguggoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek. És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek köröttem, és minden láb volt, csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém, mint nyomorult kis rab, mozogtam a szoba börtön fenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy mindent tudnak, és erősek, én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt föl, föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szárnyra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Feszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem! És ekkor, zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkolt, tudva, hogy kikap, felugrottam, te kölyök, aztán, no, ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen.

városi kánikula. Éjjel-nappal forrókatlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről, a nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a hódja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba.

járok, kelek, megállok. Járok, kelek, megállok. Nézem a házakat, nézem a kocsikat, a fáknak rácsai, a lámpák oszlopát. Nézem a boltokat, megnézek minden ember. S nézem a ligetet, füvét, virágait, nézem a hidakat, és nézem a Dunát, és gyárak füstjeit, és a felhőt az égen. S mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő.

Du bist eins. Csönd, béke, csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő békéje, béke, köve, lomban csönd, fényes, béke, kő, lomban fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton fény ingája, kútban csönd ajkája, csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű, szél, lombtorkú, csönd, fűruhájú, fény, kőarcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzirása, örökös szálak, verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenny, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lenny, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

tücsök és a kaszáló gége. Vidáman cirregett, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszáló gép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már messziről, hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem, nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas kaszálógép. Hol tücsök? Nincs tücsök! Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vált. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva, prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt.

Mis pergetünk. Mézet pergettünk. Lágyan suhogott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz. A nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, s mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a vízszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap ígézetét, az üvegeket, telő bödömöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csurgó mézből halott régi pap kiemelsz egy-egy korcos darazat.

Tambor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, s elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezitláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is meg, gyönge is ilyenkor a medve, lézeny, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós hadd elhad, hátra még a téljava, kiméljük a talpat. Ha pedig az idő zord, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve és, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kispatak vizére. Na de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőn indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelíd bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig, már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakká nyúlnak. De mind erre jóformán rá sem hederítve, lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit osztan feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve. Még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordult. A vájúban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve. Bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte. Kifordult a kötélből, s ledobta a földre. Azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuttak végre a gazda és ámuló egész háza népe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, s a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél végre.

0: Grizzly medve málnázik a könyvüzletbe. Bálna boltos nem kotorász, Pünge bocs a fő bogarász, Holcáról leszeddegéli, bemálnázza, eddegéli, csap a könyvre bocsi mancsa, ott marad a málna pancsa. Alig látja, mégis gyöngyész, fontos orral mégis böngész, kiskert képes körtéjében, négy talpával lapiz régen, szól a kép a laplelépőn, Pálna bácsi hasbeszélőn.
1: Én vagyok a mester körtész, mesterségem körte kertész. Csuda dolog a körtészet, de még jobb a kert körtészet.

0: betűbogarászás helyett körtészetre adnád fejed. Menj el fügebogarásznak, fűfűrész és kertfodrásznak. Nyau, nyau, nyár vonc a könyvvirkonc, a kertnyirkonc mindig virgonc. Betűhintő mind-mind konkoly, szemüdítő csak a sonkoly. Tisztesség az ananász, a lakodalmon ananász nagy. De a súlymász csak a kujon, ha a sajón sok a súlyom. Ez vackorász körtenyészet, ez meg vegyes gesztenyészet. Ez a szál az ige szálló, aki szilvász, ide szálló. Tudod-e miért híre szállós, oly kiváló magva váló? Mert puskából lövik, osztják, s lyuka nélkül bemagozzák. Egybe szilva, bőre, béle, ingó, bingó, ringlóféle. Ez a képes magyarázat, ékes, mókus magyarázat. Mint a majom mandulászás, külön kép a mintamákász. Dinnyézet az első vizsga, s úgy végzett, mint ribizlista. Naspolyászat, pöszmétészet, egresfogó egerészet, és ha érsz a befőzéshez, van meggyészet, cseresznyészet, kánoáni bananászat, kókuszdiófakanászat, csapfelöcsém, sejgyöngyélet, paradicsom kertkörtésznek.
1: Bünge szemmel, ni a medvénk, nézi, bújja, kertészkednék. Csomagold be, bálna boltos, le ne ejtsed, málna foltos. Bálna nevet, Bünge pedig négy talpára ereszkedik, bálnáné becsomagolja, hátsó hóna alá tolja, s könyvvel boldogabbik végén indul Bünge, bocs, a medve, tanakodva, tűnekedve,

Kedves fiatalok, felnőttek és idősebbek, nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék fel mindkét karjukat magas tartásba. Végezzenek három karkörzést előre. 1, 2, 3, magas tartásban tapsoljanak. 4, rajta. Előre, 2, 3, taps. Előre, 2, 3, taps. 1, 2, 3, 4. Lendületesen, nagy ívben körözzenek. Előre, 2, 3, taps. Nyújtott karral végezzék. Előre, 2, 3, 4. 1, 2, 3, elég. Terpesszék a lábukat. Hajoljanak háromszor előre a bal lábuk felé, és mindkét kezükkel érintsék meg a bal bokájukat. 1, 2, 3, nyújtsák a törzsüket, 4. A jobb lábuk felé hajoljanak háromszor előre, boka érintéssel. 1, 2, 3.

0: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli, jakli, ol, hik, muf.
1: A kisegér

0: Élt egyszer egy egér nagyanyó és a pöttömnyi kisunokája. A kisegér egy szép napon felkerekedett, hogy a nyakába veszi az egész világot. Az öreg anyja pogácsát, szárított medvehúst készített neki, és elkísérte az egérjük széléig. Elindult a kisegér, ment, vándorolt, ki tudja meddig. Igen, nagyon sokáig. Reggeltől egészen esteig. Akkor tért haza a nagy útról.
1: Hey, öreg anyám! Megtudtam, hogy én vagyok a legerősebb, legügyesebb, legvitézebb az egész vidéken. Nem is tudtam eddig.
2: Aztán hogy tudtad meg?
1: Na, hát az úgy volt, hogy kibújtam ugye a lyukból. És akkor mentem egészen a tengerig, se széle, se hossza annak a tengernek. Iszonyatos volt, csak úgy csapkodtak a hullámok, de nem ijedtem meg ám tőle. Belevetettem magam, áthúztam, csodálkoztam is, hogy milyen jól úszott.
2: Hol van az a tenger?
1: Na, lyukunktól napkelet felé.
2: Ismerem azt a tengert. Rénszarvas szaladt erre a múltkor. Annak a patája nyomában gyűlt meg a víz.
1: Na, hallgass csak tovább, mert megszárítkoztam a napon, és tovább mentem, hát ez egy roppant hegy tövébe értem, és olyan magas volt az a hegy, hogy csúnyán megakadtak a fellők. Rengeteg erdő a tetején, hát már csak nem kerülöm, meggondoltam, nekifutottam, és átugrottam. Magam is csodálkoztam, mekkorát tudok ugrani.
2: Azt a hegyet én is ismerem. Vakontúrás van a szarvasnyom tengeren túl. Egy bokor zöld fűnő a tetején.
1: Megyek tovább, mit látok? Két hatalmas medve viaskodik egymással, egy fehér meg egy fekete bőgnek. Üvöltenek, egymás csontjai tördölik, csak hogy én nem féltem tőlük. Középük rontottam, és az egyiket jobbra röpítettem, a másikat balra röpítettem. Magam is csodálkoztam, hogy puszta kézzel elbánok két medvével, de hát elbánom.
2: Ismerem azokat a medvéket is. Az egyik a fehér pille, a másik a légy.
1: Hát akkor se erős nem vagyok, se ügyes, se vitéz, minden. Szarvasnyom, meg vakontúrás, meg pille. Azokat úsztam, átugrottam, átgyűrtem le.
2: Ilyen pöttömnyi kisegérnek, mint te vagy. A szarvasnyom végtelen tenger. A vakontúrás égig érő hegy. A pille meg a légy medvék. Ha nem ijedtél meg egyiktől sem, akkor csak ugyan te vagy a legerősebb, legügyesebb és a legvitézebb kisegér az egész világon. Itt a vége. Fuss el véle!

0: Valaha régen élt, éldegélt egy faluban két öregember a feleségével. Az egyiket úgy hívták Felvégi, a másikat meg úgy, hogy Alvégi apóka. Egy este mind a ketten kimentek a folyóhoz, és felállították varsáikat. Másnap kora hajnalban a Felvégi apóka már újra ott volt a varsáknál, és látta, hogy ő bizony csupán egy nagy fatuskót fogott, míg az Alvégi apóka varsái tel is tele vannak apruhallal. No, nem sokat töprengett. Kiszedte a szomszéd varsájából a halat, s belehajította a tuskót. Odaért nem sokára az Alvégi apuka is, s látta, hogy hal helyett csak egy tuskót fogott.
1: Hát az ember elégedjék meg azzal, amit kap. Megszárítom a tuskót, majd felhasogatom tűzre valónak.
0: Azzal hazavitte és kitette a napra szikkadni, és amikor már jól kiszáradt, neki látott, hogy széthasogassa. Ám egyszerre csak megszólalt a tuskó.
2: Lassan! Lassan! Vigyázz, apuka!
0: Így aztán óvatosan vágta ketté, és egy icike-picike fehér kutyát talált benne.
1: Gyere, anyjuk, nézd, mit találtam a tuskóban.
3: Hó, majd felneveljük ezt a kis csöpséget.
0: Azzal óvatosan felemelték a kutyakölyköt, s egy kosárban a tűzhely mellé tették a patkára. Annyi bizonyos furcsa egy teremtés volt ez a csöpség. Amikor egy tányér levest tettek elébe, egyszerűen akkorára nőtt, mint a tányér. Mikor egy rizses fazékkal kapott, akkora lett, mint a rizses fazék. Mikor a vödörből evett, megnőtt, mint a vödör. És mikor a nagy rizsörlő mozsarat adták elébe, akkora lett, mint a mozsár.

0: Egy nap aztán így szólt a kutya öreg gazdájához.
1: Na, na, apóka, na!
2: Menjünk ma ki az erdőbe, szarvast húzni.
3: Anyóka, megyünk az erdőbe vadászni, készíts útra valót.
0: Az asszony egy-kettőre rizslepény dagasztott, káposztalevélbe csavarta, apóka pedig erdőt járó szalmapapucsot húzott. Aztán az öreg hátára vette a tarisznyát, a baltát, meg a pörőjt, és elindult a kutyával az erdőbe. Útközben megszólalt a kutya.
2: Apóka! Rakj mindent a hátamra!
3: Ó, bírom én magam!
2: Apóka, apóka! Hosszú az út, elfáradsz, rakj csak rám mindent!
0: Erre már csak ugyan rátette a terhet az apóka.
2: Apóka, apóka! Elfáradsz, ülj a hátamra!
3: Á, nem vagyok én fáradt, elmegyek magam is.
0: De a kutya erősködött.
2: Apóka! Apóka! Messze még az erdő, ülj csak nyugodtan a hátamra!
0: Felült hát az öreg, a kutya pedig futva futott az erdőig. Az erdő szélen aztán letelepedtek, s az öreg megosztotta a rizslepényt a kutyával. Jó ízűen elfogyasztották, s akkor a kutya újra megszólalt.
2: Apóka, most pedig énekeld el, amit mondok.

0: A kutya sorra megfogta őket, és az öreg és a kutya úgy megrakottak szarvassal, hogy majd beletört a gerincük. Bevitték a szarvasokat a városba, és apuka jó áron eladta őket. A pénzért pedig szép piros ruhákat vásárolt, meg mindenféle jó falatot. Amikor aztán az alvégi anyuka és apuka szép új ruhában, javában lakmározott, beállított hozzájuk a felvégi anyuka, azt megkérdezte.
1: Honnan szereztétek ti, álvégiek, ezt a sok szép holmit, meg a jó falatokat?
2: Hát elmentem a kutyámmal az erdőbe, megtanított a kutya egy mondókára, az a szarvasosra, énekeltem, s íme összefutottak mind a szarvasok. Elejtettem őket, s pénzt kaptam érettük a városba.
1: Nem adnátok-e kölcsön a kutyát? Az én uram is elmenne vele szarvas vadászatra.
2: Hát de, nagyon szívesen.
0: Válaszolták az alvégi öregek, és nyomban oda is adták a kutyát.

0: Másnap aztán a felvégi apuka kötelet kötött a kutya nyakába, és erőnek erejével kivonszolta az erdőbe. Az erdőszélen elfogyasztotta az ebédjét, de nem adott a kutyának egy falatot sem. Aztán jól megverte, és rákiáltott.
1: Na, énekeld el a mondókádat.
0: A kutya elénekelte.

0: Ele!
1: Jöttek is a darazsak nyomban, ezer meg ezer, és összeszurkálták az öreget. Mint a mennydörgés istene, olyan mérges lett erre a felvégi apóka. Fogta a pörőt, s mente nagyon vágta a kutyát. A tetemét pedig elásta egy narancsfácska alatt. Aztán nyögve, jajgatva elindult haza.
2: Well, he's not very handsome to look at.

0: Beállított másnap az alvégi apuka a kutyáért.
1: Aj, a gonosz állat! Az erdő minden darazsát rámuzította. Úgy megszurkáltak, hogy nem tudok se állni, se feküdni. Végül is agyonvágtam.
0: Szörnyen elszomorodott erre az alvégi apóka. Nem is szólt többet, csak megkérdezte, hogy hol találja a szegény kiszenvedett párát.
1: Kint az erdőben. Egy narancsfa alá kapartam el.
0: Elindult hát az apóka, hogy megkeresse a kutyáját. A hegylábánál egy narancsfácskára bukkant, tel is tele volt virággal.
2: Ez alatt a fácska alatt nyugszik az én jó kutyám.
0: Gondolta magában. Kiásta a fácskát, és hazavitte. Otthon aztán a két öreg fölhalmozott egy kis földet a szobája sarkába, rátette a rizsmozsarat, és beleültette a fácskát. Erre a fácska énekelni kezdett.
3: Aranyat se füstötatok, rázzatok, ételt italt is adok, rázzatok.
0: Meg is rázták nyomban. Arany és ezüst pénz gurult elő a mozsárból, rizs és pálinka is fakadt belőle. Újra gazdagok lettek az öregek.

0: Megfőzték a rizst, és nekiültek falatozni. Hát, amint így lakmároznak, betoppan megint a felvégi anyóka.
1: No nézd csak, már megint rizst tesztek, és pálinkáztok. Honnan szereztitek a pénzt?
2: Megráztuk ezt a narancsfecskát, mire pénzt, rizst és pálinkát adok.
0: Erre az irigy anyóka egy napra kölcsönkérte a fát, és el is vitte nyomban. Otthon aztán beállította a szobájába, és az apukával együtt leültek elébe. Megszólalt akkor a fa.
3: Amit megérdemelt.

Megrázták azon nyomban, mert nem nagyon hallották, de csak trágya hullott belőle. Bűze elárasztotta az egész szobát, alig lehetett megmaradni benne. Megharagudott az apuka, fogta a fát, apróra hasogatta és bevetette a tűzbe.

0: Másnap, hogy az alvégi apu eljött a fáért, haragosan ráförmett a szomszédja.
1: Mit akarsz? A narancsfácskát nem adott más, csak trányát és rondaságot. Felhasogattam és elégettem.
0: Az alvégi apuka csak azt kérte legalább a hamuját, ha megkaphatná. Oda ment a tűzhelyhez, összekaparta a hamut egy kosárba és hazavitte. Este aztán felment a háztetőre, és amikor vadkacsák húztak el fölötte, így énekelt.

0: Szállj a vodkacsák szemébe, szállj a vodkacsák szemébe.
1: A hamu erre hirtelen fölkavarodott, a vodkacsák szemébe szállt, azok pedig lehullottak a ház elé. Apuka fogta magát, gyorsan nagyon ütötte őket, anyuka meg finom levest főzött belőlük. Éppen a levesnél ültek, amikor beállított a szomszédasszony.

0: Milo, megint falatoztok. Hogy szereztétek a vadkacsákat?
1: Az alvégi apuka elmesélte, hogy történt. Kérte is nyomban a szomszédasszony a hamu maradékát, hogy ők is vadkacsát ehessenek. Másnap este aztán a felvégi apuka felmászott a tetőre a hamuval, a felesége pedig vizet forralt a ház előtt az udvaron egy hatalmas üstbe. Még egy jókora pörölyjel is felfegyverezte magát, hogy az alázuhanó vadkacsákat legyen mivel agyonütnie. Jöttek is nem sokára a vadkacsák, és az apuka feléjük szórta a hamut. De izgalmába, vagy tán valami varázslat is játszhatott közbe, elvétette a mondokát, és így énekelt.
2: Szállj a póka szemébe, szállj a póka szemébe.
1: No, a hamu bele is szállt a szemébe. Megtántorodott tőle a zsebrák öreg, és fejjel bukott a forró vizes üstbe. Így lett vége a kapzsigonosz embernek.

0: Mosonyi Aliz. Mese a rettentő rablóról. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy rettentő rabló rejtőzködött a hatlövetű pisztolyával. Egész nap rejtőzködött, csak éjjel jött elő. De akkor aztán előpattant merészen.
1: Fel a kezekkel!
0: Ordította teljes lábosra, és rászegezte hatlövetű pisztolyát.
1: Pénzt vagy életet!
0: Ordította palacsinta sütőre.
1: Halálfia vagy!
0: Ordította merőkanára.
1: Meg nem adszany, ha kedves az életed!
0: Ordított a sodrófára.
1: Hat lövet és hét lövet! Elő az aranykörmöcöket!
0: Ordított a pogácsa szaggatóra.
2: Hagyalom!
0: Mondta a teljes lábos.
3: Kegyelem!
0: Mondta a palacsinta sütő.
4: Kegyelem!
0: Mondta a merőkanál.
5: Kegyelem!
0: Mondta a sodrófa.
4: Kegyelem!
0: Mondta a pogácsa szaggató.
1: Nincs kedelem!
0: Ordította a rettentő rabló.
1: Reszkessetek!
0: Ordította, és visszamászott a sótartóba.

0: Marék Veronika, Kipkop karácsonya. Kipkop a havas erdőben sétált. Oda röppent hozzá barátja, a cinke.
1: De jó, hogy találkoztunk.
0: Csipogta.
1: Olyan különös dolgot láttam. Képzeld, fenyőfa nőtt egy házban, a szoba közepén, te érted ezt?
2: Nem.
0: Rázta a fejét Kipkop.
2: Fenyők csak itt élnek az erdőben.
1: Ha nem hiszed, nézd meg magad is.
0: Elindultak. A cinke előre röpült, mutatta az utat. Kipkop a nagy hóban igyekezett utána. A házak között csomagokkal megrakodott emberek tartottak hazafelé.
1: Oda megyünk, ahhoz a sárga házhoz,
0: mutatta a cinke. Amikor odaértek, a cinke az ablakpárkányra szállt. Kipkop egy bokor ágain felkapaszkodott mellé, és belesett a szobába.
2: Nini, csak ugyan áll bent egy fenyő. Nem értem, megnézem közelebbről. Te várj meg itt, jó?
0: Azzal hopp, beugrott a félig nyitott ablakon. Nagyot koppant, ahogy földet ért. Abban a pillanatban egy fénylő, csillagocska penderült melléje. Kíváncsian nézegették egymást.
2: Kipkopka vagyok.
0: Mutatkozott be a gesztenye gyerek.
2: Az erdőből jöttem barátommal, a cinkével együtt azért, hogy megnézzem ezt a fenyőfát.
3: Szívesen megmutatom neked, mert én itt lakom a fa tetején.
0: Szólt a csillag.
2: Jaj, de jó. Akkor magyarázd meg, hogy miért nőnek ezen a fenyőn almák, meg dió.
3: Azért, mert ez egy karácsonyfa.
0: Kipkop szomorúan nézett maga elé.
2: Nem tudom, mi az a karácsony.
3: Ne búsulj, mire fölérsz velem a facsúcsára, megtudod. Induljunk el.
0: Kipkop mászott felfelé, és közben ámult, bámult.
2: Csillagocska, mik ezek a hinta palinták?
3: Szaloncukrok. Karácsonykor sok-sok szaloncukrot akasztanak a fenyőfára.
2: Ha, cukor, akkor együk meg.
3: Még nem lehet.
0: Figyelmeztette a csillag.
3: Gyere tovább. Most légy ügyes, Kipko. Ide néz. Ide nehéz feljutni.
0: Kiáltotta aggódva a csillag. Könnyű volt neki, mint a cinke, épp úgy röppent ágról ágra. De Kipkopot sem kellett félteni. Az aranyfüzérbe kapaszkodva, ügyesen mászott a csillag után, egyre magasabbra. Hófehér, könnyű karikák közé jutottak. Kipkop egyet a fejére tett.
2: Király vagyok, koronám van.
0: A csillagocska csak nevetett.
3: Habkarika a nevük, nagyon finomak.
2: Akkor kóstoljuk meg a koronámat.
0: Javasolta Kipkop.
3: Még nem lehet. Még nincs itt az ideje, meg aztán túl sok bennük a szénhidrát.
0: Ág szélén Kipkop megkapaszkodott és körülnézett. A csillag mindjárt magyarázni kezdett.
3: Nézd, ez gyertya, az meg csillagszóró.
0: Kipkop csalódottan jegyezte meg.
2: Nem is ég a gyertya, nem is szórodnak a csillagok.
3: Várj! Eljön annak is az ideje.
0: Kipkop magasabbra mászott, és csillogó, tarka díszek közé érkezett. Szeretett volna játszani velük.
3: Vigyázz!
0: Szólt a csillagocska.
3: Össze ne koccanjanak, mert egy pillanat alatt eltörnek. Vékony üvegből készült mindegyik.
2: Vigyázok!
0: Ígérte meg Kipkop. Hát még mennyire kellett vigyázni az óriási színes gömbökre. Az egyik olyan fényes volt, mint a tükör. Belenéztek, nézegette magát Kipkop, nézegette magát a csillag. Mulatságos kép bámult vissza rájuk. Akkorának látszott Kipkop orra, mint egy krumpli. A csillag tovább vezette őt felfelé a fán. Kipkop szimatolni kezdett, mert finom, édes illat csapta meg az orrát.
3: Nézd, mézes kalács figurák!
0: Mutatta a csillag. Kipkop leült, és megcsodálta őket, amint lassan himbálóztak a fenyőfa ágain. Azután igyekezett tovább a csillag után. Csengőkre, hangszerekre bukkant.
2: Muzsikáljunk! Úgy szeretem a zenét!
0: Örvendezett Kipkop, és belebújt a trombitába.
3: Még nem szabad!
0: Suttogta a csillag.
3: De nem sokára eljön mindennek az ideje.
2: Mikor? Mikor?
0: Nyűgösködött Kipkop.
2: Már olyan fáradt vagyok.
3: Mindjárt fent vagyunk a csúcson. Szedd a lábad, szedd a lábad!
0: Noszogatta a csillagocska.
2: Nem tudok tovább menni.
0: Szípogott Kipkop.
2: Álmos vagyok. Leszeretnék feküdni, de nincs hova. Olyan szúrósak a fenyőágak.
0: Megsajnálta a csillag a fáradt gesztenyegyereket, és szaloncukrokból puha ágyat készített neki.
3: Semmi baj, van még egy kis idő. Aludj el szépen, pihent ki magad.
2: Csak egy picurkát alszom,
0: motyogta Kipkop.
2: Remélem megvár a címkén.
0: Azzal mély álomba merült. Lassan besötétedett. Elcsendesedett az egész világ. Hirtelen ezüstös hangon megcsendült egy csengő. Kipkop felriadt, és ámulva körülnézett.
2: Mi történik itt? Csoda? Varázslat?
0: Égtek a karácsonyfán a gyertyák, szikráztak a csillagszórók, s a fa alatt titokzatos csomagok hevertek. A varázslat folytatódott. Zene zendült, ének szó csendült. Kitárult az ajtós, ott állt egy család. Csak nézték, nézték a ragyogó karácsonyfát. Szemükben ott csillogott a gyertyák fénye. Kipkop most meghallotta a kis csillag hangját.
3: Siess hozzám hamar a fa tetejére.
0: Felmászott a csúcsra, és látta, hogy az emberek átadják egymásnak a csomagokat.
3: Nézd, ajándékot adnak, és ajándékot kapnak.
0: Magyarázta a csillag, és elmesélte a réges-régi történetet egy csodálatos gyermek születéséről.
2: Értem már.
0: Lelkendezett Kipkop.
2: Köszönöm, csillagocska. Sietek a cinkéhez, hogy elmondjam neki is.
0: Elindult lefelé.
3: Jó utat! Boldog karácsony!
0: Kiáltott a búcsúzóul a csillag utána. Kipkop szélsebesen lecsúszott egy aranyfüzéren a földre. A függöny szélébe kapaszkodva felmászott az ablakpárkányra, ahol hűségesen várt rá a cinke. Mindjárt faggatni kezdte a gesztenye gyereket.
1: Tudod már, miért állt bent a szobában a fenyő?
2: Tudom,
0: válaszolta Kipkop.
2: Azért, mert karácsony van.
1: Mi az, hogy karácsony?
0: Kérdezte a cinke.
1: Mondd el nekem, hadd tudjam én is.
2: Induljunk haza az erdőbe,
0: javasolta Kipkop.
2: Út közben mindent elmesélek.
0: Mentek, mendegéltek a téli éjszakában. A karácsonyi fények között ott ragyogott messze a csillagocska is. Kipkop mesélni kezdett.
2: Tudod, karácsony estéjén összegyűlnek az emberek a feldíszített fenyőfa körül. Gyertyát gyújtanak, énekelnek és megajándékozzák egymást. Régi szép ünnep ez.
0: Kipkop mesélt, mesélt, és a cinke elbűvölten hallgatta. Hazaérkeztek az erdőbe.
1: Milyen kár, hogy itt nem lehet karácsony.
0: Sóhajtotta vágyakozva a cinke.
2: Miért ne lehetne?
0: Válaszolta vidáman Kipkop. Beleszúrt egy fenyőágat a hóba, feldíszítette csipkebogyóval. Meg is ajándékozták egymást. A cinke magokat kapott, Kipkop meg egy kalapot, hogy ne fázzon a feje. A magasban sziporkáztak a csillagok. Csendes, békés volt a karácsonyi éj.

0: Réges-régen hajdanában, London városában eszébe jutott valakinek, hogy kutyákat tanítson be tűzoltó szolgálatra. Ezek a tűzoltó kutyák együtt laktak a tűzoltókkal, együtt gyakorlatoztak és együtt dolgoztak. Amikor egy-egy ház kigyúlt, berohantak a lángok közé és segítettek a tűzoltónak a mentő munkában. Ilyen derék tűzoltó kutya volt Jack, a nagy, okos, erős farkas kutya, valóságos tűzoltó kutya főparancsnok. Jacknek egyszer ismét dolga akadt, de még micsoda dolga? Kigyúlt egy ház, a tűzoltók rohantak, és rohant velük Jack is. Mire odaértek az égőház előtt, egy jajgató asszonyt találtak.
1: Mentsék meg a kislányomat, jaj, mentsék meg a kislányomat!
0: Így könyörgött a tűzoltóknak.
2: Na, Jack, rajtad a sor! Itt már csak te segíthetsz! Indulj!
0: És ezzel rámutatott a ház füstölgő lépcsőjére. Jack felszaladt a lépcsőn, és eltűnt a füstben. Odakün szívszorongva várták. S Jack néhány perc múlva kirohant a füstölgő házból, és hozta a kislányt, az ingecskénél fogva. Az anya odaszaladt, karjába kapta a kislányt, és sírt, sírt örömében. De Jack jóformán meg sem várt, hogy a tűzoltó parancsnok megsimogassa, és megvizsgálja, nem pörkölődötte meg a szűre. Kiszakította magát, és újra visszarohant az égő házba.
2: Úgy látszik, van még oda bent valaki.
0: Mondta a tűzoltó parancsnok, és izgatottan várta Jacket, aki nem sokára ki is bukkant a tűzből. Foga között hozott valamit. Épp úgy hozta, mint azt a kislányt az előbb, az ingecskénél fogva. Amikor az emberek jobban megnézték, mit hozott ki az égő házból, arcuk boldog mosolyra derült. A kutya egy nagy játékbabát tartott a szájában.

0: Az időjós. Mátyás király útra készülődött. Megkérdezte hátudvari csillagászát, milyen idő várható. A csillagász elővette a látcsövét, vizsgálódott valamelyest a derült égen, aztán így szólt.
1: A napsugarának rezgése, a felhők peremének színe mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: A király annyira bízott a csillagászában, hogy még kabátot sem vitt magával, hiába szitta a felesége. Ahogy mentek, egy rétre értek. Azon a réten egy juhász legeltette a nyáját. Amikor a szamár meglátta a díszes kíséretet, hátra csapta a fülét, és harsányan hármat ordított.
2: Mit hirdet a szamarat, Kend?
0: Kérdezte tréfásan a király a juhász. Amikor ilyen formán ordít, mindig eső lesz, felelte a juhász. Mátyás a csillagászhoz fordult.
2: Hallod-e, te nagy tudós, most is azt mondod, hogy szép idő lesz.
0: A csillagász megint elővette a látcsövét, vizsgálódott körös körül az ég alján, és így szólt.
1: A levegő remegése, a falevelek csillogása, valamint a barázda billegetők billegése mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: Óvta a juhász a királyt, forduljon vissza, különben megázik. De a király nem hallgatott rá. Nem haladtak egy fél órát sem, nyakukba zúdult egy kiadós nyári zápor. Mátyás akkorát tüsszentett, majd levált az óra. Pedig szép nagy óra volt, kár lett volna érte. Aztán kimondta az ítéletet.
2: A csillagász a szamár a csillagász.
0: Meg is vette a szamarat a juhásztól, és soha útra nem kelt anélkül, hogy véleményét az időjárásról meg ne tudakolta volna.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Egy doboz szardínia. Amikor a kép elkészült, a doktorbácsi odahívta Pikpokot és Kassiát, és megmutatta nekik.
1: Nézzétek meg jól, és magatok is láthatjátok, miféle nevetséges félreértés csücsül Pikpok hasában.
0: A felvételen pontosan lehetett látni a kis Pikpok gyomrát, és gyomrában egy bádogdobozt ezzel a felirattal. Eredeti portugál szardínia.
2: Szardínia? Egy doboz szardínia? Te meg azt mondtad, hogy semmit sem vettél el a hűtőszekrényből.
0: Pikpok lehorgasztotta a fejét, és az orra hegyéig elpirult.
2: Ne haragudj, nem tudtam, hogy ez a félreértés portugál szardínia. De azt tudtad, hogy lenyeltél valamit. Miért hazudtál?
0: A kis pingvin szégyenkezve tapogott rövidke lábacskáin.
2: Ne haragudj, de nem volt konzervnyitóm. Látod, minden a konzervnyitóm miatt történt.
3: Butácska, miket beszélsz? Miért nem mondtad, hogy lenyeltél egy doboz szardíniát?
2: Mert olyan borzalmasan szeretem a szardíniát, és szörnyű éhes voltam, és nem volt konzervnyitóm se. És különben is én olyan szerencsétlen vagyok. Most mi lesz ezzel a dobozzal?
1: Hogy mi lesz most? Sajnos meg kell operálnunk.
0: Pikpok úgy megrémült, hogy egészen elfehéredett, de egy pillanat múlva kacsintott egyet fekete szemecskéjével, és halkan így szólt.
2: És nem próbálhatnék meg most lenyelni egy konzervnyitót? Akkor talán a szardínia magától kinyílna.

0: a varjú lánykérőben. A varjú egyszer meglátta a cinegét, s feltette magába, hogy feleségül kéri. A cinegének is nagyon megtetszett a varjú, s fogadta a kérőjét. Este, ahogy az asztalnál ültek s eszegettek, megkérdezte a varjú a jegyesétől.
1: Mondd már, miért vagy olyan picike?
2: Fiatal vagyok még.
1: Kás, nem is nősz nagyobbra?
2: Növök még, hát hogy ne nőnék?
0: Evés után unatkozni kezdett a mennyasszony. Furton furcsa kásítozott. Azt mondja végül a vőlegénynek.
2: Én úgy unom magam, mesélj valamit, ami elűzi az unalmat.
1: Jól van.
0: Hagyta rá a varjú, s mindjárt neki kezdett a mesének.
1: Tavaly ott volt az erdő melletti faluban.

0: szeretve. Ez is valami. Most 5 esztendeje olyan táltos szelet láttam, hogy a szélmalmoknak nem látszott a vitorlája, olyan sebesen pörögtek.
1: A varjú erre elmondott egy harmadik történetet.
2: Hát 10 esztendővel ezelőtt, mikor olyan kemény fagy volt, emlékszel, vagy fiatal vagy, de emlékszel, hogy az erdőben minden fenyő tövétől a sudaráig meghasadt belé.
0: Ha, már ez is valami. Úgy jó 12 esztendeje, amikor éppen a harmadik fészekalja fiókáim után keseregtem, új esztendő napjatáján olyan csikorgó hideg idő járt, hogy a kemence szája előtt kenyeret dagasztó asszonynak hozzáfagyott a tészta a kezéhez, és a fazék egyik oldalán főtt az étel, a másik oldalon azonban vastag jég borította a levest.
2: Hát igen. Hát régente kemény fagyok jártak.
1: Tette hozzá a varjus, felsóhajtott. Engedelmet kért, hogy egy kicsit kimenjen, és nem is jött többé vissza. Bárhogy álljon a dolog a babbal, a borsóval és a faggyal, de olyan öreg feleséget, aki ezt mind látta, nem akart magának.

Ezer ízű főzelék. Vinj Petra meséje. Ez a mese a horkok földjén játszódik. Hogy miért hívják őket horkoknak? Egyszerű a válasz. Mert állandóan csak alszanak és horkolnak. A horkok ugyanis nagyon lusta népség. Mindig ugyanabban a ruhában járnak, mert lusták öltözködni. De ennek a ruhának a színe és az anyaga minden nap változik rajtuk. Ki sem mozdulnak a szobájukból, mert fárasztónak érzik a mozgást. De ebben a szobában a bútorok, a falán a képek, az ablakában a táj állandóan változik. Ezért olyan, mintha utaznának, és sohasem unalmas nekik a szobájukban való ücsörgés. És mindig ugyanazt a főzeléket eszik, hiszen főzni is roppant restek. Mindig csak egyféle ételt készítenek. Spenótot. De ennek a főzeléknek is percenként más íze van. Elsőre talán fűízű, sőt, inkább pittypangízű. Ám később először vaníliafagylalt, aztán eperlekvár ízű, később csokoládé pudinghoz lesz hasonlatos,

0: majd olyan, mint a körtebefűt, és még sorolhatnánk. Ez a főzelék ugyanis egyszerűen megunhatatlan. Ezerféle illatban és aromában kóstolható meg. Pedig kinézetre csak egy egyszerű spenót. Különleges étek volt, az egyszer szent. Nem is csoda, hogy vágyott nagyon az ezerízű főzelékre a szomszéd birodalom fejedelme, a sárga herceg is. Amikor már olyan sárga volt az irítségtől, mint egy túlérett barack, akkor úgy döntött, nem epekedik tovább, hanem ellopja a főzelék receptjét. Ez nem is bizonyult nehéz feladatnak, hiszen a horkok állandóan csak alszanak, így a főszakács főszakácskönyvéből az irigy herceg könnyedén ki tudta tépni azt az oldalt, melyen az ezerízű főzelék receptje volt. Nagy volt a szomorúság a horkok földjén, amikor kiderült a rablás. Még a nagy lustaságukat is elfelejtették hirtelen, annyira elkeseredtek. Ott ugráltak mindannyian a konyhában. A főszakács gondolta, főz fejből egy spenótot, hisz valamit enni kell, és évek óta csak ehhez volt hozzávaló a konyhában. De nem fűzött túl sok reményt a dologhoz. Sejtette, hogy egyszerű pittypangizű étel lesz csak belőle. Az első néhány kanál után így is volt. Ám egyszer csak a kukta behunyta a szemét, és felkiáltott.
1: Citromkrém!
0: A többiek először hitetlenkedve néztek rá, hiszen tányérjukon nem az ezerízű főzelék volt, de végül ők is behunyták a szemüket, és elképzelték, mit tennének a legszívesebben. És mit ad Isten, sorra érezni kezdték a csodálatosabbnál csodálatosabb ízeket.
2: Mánahap!
3: Madártej!
4: Lügegyem!
0: Hallatszódtak a vidám hangok az asztal körül. Nem sokára kiderült, hogy az ezerízű főzelék ízeit a horkok fantáziája adja. Hogy az ő képzeletük nélkül nem is kell életre a recept. Hiába próbálgatta hát a sárga herceg a csodaspenót elkészítését, a lelki szemei előtt csak egy adag spenót jelent meg, amikor megkóstolta. Fel is adta a kísérletezést, és dühösen visszaküldte a kitépett oldalt a főszakács főszakácskönyvéből. A főszakács nem mérgelődött, csak megköszönte a futárnak, és mosolyogva visszaragasztotta kedves szakácskönyvébe a horkok utánozhatatlan ételének receptjét. Itt a vége, spenótból kérsz-e?

0: Holzvár, Wolf Elbruch.
1: Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére. Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, felkelte már a nap, szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt és barna, kicsit hasonlított egy kolbászra, és ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
2: Feláborító!
1: Kiáltott fel a kis vakond.
2: Kikakítál a fejemre!
1: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
2: Te kakítál a fejemre?
1: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilom!
1: Felelte a galamb. És placs, fehér nedves kulimás csattant a vakond mellett a földön. Még a jobb lábára is ráfröccsent.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelészte.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a ló, és zsupsz-hupsz öt nagy kövér lócitrom pottyant halszárnyira a vakond lába mellé. A vakond le volt nyűgözve.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a nyula.
4: Én? Ugyan már? Én ilyet kakilok?
1: Felelte a nyúl, és ratatatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudok csak elmenekülni.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten

0: kis csúnyát.
1: Gondolta magában.
0: Te kakirtál a fejemhe?
1: Kérdezte a tehenet, a képen kérődzött.
2: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a tehén, és trocs-rocs, óriási zöldes-barna lepény tocsant épp a vakon mellé a fűbe.
0: Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre!
1: Gondolta.
0: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a malacot.
3: Én ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a malac. És plotty-plotty, puha, barna kupac zuhant a vakond mellé a fűbe. A vakond befogta az órát.
0: Ti kakiltatok rá?
1: Akarta kérdezni megint, de hogy közelebb ért, látta, hogy csak két dagi fekete légy üldögél egy lócitromon. Eszegette.
0: Végre valaki tud rajtam segíteni.
1: Gondolta a kis vakond.
0: Szerintetek ki kakilt a fejemre?
4: Maradjál szépen nyugton.
0: Maradjál nyugton.
1: Zümmögték a legyek. Hamarosan meg is állapították.
4: Hát világos, mint a vakfoglak. Ez bizony a kutya volt.
0: Jajajajaj, kutyátok rá, kutya.
1: Végre megtudta a kisvakont, hogy kikakilt a fejére. Lajos Béla, a hentes kutyája. Villámgyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára. És csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kisvakon boldogan és elégedetten bújt vissza.

0: Merry sip.
1: Pikpok kalandjai folytatódnak. Pikpok álma. Úgy is lett. Nem volt más megoldás. Pikpokot meg kellett operálni. Fel kellett nyitni a hasikóját, és kivenni a szardiniás dobozt. Az operáció után Kassia gondosan ápolta Pikpokot. Hogy ne unatkozzék, a függő ágyát két fa közé akasztotta fel, úgyhogy Pikpok egész nap hallgathatta a fülemülék dalát, és szagolgathatta az ibolyákat. A szerencsétlenül járt pingvin hasikója gyorsan gyógyult. Egy alkalommal, amikor Kassia odament Pikpokhoz, pompás hangulatban találta.
2: Ide figyelj, csodálatos álmom volt. Azt álmodtam, hogy ezen a töltfán felettem mag helyett aranyló, kövér szardíniák nőnek. Én mondom neked, olyanok, hogy az ember a 10 ujját megnyalhatja utánuk. Én csak itt heverészem, álmodozom, Vakvok bácsiról gondolkodom, és a szardíniák maguktól potyognak a csőrömbe. Hűha!
3: Hűha! De jelenleg még diétáznod kell, és csak 2-szer sültet, meg tejbedarát tehetsz.
2: És a tejbedarában nem kaphatnék legalább néhány kicsi élő sprotnit? Azok úszkálhatnának a darában, nekem meg nem volna hány ingerem.
3: A sprotnik nem szeretnek darában úszkálni.
2: Akkor lehetnének másféle halacskák, akármilyen kicsik, csak egy icipicikét csapkodjanak a farkincájukkal.
1: Kassia bebugyulált a Pikpokot a takaróba.
3: Kicsikém, még néhány napig türelmesnek kell lenned, aztán meglátod, apu nagy meglepetést szerez neked?
1: Pikpok elgondolkozott. Egy pillanat múlva megkérdezte.
2: Ez pompás, de azt a meglepetést meg lehet majd enni, és csapkodni fog a farkincájával?

0: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy hatalmas király. Ez a király mindenkitől megkövetelte, hogy szeressék. Ám mivel ezt parancsszóra nem megy, be kellett érnie azzal, hogy amikor eltüsszenti magát, a birodalmában mindenki, még az utolsó papagáj is rávágja.
1: Agyisten egészségére, uram királyom, agyisten egészségére.
0: Mondták is, kivéve a csillagszemű juhászt. Ő ilyenkor hallgatott. Megelégelte ezt egyszer a király, színe elé parancsolta a juhászt.
2: Hallod-e te, juhász? Mondd Izibe! Agyisten egészségére, uram királyom!
3: Agyisten egészségemre, uram királyom!
0: A király elvörösödött.
2: Mondd nekem!
0: A juhász elmosolyodott.
3: Nekem?
0: A király toporzékolni kezdett.
2: De nekem! Nekem adjon egészségemre!
0: A juhász csak tovább mosolygott.
3: Azt én bizony addig nem mondom, amíg feleségül nem adja hozzám a király kisasszonyt, uram királyom.
0: Ott ültem a teremben a király kisasszony. Nagyon tetszett neki a bátor legény, de szólni nem szólt egy szót sem. Hanem a király égtelenül megmérgedett. Fogadta a juhászt a darabontokkal, és a hóbundájú medve barlangjába vettette. Az kitátotta a száját, hogy majd hambe kapja, de amikor meglátta a csillag szemét, bekucorodott a barlang sarkába. Reggel mentek a király emberei, hogy összeszedjék a csontokat, de a juhásznak esze ágában nem volt meghalni, még azt is mondta.
3: 10 haláltól sem félek, ha a király kisasszonyról van szó.
2: Menj akkor a 10 halálba, gazember!
0: És az óriás sündisznók tanyájába vettette a juhászt. Azok meg is indultak felé, de a juhász elővette a pikuláját, és olyan szívfacsaróan fújta, hogy nem tudták bántani. Reggel, amikor mentek a király emberei a maradványaiért, még mindig összekapaszkodva ropták a pikulaszóra. Azt mondta akkor a juhász.
3: 100 halált megvetek. Úgy is a király kisasszony lesz a feleségem.
2: Úgy? 100 halált? Vessétek hát a kaszásverembe!
0: Meg is fogták a darabontok a legényt, ő azonban arra kérte őket, előtte menjenek ki kicsinség, hadd nézzen le a verembe, hát ha meggondolja magát. Amikor kimentek a darabontok, a botjára akasztotta a szűrjet meg a kabátját, és kikiabált nekik.
3: Taszítsatok csak be! Én bizony nem mondom, hogy adj Isten egészségére, uram királyom!
0: Reggel a király emberei egészen oda voltak, amikor észrevették a csillagszemű juhászt a sarokban, épségben. A király levegő után kapkodott, majd megkérdezte.
2: Na juhász, mondod-e már, hogy adj Isten egészségére, uram királyom?
3: Nem én, amíg nekem nem adja fenséged a király kisasszonyt.
0: Látta a király, hogy fenyegetéssel nem jut semmire. Elhatározta, hogy mással próbálkozik. Befogatott, maga mellé ültette a juhászt, és az ezüst erdejébe mutatott.
2: Nézd, juhász, itt ez az ezüst erdő. Neked adom, ha azt mondod. Adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Nem. Amíg fenséged, nekem nem adja a király kisasszonyt.
0: Akkor a király elvezette őt az aranyvárhoz.
2: Látod ezt az aranyvárat itt? Neked adom, ha azt mondod, adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Nem. Amíg fenséged, nekem nem adja a király kisasszonyt.
0: Tovább hajtottak a gyémántóhoz.
2: A tied! A tied ez is, meg az aranyvár, meg az ezüst erdő, csak mondd végre, hogy adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Nem. Amíg fenséged, nekem nem adja a király kisasszonyt.
0: A király összeomlott.
2: Ide hallgass! Neked adom a lányom, a tiéd egy életre, de akkor aztán mondd nekem, hogy adj Isten egészségére, uram királyom.
0: Rábámult a juhász.
3: Fenséges királyom, már miért nem mondanám?
0: Ő de megörült ennek a király. Még aznap megülték a lakodalmat. levágtak 70 ökröt, folyt a bor patakokba, három nap, három éjszaka rúgta a násznép a táncot. A király pedig, mit agadás, jócskán felöntött a garatra. Ilyenkor semmi más nem segített rajta, csak kedvenc étele, a tornás disznófej. Septibe meg is rendelte. Hát, amint hozza a szakács, és leteszi elé az ezüsttálcán aranyszegéllyel és gyémántkövekkel kirakva, a királynak elfacsarja az órát a jó erős torma, és akkorát tüsszent, hogy hét faluval arrébb is kiugrasztja az alvókat az ágyból.
1: Adj Isten egészségére, Uram király!
0: Minden tekintet a juhászra szegeződött. Az nagyot kortyolt a poharából, szép testes rajnai volt benne, csak nézett a királyra a csillag szemével, mintha bűvölni akarná. Aztán ezt mondta.
3: Adj Isten egészségére, Uram királyom!
0: Zsibbadt, örömteli moráj futott végig a népen. A király kisasszony a szája elé kapta a kezét, ugrott egyet örömébe, a király pedig olyan, de olyan forró boldogság öntötte el, hogy menten a szívéhez kapott. És lefordult a székre holtan. Csillagszemű juhászból nagy, igazságos és szeretett király lett. Hosszú uralkodása alatt egyszer sem jutott eszébe, hogy bárkitől a kedve ellenére kérje, éltesse őt, ha esik, ha fúj. A népe minden alkalommal magától kívánt neki jó egészséget, ha tüsszentett. Meg akkor is, ha nem.

0: A szegény halász és az ő testvére. Élt egyszer egy szegény halász, akinek volt 7 gyermeke. A testvére gazdag ember volt és gyermektelen. Semmiben sem szűkölködött, de sohasem enyhített a testvére nyomorúságán. Történt egyszer, hogy a szegény ember családjában elfogyott minden élelem. Elment hát a halász a gazdag testvéréhez, hogy kérjen tőle valami harapnivalót. De hiába ment, a bátyja nem könyörült meg rajta. Szomorúan hazament a szegény halász, a felesége pedig rábeszélte, menjen el halászni, hogy legalább vacsorájuk legyen. Fogta a halász a farsáját, és elindult. Sokáig járkált a víz mentén, déltől estélig, míg a nap is lement, de egy halat sem fogott. Ledobta végül a varsát a partra, tenyerébe temette arcát, és így sóhajtott.
1: Ó, Istenem, mit fogunk vacsorázni?
0: Megint kezébe vette a varsát, és még egyszer vízbe merítette. Nem sok idő telt bele, és érezte, hogy van benne valami. Kihúzta a vízből, de csak egy kő volt benne, akkora, mint egy gyermekökle.
1: Uram Isten, hát ezután én már csak követ fogok ki? Ha már így van, adj nekem olyan fogakat, hogy követ is ehessek.
0: Megfogta a követ, és visszadobta a vízbe. Megint lemerítette a varsát, majd megint ugyanazt a követ húzta ki a vízből. Most már kidobta a követ a partra, és még egyszer próbát tett, hát aki fog egy halat. Mivel minden fáradozása hiába való volt, hazaindult. Tarisznyájába, amelyben a halat akarta hazavinni, belerakta a követ, melyet kétszer is kifogott a vízből. Tudta, hogy a gyerekei majd megkérdezik, mit halászott, s gondolta, legalább a követ megmutatja nekik. Amikor hazaért, rögtön körülvették.
2: Mi ott fogott apánk?
3: Mi ott fogott édesanyám?
2: Édesanyám már befűtött a kemencét. Befűtött a kemencét, hogy megsüsse a halacskát.
1: Csak egy követ fogtam.
0: Elővette a tarisznyájából a követ, és odaadta a gyerekeknek. Azok jobban megörültek ennek, mint hogyha teli tarisznya halat hozott volna. Mindjárt elkezdtek játszani a kővel, és amikor este aludni tértek, kint hagyták az asztalon. Az éjszaka közepén felébred a halász felesége, és látja, hogy a szobában nagy-nagy fényesség van. Felébresztette a férjét is.
4: Ébredj fel, kedves uram! Nézd, micsoda fényesség van a házban!
0: Felkelt az ember, és amikor látta a nagy fényességet, így szólt.
1: Ez az a kő, amit elhoztam a gyerekeknek. Azt beszélik róla, hogy bár csak öklömnyi, megér egy pár ökröt. Tudod mit, asszony? Vidd el reggel a követ a királynak. Ő biztosan tudni fogja, mennyit ér.
0: Másnap reggel fogta magát a halász felesége, és elvitte a követ a királynak. Amikor elibe került, megkérdi tőle a király.
5: Mi áradban vagy, te szegény asszony?
4: Felséges király, férjem a szegény halász szerény ajándékot küldött neked.
0: Elcsodálkozott a király, ugyan miféle ajándékot küldhet neki egy szegény halász? Amikor a király meglátta, mit hoztak neki, elmosolyodott, és ezt mondta.
5: Ejha! Ilyen szépet már régen nem láttam.
0: Megszemlélte a követ, és ezt kérdezte az asszonytól.
5: Mit mondott a férjed? Mi az ára ennek a gyöngyszemnek?
4: Felséged jobban tudja, mennyit ér. Annyit ad érte, amennyit jónak lát.
5: Mi az, amire a legnagyobb szükségetek van?
4: Nincs otthon se kenyerünk, se más ennivalónk.
5: Hát, egy zsákotok van-e?
4: Ó, az biztosan akad.
0: Felelt az asszony, és gyorsan hazaszaladt. Megmondta a férjének, egy zsákért küldte a király, és biztosan gabonát fog adni. Fogott az asszony 10 zsákot, és elvitte a királyhoz, az pedig megparancsolta a szolgáinak, töltsék meg mind a 10 zsákot pénzzel, de mind a 10-et másmilyennel. Amikor teljesítették a parancsát, szekére rakták a zsákokat. A király ekkor meghagyta, fogják be a szekér elé a legszebb ökröket, vigyék el a pénzt a halászhoz, és maradjon övi a szekér az ökrökkel egyetemben. Nagyon megörült a halász a 10 zsák pénznek, és azonnal elküldte az egyik lányát testvéréhez, hogy kérjen kölcsön egy dézsát, amellyel kimérhetik a pénzt. Elszaladt a gyerek a nagybátyához a dézsáért.
6: Bácsikám, az édesapám kéreti, adjon kölcsön egy dézsát, mert pénzt akarunk mérni.
7: Apádnak elment az esze a sok gondtól. Eredj haza, nem adok semmiféle dézsát.
0: De mivel a gyerek csak erősködött, méregbe gurult a gazdag ember, levette a nadrágszíját és kizavarta a házból. Ekkor a halász a nagyobbik és erősebbik lányát küldte el a bátyjához.
6: Bácsikám, adja már ide azt a dézsát! Mérni akarunk valamit!
0: A gazdag testvér többé nem ellenkezett.
7: Jól van, kölcsön adom a dézsát, de biztos vagyok benne, hogy apátodnak elment az esze.
0: Hazavitte a lány a dézsát, és a halász mindjárt mérni kezdte a pénzt. 17 dézsára valót mért ki. A halász ekkor fogott 3 aranyat, mindhármat a dézsa abroncsa mellé illesztette, majd elküldte a lányát, amelyik legelőször ment a dézsáért, a bátyjához. Meghagyta neki, hogy adja a nagybátyja kezébe. Úgy is tett a leány. Visszavitte a dézsát a nagybátyjának, s ezt mondta.
6: Azt üzeni az édesapám, hogy jól nézze meg a dézsát, nem tettünk-e kárt benne?
0: Elvette a gazdag ember a dézsát, és amikor az abroncs mellett megpillantotta az aranyat, csodálkozva kérdezte.
7: Valóban pénzt mértetek?
6: Persze, hogy azt.
0: A gazdag embernek fúrni kezdte az oldalát a kíváncsiság. El is ment tüstént a testvéréhez. Amikor megpillantotta az ajtó mögött sorakozó pénzes zsákokat, elállt szeme szája csodálkozástól.
7: Hol kaptátok ezt a sok pénzt? Nem hittem el, amit a gyerekek beszéltek. Mondd, hol szerezted a pénzt?
1: Nem hallottad, mi történt a királyi udvarban? Annyi patkány támadt a királyra, hogy majdnem megették. Amikor ezt megtudtam, elvittem hozzá mind a 2 macskánkat, és fizetségül adott a király 17 dézsa pénzt.
0: Hazament a gazdag testvér, és már útközben elhatározta, hogy összeszedi a falu összes macskáját, és mind elviszi a királyhoz. Biztos volt benne, hogy a bátyjánál is több pénz üti a markát. Így is tett. Összeszedte az összes macskát a faluban, belerakta mindet egy zsákba, és elvitte a királyhoz. Amikor beért a várba, kérdi tőle a király.
5: Mit hoztál, te ember?
7: Olyan ajándékot hoztam, mint ma reggel a testvérem.
0: Még kíváncsibb lett erre a király. El sem tudta képzelni, hol találhatott valaki annyi drága követ, hogy egy zsákot megtölthessen vele. Maga kezdte el bontogatni a zsák száját, csak hogy mielőbb láthassa fölbecsülhetetlen kincseket. Gyorsan kibontották a zsákot, s abból előugrottak a macskák. Rémülten rohantak szanaszét. Volt, amelyik felugrott a polcokra, és széttörte az ott álló drága edényeket. Volt, amelyik nekiesett a királynak, és összekarmolta. A király szolgái halván a lármát berontottak a szobába, kinyitottak minden ajtót, ablakot, és kizavarták a macskákat. Amikor mindent kikergették, a király előhívatta a legfőbb szolgáját, és megparancsolta neki, hogy adjon 25-öt a gazdag embernek. Az megörült, mert azt hitte, hogy 25 zsák pénzt fog kapni. De nem sokáig tartott az öröme. A szolga hamarosan hozott egy pálcát, deresre húzta a fukar és irigy testvért, és 25-öt húzott a talpára. Ez volt az ő fizetség.

0: Strigula néni cseresznyepiros telefonja volt, a világ legboldogabb telefonkészüléke. Nála boldogabb távbeszélő nem akadt a földön. Ugyanis Strigula néninél többet senki sem telefonált a földkerekségen. A legnagyobb államférfiak, a leghíresebb emberek, a legbőbeszédűbb asszonyok sem beszéltek annyit telefonon, mint Strigula néni.
1: Strigula néni éjjel-nappal telefonált.
0: Még álmában is telefonált.
1: Sőt, evés közben is telefonált.
0: Pedig evés közben nem illik beszélni, ugyebár.
1: De Strigula néni csak bombont ebédelt és pralinét vacsorázott. Ha vacsorázott. Reggelire pedig egy mentolos cukorkát kapott be, ha bekapott. Így nem kellett vásárolni, főzni, sütni, mosogatni.
0: Strigula néni szinte összenőtt a telefonjával.
1: Még a fürdőkádjában is telefonált. Néha olyan elmerülten, hogy a csapokat is elfelejtette kinyitni. Máskor viszont elfelejtette elzárni. Ilyenkor sorra beáztak az alatta levő lakások. Az emberek bosszankodtak, lavorokat és vödröket helyeztek el, és nyitott ernyőkkel sétáltak a lakásaikban.
0: Karácsony előtt elterjedt a hír, hogy Strigula néni elutazik az Óperenciás tengeren túlra a nővéréhez, Regula nénihez. Az egész ház örömmel fogadta a hírt, mert így legalább az ünnepek alatt nem kell előkapkodni a csöbröket, vödröket és lavórokat, és nem kell nyitott esernyőkkel sétálni a lakásban, hiszen Strigula néni senkit sem hívhat fel a fürdőkádjából.
1: Strigula néni becsomagolt és elutazott.
0: Elrepült Regula nénihez karácsonyolni.
1: A cseresznyepiros telefon viszont egyszeriben a világ legboldogtalanabb telefonjává vált, mert Strigula néni nem csomagolta be a bőröngyébe. De miért is csomagolta volna be? Hiszen Regula néninek is van telefonja. Sőt, minden szobájában külön telefonkészülék pompázik. Mert Regula néninek erre is telik, pedig sose telefonál. Csak akkor veszi fel a kagylót, ha őt hívják.
0: A cseresznyepiros telefon kétségbe esett.
1: Az első nap elszomorodott.
0: A másodikon elkomorodott.
1: A harmadik napon méla búba.
0: A negyediken bús komorságba esett.
1: Strigula néni álló órájának ijedtében leesett a kismutatója, amikor a telefonra pillantván észrevette sápadtságát, mert ez a nagy bús komorságtól olyan sápat lett akár a legéretlenebb cseresznye.
0: Avagy 200 éves antik álló óra azt ajánlotta a szenvedő telefonnak, hívja fel a telefondoktort.
1: A telefon megfogadta a tanácsot, de a telefondoktor minden esetben a téli sport balesetek megelőzésre adott tanácsot.
0: A telefon ugyanis egymás után 12-szer hívta fel a telefondoktort.
2: Drága telefondoktor!
3: Mondta a telefon Strigula néni hangján.
2: Én egyáltalán nem sportolok, se télen, se nyáron, és az a bajom.
0: De a telefondoktor!
3: Rá se hederít.
1: Csak fújta a magáét a magnósza alagról.
0: Erre a telefon mérgesen csapta le a kagylót, és feltárcsázta a telefonmese szolgálatot, és pedig egymás után 24-szer.
1: A meseszolgálat 24-szer mesélte el az éretlen cseresznye színűvé vált szerencsétlen telefonnak a piroskát és a farkast. 24-szer, hajszára egyformán! A telefon többször is megpróbált közbeszólni.
2: Kedves meseszolgálat! Eszem ágában sincs önt megsérteni. De Strigula néni minél többször meséli el ugyanazt a történetet, az annál színesebb, érdekesebb, formásabb, izgalmasabb és kerekebb lesz. Kérem!
0: De a meseszolgálat rá se hederített. Darába mesélte aznapi meséjét a magnószalagról.
1: A Az elkeseredett telefon ekkor Strigula néni barátnőit, ismerőseit próbálta felhívni, hogy elcsevegjen velük. De azoknak semmi kedvük sem volt egy megbolondult telefonnal beszélgetni. Még ha az Strigula néni hangját próbálta is utánozni.
0: A telefon ekkor találomra hívta fel a legkülönbözőbb számokat. Az önkéntes tűzoltózenekartól az állatkerti kísérleti majomóvodáig. De annyi gorombaságot vágtak hozzá, hogy majdnem kábel összeomlást kapott.
1: Hiába állt időtlen idők óta Strigula néni drága, antik állóórája, mégis teltek az órák, a napok, és így elérkezett a karácsony est is.
0: Az egész világon csengtek a telefonok, az emberek boldog karácsonyt kívántak egymásnak.
1: Csak Strigula néni telefonja búsult némán. Míg nem, gondolt egyet, és telefonálni kezdett. Felhívta a fél várost. Csupán arról feledkezett meg, hogy már éjszaka van.
0: Az álmokból felébresztett telefon előfizetők nem fukarkodtak a vaskosnál vaskosabb kifejezésekkel és sértegetésekkel.
2: Felhívom Strigula nénit, Regula néninél.
0: Gondolta végső elkeseredésében a szerencsétlen telefon.
1: De Regula néni telefonjain Strigula néni beszélt, szokása szerint éjjel és nappal. S így a magányos telefon csak a foglalt jelzést hallhatta állandóan.
0: Végre, amikor 1001-szer próbálkozott a tárcsázással, egy kellemes és roppant udvarias női hang jelentkezett.
4: Itt a Bergen-góciai nyugdíjas királyság. Kivel óhajt beszélni?
2: Nem is tudom.
0: Hebegte.
2: Talán egy nyugdíjas királya.
4: Három nyugdíjas királyunk is van.
0: Fuvolázta a roppant udvarias női hang.
4: Gáspár a mozdony király, Mennyhért a nadrágtartó király, és Boldizsár a szappan király. Melyiket kapcsoljam?
2: Nem is tudom.
0: Datogta a telefon.
4: Tehát melyiket?
0: Kérdezte a női hang némi várakozás után.
2: Ha nem tart túl szerénytelennek, kapcsolja kérem mind a hármat.
0: Felelte a telefon.
4: Már is.
0: Válaszolta a hihetetlenül udvarias női hang.
5: Itt utolsó Gáspár, a Lokomotív dinasztiából.
0: Jelentkezett a nyugalmazott mozdonykirály.
6: Itt utolsó Mennyhért a Hohenzollern dinasztiából.
1: Jelentkezett a nyugalmazott nadrágtartó király.
7: Itt legutolsó Boldizsár a Szappanbuborék dinasztiából.
0: Jelentkezett a nyugalmazott szappankirály.
2: Kedves három királyok, boldog karácsonyt kívánok!
0: Mondta meghatottságtól átitatott hangon a telefon, rettentően megilletődve.
8: Köszönjük, mi is kellemes ünnepeket kívánunk!
0: Mondták a három királyok.
8: De ki ez van szemedesség?
2: Strigula néni, telefonjáról!
1: Mondta a telefon, és egy szuszra elzokogta búját, baját, magányos bús karácsonyát.
0: Ám még végig sem zokoghatta, már is megérkeztek a három királyok karácsonyi ajándéka.
1: Egy csillogó mozdony díszekkel, icipici aranyos fénylő nadrágtartókkal, és szivárványosan ragyogó szappanbuborékokkal feldíszített zenélő és daloló karácsonyfa. És ott álltak a fa mellett a három királyok is. Bizonyára a kulcsukon bújtak be, és mindegyik színarany telefonkagylót tartott a kezében, és egyszerre beszéltek a magányos telefonnal, amely persze immáron nem volt magányos.

0: három királyok Strigula néni lakásán karácsonyoltak, és utána meghívták a cseresznyepiros telefont. Látogassa meg őket a bergengóciai nyugdíjas királyságban.
1: A telefon meghatottan köszönte meg a meghívást, de nem fogadta el. Így amikor valamikor új évtáján betoppant Strigula néni, rögtön elkezdhette a telefonálást.
2: Képzeljétek!
0: Telefonált a fűnek fának.
2: Három nyugdíjas király látogatta meg a telefonomat. Igen, ha hiszitek, ha nem, távollétemben nálam töltötte a karácsony Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Igen, igen. Tudom, a napkeleti királyok manapság már kimentek a divatból, de ők napnyugati nyugalmazott három királyok. És jövő karácsonyra újra meglátogatják a telefonomat. Éppen ezért én is itthon maradok.
1: Azóta is az új karácsonyt várja, egyfolytában készül a három királyok látogatására.
0: És egyfolytában beszél.
1: Beszél, telefonál.
0: Beszél, telefonál.
1: És ha a fürdőkádból telefonál, az alatta lakók esernyőkkel sétálnak a lakásaikban.
0: Nyitott esernyőkkel.
1: Viszont nincs a világon boldogabb telefon Strigula néni cseresznyepiros telefonjánál.
0: Aki nem hiszi, hívja fel Strigula néni telefonját. A Brix Brux Praxi telefonkönyvben megleli a számát, és kérdezze meg magától, a cseresznyepiros telefontól.

0: A deákból lett király. Útra ment egy deák, és amint a mezőn ment, kipattogzott borsos szemekre talált. Gondolta, hogy talán valami hasznát veheti, mert szegény legény volt, és az apja azt tanácsolta neki, ha talál valamit, ami többet ér egy bolhánál, vegye fel. Felszedte hát a borsót, és a zsebébe rakta. Útjába került a király városa, és mivel éppen beesteledett, bejelentette magát a királynál. Szállást kért éjjelre, és úti költséget a további útra. Jóforma legény volt a deák, helyesen beszélt, és ügyesen viselte magát. A királynénak ez figyelmére esett, és minthogy eladó leánya volt, úgy vélekedett, hát ha királyfi, és leánynézőbe jött, és csak azért öltözött deáknak, hogy ne ismerjék meg. Ezt a gondolatát megmondta az urának, és a király igazat adott neki. Megegyeztek, hogy próbát tesznek vele, hadd tudják ki igazán királyfie. Ott marasztották a deákot 2 napra. Első éjszakáron nem valami pompás ágyat vetettek neki, azért, hogy ha azon megelégszik, akkor csak ugyan deák, de ha nem, akkor királyfi. Egy oldalházban vetették meg az ágyat, és egy bizalmas emberét a király a ház ablakára állította, hogy lesse meg a deákot, mit csinál. Megmutatták a deáknak az ágyát, és ő vetkezni kezdett ott egyedül. De amint vetközött, a borsó a zsebéből mind az ágy alagogult, ő keresgélni kezdte, és egyenként összeszedegetni. Hajnal lett, mire össze tudta szedni. A vigyázó nem látta, hogy mivel dolgozik a deák, de azt látta, hogy nem aluszik, hanem egyre az ágyat igazgatja, és csak hajnalra aludt el egy cseppecskét. Jelentette a királynak, hogy a vendég nem aludt, csak az ágyával bajlódott. Úgy látszik, nem a féle ágyhoz van szokva. Reggelinél kérdezte a király a deákot, hogyan aludt. És az csak annyit mondott. Egy kicsit nyugtalanul, de annak is maga volt az oka. Ebből azt értették, hogy megbánta, mert nem adta ki magát, hogy hangjához illő ágyat vessenek neki. Azt hitték, hogy királyfi, és úgy is bántak vele. Másnap este királyi módra vetettek neki ágyat, és a deák, mivel a múlt éjjel nem aludt, alig feküdt le. Úgy elaludt, mint a tök. Véradattig meg sem moccant. A vigyázó azt jelentette reggel, hogy a vendég végig jól aludt. Most már a király és még a királyné is azt hitte, hogy a deák csak mondja deáknak magát, és valójában királyfi. Attól kezdve úgy is szólítgatták. A király leánya hamar megszeretette magát a deákkal, és hamarosan egybekeltek. Már álló esztendeje, hogy együtt éltek, a kohintóba fogadtak nekik, és útnak eresztették őket, hogy a deák királyfi mutassa meg feleségének a maga országát. Most ilyet meg csak a deák, hogy kurucosan talál járni, de nem soká szeppegett. Elszánta magát, hogy lesz, ami lesz, és elindult a feleségével hazafelé. Azt mondta magában.
1: Elindulok vele, legfeljebb elszököm tőle, és visszamegyek a kollégiumba.
0: Mert a deák köntös soha nem hagyta el magától. Elindultak, és addig mentek, míg egy nagy erdőbe nem értek. Ott a deák felremegyen, egy mély árokba vetközni kezd, hogy a deák gúnyába öltözik és elszökjék. Éppen ott hevert egy 7-fejű sárkány, és őt megszólította.
2: Ki vagy te, és mit keresel?
0: A deák elbeszélte a sárkánynak az egész dolgát, és azt is, hogy éppen szökni akar.
2: Kár volna elszökni, csak folytasd az utadat, s amint az erdőből kiérsz, meglátsz majd egy nudlábon forduló részvárat, menj be abba, s lakjál ott békességgel feleségestül, kutyástul, macskástul, míg a vár mozogni és forogni nem kezd. De akkor aztán katrolgyon nézd meg, akkor én megyek oda-haza, s ha ott találok, vége az életednek.
0: Visszament hát a deák a hintóhoz, és tovább utazta. Az erdőből kiérve meglát a lúdlábon forgó részvárat. Oda bementek és letelepedtek, mintha az övé lett volna a vár. Jól lett volna a vár. Jól el voltak ott 2 esztendeig. És már maga is hinni kezdte, hogy

0: Sárkány legfélelmetesebb ellensége. Ezért azt tanácsolom, igen hirtelen süttess egy cipót, egymás után 7 sütéssel. Azt a cipót mindig legelsőnek tétesd be a kemencébe, s legutoljára vetessed ki. Azt holnap reggelre, amikor a 7 fejű sárkány megérkezik, tétessed ki a várkapuba, s annak a sárkány úgy megörül, hogy tégedet soha nem fog háborgatni, s a vár mindenestül neked marad.
1: No, jól van. A Deáka cipót éppen úgy elkészítette, ahogy az anyu tanácsolta. És már éjfél után 1 órakor a cipó ki volt téve a várkapuba. Mikor a nap feljött, és a 7 fejű sárkány a várkapuba ment, a cipó így szólította meg.
2: Ohó, megállj! Itt én vagyok az őrző. Ide az én engedelmem nélkül nem mehetsz be. Ha mégis be akarnál menni, elő ki kell állnod, amit én kiálltam.
3: De micsoda próbákat állottál ki, hát?
1: A cipó elbeszélte, hogy őt, amikor mag volt, felásolt földbe takarták. Elrohadt, kikelt, felnőtt, sok hideget, meleget, esőt, havat kiállott. Mégis megtermett. Akkor levágták, összekötözték, megcsépelték, összemorzsolták, meggyúrták, aztán 7-szer egymás után mindannyiszor a társainál előbb a tűzes kemencébe bevetették. Ha a sárkány mindezt kiállja, bereszti a várba, de máskülönben ugyan nem. A sárkány tudta, hogy mindezt ki nem állhatja. Ezért úgy neki haragudott, hogy mérgében kihasadt, és azon helyben elpusztult. A Deák pedig attól a naptól fogva aludlábon forgovár ura lett, és az apóság királysága is rászállott. Ha meg nem halt, még ma is uralkodik. Ha tudnám, hogy ilyen szerencsésen járok, mint a Deák, én is a mai szentséges napon beállanék Deáknak.

0: Napon a hangya már kora reggel a mókus ajtaján kopogtatott.
1: Kellemes meglepetés!
0: Örvendezett a mókus.
2: Nem azért jöttem.
0: Mondta a hangya.
1: De azért van kedved egy kis karamellához?
2: Hát igen, kérek egy egész keveset.
0: Karamellával, teli szájjal mesélte el a hangya látogatása okát.
2: Egy ideig nem látogathatjuk egymást.
0: Közölte.
1: Miért nem?
0: Kérdezte a mókus meglepetten. Kifejezetten jól esett neki, hogy a hangya váratlanul ugrott be hozzá. A száját teletömte kásával, és kikerekedett szemekkel nézett a hangyára.
2: Azért, hogy kiderítsük, hiányozni fogunk egymásnak.
0: Válaszolta a hangya.
1: Hiányozni?
2: Hiányozni. Tudod, hogy ez mit jelent, ugye?
1: Nem tudom.
0: Felelte a mókus.
2: Hiányozni az olyasmi, amit akkor érzel, ha valami nincs.
1: Mit érzel akkor?
2: Hát éppen erről van szó.
1: Tehát hiányozni fogunk egymásnak.
0: Mondta a mókus bánatosan.
2: Egyáltalán nem biztos, mert például el is felejthetjük egymást.
1: Elfelejteni? Téged?
0: Kiáltott fel a mókus.
2: Na ne kiabálj ilyen hangosan.
0: A mókus a tenyerébe temette arcát.
1: Én soha nem foglak elfelejteni.
0: Szólt halkan.
2: Na jó, azt majd meglátjuk. Viszlát!
0: Ekkor a hangya hirtelen kilépett az ajtón, és a bükkfa törzsén leereszkedett a földre. A mókusnak azonnal hiányozni kezdett.
1: Hangya, hiányzom.
0: Szólongatta. A hangja vízhangot vert a fák között.
2: Az még nem lehet.
0: Válaszolta a hangja.
2: Még el sem mentem.
1: Mégis így van.
0: Kiáltotta a mókus.
2: Várj még egy kicsit.
0: Hallatszott a hangya hangja a távolról. A mókus sóhajtott, és elhatározta, hogy várni fog. Ám egyre jobban hiányzott neki a hangya. Gondolatai néha a bükk, mak, püré, vagy a bogár születésnapi mulatsága felé kalandoztak, de aztán megint hiányzott neki a hangya. Délután már nem bírta tovább, és elindult otthonról. Három lépés sem tett az erdőben, amikor meglátta a hangyát, aki fáradtan, izzadtan, ám elégedett ábrázattal közeledett felé.
2: Úgy van,
0: lihegte a hangya.
2: Nekem is hiányzol, és nem felejtettelek el.
1: Tényleg,
0: mondta a mókus.
2: Igen.
0: Felelte a hangya, és egymás átkarolva sétáltak a folyóhoz, hogy meglessék a csillogó lámpát.

time in this place. Crystal.

0: Rókáné mennyegzője. Volt egyszer egy 9 farkú öreg róka. Azt hitte, hogy hűtlen hozzá a felesége, és elhatározta, hogy próbára teszi. Kinyújtózott a pad alatt, feküdt, mint egy darab fa, mintha egyszer s mindenkorra kiprüttyent volna. Rókáné asszonyság fölment a szobájába, és bezárkózott, szolgálója pedig, macska leányasszony, fölült a tűzhelyre, úgy főzőcskézett. Amikor híre ment, hogy az öreg róka meghalálozott, jöttek ám a kérők. Hallja egyszer a szolgáló, hogy valaki a ház kapujában áll és kopog. Lement, ajtót nyitott, hát egy ifjú róka állt előtte, és azt kérdezte.
1: Mit csinál, macska kisasszony? Alszik? Hogy ül? Hogy virasszon?
0: Felelte a szolgáló.
2: Virasztok, nem szundikálok. Kíváncsi az úr, hogy mit csinálok? Sert főzök, s vajjal tetézem. Tán az úr vendégem lészen?
1: Köszönöm, leányasszony. S mit csinál Rókáné asszonyság?
0: Felelte a szolgáló.
2: Szép magát búban asszolja, síralmát panaszolja. Szemecskéjéből könnye hull, mert meghalt öreg róka úr.
1: Azért csak mondja meg neki, leányasszony, hogy itt van egy ifjú róka, s hogy az megkérni a kezét.
2: Igenis, fiatal úr.
0: Ment a macska top-top-top az ajtóhoz, kop-kop-kop.
2: Rókáné, itt van-e?
3: Igen.
2: Kérője jött, kint várja.
3: És van-e őnek is 9 olyan szép lompos farka, mint a megboldogult öreg róka úrnak?
2: Nem. Csak egy szál farka van.
3: Akkor nem kell.
0: Macska leányasszony lement, és elküldte a kérőt. Csak hamar megint kopogtattak. Most egy másik róka állt az ajtóban, az is meg akarta kérni Rókáné asszonyság kezét, neki 2 farka volt. Ám ő sem járt jobban az előbbi rókánál. Majd jöttek sorjában mások is, mindegyiknek 1 farokkal többje volt, mint az előzőnek, és mindegyik hoppon maradt, míg nem jött valaki, akinek 9 farka volt, akár csak az öreg róka úrnak. Amikor ezt meghallotta az özvegy, örömében így szólt a macskához.
3: Ajtókapu nyitva maradt, s takarítsd el öreg róka urat.
0: De amikor éppen neki láttak volna a mennyegzőnek, az öreg róka úr kiugrott a pad alól, szétcsapott a népség között, és kizavarta őket Rókáné asszonysággal együtt a házból. Amikor az öreg róka úr meghalt, jött a farkas, hogy megkérje Rókáné kezét. Bekopogott, s a macska nyitott ajtót, Rókáné asszonyság szolgálója. A farkas üdvözölte őt, mondván.
4: Jó napot, Cirokfa, vicinike. Miért kell egyedülnie? Mihova foglalatoskodik?
0: Felelt a macska.
2: Tejbe morzsolom a kenyeret, az úr a vendégem lehet.
4: Köszönöm, Cirike. Hát Rókáné asszonság, nincs ide haza.
0: Felelte a macska.
2: Szép magát búban asszolja, síralmát panaszolja. Hullik a könnye napok óta, mert hogy meghult az öreg róka.
0: Mire a farkas?
4: Ha netán új férjet akar, jöjjön le a lépcsőn hamar.
0: Fölmegy a grádicson a macska, csak úgy röpül a 4 mancsocska, míg nem a nagy teremhez ér. Kopog aranygyűrűs 5 ujja.
2: Rókáné asszony itt van-e? Hallja, ha netán új férjet akar, jöjjön le a lépcsőn hamar.
0: Megkérdezte Rókáné asszonyság.
3: Van-e az úrnak szép rőt, bugyogója, s hegyes pofácskája?
2: Nincs.
3: Akkor hát lemondok róla.
0: Miután a farkas kosarat kapott, jött egy kutya, egy szarvas, egy nyúl, egy medve, egy oroszlán, majd sorjában az erdőnek minden lakója. Csak hogy egy sem akadt közöttük, amelyikben az öreg róka úr minden jó tulajdonsága meg lett volna, s a macskának minden kérőt el kellett küldenie. Utoljára jött egy ifjú róka. Megkérdezte Rókáné asszonyság.
3: Van-e az úrnak szép rőt bugyogója, s hegyes pofácskája?
2: Ajajajaj, de még mennyire?
3: Akkor hát legyen szíves feljönni.
0: Úgy mond Rókáné asszonyság, s meghagyta szolgálójának, legyen készülettel a menyegzőre.
3: Macska, szép szobámat takarítsd, öreg Rókát az ablakon kirepítsd. Sok jó kövér egeret fogott, s mindet fölfalta legott, s nekem egyet sem hagyott.
0: Rókáné asszonyság megülte menyegzőjét az ifjú Róka úrral, volt is újongás és tánc. És még most is táncolnak, ha nem hagyták abba.

0: boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Ha nem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint az ágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi, nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska. Akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. De egyszer csak megint nyílik az ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vénboszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
2: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vénboszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vénboszorkány pedig azt kérdezte tőle.
3: Hát ki vagy te?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. A szegény ember nagybúsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó, eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
3: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Na hát nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
3: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasúrrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
2: Aj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedt ettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkányt, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
3: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgy, hogy engem feleségül veszel. Úgy is régóta férhez akarok menni. Azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz, de ha el nem veszel, akkor a fia mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jön?
0: A szegény embert már vagy hatszor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaját. Csúf, hosszú, veres nyaka volt az ördög. A szeme úgy égett, mint egy pár gyertya.
3: Na, válasz! Akarsz-e az uram lenni, vagy elmégy a pokolba?
2: Hát, Istenem, mit csináljon a szegény ember?
0: Nem akarta pokolba menni. Ő bizony ráállott, hogy elveszi a boszorkányt feleségül. Amikor megmondta a szándékát, éppen akkor lépett be az őrlő. Amint meglátta a szegény embert, nyakon akarta mindjárt fogni. Úgy örvendett neki.
3: Hagyj annak békét, hely! Az az én uram! Eredj hozzá egy papot, hadd eskessen meg minket.
0: Futott is az ördög nagy kacagva, hogy papot hozzon. Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta a papot, megeskedtek mindjárt.
3: Én a tiéd, te az enyém, mások kapa se választál.
0: A szegény ember már sehol, se eleven nem volt a nagy félelemtől. De gondolta...
2: Majd csak megszabadulok valamiképpen ettől a rusnyok portékától.
0: Úgy is lett. Amint a boszorkány elment valamerre a háztól, hát a szegény ember is neki, ki a házból, és futott, mint aki lopott keresztül az erdőn. De nem lehetett egy szempillantásnyira se, mert a boszorkány ott volt a nyomában, és rákiált.
3: Állj meg, hé, hová szököd, gyere vissza!
0: A szegény ember úgy megijedt, majd elesett, nem tudta elgondolni, hogy honnan tudta meg a boszorkány, hogy ő szökik. Hát visszament, de folyton azon járt az esze, hogy hogyan szökjön el. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint mennek, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
2: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
3: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorú bába.
2: No, hadd el, majd letöröm én neked az orrod a hegyire.
0: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
3: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénzdereget.
2: Hát, hiszen teszek én.
0: Tett is az által vető aranypénzt. Egy csomó sonkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
3: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg légy az öletbe.
0: A szegény embernek nem volt valami nagy kedve, még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkány. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
2: Csuhéja mindenét!
0: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantás.
4: Állj meg, te szegény ember! Miért rántod meg az anyámat? Most már visznek a pokolba!
2: Ajaj, ajaj!
0: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik. Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
4: Holnap után meg az enyém.

0: A légy meg a bolha. Kolozsvári Grandpierre Emil mesél. Egyszer a légy meg a bolha elindult világot látni. Mentek, mendegéltek egy darabig, aztán a bolha megkérdezte.
1: Hallod-e, pajtás, mitől dűlett akkorára a szemed?
0: Azt mondta a légy.
2: Nekem attól, bolha pajtás, hogy mikor tehetem, az emberek feje búbján sétálgatok. Egyet lépek, egyet csípek. Egyet lépek, egyet csípek. Addig, még az ember meggyődik és fölemeli a kezét, hogy agyon csapjon. Hát csak hát én akkor elrepülök. Ő meg magát veri fejbe. Ez talán jól mulatok. Hogy a szemem majd kiugrik a helyéből.
0: A bolha jó ízűt kacagott a magyarázaton. Egy darabig szótlanul lépegette. Aztán megkérdezte a légy.
2: Hát neked, bolha pajtás, mitől jön görbe a hátad?
1: Attól, légy pajtás, hogy én nem felülről csírom az embereket, mint te, hanem alulról. És ez bizony nehéz mesterség, mert ahányat csípek, annyiszor kell felemelnem az embert. Egyet csípek, egyet emelek, egyet csípek, egyet emelek. No hát ettől a sok emelgetéstől görbet meg a hátam.
0: Ezen a légy akkorát kacagott, hogy a szeme még jobban kidüllett.

0: Volt egyszer egy egérkisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egérkisasszony apja anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk.
2: Nem, nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Nem,
1: az lesz a vőlegénye, aki a világon a legerősebb. Mondom, hogy a legerősebb.
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egérkisasszony. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egérkisasszony. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
2: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső, úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
3: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
2: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egérpapa meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egérkisasszonyunkat. Jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Béla, ahogy gondolod.
1: Igen.
3: Foglaljanak helyet először is valami ital, kex.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
3: Nézd, hát, ugye ne vegyes értést, nekem szívesen feleségül venném a szépséges egérkisasszonyt, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg.
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
3: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon,
1: igen. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Pedig olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi igen, ő lesz a mi leányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Hozzáadjuk.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: De hogy vagyok én a legerősebb? A konyha másik sarkában van egy egérjuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
2: Nagyszerű! Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Fussá!

0: A görény. Fáj András meséje. Szibériában történt, hogy a mindenáron érvényesülni akaró görény betolakodott a nyusztók és hermelinek közé. Állandóan kísérgette őket és nagy, gőgösen rá sem hederített saját rokonaira. Egy alkonyattól a cári száműzöttek menyétvadászatot tartottak és törbe csalták azt a csoportot is, melyben a nagyra vágyó görény megtűrt vendég volt. A vadászok jól irányzott lövéseikkel igen sok állatot elejtettek, sokat pedig megsűréteztek. A gőgös görény is sörétet kapott.
1: Most megkaptad a magadét!
0: Kiáltott fel az egyik görény atyafi.
1: Magadra vess, te ostoba! Hiszen ha a magaddal egyszűrűek között maradsz, most kutyabajod se lenne.

Lótó, futó, füllentő. Magyar népmese. Mivel anyám előtt születtem, apám a lakodalmára készültében a malomba küldött lisztet fűrészeltetni. Fölraktam ökreimet a kocsira, a rúd mellé fogtam a búzászsákokat. Odaérek, mondják, malom elment kocsmázni. Leszúrtam az ökörhajtó ostoromat, megyek a malomért. De már akkor nagy nyugodtan szalonnázott az árok parton. Egy húsángagyó végigvágattam rajta. Biztatásul mindjárt elkezdte kovácsolni a rétes lisztet. Az ostoromból ez alatt égigérő fa nőtt. Körülötte keresem az ökreimet. Hát felmásztak a hegyébe legelni. Megyek utánuk. Hát uram, fia, ezer seregély az ágakon. Rakom az ingem derekába. Egyszer csak megindultak velem. Szállunk a maros fölött. Asszonyok mossák ott a ruhát. Rám csodálkoztak. Ojvé, te nagy madár! Úgy értettem, oldjam meg a gatyám. Megoldottam. A seregélyek kihussantak az ingemből. Én meg zuhantam lefelé. Volt nálam egy fél marék korpa. Sebesen sodortam belőle kötelet. Ereszkedtem hát lefelé, hanem egy egér elrágta a korpa kötelet. Belecsapódtam a marosba, kivágtam belőle annyi halat, 12 ökrös szekér nem bírta el, egy mesztelen cigány gyerek a kabátja zsebében elvitte. Hajamnál fogva ráncigáltam ki magam a marosból. Mire partra vergődtem, elvesztettem a fejem. Hogy lehetek meg anélkül, mire tegyem a kalapomat? Gyorsan kerekítettem sárból. Szerencsémre, mert apám már nagyon keresett. Hazavittük a lisztet, tapostuk belőle a rétest. Ekkorára nagyon megéheztem. Udvarunkon egy kazalveréb tojásból hátastovak dagasztották a tésztának való csöves kukoricát. Egy tojást feltörtem, eszegetek a szélén. Belejtettem a bicskámat. Hogy menjek utána? Szemöldököm kitéptem, abból raktam létrát. 3 napig megyek lefelé. Sírtam a jó bicskám után. Ott bolyongok estig a veréb tojás alján, oda jön egy lovatlan huszár. Vigasztalt, hogy ő már 1 hete itt keresi a pejkót, annyira ellegelészett a tojásban. Apám már türelmetlen volt, utánam üzent a sütőlapáttal, hogy de siessek a gémes kútra a borért. Fölnyergeltem a fakót, ülök a szürkére, vágtattam a sárgával. Este kipányváztam legelni a nyerget, itattam a kantárt, párnának fejem alá gyűrtem a sárgát. Arra ébredtem, hogy megint éhes vagyok. Fölmásztam az uborkafára, ráztam lóra annyi krumplit, hogy csak úgy hullott a sok répa retek mogyoró. Oda seregeltek a mókusok, eszegették előlem. Egy mókust a farkánál elkaptam. Ilyettében ugrott akkorát, engem fölvágott az égbe. Ott még sosem jártam. Gondoltam, ha már sorsom idevetett, megnézem Panna ángyomat. Nagy munkában találtam. Templom toronnyal foltozta a legfárazó füst fenekét. Őrült a jöttömnek. Szúnyog tojásból kicsépelt rántottát vágott a hátamhoz, úgy vendégelt. Amit nem bírtam megenni, mind a hajamra kente. Alig nézhettem széjjel, éreztem égbe járó illatairól, hogy odalent javában legelik már a tüzes kemencét, darálják a túrós lepényt. Apámnak 7 szabómester köszörült a vőlegény ruhát. Hányta a szikrát. A fonott kalácsot ásóval faragták, kátrányozták a dobostortát, 9-et fialt baltával borotválták a szilvás gombócot. Nagy mehetnékem támadott, hiszen engemet annyira várnak odalent, hogy régen elfelejtettek. Összemarékoltam egy félországi bárányfelhőt, létrát facsartam belőle, és alig teszem földre a lábam, apám ott alszik, mérgében majd megszakadt a nevetéstől, hogy hol vagyok Isten világ óta, amikor anyám megszületett, szaladjak a Tiszára fürdesztő vizért. Forró nyár volt, a folyó befagyva. Lekapom a fejem, beverem bele a jeget,
Rostával feneketlen vödörben veregetem a fűzfát. Éppen delet harangoztak éjfélkóra, hogy hazaérek. Már a feje tetején állott a lakodalom. Neki feküdtem táncolni. A szoba sarkában, zsákokba kötve a Duna, Tisza, Dráva, Száva, madzaga támasztója. Fakilincs mindegyiken. Nagy bőgővel citerázták a talp alá való tücsök ciripelést. A táncosok közé perdülve elaludtam. Tök hajból való sarkantyum pengett, akár az ágyudörgés. Sarkantyum kivágta a Duna, Tisza, Dráva, Száva zsákját. Vitte a víz a lakodalmat. Szaladtam a bába asszonyhoz, két ágú horgot hímeztetni. Orruknál fogva húzgáltam ki a fullákolókat. Azóta két lyuk van, mindenkinek az orrán. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Mese az ostoba bőről. Nagy szerencsét csinált egy szegény családfia, mert gazdag leányt kapott feleségnek. Kéralaj szokás szerint az ifjú férj egy-két nappal az esküvő után látogatóba indult a felesége szüleihez. Gondosan megmosakodott, megfésülködött, tiszta ruhát öltött az út előtt, és amikor elkészült, anya így szólt hozzá.
1: Édes fiam, szívlej meg néhány jó tanácsot. A mi házunkban nincs szék. Az anyusodnál ne ülj le a padlóra, hanem keres magasabb ülőhelyet magadnak. Ne mondj ostobaságokat, szavaidnak legyen súlya. Megértetted?
2: Ó, igen, hogy ne, anyám. Eszembe véste minden szavadat.
0: Felelte az ifjú férj, és ezzel útnak indult. Felesége házánál nagy tisztelettel fogadták, s gyékény szőnyeget terítettek elé, hogy leülhessen és kipihenje az út fáradalmait. Az ostoba férj azonban emlékezett anya intő szavaira, s felmászott egy szalmakazal tetejére, hogy elég magasan ülhessen. A házajak döbbenten nézték.
3: Gyere le, fiam!
0: Hívta őt az anyósa.
3: Miért ültél oda?
0: S szentül meg volt róla győződve, veje hirtelen megbalondult.
3: Nem fáradtál el az úton?
0: Próbált beszédbe elegyedni az anyós a fiúval.
2: Kalapács!
0: Válaszolta az egyszeri fiú, és büszkén gondolta, milyen súlyos válasz jutott eszébe. Nem értette meg, hogy anyja okos beszédre intette, mikor azt mondta, hogy szavainak súlya legyen.
3: Mit mondasz?
0: Csodálkozott az anyós.
2: Balta!
0: Felelte az ostoba fiú.
3: Balta.
0: Kérdezte rémülten.
2: Malomkő! Nem, a malom!
0: Vágta rá a fiú. A mese hallgat arról, hogyan végződött ez a találkozás, de annyi bizonyos, hogy ez a házasság nem lett hosszú életű. A fiú talán máig is szalmakazal tetején ül, és súlyos dolgokon törje a fejét.

Bossi Seprűnyélen, Julia Donaldson. A Bossinak nagy kalapja volt és kis cicája, barkocsba vont vörös haja lobogott utána. Dorombolt a vidám macska, a Bossi mosolygott, Seprűnyélen lovagolva szelték az égboltot. Egyszer csak egy széllökés a kalapot lekapta, a Bossi jajgatni kezdett, s prüsszögött a macska. Szólt a Bossi, itt megállunk, azzal földre szálltak. Átkutattak mindent, ám de semmit sem találtak. Hirtelen egy kis bokorból vígan ugrándozva, jött egy kutyus, és szájában a kalapot hozta. Udvarjasan letette, aztán megkérdezte, míg a Bossi a kalapját a fejére tette. Kedves szorgos kutyus vagyok, elhihetik kérem. Véletlenül nincs számomra hely a Seprűnyélen? Szólt a Bossi. Dehogy is nincs, dehogy is nincs. Pattanj ide szépen. Beindította a seprűt,

0: kis madárka, rikító zöld színben. Véletlen a seprűnyélen még egy kis hely nincsen? Szólt a Bosszi. Persze, hogy van! Pattanj legelőre! Indított, és hús felszálltak mind a levegőbe.
1: És mit mondjak meg magának?
0: Átrepültek széles folyót, nádast, völgyet, dombot, a kismadár fütyörészet, a szél pedig tombolt. A Bosszi a táltos seprűt vígan navigálta, masniára jól ügyelte, lepottyant a pálca. Szólt a Bosszi, itt megállunk! Azzal földre szálltak. Keresték a lábban, bocsárban, semmit sem találtak. Előbújt egy pocsolyából, a vizet lerázta bőréről egy kicsi béka, kezében a pálca.
2: Check the rhythm, yo.
0: Udvarjasan letette, storkát köszörülve az bekegte, míg a Bosszi pálcáját törülte.
3: Én egy tiszta béka volnék, fürdök reggel este. Mondjátok, a seprű végen nincs egy kis helyecske?
0: Szólt a Bosszi. Hogyne volna? Pattanj fel, barátom! Indított, és huss, túl voltak hetet hét határon. Ezután a hegyek fölött tettek még egy-két kört, a kisbéka ugrándozott, s a seprű ketté tört. Kutya, macska és a béka lezuhantak hárman, de baj nélkül földet értek egy büdös mocsárban. A Bosszi a fél seprűjén eltűnt egy felhőben, ám valaki rákiáltott, eget rengetően. Én egy gonosz sárkány vagyok, aki sose viccel, és 5 órai teámhoz Bosszi teszem chipszel, szólt a Bosszi.
3: Na, azt már nem!
0: Sebességet váltott, de a sárkány már közelről fújta rá a lángot.
3: Segítség!
0: Kiáltott, mikor földet ért a járgány, de nem volt más a közelben, csak az éhes sárkány, aki száját nyalogatva egész közel lépett.
3: Lehet, hogy ma a Bosszimhoz chipset nem is kérek!
0: Ám amikor már azt hitte, lakomához láthat, az árokból előbukkant egy förtelmes állat, sötét, magas, ragacsos volt, csupa toll és nyálka, 4 feje volt, mind ijesztő, és oldalt 2 szárnya. A hangja is szörnyűséges. Ugatva, brekegve, nyávogva, rikoltva beszélt, és mindezt egyszerre. Rettenetes, dörgő szava pont illett egy rémhez.
3: Húzz el innen gyorsan, mert a Bosszi az enyém lesz!
0: A sárkány most visszahőkölt, reszketett a frázban.
4: Jaj, bocsáss meg, tévedés volt, tudom, hogy hibáztam. Örvendek, hogy találkoztunk, de most el kell mennem.
0: Szányra kapott, és elrepült szélnél sebesebben. Ekkor leugrott a béka, a madár, a macska. Csak a kutyus lihegett, mert jól ki volt fáradva.
3: Köszi!
0: Örült meg a Bosszi. Ekkora szerencsé! Ha nem jöttök, már a sárkány bendőjében lennék. Mosolyogva vizet forralt fekete üstjében.
3: Mindenki hozzon valamit, s dobja bele szépen!
0: A macska egy dobozt hozott, a béka virágot, madár galjat, kutyus csontot, amit már lerágott. Bedobták a tobozt, galjat, virágot és csontot, a Bosszi jól megkeverte, s varázsigét mondott.
3: Hókusz, pókusz, súgta halkan,
0: nem látszott a füsttől, s egyszer csak egy szuper seprű bukkant fel az üstből. Volt rajta szék a Bosszinak, cicának, kutyának, melegfény.

Éjszaka madárnak, zuhany a békának. Szólt a boszi: üljetek fel gyorsan mind a négyen! Indított, és huss, elszállta az új seprűnyélen.

0: bolha meg a tanár. Volt egyszer egy léghajós, aki nagyon megjárta. Kipukkadt a léggömbje, ő pedig lezuhant, és összetörte minden csontját. Inasát, a léghajó Inast, 2 perccel előbb küldte le ejtőernyővel. Ez volt a fiú szerencséje, mert hajszála se görbült meg. Gazdája mellett sok tapasztalatot szerzett, fölcsaphatott volna maga is léghajósnak. Csak éppen léggömbje nem volt, se pénzese, hogy szert tegyen rá. Hogy eltengődjék valahogy, bűvészmesterségre adta a fejét, megtanulta hasából beszélni, s attól fogva hasbeszélőnek nevezték. Ifjú volt és daliás, s amikor kiserkedt a bajsza, és szép ruhákat vett magának, akár grófnak is nézhették volna. Tetszett a hölgyeknek. Egy hajadont úgy megbolondított daliás külsejével és bűvészetével, hogy az mellé szegődött, és elment vele idegen országokba. A bűvész ott tanárnak mondta magát. Szerényebb már nem is lehetett volna. Folyton azon törte a fejét, hogyan szerezhetne rég gömböt magának, meg ifjú feleségének. Akkor aztán járhatnák a világot. Csak hogy nem volt módja hozzá.
1: Majd lesz.
2: De mikor?
1: Ne búsulj, még fiatalok vagyunk. Én még sokra vihetem a tanári pályán, addig pedig morzsákon is megélünk.
0: Az asszony hűségesen segített neki. Ott ült az ajtó előtt, és árulta a jegyeket az előadásra. Márpedig ez didergető mulatság télvíz idején. Egyik bűvész mutatványban is segített a férjének. A tanár egy jókora asztalfiókba zárta feleségét, s amikor a következő pillanatban újra kihúzta a fiókot, üres volt. Az asszony egy másik rejtett fiókba bújt át hirtelen. A közönség ámult, szemfényvesztő mutatvány volt. Egy este aztán, ahogy a fiókot kihúzta, ő sem látta a feleségét, nem csak a közönség elől tűnt el, nem volt sem az első fiókban, sem a mögötte levőben, de még a házban sem. Ez már az asszony bűvészete volt. Megelégelte a fiókokban bujkálást, s nem tért soha többé vissza. A szegény bűvész attól fogva csak szomorkodott, elfelejtett nevetni, s nevettetni se tudott többet. Így lassan elmaradozott a közönsége, a bűvészmesterség alig hozott valamit a konyhára. A tanár lerongyolódott. Végül már nem maradt semmije, csak a jókora bolhája, amit még a felesége hagyott rá, ezért igen nagy becsben tartotta. Szelidítgette, oktatgatta, megtanította kecses táncot lejteni, puskával tisztelegni, ágyút elsütni, persze csak a féle játékágyút. Büszke volt nagyon a bolhára, bolha is büszke volt a maga tudományára. Lehetett is, tanult bolha lett. Méghozzá emberi vér csörgetezett az ereiben, bejárta a nagyvárosokat, hercegek, hercegnők kegyes tetszését nyerte meg. Újságok írtak róla, falragaszok hirdették sokféle tudományát. A bolha tudta magáról, hogy nagy hírű személyiség, aki kenyeret ad egy tanárnak, de akár egy egész családot is el tudna tartani. Büszke volt és híres volt. Mégis, ha utazgattak a tanárral, 3. osztályra váltottak jegyet, mert azt tartották, hogy éppen olyan gyorsan jár, mint a többi. Hallgatag megegyezés volt köztük, hogy halálig együtt maradnak, de soha meg nem házasodnak, a bolha aglegény marad, a tanár meg özvegy. Ami majdnem mindegy.
1: Ahol az embert egyszer szerencse érte, oda ne térjen vissza többé.
0: Ezt tartotta a tanár, jó emberismerő volt, s ez is nagy tudomány. Teltek az évek, lassan már minden országot bejártak, egyedül a vadak földjén nem voltak még. A tanár tudta a vadakról, hogy keresztény húst esznek, de hát ő sem volt igazi keresztény, a bolha meg úgyse, s ő nem is lett volna valami kövér falat. Így hát bátran nekivágtak az útnak, remélve, hogy nagy sikereket aratnak a vadak országában. Utazgattak gőzösön, utaztak vitorláshajón, a bolha mindenütt szerepelt, s ezért ingyen utazhattak. Végre megérkeztek a vadak országába. Egy ifjú kis hercegnő uralkodott itt, alig 18 esztendős, de már egy ország gondja nyomta a vállát. Igaz, maga akarta, mert elvette a hatalmat királyi apjától meg anyjától. Ilyen erőszakos kis teremtés volt. Páratlanul szép, és páratlanul neveletlen. Amikor meglátta a bolhát puskával tisztelegni meg ágyút sütögetni, úgy belehabarodott, hogy azt mondta.
3: Vagy ő, vagy senki!
0: Valósággal tombolt a szerelemtől, pedig azelőtt is elég tombolós természetű volt.
4: Kedves, okos, megnyerő ifjú ez, bár emberré lehetne.
3: Az csak bízd rám, öreg.
0: Mondta a lánya, bizony csúnya dolog, hogy vérbeli hercegnő létére így beszélt az apjával, de mondom, páratlanul neveletlen volt. Azzal a keze fejére ültette a nagy hírű bolhát.
3: Ember vagy, tudd meg, és velem együtt uralkodol. Csak hogy azt kell ám tenned, amit én akarok, különben agyonütlek, a tanárodat pedig megeszem vacsorára.
0: A tanárt egy nagy teremben szállásolták el. Különös terem volt az. Cukornát bort rakták a falait, a tanár hát torkoskodhatott volna kedvére, de ő nem szerette az édességet. Nem közönséges ágya volt, hanem függő ágya. Abban ringatózott egész nap, és azt képzelte, hogy léghajón utazik, amilyet mindig is kívánt magának. A bolha ott maradt a herceg kisasszony mellett, hol a kis kezén ült, hol a fehér nyakán. A herceg kisasszony kitépett egy szál haját, annak egyik végét a bolha lábára köttette a tanárral, a másik végét maga erősítette oda nagy korall függőjére. Szép napok voltak azok, a bolha is boldog lehetett, legalábbis a herceg kisasszony azt gondolta. Csak a tanárnak volt keserves. Csavargó természete már vitte volna tovább, egyik városból a másikba. Szerette volna újra meg újra olvasni az újságokban, hogy neki mennyi türelemre és észre volt szüksége ahhoz, hogy a bolhát emberi tudományra tanítsa. Itt egész nap csak függőágyban himbálta magát, hevert, lustálkodott, és nagyszerű evédeket evett. Friss papagájtojást, zsiráfsonkát, meg elefántszemet, mert az emberevők nem mindig esznek ám embert, csak ünnepnapon csemegének. A szegény tanárt majd elemésztette a szörnyúlalom. Rég ott hagyta volna már a vadak országát, de a bolha nélkül nem mehetett, hiszen hogyan bűvészkedhetett, hogyan élt volna meg nélküle. Vissza kellett szerezni a bolhát, az pedig nem könnyű. Sokáig törte a fejét, amíg kisütötte, mit évő legyen. Akkor felkiáltott.
1: Megvan! Felséges uram, nem ülhetek tovább tétlen. Hadd tanítsam meg tisztelegni minden alattvalótokat. Ez az, amit a világ legnagyobb országaiban műveltségnek neveznek.
4: És engem? Engem mire tudnál megtanítani?
1: Legnagyobb tudományomra. Elsütni egy ágyút, de úgy, hogy megrendüljön a föld, és a legízesebb madarak sült pecsenye alakjában potyognak eléd. Akkor átdörrenjen az ágyús, olyan magasra csapjon a lángja.
4: No, ide azzal az ágyúval.
0: Hanem a vadak országában nem volt egyetlen ágyú sem. Csak a bolha ágyúja, az pedig kicsi volt a mutatványhoz.
1: Öntök én nagyobbat, csak adast hozzá, ami kell. Finom sejmet, tűt meg fonalat, kötelet meg zsinort, aztán gyomort, cseppeket a léggömb számára, hogy könnyebben felemelkedhessék. Akkor dörren csak igazit az ágyú.
0: Megkapott mindent hiány nélkül. Összesereg lett az egész ország népe. Mindenki látni akarta a nagy ágyút. De a tanár nem engedett egészen közel senkit, amíg a léggömb útra készen nem állott. A bolha ott ült a herceg kisasszony keze fején, onnan bámészkodott. A tanár most már egészen megtöltötte a léggömböt, alig tudta féken tartani, olyan mehetnékje volt.
1: Igen, tüzes. Magasabbra kell vinnem, hogy lehűljön.
0: Azzal beült a léggömb alatt függő kosárba.
1: Nem boldogulok egyedül! Léghajós inas kellene ide, hogy segítsen nekem! De erre csak egy valaki alkalmas! A bolha!
3: Nem szívesen engedem.
0: Aggódott a herceg kisasszony, de azért oda nyújtotta a bolhát a tanárnak, aki a keze fejére ültette.
1: Oldjátok el a köteleket! A léggömb most felszáll egy kicsit!
0: Azt gondolták, most jön az ágyú. A léggömb pedig emelkedett, szállt, szállt egyre magasabbra. Végül eltűnt a felhők között, s örökre elhagyta a vadak országát. A neveletlen herceg kisasszony, meg az apja, meg az anyja, meg a vadak egész népe csak állt és várt. Ma is ott állnak, és várják vissza a léggömböt, a tanárt, meg a nagyhírű bolhát. Ha nem hiszed, utazz el a vadak országába, ott mindenki csak róluk beszél. Azt remélik, hogy ha az ágyú lehűl, visszatérnek közéjük. Csak hogy nekik több eszük van ám. De hogy mennek vissza, itthon vannak a hazájukban. Most már első osztályú jegyet válthatnak a vasúton, mert a nagy léggömb sokat hoz a konyhára. Nem kérdi tőlük senki, hol tettek szert a léggömbre. Békében élnek, jó módban. Nagy hírű és megbecsült emberek ők. A bolha, meg a tanár.

0: A hathattyú. Egyszer egy király egy nagy erdőben vadászott, és oly serényen űzte a vadat, hogy emberei közül egy sem ért nyomába. Hogy leszállott az est, megállt és körülnézett, akkor látta, hogy eltévedt az erdőben. Kereste a kiutat, ám de nem találta. Egyszerre csak látta, hogy egy reszkető fejű öreg asszony közeleg feléje, az pedig len boszorkány volt.
1: Jó asszony! Meg tudnád mutatni, hol vezet ki az út az erdőből?
2: Igenis, király úr. Éppenséggel meg tudom mutatni. Csak hogy annak van egy feltétele. S ha nem teljesíted, soha ki nem jutsz az erdőből. És itt kell étlen veszned.
3: Mi az a feltétel?
2: Van egy leányom, aki olyan szép, hogy a világon párját ritkítja, s bizony megérdemli, hogy a hitvesed legyen. S ha őt királyné asszonyát eszed, megmutatom valaki út az erdőből.
0: Szívének szorongattatásában igent mondott a király, s a vénasszony elvezette őt a kunyhójába, és ott ült a leány a tűz mellett. Úgy fogadta a királyt, mintha éppen reávárt volna, ő pedig látta, hogy a leány csak ugyan szépséges, mégsem tetszett neki, s titokban elborzadt, valahányszor csak reát tekintett. Miután lovára ültette a leányt, a vénasszony megmutatta neki az utat, és a király visszaérkezett királyi palotájába, és ott meg is ülték a menyegzőt. A királynak valaha már volt egy felesége, és ettől az első feleségétől 7 gyermeke, 6 fiú és egy leány, akiket a világon mindenek fölött szeretett az apjuk. Mivel attól félt, hogy mostohájuk rosszul bánna velük, sőt, életükre törne, azért elvitte őket egy lakatlan kastélyba, amely egy erdő közepén állt. Annyira rejtve volt a világ elől, és oly nehéz volt megtalálni az odavezető utat, hogy ő maga sem talált volna oda, ha nem kapott volna egy tudós asszonytól egy gombolyag cérnát, amelynek csodálatos tudománya volt. A király, ha elhajította, legombolyodott magától, így mutatta neki az utat. Ám a király oly gyakran eljárt az ő kedves gyermekeihez, hogy a királyné gyanút fogott, és tudni akarta, mit keres férje künn az erdőben egyes egyedül. Sok-sok pénzt adott a király szolgáinak, és azok elárulták uruk titkát, és azt is elmondták, hogy csak a gombolyag mutatja meg az utat a kastélyhoz. Már most a királyné addig nem nyughatott, amíg meg nem tudta, hol őrzi a király a gombolyagot, aztán kis ingeket vart fehér sejemből, és minthogy eltanult az anyjától mindenféle boszorkánságot, rontást vart az ingekbe. És amikor egyszer a király kilovagolt vadászni, a királyné magához vette az ingecskéket, és kiment az erdőbe, és a gombolyag megmutatta neki az utat. A gyermekek, akik már messziről észrevették, hogy jön valaki, azt hitték, hogy édesapjuk látogatja meg őket, és örvendezve szaladtak arra felé. A királyné pedig mindegyikükre rádobott egy-egy ingecskét, és hogy az hozzájuk ért, mindannyian hattyúvá változtak, és elröpültek a fák fölött. A királyné pedig elégedetten hazament, és azt hitte, megszabadult mostoha gyermekeitől, csak hogy a leányka visszamaradt volt, amikor fivérei odafutottak a királynéhoz, az pedig nem tudott a leánykáról. Másnap jött a király, hogy meglátogassa gyermekeit, ám a leánykán kívül egyiket sem találta.
1: Hol vannak a bátyáid?
4: Ó, édesapám, oda vannak, én itt maradtam egyedül.
0: És elbeszélte apjának, hogy szobácskája ablakából végignézte, amint fivérei hattyúk képiben szálltak el az erdő fölött, és tollaikat is megmutatta, amelyeket az udvarra hullajtottak, és amelyeket ő felszedett. Siratta gyermekeit a király, de arra nem gondolt, hogy a királyné vitte végbe a gaztettet, és mert félt, hogy a leánykát is elrabolják, magával akarta vinni őt. Csak hogy a leányka félt a mostohájától, és kérte a királyt, hogy még egyszer utoljára hadd éjszakázzék az erdei kastélyban. Azt gondolta magában a szegény leány.
4: Itt úgy sincs többé maradásom, útra kelek és megkeresem fivéreimet.
0: És amikor leszállt az éj, elszökött a kastélyból, és ment egyenesen az erdőbe. Ment egész éjjel, s még a reá következő nappal is megállás nélkül, míg nem annyira kifáradt, hogy képtelen volt menni tovább. Akkor megpillantott egy erdei kunyhót, odament és belépett. Volt ott egy szoba, volt abban 6 kis ágy, ám egyikükbe sem mert lefeküdni, hanem bebújt az egyik ágy alá, lefeküdt a kemény padlóra, hogy majd ott tölti az éjszakát. Ám de kevéssel napszállat előtt surrogást hallott, és látta, hogy 6 hattyú röpül be az ablakon. Letelepedtek a padlóra, és egymásra fújtak, és lefújtak egymásról minden tollat, és levált róluk a hattyúbőr, mintha ing lett volna. És ahogy figyelte őket a leány, észrevette, hogy ezek a fivérei. Megörült és kibújt az ágy alól. Testvérei nem kevésbé örvendeztek, látva húkocskájukat, ám sokáig nem tarthatott az örömük.
3: Itt pedig nem maradhat.
5: Ez haramiák tanyája.
3: Ha megjönnek és itt lelnek, végeznek veled.
4: És ti nem tudtok megoltalmazni?
3: Nem.
5: Mi csak esténként vehetjük le hattyúbőrünket.
3: Akkor is csak negyed órára.
5: És csak ekkor ölthetünk emberi alakot.
3: Ez idő leteltével visszaváltozunk hattyúvá.
0: Sírva fakadt a húgocska, és megkérdezte.
4: És nem lehet megváltani benneteket?
3: Nem.
5: Annak nagyon szigorú próbája van.
3: 6 évig nem szabad megszólalnod.
5: Nem szabad nevetned.
3: És ez idő alatt varnod kell számunkra 6 ingecskét csillagvirágból.
5: És ha közben egyetlen szót is ejtesz...
3: Akkor hiába fáradtál.
0: És amint ezt kimondták a fivérek, le is telt a negyed óra, és hattyú képében kiröpültek az ablakon. A leány pedig erősen eltökélte, hogy megváltja testvéreit, akkor is, ha ez az életébe kerül. Elment az erdei kunyhóból a vadon közepébe, ott fölhágott egy fára, és azon töltötte az éjszakát. Reggel körüljárt az erdőben, csillagvirágot szedett, majd neki állt összevarni. Beszélni nem tudott senkivel, nevetni pedig nem volt kedve. Ott ült a fán, és csak a munkájára figyelt. Történt egyszer, amikor már sok idő telt el így, hogy az ország királya ebben az erdőben vadászott, és vadászai odamentek ahhoz a fához, amelyiken ült a leány. Fölkiabáltak hozzá.
1: Ki vagy? Gyer le hozzánk!
6: Ne félj, nem bántunk.
0: De a leány nem válaszolt, csak a fejét rázta. És hogy csak nem akartak felhagyni a faggatózással a vadászok, ledobta nekik nyakából az aranyláncot, hát ha most már békén hagyják, de mivel tovább zaklatták, az övecskéjét is ledobta nekik, és hogy ezt sem használt, ledobta harisnyakötőjét is, majd sorjában mindenét, amilyen még csak volt, és amitől csak megválhatott, még végül semmi más nem maradt rajta, csak egy szál ingecske. Ám a vadászok ennyivel sem érték be. Fölmásztak a fára, leráncigálták a leányt, és a király elé vezették. Megkérdezte a király.
1: Ki vagy te? Mit keresel azon a fán?
0: De a leány nem válaszolt. Kérdezgette őt a király minden nyelven, amit csak ismert.
1: Who are you? Wo bistu? Keskütü feisi?
0: Ám a leány néma maradt, mint a hal. De mert annyira szép volt, azért felindult a király szíve, és belészeretett a leányba. Reáborította palástját, maga elé ültette a lovára, és magával vitte a palotájába. Ott aztán ékes öltözékkel ruháztatta föl a leányt, aki szépségében sugárzott, mint a fényes nap, csak éppen egy árva szót nem lehetett kicsalni belőle. A király az asztalnál maga mellé ültette, és annyira tetszett neki a leány szerénysége és tisztességtudása, hogy néhány nap múlva Frigyre is lépett a leánnyal. Csak hogy azt mondta.
1: Őt veszem feleségül, senki mást a földkerekén.
0: És a király anyja gonosz asszony volt, és nem tudott megbékélni fia házasságával, és rossz hírét költötte az ifjú királynénak.
2: Ki tudja, honnét szalajtották ezt a némbert? Még csak beszélni sem tud. Hogyan is lehetne méltó egy királyhoz?
0: Esztendő múltán, amikor a királyné világra hozta első gyermekét, a vénasszony elvitte az újszülöttet, és az alvó anya száját bekente vérrel. Majd ment a királyhoz, és megvádolta menyét, hogy emberevő. A király nem hitt neki, és nem hagyta, hogy feleségének bántódása essék. Az ifjú királyné pedig egyre csak üldögélt, és az ingeket varrogatta, és nem törődött semmi mással. Legközelebb, amikor még egy szép fiúcskát szült a királyné, gonosz anyósa ugyanazt a fondorlatot vitte végbe, de a király még most sem tudta reászánni magát, hogy hitelt adjon anyja fullánkos beszédének. Azt mondta,
1: Ő hát olyan gyámbor, hát olyan jóságos. Ilyesmi nem telhetik tőle. És ha néma nem volna, biztos tudna védekezni, és bebizonyosodna, hogy ártatlan.
0: De amikor a vénasszony a harmadik újszülöttet is ellopta, és megvádolta a királynét, aki egyetlen szót sem szólt maga mentségére, akkor a király nem tehetett mást, át kellett adnia őt a törvényszéknek, a bírák pedig arra ítélték, hogy elevenen égettessék meg. Amikor eljött az ítélet végrehajtásának napja, és ez ugyanakkor utolsó napja voltam a 6 évnek, amelynek során sem beszélnie, sem pedig nevetnie nem volt szabad, akkor az ifjú királyné megszabadította kedves fivéreit a rontás hatalmából. Elkészült mind a 6 ing, csak még az utolsónak hiányzott a bal oldaláról az ujja. Amint a mágiához vezették, ő a karjára terítette az ingeket, és amikor már odafönt állt, és éppen készültek meggyújtani a tüzet, akkor körülnézett, és íme 6 hattyú szállt le a magasból. Látta már a királyné, hogy közeleg a megváltásuk, és megdobbant örömében a szíve. A 6 hattyúk odahussantak, és köréje telepettek, úgyhogy reájuk tudta dobni az ingeket, és amint az ingek hozzájuk értek, lehullott róluk a 6 hattyúbőr, és a fivérek ott álltak emberi alakjukban és erejük teljében, és szépek voltak, csak a legkisebbiknek hiányzott a bal karja, helyette 6 hattyúszárny volt a hátán. Megölelték és megcsókolták egymást, és a királyné odament a királyhoz, aki döbbenten bámulta, és megszólalt, és azt mondta:
4: drága férjem, immár beszélhetek, és megnyilváníthatom előtted, hogy ártatlan vagyok, és hamisak ellenem a vádak.
0: Mindjárt elő is hozták a gyermekeket a király nagy örömére, s a gonosz anyósnak lett büntetése, hogy a mágia cölöpéhez kötözték, és ott kellett hamuvá égnie. A király és a királyné pedig boldogan és békességben élt a 6 fivérrel sok-sok esztendőn át.

0: Jónás Tamás, a csodapipa. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény öreg cigányember. Ez az ember egész életében igen szerencsétlen volt. Nemhogy vagyont nem tudott magának gyűjteni, de még az Isten is megverte minden bajjal. Magára maradt öregségére, feleségét és 3 szép fiát is ő temette el. Hely, megharagudott az öreg az Istenre. Ahogy egyedül töprengett rossz sorsán, szegényes házában, elhatározta, hogy most már ellenére tesz a szerencsétlenségnek, még ha Isten ellen is kell tennie. Felszaladt a padra, hogy keressen valamit, ami segítségére lehet a dolgában. Volt ott mindenféle kacat, ócskaság, még 2 szem diót is talált, de a szerencsét hozó tárgyra csak nem bukkant rá. Már le akart mászni a padlásról, amikor a feljáró felső fokán megpillantott egy öreg pipát, s mellette egy zacskó dohányt. Töprengett, hogyan kerülhetett oda, de csak nem emlékezett rá. Magához vette, hogy legalább füstölhessen, amíg a szerencséjén gondolkodik. Na, amikor beleszívott a pipába, akkor lepődött csak meg igazán. Csuda volt-e vagy rontás? Igaznak azért igaz, úgy higgyétek el. Már az első szippantás után észrevette, hogy valami furcsa történt vele. Úgy kitisztult a hallása, hogy még a 3. szomszéd sustorgását is meghallotta, ahogy volt ott ültiben.
1: Asszony!
2: Az aranyat a pottyantós mögött ástam el 3 lépésre. Senkinek egy szót se róla.
0: Mit gondolt az öreg? Kapta magát, szaladt át a 3. szomszédhoz.
3: Engedj be, jó ember! Kérdezek valamit tőled, amitől elvörösödsz.
0: Addig zörgetett, hogy a szomszéd beengedte.
2: De akkor kérdezd, mert mérgemben megtalállak ütni, hogy az este közepén zavarkodsz.
3: Az a 3 lépés a pottyantóstól. Nyújtott lépés, vagy csak olyan rövid?
0: Elvörösödött a szomszéd. Könyörgött az öregnek, hogy el ne fecsegi a titkát. Esküdözött, hogy becsülettel gyűjtögette az aranyat. Félti is őket, mint a szemefényét.
3: Jól van, hallgatok. Ha elviszel valakihez, aki nálad is gazdagabb, aki nálad is nagyobb úr.
2: Viszlek holnap a bíróhoz.
0: Másnap szekérre ültette a szomszéd az öreget, s vitte 3 falun át a bíróhoz. Megy a cigány a bíróházához, de nem akarják beengedni a fegyveresek.
3: Márpedig én nekem benn dolgom van. Mondják az úrnak, hogy olyan ember jött hozzá, aki olyat kérdez tőle, amitől elvörösödik.
0: Mennek a katonák jelenteni. Az öreg addig leült az árok szélére, belekezdett pipázni, azt fülelt. Hallja ám, hogy a bíró sutymorog a favágóval. Valami 50 szekér fáról, amit el kellene lopni a szomszéd megye erdeiből. Jönnek a katonák, hogy a bíró látni akarja azt a szemtelen embert, aki azt állítja, hogy elvörösíti őt. Megyen az öreg most már nagy bátran a bíró elejébe.
4: No, vörösíts meg, vagy ha nem, de resre húzatlak.
3: Van-e bíró uramnak 50 nagy szekere? Vagy kölcsön kell kérni valahonnét?
0: Lángba borul erre a bíró arca, mintha a nap hevítette volna. Elküld mindenkit, csak 2 maradjanak az öreggel.
5: Mondjad, mit kérsz a hallgatásért?
3: Nem sokat. Csak vitessen az úr engem egy nálánál is nagyobb úrhoz.
5: Viszlek holnap a királyhoz.
0: Mennek másnap lovasintóval a királyhoz. Estére érnek a kastélyhoz, már a király éppen az esti ebédre készülődik. Mennek jelenteni, hogy egy öreg cigány érkezett, aki azt állítja, hogy olyat tud kérdezni, amitől a király is elvörösödik. Az öreg addig bepipázott, azt fülelt. Hallja, hogy a szakács meg a hopmester sutymorognak az egyik sötét szobában, hogy melyik ételbe öntsék azt a mérget, amit a király elé visznek esti ebédre. Éppen jönnek az öregért, hogy vigyék a király elé, aki nagy kíváncsiságában rögtön magához rendelte.
1: Akkor kérdezz, de ha nem vörösödök el, karóba kerülsz.
3: Kérdezek én, de csak akkor, ha már ide ér az esti ebéd.
0: Na, hozzák az ételeket, akkor odasugja az öreg cigány a király fülébe.
3: 2 is kérdezek hamarjába. Vajon melyik ételbe tették a mérget, és kicsoda, a szakácsé vagy a hopmester?
0: Elvörösödik mérgében a király, amikor megérti, amit az öreg mond. rögtön megparancsolta a szakácsnak és a hopmesternek, hogy ők kóstolják meg először az ételeket. Azok meg térdre estek, s reszketve vallották be, hogy meg akarták ölni a királyt, mert az ellenséges ország királya megfizette náluk ezt a gonoszságot. A király rögtön tömlőzbe vetette az árulókat.
1: No, megmentetted az életemet, mit kérsz érte?
3: Nem sokat. Vitess engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
0: Töpreng erősen a király, hogy hova vitesse az öreg cigányt, amikor az országában ő a legnagyobb úr. Akkor aztán kitalálta.
1: Elvitetlek én téged az ördökhöz, mert annak a pokolban sokkal több lelke van, mint nekem oda alattvalóm. Annak nagyobb úrnak kell lennie.
0: Viszik másnap az öreget királyi katonák a pokol kapujáig. De ott aztán kirakták a kocsiból, azt rögtön fordultak is vissza, mert inukba szállt a bátorságuk. Leül az öreg a pokol kapuja előtt, rágyújt a pipájára, s pöfékel, mintha csak otthon lenne. Négyet, ötöt is szívnia kellett, hogy megtisztuljon rendesen a hallása, mert bizony igen nagy birodalom az a pokol, messzire kellett benne hallgatóznia. Halljám, hogy a gonosz lelkek összesúgnak a pokol legnagyobb mélyében, hogy ellopják az ördögtől a kapukulcsot, azt visszaszöknek a földre. Kiderítették valahogy, hogy az ördög a patájában rejtegeti a kulcsot. Odaugrik az öreg a kapuhoz, s tiszta erővel elkezdi verni. Nagy mérgesen kidugja a fejét az ördög a kukucskajukon.
6: Mit akarsz, öreg? Ide nem lehet csak úgy bejönni.
3: Nem is akarok én. Csak kérdeznék valamit, amitől elvörösödsz.
6: Kérdezzed, de ha nem vörösödök el, bekaplak ide, azt itt is tartalak, míg a világ világot bír.
3: Arra lennék én kíváncsi, hogy a bal vagy a jobb patkódból kell-e a lázadóknak kilopniuk a kapukulcsot.
0: Elvörösödik az ördög mérgében, hogy kiderítették a titkát. Elmondja neki az öreg, hogy mit hallott. Bizony, meg akarnak szökni a gonoszok a pokolból.
6: Jó van, öreg cigány, megmentettél a nagy szégyentől. Mit kérsz cserébe?
3: Mit kérhetnék? Vigyél engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
6: Hát az csak az Isten lehet. Holnap oda küldetlek, mert én oda nem mehetek veled.
0: Másnap az ördög egy deszkára ültette az öreget, belerúgott kétszer a fába a patkós lábával, azt mormogott valami varázsszavakat. Felemelkedett a deszka. Vitte az öreget az egekbe. No, egyszer csak beüti az öreg a fejét valamibe. Az bizony az ég volt. Megérkeztek a mennybolthoz. Megkereste az öreg a mennybolton a bejáratot, azt azon felkapaszkodott a mennyországba. Jaj, de szép vidékre érkezett. Elmondani nem lehet. Elképzelni is csak úgy, ahogy azt képzeli el a teli holdat, aki még sose látta. Az öreg leheveredett a sűrű, gyenge fűbe, s mosolygott, mint egy kisgyerek. Így találtak rá az angyalok, akik kérdezgetik rögtön, hogyan került hozzájuk. De az öreg nem mondott semmit. Csak azt hajtogatta, hogy vigyék őt rögtön az Isten elejébe, mert olyat tud tőle kérdezni, amitől az elvörösödik. Felemelték az angyalok, azt vitték a mindenhatóhoz. Az öreg, amikor odaértek, beunyta a szemét, hogy meg ne vakuljon a fényességes mindenható látványától. Csukott szemmel árt az úr előtt, amikor az megkérdezte tőle.
7: Mi az, öreg cigány, amit kérdenél tőlem, hogy én attól elvörösödök?
0: Kedves volt nagyon az úr hangja, meg is szeppent az öreg, de már eltökélte, hogy még ha le is küldik a pokolba, ő megkérdezi, ami a szívét nyomja.
3: Hát, én csak azt kérdezem, hogy miért kellett nekem életemben annyit szenvednem, elvesztenem a családom, öregségemre egyedül maradnom, amikor én egész életemben becsületesen viseltem magam meg a sorsomat.
0: Hely, zavarba jött akkor az Isten. Pirosult az arca, mint az alkonyati nap. Szólalni se tudott.
3: No, ahogy volt, úgy volt. Hanem itt van nekem ez a pipám. Szívjon bele az úr néhányat, hogy meghallja ezentúl, ha valaki panaszkodik lenn a földön.
0: Ezt a mesét nekem a nagyapám mesélte, annak pedig a dédapja, annak meg a szépapja, de már ők sem tudták pontosan, hogy akkor az Isten beleszívotta abba a pipába.

Valahol a józsefvárosi lakótelep közepén, a hatodikon élt egy királylány. Ott lakott 2,5 szobás rezidenciájában, a kakaóját kortyolgatta, és az ablak előtt üldögélben elnézegette birodalmát, a gyönyörű józsefvárosi lakótelepet.

0: persze, senki sem tudott az ő királynői voltáról. Ha néha-néha kimerészkedett a nép közé, teljesen átlagos, 8 éves forma kislánynak tűnt. Az igazat megvalva még a szülei sem tudtak előkelő származásáról. Az egyetlen, aki ismerte a titkot, egy udvarhölgy volt. Lenke király kisasszony legjobb barátnője, aki jelenleg galamb képében tartózkodott úrnője közelében. Talán mondanom sem kell, hogy ilyen módon a mi kis király kisasszonyunk nagyon magányosnak érezte magát. Senki sem ismerte őt, senki sem hódolt neki, és ha elárulja titkát, akkor sem hitt volna senki neki. Ez bizony egy 8 éves kislánynak elég nagy teher. Csak ült ott nagy magányosan birodalmát szemlélve, és szórakozottan magokat szórt üdvarhölgye galambdalma elé. Ahogy telt múlt az idő, elunta a várakozást. Úgy döntött, elindul világgá, hát ha újabb, igazi alattvalókra talál. Ők talán majd elmagyarázzák József város ország népének, ki is ő valójában. El is indult a panelházak végtelen rengetegében. Házat ház után, utcasarkot utcasarok után hagyott el, míg végül az egyik útkereszteződésben megpillantott egy rendőrt.
1: A rendőr hivatalos személy,
0: gondolta.
1: Hát ő egész biztosan tudja, ki itt a király. És ha a királyt ismeri, bizonyára tudja azt is, hogy ki a király lánya.
0: Oda lépett hát a rendőrhöz, és megszólította.
1: Tudja a bácsi, hogy én ki vagyok?
2: Hát már hogy ne tudnám. Te az a kislány vagy, aki palacsinta szeretne lenni ezért az út közepén áll. Pedig a lámpa mindjárt pirosra vált. Na, szaladjál gyorsan a másik oldalra.
1: Ő sem tudja,
0: gondolta a kislány.
1: Biztosan csak a forgalommal kapcsolatos tudnivalókba avatták be. Nyilván fogalma sincs arról, hogy ki itt a király.
0: A meg nem értett király kisasszony tovább bandukolt a házak között, és azon töprengett, vajon miért ilyen tudatlan a nép?
1: Ha nagy leszek, és minden az enyém lesz, sürgősen változtatok népem műveletlenségén. Vándortanítókat alkalmazok majd, akik keresztül kasul járják birodalmamat az arcképemmel. Nem szégyen az, ha valaki királynő.
0: Hirtelen egy csapásra jobb kedvre derült. Az úton pontosan előtte egy úriember egészen a földig meghajolt. A kis király kisasszony méltóság teljesen odalépett hozzá, és megszólította.
1: Egyenesed csak fel, barátom!
0: Az úriember hunyorogva pillantott fel a járdáról.
3: Mit? Hogy? Ó, de jó, hogy erre jártál, kislány. Nem segítenél megkeresni a kontaktlencsémet? Valahol itt kell lennie.
1: Nem ismerheted fel, hiszen nem is lát kontaktlencse nélkül,
0: gondolta a király kisasszony, majd kegyesen leereszkedett a földre, és segített megkeresni a kontaktlencsét.
3: Köszönöm, kislány, sokat segítettél,
0: mondta az úriember, miközben óvatosan visszatette a megtalált kontaktlencséjét.
1: Furcsák az emberek,
0: gondolta a királylány, miközben tovább indult vándorútján.
1: Élik mindennapjaikat, és még csak eszükbe se jut, hogy utána járjanak, hogy ki is az ő igazi uralkodójuk.
0: Miközben így elmélkedett, egy játszótérhez ért. A homokozóban egy 6 éves forma kisfiú csodaszép várat épített. A kislány azonnal hozzálépett.
1: Miért építed ezt a várat?
4: Azért, hogy a katonáimnak legyen hol megszállniuk.
0: A kis király kisasszony szeme izgatottan felcsillant.
1: Neked katonáid vannak? Akkor te biztosan király vagy.
4: De hogy is vagyok király? Én egy nagy hadvezér vagyok, nem látod? Én vagyok Jancsi, a 3-as műanyag hadosztály kapitánya. És te ki vagy?
1: Én Lenke király kisasszony vagyok. Engem kell, hogy védelmez. Még ezt se tudod, hadvezér.
4: Te jó! Ezt kit védelmeznem? Tudod, eddig semmilyen feladatot nem kaptam, csak gyakorlatoztattam a seregemet. Ki a várból, be a várba. De most, hogy megtaláltalak, téged fogunk védelmezni az utolsó csepp vérünkig.
0: Azzal Jancsi kapitány felsorakoztatta műanyag katonáit a kislány elé, és attól kezdve nem tágított mellőle. Így történt, hogy a kis királylány végül alattvaróra talált. Nem is zavarta már, hogy származását a nép körében teljes homály fedi, hiszen volt kivel megosztania a titkát. Igen, a mi kis Lenkénk egészen elégedett volt. Egészen addig, amíg rá nem jött arra, hogy ő tulajdonképpen nem is király kisasszony, hanem egy csodálatos jó tündér.

0: este egy régi házról fogok nektek mesélni. Akkor, amikor ez a ház épült, még abban a faluban nem lakott.
1: The wind blows
0: körülötte erdők,
1: and the old and the new, and here and far away, familiar and unknown,
0: patakok volt,
1: and you and everything,
0: volt a ház fölött,
1: love of the universe,
0: egy régi, régi, nagy kövekből összerakott templom. Ennek a templomnak volt az oltár mellett

építették. Építették. Fúrták. Kirakták kövekbe. Olyan emberek. Olyan régi emberek. Akiknek ma már sem a nyelvét, sem a ruháját, sem a gondolatait nem, de senki nem ismerheti meg, gyerekek. Ezek az emberek, ezek a nagyon-nagyon régi emberek mind-mind mások voltak, mint mi. Soha, de soha, higgyétek el, hogy soha, de soha nem néztek hátra. Azért is volt az a föld alatti járat olyan tekervés. Mert mindig, mindig, mindig mentek előre. Mondták azt a szót, szeretettel, ami olyan sok, nagyon-nagyon sok, és nagyon-nagyon nagy erőt adott nekik. Azt a szót, amit ma már nem lehet sem kimondani, sem földolgozni, sem visszaeszmélni, mert olyan, de olyan régi nyelven volt mondva, annyira máshogy, annyira halkan, annyira szétszedve, hogy ma már nem is hallhatjuk. Ezek az emberek ütötték a követ, és mentek előre. Fogták a fejszét, fogták a vésőt ott lenn a mélyben, szürke ruhájuk volt, és mentek előre, mentek, és fúrták azt a mély, azt a nagyon mély, tekervényes alagutat. Néha, mikor a kövek miatt úgy kellett fúrniuk, hogy fölfelé haladtak a hegyben, elértek gyökereket, indákat, ereket, ahogy csöpögött a víz, plotty, plotty, plotty, rá a vas fejszének a nyelére, plotty, plotty, nem szólt ott semmi, mert ültek, gondolkoztak ezek az emberek, nem néztek hátra, csak gondolkoztak, hogy vajon miért kell nekik ennyire előre, előre menni. Tudták, hogy ott van a parancs, az a parancs, ami abban a szóban, amelyet kimondani sem tud az ember ma már. Ott rezgett nekik, és mikor megpihentek, hallottak egy hangot. Olyan valami furcsa hangszerből, valami régi, nagyon régi vonós hangszerből, valahogy úgy átzengett a templom felől. Ott a ház mellett, amit már mondtam nektek, gyerekek, remélem figyeltek. Onnan szólt nagyon-nagyon-nagyon szépen, nagyon harmonikusan az a hang, ami nem is egy hang volt, kettő, lehet, hogy több, de valahogy olyan áthatóan, valahogy szól, és ment feléjük, és nyomta őket előre, és nyomta, és mentek a fejszében. Ezek a furcsa emberek mentek, verték a falat, csak néha jött beléjük a csönd, és akkor megálltak. Gondolkoztak azon, hogy miért nem jön folyamatosan beléjük ez a zene. Miért akadnak el mindig lépésről lépésre, amikor bennük megvan a hit, megvan az erő, hogy ezt a föld alatti alagutat, hogy ezt az alagutat
ássák. Aztán, amikor nagyon figyeltek belőle, újra felerősödött a hang. Jött végig az alagútból, és már ott volt, ott tekergett körülöttük, ott sípolt, ott ugrott, és érezték, hogy

Ezek közül az emberek közül volt olyan, aki 3 vagy 4 éve már nem látott napot. Mindig elképzelte, hogy milyen lehet, hogy így megcsillan, hogy fönt a fák között így megcsillan a nap, játszik, táncol, de ő már nem volt fönt. Több éve nem volt fönt, mert tudta, hogyha fölmegy, látja a napot, nem jön vissza többet a barlangba. Lent maradt és csak elképzelte a napot, csak ment előre a fejszével, ment, és képzeletben látta, hogy a napsütés kicsalja a lombokat, a virágokat, látta a hajnali 3. cseppet, ami lecsöppen az egyik levéről a másikra, és csak elképzelte és dolgozott, ment tovább, összeszorította a fogát, verte a földet, és azt mondta magának, egyszer biztos, hogy szép lesz, egyszer biztos, hogy jó lesz, egyszer biztos, hogy működni fog, azaz alakult. Menni kell előre, menni kell, nem figyelni a többiekre, nem nézni, hogy a többi hogy üti, csak kibírt, csak menj előre, összefogom mindent, nem kimondani, hanem én. Menni, nem nézni oldalra. Így gondolkoztak, de nem mondták egymásnak, hanem csak ütötték a falat és fúrták az alagutat. Fönt időnként, amikor nagyon közel voltak megint a hegyoldalhoz, hallatszott, hogy kint táncolnak, kint élvezik a napsütést, kint vannak olyan emberek, akik nem is biztos, hogy tudják, hogy ők lent, ott mélyen a föld alatt dolgoznak. A lentiek nagyon sokszor, amikor meghatározták nekik, hogy leülhetnek, leültek egymás mellé, érezték egymás izzadságát. Össze voltak szorítva ebben a barlangban, mert a barlanggal gyorsan kellett haladni. Ültek ott egymás mellett, érezték egymás nedvességét, érezték a párát, érezték a hideget a falon, érezték a kövek hűvösét, értékelték a fényt, ami messziről jött a folyosó végéről. Figyelték a másikat. Mindenki elhatározta, hogy amíg a másik nem lép, nem mond, nem dühöng, addig ők nem tesznek semmit. Ezért iszonyatosan kifinomult. Iszonyatosan működött bennük az, hogy mindenfajta külső rezgésre figyeljenek. Figyeljék a többit. Ne beszéljenek arról, hogy velük mi van, hanem várjanak arra a pillanatra, amikor már a többieknek is elege lesz. És akkor egyszerre, mert a másik hamarabb elkezdte, akkor egyszerre elindulhatnak, és egyszerre kitörhetnek ebből az alagútból, mert már senki, de senki nem akart ezt az alagutat fúrni, de nem mondhatták, mert a templomból, a kőlap alól együtt indultak el, és mindenki vállalta, hogy megcsinálják a kijáratot, csak hallották azt a régi zenét, csak kattogott bennük az a régi zene, csak húzott az agyukba, csak úgy csöpögött. Az, amikor elindultak, már utálták, mert olyan

emberek vagyunk. Emberek, kis emberek. De nem mondták, csak hallották messziről, hogy jönnek a parancsszavak. Jönnek a parancsszavak. Jönnek. Valaki ordított kint. Valaki mondta, hogy menjenek még le az alagútba. Menjenek még emberek, hogy haladjon gyorsabban az alagút. Fúrják, véssék, üssék, hordják, lépjenek, izzadjanak, menjenek más nyelven. Messziről, mert hosszú volt az alagút már. Sokat dolgoztak, mentek a talicskák, szórultak a kövek, ütötték a falat. Mentek előre, egymás vállával, egymás fejével, nem néztek hátra, csak hallották, hogy kattognak, csörögnek, omlanak a kövek. Mindenki arra várt, mikor lesz vége, mikor érnek ki a napsütésre. Kint biztos süt a nap, kint biztos fény van, kint biztos minden szép. Mozog kint a szellő, kint mozognak a levelek.

itt vannak. Leküldték őket! Leküldték őket, itt vannak évek óta! Évek óta itt vannak ők. Kapnak ételt. Kapnak vizet. De nem tudják. Nem tudják, mi van kint. Nem tudják, mi van kint. Ez kattogott a fejükbe. Nem tudják, mi van kint. Ki akartak menni? Ki akart mind menni? De ütötték a falat. Ütötték a falat. Vitték a köveket. És érezték, hogy valahogy egyre jobban minden olyan csöndes lesz, minden olyan néma lesz, minden ütés, minden kő, minden fejsze, csak a bőrüket simították, az izzadságot, a port, nem jöttek ki a hangok, csak magukba szólt, hogy kimenni innen, miért jött tél be, hosszú a barlang, olyan volt az egész, mint egy álom, mint egy mély, mint egy soha föl nem ébreszthető. És akkor csak hallottak egy pattanást, olyat, mint egy ilyen pitt, egy ilyen hirtelen, egy ilyen nagyon gyors, egy ilyen szakítást, ami végzett, ami így abba hagyatta ezt az egész történetet, és érezték, hogy minden hideg lesz. Nem tudták, hogy mi történik, mert még mindig sötét volt, de érezték, hogy jön a víz, érezték, mert ezt ismerték régtől, és

0: kapcsolja őket a falhoz, és görgeti, és megmozgatja, és bum, bum, mindenki akkor ott volt, nem, semmit nem tudott mondani másiknak, csak ordításokat lehetett hallani, semmi más nem lehetett hallani, csak egyszerűen az, hogy viszi őket visszafelé ez a víz, viszi oda, ahol 3 évvel ezelőtt már nem voltak, és bum, bum, bum, kövekkel, bum, talicskákkal, bum, ásokkal, mindennel, viszi vissza az úton, viszi, és erős volt a víz, erős a sodrás, erős ennek a föld alatti pataknak, és egyszer csak onnan elkezdték, felérkeztek újra a templom kőlapja elé, felnyomta őket a nyomás, zubogott, mosott, és a lejtőn vitte őket, görgette őket ki, oda a hegyoldalba a régi házhoz, és sütött a nap, és látták az embereket, látták, akik dobogtak, táncoltak, nevettek, ajladoztak. Ezek nem azok az emberek voltak, akik őket elindították. Ők nem néztek vissza, hanem a sodrás, a víz, a föld alatti patak vitte őket vissza. És látták a szemükkel, hogy élnek, mindenük vizes. De ezek, akik körülöttük vannak, már nem azok az emberek, és nem azt a nyelvet beszélik. De boldogok voltak ezek a régiek, mert éltek, hallották, látták, körülöttük vannak emberek, és élnek. Hát ilyen ez a mese, gyerekek. Ilyen ez a mai mese. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. A Tilos Rádióban hallottátok a mesét.
1: Fell down in front of me.
0: In its center,
1: the world became empty, and what was still existing broke in the earth. The air parted.
2: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lyukas cipőben bujdosott a birsképű herceg.
3: Ki szeret engem? Senki. Ki gondol rám? Senki. Ki mondja nekem, kedves, kedves, kedves? Senki.
2: Egy naplevelet kapott. Kedves, kedves, kedves, birsképű herceg. Csak rád gondolok. Szeretlek.
3: Tréfa.
2: Gondolta a birsképű herceg, és még jobban sóhajtozott, és még jobban elbújt a lyukas cipőben. De másnap megint levelet kapott.
4: Nem tréfa.
3: Nem.
2: Gondolta a birsképű herceg, és ahogy ezt gondolta, már meg is kapta a harmadik levelet.
4: De nem ám!
2: Akkor a birsképű herceg előjött a cipőből, hajóra szállt és elhajózott. Bejárt az egész világot, járt Kínában, Indiában, meg Párizsban, de hiába, azt, aki a levelet írta, sehol nem találta.
3: Sehol nem találom.
2: Mondta végül, hajóját lehorgonyozta, és mászott volna vissza a lyukas cipőbe, de akkor megint kapott egy levelet. Itt vagyok. Körülnézett a birsképű herceg, és meglátta a szerelmes hercegnőt. Ült a szekrény sarkában, kezében toll.
3: Itt vagyok.
2: Mondta a birsképű herceg.
4: Végre.
2: Mondta a szerelmes hercegnő.
4: Épp kifogyott a levélpapírom.
5: Az ezüst 20-as. Volt egyszer egy derék, jóra való ezüst 20-as. Fényes ábrázattal került ki a pénzberőből. Nagyot ugrott, és megpendült örömében.
6: Most aztán rajta. Kilépek a nagyvilágba.
5: Ki is lépett. Gyermek szorongatta meleg kis tenyerében, fösvény zsugorgatta nyírkos hideg markában. Öregember pörgette-forgatta, ifjú gurította nagy gyorsan tovább. Ezüstből verték a 20-ast, egészen kevés rézzel vegyítették. S már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol verték. Egyszer aztán külföldre vándorolt. Ő volt az utolsó hazai pénz egy utazó úr erszényében, aki nem is tudott róla. Még egyszer aztán a kezébe nem került.
7: Nincs csak, nálam még egy hazai 20-as. No, ez már velem marad az úton.
5: A 20-as fészkelődött, és megcsendült örömében, amikor visszakerült az erszénybe. Külországi társai között feküdt ott, azok jöttek, mentek, cserélődtek, csak a hazai 20-as maradt mindig a helyén. És ezt nagy megbecsülésnek érezte. Napok teltek, hetek múltak, és az ezüst 20-as járta a világot, csak azt nem tudta, merre jár. A külországi pénzek franciának meg olasznak vallották magukat, és mindig megmondták, hogy melyik városban vannak, de az ezüst 20-as nem tudta elképzelni azokat a városokat. Hogyan is tudta volna, amikor mindig egy sötét erszény mélyén lapult. Így bizony, nem lehet megismerni a világot. Egy napon aztán észrevette, hogy az erszény nyitva maradt. Kicsúszott a széléig, csak körül akart nézni egy kicsit. Rosszul tette, hogy kíváncsiskodott, mert ez mindig bajt hoz az ember fejére. Az ezüst 20-as lecsúszott a nadrág zsebbe, és ott maradt akkor is, amikor az úr kitette este az erszényét a zsebéből. A nadrágot aztán a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, ott kiporolták, az ezüst 20-as kiesett a zsebből, és elgurult. Nem vette észre senki. Reggel visszavitték a ruhát a szobába, az úr felöltözött és tovább utazott, a 20-as meg ott maradt, ahová gurult. Megtalálták és újra munkába küldték, három másik pénzdarabbal együtt fizettek vele.
6: Mégiscsak jól esik szétnézni a világban. Hasznos dolog megismerni új embereket, új szokásokat.
8: Hát ez meg miféle 20-as? Ez nem hazai pénz. Hamis, semmit se ér.
5: Most kezdődik még csak a 20-as kalandos története. Hallgassuk meg, hogyan beszéli el ő maga.
6: Hamis, semmit se ér. Ez a szó megsebezte a szívemet. Én tudtam a legjobban, hogy igazi ezüstből öntöttek, szép a csengésem, és nem hamis a veretem. Először azt gondoltam, hogy tévedés lesz a dologban, nem rám értették azok az emberek. De bizony rólam mondták, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmit.
9: Most sötétben fizetek vele.
6: Súgta az az ember, aki megtalált, és úgy is tett. De a nappali világosságnál aztán megint csak szíttak, mint a bokrot.
10: Hamis ez! Nem ér semmit! A legjobb minél előbb megszabadulni tőle!
6: Mindig megreszkedtem a kézben, amikor az országbeli pénz helyett túl akartak adni rajtam. Ó, én boldogtalan keseregtem sokszor. Ezüstből öntöttek, szépen pendülök, nem hamis a veretem. Mégse becsülnek semmire. Márpedig mindenki annyit ér a világon, amennyire becsülik. De komisz élet ez! Rossz lelkiismerettel hamis utakon járni. Én ugyan tudom, mit érek, mégis bánt, hogy a látszat ellenem szól. Valahányszor kézbe vettek, féltem, reszkedtem az emberektől, akik majd szemügyre vesznek és visszalöpnek, mintha csak ugyan alávaló szélhámos gazember volnék. Egy napon egy szegény öregasszonyhoz kerültem, aki napszámban végzett nehéz munkájáért kapott engem. Ő aztán nem tudott tőlem szabadulni semmiképpen. Nem akart tőle elfogadni senki, valóságos csapás voltam neki.
11: Mégiscsak a nyakába kell varnom valakinek.
6: Sóhajtozott a szegény asszony.
11: Nem vagyok én olyan gazdag, hogy hamis 20-as tartogassak. Legyen a gazdag péké, az kibírja ezt a kis károsodást. Bár tudom, hogy gyalázatos dolgot cselekszem.
6: Most már ennek a szegény öreg asszonynak is én nyomjam a lelki ismeretét, búsultam el. Hát mindenkinek csak a bajára vagyok. Mi lett belőlem vénségemre? A szegény asszony el is ment a gazdag pékhez, Csak hogy az nagyon jól tudta, milyen a jó húszas, és lesöpört a pultról. A szegény asszony egy falat kenyeret se kapott értem. Fájt a szívem nagyon, hogy ilyen semmire kellő lettem, mindenkinek csak a kárára vagyok. Pedig milyen vidám életet éltem ifjú koromban, és milyen büszke voltam az értékeimre, igaz veretemre. Úgy elszomorodtam, hogy csak egy szegény húszas tud elszomorodni, amikor látja, hogy nem kell senkinek. No, de a szegény asszony mégis hazavitt magával, és egész nyájasan pillantott rám.
11: Nem, senkit se csapok be veled. Majd átjukasztalak. Úgy legalább mindenki megismeri, hogy hamis portéka vagy. De hát ha, most jut eszembe, hát ha szerencsepénz vagy. Az vagy? Persze, egészen biztos. Átjukasztalak, zsinort fűzök át rajtad, s a szomszéd kislány nyakába akasztalak. Talán szerencsét hozol rá.
6: Úgy is tett. Nem nagy élvezet, ha átjukasztanak bennünket, de ha jót akarnak vele, ki lehet bírni. Aztán zsinort fűzött át rajtam, és a nyaklánc félét csinált belőlem. A szomszéd kislány nyakába akasztott, a kislány kedvesen rám mosolygott, meg is csókolt, és egész jel ott feküdtem ártatlan meleg kis szívén. A kislány anyja reggel a kezébe vett, jól megnézett, és gondolt egy nagyot. Ezt én mindjárt megérzem. Vette az ollót, és elvágta a zsinóromat.
8: Szerencsét hoz ez a pénz. No, majd meglátjuk.
6: Aztán ecetbe mártott, hogy egészen megzöldültem. Aztán betapasztotta a lyukat, kifényesített, és este felé elvitt a lutri pénztárba. Szerencsehozó sorshegyet vett értem. Mondhatom, komiszul éreztem magam. Majd ketté törtem, úgy fájt a szívem. Tudtam, hogy mindjárt hamisnak mondanak, és visszalöknek méghozzá egy sereg húszas szemelátára, akik büszkén mutogatták magukon a fejet vagy az írást. De szerencsére megmenekültem a szégyentől. Igen sokan álltak ott. A pénztárosnak sok volt a dolga, és siettében csak besöpört a fiókba a többi pénz közé. Hogy aztán nyerte a lutri, amit rajtam vettek, már nem tudhattam meg, mert másnap reggel felfedeztek. Rám sütötték, hogy hamis vagyok, félretettek, és ügyesen továbbadtak. Csalni. Megint csalni. Nehezen tudja ezt elviselni az, aki igazán becsületes. Én pedig az vagyok. Másom sincs, mint a becsületem. Így vándoroltam napokig, évekig, kézből kézbe, erszényből erszénybe. Mindenki csak bosszankodott miattam, szídott, gyalázott, aztán sutyomba továbbadott. Nem bízott bennem senki, már én magam se bíztam a világban, végül magamban sem. Nehéz idők voltak. Egy nap aztán egy külföldi úr érkezett a városba, annak nyomban a nyakába vartak. Ő gyanútlanul elfogadott jó pénznek, de amikor fizetni akart vele, megint csak a régit hallottam.
9: Nem érez semmit. Hamis!
7: Nem vettem észre,
6: mondta a külország úr, és végre alaposan megnézett. Aztán széles mosolyra derült, amire eddig nem nagyon volt példa, ha szemügyre vettek az emberek.
7: Nicsak, hiszen ez hazai pénz. Derék becsületes hazai huszas. Valaki lyukat furt rá, s most hamisnak mondják szegényt. Ez aztán mulatságos. Most majd nálam maradsz, derékhúszas, s velem hazajössz, velem a mi hazánkba.
6: Végtelen öröm töltött el. Becsületes, derékhúszasnak mondtak, s visszatérhetek megint a szülőföldemre, ahol mindenki ismer és tudja, hogy igaz veretű ezüsthúszas vagyok. Örömömben legszívesebben szikrát hánytam volna, de nem értettem hozzá. Ez csak az acél tudja, az ezüst nem. Fehér sejem papírba csavartak, nehogy a többi pénz közé keveredjem, és kiadjanak. Csak ritka, ünnepies alkalmakkor vettek elő, amikor a honfitársak összetalálkoztak, és olyankor csupa jót mondtak rólam. Érdekesnek neveztek. Ugye, hogy lehet érdekes valaki, aki soha nem szól egy szót sem? Aztán végre hazakerültem. Véget ért keserves hányattatásom, új, boldog életet kezdhettem, hiszen igaz veretű, hasznos ezüsthúszas voltam. Még az se csökkentette az értékemet, hogy átjukasztottak, mint a hamis pénzeket szokás. Nem rontasz semmit az igaz veretű pénzen.
5: Végezte be élete történetét az ezüst húszas.

0: Berocsi papucsok. Kisfaluban kicsik a házak, mind fehér, a tetők pirosak, az ablakok zöldek, az udvarok tisztára söpörve, az út is tiszta. Minden házban van kisgyerek, mind papucsban jár, pirosban, kékben, zöldben. Kisfalu nagyon rendes kisfalu, csak a gyerekek rendetlenek. Amikor este aludni mennek, egyik sem teszi a helyére a papucsát. Másnap reggel aztán kereshetik az asztal alatt, a kemence mögött, apa kabát zsebében. Keresik, de nem találják. Egy reggel, mikor már az egész falu a meleg kávé édes illatával teli, Jancsi hiába kereste a papucsát.
1: Anya, hol a papucsom?
2: Miért nem tetted a helyére? Látod, most elvitte a cica.
0: Ugyanígy járt Sári is a szomszédban, Tini két házzal arrébb, Toncsi a szemközti házban. Ezen a reggelen, kisfaluban minden rendetlen gyerek papucsát elvitte a cica. A gyerekek mezitláb reggeliztek, és reggeli után nem szaladhattak ki az udvarra, mert még hűvös volt odakint, és mezitláb megfáztak volna. Később kisütött a nap, fölmelegedett az idő, a gyerekek mezitláb tarka ruháikban kiszaladtak az utcára.
1: Hol a papucsod?
0: Hol a papucsod?
3: Elvitte a cica.
4: Az enyémet is.
0: Az enyémet is.
5: Hol lakik a cica?
1: Menjünk, keressük meg a cica házát.
0: Kiáltotta Jancsi. Ennek mindnyájan megörültek, s azonnyomban el is indultak. Az erdő közepén egy fehér emeszelt, piros tetős házacskát talált. Az ajtón tábla. Mirci cica cipész. Mirci meghallotta a gyerekek hangját, és ajtót nyitott.
6: Mit kívántok, gyerekek?
5: A papucsainkat!
0: A papucsainkat!
5: Add vissza, kérlek, a papucsainkat!
1: A papucsainkat!
0: Kérlelték a gyerekek. Mirci kinyitotta az ajtót, és betessékelte őket. A falakon polcok, a polcokon papucsok, pirosak, zöldek, kékek, az egész falu minden gyerekének papucsa. És milyen szép rendben! Úgy sorakoztak egymás mellett, mint a katonák!
6: Keressenek mindegyik a magáét!
0: Ez bizony nem volt könnyű. A papucsok tiszták voltak, megfoltozva, megvarva, rendbetéve mind. A gyerekek alig ismertek rájuk. De azért előbb-utóbb mindegyik megtalálta a magáét, csak a legkisebb bogyóka nem.
6: Ha nem leled meg, mezítláb mész haza.
0: Bogyóka elpityeredett, a lába fázott. Az ő papucsa elnyűtt volt, rongyos, a polcon meg csupa szép rendbeszedett papucs maradt.
5: Megfázom.
6: Te vagy a legkisebb, de a legrendetlenebb is. De valóban megfáznál, ha mezítláb mennél haza.
0: Enyhült meg aztán, és előhozta Bogyóka papucsát Mirci.
6: Mire leesik a hó, újat varrok neked.
0: Meghallották ezt a többiek is. Visszaszaladtak és kérték Mircit.
6: Nekem is!
0: Nekem is!
6: Varrok nektek is.
0: Intett nekik Mirci, s azzal becsukta az ajtót. Az ablaküvegen át nézte, amint a tarkaruhás, piros, kék, zöld papucsos gyerekek hazafelé indultak. Leghátul Bogyóka botladozott. Esik már a hó, itt a tél. Mirci cica varja már az új papucsokat, pirosokat, zöldeket, kékeket. Mindet nyuszi prémmel béleli, hogy jó meleg legyen, és meg ne fázzanak benne a gyerekek. Mit gondoltok? Helyre teszik-e ezután a papucsaikat, mielőtt aludné mennek este?

0: Ping-pong kalandjai folytatódnak. Vald be, mit tettél? Reggel Kassia kiszaladt a konyhába. Gyorsan kinyitotta a hűtőszekrényt, nézi, hát ping-pong fintorgó képpel ül ott, a hasát fogja és nyögdécsel.
1: Mi történt, Pikpong?
2: Jaj, azt hiszem, hogy fáj a hasam.
1: Már hogy fájhatna, hiszen tegnap semmit sem ettél.
2: Minden megesett, talán az ibolya szagolgatásától van. Jaj.
1: Milyen butaságokat találsz ki. Szagolgatástól még senkinek sem fáj a hasa.
2: Jaj, de talán én kivétel vagyok, és éppen az ibolya szagolgatásától fáj a hasam.
1: Ne fecse butaságokat.
0: Kassia körülnézett a hűtőszekrényben. Nem hiányzik-e belőle valami?
1: Inkább vald be, mit tettél?
2: Én? Pingvin becsület szavamat adom, hogy semmit nem ettem.
1: Mégiscsak furcsa, hogy a semmitől fájduljon meg valakinek a hasa. No, nincs mit tenni. El kell mennünk az orvoshoz.
0: Pikpok, még szerencsétlenebb képet vágott.
2: Feltétlenül szükséges ez? Inkább elmehetnénk ibolyát szagolgatni. Azt hiszem, az ibolya elmulasztaná a hasfájásomat.
1: Kicsikém, a vendégünk vagy sem?
2: Hát az vagyok.
1: Ebben az esetben el kell, hogy vigyünk az orvoshoz. A doktor bácsi megvizsgál, megröntgenez, és megmondja, mi a bajod.
2: És a doktor bácsinak van konzervnyitója?
1: Minek neked a konzervnyitó?
2: Semmi, csak úgy gondoltam magamban, hogy már úgyis késő.

0: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem mennek kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is talán köszönne. Ezzel a hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek, egy sárgának? Morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lehiggyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű ember, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólítani engem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Hát látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt? Maga túl mohó, beszínezi az egész eget meg a tengert. Csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker? Erre vág fel! Az is egy család! Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ha! Kezdte a replikát. Egy színési felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty. De nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt. Nicsak, milyen szép zöld pötty!

0: A palackbazár szellem.
1: Volt egyszer egy szegény favágó, aki robotolt kora hajnaltól késő estig. Mikor nagy nehezen összekuporgatott valamicske pénzt, így szólt kedves fiához.
2: Te vagy az egyetlen gyermekem. Ezért a pénzt, amit nehéz verítékkel megkerestem, a tanításodra szeretném fordítani. Ha kitanulsz valami tisztességes tudományt, eltarthatsz öregségemre, amikor csontjaim berosdásodnak, és itthon kell ülnöm.
1: Elment a fiú egy felső iskolára, és tanult szorgalmasan, dicsérték is tanára is, ott maradt valameddig. Mikor már több iskolát kiárt, de mindenben még nem jutott tökére, elfogyott a csekékebb vagyon, amit apja összegyűjtött, így hát haza kellett térnie.
2: Ó, többet nem adhatok neked, és a mostani drága időkben megkeresni se bírok többet, mint a mindennapi kenyerünket.
3: Állj miatt aztán ne búsuljék, édesapám. Ha Isten is úgy akarja, csak is a javamra válhat, a boldogulni fogunk, meglátja.
1: Mikor apja indult volna az erdőbe, hogy faaprítással némi pénzt keressen, fia így szólt.
3: Én is kimegyek apámmal, és segítek.
2: Ugyan, édes fiam, nem fogod bírni. Meg aztán fejszém is csak egy van, s pénzem sincs, hogy másikat vegyek.
3: Elrigyen csak át a szomszédhoz, ő majd kölcsön adja kednek az övét. Amíg megkeresem a magaméra valót, jó?
1: Apja erre szerzett szomszédjától egy fejszét, és másnap reggel virradatkor kimentek együtt az erdőre. A fiú segített apjának, dolgozott fürgén és serényen. Mikor fejük fölé ért a nap, mondta az apja.
2: Gyere, üljünk le és együnk, utána még egyszer ilyen jól fog menni a munka.
1: Fia kézbe fogta a kenyerét és azt mondta.
3: Tudja mit, apám? Ken csak pihenjen. Én nem vagyok fáradt, sétálok egy cseppet az erdőbe, hát ha találok, tudja, madárfészket.
2: Hely, te golyhó, hová futkosol, aztán meg fáradt leszel, és a karod se bírod emelni. Maradj, és ülj ide mellém.
1: De fia csak elindult az erdőbe, eszegette kenyerét, és vidáman kukkantgatott fel az ágak közé, hát ha meglát egy fészket. Így bóklászott, míg végre egy hatalmas, félelmetes tölgyhöz ért. Sok száz éves lehetett már, és öt ember se érte volna körül. Megállt előtte, elnézte, és azt gondolta.
3: Na, ezen aztán biztosan fészket rakott néhány madár.
1: Egyszer csak, mint a hangot hallott volna, fülelni kezdett, s hallja ám, amint igencsak tompa hangon szólítgatja valaki.
4: Eresz ki innen! Eresz ki innen!
1: Körülnézett, de semmit se látott, pedig úgy érezte, mintha a föld alól jönne a hang.
3: Merre vagy?
4: Itt vagyok! Itt a tűzfa gyökerei között! Eresz ki! Eresz ki innen!
1: A diák keresgélni kezdett a fatövében. Kiszabadította a gyökereket, míg végül egy kicsi odúban üvegpalackot pillantott meg. Fölemelte és a fény felé tartotta. Hát, egy békaforma szerzet ült benne, és ugrált föl-le, föl-le.
4: Eresz ki! Eresz ki innen! Eresz! Eresz valaki innen!
1: Kiabálta újra, a diák pedig mit sem sejtve kihúzta a dugót az üvegből.

0: Nyomban egy szellem bújt ki belőle, nőni kezdett, és olyan gyorsan terebélyesedett, hogy csak néhány pillanat alatt rémisztő óriásként magasodott a fiú előtt, a fának éppen derekáig ért.
1: Ezt nem tudod-e? Mi a jutalmad azért, hogy kieresztettél?
2: Nem én. Hát onnan tudhatnám?
1: Na, akkor én megmondom neked. Ki kell tekernem ért a nyakadat?
2: Na, ezt elő kellett volna mondanod. Akkor a palacban hagylak. A fejemet viszont nem veszed le olyan könnyen, ahhoz előbb megkérdezünk még mást is ám.
1: Ma, más ide, más oda. Ma jól megérdemelt jutalmadat elnyered mindenképp. Azt hiszed, irgalomból voltam bezárva ilyen sokáig a palacba? Nem, hanem büntetésből, úgy ám. Én vagyok a nagyhatalmú Merkurius. Aki engem kiereszt, annak ki kell tekernem a nyakát.
2: Na, lassan a testtel. Mondjuk nem megy az olyan gyorsan. Előbb mondjuk tudnom kéne, csak ugyan benn voltál ebben a kicsiny palacban, és valóban te vagy-e az igazi szellem. Ha vissza is tudsz bújni vele, elhiszem neked. Akkor aztán azt csinálsz velem, ami jól esik, oké?
0: Mire azt mondta a szellem nagygőgösen.
1: Játék az nekem!
0: Összetöpörödött, és megint olyan vékony és kicsi lett, mint előtte volt, és ugyanazon az úton az üvegnyakán át visszabújt a palackba. De alig volt benne, a diák hamar bedugaszolta a nyílást, a palackot pedig visszahajította a tölgyfa gyökerei alá előbbi helyére, így hát túljárt a szellem eszén. Indult is volna vissza apjához, de a szellem hívni kezdte síránkozó hangon.
3: Jó, jaj, nekem, jaj, eresz ki! Kérlek, eresz ki!
2: Hogy is nem, mi? Másodszor már nem. Aki egyszer az életemre tört, azt én ki nem eresztem. Ha már sikerült visszazárnom.
3: Kiszabadítasz! Annyi kincset adok neked, hogy elégyesz egész életedre!
2: Persze, no hiszen becsaptál, mint először is.
3: A szerencsédet szalasztod el! Nem foglak bántani, hanem puszásan megjutalmazlak!
2: Na jó van, tegyünk próbát. Hát, ha tartja a szavát. Ártani meg úgy sártat nekem semmit.
0: Kihúzta a dugót, a szellem pedig kibújt, mint elép. Terebélyesedni kezdett, míg akkora lett, mint egy óriás.
1: Na, megkapod hát a jutalmadat!
0: Mondta, és egy darabka rongyot adott a diáknak, mint egy flastrom, olyan formát, és így folytatta.
1: Ha ennek az egyik végével bekensz egy sebet, meggyógyul. Ha pedig a másikkal acélt vagy vasat érintesz, ezüsté változik.
2: Na, ezt előbb ki kell próbálnunk.
0: Mondta a diák, oda ment egy fához, fejszéjével megkarcolta a kérgét, majd végig simította a flastrom egyik végével. A seb tüstént összezárult és beforrott.
2: Hoppá! Hát így már rendben volnánk. Most már elválhatunk.
0: A szellem megköszönte a diáknak, amiért kiszabadította. A diák megköszönte az ajándékot és ment vissza apjához.
4: Merre témferegtél? A munkádról meg elfeledkeztél? Mondtam én mindjárt, hogy semmire se fogsz jutni.
2: Nyugodjék meg, édesapám, nyugodjék meg, pótlom.
4: Pótlod. Nem az a módja a rendes munkának.
2: Na, ide nézen, édesapám. Úgy kivágom ezt a fát itt, hogy csak úgy nyekkel, jó?
0: Azzal fogta flastromát, bekente vele a fejszét, és jól odasózott vele. De mert a vas ezüsté változott, kicsorbult az éle.
2: Ennyi, apám. Látja, Ken, milyen ócska fejszét szerzett nekem. Hát egészen elgörbült.
0: Apja rémülten sopánkodott.
4: Jaj, mit műveltél? Most megfizethetem a fejszét, de ugyan miből? Ennyi hasznom van a munkádból.
2: Ne haragudjék, apám, kifizetem én a fejszét.
4: Ó, Tetino, ugyan miből akarnád megfizetni? Nincs egyebet csak, amit tőlem kapsz. A fejed tele diákcsínyekkel. A favágáshoz viszont nincsen eszed.
0: Kisvártatva így szólt a diák.
2: Apám, én nem bírom tovább, fejezzük be mára, jó?
4: Még csak az kéne. Azt hiszed, én is ugyanúgy ölbe tehetem a kezem, mint te. Nekem még dolgoznom kell, te viszont mehetsz haza.
2: Apám, én először vagyok az erdőben, nem tudom egyedül az utat, hát jöjjék már velem.
0: Apja, mert elszállt a mérge, engedett az unszolásnak, és hazament fiával. Hazaérve azt mondta.
4: Menj, add el a kicsorbult fejszét, amilyen jól csak tudod. A többit már majd összekeresem valahogy, hogy megfizethessük a szomszédnak.
0: A fiú fogta a fejszét, elvitte a városba egy aranyméveshez, aki megvizsgálta, mérlegre tette, majd így szólt.
5: 400 tallért ér, ennyi pénzem nincs idehaza.
2: Adja ide, amennyie van. A többit meg hitelezem Kennek.
0: Az aranyméves 300 tallért kifizetett, 100-zal pedig adós maradt. Akkor hazament a fiú, és így szólt.
2: Apá, szereztem pénzt. Eridjen és kérdezze meg, hogy mennyit akar a szomszéd a fejszéért.
4: Azt már tudom. Egy tallért és 6 garast.
2: Akkor hát adjon neki 2 tallért, meg 12 garast. Az épp a duplája. Annyi elég lesz. Van pénzem bőven, látja.
0: Azzal odaadott apjának 100 tallért, majd így szólt.
2: Ezután sohasem fog szükséget látni Kent. Élhet a maga kedve szerint.
4: Uram, teremtőm! Honnan jutottál ekkora vagyonhoz?
0: Mire fia rendre elmesélte, mint járt, és bízva szerencséjében, mint csinált ilyen gazdag fogást. A többi pénzzel viszont visszament a felső iskolára, tanult tovább, és mert flastromával minden sebet meg tudott gyógyítani, ő lett a leghíresebb doktor az egész világon.

0: a béka komája. Egyszer egy szegény asszony elment a garamra mosni. Meglátott ott egy akkora nagy pohos békát, mint a világ. Meg nem állt a szó nélkül.
1: Hely, béka, béka, én elmennék neked komának, ha engemet hínál.
0: Harmadnapra csak jön egy vízbe fúlt a szegény asszonyhoz. Mondja neki, hogy a békának kislánya született, jöjjön most el komának, ahogy ígérte. A szegény asszony el is ment. Mentek, mendegéltek egészen a garamig. Ott a vízbe fúlt, ráütött a vízre egy kis vesszővel. A garam menten két felé vált, szép száraz út választotta el. Megindultak a száraz úton. Mikor a meder közepére értek, hát egy nagy kő állt a útjukat, de a vízbe fúlt ráütött a vesszővel, a nagy kő elgurult, alatta pedig egy nagy lyuk volt. Abban lakott a béka. Ahogy a szegény asszony bement a lyukba, mindjárt ott találta az első házban a békát. Száraz békanyálból csinált ágyon feküdt. Mellette meg egy fényes békatekenyőben kis magzatja aludt. Anyja ringatta, meg dételgette, hogy brekeke, brekeke, tó, koaksz, tó. Máskülönben igen szemetes volt a szoba. A szegény asszony felvette keresztlányát, s bármint utálta is a fertelmes kis jószágot, mégis megcsókolta, azután magasra emelte, s elmondta.
1: Ó, szép kis dedecske, gyönyörű gyöngyöcske, szülői örömére nagyot nőj esztendőre.
0: A béka meg arra kérte komáját, hogy tisztogasson ki nála, de a szemetet ne vesse el, ha nem vigye haza. Még a másik szobáját is söpörje ki, de vigyázzon, hogy vagy egy fazekat fel ne fordítson, se a fedőt le ne vegye valamelyikről. Ezzel a béka befordult a falnak, és elaludt. A szegény asszony bemegy a másik szobába. Látott a polcokon sok-sok fazekat, mind zöldmázos szilkék voltak, zöldmázos fedővel letakarva. Ő bizony meg nem állta, hogy meg ne nézze, mi van bennük. Egyenesen odament a polchoz, levette az első szilkéről a fedőt, hát abból csak kirepen egy hófehér lelkecske, s azt mondja suttogva,
2: Isten fizesse meg.
0: Az a leszáll. Levette a másikról is a fedőt, hát abból is hófehér lelkecske röppent ki, s az is azt mondta,
2: Isten fizesse meg.
0: S az is elszállt. Így sorba mind kitakargatta a szilkéket, mindegyikből egy-egy lelkecske szállt fel, s mindegyik azt mondta,
2: Isten fizesse meg.
0: Már megfordult a szegény asszony, hogy kimegy a szobából, amint az ajtó mellett meglát még egy betakart kettős fazekacskát. Mindjárt levette arról is a fedőket, s kiröppentek belőle az ő ikergyermekeinek a lelkecskéi. A szegény asszony nagyon megörült, mert két esztendővel azelőtt temette el őket. Egyszerre estek be a garamba. Elmondták az anyjuknak, hogy amint a vízbe fúltak, a béka mindjárt elfogta a lelküket, és azóta itt tartotta elzárva, hogy a mennyországba ne mehessenek. Mert még a lelkük nem jut a mennyországba, a garam ki nem veti a holtestüket, s a vízbe fúltaknak mindaddig a békát kell szolgálni. Azután a szegény asszony visszatette a két lelkecskét a kettős fazekacskába, letakarta, s az összesöpört szemét közé a kötényébe dugta. Akkor aztán elbúcsúzott a békától. De ahogy kiment a lyukból, már nem találta ott a vízbe fúltat, hanem a folyó mégis két felé vált előtte, mert két fehér hal összefogóckodva ketté hasította előtte a vizet. Mikor a szegény asszony a partra ért, s a garam megint összecsapódott, csak levette a fedőt a kettős fazekacskáról, hát kiröppentek belőle a gyermeklelkek. A garam pedig abban a szempillantásban kivetette a kövekre a két gyermektestet. A lelkecskék áldása foganatos lett. Az Isten megfizette a szegény asszony jó tettét. A gyermeklelkek visszamentek a gyermektestekbe. A szegény asszonynak megint volt fia is, lánya is, meg pénze is, mert a sok szemét, amit a békánál összesöpört, mire hazaértek, mind aranyjá ezüsté változott a kötényében. Azután már igen jó dolguk volt. Nem szenvedtek semmiben szükséget.

Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer egy faluban egy fiatal ember, meg az idős anyja. Előkelő családból származtak, de nagyon szegények voltak. Nem volt más vagyonuk, mint a kis kunyhó, amelyben laktak,

0: Elmegyek a városba, anyám. Sok pénzt keresek, aztán hazajön. Akkor majd megnősülök, és mindnyájan boldogan fogunk élni.
1: Nem menj el. Ha velem vagy, az minden gazdagságnál többet ér. Ha elmegy, hiába enyém akár a világ minden kincse.
0: De hiszen azt akarod, anyám, hogy asszonyt hozzak a házhoz. Olyan tarthatnám el a feleségemet, ha nincsen egy pénzem.
2: Éppen a kunyhó ajtaja előtt állt egy öreg fülyefa, amelyen egy szellem élt.

0: Kihallgatta ezt a beszélgetést, és azt mondta magában.
1: Micsoda lehetőség, micsoda csodálatos lehetőség. Mielőtt az ifjú elmegy, felöltöm az alakját, és elfoglalom a helyét. Akkor aztán élhetek a barátságos kis kunyhóban, és az öregasszony majd főz nekem. Megelégeltem már, hogy a hidegben ennek a fának a tetején éljek. Mitagadás, megelégeltem már azt is, hogy szellemként éljek.
0: Másnap reggel az ifjú elbúcsúzott anyjától, és az öregasszony könnyes szemmel megáldotta. Ezután az ifjú útjára indult. A szellem várt, míg le nem szállt az este. És akkor magára öltötte a fiatalember alakját, és bekopogott a kunyhó ajtaján. Az öregasszony az ajtóhoz sietett.
2: Vajon ki lehet az, ilyen késő éjszaka?
0: Kérdezte magában. Kinyitotta az ajtót, hát a fia állott.
2: Mi történt? Hosszú útra indultál. Miért jöttél már is haza? Csak nem vagy beteg?
1: Ó, anyám, nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy elhagytalak.
0: Felelte a szellem, mintha csak ő volna az öregasszony fia.
1: Meggondoltam magam. Elhatároztam, hogy a faluban maradok, és abból a kevésből fogunk megélni, amink van.
0: Az öregasszony meghatódott. Örült, hogy visszakapta a fiát. Boldogan sürgött, forgott, vacsorát főzött, ágyat vetett. Na, ettől fogva a szellem úgy élt a kunyhóban, mintha ő volna az öregasszony fia. Sokkal kényelmesebb volt, mint a fán lakni. Nagyszerűen érezte magát.

0: Elmúlt egy év, és az ifjú hazatért a faluba. Izgatottan sietett a kunyhó felé.
1: Milyen boldog lesz anyám, mikor viszont lát, és megmutatom mindazt, amit neki hoztam.
0: Bekopogtatott a kunyhóba, és egy ifjú nyitott ajtót, aki szakasztott olyan volt, mint ő. Mérgesen ráförvett a jövevényre.
2: Ki vagy te? Mit akarsz a házamban?
1: A házamban? No nézd csak, mit keresel te az én házamban? Hol van anyám?
0: A szóváltás hallatán kijött az öreg asszony.
1: Anyám! Mi történik itt? Ki ez az ember?
3: Hát ezt meg hogy érted? Ez az én fiam. Ki vagy te?
0: Az ifjú hiába próbálta meggyőzni az anyját, hogy ő az igazi fia, csak nem hitt neki. Az öreg asszony és a szellem közös erővel kilökték az ifjút az kunyhóból, és becsapták az ajtót. Szegény fiú nem tudta, mit évő legyen. Kétségbe esésében elhatározta, hogy a fejedelemhez, az ország uralkodójához folyamodik. A fejedelem türelmesen meghallgatta a történetet, és maga elé hívatta a másik fiatalembert is. Jól megnézte előbb az egyiket, majd a másikat.

Apróra kikérdezte őket, de még így sem tudta eldönteni, melyikük az öregasszony igazi fia. Az ifjú minden áldott nap elment a fejedelem udvarába, de nem tudta meggyőzni az uralkodót, hogy a gonosz szellem kitúrta az otthonából.

0: Egy napon, mikor szomorúan ballagott hazafelé, egy csapat fiú mellett ment el, akik a mezőn játszottak. Az egyik gyerek odaszaladt hozzá.
1: Miért vagy olyan szomorú?
0: A fiatalember nagyot sóhajtott.
2: Senki nem akar rajtam segíteni. A házamból betelepedett egy csalog. Még az anyám is azt hiszi, hogy ő a fia. Nincs igazság ezen a földön.
1: Gyere el a mi fejedelmünkhöz! Mondd el neki a bajodat, ő talán segít rajtad!
2: Na, de hiszen éppen most jövök a fejedelemtől, még ő sem tud tenni sem.
1: Nem, ne ahhoz a fejedelemhez menjél! A mi fejedelmünkhöz gyere!
2: De hát ki a ti fejedelmetek? Hiszen egy országnak csak egy uralkodója lehet.
1: Gyere csak el, majd jól meglátod!
0: A gyerek választ sem várva karon fogta az ifjút és oda vezette, ahol a társai játszottak. Egy ragyogó szemű fiú ült közöttük a földkupacon. A gyerek, aki az ifjút oda vezette hozzájuk, mélyen meghajolt és így szólt.
1: Felség, ez az ember különös történetet akar elmondani, és az igazságot keresi.
3: Na, halljuk a történetet, jó ember!
0: Szólt a fiú, akit a többiek felségnek szólítottak. Az ifjú bosszús volt, mert azt hitte, csúfolódnak vele.
2: Ez nem tréfa, számomra ez élet és halál kérdés.
3: Mi nem tréfálunk, valóban segíteni akarunk rajtad.
0: Mondta a földkupacon ülő fiú. Igaz együttérzés hallatszott a hangjából. Társai sem nevettek rajta, így hát a szegény fiatalember elmondta mindazt, ami történt.
3: Segítek a bajodon, de csak egy feltétellel.
2: Mi legyen ez?
3: Az ítéletemet holnap reggel hozom meg, de a fejedelemnek és a minisztereinek és a falu összes lakójának jelen kell lennie.
2: De hát, hogy vehetném rá őket, hogy ide jöjjenek? A fejedelem a fejemet véteti, ha javasolni ismerészelek, csak bármi ilyesmi.
3: Hát ez már a te dolgod, haver.
0: Az ifjú ugyancsak aggódott, de nem volt mit tennie.

0: elvette minden bátorságát, megint elment a fejedelemhez és előadta különös kérését. Nagy meglepetésére az uralkodó nem haragudott, sőt, ösztökélte ugyanis a kíváncsiság, nyomban beleegyezett, hogy elmegy, s magával viszi összes miniszterét. Így hát, másnap reggel a fejedelem egész udvartartása és a falu népe kiment a mezőre. Természetesen ott volt az ifjú, az anyja, meg a szellem is. Biztos volt a dolgában, ha a fejedelem nem tudott dönteni, gondolta, akkor egy gyerek nem járhat nagyobb szerencsével. A fiú köszöntötte a fejedelmet és elfoglalta helyét a földkupacon.
1: Azért jöttem ide ma reggel, mert megígérted, hogy megoldod azt a rejtélyt, amellyel én sem tudtam megbirkózni. De ne felejtsd el, ha kudarcot vallasz, szigorúan megbüntetlek.
2: Igenis, felség.
0: Az emberek visszafolytották a lélegzetüket. Egy gyerek akar igazságot tenni, az ország hatalmas uralkodója meg csak áll és figyel. A fiú először egy hosszú, vékony nyakú palackot kért. Mikor elétették, így szólt.
2: Aki ebbe a palackba be tud bújni, az az anyja igazi fia, és a kunyhó jogos tulajdonosa.
0: Mielőtt a megrémült ifjú tiltakozhatott volna a különös próbatétel ellen, a diadalittas szellem összezsugorodott akkorára, mint egy picin bogár, és belerepült a palackba. A gyerek gyorsan bedugaszolta, aztán megparancsolta az ifjúnak, hogy dobja a palackot a tengerbe.
2: A csaló szellem volt, aki felöltötte ennek a szegény embernek az alakját, és sikerült bolondá tennie mindenkit, még ennek az ifjúnak is a szegény édesanyját.
0: A fejedelem el volt ragadtatva.
1: Hogyan tettél szert ennyi bölcsességre ilyen fiatalon?
2: Mi tehén pásztorok vagyunk, felség. Itt szoktuk legeltetni a teheneinket. Egy napon rátaláltunk erre a földkupacra, és úgy gondoltuk, érdekes lesz játszani rajta. Bíróságosat játszottunk, és rájöttünk, hogy aki ide ül, az olyan nagy bölcsességgel telik el, hogy a legkörmön fontabb bajokat is meg tudja oldani. Fölváltva ültünk a földkupacra. Történetesen most épp rám került a sor. Nekem nincs hatalmam, felség, nekem minden hatalmam ebben a varázslatos földkupacban.

fejedelem nyomban megparancsolta az embereinek, hogy ássák fel a halmot. És láss csodát, a földkupac alól gyönyörű trónszék került elő. Drága kövekkel volt borítva, és 32 csodálatosan faragott égi hajadon tartott.

0: fejedelem a trónushoz lépett, és fel akart rá ülni, szokásos módon, keresztbetett lábbal. Ám ekkor hangot hallott. Az egyik faragott szobor szólt.
1: Áj, ez a trónus a nagy Vikramáé volt. Mielőtt ráülnél, be kell bizonyítanod, hogy vitézségben és bölcsességben vetekedhetsz Vikramával. Figyelj ránk, és elmondjuk, milyen nagy fejedelem volt.

Aztán a 32 szobor mindegyike elmondott egy-egy mesét a bölcs és vitéz Vikramáról. És midőn az utolsó mese is elhangzott, az égi hajadonok felemelték a trónust fel a magasba a levegőbe, és elrepültek messze,

Itt vége a mesének. Csak annyit teszünk még hozzá, hogy a 32 égi hajadon 32 meséje ma is híres India szert. Úgy nevezik őket, hogy Simhasana Vatsi, azaz a trónus 32 meséje.

0: szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. Volt egyszer egy király és annak három szép leánya. Ez a király egyszer, mikor a vásárra ment, megkérdezte a leányaitól.
1: Na leányok, mit hozzak nektek a vásárról?
0: Azt mondta a legidősebb.
2: Hozzon nekem édesapám aranyruhát.
0: Azt mondta a középső.
3: Nekem pedig ezüstruhát.
1: Hát neked mit hozzak?
0: Kérdezte a legkisebbiket.
4: Nekem, édesapám, szólószőlőt, mosolygóalmát és csengőbarackot.
1: Még ezt sem hallottam, de ha van ilyen a világon, majd hozok én neked, leányom.
0: Elment a király a vásárra, és vett is mindjárt aranyruhát a legidősebb lányának, ezüstöt a középsőnek. De szólószőlőt, mosolygóalmát és csengőbarackot nem talált, pedig végigjárt minden boltot. Búsult a király, hogy éppen a legkedvesebb leányának nem teljesítheti a kívánságát.
1: No, csak érjek haza! Kihirdettetem az országomban, hogy akinek van szólószőlője, mosolygóalmája, csengőbarackja, csak hozzon az udvaromba. Annyi aranyat adok érte, hogy holtig úr lesz abból.
0: Ahogy ezt éppen így elgondolná, nagyot zökken a hintaja, s úgy megragad a sárban, hogy a paripák meg sem tudták mozdítani. Eleget rityegtetett, pattogtatott a kocsis, de a paripák úgy állottak egy helyben, mintha oda cövekelték volna. Mérgelődött a király, de nagyon. Hogy is nem mérgelődött volna, mikor a paripái máskor kis híja volt, hogy lerúgják a csillagot az égből, és most ezt a könnyű hintót se tudták megmozdítani? Nosza, emberekért küldött a faluba, szaladt is a falu népe lovastól, ökröstől, kutyástól, macskástól annak a hírére, hogy elakadt a király hintaja. De bizony, hiába csődült össze a falu, meg se tudták mozdítani a hintót. Egyszer csak, amint ott kínlódnának, oda sompolyodik egy disznó, s mondja a királynak.
5: Felséges királyom, add nekem a legkisebbik lányodat, s egyszerűen kiszabadítlak lovastól, hintostól, minden este.
0: Szeme szája elállt a királynak a nagy álmélkodástól.
1: Hát ez aztán mi az Isten csodája?
0: De mit gondolt, mit nem? Azt mondta a disznónak.
1: Jól van, hadd látom, mit tudsz. Itt a kezem nem disznónak. Ha kiszabadítasz, neked adom a legkisebb leányomat.
0: A disznónak sem kellett több, az orrát bedugta a kerékfentők közé, egyet lódított a keréken, és azzal hopp, csak úgy repült ki a kocsi a sárból, neki iramodtak a paripák, és egy pillantásra hazaröpítették a királyt. Ahogy hazaért, előszedte az aranyruhát, ezüstruhát, és átaladta a két legidősebb leányának. A legkisebbik leánynak azt mondta nagy búsan.
1: Látod, látod, leányom, miért nem kívántál te is ruhát? Mert szólószőlő, mosolygóalmát, s csengőbarackot nem találtam az egész vásárban.
0: De még jó kereken ki sem mondhatta ezt. Hallja, hogy jön a disznó nagy röfögéssel, kinéz az ablakon nagy ilyetten, s hát látja, hogy az csak ugyanaz a disznó, amelyiknek a legkisebbik leányát ígérte, s a beste állatja még taligát is hozott magával. Bizonyosan abban akarja elvinni az ő legkedvesebb leányát. Azám fel is röfögött az ablakba mindjárt.
5: Fölséges királyom, eljöttem a leányodért. Küld el, add viszem a taligám.
1: Megállj. Majd küldök én neked leányt.
0: Nagy hirtelen felöltöztettek egy parasztlányt szép aranyos ruhába, és leküldték a disznóhoz. De hiszen nem volt ez olyan fejlágyára esett disznó, felröfög a királynak.
5: Furfangos királyo, ez nem a te leányod.
0: Hely, még csak most bánta meg igazán a király, hogy olyan nagy bolondot csinált, és még kezet is adott egy koszos disznónak. Hát még a kicsi király kisasszony úgy sírt, úgy jajgatott, hogy zengett belé a palota, és azt mondta, inkább szörnyű halált hal, sem, hogy disznónak legyen a felesége. De hiába sírt, hiába jajgatott, a földhez is hiába vágta magát, a király azt mondta, keserves könyhullatás közt.
1: Már hiába, édes lányom, neki ígértelek, menned kell.
0: Ha nem, közben megint gondolt egyet a király. Felöltöztette a leányát rongyos, piszkos ruhába, és úgy küldötte le. Hát, ha így majd nem tetszik a disznónak. No, hiszen ezt ugyan rosszul gondolta. A disznó, mikor meglátta a király kisasszonyt, majd kiugrott a bőréből nagy örömében. Felkapta a lányt, szépen a taligára ültette, s vitte nagy röfögéssel.
5: Ne sír, király kisasszony, jó dolgod lesz én nálam.
0: Sírt a király kisasszony keservesen, de a disznó csak röfögött.
5: Ne sírjál, mindjárt otthon vagyunk.
0: De még csak ekkor vette elé a sírás igazán a király kisasszonyt, mikor a disznó megállott egy ól előtt, abba bevezette, ott a piszkos szalmára leültette.
5: Na ez az én házam, király kisasszony.
0: Aztán megkínálta kukoricával.
5: Egyél, király kisasszony.
0: A király kisasszony csak sírt, sírt, s addig sírt, míg az álom el nem nyomta.
5: Csak aludják, király kisasszony, holnap a bánat a dörömre változik.
0: Aludt, aludt a király kisasszony, és másnap délig fel sem ébredt. Déli harangszóra kinyitja a szemét, és hát más csodát, majd megvakul a szertelen ragyogástól, disznóban feküdt le, s ihol palotában ébredt föl, szalmára feküdt, s ihol most sejem derék aljon fekszik, s ahogy kinyitotta a szemét, egy sereg leány szaladott az ágyához, és kérdezték nagy alázatosan.
4: Mit parancsol, felséges király kisasszony?

0: Egyszerébe hoztak neki szebbnél szebb ruhákat, csak hogy csillogtak ezüsttől, aranytól, gyémántól, és felöltöztették módisan, aztán bevezették a szomszédszobába. Hát, ott ül a terített asztalnál egy dali szép ifjú, szalad elébe, a kezét megfogja, s asztalhoz vezeti, s mondja neki a dali szép ifjú.
1: Ülj le ide bátran, szép király kisasszony, tied itt minden, amit a szemed lát. Tied vagyok én is, ha meg nem vetsz engem.
2: Hát te ki vagy? S mi vagy te?
1: Majd elmondom neked, szép király kisasszony, gyere most a kertbe.
0: Szépen a karjára vette a király kisasszonyt, s lementek a kertbe. S hát, amint lemennek, elejébe hajlik egy kis szőlőtőke, s szólnak a fürtjei.
2: Szakíts le, szép király kisasszony.
1: Ez a szóló szőlő.
0: Mentek tovább, s hát egy almafáról olyan szépen mosolyognak le rá a pici piros almák.
1: Látod, itt van a mosolygó alma.
0: Tovább mentek, és csak megcsendül egyszerre az egész kert. Néz a király kisasszony erre, arra, s kérdi.
2: Mi cseng olyan szépen?
1: Nézd, ott az a barackfa. Csengő barack terem rajta.
0: Hely, megörült a király kisasszony. Azt se tudta, sírjon-e, ne vessen-e nagy örömében.
1: Látod, van az én kertemben szólószőlő, mosolygó alma, csengő barack, amit te kívántál. Itt maradsz-e, leszel-e a feleségem?
0: Nem kérdette másodszor a király kisasszony. Nyakába borult a szép ifjúnak, és azt mondta.
2: Itt maradok, vízén. Ások apa, s a nagy harang válaszol el tőled.
0: Az ifjú aztán elbeszélte neki, hogy ő királyfi volt, de egy gonosz tündér disznónak varázsolta, és azzal átkozta meg, hogy mindaddig az maradjon, míg nem akad egy leány, aki szóló szőlőt, mosolygó almát, csengő barackot kíván. Még aznap hírül adták a király kisasszony apjának, hogy csak jöjjön egész udvarával a lakodalomra, de bezzeg csaptak is 7 országra szóló lakodalmat. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Jakab mester karácsonya.
1: Évtár lett. Kelettől nyugatra, nyugatról keletre, déltől északabbra, északtól meg erre. Valamerre volt egy nagy hegy. Felhőfötte csúcsát hó és jég borítja. Meredek hágóit ember meg nem mássza. Zuzmarás szikláit madár elkerüli. Hinnéd-e, hogy mégis lakik itt valaki? Bármennyire furcsa, él erre egy ember. Kint nem fog az idő. Neve Jakab mester. 100 vagy 1000 éve a hegycsúcs lakója. Ez a dolgos, kedves, bohókás apóka. Feje kissé kopasz, látása homályos. Mégis párja nincsen, oly ügyes és szorgos. Szerelő és szabó, Ács és Esztergályos. S mi a fő? Egy személyes, baba s játékgyáros. Házát maga rakta, maga is díszíti. Sőt, télapó ajándékait is ő készíti. Lehet fából, lehet fémből, lehet csodaforma. Szárnyas biciklit is csinál, ha azt kértél volna. Bergen-Góciában másként van, mint nálunk. Tudod, hogy a télapót mi Mikoláskor várjuk. Erre felé más a szokás. Évszázadok óta a karácsonyi ajándékot a télapó hozza. Eddig minden évben, december elején, kész volt Jakab mester. Egymás hátán hegyén álltak a csomagok, fényes papírosban, télapóra vártak, rendben a sarokban. Most azonban baj van, nincsen kész a munka, szanaszét a játék, félbe szerbe hagyva. Jakab rémüldözik, órájára pillant.
2: Sietnem kell gyorsan, az időm elillant. Nyakunkon az ünnep, mégsem vagyok készen. Sietnem kell gyorsan, nehogy szégyen érjen.
1: Nem eszik, nem alszik, se éjjel, se nappal, fűrészel, kopácsol, farag, délrel, durral. Ha mégis elszonyókál, párnája babaszék. Egyszer csak megvillen, s eltörik a játék. Ferjad a mester, most kezdheti újra.
2: Sietnem kell gyorsan.
1: Megint csak ezt fújja. Egyik reggel aztán bajt tetéz a bajra. Mindenes fiókját hiába kutatja. Ahol régen szövet és kóc hevert egymás mellett, s ahol gyöngyöt, csipkét, csatot, gombot, ezret lelhet, most üres a szekrényfia, sehol semmi kellék.
2: Ennyi mindent így hirtelen honnan szerezhetnék?
1: Jakab csak nem sírva fakad, de észbe kap nyomban.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan, mert az idő illan. Hagyok inkább csapot, papot. A völgybe leszállok, a városban, amit csak kell, mindent megtalálok.
1: Jakab mester nem téblából, nem vár a csodára. Tüstént felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Havon siklik, jégen csusszan, hip-hop röppen az égen. Íme a város, már is landol Jakab a pici főtéren. Csillog-villog minden üzlet, díszben minden utca. Sült gesztenye illata orrát csiklandozza. Jakab mester azonban csak munkájára gondol.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
1: Magában így mormol. Zsúfolt a bolt, sok időt visz el a sorban állás. Jakab töri a kobakját.
2: Van egy jobb megoldás.
1: Zsebéből nagy ollót vesz ki, s gyors mozdulattal minden ember ruhájából egy kicsit leszabdal. Hulla csipke, hulla kelme, nyisszant jobbra-balra, csak a rendőr ordítozik, oda a fél bajsza. A népség csak ámul-bámul, nézze meg az ember. Szöget csavart csenapadból a kis ezermester. Mire a nép felocsudik, végre valahára, Jakab felkap repülő-merülő guruló masinájára. Otthon rögvest munkához lát.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
1: Éppen babát fésül, amikor télapó betoppan. Rénszarvasa felnyergelve, üres kosár rajta. A jó vendég még be sem jött, megelőzi a hangja.
3: Jakab mester, mit ígértél? Hol van díszes szánom? Nem te mondtad? Hagyd csak nálam, majd megreparálom.
1: Jakab a nagy sietségben bizony elfeledte, hogy télapó szánkójának rúdját megszerelje. Irul, pirul szégyenében, évszázadok óta nem fordult még vele elő, hogy elkésett volna. Ráadásul nincsen kész a baba, meg a mozdony. A tehénnek nincsen farka, hát így mit csóváljon?
3: Semmi baj,
1: szól a télapó. Öblös hangja kedves.
3: A te masinádon szállunk majd a gyerekekhez.
1: Jakab mester beindítja a repülő gurulószánját, Télapónak felajánlja ügyes tákolmányát. Repül a szán, de néhány játék még most sincsen készen. Télapó vezet, s Jakab hátul dolgozik serényen. Micsoda út, és micsoda éjjel! Éppen odaértek, mire az utolsó játék nagy végtére kész lett. Mélyen alszik már a város, házról házra szállnak, és csendesen berakosgatják a csomagocskákat. Szép lesz mégis a karácsony, nem hiányzik semmi. Örül majd a gyereksereg, kicsi, nagy, mindenki. Hazatér a két kis öreg, asztal mellé ülnek. Sült hús, torta, narancspuding, pezsgő várja őket. Télapó türelme fogytán nekilát a tálnak, csak egyedül falatozik, nyomra már nem várhat. Kit is várna? Barátjától már egy hang sem halszik, Jakab mester jó ízűen, boldog arccal alszik.

0: Az okos lány. Egy opsitos kiszabadult a katonaságtól, és ment hazafelé az országúton. Amikor elfáradt, betért megpihenni egy magányos házba. Volt ott minden, istálló, ól, lyuk, apró jószág, csak embert nem látott. Kiáltott egyet, kiáltott kettőt, harmadjára nem kiáltott, mert a házból előjött egy szép, nagy lány. Az opsitosnak úgy megtetszett a lány, hogy borra szomjazott, és mégis vizet kért tőle. Hozott a lány egy poharat, vizet húzott a kútból, és szívesen kiszolgálta az opsitost. Gondolta az opsitos, hogy ő inné tovább nem megy, míg beszédbe nem elegyedik vele. Azt mondta neki.
1: Olyan szép vagy te lány, hogy tetszel nekem.
0: Azt válaszolta erre a lány.
2: Ha 50 év múlva mondaná, azt felelném, hogy hazudik. Vagy a szeme világa hibázik.
0: Megcsóválta az opsitos a fejét.
1: Te különös teremtése vagy te az Istennek, hogy hínak?
2: A nevem eleje olyan, mint a hátulja. A közepe dupla.
1: Ebből ugyan nem sokat értek.
0: Gondolta az opsitos, de tovább kérdezte, hát ha valami olyat is megtud, amit megérthet a halandó ember.
1: Magad lakol a házban?
2: Nem én, hanem anyámmal, apámmal, bátyámmal.
1: Hát, az anyád hol van?
2: Főz a konyhában.
1: Mit főz?
2: Fölalát.
0: Sokat ebből sem értett az opsitos, de a kérdezgetést nem hagyta abba.
1: Apád hol van?
2: Vadászni.
1: Mire vadászik?
2: Hát ő úgy vadászik, hogy amit megfog, ott hagyja, s amit nem fog meg, azt hazahozza.
1: Fölötté furcsán vadászik az apád.
0: Aztán megkérdezte.
1: Hát a bátyád hol van?
2: A mezőn.
1: Mit dolgozik?
2: Kiskárból nagyot csinál.
0: Látta az opsitos, hogy vagy a lány nagyon okos, vagy ő nem az elégségesen. Tűnődött egy darabig, hogy mivel fogja meg. Olyat kérdett tőle, amire csak egyenes szóval lehet válaszolni.
1: Mondd csak! Hány éves vagy?
0: De az okos lány nem azért volt okos, hogy ne lejjen olyan választ, amit az opsitost meg nem ért. Mert ezt válaszolta neki.
2: Annyi, amennyi. Az anyám kétszer annyi, apám öttel több, hárman pedig kereken 100 évesek vagyunk.
0: Morgolódott az opsitos, nagyon morgolódott, és elrestelte magát, hogy a lányt megint nem fogta meg.
1: Hallod-e? Ha én innen elmegyek, soha meg nem tudom, hogy túljártál-e az eszemen, vagy pedig bolond vagy, s magad sem tudod, mit beszélsz. Mondnak hát magyarán, mi az értelme 4 válaszodnak?
2: Megmondom én, de csak azért, hogy lássa, én vagyok az okos, maga meg buta. A nevem eleje ugyanaz, mint a hátulja, s a közepe dupla. Mert Anna a nevem. Az anyám babot főz. Az jár fel alá a fazékban. Az apám bolhára vadászik a gatyája ráncai közt. Ha a bolhát megfogja, ott hagyja. A gatyáját nem fogja meg, azt hazahozza. A bátyám árkolja a föld végét, amit eljártak a szekerek. Mélyebb árkotás a kicsi helyébe. Így csinál kiskárból nagyot. Én 19 éves vagyok, az anyám 38, apám 5-tel több, vagyis 43. Hárman 100 évesek vagyunk.
1: Látom, nem csak szép vagy, hanem okos is. Hát én innen egy tapottat sem megyek, míg a feleségem nem leszel. De ha az leszel, akkor sem megyek, mert akkor ugyan bizony miért mennék el.
0: Úgy is lett. Az opsitos ott maradt, feleségül vette az okos lányt, és boldogan élnek ma is, ha meg nem haltak.

0: Az elrabolt fiú.
1: Hey, ez elrabolt fiú. Hey, ez elrabolt fiú. Hey, ez elrabolt fiú. Hey, ez elrabolt fiú.

0: Valamikor réges-régen egy sötét éjszakai árnyék lophakodott ki egy házból a Sulawesi-sziget déli részén. Férfi alak volt, és valami nehezet cipelt a hátán, bizonyosan tolvajval. Elérte az erdő szélét, letette a rakományát a földre, ami nem volt más, mint egy 10 éves kisfiú.
1: Mostantól a magad lábán kell jönnöd,
0: mondta a tolvaj nyersen a kisfiúnak.

0: A fiút apja házában raboltál, és a gyerek most értette meg, hogy a tolvaj rabszolgának akarja eladni, mint akkoriban gyakran megtörtént a kisfiúkkal.
1: Mozogj már!
0: Sziszegte a tolvaj, és taszított egyet a fiún. Az lassan fölkelt, és követte a férfit egyre beljebb az erdőbe. Hogy vágyott arra, hogy hazafusson anyjához, apjához. De csak a tolvaj ismerte az utat a nagy, öreg fák sűrűjében, és a fiú tudta, hogy segítség nélkül maradt. Életét a sorsra bízta, és azon kezdett gondolkodni, mit évő legyen. Olyan erősen törte a fejét, hogy még a karján és lábán levő horzsolásokról is megfeledkezett. Végül, hosszas töprengés után megszületett a terve. Hirtelen megállt, gyomrára szorította a kezét, és elgúgolt. Hey,
1: yeah. Állj fel, mert elverlek.
0: De a fiú csak guggolt, és könyörögve nézett fel a tolvajra.
2: Nem tudok, annyira fáj a gyomrom, hogy mozdulni sem tudok.
1: Járni sem tudsz.
0: A fiú megrázta a fejét, és egyre keservesebben nézett a tolvajra.
2: Vinned kell! Egy lépés sem tudok tenni, úgy fáj mindenem!
1: Nem bánom, de hagyd abba a sírást, és maradj veszteg!
0: A fiú felkapaszkodott a tolvaj hátára, és örült, hogy tervének első része megvalósult. A tolvaj folytatta útját, a fiú pedig egy kis idő múlva oldalba rúgta.
1: Mi bajod vár megint, te Isten átka?
2: Nem mesélni nekem? Akkor nem fájna annyira a gyomrom!

0: meséljek, mikor ilyen terhet cipelek. No, Issekő, mesélek.
1: A fiú mosolygott magában, épp így akarta. A tolvaj aligha tudja épp olyan gyorsan folytatni útját hátán a fiúval, ha közben még mesélnie is kell.
0: Tudod-e, hogy ezek a nagy fák csak kis pálcikák ahhoz a nagy fához képest, amelyikről az én mesém szól? Az nagyobb volt, mint a világ összes fája egybekötve.
1: A fiú nyögött egyet, és a tolvaj megkérdezte.
0: Fáj még az a buta gyomrod?
2: Alig tudom elviselni, de kérlek, mesélj tovább!
0: No. Volt ott egy óriás fejsze is. A világ legnagyobb fejszéje. Egyik vége keleten volt, ahol a nap kell, a másik vége pedig nyugaton, ahol a nap lenyugszik. Hé, hogy van a gyomrod?
2: Ó, még mindig fáj, de kérlek, mesélj tovább!
0: No, volt azután egy óriás bivaj, nagyobb, mint szélese világ. Amikor csak egy icipicit is megmoccant, megremegett belé a föld. Ez okozza a földrengést.
2: Jaj, jaj, szegény gyomrom!
0: Hallgatsz mindjárt, te elkényeztetett kölyök! Most pedig egy hosszú-hosszú nátpálma kötélről fogok neked mesélni.
2: Nátpálma kötélről?
0: Igen. Arról a pálmafajtáról, amelyikből kötelet fonnak. Ez a nátpálma kötél olyan hosszú volt, hogy 7 országot és 7 tengert körbeért. Hogy elcsöndesedtél hirtelen? Mi bajod?
2: Nagyon érdekes a meséd, azt hallgatom.
1: Felelte a fiú, de valójában a tolvajnak egy szavát sem hitt el.
0: Volt egyszer egy olyan nagy ház, amekkorát még sohasem láttam. Olyan magas volt, hogy ha valaki egy tyúk tojást ledobott a tetejéről, a tojásból kikelt a csirke, és tyúk lett belőle, mire leért a földre.
2: Hűha! Mekkora ház! Na most már rajtam a sor, hogy én meséljek neked!
1: A fiú továbbra is terve szerint cselekedett.
0: Jól van.

0: De hogy van a gyomrod?
1: Köszönöm kérdésed, egy kicsit jobban már, s azt hiszem egészen meggyógyul, ha én is elmondok neked egy mesét.
0: Jól van, jól van. Kezd hát a mesédet.
1: Nos, az én mesém egy igen-igen nagy dobról szól, amit réges-régen használtam. Olyan hatalmas volt, hogyha valaki ráütött, az egész földön mindenki hallotta a döngését. De még az égben az istenek és angyalok is.
0: Szamárság! Akkor a dob nincs is a világon.
1: Miért nincs?
0: Hol találnának az emberek elegendő fát ahhoz, hogy olyan nagy dobot készítsenek, és amíg találnak is olyan nagy, hatalmas fát, mivel tudnák kivágni?
2: A tolvaj már alig szuszogott. Letette hát a fiút a földre, és azt mondta, hogy egy kis pihenőt tartanak. A fiú titokban mosolygott. A terve már-már sikerült.

0: Lassan.
1: Ó, ez igazán egyszerű. A faanyagot abból a nagy fából nyernék, amelyikről te meséltél, és amelyik nagyobb, mint ha összekötnék a világ valamennyi fáját, és azzal az óriás fejszével vágnak ki, amelyiknek egyik vége keleten van, ahol a nap kell, a másik pedig nyugaton, ahol a nap lenyugszik. Ezt mondtad, vagy nem?
2: A tolvaj bosszankodni kezdett.
0: Rendben van. Kivágták az óriás fát az óriás fejszével, de akkor is azt mondom, hogy szamárság! Hol találtak volna elég nagy bőrt ahhoz, hogy beborítsák a dobot?
1: Ó, az is egyszerű! Te meséltél nekem az óriás bivajról, amelyik nagyobb, mint szélese világ, és amelyik a legapróbb boccanásával is földrengést kelt. Annak a bőre elég nagy lenne, hogy beborítsa a dobot, vagy nem?
0: És hogy tudták volna a dobra erősíteni?
1: Jaj, hát azzal a hosszú nádpálma kötéllel, amiről te meséltél. A kötéllel, amely 7 országot és 7 tenger köt.

0: nagy darab férfi a kicsi eszével nem akarta, hogy ez a kisfiú kifogjon rajta, így hát így szólt.
1: Jól van. Eddig igaz lehet. De most arra felej. Hova akasztották azt az óriási dobot?
2: Hát tényleg nem tudod? A te óriási házadban, amelyik olyan magas volt, hogy ha ledobtak egy tojást a tetejéről, az kikert, és tyúk lett belőle, mire a földre ért.
0: A tolvajnak már semmi más nem jutott eszébe. Meglepődött, hogy a kisfiú milyen éles eszű.
1: Hiszen a saját meséimet adja vissza nekem.
0: Gondolta magában bosszankodva. Aztán úgy tett, mintha megfeledkezett volna a mesékről. Megkérdezte a fiútól.

0: Van testvéred?
1: Igen, a bátyámnak két öccse van, és az egyiknek két bátyja. Mondd hát meg, hány fivérem van, s hányadik vagyok én közöttük?
2: Kérdezte a buta tolvaj, mert más nem tudott erre felállni.
1: Pedig igazán egyszerű. A szüleimnek három fia van, és én vagyok a második. Így a bátyám öcsei az öcsém, és én magam vagyunk. Az öcsém bátyjai pedig a bátyám, és én vagyunk.
2: Ekkor már tudta a tolvaj, hogy a fiú túljárt

0: morális kimerített, és veszélyes lenne tovább is magamnál tartani.
1: Így hát elhatározta, hogy visszaviszi a fiút a szüleihez. Vissza is fordult. Vitte az okos fiút hazafelé, és a fiú az éjszaka sötétjében mosolygott magában. Mielőtt hazavitte a gyereket a tolvaj, gyorsan kilopózott a házba, és megkönnyebbült sóhajjal eltűnt a sötét erdőben.

0: Csipke Rózsika. Hajdanában volt egy király és egy királyné, s minden nap mondogatták,
1: ó, bárcsak volna gyermekünk!
0: De nem lett nekik. Történt aztán, hogy egyszer a királyné a fürdőben ült, és akkor kimászott a vízből egy béka, és így szólt hozzá.
2: Kívánságot beteljesül, egy év sem telik belé, s leánykát hozol a világra.
0: Úgy is történt, ahogy a béka mondotta, a királynénak kis leánya született, és pedig oly szép volt, hogy a király egészen oda volt örömében, és nagy ünnepséget rendezett, amelyre nem csak a rokonait, barátait és jó ismerőseit hívta meg, hanem a tudós asszonyokat is, hogy kegyesek és jó akaratúak legyenek az újszülötthöz. 13 tudós asszonya volt a birodalomban, de mivel a királynak csak 12 aranytányérja volt, amelyekben tálalni akart nekik, ezért egyiküknek otthon kellett maradnia. Nagy pompával ülték meg az ünnepet, és legvégül a tudós asszonyok megajándékozták csodálatos adottságaikkal a gyermeket. Egyiküktől erényt kapott, a másiktól szépséget, a harmadiktól gazdagságot, és így tovább. Mindazt megkapta tőlük, amit kívánni lehet a világon. Amikor a tudós asszonyok közül 11 már kimondta áldó szavát, hirtelen belépett a 13. Azért jött, hogy bosszút álljon, amiért nem kapott meghívást, és enélkül, hogy bárkit is üdvözölt volna, vagy akár csak egy pillantásra méltatott volna, felhangon így szólt.
3: A király leány az ő életének 15. esztendejében ujját megszúrja egy orsóval, és holtan rogyik össze.
0: És anélkül, hogy egy szót is szólt volna többet, sarkon fordult és kiment a teremből. Megrémültek mindannyian. Akkor előlépett a 12. tudósasszony, akinek még hátra volt a jó kívánsága, és mert az átkot nem tudta semmivé tenni, csak enyhíteni, ezért így szólt.
4: Habár összerogyik a király leány, mégsem halálba hull, hanem 100 esztendős, mélységes álomba.
0: A király szerette volna megóvni a gyermekét a bal szerencsétől, ezért elrendelte, hogy a királyságában el kell égetni minden orsót. A leánykán pedig beteljesült a tudós asszonyok minden áldása, mert oly szép volt, oly tisztességtudó, oly nyájas és értelmes, hogy aki csak látta, rögvest megszerette. Történt aztán, hogy egy napon, amikor éppen 15 esztendős lett, a király és a királyné nem volt odahaza, és a leányka egyedül maradt a palotában, ahol aztán föl-alá járkált, körülnézett a szobákban és a kamrákban, ahol csak tartotta kedve, végül elvetődött egy ódon toronyba. Fölhágott a keskeny lépcsőn, és egy kis ajtóhoz jutott. Rozsdás kulcs merett a zárból, és a leányka, hogy elfordította, fölpattant az ajtó,

0: és az egy kis kamrába nyílt, ahol egy vénséges asszony ült orsóval a kezében, és fonta serényen a leánrostot.
1: Jó napot, vénséges anyuka! Mivel foglalatoskodol?
2: Fornogatok.
1: Hát az ott miféle holmi, ami oly vígan perdül fordul?
0: Kérdezte a leány, azzal kezébe vette az orsót, és ő is próbált fonni. De alig, hogy megérintette az orsót, beteljesült az átok, és az megszúrta az ujját. És abban a pillanatban az ágyra hanyatlott, és mélységes, mély álomba merült. És ez az álom az egész palotát elborította. Elaludt a király és a királyné, akik éppen hazaértek és beléptek a trónterembe, és velük együtt elaludt az egész udvari nép. Aludtak a lovak az istálóban, a kutyák az udvaron, a galambok a tetőn, a legyek a falon, sőt a láng, amely eddig a tűzhelyen lobogott, az is elcsendesült és elaludt. És megszűnt sercegni a pecsenye, és az a szakács, aki meg akarta ráncigálni a kukta haját, mert az elrontott valamit, az is eleresztette őt és elaludt. És elpihent a szél, és a palota előtti fákon egy levél sem rezdült. A palota körül csipkebokrok bozótja kezdett el burjánzani, és évről évre magasabb lett, míg nem az egész palotát eltakarta, és fölébe nőtt, úgyhogy abból már mi sem látszott, még a szélkakas sem a tetőn. És az országban elhírelődött a rege a szépséges alvó csipke rózsikáról, mert így nevezték el a királylányt, úgyhogy időről időre jöttek némi nemű királyfiak, hát ha által tudnának törni a bozóton a palotáig. Ám az egyiküknek sem sikerült, mert a csipkebokrok, mintha kezük lett volna, megragadták és nem engedték el őket, és az ifjak nem tudtak szabadulni, és nyomorúságos halált haltak. Sok-sok év után ismét eljött egy királyfi az országba, és beszélt egy öreg emberről, aki mesélt neki a csipkebozótról, s hogy állítólag egy palota rejlik mögötte, amelyben egy csodaszép királyleány, Csipke Rózsika nevezetű, aluszik immár vagy 100 esztendeje, s hogy vele aluszik a király és a királyné és az egész udvari nép. És az öreg ember azt is hallotta még a nagyapjától, hogy számos királyfi jött már és próbált szerencsét, hát ha által tudnának törni a bozóton, de fennakadtak rajta, és így siralmas halált haltak. Szólt az ifjú.
3: Én bizony nem félek. Oda megyek, hadd lássam azt a szépséges Csipke Rózsikát.
0: A derék öreg ember hiába próbálta lebeszélni a szándékáról, a királyfi nem hallgatott rá. Már most éppen eltelt 100 év, és ez volt az a nap, amikor Csipke Rózsikának föl kellett ébrednie. Amikor a királyfi odaért a csipkebozóthoz, hát az tel is tele volt szép nagy virágokkal, és azok maguktól szétnyíltak előtte, és őt bátatlanul áteresztették, majd mögötte ismét sűrű bozóttá zárultak össze. Látta a királyfi a palota udvarában a lovakat és a foltos tarka vadászkutyákat mély álmukban heverni, és a tetőn ott ültek a galambok szárnyuk alá dugott fejecskével. És hogy belépett a palotába, látta, hogy a legyek alusznak a falon, és hogy a konyhában a szakács emeli a kezét, mintha galléron akarná ragadni a kuktát, és hogy a cselédlány ott ül a kezében a fekete tyúkkal, amelyet meg kell kopasztania. Tovább ment, és látta, hogy a trónteremben fekszik és aluszik az egész udvari nép, s fönt a trónon a király és a királyné feküszik. Még tovább ment, és minden oly csendes volt, hogy hallhatta saját lélegzetét. Végezetül felment a toronyba, és kinyitotta a kamrácska ajtaját, ahol Csipke Rózsika aludt. Íme ott feküdt, és oly szép volt, hogy a királyfi nem tudta róla levenni a szemét, és fölébe hajolt, és megcsókolta. És ahogy hozzáért az ajka, Csipke Rózsika felnyitotta a szemét, és felébredvén szer fölött kedvesen pillantott a királyfira. Akkor együtt lementek a toronyból, és felébredt a király és a királyné, és föl az egész udvari nép, és kerekre nyílt szemmel bámultak egymásra. És fölálltak a lovak az udvarban, és megrázták magukat, és fölszökkentek a vadászkutyák, és a farkukat csóválták. A tetőn a galambok elővonták fejecskéjüket a szárnyuk alól, körülnéztek és kirepültek a mezőre. A legyek ismét mászkálni kezdtek a falon, a tűzhelyen fölcsapott a láng, és lobogva hevítette az étkeket. A pecsenye pedig megint sercegni kezdett, és a szakács adott egy pofont a kuktának, az meg bömbölt, és a konyhaleány a tyúkot az utolsó pihéig lekopasztotta. Aztán pedig hatalmas pompával megülték a királyfi és Csipke Rózsika mennyegzőjét, és ők boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

0: A bátor egér úrfi. Két kis egérke ült összebújva egy gyufás katuján. Az egyik egér kisasszony volt, a másik egér úrfi.
1: Színikém aranyosom, szeretlek, szeretlek, légy a felesége.
0: Az egér kisasszony szemérmesen lesütötte a szemét, de azért közelebb húzódott egér úrfihoz.
1: Megvédlek erős karommal, megoltalmazlak minden veszedelemben. Hiszen tudod, hogy én vagyok az egerek között a legbátrabb, a legvitézebb.
0: Hallotta ezt a cirmoszica, aki megneszelte a háttérben a két kis egeret. Mosolygott magában az egér úrfi szájaskodásán, és elhatározta, hogy megtéfálja a vitéz udvarról. Az egér kisasszony már-már olvadózni kezdett a nagy hős szavainak hallatára, amikor egyszerre csak a cirmoszcica odadugta közéjük a bajuszos orrát. Az egér úrfinak inába szállt a bátorsága, és se szó, se beszéd úgy otthagyta az egér kisasszony faképnél, mint Szent Pál az olályokat. Az egér kisasszony kétségbe esetten lefordult a gyufás katujáról. A cirmoszcica pedig nagyot nevetve visszahúzta megint a kuckóba a bajuszos orrát, mert nem akarta megenni az egér kisasszonyt, akit ilyen csúfosan cserben hagyott a hős egér úrfi.

0: egyszer két béka. Az egyik Oszaka város mellett lakott egy gödörben, a másik pedig Kiotó mellett, egy patakban. Mit gondoltak, mit nem? Mind a kettőnek nagy kedve kerekedett, hogy világot lásson. Az egyik béka, amelyik Kiotóban lakott, szerette volna látni Oszakát. A másik pedig, amelyik Oszakában lakott, az meg szerette volna látni Kiotót. Egymást nem ismerték, soha egymásnak hírét sem hallották, s íme mégis egyszerre, egy pillanatban gondoltak erre az utazásra. Egy órában indult mind a kettő a nagy útra. Mentek, mendegéltek, hát bizony csak lassan haladtak, s mert hogy volt egy szörnyű magas hegy is a két város között. Bizony sok idő telt belé, amíg annak a magas hegynek a tetejére kiértek, de bezzeg, elcsúszdálkozott mind a kettő, mikor ottan meglátták egymást.
1: Adj Isten!
2: Hát, te hova indultál, testvér?
1: Én bizony, szeretném meglátni Oszaka város.
2: Hogyan? Bizony! Nalám, én meg Oszakából indultam azért, hogy lássam Kiotót, a Mikado híres városát.
1: Egyre jó!
0: Ott mindjárt leültek, megbarátkoztak, ettek, ittak, mulattak, még táncra is kerekedtek. Tánc után pedig leheveredtek a jó magas fűbe, s pihentek, aztán elkezdtek beszélgetni.
1: Nalám! Erről a hegyről jól lehetne látni mind a két várost, hogyha fel tudnánk állani a lábunkra.
2: Hiszen azt megtehetjük. Álljunk fel a hátsó lábunkra, az első lábunkkal öleljük által egymást, fogodzunk meg jó erősen egymásba, te nézz Oszaka felé, én nézek Kiotó felé, akkor legalább nem kell tovább fáradnunk, anélkül, hogy oda mennénk, mind a ketten látjuk egymás városát. Mit szólsz hozzá?
0: Tetszett a terv. Egyszeribe talpra ugrottak, felálltak, összefogóztak, s néztek egyik erre, másik arra. Azám, csak hogy a fejüket, amint felemelték, mind a kettőnek a szeme hátrafelé fordult. A kiotói béka, amelyik háttal volt Kiotónak, Kiotót látta, az oszakai béka meg Oszakát látta.
1: Mitani? Hiszen Oszaka kivileg éppen olyan város, mint Kiotó.
2: No, hallod, engem is, micsoda, hiszen Kiotó éppen olyan, mint Oszaka. Na, azért igazán kár volt kimászni ennek a hegynek a tetejére.
0: Le is mondottak egyszeribe arról, hogy tovább menjenek. Még jól kimulatták magukat, ettek, ittak, pihentek egyet, azzal aztán szépen elbúcsúztak egymástól, a kiotói béka ment haza Kiotóba, az oszakai béka ment haza Oszakába. Otthon mind a kettő elmondotta a többi békának, hogy Kiotó éppen olyan, mint Oszaka. Oszaka olyan, mint Kiotó, és soha, de soha haláluk napjáig senki el nem tudta hitetni velük, hogy bizony Kiotó nem Oszaka, és Oszaka nem Kiotó. Itt a vége, fuss el véle!

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy parasztember, aki már régebben férjhez adta két lányát. Egy szép napon elhatározta, hogy meglátogatja őket, megnézi, hogy megy soruk. Először a kisebbik lányát kereste fel, mivel ő csak nem régen ment férjhez. Egy gazdag ember kérte meg, de a parasztember nem adta hozzá, mert azt mondta, nem elég jó családból való. Így hát végül is olyan férfihoz ment feleségül, aki ugyan jó családból származott, de nagyon szegény volt, és a házas pár most is nagy szegénységben élt. A fiatalasszony olcsó és rongyos ruhát hordott, és ő is, meg férje családjának többi tagja is, csak máról holnapra tengődtek.

0: Amikor apja megérkezett, hellyel kínálta, aztán úgy tett, mintha ennivalót készítene. A házban azonban nem volt élelem, és a fiatalasszony nem tehetett mást. A tűzre tett egy serpenyőt, és beleszórt néhány szem száraz, ehetetlen tamarindvalót. Kavargatta, kavargatta, és amikor a magok pörkölődni kezdtek, ilyen hangot adtak. Kasz, kasz, kasz.
1: Hát te mit sütsz?
0: Kérdezte kíváncsian az apja. A fiatalasszony még akkor is haragudott, hogy szegény emberhez kényszerítették feleségül. Így válaszolt hát.
2: Pénzünk nincsen, apám, úgyhogy nem akad már sütni, főzni valunk, mint férjem családjának a jó neve.
0: Az apát nagyon megbántották lánya szavai. Nem felelt, hanem felkelt, elhagyta a házat, és elindult a másik lányához.

0: Az idősebbik lány gazdag ember vette feleségül, s nagyon jól ment a sora. Amikor az apa megérkezett a házba, lánya nagy gondoskodással vette körül. Meg is volt elégedve a parasztember, úgy érezte, így kell viselkednie minden hálás gyermeknek. A fiatalasszony kényelembe helyezte apját, azután munkához látott, és rizstésztából készült ínyen csemegét készített. Apjának ugyancsak ízlett a tészta, és megkérdezte, mi a neve. A lány így felelt.
1: Vella Váhumnak hívják, ami azt jelenti, édes rizscsöröge.
0: A parasztember jól lakott, azután hazaindult. Csak úgy ragyogott az elégedettségében, és sietett, ahogy csak tudott. Egyre csak azt mormolta magába.
2: Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge.
0: Nehogy elfelejtse a finom csemege nevét. Ment, mendegélt, ugrándozott, néha előrehajolt, néha oldalra hajolt, de mindig csak ez dünnyögte.
2: Édes rizscsöröge, édes rizscsöröge.

0: kutyában piacra igyekvő lány mellett haladt el, rámosolygott, de akkor is csak ezt hajtogatta.
1: Édes riscsöröge, édes riscsöröge!
0: Akivel csak találkozott, mindenki jól mulatott rajta, amint az öreg parasztember hazafelé siet, és egyre azt énekli.
1: Édes riscsöröge, édes riscsöröge!

0: zavarodott. Elvesztette az eszét. De az öreg ember nem törődött a csodálkozó pillantásokkal, bámészkodással. Amikor ismerőssel találkozott, a szokásos módon üdvözölte.
1: Hosszú életet kívánok neked, édes riscsöröge, édes riscsöröge!
0: Sietni, sietni, sietni!

0: ennél gyorsabban ment az öreg parasztember, annál jobban bukdácsolt. Aztán egyszerre belerugott a lábujjával egy nagy kőbe, s fájdalmában felkiáltott.
1: Jaj, a lábam körme, jaj, a lábam körme!
0: De azért csak tovább ugrált, biceget, s néha megállt, ahogy megdörzsölte a lába ujját. És mondta tovább.
1: Jaj, a lábam körme, jaj, a lábam körme!
0: Észre sem vette, felcserélte az édes rizscsörögét ezzel az új ritmussal. Amikor végre hazaért és a székéhez biceget, még le sem ült, már bonta a feleségének.
1: A lányunk ízletes, jaj a lábam körmét készített, ami az ő falujuk különlegessége. Te is csinálj nekem kis jaj a lábam körmét, mert nagyon szeretem.
2: Mi a csuda az a jaj a lábam körme? Soha életemben hírét sem hallottam.
1: Na, te is finom feleség vagy. 60 esztendős elmúltam, és az együtt töltött hosszú éveink alatt egyszer sem készítettél nekem jaj a lábam körmét. Szégyen és gyalázat, a lányod is tud jaj a lábam körmét sütni, de te még hírét se hallottad?
2: Én pedig együtt töltött hosszú éveink alatt egyszer sem hallottam egy jó szót sem tőled. Csak szittál, csak csépeltél. Akármit tettem érted, te nem becsülted semmire. Micsoda hálatlan fér vagy!
1: Én? Ki a házamból vészi, pirtyó?
0: Civakodásuk egyre hangosabb és hangosabb lett. Végül már valamennyi szomszéd az ablakban leskelődött. Az egyik szomszéd a veszekedő asszonyt figyelte, és így szólt.
3: Addig járatja a száját, míg olyan nem lesz, mint az édes rizscsöröge.
1: Ez az! Ez az! Ezt akartam mondani! Édes rizscsöröge!
0: Így aztán a veszekedés amilyen hirtelen támadt, olyan hirtelen véget is ért. Az öreg asszony nagyon is jól tudott édes rizscsörögét sütni, és azonnal hozzálátott, hogy elkészítse. Amikor a feleség 5 édes rizscsörögét megsütött, a parasztember így szólt.
1: No, elég is lesz. 3 az enyém, 2 a tied.
0: Hanem az öreg asszony csak 2 csörögét adott neki, 3-at megtartott magának. Ez újabb vihart kavart, sértegetni kezdték egymást, míg ismét hangosan kiabáltak.
1: Csak már befognád azt a nagy szád, hogy végre leülhetnénk és élvezhetnénk a csörögét.
2: Az én nagy számat? És mi van a te nagy száddal?
1: Legalább az anyád emlékére hagynád abba ezt a rikácsolást.
0: Egy pillanatra csend lett. Végül így szólt a parasztember.
1: Hát nem csodálatos ez a csend. Kössünk fogadást. Amelyikünk megtöri a csendet, az kapja a kevesebb csörögét.
2: Te fogod megtörni.
1: Fogadjunk.
2: Fogadjunk.
0: Így aztán ott ültek az asztalnál, előttük az 5 csöröge, és egyikük sem szólt egy szót sem. A délből este lett, az estéből éjszaka, de egy szót sem ejtettek ki a szájukon. Csendben lefeküdtek. Másnap reggel folytatódott a csend. A parasztember és felesége külön ágyban aludtak, hang nélkül, és még csak nem is suttogtak. Időnként jelbeszéddel tudatták egymással, ha valamit meg kellett csinálni, de egy szó sem hangzott el. Így teltek a napok, a csöröge érintetlenül állt az asztalon, és a napi munka is végezetlen maradt. A házban lassan kifogyott az étel, és egyikük sem mondta a másiknak, hogy szerezzen frisset. Végül már a jelbeszédhez is gyengék voltak, és megszokták, hogy végleg ágyban maradnak. A barátok meg a szomszédaik annyira hozzászoktak már, hogy a parasztember házából állandóan veszekedés hallik, hogy a csend miatt aggódni kezdtek.

Elmentek megnézni, mi baj van, és ott találták az öregembert meg az öregasszonyt mozdulatlanul fekve az ágyban. A szomszédok bementek, megbögdösték őket, de azok akkor sem beszéltek. Úgy feküdtek, mintha süketnémák lettek volna.

0: Az emberek azt gondolták, hogy az idős házaspár meghalt. Felkészültek a temetésükre, de az öregember meg az öregasszony még akkor sem szólt egy szót sem. A szomszédok két sírgödröt ástak, s már kezdték leereszteni a testeket. Amint éppen eresztették a parasztember, valaki elejtette egy lapátot, és az pontosan az öregember fájós lábkörmére esett. Az öreg nem tudta elviselni a fájdalmat, s felkiáltott.
1: Júj, a lábam körme!
0: Felpattant erre a halotti ruhába öltöztetett öregasszony, és így kiáltott.
2: Én nyertem! Te törted meg a csendet, enyém a három édes rizstyöröge!
0: Valóban, az öregasszony nyerte meg a fogadást. Látjátok, kedveseim, ez a különbség az édes rizstyöröge, és jaj a lábam kiskörme között. El ne feledjétek soha!

0: Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak volt egy macskája. Ez a macska olyan falánk volt, hogy minden fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát. A szegény asszony megelégelte a macska falánkságát, s egyszer, mikor a macska a teljes lábast egészen kiürítette, fogta a seprűt, jól megverte, s mondta neki.
1: Kinek a rögy a házamból? Fel is út, le is út! Többet ide be ne tedd a lábad!
0: No, szegény macska mehetett világgá. Elindult nagy búsan, kiment a faluból, kódorgott erre-arra mindenfelé, aztán egy hídhoz ért, ott leült, s dorombolt magában nagy búsan. Amint ott üldögélne, látja, hogy ott üldögél egy róka is. Szépen oda settenkedik, s elkezd a róka farkával játszani. Megijed a róka, visszafordul, nézi a macskát, nem tudja elgondolni, mi az Isten teremtése lehet. Ilyen állatot még nem látott. Visszahököl egy kicsit, de vissza a macska is, mert még ő sem látott rókát világon való életében. Mind a kettő megijedt a másiktól. No, hanem mégis a róka szólalt meg először, kérdi a macskától nagy szepegve.
2: Ki légyen az úr?
3: Aha, úgy látszik fél tőlem.
0: Mindjárt neki bátorodott, s mondotta is nagy büszkén.
3: Mit? Hát te nem ismersz engem? My name is király. Kacor király, nincs az az állat, aki ne félne én tőlem.
2: Ennye! Igazán szégyellem, hogy még a híredet sem hallottam.
0: Egyszeriben meghívta nagy tisztelettel Kacor királyt, legyen szerencséje, látogassa meg az ő szegény házánál, lesz tyúkhús, récehús, lúthús vacsorára, s minden, ami kitelik tőle.
3: Jól van, hát elmegyek veled.
0: Elmennek a róka házába, de bezeg a róka sürgött, forgott, felvetette a konyhát, sütött mindenféle pompás pecsenyét, kínált a Kacor királyt.
2: Egyék, felséged, egyék, ne éhezzék, mint otthon.
0: Mikor aztán az ebédnek vége volt, ágyat vetett Kacor királynak, puha ágyat, s Kacor király meghagyta, hogy csend legyen a háznál, nehogy valaki megháboríts az ő nagy nyugodalmában. Kiment a róka a háza elé, ott járt fels alá, s vigyázott, nehogy valaki bemenjen, de még a háza felé se közelítsen. Egyszer jön arra egy nyúl, s a róka már messziről rákiáltott.
2: Szaladj innét, te szerencsétlen! Nem tudod, hogy nálam alszik a Kacor király, ha felébreszted.
4: Vége az életednek!
0: Hiszen egyéb sem kellett a nyúlnak, utcú neki szaladt árkombokron által, mintha szemét vették volna. Amint szaladt, szembe jöv vele egy medves, kérdi.
5: Hát te meg hova szaladsz? Talán bizony a kopók kergetnek?
6: Jaj, ne is kérdezz a medve bátyúrom! A rókakoma ház előtt jöttem el, s azt mondta a rókakoma, hogy szaladjak, mert Kacor király van nála a szálláson, s ha felébreztem, vége az életemnek.
5: Na hallod, öcsém, sok országot és világot bejártam, de Kacor királynak még színét se láttam, de még hírét se hallottam. No, csak azért is meglátogatom rókakomát, hadlám, ki az a Kacor király?
0: Elmegy a medve a rókakomához, s hát a rókakoma még mindig ott jár kell a háza előtt, s amint meglátja a medvét, kiált neki.
2: Jaj, lelkem, medvekomám, ne jöjjön erre, mert ha Kacor király felébreszti, vége az életének, vége az enyémnek is.
0: De bezzeg megijedt a medve is, megfordult, s futott keresztül az erdőn, mintha szemét vették volna. Meg sem állott, míg a nyulat utol nem érte. Hát mire odaért, ott voltak a nyúl körül mindenféle állatok, szárnyasok és szárnyatlanok. A nyúl beszélt neki Kacor királyról, s az állatok rémüldöztek. Volt ott mindenféle állat, farkas, őz, szarvas, varjú, sas, holló, s mind szörnyen meg voltak ijedve, nem tudták, hogy mit csináljanak. Azt mondja egyszer a nyúl.
6: Mondok én valamit, álljunk össze. Anyám vagyunk, csináljunk nagy vacsorát, sírjuk meg a Kacor királyt. Ha a rókakomához elment vacsorára, eljön mi hozzánk is.
7: Bíz, az jó lesz. Én, ha megbíztok bennem, elmegyek Róka kumához, s meghívom Kacor király őfelségét.
0: Bezzek, hogy megbíztak benne, hogy ne bíztak volna, hadd menjen a varjú. Elmegy a varjú a Róka kumához. Köszön illendőképpen, mondja, hogy mi jóban jár.
2: Jól van, mindjárt bemegyek, megnézem, hogy felébredt-e, és elmondom a kívánságotokat.
0: Bemegy Róka kuma, s hát éppen akkor dörzsöli a szemét Kacor király, nagyokat nyújtózkodik, hogy ropog belé a csontja.
3: No miért, barátom?
2: Fenséges királyom, itt van egy varjú. Minden rendbéli és rangú állatok küldték ide, hogy megfívják felségedet vacsorára.
0: Kacor király megpödörte bajuszát, s mondta Róka kumának.
3: Jól van, mehetsz. Mondd a varjúnak, hogy elmegyek.
0: Visszarepült a varjú nagy örömmel a többi állathoz, s jelenti Kacor király üzenetét. Hely, uram, teremtöm, egyszeriben nagy tüzet raknak az erdő közepén. A medve hozott ökörhúst, a farkas lóhúst, a sas mindenféle apró madarat, a nyúl felcsapott szakácsnénak, forgatta a nyársat, sütötte a drága pecsenyéket, a többiek körülállták a tüzet, úgy várták Kacor király őfelségét. Aközben Kacor király is neki készülődött, jó hegyese kipödörte bajuszát, s elindult Róka kumával a vendégségbe. Elejükbe jött a varjú, s úgy mutatta az utat, de a világ minden kincséért sem mert volna leszállni a földre, hanem repült egyik fa tetejéről a másikra, s úgy károgta. Egyszer meglátják Kacor királyt, amint jő Róka kumával. Hát, uram, teremtöm, ahány állat ott volt mindannyinak, inába szállt a bátorsága. Azzal nekiíramodtak, szaladtak, ahányan voltak annyi felé. Hogyha azok a bolond állatok el nem szaladtak volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Babszem Jankó. Na gyerekek, ki nem hallotta hírét Babszem Jankónak? Aki nem hallotta, ide tartsa a fülét, mert ma este Babszem Jankóról mondok mesét. Volt, hol nem volt, az már bizonyos, hogy hét országon túl, ha akarom innét, volt egyszer egy szegény ember, kinek annyi gyereke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hiszen csak az az egy ne lett volna, mert akár hiszitek, akár nem, ez az egy akkora volt, mint egy babszem, de még egy makulamágszemmel sem nagyobb, s úgy is hívta minden lélek Babszem Jankó. Hely, sokat búslakodott, epekedett a szegény ember, de még többet a felesége, hogy mi lesz Jankóból. Kendernövéskor múlt 16 esztendős, s csak akkora most is, mint amikor megszületett. Csak lesz, ahogy lesz, amíg ők élnek, de ki visel majd gondot erre a szetemnyi teremtésre azután? Elmegy a szegény ember egyszer szántóba, s magával viszi Jankót is. Amint szántanak, egyszerre csak omlani kezd az áporeső. A szegény ember félbehagyta a szántást, Jankó pedig az eső elől bebújt egy keserű lapi alá. De ahogy bebújt, az egyik ökör hátrafordul, s ham, bekapja a keserű lapit Jankóval együtt. Keresik Jankót. Mikor az eső elállott, mindenfelé tűvé tesznek minden barázdát, minden hasadékot, kijött az egész falu a keresésére, de csak nem tudták megtalálni. Hazamentek nagy búsan, hát ha otthon megtalálják, de bizony Jankó eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Amíg így keresnék, Jankó csak elkezd kiabálni az ökör hasából.
1: Édesapám! Üttesse meg a kajlát, mert különben sohasem lát meg az életben!
0: A szegény ember hallotta is, nem is, azt hitte, az ördögök akarják megtréfálni. Másnap az ökröt kicsapták a kertbe, s ott jól lakott fűvel. De annál erősebben megéhezett Jankó. Mit gondolt, mit nem? A kis ostora nyelével, mert ugye az is vele volt, elkezdte döfögélni a kajla hasát, s a szegény nagy kínjában elé bogárodzott a ház elé. Ott ismét kiabálni kezdett Jankó.
1: Édesapám, azt mondom, hogy üttesse meg a kajlát, mert bizony Isten kifogy a Jankó fiából. Kit szeret jobban, engem-e vagy a kajlát?
0: Fájt bizony a szegény ember szíve a kajláért, de mégiscsak kedvesebb volt néki az édes gyermeke, és megüttette a kajlát. De mit tett a boldogtalan? Eladta a kajla belét egy asszonynak. A kajla meghalt, és Jankó mégse volt. Az asszony, aki a kajla belét megvette, elment a vízre, hogy mossa ki. Amint egy hurka szálat öblögetne, nagyot rikkant Jankó.
1: Éfi asszony, látom a bokáját!
0: Hely, megijedt a szegény asszony. Szentül azt hitte, hogy a kajlában ördög volt. Nagy ijedtében átlódítá a belet a víz túlsó partjára. Éppen arra járt egy farkas. Ham! Bekapta a belet hurkástól Jankóstól. Aj, édes Istenem, mérgelődött Jankó a farkas hasában, hogy az apja megüttette milyen a drága ökröt. S mi haszna, még rosszabb helyre került. Ahogy csak az icipici piránkoló karjából kitelt, döfte szurkálta a farkas, és egyre azt kiabálta.
1: Hajtsd, pásztor, a csordádat hajtsd, mert jön a farkas!
0: Megjött a farkas szörnyűségesen, hogy ki az Isten haragja ülhetett a hasába, megfutamodott, mintha szemét vették volna ki. Szaladtában találkozik egy medvével. Kérdi tőle a medve.
2: Hová futsz, farkaskoma? Hiszen senki sem kerget.
3: Dehogy nem, medve koma, ha sem a bolyt az eleven ördög, döfköd, szurkál, s mindig kiabál. Jaj, csak valaki megszabadítana tőle. Jaj,
2: ne búsulj, komám. Gyere velem, róka komám asszonyhoz. Most esztendeje belőlem is kikergette az ördögöt.
0: Elmennek róka komám asszonyhoz, aki már volt legalább 100 esztendős. A barlangjából ki sem mozdult soha, mert három lábára sánta volt, a negyedik pedig eltörve, a jobb szemére vak is volt, de a ballal sem látott semmit. Abból éldegélt szegény öreg feje, hogy a többi állatokat kuruzsolta. Elé mondja baját a farkas, s róka komámasszony egyet csavarít a fején.
4: Na, ilyet még én sem hallottam. Na, de csak tájts ki a szádat.
0: A farkas kitátotta a száját, a róka pedig belé kiáltotta.
5: Hókusz, pókusz, ördög, bördög,
6: bújj ki a farkas komám hasából!
0: Ahogy a farkas kitátotta a száját, világossá kereszkedett be a torkán, s Jankó ezen kezdett kifelé botorkázni. Amikor a szájáig ért a farkasnak, hallja, hogy őt ördögnek gondolják.
1: Éppen jó, legalább majd ennem adnak.
0: Azt felelte a róka komám asszony hókuszpókuszára.
1: Nem bújok vizén, míg az erdei tolvajok házáig nem visztek, s akkor is csak úgy, ha a farkas tátva hagyja a száját.
0: Megtették jó szívvel, amint kívánta, és elvitték az erdei tolvajok házáig, hogy Jankó szépen kiugrott a farkas szájából. Éppen amikor a földre pottyant, akkor vacsorázott a 12 híres tolvaj. Mint egy szénabogja, akkor a rakásba hevert a teménytelen sok arany, gyémánts, ezek úgy ragyogtak, hogy aztán elülhetett volna mellettük még egy font milligyertya is. Jankó szép csendesen fölmászott a sültestálba, istenesen megrakta a hasát, még egy pohár bort is behörpintett, s közbe hallgatta, hogy mint tanakodnak a tolvajok. Hát hallja, hogy éppen azt a herceget akarják kirabolni, akinek kakas sarkon forgó gyémánt palotája egy jó puskalövésnyire volt az ő apja házától. Megálljatok, gondolja Jankó.
2: Ebből ugyan nem lesz semmi.
0: Szépen a vezér zsebébe hüngörödött. Éjfélkor felszedelőzködtek a tolvajok, s elmentek a herceg palotájába. A nagy vaskaput tolvajkulccsal kinyitották, nem különben a palota ajtaját is, éppen abba a szobába találtak nyitni, ahol a herceg kisasszony aludt. A tolvajok meg akarták kötözni a szépségesen szép herceg kisasszonyt, hogy magukkal vigyék, de Jankó ebbe a minutába kiszökött a vezér zsebéből, s elkiáltotta magát.
1: Hozzá ne nyújjatok az életetek, kedves!
0: Néznek a tolvajok erre is, arra is, de nem látnak semmiféle élő lelket. Ezen még jobban megijedtek, és kifutottak a szobából. De nem mentek tovább, hanem hallgatóztak, és mikor látták, hogy ismét csendesség van, visszamentek a palotába. Ez alatt Jankó lehúzta a herceg kisasszony ujjáról a gyűrűt, áttipegett, topogott a herceg szobájába, jól megrántotta a herceg szakállát, és a fülébe súgta.
7: Keljen föl, herceg úr, mert itt vannak a tolvajok.
0: Áj, felszökik a herceg, nagyot rikkant. Ide, katonák! Mire a tolvajok észrevették magukat, a katonák elállották a palotát, és mind a 12 tolvajt levágták. Kereste, kutatta azután a herceg, hogy vajon ki lehetett az a derék ember, aki megmentette az ő életét. De híre nyoma veszett annak, mintha a föld nyelte volna el. Pedig a herceg erősen fogadkozott, hogy egyetlen leányát tüstént neki adná. Hallotta ezt Jankó, mert még mindig ott volt a palotában, csak őt nem látta senki. Hely, édes Jézusom, te bezzeg megörült, mikor hallotta a herceg fogadkozását, mert Jankó úgy megszerette a herceg kisasszonyt az első pillantásra, hogy azt mondta, babszemet sem ér az élete, ha az övé nem lesz, az az aranyhajú herceg kisasszony. Közben legyen mondva, mikor Jankó kiszökött a farkasból, mind a ketten, medve, farkas, azt mondták, hogy csak füttyentsen egyet, a segítségre van szüksége, mindjárt ott teremnek. Kimegy Jankó a palotából, ki a határa, s füttyent egyet. Mindjárt ott termett a farkas és medve is.
8: Mit parancsolsz, édes gazdám?
1: Azt, hogy vigyen engem a tolvajok házához, te pedig keríts nekem egy rengeteg nagy szekeret, fogj elébe 8 medvét, s hajtsd a tolvajok házához.
0: Még jóformán félre sem nézett Jankó. Már ott voltak a tolvajok házánál, de a medve is ott volt a nagy szekérrel, melyben 8 medve volt fogva.
1: Na, most töltsétek a szekérbe, ami arany és gyémánt van itt.
0: Úgy lett, amint parancsolta, és mikor készen voltak a rakodással, elindultak a Jankóék háza felé. Amint mentek, mendegéltek délidőben, egy nagy kőszikla alá értek. Megálltak ott, hogy egy kicsit szusszanjanak, mert még annak a 8 erős medvének is nehéz volt a teménytelen sok kincs. Hát, amint a nap éppen az ég közepére ér, megnyílik a szikla, s forrás bugyog ki belőle. Szomjas volt Jankó, oda tartja a száját, s jót húz a forrás vízből. Na, lássatok csodát! Jankóból egyszerre nagy szál daliás legény lett, hogy még a medvék szeme is csak úgy meredezett a bámulattól. Mert hiába tekergetitek a fejeteket, de úgy volt, ahogy mondom. Mert az a forrás olyan forrás volt, hogy minden hét esztendőben budjant ki, s csak déli 12 órakor. S ha csökött ember, ivott abból, magas sudár lett belőle. Mikor Jankó hazaért, az apjáék bizony nem ismertek rá, s ha azt a teménytelen kincset nem hozza, beszélhetett is volna nekik ítélete napjáig. De hát, mégiscsak Jankónak kell lennie, gondolták az öregek, idegen ember, nem bolond, hogy ennyi kincset hozzon nekünk. Még el sem telt egy hét, Jankó olyan palotát épített, hogy külön volt a hercegénél. Mikor a palota kész volt, azt mondta Jankó az anyjának, most már immáron sudár hangon.
1: Anyó, menjen el a herceghez, és kérje meg nekem a lányát.
0: Csak hogy föl nem veti a szegény asszonyt a csuda, azt hitte, hogy Jankó megháborodott az elméjében. De ez addig volt a nyakán, hogy nagy félelmek közt elment a herceghez, hanem a konyhán belül nem mert menni. Történetesen arra ment a herceg, s megszólította.
9: Hát kiért mi jó baj jár jutkálni?
10: Jaj, lelkem, Örcsög uram, meg sem merem eztet mondani magának, hát az bizony úgy volt, hogy hát a Jankó fiam ide küldött, hogy jaj, Istenem, nem ismerem, hogy mondjam, hát kérjem meg neki herceg kisasszony kezit.
0: Nagyot kacagott a herceg. Azt hitte, hogy az a szegény asszony megbolondult. De az asszony sírva erősítgette, hogy ő nála otthon van mind a négy, mármint hogy a biztosan a kereke. Talán a Jankó fiának hibázik.
9: Na te szegény asszony, jól van. Mondd meg a fiadnak, hogyha egy hét alatt olyan vastengelyű kocsit nem csináltat, amelyikben a legkisebb szegis arancs azon ide nem hozza azt az embert, aki megszabadította a tolvajoktól, a fejét vétettem vakmerőségiért.
0: Hely, sírt a szegény asszony, ahogy ment hazafelé, hogy sírása felverte az utcát. Most kifogy a legkedvesebb fiából, mondja Jankónak, de ez csak összeütötte a bakáját, s nagy fügyszóval kiment. Bement a városba, s ott olyan kocsit csináltatott, hogy még a fája is színaranyból volt. Aztán füttyentett egyet, s mindjárt ott termett medve is, farkas is.
3: Mit parancsolsz, édes gazdám?
1: Azt parancsolom neked, hogy teremts 8 medvét az apám házához, te pedig farkaskoma, gyere velem.
0: Még haza sem értek, már ott volt a medve 8 társával. Mindjárt befogadta a 8 medvét a vastengelyű aranykocsiba, a 9. medvét felültette a vakra kocsisnak, melléje a farkast inasnak, ő maga pedig hátul ült, ahogy az urak szoktak, felöltözve szép aranyos ruhába.

0: Bagoly és az elefánt. Élt egyszer egy sűrű erdőben egy bagoly és egy elefánt, akik nagyon jó barátok voltak. Hosszú éveken át osztoztak egymás örömében, bánatában, és bajban mindig megpróbáltak segíteni egymáson. Egy napon az elefánt megéhezett, és elindult, hogy élelmet keressen. Egyre beljebb és beljebb került az erdőbe, és egyszerre csak démonok gyülekezetének kellős közepében találta magát. A démon király nemrégen éppen azt álmodta, hogy elefántot evett. A démonok ezért nagyon megörültek, hogy egy igazi elefánt áll előttük, és valóra akarták váltani királyuk álmát. Megragadták az elefántot, és meg akarták ölni. Őgyet sem vetettek a tiltakozására. Végül az elefánt így szólt.
1: Csak egy kérésemet hallgassátok meg. Hadd találkozhassak még egyszer utoljára legrégebbi és legkedvesebb barátommal.
0: A démonok beleegyeztek, és az elefánt megígérte, hogy rövidesen visszatér és megehetik. Ezután elindult, hogy találkozzon barátjával, a bagollyal. Útközben az elefánt mindenkitől kérdezősködött, akivel csak találkozott.
1: Igaz-e, hogy ha álmunkban valamit megeszünk, akkor ébren is meg kell ennünk?
0: Mindenki megerősítette, hogy így igaz, ő pedig szomorúan folytatta az útját. Végül az elefánt elérte a fát, ahol barátja lakott, és ott is megtalálta a baglyot, nyugodtan üldögélt egy galjon. Az elefánt nagy sóhajtozás közepette elmondta a bagolynak, mi történt, azután így szólt.
1: Így hát, Isten veled, legkedvesebb barátom, most már mennem kell, hogy megehessen a démon király.
2: Uhú, sósekesen regyel. Veled megyek, és majd kitalálok valamit, hogy megmentselek.
0: Két barát fölkerekedett, és elindult a démonok tanyája felé. Az elefántot megvigasztalta barátja társasága. A bagoly az elefánt fejére telepedve utazott, mert a szányra kell, jóval korábban érkezik meg, mint az elefánt. Amikor elérték a démonok gyülekezetét, a bagoly úgy tett, mintha éppen mély álomból ébredt volna fel. Tollát felborzolta, és tágra nyitott szemmel nézett körül. Majd így szólt az összegyűlt démonokhoz.
2: Uhú! Különös álmom volt. Elvettem feleségül a démonok királynőjét. Ezért igazából el kell vennem. Hol van hát?
0: A démonok hangosan tiltakoztak.
3: Levedj feleségül a királynőt!
4: Csak azért, mert holmi
3: putálom! Utálom miatt, nem lehet!
4: Nem!
0: A bagoly pedig rávágta.
2: Ha én nem válthatom valóra az álmomat, miért ragaszkodhat hozzá a ti királyotok, hogy megedje ezt az elefántot csak azért, mert álmába elefántot evett? Ha ő ragaszkodik hozzá, hogy megedje a barátomat, én is ragaszkodom hozzá, hogy feleségül vehessem a királynőtöket.
0: A démonok annyira meghökkentek, hogy nem is tudták, mit mondjanak. Így aztán hagyták, hogy a bagoly és az elefánt hazatérjenek otthonukba. Így mentette meg az elefánt életét jó barátja, a bagoly.

0: Szegény mókus. Paulini Béla meséje. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy hatalmas erdő. Az erdőben volt egy hatalmas fa. Annak a fának a hatalmas odvában éldegélt egy apró mókus. És nehogy összetévesszük a hatalmasokkal, persze leghatalmasabb az erdő volt. A fa már korán sem volt olyan hatalmas, s az odú is csak annyira volt hatalmas, hogy elférjen a fában. Mert az már csak ugyan nagy baj, amikor az odú nagyobb, mint a fa. Az már semmiféle fa el nem viseli. Hanem az apró mókusnál apró mókusok is éltek az oduban, mert jó sok gyereke volt az öreg mókusnak. Valami 7. S a 7 közül persze egyik volt a legnagyobb, és egyik volt a legkisebb. Hát egyszer, amikor a birodalom király kisasszonya úgy sétafikált az erdőben, valami keserves siránkozást hallott. Megállt a király kisasszony. Honnét is hangzik a siránkozás? Hát bizony, a hatalmas fa odvából.
1: Ki siránkozik ott, hé?
0: Kiáltott a kisasszonyka a fa felé.
2: Egy szegény mókus siránkozik itt, király kisasszonyka.
1: Miért siránkozol, te öreg mókus?
2: Jaj, kérem, király kisasszonyka, végtelenül nagy az én bajom. Ami diót össze tudtunk gyűjteni az ősszel, elfogyott egy szemig. És most hiába keresgélek naphosszat, nem tudom megkeresni a mindennapi diót. Nem bizony. Pedig sok dió kell ám, 7 kis mókuskának, és majd meghasad a

0: Persze, hogy megsajnálta a király kisasszony a mókus családot. Mondta is.
1: Na ne rízz, szegény, öreg mókus. Nem leszel te soká szegény. Hozok én te neked ezentúl minden, de minden nap teli marék diót, de nem is a magam markával mérem, hanem az édesapáméval, mert neki sokkal nagyobb marka van, mint nékem. Van még nekünk elég tavalyi diónk.
2: Köszönöm, köszönöm.
0: Hálálkodott az öreg mókus, és kezet csókoltak a kis mókusok. És attól kezdve minden, de minden nap maga a király kisasszony vitt diót a mókus családnak. De el is kezdtek ám hízni a kis mókusok, és csak ették, eszegették a jó zsíros diót, és csak szórták, szórogatták az üres dióhíjat a fa alá. Így ment ez valami 77 napig. Hanem a 78-on csak hiába vártam ám a mókus család a király kisasszonyt. Nem jött. Csak nem jött a király kisasszony. Pedig már délre járhatott az idő. De nem jött. Bizony, nagy aggodalom lepte meg az öreg mókust. Nem is a dió miatt, hiszen akkor már volt neki diója tartalékban is, hanem amiatt, hogy arra gondolt, hát ha valami baja történt a király kisasszonynak. És csak ugyan. Nagy veszedelem érte aznap a királyi családot. Reggel a király kisasszony kinyitotta az ablakot, és amikor kinyitotta, arra repült egy fekete holló. És ahogy a fekete holló meglátta a király kisasszonyt, csak elkárogta magát.
3: Jaj, be gyönyörű!
0: És ebből nagyon is nagy baj lett. Egyre haloványabb és haloványabb lett a király kisasszony. A reggeli idejére már olyan halovány lett, mint a tej. Nosza, nagy lett a rémület.
4: Hol a tudós?
0: Kiabált a király. Jött a tudós, de nem tudta kitalálni, mit kellene tenni.
4: Jöjj a másik tudós!
0: Jött. Nem tudott segíteni. A harmadik sem. És rossz elgondolni is, nem volt több tudós a birodalomban. Délre járt már az idő, és a király kisasszony már olyan halovány volt, mint az üveg. Az ebédet be se tálalták. Ki tudott volna lenyelni egyetlen falatot is. Hanem akkor jött egy fehér galamb. És azt mondta.
5: Itt semmi más nem segít. Meg kell fürözteni a király kisasszonykát harmadban.
4: Harmadban?
5: Csak és abban.
4: De hol veszünk délben harmatot?
0: Tördelte kezét a király. A király kisasszony pedig már olyan halovány volt, mint a levegő. És e pillanatban egy öreg mókus állt meg a palota előtt.
6: Mit keresel itt?
0: Rivalt rá az őr.
2: A király kisasszonyt keresem.
0: Hát bizony az őr elmondta, hogy azt ne igen háborgassa, és elmesélte, mi a baj.
6: Harmat kellene neki, de sok.
0: Magyarázta az őr.
6: De hol vegyünk ilyenkor délben harmatot?
0: No, az öreg mókus még csak nem is köszönt, sarkon fordult és elrohant. És egyszer csak 8 mókus jött az erdő felől. Elől az öreg mókus, utána 7 kis mókus. Töménytelen dióhíjat hozott a sok mókus.
2: Ha csak harmat kell, van az itt elég?
0: Jelentette az öreg mókus. Hát bizony a töménytelen héj színültig volt jóféle harmattal. Mert csak megtellik harmattal az üres dióhéj, ha 77 napig hever egyfolytában az odvas fa alatt. Megfürdött a király leány. Piros lett megint, mint a rózsa. Hanem az is igaz, hogy a király elrendelte, egy teljes társzekér diót vigyen az udvari kocsis a mókus családnak. A súlyos társzekér dörögve hagyta el a palota udvarát. 2 jó kövér ló volt befogva. bávatól ékeskedett a lovak fején, mert azért csak jár valami kis parádi a társzekérbe fogott lónak is, ha egyszer a fejedelmet szolgálja. Mentek is ügetve, a kocsis csak szokásból pattintatott. S a diózsákok tetején vígan táncolt az egykor oly szegény, most oly gazdag mókus. No, lett is nagy lakmározás a mókus fészekben. De még a szomszédos erdő mókusait is meghívta az öreg mókus. És amikor vége lett a vendégeskedésnek, még útravalót is adott nekik. Minden vendég mókusnak 3 szemet. Ó, behálálkodtak.

Volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolondá, az

0: földjén dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illi, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: Te bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugig, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Ha, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém. Ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán koszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy, a répát koszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, sibillan szedni kezdegezte a földtől a szép kövér répa fejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállat von, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy dérrel túrral megjelent az ördög.
2: Ho-ho! Hallod, de hétás! Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Na, gyite ráró, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: A mindent, ami a föld alatt van, ahogy kérted. Na, gyere!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy sziklaarsadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

0: Szervusztok, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este is esti mesét fogtok hallani itt a Tilos Rádióban. Mesélni fogunk nektek. Két mesélő is fog nektek mesélni. A Gábor meg a Bandi. Itt vagy, Gábor!
1: Szervusztok! Jó estét kívánok! Minden jó, kedves kis gyereknek! Remélem, ágyban vagytok már.
0: Így van. Most már nem csak azt fogom nektek mondani, amit eddig, hogy a számítógép gombját és a direkt hangfalat, vagy mi a lószarnak hívják.
2: Fúj!
0: Azt kapcsoljátok föl, hanem most már rádiókészüléken is tudjátok hallgatni. Feküdjetek le szépen. Nem szabad a rádiót betenni az ágyba, mert 220 van benne, és csapat az áram. Úgyhogy csak úgy messziről hallgassatok bennünk. Épp Mauri zene fog majd a mese alatt szólalni. Adjuk nektek elmesélni ma a mesét. Aki szuszog, az a Gábor. Ő fog majd nektek mesélni.
1: Én már el is aludtam.
0: De akkor nem tudunk mesélni a gyerekeknek. Úgyhogy ébredjél föl, Gábor. Én leszek majd az ajtónyikorgás, vagy a kiskutya, a kismacska, a Gábor meg a történet szerkezetet fogja most átvállalni. Mert ha nem, akkor úgy összeveszek vele, mert nem hoztam a mesekönyvet. Pedig annyira be akartam rakni dörögben a kocsiba, csak ott maradt valahogy. Hát kedves Gábor, akkor kezdjünk neki a mesének.
1: Hát hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt egy kisfiú.
0: Ez egy nagyon szép kisfiú volt.
1: Szép, göndörhajú, szép, kékszemű, kis tömzsi kisfiú volt. Egy vidéki kisfiú. Volt neki apukája, volt neki anyukája. A drága apukája iparos ember volt, anyukája is háztartásbeli, de néha varrogatott is. Az apukája pedig szobafestés és mázolással foglalkozott. A drága jó kisfiú, aki nagyon jó fiú volt, mindig hallgatott rájuk. Ő is úgy gondolta, meg az apukája is úgy gondolta, meg az anyukája is úgy gondolta, hogy az óvoda elvégzése után beiratkozik az általános iskolába.
0: A köztársaság téri általános iskolába?
1: A köztársaság téri általános iskolába. Vidéken volt ez, vidéken azért régen nagyon nehéz volt az élet. Nehéz is volt, meg szép is. Nehéz azért volt, mert az emberek szegények voltak. Szép azért volt, mert szerették egymást az emberek. Ismerték egymást az emberek, ismerték a Pólya utcából, a Köztársaság utcából, vagy térről, és mindenki nagyon szerette és ismerte egymást. Ez a kisfiú szépen beiratkozott.
0: Sose veszekedtek, sose?
1: Nem veszekedtek. Mindig azt mondták, Durfül Kinder.
0: Igen.
1: Vagyis nem a gyerek előtt.
0: Németül?
1: Igen, németül. Igen. Ez a szomszéd bácsi mondta,
0: igen.
1: Aki német ajkú volt.
0: Igen.
1: De azért ott lakott.
0: A Darabos Jóska bácsi.
1: A Darabos Jóska bácsi.
0: Igen.
1: Volt.
0: Igen.
1: Ő német ajkú volt. Ott együtt éltek a németek, a magyarok.
0: Nem úgy, mint a Polgár Sanyi bácsi, mert az nem volt német ajkú. Az a Pólya utca másik oldalán lakott.
1: Ő milyen nyelvű volt?
0: Magyar nyelvű.
1: Magyar nyelvű.
0: Magyar. Neki volt egy néni, aki ott lakott a házukban, mert az még az elefántiéktól maradt ott, az volt a kocka Mariskörén, ő volt a szolgáló régen, háború előtt.
1: Háború előtt.
0: És aztán a Polgár Sanyi bácsiék meg Szappannal foglalkoztak. Szappant csináltak, be kellett vinni nekik a zsírt, és zsírt, akkor ők csináltak mosószappant belőle.
1: Zsírból főzték a szappant.
0: Később meg Tomi Szuper, meg Tomi mosóforokat is lehetett tőlük kapni zsírért.
1: De az már nagyon később meg volt.
0: Avasszalonnát is lehetett oda vinni.
1: Így van, és az avasszalonnából és a zsírból főzték a szappant. Az volt a finom mosószappant.
0: Igen.
1: Avval mosakodott az a kisfiú is, meg sokan mások ebben az országban, ő nagyon régen.
0: Igen.
1: Ez a kisfiú szépen járt az általános iskolában, barátkozott többi barátaival, kis barátaival, kislányokkal is, focizott, Zenélt.
0: Hát ők egy kicsit focizott, mert kicsit nem, focizott. Volt a, nem értett nagyon a focihoz.
1: De szeretett volna focizni, kajakkenuzott.
0: Kajakkenuzni, igen, igen.
1: Sportembernek
0: készült. A kurca folyóba bele is borult egyszer, és amikor beleborult, akkor már ez nagyon régi folyó volt, és régen folyt, most állóvíz volt akkor, mikor beleborult, és mivel nem takarították ki, olyan egy méternyi iszap volt a folyóba, és fél méternyi víz, és beleborult a kisfiú, és tiszta szar lett a pocsolyától.
1: Igen, de mivel ő sportembernek készült.
0: Kijött szarosan, igen.
1: Kijött, kikászálódott a kurca folyó iszap rétegéből.
0: Ez tényleg így van.
1: És utána tanult, nagyon jó tanuló volt, szorgalmas tanuló volt. Édesapjával eljárt dolgozni, segített neki. A vödröt hozta, ecseteket, bemzöket, és ott úgy látta, hogy a festészet, a szobafestés és a festészet az egy nagyon nagy dolog, és nagyon megszerette.
0: De nem úgy volt, hogy én úgy hallottam, hogy nem volt nagyon jó tanuló, hanem a tanítónéninek kenyeret kellett hozni délelőttönként, és ő tudott elmenni a makai pékhez kenyérért, és azért
1: kapott volt.
0: Négyest matematikából.
1: Nem csak jó tanuló is volt, hát mondjuk voltak olyan tantárgyak, mint minden kisgyereknél előfordul.
0: Igen, környezet ismeret.
1: Abban nagyon ügyes volt, testnevelésből is jó
0: igen,
1: volt,
0: ez jó.
1: Rajzból is nagyon ügyes, életből is nagyon ügyes volt, hát a matematikát, a fizikát, a kémiát és egyéb hasonló reál tantárgyakat. Ezt persze még nem tudjátok, mit jelent ez, gyerekek, de majd meg fogjátok tanulni. Azokból kicsit nehéz fejű volt, hogy
0: biztos azért, mert a humán tantárgyak érdekelt.
1: Igen, szerette az irodalmat, szerette a történelmet, így van. Ez úgynevezett humán beállítottságról volt szó. Szerette az irodalmat, szerette a történelmet, szerette a földrajzt. Ez a körözet ismeretnek egyik változata volt.
0: Igen.
1: És amikor így szépen szorgalmas is volt, mert elment kenyérére, amikor tanítani elküldte kenyérére a pékbáki.
0: És sose hozott éget kenyeret, hanem mindig csak szép pirosat.
1: Ügyes fiú volt, és mindig mondta, hogy tanítónéninek lesz ez a kenyér. És így nagyon szépen és nagyon gyorsan, 8 év alatt el is végezte az általános iskolát.
0: És egyszer se bukott meg, nem?
1: Nem bukott nem. Meg, nem. A szülei nagyon szerették, ő is szerette a szüleit. Szeretett volna sokat tévét nézni, de abban az időben még nem nagyon lehetett tévét nézni. Nem volt 32 csatorna, hanem egy darab csatorna
0: nem,
1: volt.
0: Nem, ez nem úgy volt, hanem úgy volt, hogy az apukája vett egy tévét. Egy Orion tévét, egy Orilux tévét, és a kisfiú az elhatározta, mivel csak egy tévét lehetett nézni, a magyart, hogy ő befogja az osztrákot is. Csak ez a mese a Dél-Alföldön játszódik.
1: Igen, egy vidéki város.
0: Nagyon messze volt onnan, Szombathely után még az osztrák terület. És a kisfiú elfordította az antennát, hogy befogja az osztrák adást, de nagyon rövid volt az antenna zsinór a padláson, és súgy fölhúzta a tévét a szobába, de azt ő nem tudta, hogy a banándugó erős, és leesett a tévé, és puff, fölroppant a tévé.
1: Igen, akkor nagyon-nagyon megharagudtak a szülei.
0: Nem. Azt hitte a kisfiú, hogy meg fognak haragudni, de nem, csak nem volt utána tévé egy darabig. A kisfiú volt elszomorodva, hogy fölroppantotta a családi tévé.
1: De akkor is már lehetett tudni róla, hogy műszakilag is nagyon fejlett ez a kisfiú, és nagyon kreatív, amit úgynevezett kezdeményező képességével megpróbálta meg csinálni azt, hogy ne csak egy adó legyen egy televízióban, mert régen csak egy adó volt, és egy adóból egy maci mosta mindig a fogát.
0: Igen.
1: 8 órakor, fél 8-kor, 7 órakor, és úgy gondolta, hogy majd Ausztriában is vannak ilyen emberek, meg gyerekek, meg mindenféle tévéadások, és gondolta, hogy akkor hátholt is
0: meg
1: van.
0: Romániában
1: is, meg
0: Szabadkán,
1: Jugoszláviában hívták régen azt a csúnya területet, most már még nem is tudom, hogy hívják őket.
0: Onnan lehetett farmert hozni, meg
1: rágógumit,
0: Rolling Stones lemezt,
1: igen,
0: meg minden.
1: Igen, mert akkor voltak ott sok mindent lehetett ott kapni, de a kisfiú nem igazán ebben foglalkozott, hanem arra gondolt, hogy ő tovább szeretne tanulni, és szeretne nagyon nagy, nagyon okos és nagyon szép ember lenni. Így hát úgy gondolta, hogy mivel 8 általános iskolát elvégezte, nagyon jó eredménnyel, kiváló eredménnyel, legalábbis a krónikák ezt mondják.
0: Igen.
1: Így van, mert az édesanyja is azt mondta nekem, amikor találkoztam vele, hogy nagyon jó fiú volt, nagyon jó tanuló volt. így hát akkor ezt fogadjuk is el. Így hát föl is vették őt egy gimnáziumba.
0: Igen.
1: Egy nagyon szép gimnáziumba, ami a városnak, a kisvárosnak, egy vidéki kisvárosnak a legjobb és a legszebb gimnázium.
0: És nagy, magas gimnázium volt.
1: Nagy, sok emeletes.
0: Díszteremmel.
1: Igen, és ott
0: aulával.
1: Pedelus bácsi.
0: Pedelus is volt, igen.
1: Na, az nagyon kemény bácsi volt.
0: A Jani bácsi. Igen.
1: Jani bácsi. Jani hívták, hogy Jani bácsi. És igen. Másképpen Subri Jóskának hívták a fiatalok, igen. De igen. Mert ugye minden Pedelus bácsi.
0: Nem azért, mert az épület hátulján iszogatott egy kicsit a Jani bácsi, de nem volt rossz ember, ha iszogatott, akkor nagyon kedves volt.
1: Akkor kedves volt, igen. És mert hagyta, hogy egy gyerekek, akik már nagy fiúk voltak, már 15, 16, 14, 15, 16 évesek voltak.
0: Éjszaka bevászanak létrán, így hogy van. Színházat csináljanak.
1: Így van, mert nem dohányozni jártak be, meg nem.
0: Hanem színházat
1: akartak csinálni. És akkor még, amikor ezek a kisfiú, akkor már nagy fiú lett, és nevezzük őket mondjuk Bandikának.
0: Igen.
1: Ez a kis Bandikának az volt a fixa ideálja, mert ez megint csúnya szavakat használok, szóval
0: igen,
1: az
0: szép.
1: Az volt az álma, hogy színházat csináljon.
0: Nagy színházat.
1: Mert abban a városban, kisvárosban, vidéki kisvárosban volt egy kultúrház, amiben sok színházi előadás is volt. Utána a színházak is nevezték.
0: Az a Petőfi szállóban a színház volt, csak 50 éve nem volt benne igazi színház.
1: Igen, mert úgy gondolták ott a nagyon okos és nagyon buta bácsik, hogy minek ezeknek a vidéki embereknek színház. De aztán utána úgy
0: nem,
1: gondoltam.
0: Azok a bácsik nagyon jó bácsik voltak, csak az egy olyan kor volt, más milyen, mint most.
1: De akkor voltak ilyen szép felvonulások, például május 1-én, április 4-én.
0: Lobogtak a zászlók.
1: Így van. Mindenki ilyen mozgalmi nótákat énekelt.
0: Például.
1: Ami nagyon hasonlítottak a magyar népdalokra.
0: Ilyen csűs felnap, meg mint a mókus felnap.
1: Mint a fán, az öttörő, oly vidám, a kis fúj a nóta,
0: a

0: élet?
1: És utána voltak ilyen másik ünnepek, ősszel is voltak nagyon szép, például november 7-én voltak ilyen a nagy októberi tuclista forradalom ünnepei, akkor többször is karénekes is volt ez a kisfiú, aki már nagy fiú lett, például el tudta énekelni a magyar himnuszt, a szózatot, az internacionális és a szovjet himnuszt is.
2: Igen.
1: És utána még nagyon szép sok mozgalmi dalt, és nagyon sok szép magyar népdalt is tudtak énekelni, és tanulta. De hát ne ugorjunk tovább annyira, térjünk vissza a színházba. Ez a kisfiú bemászott a kerítésen, és a barátaival, mert voltak ott kislányok is, de nem sokan, és próbáltak színházat csinálni. Úgy gondolták, hogy a színház az a
2: maga világ. Volt egy nagyon szép kislány, aki idősebb volt, mint a Pandika, úgy hívták, hogy Bedőcs Éva.
1: A Bedőcs Éva, aki igen. Nagyon komoly színész.
2: Szűke haja szép, volt.
1: Igen, és ő színészre szeretett volna lenni.
2: Igen.
1: Szépen
2: és
1: énekelt.
2: Szép mellei volt.
1: Szép mellei volt, a karcsulány volt.
2: Karcsulány volt. A kis bimbók úgy hegyesek voltak mindig.
1: Akkor még nem volt divat, ami eltartó.
2: Nem azért, hanem volt a diákszínpadnak ilyen szép fehér pólója. Rajta volt, hogy Horváth Mihály gimnázium. És a G betűnek, meg a H betűnek a kereszteződése volt rajta a mellbimbón.
1: Így van. Már az az igazság, hogy akkor már divat lett volna a melltartó, csak az idős nénik hordtak ilyen melltartókat. A kislány, aki szerettek volna, de akkor még nagyon szegény volt mindenki, és akkor még a 70-es években történt.
2: Amikor bejött a hívmozgalmak Magyarországra, a szabadság szimbóluma, és így cicerektek a mellek ide-oda.
1: El kellett dobni a melltartót, és voltak olyan lányok, akik még bugyi nélkül is jártak.
2: De nem ebben a mesében ilyen nem volt?
1: Ilyen nem volt, mert csak... azért... mert egészségtelen, és azt mondom, aki kedves kislányoknak, akik most éppen lefekvés előtt állnak, illetve ma majdnem el is aludtak, hogy azért a télen izomtrikót, bugyit, mindent föl kell venni, mert a megfázás és a fölfázás
2: ellen. Te fészek, Gyuri.
1: Meg ugye a fiúknak is ugye a fölfázás ellen, de az a nyáron azért minden másképp lesz.
2: Igen.
1: És abban az időszakban, amikor amikor begyűrűzött a hippi mozgalom, hát az a civilizált nyugat-európai világban, Amerikában is teljesen ismeretlen helyek voltak ezek ennek a kisfiú számára.
2: És a kisvárosban, amikor begyűrűzött a hippi mozgalom.
1: Ez 10-15 éve csúszott és késett, de az ő begyűrűzött, és akkor az volt, hogy a lányok eldobták a melltartót, és mindenki csókolózni szeretett volna. Szeretkezni, és no war, love, szeretkezne háború, ez volt.
2: Igen.
1: És
2: alföldi papucsba jártak.
1: Alföldi papucsba jártak.
2: Meg lajbi, vagy ilyen mellény, meg szimacütyi.
1: Igen, meg ez a gáztáska, vagy igen. Hogy mondták ez, és akkor mindenki nagyon boldog és szabad volt.
2: Igen, hosszú hajuk volt, így lobogott a göndör hajuk.
1: A lányok rövidre vágták a hajukat, a fiúk meg megnevezhették hosszú hajra.
2: Nagy csatos szíjuk volt.
1: Ez persze nem nagyon szerették azok a csúnya felnőttek.
2: Meg a rendőrök egyszer akkor a pofont adott
1: az igen. Meg levágatták a rendőrök, üldözték a hosszú hajú férfiakat és a rövid hajú nőket. És mindent megtettek annak érdekében, az emberek ne érezzék magukat szabadon.
2: Mi volt ott a gimnáziumban?
1: És utána a gimnáziumban, az nagyon jó tanuló kezdett lenni.
2: Mikor kezdett el inni?
1: Inni nem ivott soha, csak a delelő vendéglőben járt ki. Ott volt a falu végén egy delelő vendég.
2: Pacalér
1: járt. Meg ott volt csapolcsőr is, meg mindenféle jó hely volt. Ott
2: tulajdonképpen
1: sportpálya
2: mellett. Ott át lehetett nézni a Yukon.
1: Igen,
2: amikor a Spartakusz sportegyesület játszott.
1: Meg volt az egyesületi mérkőzés, akkor nem kellett befizetni a belépődét, az a 2 forintot a sportmérkőzésre, hanem a sportvendéglő, amit úgy hívtak, hogy delelő vendéglő. Régi mondások szerint az volt a szamár delelő. Mert
2: ez így van.
1: Beszéltem egy régi bácsi, vagy szegedi bácsi, néprajzos bácsi volt, és azt mondta, hogy...
2: A Lajos.
1: Igen, Bogdán Lajos bácsi.
2: A Pipás Lajos bácsi. Igen.
1: Aki így gyűjtött az ilyen, de inkább a kocsmához kötődő ilyen régi történeteket. És akkor mondtam, hogy voltam a delelő vendéglőben, és a Bandikát kerestük ott, de már nem volt ott, mert Bandika azóta sok év eltelt, azóta elköltözött fővárosban, mert világot látott.
2: Már felnőtt ember.
1: Felnőtt ember lett, de még ne ugorjunk ennyire.
2: De mindjárt 8 óra van. Jó.
1: Még azért még van időnk.
2: Már van idő.
1: Jó jelöd az óra.
2: Abszolút
1: hát jó. Akkor még van
2: boldog. Akkor még most csak legyen ki fiatal a Bandika.
1: És akkor a Bandika még fiatal volt, a delelő vendéglőben járt a barátaival. Nem sok barátja volt, mert olyan visszahúzódó, szolid gyerek volt, és úgy kicsit félénk is volt egy kicsit, mert olyan kicsit nem is tudom, szóval olyan a verseket írt otthon, meg színházi darabokat ról álmodozott, meg előbb-utóbb, és nem is előbb-utóbb, hanem utóbb elkezdett filmekbe gondolkodni. Volt neki ott egy tanárja, egy tanárbácsija, a Mihály bácsi, azt hiszem, ha úgy hívták.
2: Nem. Kátai tanár.
1: Kátai bácsi.
2: Miska bácsi. Színházi.
1: És volt ott egy festő bácsi is, aki festeni is tanította. Szóval ez a kis Bannika nagyon el volt a világ. Nem ismerte a világot, és nagyon szerette volna megismerni. A szülei nagyon szerették őt, és nagyon sokat segítették, de a szülei egyszer iparos emberek volt, akik azért dolgoztak, a megélhetésért dolgoztak. Szobákat festettek, mázoltak, ruhákat vartak azért, hogy a Bandika, a kis Bandi iskolába járjon. És az is iskolába járt a Bandika, és akkor, amikor a gimnáziumba elkezdett járni, sok mindenféle dolgokkal kezdett el foglalkozni. Zenélni kezdett, megtanult, mindenféle furuljá, meg mindenféle fúpos hangszer, gitározott, és kapott egy ceruzát is, és elkezdett rajzolni, és rajzolt, zenélt, mindennel foglalkozott a művészet, és úgy érezte, hogy előtte áll az élet, és mindent meg fog tudni tanulni, és csak az iskolába kell járni, szorgalmasnak kell lenni, és a lányok is majd, és persze a lányok is nagyon tetszettek a lányok, de a lányok azok mindig másokkal foglalkoztak, mindig a negyedikes futballistákkal, meg a kocsma töltelékekkel, meg a nagy szájú helyi huligánokkal, és Anni meg küzdött, és tanult, és rajzolt, és zenélt, és mindenféle jó dolgot csinált, és akkor találkozott a filmmel. A film az olyan dolog volt, hogy régen úgy hívták, hogy szuper 8-as, vagy 8-as technika, egy film, telülít szalaggal, hogy befűzték egy ilyen Szovjetunióból importált, nagyon olcsón és nagyon jó technika volt akkor még, egy ilyen felvevő gépbe, és akkor befűzték ott a filmet, aztán bekapcsolták a kamerát, és akkor lehetett vele 3 percig egyfolytában filmezni. A jobb helyzetekben lévő emberek, akinek jobb Szovjetunióból importált kamerájuk volt, annak volt hang része is, és lehetett hangot is. Szóval ezen mindenkinek sikerült, amikor ezeket a filmeket fölvették, akkor rájött az a kis Bandika, aki már igazán nagy fiú volt, akkor már 16 éves is lehetett, már szépen már a pajusza is pedzett, erős testalkotú, de vékony fiú volt még, erősen szőrösödött, és neki már borotvágoznia is kellett. És akkor rájött arra, hogy milyen jó dolog az, hogy lehet rajzolni, és meg énekelni, és meg zenét is csinálni, és ez a film, ez az egyszerű kis dolog, amit beteszünk egy ilyen kamerába, és akkor beállítunk egy-két dolgot rajta, és utána fölveszünk, utána elviszük a laborba, ott előhívják, és akkor abból lesz egy ilyen kis tekert, és utána azokat szépen otthon egy ilyen kis két burigánot összeállt, meg egy ilyen nézőkkel át lehet tekerni, és akkor abból szépen ilyen ollóval meg lehet válnosni, egymás mellé lehet tenni, össze lehet ragaszgatni, és lehet présülni, és abból egy olyan dolog születik, mint hogyha ha énekelne is, meg rajzolna is, meg színjátszót is csinálna, és ebből keletkezett a film. És úgy gondolta ez a kis Bandi, aki már Andrásnak hívták.
2: És egyszer csak nyílt az ajtó, és bejött egy nagy ember.
1: Ő volt az igazgató bácsi.
2: Azt mondja az igazgató bácsi, én vagyok a Miska bácsi gyerekek, én vagyok a színpadvezető. Nem.
1: És Miska bácsi ezt komolyan gondolta. Aztán a gyerekek elkezdtek énekelni, és mindenféle szép november 7-i, április 4-i műsorokat készítettek.
2: Nem, népi játékokat. Például a csongrádi lakodalmast. Akkor a kanteletárt, ilyen finn, népi eposzt földolgoztak, és a Miska bácsi nagyon nagy tudású ember volt, szexuálisan is felvilágosodott, és a népi tánc és a népi körforgások gyökereit használta fel, hogy a gyerekek a művészeten keresztül megismerjék
1: egymás
2: testkultúrát. Mert ugye népi táncolni, forogni, sürögni csak úgy lehet, ha a kezek, a karok, a vállak,
1: és esetleg a szájak
2: összeérnek. A testtel játszottak el a gyerekek fákat, bokrokat, folyót,
1: tengert,
2: köveket,
1: nagy viharokat.
2: Mert ez egy szegény színház volt, olyan, mint a Grotowskié, amit a Pálisti is csinált annak idején 73-ban a Szegedi Egyetemi Színpadon, de a Pálisti akkor már nagy felnőtt ember volt, és csak az egyik társa, onnan abból a színházból, a Dózsa Erzsi, ő jött el Szentesre.
1: Igen, ő tanított ott valami magyar irodalmat is.
2: Nem, a rajztanárnő volt régen, igen. És ez a Bandika vitte föl az zongoráját a negyedikre.
1: A Bandi erős volt.
2: Nagyon jó barátságban lettek, mert a zongora igazából pianino volt, és emiatt elkezdtek tegeződni.
1: De a pianino akkor is nagyon nehéz, mert azt mindenki tudja, aki már fölvitt egy pianinót az első emeletre.
2: De ez a negyedikre kellett ám fölvinni, mert ott kapott az Erzsi egy lakást, és a Bandika a aljára szorult annak a rohadt zongorának, mert tudta, hogy akkor rányomják a súlyt, de tényleg nagyon erős volt, mert sportolt is, ugye kajakozott is, meg szobafestő volt, jobban a ballal tudott korongecsetezni.
1: Tudott létrán is járni.
2: Négyesen is, sőt, még nyolcason is. Úgy ment, mint a keringőzne. Apukájától tanulta, az még 12-es létrával is tudott menni.
1: Így van, apukája büszke is volt egy ideig a fiára, amíg a létrán tudott járni, de aztán úgy gondolta, hogy hát ebből a Bandikával nem biztos, hogy olyan normális, városi, iparos ember lesz, mert olyan furcsa dolgokkal kezdett foglalkozni. Szóval fölvitte a rajztanárnőnek a harmad, negyedik emeletre azt a pianinót, persze nem egyedül vitte föl, mert az annyira erős nem volt.
2: Hárman vitte.
1: Így van, de hárman is nagyon nehéz.
2: De nem, mert az apukája hitt a Bandikába, hitt bizony.
1: Hitt benne. És az is lett a dolognak a vége, hogy a Bandika, akkor már Andrásnak hívták, hát valahogy le is érettségizett, szóval szép eredménnyel.
2: Szép eredménnyel.
1: Le is érettségizett.
2: Ez szép mese, Gábor.
1: Így van. És még nagyon sok időnk van ahhoz, hogy folytassuk tovább ezt a mesét. Az érettségi nagyon nehéz volt. Minden gyerek számára az
2: érettségi. Például oroszból is kötelező volt érettségizni.
1: Volt régen még idő a nyelv, hogy orosz.
2: Volt, igen.
1: Igen.
2: Orosz nyelvből. Például a Bandika egyszer azért kapott a gimnáziumban 5-öst a tanárnénitől, mert a zsigulit kellett kimondani oroszosan.
1: Zsiguli?
2: És a Bandika kimondta, hogy zsiguli.
1: Zsiguli? Zsiguli. Zsiguli.
2: Zsiguli.
1: Zsiguli.
2: Többféle módon lehetett kimondani, és mi ezt nem tudjuk kimondani, mert nem mi vagyunk a Bandika.
1: De mi ezt tudjuk.
2: De ő ezt nagyon szépen ki tudta mondani, és valamilyen módon kimondta, és azt mondta a tanítvény,
1: Zsiguli.
2: Ötös.
1: Hát az az igazság, hogyha már itt az orosz nyelvért tartunk, ami állítólag létezett valamikor a Szovjetunióban, és mi úgy tudjuk, itt a rádióban, a Szőke András meg a Merza Gábor, hogy még létezik az orosz nyelv. És mi is tanultunk, és azért szeretném még elmondani azoknak a drága fiatalok, hogy még nem aludtak el, és hogy az orosz nyelv szépségével akarnak megismerkedni, hogy az hangsúly az nem úgy, mint a magyar nyelvben a hangsúly mindig a szó végén van, például, hanem a szó elején van.
2: És például ott van a Tarkovszki nevű filmrendező bácsi, mert ugye gyerekek az osztályfőnöki óra elején a forgatókönyvről beszéltünk, hogy ott van egy csomó szépség, mert nézzétek meg gyerekek a Tükör című filmet,
1: igen.
2: Vagy a Stalker című filmet, vagy nézzétek meg például a
1: Iván gyermekkora
2: című film.
1: Az volt az első filmjének a bácsinak.
2: Vagy hallgassátok meg a Vizocki nevű, a Vladimir Vizockinak a dalait. Nagyon érdekes nyelvámon, az orosz.
1: Az orosz, igen, csak sajnálatos módon ezek a nyelvek, ezek mint kivesző félbe lévő nyelvek.
2: De a Bandika nem azért ment föl Budapestre, hogy orosz nyelvet.
1: De azért ott még nem tartunk, hanem én szeretnék elmesélni nektek egy nagyon szép orosz mesét.
2: De remélem nem alszatok, gyerekek.
1: Remélem még nem alszatok, mert ez nagyon szép mese. Én a mesemondó vagyok, most kicsit kizökkentem ebből a történetből. Merza Gábor vagyok. Én is jártam iskolában, és én is ugyanannyi idős vagyok, vagy kicsit öregebb, vagy kicsit fiatalabb, mint az a kis Bandika, és ugyanezek az élmények velem is megtörténtek. Én egy nagyvárosban végeztem, Budapesten végeztem az általános és gimnáziumi tanulmányaimat, és én is megtanultam oroszul. Oroszul úgy tanultam meg, hogy egy darab leckét tudtam megtanulni, meg a szovjet himnuszot. A szovjet himnuszot nem fogjuk elénekelni, mert Szovjetunió már nem létezik. Hanem annak a mesének az első három mondatát azért, hogy az orosz nyelvnek a szépségéről szeretnék nektek egy-két mondatot elmondani, hogy a hangsúlyozásról ennyit tudok én oroszul. Stotubügyes. Jabudu locsikom. A tű? Aja sofjórom. A tű? Aja masinistom. A tű? És így megy ez tovább. Arról szólt az a mese, hogy mi lesz belőled. És az a gondolat, aki is Bandiban, aki még ott érettségizett orosz
2: tanulmányában. Akit hívhatnánk akár Gábornak.
1: Akár Gábornak is, mert nagyon sok ember volt, aki ebben a korban próbálkozott, tanult és igyekezett, és álmai voltak, hogy mi lesz belőled. Stotubügyes, mi lesz belőled. És mindenkinek voltak álmai. És ennek a kis Bandinak, aki már András lett, milyen álmai voltak? Milyen álmai lehettek az érettségi előtt?
2: Szép álmai.
1: Először is a lányokról álmodozott. A nagyon szép, szőke, kék, vörös,
2: meg barna
1: és fekete hajú lányok.
2: Barna szemű.
1: A nagy kis kerekebbről, a kis vékonyabbról, minden ilyen kis lányról álmodozott. És ezek az álmok beteljesültek?
2: Az álmok nem azért vannak, hogy beteljesüljenek, hanem hogy álmodjon
1: álmokat.
2: Rózsaszíneket, jöjjenek el hozzátok az angyalok.
1: És az angyalok minden pillanatban el fognak jönni. Ezt a mesét folytatni fogjuk. És arról álmodjatok, kedves gyerekek, hogy minden álom, amiről ti álmodoztok, be fog teljesülni. Nem kell mindig várni az, hogy holnap, vagy holnap után, vagy ma, vagy tegnap fog ez az álom beteljesülni. Minden álmot az ember álmodik, és komolyan álmodja, és komolyan gondolja. Ezek az álmok be fognak teljesülni.
2: Hinni kell az álmokban.
1: Hinni kell az álmokban, mert minden álom beteljesül.
2: Jó éjszakát, gyerekek!
1: Aludjatok szépen!
2: Búcsúzik tőletek a két mesélő,
1: Gábor és
2: András.
1: András.
2: A Tilos Rádiót halljátok, ha nem bírtok még aludni. Pillanatokon belül kezdődik egy következő műsor. De legyetek velünk, és hallgassátok a rádiót, jövő héten jövünk megint. Szervusztok, gyerekek!

0: Mese a piros kalapos békákról, lengyel mese. Két kis béka élt a zöld völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett. Morcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet, a saját zöld kabátját.
1: Csúnya a kabátom!
2: Ugyan miért?
1: Az is zöld, mi minden! Jaj, de unalmas!
2: Tudod mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak piros valamilyen, jöjjünk hozzánk vendégségbe. Hey, de vígan leszünk majd!
0: Kiakasztották a meghívót, nagy öreg béka tapogott a fűz alá.
3: Még hogy vendégség! Az meg mire jó?
1: Hogy jól mulassunk!
3: Ej, csak aztán sírás, ne legyen a vége!
0: De már ekkor kop-kop-kop-kop kopogtak a vendégek. Két piros bóbitás harkály jött elsőnek, utánuk a katica bogarak, mögöttük meg a légyölő galóca ballagot. Különleges, fehér pontokkal, ezüst foltokkal díszített piros kalapjában. A kisbékák irigyen sóhajtozva nézték őket. Mindenki valami pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirágpoharakból hajnali harmattal, tücskök húzták a talpalávalót, remekül mulattak. De jaj, miféle hang zavarja meg vidámságukat?
4: Kellep, kellep, kellep, itt vagyok! Piros a csizmám, nekem is szólált a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságotokon!
0: Hanem a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt. Zsupsz! Fejest ugrottak a vízbe, és kereket oldottak. A gólya meg kénytelen kelletlen hazament. De a kisbékák nem okultak az esetből. Piros kabátkát, kalapkát szoptak-vartak maguknak, abban szögdécseltek a tóparton. Látta ezt a bölcsöreg béka, és így sopánkodott.
3: Jaj, jaj, csak baj ne legyen a vége!
0: A gólya meg a fészkéről lelátott a zöld völgybe, és észrevette a völgybe, és észrevette az ugrándozó kis piros alagokat.
4: Magától sétáló kalapok?

0: Már is beugrott a zöld vízbe.
1: Hova lettetek?
0: Bögdöste csodálkozva a kalapokat a gólya, bizony hiába bögdöste, nem menekültek a kalapok, hű, de mérges volt. A két kisbéka pedig ott csücsült a zöld íz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleolvadt a sok-sok zöldbe. Alig ha kívánnak maguknak egy hamar piros kalapot, piros kabátot.

0: A légyfényes nappal a levegő kellős közepén összeütközött a szúnyoggal.
1: Elmerültem a gondolataimban.
0: Szabadkozott szórakozottan, és kisimítgatta szárnyait.
2: Én is. Micsoda véletlen.
0: Felelte a szúnyog, akinek jókora púp égtelenkedett a homlokán.
2: Miféle gondolatokba merültél?
1: Szépekbe.
0: Mondta a légy.
2: Én is. Jaj, de jó.
0: Lelkesedett a szúnyog. Letelepedtek egymás mellé, a szúnyog pedig egy gondolatokkal teli könyvet húzott elő, és óvatosan lapozni kezdte.
2: Nézd csak!
0: Mondta, amikor a könyv feléhez ért.
2: Mindig ezekben a gondolatokban merülök el.
0: A légy a lap tetejétől az aljáig végig mustrálta a gondolatokat. Ismerte őket. Szép gondolatok voltak.
1: Lapozd egyet!
0: Kérte. A szúnyog lapozott egyet.
1: Igen.
0: Folytatta a légy.
1: Itt vannak. Én mindig ezekben merülök el.
0: Rámutatott néhány élénk színekben pompázó gondolatra, majd elégedetten felzümmögött.
2: Igen.
0: Felelte a szúnyog.
2: Ezek szerintem is szép gondolatok.
0: Közelebb húzódtak egymáshoz, és összebújva nézték tovább a könyvet.
1: Az meg milyen gondolat?
0: Kérdezte a légy egy kövér, kacskaringós gondolatra mutatva.
2: Az egy rossz gondolat.
0: Felelte a szúnyog.
2: Neked olyan sosem fordul meg a fejedben?
1: Nem.
0: Mondta a légy kissé tétovázva.
1: Olyan gondolatra nem emlékszem.
2: Tényleg?
0: Lepődött meg a szúnyog.
2: Én, ha sok időt töltök vele, belülről teljesen elvörösödöm.
1: Nem. Olyan gondolat még sosem járt a fejemben, mondtam.
0: Mondta a légy most már határozottan, mivel még sosem vörösödött el belülről. Ezt biztosan tudta. Így lapozgattak tovább, és még számtalan gondolatot vettek szemügyre. Mély gondolatokat, súlyos gondolatokat, néhány fekete gondolatot.
2: Ezek bajos gondolatok.
0: Mondta a szúnyog, aki jól ismerte a könyvet, majd könnyed, világos kék, furcsa gondolatokon is végig szaladtak.
1: Nem tudtam, hogy ennyi gondolat létezik.
0: Mondta a légy, amikor a szúnyog becsukta a könyvet.
2: Bizony, és ez még csak az első kötet.
0: Mindketten a fejüket csóválták, majd búcsút vettek egymástól, és ketten kétfelé repültek útjukra. Leszállt az est, vékony kötpamacsok szakadtak el a földtől, és kóborolni kezdtek a fák között, mintha valamit keresnének.

0: melyikért többet. Arra-arra lefelé egy kicsit felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurtafarkú malactúr, volt egyszer egy király, s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondja nekik a király.
1: No, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot.
0: Elindult a három királyfi, három szép paripán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindegyre csak elfelé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy fiútól.
2: Hé, fiú! Miféle város ez a falu?
1: Hát ez a Fehér Király városán.
0: Megörültek a királyfiak, hogy a király városába értek, mentek egyenesen a királyi palotába, ott is a király elé, és elmondták, kik s mik ők. Örvendezett a Fehér Király a fiúknak, mert erős barátságba volt az apjukkal. De hát még a királyfiak örültek csak igazán, amikor meglátták a Fehér Király leányát. Sok szép lányt láttak a hazájukban, de ilyen szépet nem. Bezzeg, körbefogták mind a hárman, kellették magukat, s ahogy a vacsorának vége volt, mind a hárman bementek a király szobájába, s megkérték a lányát mind a hárman.
3: Hát én most melyiknek adjam? Hej, csak volna még két lányom.
0: Mit csináljon? Egyiket se akarta magára haragítani, hát azt mondta.
3: Halljátok, fiúk, én most egyiknek sem adom a lányomat, hanem menjetek tovább, és melyik mához esztendőre a leghasznosabb dolggal tér vissza, azért lesz a lányom. Itt a kezem, nem disznóláb.
0: A fiúk kezet csaptak, és még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek, itt az út három felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, s majd egy esztendő múlva találkoznak ezen a helyen. Elindultak békességgel, s ment ki az útjára. Sok országot bejárt mind a három fiú. Mindent jól megnéztek, vizsgáltak, s egymás dolgot megvettek, aztán ismét eladották, mert már többet érőre akadtak. Ha nem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni. Egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman, s mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, hogy melyik mit hozott. A legidősebb azt mondta.
4: Nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni.
0: A középső azt mondta.
5: Én meg egy olyan köpenyeget vettem, hogy csak belé kell bújni, s oda repít egy szempillantásra, ahová parancsolod.
0: A harmadik azt mondta.
6: Én meg olyan narancsot vettem, kézzetek el, hogy ha valaki halad, oda teszem, és felébred.
0: Ahogy ezt mondják egymásnak, a legidősebb belenéz a messzelátóba, s hát majd csak kiejti a kezéből ilyettébe.

0: Talán bizony valami rosszat láttál.
1: Jaj, ne is kérdjétek. Halva fekszik a király kisasszony.
2: Belenéz a másik kettő is a messzelátóba, s hát csak ugyanigaz. Halva feküdt a szép király kisasszony.
0: Hamar, hamar! Bújjatok a köpönyegembe egyszeribe, ott leszünk, s hát ha még fel lehet támasztani.
2: Belebújtak a köpenyekbe, s hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi előveszi a narancsot, a király kisasszony orra alá tartja, s lám egyszeriben felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na, volt nagy öröm. Voltám, de nem sokáig, mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta.
1: Engem illet, mert én láttam meg, hogy meg van halva.
2: A középső azt mondta.
0: Az bizony megláthattad volna, mert ha nincs az én köpenyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány.
3: Úgy, figyeljetek ide, hát aztán mit értünk volna ezzel, hogy az egyik meglátta, a másik időröpítette, ha nincs az én narancsom, ha?
2: Nem tudott igazságot tenni a király köztük, össze kellett hivassa az ország bölcsemberét, hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap 7 éjjel tanakodtak. Az egyik erre beszélt, a másik arra, míg a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfit illeti meg a király kisasszony. Ebbe megnyugodtak az idősebb fiúk is, és úgy járták a kállai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palota földje. Egyszer csak a nagy vigasság közben előveszi a legidősebb fiú a messzelátóját, s beléje kukkint.
1: Gyere csak, gyere! Nézd bele, és mit látsz?
0: Látok, 2 szép leány, olyan szépek, mint 2 ragyogó csillag.
1: Na, ha látsz, bújjunk a köpenyekbe, és nézzük meg őket közelebbről.
2: Még meg sem gondolták jól, s már ott is voltak. Az ám a szomszéd király leánya volt az a 2 lány. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpönyekben. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öccsük is a feleségével. Még csak most volt víg lakodalom. A sánták is rúgták a port, ahogy tudták. Tál tányér elég volt. Ételita kevés volt, mégis minden jó volt.

0: is itt lakik a négyszögletű kerekerdőben, akárcsak Dömdödöm.
1: Kicsoda?
0: Dömdödöm. Azért nevezzük így, mert csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
1: Semmi mást.
0: Semmit. De azért nagyon jól megértjük, akármit is akar mondani. Néhány nap alatt te is megérted.

0: Ő meg ugye azért jött ide, mert odakint senki se értette meg, és ki is nevették?
1: Lehet, magam sem tudom pontosan, de Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl azt állítja, hogy Dömbödöm tudna beszélni, csak nem akar.
0: És miért nem?
1: Aromó úgy meséli, hogy Dömbödöm egyszer nagyon megszeretett valaki. Igen, megörült. Te is tudod, mennyire megörül az ember annak, ha megszeret valakit. El is indul Dömbödöm, hogy majd odaáll az elé, a valaki elé, és azt mondja: szeretlek. Igen ám, de útközben látott két asszonyt. Éppen azt mondta az egyik a másiknak:
2: én igazán szeretem magukat, de ha még egyszer átjön a tyúkjuk a kertembe...
1: Mi az, hogy de ha még egyszer, gondolkozott Dömbödöm, akkor már nem fogja szeretni. Aztán jobban odanézett, s akkor ismerte meg a két asszonyt. Világéletükbe gyűlölték egymást. Ejha, mondta Dömbödöm, és odaért a templom térre. Ott éppen egy zsinóros, zekés poroszló püfölt egy rongyos gyereket.
3: Én szeretem az embereket!
1: Ordította a poroszló, és zitty a sonfa pálcával.
3: De azt nem tűrhetem!
1: Már megint ez a szó, már megint ez a szeretni szó, mormogott Dömbödöm, és elgáncsolta a poroszlót, s amíg ő kelme feltápászkodott, ő is, meg a rongyos gyerek is kereket oldott. S úgy futás közben fülébe jut egy beszélgetés foszlány. Egy fiú éppen azt mondja a másiknak:
4: én a világon a pirított tökmagot szeretem a legjobban.
1: Erre már igazán elkeseredett Dömbödöm, de ez nem volt elég, mert akkor meghallotta, ahogy a ligetben egy lány azt mondja egy fiúnak:
5: én igazán szeretlek.
1: Mi az, hogy igazán? Háborgott magába Dömbödöm. Akkor talán olyan is van, hogy nem igazán. Ha nem igazán, akkor az már nem is szeretet. S ha szereti, akkor miért kell hozzá az az igazán? Vagy szeret valakit az ember, vagy sem? S akkor elgondolkozott ezen a szeretni szón. Mit is jelent igazából? Mit jelentett annak az asszonynak a szájából? Mit a poroszlóéból? Mit a tökmagevő fiújéból? És mit a ligetbeli lányéból? Mit? De már akkor oda is ért ahhoz, akit megszeretett. Megállt előtte, rápillantott, és azt mondta:
6: Dömbödöm.
1: Azóta se hajlandó mást mondani, csak ennyit, hogy Dömbödöm.
0: És akinek azt mondta, hogy Dömbödöm, megértette őt?
1: Egészen bizonyos lehetsz benne. Ám bár könnyen meg lehet, hogy ezt a történetet Aromó találta ki, és Dömbödöm tényleg nem tud mást mondani, csak azt, hogy Dömbödöm.

0: A király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt egyszer egy király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt viszont egy pompás névre hallgató pónilova, meg egy kis szekere. A király kisasszony nap-nap után járta a vidéket, kicsi szekerén döcögve, hát ha egyszer rátalál a birodalmára. Ha esett az eső, feje fölé tartotta piros esernyőjét, hogy ne ázzon meg. Bárhol is járt, az emberek mindenhol ezt kérdezgették tőle. Megtaláltad már a birodalmat, király kisasszony? De a király kisasszony csak szomorúan mosolygott, és a fejét ingatta. Abban mindenki egyetértett, hogy a király kisasszony igazi király kisasszony, még akkor is, ha nincsen birodalma. Először is, mert pontosan úgy nézett ki, mint egy király kisasszony, arról nem is beszélve, hogy különben miért szólították volna király kisasszonynak. A király kisasszony nem volt gazdag, mint a király kisasszonyok általában. Azzal keresett néha egy kis pénzt, hogy olyan küldeményeket szállított a szekerén, amelyeket az emberek nem mertek a postára bízni. Struc tojást, amiből épp kikelni készült a fióka. Vagy olyan macerás holmikat, mint a sánta kutyák, meg a rakoncátlan nagyik. De bárhol járt is a csomagokkal, mindig azt figyelte, merre felé lehet a birodalma.
1: Egyszer biztosan megtalálom. Olyan nem létezik, hogy valaki király kisasszony és nincsen birodalma.
0: Ilyenkor pompás, bölcsen bólogatott. A király kisasszony igen udvarias volt, így aztán valahányszor elhaladt egy-egy királyi udvar mellett, mindig megállt és tiszteletét tette. Egy nap bedöcögött kicsi szekerén özvegy Wilhelmin a királyné udvarába. Amikor a királyné meglátta, milyen gyönyörű a király kisasszony, összeráncolta a homlokát, felébresztette udvari bolondját, és kezébe nyomott egy zacskó aranyat.
2: Védd el ezt, a zacskó aranyat a fiamnak, Póló királyfinak, és mondd meg neki, hogy a mai napot töltse csónakázással.
0: A királyné nem akarta, hogy a királyfi találkozzon a király kisasszonnyal. Attól tartott ugyanis, hogy egymásba szeretnek, és hát mi haszna van egy feleségnek, akinek nincsen birodalma. Az özvegy királyné magához hívta mind a hat lányát, hogy együtt teázzanak a király kisasszonnyal. A teát a második legjobb teás készletükben szolgálták fel, és a második legjobb teasíteményükkel kínálták meg a király kisasszonyt. Hiszen ez jár neki, ha nincsen birodalma. Az udvari bolond azonban a legjobb viccét mesélte el, a király kisasszony pedig csak nevetett és nevetett, de a királyné nem értette, mi ebben olyan vicces. Mielőtt a király kisasszony tovább indult, a királyné lányai felvitték a királyi gardróbba, és nekiadták az összes levetett ruhakölteményüket.
3: Hát ugye nem bánod, ha csak ezeket a régi ruhákat adjuk neked?
0: A király kisasszony azonban megköszönte az ajándékokat, mert tudta, hogy a ruhákat jó pénzért el tudja majd adni. Az udvari bolond odaadta a király kisasszonynak az egyik piros harisnyanadrágját, mert látta, hogy fázik a lába. Aztán a király kisasszony fogta magát, és lement az istálóba pompáshoz, aki éppen egy kötek szénát majszolt, és egy fekete szőri paripával sugdolózott.
1: Úgy örülök, pompás, látom, jól összebarátkoztatok.
0: Aztán útra keltek, hogy eladják a király kisasszonyok régi ruháit. De az udvari bolond piros harisnyanadrágját megtartotta a király kisasszony. Nem sokkal később a király kisasszony, ahogyan azt már máskor is gyakran tette, benézett a közkönyvtárba, hogy belekukkantson az újságokba. A hírekben az állt, hogy az ország királyfiát éppen aznap koronázzák királlyá, és az ünnepségen egy sor királyi család teszi majd tiszteletét. A király kisasszony sietve kankalintűzött pompás sörényébe, aztán felvette a piros harisnyanadrágot.
1: Hú, jó lesz, ha igyekszünk. Még a végén lemaradunk az ünnepségről.
0: Időben megérkeztek a koronázási ünnepére. Beálltak a királyi családok arany, meg ezüst fogatainak és nyitott, fürge hintóinak hosszan kinyúzó menetébe. Ám a király kisasszony érkezésére senki sem számított.
4: Ki ez van szerencsém, ifjú hölgy?
1: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma.
0: Az udvaronc félig meghajolt, mert ha valakinek nincsen birodalma, csak egy fél meghajlás jár neki, majd kerített egy zsámolyt, hogy a király kisasszony arra üljön. Akinek nincs birodalma, annak nem jár a szék.
5: Hát ez meg kicsoda.
0: Az emberek nyakukat nyújtogatták, hogy egy pillantást vethessenek a gyönyörű király kisasszonyra. Ebben a pillanatban megjelent a király. Amikor elsétált a király kisasszony mellett, kedvesen rámosolygott. Ezután a bál következett. A zenekar rákezdte, és mindenki táncra perdült. A király kisasszony imádott táncolni, és az új királlyal ropta a legtöbbet. A piros harisnyanadrág kikivillant, ahogy a király kisasszony a kifényesített padlón pörgött forgott. Remekül érezte magát. A divatos, új ruhákban páváskodó király kisasszonyok majd megpukkadtak az irigységtől. Mikor pihenőt tartottak, a bálózó királyfik mind a király kisasszony köré sereglettek, ínyentségekkel kínálták és tudakolták, hogy kicsoda ő.
1: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma, de még keresem.
5: Ne keresd tovább.
0: Szólt Póló királyfi, féltérre ereszkedve.
5: Gyere hozzám feleségül, és neked adom a birodalmam.
0: Mikor ezt meghallotta, özvegy Wilhelmina királyné rémületében leesett a székről.
4: Azt a vacak kis királyságot!
0: Kiáltott fel Gordon, Gorge leendő királya.
4: Osztozz velem a trónon, király kisasszony! Az én birodalmam kétszer akkora, mint Póló királyfié!
0: Póló királyfi olyan dühös lett, hogy belenyomta Gordon királyfi orrát egy krémesbe.
5: Én kértem meg előbb a kezét!
4: Az a szerencsét, hogy nem hoztam magammal az ágyúnaszádomat!
5: Na persze!
0: Amikor az új király észrevette, mi történik, gyorsan félrelökte a két királyfit, majd meghajolt a király kisasszony előtt, és kezet csókolt neki.
6: Fogadd el a királyságom! Az én birodalmamhoz képest az övéig csak felázott kis teniszpályák.
0: A két királyfi égtelen haragra gerjedt, és süteményekkel kezdte dobálni az új királyt. A király sem tétlenkedett, alaposan megbombázta támadóit ragacsos minyonnal, és hamarosan mindenki bekapcsolódott a dobálózásba. A király kisasszony pedig nagyon elszomorodott a rengeteg elpocsékolt finomság láttán. Így aztán kisurrant a bálteremből, megkereste Pompást, aki épp kavicsokat rugdosott a királyi istálóban.
1: Igazad van. Ideje indulnunk. Ezek a fenséges urak csak a veszekedéshez értenek.
0: Azzal továbbhajtott kicsi szekerén, hogy megkeresse birodalmát, és hagyta Pompás válaszon útirányt a holdfényben, amely olyan sárga volt, mint a boglárka szirma. Hajnalra átkeltek a határon, és mikor feljött a nap, Pompás megállt egy árokba csúszott kordé mellett, ami elé egy sötét szűrű paripát fogtak. Egy koromfekete hajú ifjú próbálta kihúzni a szekeret az árokból. A király kisasszony nem volt rest, segített az ifjúnak, így aztán gyorsan vissza tudták húzni a kordét az útra.
7: Köszönöm, király kisasszony.
3: Ha így ráhibáztál, hogy király kisasszony vagyok, azt is ki tudod találni, hogy merre találom a birodalmamat. Évek óta próbálok már a nyomára bukkanni.
7: Ó, kérlek, itt van. A mellkasom bal oldalán.
3: Te nem az udvari borond vagy véletlenül? Özvegy Wilhelmina királyné kastélyából.
7: Csak voltam. Lejárt a szerződésem. Te viszont a szívem királynője vagy. Ami azt jelenti, hogy itt van a birodalmad. A szívem fölött.
1: Ez mind szép és jó, de akkor is szükségünk van egy igazi birodalomra, ahol felnevelhetjük a gyerekeinket.
7: Gyerekek? Te most tényleg megkérted a kezem?
1: Igen. De minden nekem kell majd csinálni?
0: Az udvari bolond nem válaszolt. Tovább ment az úton, és betért az első fogadóba.
1: Hát, erről ennyit.
0: Hirtelen a király kisasszony nagyon szomorú lett. Aztán felkapaszkodott a kocsijára, és odaszólt Pompásnak.
1: Induljunk.
0: Pompás azonban meg sem moccant. Az orrát szorosan a sötét paripa orrához nyomta, mintha valami nagyon fontos dologról beszélgetnének. Ekkor a fogadó felől nevetés harsant, és a bolond egyszer csak újra ott termett a király kisasszony előtt, egy maroknyi fémpénzt csörgetve.
7: Egy kis apró, néhány régi viccért. Gyere, együnk valamit.
1: Jó ötlet.
0: Helyeselt a király kisasszony, és úgy mosolygott az udvari bolondra, mint a felkelő nap.
7: Így fogunk élni. Én mesélem a vicceimet, te szállítod a küldeményeket, ketten meg tudunk élni belőle.
0: És így is tettek. Ám a király kisasszony továbbra is vágyakozott a birodalma után. Aztán egy szép napon csomag érkezett a közkönyvtárból. A csomagban a király kisasszony piros esernyője volt.
1: Hát nem csodálatos, fogalmam sem volt, hol hagytam el.
7: A könyvtárban viszont pontosan tudták, hova küldjék. Imit, amott és mindenütt királynőjének. Ez az. Megvan a birodalmad.
1: Csak nem azt akarod mondani, hogy én vagyok Imit, amott és mindenütt királynője?
0: A bolond bólintott.
1: Ugyan, de hogy...
0: Vágta rá határozottan a király kisasszony.
1: Ha megtaláltam a birodalmam, akkor mostantól fogva királynő vagyok, te pedig király.
0: Úgy mosolygott a fiúra, mint a szivárvány. A király pedig visszamosolygott rá.
7: Menjünk, és nézzünk körül a birodalmunkban.
0: Azzal Imit, Amott, és mindenütt királynője és királya felkerekedett, hogy bereállják birodalmukat. Ahogy telt múlt az idő, azt vették észre, hogy helyet kell csinálniuk a szekéren, a gyerekeiknek. Pompás mellett pedig egy kis, fekete, bütykös térdű csikó üget hosszú lábakon.

0: Kis Palinta. Volt egyszer egy fiúcska, úgy hívták, hogy Palinta. Volt egy kis kerekes ágya, abban aludt éjszaka, meg délután is, ha éppen fáradt volt. De ha nem volt fáradt, anyjának fel alá kellett tologatni a szobában, s ezt a kis Palinta soha meg nem unta volna. Egyszer egy éjszaka is ott feküdt a kerekes ágyában, és semmiképp sem bírt elaludni, az édesanyja meg már réges-régen az igazak álmát aludta a maga mennyezetes ágyában.
1: Anya!
0: Rikkantotta a kis Palinta.
1: Utazni akarok!
0: Édesanyja kinyújtotta álmában a karját, és úgy tologatta ide-oda a kerekes ágyat. Ha belefáradt, és kezdte volna abba hagyni, a kis Palinta nagyot kiáltott.
1: Még!
0: És akkor folyt tovább megint a tologatás. Hanem a végén az anya olyan mélyen elaludt, hogy a kis Palinta hiába ordított torka szakadtából, ő már egy kukkot sem hallott belőle. Egy kis idő múlva benézett az ablakon a hold, a jó öreg hold, és olyan, de olyan bohókás dolgot látott, hogy alig hitt a szemének. Meg is törölgette a ködmene szegélyével, hogy nem álmodik-e, mert ilyet még életébe sosem látott. Ott feküdt ugyanis a kis Palinta nyitott szemmel a kerekes ágyában, és az egyik lábacskáját, mint valami árbócot, a magasba nyújtotta. Ingecskéjét lehúzta, és mint egy vitorlát, a lába kis ujjára akasztotta, egyik csücskét meg a kezébe fogta, és dagadt képpel elkezdte fújni. Lám, a kerekes ágy lassan megindult, végig gurult a padlón, föl a falon, fejjel lefelé végig a mennyezeten, aztán a másik falon vissza.
1: Még!
0: Rikkantott a kis Palinta, ahogy leért a padlóra, és megint földagasztotta a képét, megint elkezdett fújni, és a kerekes ágy megint megindult a falon, föl, falon le. Szerencséje volt a kis Palintának, hogy éjszaka volt, és a föld is a feje tetején állt, mert különben bizony könnyen a nyakát törhette volna. Amikor már harmadszor utazta így körbe a szobát, a hold hirtelen az arcába kukkantott.
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még! Nyisd ki az ajtót! Végig akarok utazni a városon. Azt akarom, hogy mindenki lássa, hogy utazom.
2: Mit képzelsz? Nem tudok én ajtót nyitni?
0: Mondta a jó öreg hold, de azért egy hosszú sugarát beküldte a kulcsukon. Azon a kis Palinta kigurult a házból. Csöndesek, néptelenek voltak az utcák, a magas házak némán álltak a holdvilágban, és fekete ablakaik bambán bámultak a levegőbe. Embernek azonban nem volt se híre, se hamba. A kis Palinta nagy zörgéssel gurult tova kerekes ágyában az utcákon, a jóságos hold meg mellette baktatott és világított neki. Így mentek utcáról utcára, de sehol egy teremtett lelket se láttak. Ahogy a templom előtt elhaladtak, a torony tetején a nagy aranykakas hirtelen kukorékolt egyet. Erre megálltak.
3: Sőt, kukorékoltam!
1: Hol vannak az emberek?
3: Elusznak! Majd, ha a harmadikat is kukorékolom, akkor fog felébredni az első ember!
1: Azt én nem bírom kivárni! Gyerünk az erdőbe! Legalább az állatok lássák, hogyan utazom!
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Azzal fölfújta a képét, a jó öreg hold meg világított, kimentek a város kapuján, végig a sötét földeken, be az erdőbe. A hold csak nehezen bírt haladni a sok fa közt, és elmaradozott, de aztán összeszedte magát, és újra meg újra utolérte a kis Palintát. Az erdőben csönd volt, és nagy magányosság. Állatot nem lehetett látni, se szarvast, se nyulat, még egy egérkét se. Így mentek mind tovább, és tovább, fenyveseken át, bükkösöken át, hegynek föl, völgynek le. A jó öreg holdot kocogott a kerekes ágy mellett, és minden bozótba bevilágított, de állatnak nyoma sem volt, csupán egy macska ült fent egy tölgynek tetején, és villogtatta a szemét. Erre megálltak.
1: Ez a kis cirmos. Jól ismerem, a csillagokat akarja utánozni.
0: Ahogy tovább mentek, velük ment odafent a macska is, fáról fára ugrálva.
1: Hát te mit művelsz ott? Nyáu, kivilágítok. Hol a többi állat? Alusznak. Figyelj csak, hogy horkolnak, hallod?
2: Kisöcsém, nem volt még elég?
0: Fölfújta a képét, az öreg hold meg világított, így mentek tovább, ki az erdőből, át a pusztaságon, egészen a világ végéig, és ott aztán bele egyenest az égbe. Az volt csak a jó mulatság. Valamennyi csillag ébren volt, valamennyinek a szeme nyitva, valamennyi csillogott, villogott, az egész ég egyetlen ragyogás volt tőlük. Kantott a palinta, és begördült a nagy fényességbe, olyan sebesen, hogy jobbra-balra csak úgy potyogtak lefelé a csillagok ilyettükbe.
2: Kisöcsém, nem volt még elég?
1: Nem, világíts!
0: És láttatok már ilyen? Keresztül hajtott egyenest a jó öreg holdnak az orrán, úgyhogy annak egészen elsötétedett az arca tőle.
2: Fúj! Mindennek van határa.
0: Azzal elfújta a lámpását, és a csillagok is mind becsukták a szemüket. Egyszeriben elsötétült az ég, olyan sötét lett, hogy az orra hegyéig sem látott az ember.
1: Hé! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Csak hogy a holdnak nyoma veszett, és nyomuk veszett a csillagoknak is. Mind hazamentek lefeküdni. Most aztán nagyon megszeppent a kis palinta, hogy ilyen egyedül maradt az égen. Megragadta az inge csücskét, jól földagasztotta a képét, fújt, fújt, és görgött össze-vissza a kerekes ágyával. Ide is, oda is, előre is, hátra is, de hiába. Senki nem látta, hogy utazik, se az emberek, se az állatok, se a csillagok.

0: Végül aztán odalentről, egészen lentről az ég aljáról valami kerek, piros posgás arc pillantott föl rá. A kis Palinta azt hitte, jó öreg Holt kelt föl újra.
1: Világíts! Világíts!
0: Fölfújta a képét, keresztül kasul száguldott az égen, egyenesen neki annak a piros arcának. Az pedig a nap volt, akkor kelt fel a tengerből.
2: Nocsak, öcskös.
0: És izzó tekintetével belenézett a kis Palinta arcába.
2: Mit művelsz te itt az énegemben?
0: Azzal nyakon csípte Palintát, és belehajította a nagy-nagy vízbe. Aztán? Hogy mi történt aztán? Hát már elfelejtetted. Ha véletlenül arra nem evezünk te meg én, és ki nem halásszuk, csónakunkba nem vesszük a kis Palintát, bizony könnyen a tengerbe fúlhatott volna.

0: nagy töl birtoka. Élt hajdanában, Száráma szigetén egy nagy és erős ember, aki annak idején a sziget ura és parancsolója volt. Hogy pontosan milyen magas volt a mostani mérték szerint, arról nem szól a hagyomány, de tetteiből és használati eszközeiből világosan kitűnik, hogy a filiszteusok Góliátja apró gyerek lett volna mellette. Góliát magassága 6 könyök és 1 arasz volt, nagy tölnek viszont a botként használt szálfája volt 5 öles. Ahhoz, hogy átmenjen a Száráma környéki szigetekre, szigetecskékre, nem volt hajóra szüksége, hanem csak úgy, gyalogosan gázolt. Ha termetre ilyen nagy volt is, nem volt se fennhéjázó, se gőgös, hanem nagyon jó és lágy szívű uralkodó, aki mindig, mindenhol és mindenkinek segítségére sietett, ha szükség volt rá. Volt egy hely, ahol csendesen éldegélt a feleségével, ha éppen nyugta volt az ellenségtől. Ez a hely egy földbirtok volt, amelyet mind a mai napig töl uradalomnak hívnak, Püha egyházközségben. Nagy töl nem hagyta, hogy kiszolgálják, hanem inkább ő segített másokat, a gazdaságban adódó munkát maga végezte a feleségével, s ha valamit javítani vagy építeni kellett, ők maguk láttak neki. Mint ahogy a száremaiak most is különböznek a szárazföldi észtektől, abban, hogy mindent maguk végeznek el, nagy töl is így tett. Töl dombja. Egyszer a hírnökök azt a hírt hozták tölnek a töl uradalomba, hogy Száráma napnyugati partjainál ellenséges hajók jelentek meg, és a Katri tanyánál nagyszámú ellenség szállt partra. A hírnököket azért küldték, hogy nagy tölt segítségül hívják, és azt is megmondják neki, hogy a nép fő emberei a Tammik tanyában jöttek össze tanácsot tartani. Nagy töl megparancsolta, hogy a követek siessenek vissza a Tammik tanyabeli tanácsba, és mondják meg, küldjenek gyorsan más hírozókat a Katri parthoz, hogy kikémleljék az ellenség dolgát, és aztán hírt hozzanak róla a tanácsba. Én, mondta nagy töl, ma este át akarok menni Hiumaára, szaunába, ám holnap estére a Tammik tanyán leszek, s aztán majd meglátjuk, mit kell tenni. A küldöttek visszasiettek a Tammik tanyára, s tudtára adták a tanácsnak, hogy nagytől jönni fog. Nyomban új hírhozók siettek Katri felé, amint az ellenség tudomás szerzett nagytől jöveteléről a hajókra futott és elvitorlázott. Nagytől tisztára vesszőzte magát a fürdőben, és egyenesen a Tammik tanyára ment. A követek éppen akkor érkeztek vissza Katriból, s tudatták, az ellenség elmenekült. A tanács megörült a hírnek, nagytől úgy szintén, és azt mondta, hogy szeretne egy kicsit aludni a fürdő után. Megengedte, hogy a tanács iszogasson, ő maga meg felment a félversztányira, nyugat felé eső kis dombra, s lefeküdt aludni, de előbb megparancsolta, hogy csak háborús veszély esetén ébresszék fel. A tanács vidáman iszogatni kezdett, nagy töl megpihent. Azóta nevezik azt a dombot, amelyen töl megpihent, töl dombnak. Másnap reggel a Vödruka falubeli gyerekek a töl dombhoz jöttek a nyájaikkal, mikor megtudták, hogy nagy töl ott alszik, felelőtlen rakoncátlanságukban elhatározták, felébresztik, hogy lássák, milyen magas. Szüleiktől hallották azokat a szavakat, amelyekkel nagy tölt fel lehet ébreszteni, oda mentek hozzá, és elkezdték kiabálni.
1: Nagy től, kelj fel, itt az ellenség az országban!
0: Nagy töl nyújtózott egyet, feltérdelt, és a fenyő koronája fölött szétnézett. A gyerekek ilyen óriási ember láttán kereket oldottak, mikor nagy töl rájött, hogy lóvá tették, megdődött, és így szólt. Mivel elbolondítottatok, nem jövök a segítségetekre előbb, csak ha bokáig gázoltok a véretekben. Ezt akkora hangon mondta, hogy a hegyek beleremegtek, s a tengervíze fodrozódni kezdett, mikor megrázta a fejét, akkora szél támadt, hogy sok fa ketté tört tőle a lónai fenyvesben. Ráadásul a szél elvitte a mápatanya fölül a tetőt, s a vehelőkig röpítette. Ebből a tetőből lett a tóban az a sziget, amely mind a mai napig ott áll benne. Nagytől hamarosan rájött, hogy az olyan rakoncátlanságért, amilyet a Vödruka falubeli gyerekek vele szemben elkövettek, csak a szülők rossz nevelését lehet hibáztatni, ezért bosszúságában elhatározta, hogy megbünteti Vödruka falu népét, még az is lehet, hogy teljesen elpusztítja. Egy szempillantás alatt összeszedte a töl domb lábánál a köveket, amelyek nagy számban hevertek ott, s le akarta velük rombolni Vödruka falut. A düh azonban úgy megnövelte az erejét, hogy a kövek, amelyeket a falura kellett volna dobnia, a falun túl a pásikói erdőbe estek, és senkiben nem tettek kárt. Most már, hogy nagytől felkelt, bár a szauna után szeretett volna még aludni, nem feküdt le újból pihenni, hanem elbúcsúzott a tamikui tanástól, s hazament a saját birtokára. Miután feleségének, Pirettnek elmesélte a történteket, enni akart, mégpedig káposztalevest. Pirett tűzre akasztotta az üstöt, maga pedig elindult káposztáért a kertbe, amely Runu szigetén volt. A tengeren keresztül átgánzolt Runura annyi káposztát rakott a zsákba, amennyit elegendőnek gondolt, s visszasietett. Mire hazaért, már forrt a víz. Pirett belerakta a káposztát az üstbe, és csak hamar készen volt a megkívánt eredel. Másnap reggel beállítottak nagytől birtokára, a sörvei küldöttek. Arra kérték nagy alázatosan, hogy legyen a segítségükre, mert azok az ellenséges csapatok, amelyek a Katri partról elmenekültek, a sörvei félszigeten szálltak partra, fosztogatják a népet, rabolják a vagyonát, aki ellenszegül, legyilkolják. Ráadásul a sörveiek helyzetét nehezítette, hogy a fiatalabb, erősebb emberek ez időtájt mind kint voltak a tengeren halászni, ezért a követek igen kérték nagytölt, hogy embereket is vigyen magával. Hogy küldje azonban olyan gyorsan oda őket? Nagytől hamarosan megtalálta ennek a módját. Először mindkét kabát zsebébe beledugott 10-10 embert, aztán a fejük fölött bevarratta Pirettel a zsebet, majd megint 10 embert rakott a többiek fölé, akik már kiláttak a zseb szélén. Hogy az alsó emberek megfulladjanak levegő hiány, Pirett lyukat vágott a szájuk irányába a kabáton, hogy az emberek ussanak és ki tudjanak látni. Így 40 ember volt töl zsebeiben. Fegyverül 2 ökrös szekér kereket vett magához, ennek is mindegyik kerekére 20-20 embert rakott, akik közt ott voltak a sörvei küldöttek is. Aztán a hátsó kerekeket is az első kerekekhez kötötte, az első kerekek tengelyét kézbe fogta, és sietve indult sörve felé. Mikor Mápa falu szántóföldjeire ért, összetalálkozott egy ellenséges csapattal. Lerakta az emberét, és így szólt. Mutassátok meg, hogy legények vagytok a talpatokon, s győzzétek le őket. Ő maga csak figyelt és irányította a harcot. Mikor nagytől észrevette, hogy az ellenséges csapat jóval számosabb, és egy saját embere már el is esett, úgy gondolta, a legfőbb ideje, hogy ő is beavatkozzék, még mielőtt az emberei közül bárki is segítségért kiáltana. Nagytől nem késlekedett hát, kezébe vette a hátsó kerekeket, s pörgetni kezdte őket a tengelyénél fogva. Ez olyan nagy lendülettel és gyorsasággal történt, hogy rövidesen lekaszált, rendmódjára hevert az ellenség a földön. Persze a saját embereit már korábban félre parancsolta. Egy csapat ellenség futásnak erecs menekült lefelé Mentudombról. Ezt látvány nagytől Rüssa Tidrik színjéből kezébe kapott egy 6-ös fenyőtörzset, ezt hajította az ellenség után, és az utolsó emberig letarolt őket. Mikor nagytől a kerekeket pörgette, a bal kerék szöge kiesett. A kerék elrepült, s a kolcsai kocsma mögött esett le az erdőben. Ott a kerék széttört, szörnyű lármát csapva letarolt az erdőt, felszántott a földet. Azon a helyen máig se nő fa, se fű, hanem tó keletkezett rajta. Szörnyű erővel repülhetett a kerék, ha 5 versztányira esett le, s a földön ekkora pusztítást végzett. Mikor nagytől a sörvegyiek dolgát elrendezte, és az ellenség halottait a mentui magaslaton eltemettette, megint hazafelé indult. Az embereit ezúttal nem vitte magával, hanem meghagyta nekik, hogy pihenjék ki magukat a sörvelyeknél, aztán menjenek utána. Mikor Nagytől a Kölcsei erdőn át kiért a vieristi magaslatra, úgy érezte, hogy kicsi elfáradt a lába. Leheveredett hát oda, ahol öt út összetalálkozik, és ezért ezt a helyet vieristinek, azaz öt keresztnek tartják. Igen. Na most hát hol is vagyok, várunk. Igen. Igen, itt leheveredik, igen. Mivel a fontos és derekas munka elvégzése miatt igen elégedett volt, három napig aludt azon a helyen. A horkolástól rengett a vieristi domb, az összes erdei fenyő rázkódott, s úgy tűnt, hogy az egész sörvefélsziget összedől. A sörveiek odagyűltek Nagytől nyugvó helyérehez, kiki egy-egy zöld faágat hozott magával, s köszönetük eléül, amiért kimentette őket a bajból, Nagytől közelében leszúrták a földbe, majd elmentek. Ezt az esetet a sörvei apák elmesélték a fiaiknak, azok meg továbbadták az ő fiaiknak, így jutott el a történet az én fülemig, én meg így mondom a ti fületekbe, itt a Tilos Rádióban, a mikrofonon keresztül. Aztán lassanként olyan nemzedék nőtt fel Sörvén, amely nagy tölt és tetteit nem ismerte, meg a szülei szavára se nagyon hajlott. Azt azonban látták, hogy szüleik, mikor a vieristi útkeresztelődésnél elhadnak, egy ágat dobnak le az út mellé Nagytől emlékezetére, de az okát nem tudakolták. Azt se figyelték meg, hogy az ág zöld-e vagy száraz. Mikor később ők maguk mentek el e hely mellett, ugyanezt tették, oda dobtak egy ágat, zöldet vagy szárazat, mindegy. Idővel hatalmas csomó gaj gyűlt össze.

0: Mondja, az ember csak úgy átmegy ezen a kereszteződésen. Ez nem jó. A mai nemzedék már ezt se csinálja. És az időfoga földé korrasztotta a jelisti rőzsét. Az ördög, akit a régi öregek öreglegénynek neveztek, Ádáz ellensége volt nagytölnek. Mikor kiszagolta, hogy a sörvelyek barátja és segítője mély álomban nyugodtan pihen, az a fura gondolata támadt, hogy nagytölt a sörvelyekkel együtt vízbe folytja. Ott, ahol most a Szálme folyó folyik, a sörvei földnyelv kiágazik a szigetből, a száraz föld pedig két versza szélességű sincs, egy árkot kezdett taposni az egyik tenger széltől a másikig. És a sörvei földnyelvet el akarta taszítani a nagy szigettől, nagy tölt meg a sörveiekkel együtt bele akarta folytani a tengerbe. Eldri Matz azonban meglátta munka közben, s nyomban tudott a nagy töllel, aki a vieristi útkereszteződésnél aludt. Mikor nagytől tudomást szerzett az öreg legény szándékáról, elment gyorsan Massa Márthoz, s kért tőle egy méh családot. Márt minden további nélkül igen mondott a kérésre, nagytől bement a méhesbe, s útnak indított egy erős méh családot, hogy szurkálják össze az öreg legényt. Az öreg legény éppen a Kipágat anyánál tartott az árokkal, s azon igyekezett, hogy eltaszítsa Száremától a földnyelvet, mikor a méh család odaért. Az állatkák mindjárt nekiestek az öreg legénynek. Az ugyan mind a két kezével elsegette őket, de többször is igen nagy szorúságba került, úgyhogy a titkon távolabbra leselkedő Eldri Matz annyira nevetett rajta, hogy görcsált a hasába. Az öreg legény hadonászásából azonban semmi eredmény nem származott, hogy is származhatott volna egy család méhel szemben. Azok úgy összeszurkálták az öreg legényt, hogy az álláig dagadt az orra a fullánkoktól. Az öreg legény megátkozta a méheket, hogy attól az ároktól délre ne tudjanak lakóhelyet találni, de mi haszna származott belőle, a méhek tovább szurkálták. Végül az öreg legénynek nem maradt más hátra, futásnak eredt az északi széllel szemben hazafelé. Nem tudom, hol is lakik valójában. Ördög módjára iszkolt, de ki tud versenyt futni a méhekkel. Hamarosan kiért a Hirmuszteka szállóra, ott meglátott egy halom fenyőgajrőzsét, alábújt az öreg legény olyan gyorsan, ahogy a szaunna köveken, egy bögre vízgőzzé változik, az öreg legény azután soha nem merészelt a sörvelyek tengerébe folytására gondolni. Nagytől pedig Vieristi mellő Vintri falun át, Abruka szigete mellett egyenesen hazament a birtokára. Hát ez volt a ma esti mese, gyerekek. Remélem tetszett nektek az észt és a szamojét történet. Remélem ágyban vagytok, hallgatjátok tovább a Tilos Rádiót.
1: A brémai muzsikusok. Embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a zsákokat, fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni.
2: Minek abrakuljak tovább ilyen semmire való állatot?
1: Gondolta a gazdája, s elhatározta, hogy lebunkózza. A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
3: Mi a baj, fogd meg? Miért lihegsz úgy?
4: Hagyd el! Öreg vagyok! Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akart ütni, alig tudta megér utat nyerni. Az írhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan. Mihez kezdjek?
3: Tudod mit? Én Brémába tartok. Ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem! Szegődjél be te is a zenekarba. Én meg majd a lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá.
1: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most

0: Már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az útszélén, gírhesen búsan akár a hét szűk esztendő.
1: Mit keseregsz, bajszos?
2: Kinek van jó kedve, egyszer a nyakán a kötél? Megvénültem, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint tegereket ajkurászni. De az emberek álhatlanok. A gazdasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen eliszkoltam, hanem aztán most légy okos pajtás, most mihez kezdjek? Miből?
1: Gyere velünk Brémába muzsikusnak! Te úgyis jól érted a éjjeli zenészhez.
0: A macskának tetszett, a tanács is velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és torka szakadtából rikoltozott. Kakarikó! Kakarikó!
1: Hát tényleg ez meg mi lehet? Mit rikolt a zen irgalmatlanul?
3: Jujjuj! Kakarikó! Én jába jósoltam jó időt holnapra! A gazdasszony a kakarikó vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, veszel lavas belőlem! Estére elvágják a nyakamat, hát amíg lehet kiabálok, ahogy a torkamat kifér, úgy sem sokáig tehetem már!
1: Inkább gyere velünk, Tarajos! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lehetsz magadnak. Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk?
3: Kakarikó!
0: A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben. Estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban fölröpült egészen a fa tetejére, onnét messzebbre látni. Még biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körül kémlelt a vidéken. Ahogy így szemlélgette a környéket, egyszer csak világosságot látott nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak.
3: Kakarikó! Amárra valami kis fénycsilló! Ott háznak kell lennie, kakarikó!
1: Ja. Akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda! Mert ez itt nem valami kényelmes szállás.
4: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek. Nekem pedig már el kellene egy-két csont, kiváltha húsos.
2: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
0: Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág. Aztán nőtt, egyre jobban csillogott, és egyszer csak ott álltak egy kivilágított begyártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz, és benézett.
3: Kukuriku, mit látsz, szürke?
1: Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok.
3: Kukuriku, terített asztal! Ez kellene nekünk!
1: Az ám, én is szívesen ülnék a helyükbe.
0: Kissé félre vonultak, s tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz. Hogyan ugrazhatnak ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, mi nem főzték a haditervet. A szamár feltette a két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkai eltakult. És egyszeriben rákezdték a muzsikára. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A begyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon. Rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték a ház szakadt rájuk. vagy kísértet rontott közébük. Ilyetükben felordítottak, s hanyalt homlok kimenekültek, a négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, s elpihentek Kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemétdombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen a langyos hamuba kuporodott, a kakas meg felült a kakas ülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak.

0: valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már.
1: Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket.
0: Elküldte az egyik betyár, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, s mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A véne felugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Az nagy ügyel bajjal végre kivergődött a házból, s most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdom mellett, ott meg már a szamár ugott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára fölriadt a kakas is, és harciasan lekiabált a kakas ülőről.
2: Kukuriku!
0: A betyár szedte a lábát, ahogy bírt, a lélek szakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve, halálra váltan jelentette a banda vezérnek.
3: A házban egy boszorvány ül, egy borzalmas buszi rám fújt, és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg egy ember áll, kés van a kezében, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, majd agyonvert a bunkójában. Fönt a tetőn pedig egy vitéz vírasz, és azt kiáltotta, hol az az ember? Örülök, hogy nem hagytam ott a fogom.
0: Attól fogva a betyárok a háznak, még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birtokukba vették, és még ma is ott laknak. Azóta meg nem haltak.

0: Kicsi bácsi és kicsi néni, meg az Imikém visszatért, bár el sem ment. Írta Dániel András. Szótár. Olykor leginkább unalmasnak ígérkező téli délutánokon kicsi bácsi felolvas kicsi nénnek a jelentés nélküli szavak szótárából.
1: A beftuát.
0: Kezdi mindjárt az elején az A betűvel.
1: Alá fundre bin, amort, aruppe premiénk, bavu ogdrd.
0: Lapoz, aztán somolyogva a B betűhöz.
1: Blank, brefönd.
0: Ekkor hatásszünetet tart, mert tudja, hogy a következő szóval mindig sikert arat.
1: Bun, de, vörd, utcar.
0: Mondja lassan szótagolva.
1: Adj, de, utcar!
0: Ismételi kacsarásva kicsi néni, miközben tölt magának még egy kis teát.
1: Burds.
0: Ugrik át a H betűhöz, kicsi bácsi, mert ott több kedvenc szava is van.
1: Knyábroanér, ograkod. De figyelj, ez a legjobb.
0: Emeli fel az ujját jelentőség teljesen.
1: Hokuardigranén. Pompás!
0: Csapkodja a térdét kicsi néni.
1: Vakumponír.
0: Olvas fel kicsi bácsi mély drámai hangon egy K betű szót, hogy aztán percekig meg se tudjon szólalni a rátörő nevetéstől.
1: Még, még!
0: Bíztatja kicsi néni.
1: Lömbd.
0: Lapoz tovább találomra a szótárban, kicsi bácsi, miután kifújja az órád.
1: Lumfadér, mrement, mums, sőt noronyavil. Még, még!
0: Kiáltja ki pirosodva kicsi néni.
1: Ovelond, püntovarg, rudnyon, rakatibány.
0: Olvassa a hatásba kicsi bácsi.
1: Még, még, még!
0: Ugrál kicsi néni a kalapén.
1: Slanoánc, splundr, sákroavél, töftoveng, tredes. Még, még, még, még!
0: Lelkendezik kicsi néni.
1: Csamél!
0: Kiáltja kicsi bácsi.
1: Aztán meg útpudant! Ülfotruán! Vomegy! Vomegy! Mi több még burzsavé?
0: Hisz így mulatnak, míg csak be nem alkonyodik. A mesét mesélték
2: Szerencsebb Dániel,
0: Douglas Kevel,
1: Fülöp Dominik.

0: Csukás István pompom meséi. A lesből támadó ruhaszárító kötél. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Bogyót. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított bundakesztyű, vagy papucson rám pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és lesekedett. Végre jött Bogyó, elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt. Szia, Bogyó! Hova rohansz? Iskolába, mondta Bogyó mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Bogyó. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Bogyó fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte. Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várta, tudorászott, megdünnyögött. Ma jó napom, pom van, ma pom, pom, pom, pás jó napom. Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, ha kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macskas, így kiáltott. Meneküljetek, ha kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás! Ne nézz hátra, ott jön mögöttem! Bogyónak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy szjú, szjú, szcs! S még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Bogyó rémülten. De Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Bogyó. Nem, nem, adarta Pompom. Te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás! Világ méretű fogóckodás! Bogyó átölelte a faderekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad? Láttam, úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadar. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el. Nem beszélnél kicsit világosabban? Szólt rá Bogyó. Jó, bolintott Pompom. Akkor világosan megmondom. Ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet, ott majd elmesélem világosabban.
1: Rejtek helyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Bogyó engedékenyen, mivel már kezdett elzsibadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát.
0: Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. A lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtek hely kell. Bunker! Légópince!
1: Bogyó körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát. A kuka jó lesz?
0: Jó, rikkantotta Pompom. Futás a bomba biztos kukába!
1: Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
2: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf? Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
1: Bogyó turkált a zsebében. Szalagom van. Szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell.
0: Átkötözte a szalaggal Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek szélellem.
1: Meséld már!
0: Sürgette Pompomot. Mesélem. És, hogy az elején kezdjem, a lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a harangzúgást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett.
1: Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. Anya baja, törje ki ezt a kötelet! Jött egy kémény seprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen ebbe a kötélbe! Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet! A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. A melyikő csapjon ebbe a madzakba? Hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár, vagyis ez már több volt a kelleténél. A ruhaszárító kötél iszonyú dühös lett. Megrázta magát, aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot! Majd adok én nektek rángatást! Elég volt a gyalázatból, most én jövök! Reszkessetek, reszkessetek! Támadás! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekken, majd ő is kisúrant az utcára. És azóta senki se bír a lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészre ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozási képességét. Csak imbolygott ide-oda, mint egy kuklibáb. És ez még nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. A lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott, megszűnt a kézbesítés! Majd a kéményseprő után lopakodott fel a háztetőre, s villám gyorsan a kéményhez kötözte. A kéményseprő hiába kiabált, hogy jaj, mamám, meg segítség! Senki se nézett fel a tetőre. A lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény, seprés, pucolás, kotrás és kormozás megszűnt! Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit, tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyök csövébe hurcolta. Bogyó megborzongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk. Épp ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve. Majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Itt jön! Ferezék be! Gyorsan lebújtak, s csak a fedérésén leselkedtek kifelé. Látták, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan ezt sziszegte. Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, minnyájótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte. Ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyilásba alul. Befelé-befelé csipogó banda! A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiovakodtak és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy elmúljon a vész. Bogyó nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell! Garázda, huligán! Bántja a kisebbeket! Gyere, felhívjuk a tűzoltókat! Miért tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás! Válaszolta Bogyó. A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporogtak, s felhívták a tűzoltókat. Haló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel!
3: Hol a tűz? Mekkora a tűz?
1: Kérdezte egy borízű hang.
4: Tűz nincsen szerencsére. A lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni. Vagyis elemi csapásról van szó.
1: Suttogta Bogyó a telefonkajlóba.
3: Értettük, megyünk, világos.
1: Kurjantotta a borízű hang.
3: Várjatok meg, és senki se boccadjon, nehogy eltapossátok a nyomokat!
1: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Bogyónak.
3: Te hívtál? Hol az elemi csapás?
1: Bogyó kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek.
2: Ott van az elemi csapás! Ott, arra!
1: A sarokra mutogattak, ahol a lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az eres csatornán, és gúnyosan sziszegett.
2: Tűzoltók! Ha-ha! Spriccelő vitézek! Husvéti locsolók! Gyertek csak!
1: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Bogyóék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel.
3: Jaj, elkapta a tűzoltókat! Én azt hiszem, hogy itt a vég!
1: Bogyó is látta, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltók gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Bogyó nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
4: Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van! Integessünk neki, ha-ho, ha-ho, erre, ide!
1: Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
2: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni.
4: Ott,
1: mutogattak neki.
2: Ott van egy, az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
1: Gombóc Artúr csak legyintett, s oda ballagott a tűzoltókhoz.
2: Haló, odafönt! Ide küldtek a ruhaszárító kötélért!
1: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről.
2: Ez jó lesz? Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat?
4: Nem baj,
1: mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
2: Na végre egy szakember!
1: Sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél.
2: De aztán jó irányba feszíts ki!
4: Nyugi hosszú,
1: intette Gombóc Artúr.
2: Észak-déli irány jó lesz?
0: Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők meg a postások.
2: Végre egy kis nyugalom! Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
1: Gombóc Artúr elballagott a kötéllel. Bogyóék integettek utána, majd Bogyó a toronyórára nézett.
4: Mindjárt 8 óra, elkések, fussunk!
1: Futottak az iskoláig, és szerencsére még csöngetés előtt meg is érkeztek. Pompom leugrott Bogyó fejéről, megkapaszkodott egy ágon, s nagyot fújt.
2: Fű, ez a rohangálás! De most végre kipihenhetjük magunkat, te a padban, én az ágon. Holnap megvárhatlak?
4: Megvárhatsz,
1: mosolygott vissza Bogyó a kapuból.
2: És fújt ki magad!

0: moha és páfrány. Hogyan nyitották ki a forrást? Kora tavasszal, amikor az utolsó fagyok még a sűrű bokrok között bujkáltak, moha az erdőben járt. Ahogy ment, mendegélt, egy befagyott forráshoz ért. A forrás mellett egy tündér sírdogált.
1: Miért sírsz, tündérke?
0: A forrás tündére pici öklével kitörölte szeméből a könnyeket, sarkával megkopogtatta a jeget, és így válaszolt.
2: Mert nem tudok hazamenni. Elugrottam egy pillanatra, és az alatt a fagy jégkulcsra zárta a forrásomat.
1: Talán erősebb vagyok nálad,
0: mondta moha, és körülnézett. Hol a legvékonyabb a jég? Ott pedig a sarkával, mint egy kalapáccsal, ütögetni kezdte a jégpáncélt. A jég csengett, bongott, de nem engedett, és a tündér egyre jobban zokogott.
1: Ne sírj, tündérke, mert a könnyeidtől nedves lesz az ingecskéd, és meghűlsz. Várj itt egy kicsit, én elfutok a házikóba, és idehozom páfrányt.
0: Páfránynak semmi kedve nem volt kidugni az orrát a házikóból. Végül mégis kötélnek állt. Felhúzta vasalt sarkú cipőjét, és követte mohát.
1: Na, itt is van. Látod, milyen erős, és a cipője sarka meg van vasalva. Ő bizonyára boldogul a jéggel.
2: Dobbants egy nagyot, páfrány, és nyisd ki a forrásomat.
0: Páfrány dobbantott egyet.
2: Nagyobbat.
0: Páfrány nagyobbat dobbantott.
2: De még nagyobbat kell dobbantanod.
3: Már nem tudok nagyobbat dobbantani, mert letörik a sarkam.
1: Letörik a sarka,
0: ismételte moha, és a forrás tündére olyan keserves sírásra fakadt, hogy egész testében remegett. Moha vigasztalta.
1: Ne sírj, tündérke, mindjárt hozok még valamit.
0: Moha elszaladt a házikóba, és deszkával a vállán jött vissza. Maga előtt meg egy hasábfát görgetett. Egészen a befagyott forráshoz cipelte a deszkát, és görgette a fát.
2: Azt hittem, hogy rendes szerszámot hozol, te pedig csak két fadarabot vonszoltál ide.
1: Ez még nem minden.
0: Elment a tisztásra, és onnan egy nagy követ gurított egészen a forrás peremére. Aztán a fahasábot legurította a jégre, keresztbe tette rajta a deszkát, és ujjával páfrányra mutatott.
1: Állj az egyik végére!
0: Páfrány ráállt a hasábbal alátámasztott deszka végére. Ekkor moha nagyot kiáltott.
4: Horuk!
0: És a forrás pereméről rágördítette a követ a deszka másik végére.
2: Jaj!
0: A deszka a magasba röpítette páfrányt. Még a fenyőfánál is magasabbra. Olyan magasra, ahová már a madár sem tud felröpülni. Csupán valamivel alacsonyabbra a csillagoknál. Aztán zuhant lefelé. Egyenesen le a befagyott forrásra. Nagy recsenés hallatszott. Páfrány a cipője sarkával rést ütött a jégben. A tündér pedig villám gyorsan besurrant a jégben megnyílt kapun a forrásba.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben lakott egy királyi pár. A királyné reggel, ahogy a szemét kinyitotta, már is veszekedni kezdett a királya.
1: Hát nekem már kalocsnyi közt kell leélnem az életemet? Mi ez itt ez a sok büdös esőkabát? Mik ezek a lyukas kalapok, ezek a félperkesztyűk, ezek a fertelmes sálak? Hát királyok vagyunk mink egyáltalán, vagy mik? Hol a vadászkastély, meg az aranytrombiták? Hol a százszemélyes porcelán, meg a felvonó híd, meg a főlovászmester? Hol a daliás szobainosok, meg a hatlovas hintók, meg hattyúprémes bársonypalástok, meg gyémánt nyakékek, meg smaragd nyakékek, meg topáz nyakékek? Topázokat akarok! Topázokat! Topázokat! Topázokat!
0: Mondta erre a király, és kimászott a fiókjából. Megmozgatta a lábujjait, megitta a kakaóját, és elolvasta az újságját.
1: Bálok estélyek, majd éppen itt, a lyukas kalucsnik között,
0: kiabált a királyné.
1: Majd éppen itt keringőzünk gyertyafényben, itt iszünk a pezsgőt, meg a limonádét, ide gyömöszöljük a zenekart, a hásvákat, a hegedőket, az aranytrombitákat. Táncolni akarok! Táncolni! Táncolni! Táncolni!
0: Mondta erre a király, és visszamászott a fiókjába, mert ilyenkor már este lett.
1: Majd éppen itt! Éppen itt! Éppen itt!
0: Kiabálta a királyné, és aztán ő is visszamászott a fiókba. Elhelyezkedtek, kicsit mocorogtak erre-arra. Megölelték, megcsókolták egymást, és aludtak szépen másnap reggelig.

0: halló, figyeltek? Az halászról és az ő feleségéről. Volt egyszer egy halász és az ő felesége. Ők együtt lakoztak az húgyos csuporban, tengernek partján, és az halász minden áldott nap kiméne, s kiveté horgát, és horgazott, és horgazott. Így üdögét egyszer is a szorga mögött, és mindegyre nézdelt az csillamodó vízbe, és üdögélt, és üdögélt. Leméne pedig az horog, az tengernek mélységibe, s az midőn kivonta, hát egy nagy lepényhal volt rajta. Mondd el pedig, az lepényhal ül neki.
1: Ide hallgass, te halász! Én ott tied vagyok. Hadd meg életemet. Nem vagyok én igazi lepényhal, hanem elvarázsolt királyfi vagyok. Mit használasz te néked, ha megölsz? Rossz ízű falatot vónék. S tudod mit? Inkább tégy vissza engemet az vízbe. Hadd ússzam tovább.
2: No hát, kell is annyi szót vesztegetned. Örömest úszni hagyok én lepényhalat, az ki beszélni tud.
0: Szólalt az ember. Azzal visszatette őt a tiszta vízbe, akkor az lepényhal az mélységbe szálla, s hagyja egy hosszú vérfonalat az ő nyomában. Fölállt az halász, és hazaméne feleségéhez a húgyos csuporba.
3: Jó ember! Hát mit sem fogtál máma?
2: Nem. Csak egy lepényhalat. Az is azt mondta, hogy ő egy elvarázslott királyfi, hát én visszabocsátám, hogy úszna tova.
3: Azt mit sem kívántál tőle?
2: Nem én. Mit kellene kívánnom?
3: Jaj, hát mégiscsak hitvánság fottig itt lakni az húgyos csuportban, amelyel bűzlik s meg van undokodva. Bizony kívánhattál volna egy kis kunyhót. Elígy vissza, s hívja dűt, azt mond dűnéki, hogy akarunk egy kis kunyhót, alig ha meg nem adja.
2: Hogyan is mehetnék vissza?
3: Ennye! Végtére is kifogtad, s visszabocsátád. Azért, ha alig ha meg nem adja, elígy szaporán.
0: Az halász nem igen akart menni. Hanem az asszony aránt sem akart rúgódózni, ezért kiméne az tengerhez. Midőn kiméne? Az tenger teljesleg zöld és sárga volt, és immár korán sem csillamodó. Oda ment, megállott, mondta.
2: Aszki markomban vala, tengernek lepényhala, feleségem Ilzebil, többre vágy, mint nékem ill.
0: Odaúszott a lepényhal, s kérdék.
1: No hát, mire vágy?
2: Hogy kifogtalak volt, amondó az feleségem, hogy valamit kívánnom kellett volna. Ő meg már nem akar az húgyos csuporban lakni, hanem egy kunyhót akar.
1: Elígy haza. Már meg is van.
0: Hazamén az ember. Hát az asszony már nem ült a húgyos csuporban, hanem volt ott egy kis kunyhó, és az asszony az ajtó előtt ült egy padon. Kézen fogta az embert. Az asszony is mondá néki.
3: Jel, B felé, láddi, hát mégiscsak jobb ez így.
0: B mentek, és az kunyhóban volt is egy kis pitfars, egy szép kicsin szobas, hálókamora, hol az nyoszoljájuk állott, és kohinya, és éléstár mindenféle házi eszközökkel, az legszebb és legjava készületel. Csupa ón, csupa sárga rész, annak rendes módja szerint. S hátul volt egy kis udvar tyúkokkal és kácsákkal, és egy kis kert zöldséggel és gyümölcsel.
3: Láddi, hát nem takaros?
2: Dehogy nem, csak maradjon is így. Most aztán boldogan fogunk élni.
3: Azt még meggondoljuk.
0: Azzal megvacsoráltak, és ágyba bújtak. Így múlt le 8 nap, az vagy 2 hét, és ekkor megszólalt az asszony.
3: Ide hallgass, jó ember. Ez kunyhó fölötte szűkös. Az kert is kicsin. Az lepényhal ugyancsak ajándékozhatott volna valami tágasabb házat is. Jónkább lakoznék én egy nagy kű kastélyban. Erígy az lepényhalhoz, adjon egy kastélyt nekünk.
2: Jaj, asszony, jó nekünk ez kunyhó. Minek is laknók az kastély?
3: Ennye, erígy csak, megteheti azt könnyűszerrel az lepényhal.
2: Nem lehet azt, asszony. Csak mostan adánékünk az kunyhót az lepényhal. Nem lehet, hogy folyvást visszajárjak, hát ha megharagszik az lepényhal.
3: Erígy már! Na, bennünket az megillet, és meg is kapjuk. Csak erígy szaporán.
0: Az embernek elnehezült a szüve, s nem akaródzott menni, és mondd el magában.
2: Már ez nem igazság.
0: De azért csak kiméne. Midőn az tengerhez ért, Az víz teljesleg ivolaszín és sötétkék vala, és szürke és sűrven fölhabzó, és immár korán sem zöld, az vagy sárga, de még csöndes volt. Megállott az ember és mondta.
2: Aszki markomban vala tengernek lepényhala, feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem él.
1: No hát, mire vágy?
2: Nagy kőkastélyt akar lakozni.
1: Erigy haza, már annak ajtaja előtt áll.
0: Indult az ember, gondolván, hogy haza megy, ám hogy odaért, ottan egy nagy kőpalota volt, s az asszony éppen ott volt az lépcsőn fölmenőben, és kézen fogta férjét, és mondta.
3: Jel B felé.
0: Az meg B ment az asszonnyal, hát az kastélyban volt egy nagy csarnok, annak padolatja márványkűvel kirakva, s egy sereg szolga, s azok kitárták az nagy ajtókat, s az falak ragyogtak szép kárpétákkal, s az termekben a székek és asztalok aranyból mind, és kristálycsillárok lógtak az mennyezetről, s mindűn szoba és kamora szölnyegekkel volt béterítve, s jó falatokból, s az legfinomabbi a borból, annyi volt az asztalokon, hogy azok majd lerogytanak. S az ház mögött volt egy nagy udvarló és tehénistálóval. És az legszebbje hintókkal, és volt ottan egy pompás nagy kert, szépséges virágokkal, és ízes gyümölcs termő fákkal, és egy jó fél mélyföld hosszú vadaskert, és abban szarvasok, s őzek, s nyulak, s mindön, az mit csak emberfia kívánhat.
3: No, hát nem szép mindez.
2: Dehogy nem. Csak maradjon is így. Már most lakjuk a szépséges kastélyt, és legyünk elégedettek.
3: Azt még meggondoljuk. Egyet aluszunk rá.
0: Azzal ágyba bújtak. Másnap reggel az asszony ébredt először. Éppen pitymallott, s az ágyából körültekintve látta maga előtt a pompás tájat. Az ember nyújtózkodott még, és akkor az asszony könyökkel oldalba vágta őt, mondván...
3: Jó ember, kelj föl, és nézd már ki az ablakon. Láddé, miért is ne lehetnénk az egész tájéknak a királya? Erígy az lepényhalhoz, mink leszünk az király.
2: Jaj, asszony, hogyan is lennénk király? Én nem is akarok király lenni.
3: No hát, ha te nem akarsz, én akarok. Erígy az lepényhalhoz, király akarok lenni.
2: Áj, asszony, minek akarsz te király lenni? Ilyet én nem mondok neki.
3: Miért ne? Erj ide tüstént, király leszek és punktum.
0: Ment hát az ember, s egészen elszégyelte magát, hogy az ő felesége királyasszony akart lenni.
2: Már ez nem igazság és nem igazság.
0: Ezt csak gondolta, nem akaródzott mennie, de azért mégis oda ment. És ahogy kiméne a tengerhez, a tenger teljes legszürk és fekete volt, és hánytorgott a víz, és rothadó büdösséget árasztott. Megállott az ember, és mondta.
2: Aszki markomban vala tengernek lepényhala, feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem él.
1: Morált, mire vágy?
2: Király akar lenni.
1: Erígy haza, ő már is király.
0: Indult az ember, s hogy az palotához ért, hát az kastély igencsak megnövekedett volt, nagy kapuja volt, s az ékeségekkel pompázó volt. Az ajtó előtt is strázsa, és volt ott sok-sok vitéz, és dobok, és turumbiták. S hogy belépett, hát oda bent mindün csupa márvány, és arany, és pársan kárpitok, és nagy aranyalmáriumok. Nyíltak az ajtók az termekbe, ott volt az egész udvari nép, az asszony ott ült egy aranyjal, diamanttal hányt magos trónuson, s volt egy nagy aranykorona rajta, s kezében királyi pálca, drága látos aranyból, s drága kövekből, s mindkét oldalán udvarhölgyek sorjáztak szép rendbe, nagyság szerint megálltott az ember, s kérdé.
2: Ha, te asszony, már most király vagy?
3: Igen, már most király vagyok.
0: Ámuldozott, s bámuldozott az ember, s hogy eleget álmélkodott, bámélkodott, így szóla.
2: Hát asszony, szép is az, hogy király lettél. Már most igazán semmi kívánnivalónk.
3: Dehogy nem. Eluntam időztömet és állapotomat, lehetetlen tovább kibírnom ezt. Erígy az lepényhalhoz, ha már király vagyok, császárnak is muszáj lennem.
2: Aj, asszony, minek neked császárnak lenni?
3: Jó ember, erígy az lepényhalhoz, császár akarok lenni.
2: Aj, asszony, császárra nem tud ügyt tenni, olyat én az lepényhaltól nem kérhetek. Császárból csak egy van az birodalomban. Császárra nem tehet az lepényhal, az még őnéki sincsen hatalmában.
3: Micsoda? Én vagyok az király, te meg az én jó emberem. Hát nem lódulsz azonnal? Erit csak, ha királyát tud tenni, akkor császárra is tud. Én császár akarok lenni, és punktum. Na, erit már.
0: Így hát mennie kellett az embernek. S hogy elindult, riadalmat érzett, s hogy ment, azt gondolta magában.
2: Nem és nem. Ennek nem lesz jó vége. Császárságot kérni mégiscsak orcátlanság. Végül is meg fogja sokalni az a lepényhal.
0: Azzal kiméne a tengerhez, s a tenger egészen fekete volt. Sűrben folyós volt. És forni kezdett mélységiből. Hogy torlódnának az finyemonya bugyborékok, és támad a förgetek, hogy az csak úgy ürmény lett. És az ember elborzada. Megállott azért, és mondta.
2: Az ki markomban van a tengernek lepényhala. Feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem Ill.
1: Na, hát mire vágy?
2: Aj, lepényhal. Feleségem császár akar lenni.
1: Jó van. Erígy haza. Ő már is császár.
0: Indult az ember, s hogy hazaért, hát az egész kastély csupa csiszolt márvány. Alabástromból faragott képekkel és aranyból való díszítésekkel. Az ajtó előtt katonák masíroztak, és turumbitáltak, és doboltak, és tamburusztak. Ha nem, odabent úgy sürögtek az bárok és grófok és hercegek, mint szolgák volnának, akkor kinyitották néki az ajtókat, az melyek a színaranyból voltak, és ahogy belépett, hát az asszony ottan ült egy toronuson, az egyetlen tömzsök aranyból volt, és jó két mélyföld magos volt, és volt az asszonyon egy nagy-nagy aranykorona, három könyök magos, és brilliáns kövekkel és kárbunkulusokkal rakva, s félkezében jogar, másikjában országalmája, s mindkét oldalán testőrök sorjáztak nagyság szerint, kezdve az legnagyobb óriásoktól, az, kik jó két mélyföld magosak voltak, egészen a legparányig, türpékig, az, kik mint kis ujjam akkorák voltak, és állott előtte sok-sok fejedelem,

0: csinálhat belőled?
1: Jó ember, pápa akarok lenni, Erit tüstént. Azt akarom, hogy még ma pápa legyek.
0: Azt már nem. Már én ilyet nem kérek tőle. Nem vezet az jóra, otrombiság az ilyesmi. Pápává nem tehet az lepényhal.
1: Bugyuta vagy, jó ember. Császárra, ha tud tenni, pápává is tud tenni. Szedd a lábodat, én vagyok az császár, te pedig az én jó emberem. Hát nem lódusz tüstént?
2: Megijedt az ember és ment, hanem egészen lankat volt, s megrezzent és megrémült, s térdei és lábszárának ikrái összvekocódtak. Szél söpört végig mindaz vidék szerint, fellegek száguldottak somájlott, miként estve felé, az fáknak lombja lefoszlott, s az víz fort és űrmény lett, hogy néki zúdult az martnak, s az ember látta messziről az hajókat, az mint hánykodnak veszedelmökben, s nyargalnak az hullámokon. Az égboltot középütt egy kicsit kék volt még, hanem az láthatáron vöröslött, mint szokott volt nagy viharok idején. Megállott ő az parton, kétségektől s félelemtől környezve, s mondá.
0: Azt ki markomban vala, tengernek lepényhala, feleségem Ilzebil többre vágy, mint nékem ill.
3: No, hát, mire vágy?
0: Jaj, pápa akar lenni.
3: Na csak ennyi, elígy haza, ő már is pápa.
2: Indult az ember, s hogy hazaért, hát volt ottan egy nagy székes egyház, meg annyi palotákkal környül foglalva. Ő meg által nyomakodott az népeken, hát odabent ezer meg ezer gyertyától fény lett mindün, az asszony pedig színaranyban öltözött volt, s egy még sokkal magasabb trónuson ült. Környülötte az egyházi álladalomnak nagyjai, s mindkét oldalán egy-egy sorban gyertyák. Legnagyobbikuk oly vastag és magos, mint az leges legnagyobb torony, legkisebbikük, mint Szent János bogár, s az földnek mindön császára, s királya térdre borult előtte, s ruhája szegélyét csókdosták.
0: Asszony, már most pápa vagy?
1: Igenis, pápa vagyok.
2: Csak állt az ember, ámult és bámult, mintha csak az fényes napot néznéje. Az, mint így csodálkozott egy darabig, mondta.
0: Aj, asszony, szép is az, hogy pápa lettél.
2: Az meg oly merevényen ült, mintha nyársat nyelt volna, s meg sem szólalt, meg sem biccent. Szólt az ember.
0: Asszony, légy már most elégedett, hogy pápa vagy. Ennél több már úgy sem lehetsz.
1: Meglátom én azt még.
2: Azzal mindketten ágyba bújtak, de az asszony nem volt elégedett, s az nagyra vágyás nem hagyta őt alunni, mindegyre csak azon töprengett, mi lehetne még ő belőle. Az ember derekosan aludt, mintha csak egész nap loholt volna, hanem az asszony szemhunyásnyit sem tudott alunni. Sánykodott egész éjjel egyik oldaláról az másikra, s azon emésztette magát, mivé akarjon lenni még, de nem jutott eszébe semmi újabb dolog. Míg nem, elközelgett az napkelte, s hogy meglátta az asszony az pitymalattot, kihajolt az ágy fölött, és kinézett, s az ablakon által a napot látta fölkelni.
1: Jaj, hát ha én bocsáthatnék föl napot és holdat! Jó ember, kelj föl, erígy az lepényhalhoz! Én akarok lenni a jó Isten!
2: Az ember javában aludt még, ám erre följött, úgyhogy kiesett az ágyból. Azt hitte füle csengett, kidörgölte szemiből az álmod, és kérdezte.
0: Asszony, mit is mondtál?
1: Jó ember, ha nem én bocsátatom föl az napot és az holdat, és el kell néznem, hogy mind kélt föl a nap és a hold, hát én azt ki nem bírom. És addig nem lészen egy nyugodt hórám, az még nem én bocsátom fel őket magam.
2: És nagy haragosan tekintett az emberre, hogy az belé borzongott.
1: Erígy már! Én akarok lenni a jó Isten!
0: Jaj, asszony! Azt a lepényhal meg nem teheti. Császárrá, pápává tehet, kérlek, szállj magadba, maradj pápa!
2: Dühösség szállta meg az asszonyt, hajfürtjei vadul röpködének feje környül, fölszakította mellén az inget, s hatalmasat rúgott az emberbe, s reárivalt.
1: Nem, én nem bírom tovább! Hát nem lódulsz tüstént?
2: Nadrágba bújt üstöllést, az ember s rohant, mintkinek szemét vették. Most már tombolt. És örjöngött az vihar, úgyhogy az űlában is alig állhatott meg. Házak és fák dőltek, hegyek rendültek, szirtek zuhantak a tengerbe, s az égbolt fekete volt, mint szurok, dörgött, villámlott, s az tenger felhorgatva a torony és hegymagas fekete hullámokkal.

0: fehér tajtéknak taraja volt koronagyanát. Ordított az ember, s még így is alig hallotta önnön hangját.
1: Aszki markomban vala, tengernek lebényhala, feleségem Ilzebül, többre vágy, mint nékem ill.
2: Lohát, mire vágy?
3: Ő akar lenni az jó Isten.
2: Merítj haza. Ott ül megint a szúgyos suporban.
0: Ottan ülnek azolta is, mindaz mái napiglan.

0: A 12 király kisasszony, erdélyi magyar népmese. Volt egyszer, hol nem volt, csak az biztos, hogy nagyon régen volt. Volt egyszer egy király, és annak a királynak volt 12 leánya. Úgy féltette őket, mint a szemefényit. Egy nagy teremben hátatta őket, és még kiül az ajtóra vaspántokat csináltatott, azt is lelakatolta, nehogy valaki a király kisasszonyokhoz hozzáférjen. Hát mégis minden reggel azt vette észre, hogy mind a 12 király kisasszonynak a cipője a küszöbre volt dobva, és össze-vissza volt táncolva, még el is voltak szakadva. Hát nem tudta elképzelni, hogy hova járhattak ezek a lányok éjnek idején, ki is hirdette az országban, hogy...
1: Hol van az én méhesem? Hol vannak a lovaim? Na jó, megvannak. Annak állom egy lányomat, a 12 közül, aki meg tudja lesni, hogy hol járkálnak az leányai.
0: Hát vállalkoztak is hercegek, királyfék, grófok, mindenféle előkelőségű nép, de hát csak annyit értek el vele, hogy ellettek csapva a palotából. Sokan próbálkoztak, de ki nem találta senki sem. Nagy hirdetmények voltak kitéve a királyi városban minden falra. Megkapja a 12 leány közül, amelyiket választja. Egyszer egy katona is megállott egy hirdetmény előtt, s ott olvasta. S ahogy olvasta, elkezdett sóhajtozni.
2: Ha én azt tudhatnám, király lennék. Ha én király lennék, az milyen jó lenne.
0: Meghallotta ezt egy öreg remete, s azt mondja neki.
3: Hallom, mi a kívánságod. Én megtanítalak tégedet, hogy mit csináljál.
0: Hát a katona megörvend.
2: De jó, a rézangyalos kis fütyülőjét neki-e?
3: Na, hallgass csak jól rám. Figyeljél meg. Erígy csak nyugodtan, s jelentkezzél a királynál, hogy te meglesed a kisasszonyokat ének idején. Csak olyan szobába altasson tégedet, amelyiknek egy ajtója a kisasszonyok termében nyílik. S az ne legyen bezárva. Akkor neked ott állnak bort, hogy idd meg, de el ne fogadj semmit se, de tettesd magad, mintha megittad volna, öntsed a kebeledbe. Meg aztán várjál, nesze, itt van ez a vékony szivarpapírnyi kabát, amely a földig eltakar. Ezt tedd bé a zsebedbe, és akkor aztán, mikor ezt magadra öltötted, tiszta láthatatlanná változol. Na, meghallgattad? Megértetted?
2: Megértettem, és köszönöm a jó tanácsát.
0: Na, avval el is indult a katona nagybátran a királyi udvarba, s jelentkezett, hogy ő szeretné kitalálni, szeretné meglesni, hogy hova járnak a király kisasszonyok. A király megetette, megitatta, s azt mondja neki.
1: Jó van, fiam. Ilyenekre van nekem szükségem. Hát neked? Mire van szükséged?
2: Nekem? Nincsen semmire. Csak hogy ott hálhassak közel a teremhez. Hát mert különben, hogy vegyem észre, hogy hova mennek el?
1: Jó van, hát, legyen úgy.
0: Egy olyan szobába tette őt a király, amelyiknek az ajtója a teremben nyílott. A kisasszonyoknak már készülődnie kellett azon az éjjelen, hogy menjenek. Hát elég megitatták a katonát. Főztek valami olyan bájitalt, avval itatták meg a többieket is. Na, bevészi a legnagyobbik király kisasszony a katonának. A katona már le volt feküdve.
4: Na, vitéz úr, igye meg ezt a bort. Mi is ittunk mindegyikünk. Te se maradjál ki, édd meg.
0: Elvette a katona óvatosan, s egy-kettőre béöntötte a kebelibe. A király kisasszony észre se vette, azt hitte, hogy megitta. Na, akkor vissza is feküdt az ágyba, és tette magát, hogy már aluszik, még horkolt is. Azt mondja a kisasszony.
4: Már jó mélyen alszik. Mehetünk, indulhatunk.
0: Egyszer csak hallotta a katona. Tipegnek a cipők, öltöznek, készülődnek, s kacognak. Azt mondja a legkisebbik királyleány.
5: Hát nem tudom, nekem olyan rossz érzésem van.
0: Akkor rákiáltott a nagyobbik király kisasszony.
4: Ti mindig ilyeneket beszélsz. Miért van rossz érzésed? Úgy alszik a szerencsétlen, ez bor nélkül is elaludt volna, halljátok, még horkol is.
0: Na, egyszer csak látja a katona, hogy félrehúznak egy nagy sifont. Félrehúzzák, s ott volt egy titkos ajtó, s egy lejárat. S hamar mind a 12 azon a titkos ajtón ment le a föld alatti lakásba, föld alatti világba. Hát ő is hamar magára öltötte a köpönyeget, a láthatatlan köpönyeget. Szaladt utánok. Hát, amint ment, véletlenül rálépett a kisebbik király kisasszony ruhájára, az elvisította magát, s a többiek mondják neki.
4: Mit félsz? Mit visítasz?
5: Hát valaki megtaposta a ruhámat.
4: Dehogy tapotta? Biztos egy szegbe akadtál meg.
0: Na mennek. Hát mikor leérkeztek azon a hosszú, rengeteg lépcsőn, egy tiszta rézerdőbe érkeztek. Gyönyörű, szép részből való fák voltak, virágosak. Hát ahogy ment a katona, gondolta, ő letör egy ágat. Letört egy ágat, de az akkorát csengett, hogy na, a kisasszony a kisebbik megijedt, elvisította magát.
5: Jaj, mi ez?
0: Azt mondja a legnagyobb.
4: Biztos egy üdvlövés. A hercegeket meglátjuk már nem sokára, ez azt jelenti.
0: Na, mennek tovább. Hát ahogy mennek, egy gyönyörű nagy rét volt ott. A tiszta ezüst rét volt. Ott is voltak gyönyörű fák ezüst virágokkal. Gondolta a katona, onnét is tör egyet, legyen bizonyság, hogy ő hol járt. Letölt egy ezüst ágat is, megint csak megijedt a kisebbik lány, de a nagyobbik reája kiáltott. Mentek tovább. Hát ott is volt egy tágas hely, és azon az aranyléten aranyfa. Arról is letölt egy aranyágat, és azzal mentek tovább. Végül odaérkeztek egy rengeteg nagy tóhoz. Azon a 12 herceg várta 12 hajóval a kisasszonyokat. Az egyik herceg mondja is.
6: De jó, hogy megint itten vagytok, drága fehérnép. Ma is csintalankodunk egyet a bába.
0: Na mindjárt mindegyik odaszaladt a saját hercegihez, amelyikkel táncolni szokott, és beültek a hajóba. Akkor a katona is behelyezkedett abba, amelyikbe a kisebbik volt. Ment a herceg, vezette a hajót, és mint mondta, hogy ez a hajó milyen nehéz, mennyivel nehezebb, mint máskor.
7: Hát biztosan nagy a meleg, s aztán azért ilyen nehéz hajtani ezt a hajót.
0: Na elmentek, s még a hajóból ki se szálltak, láttak egy nagy-nagy palotát. Ki volt világítva. Szólott a zene, volt ott nagy mulatság. Mikor a vízpartjára értek, kiszállottak a hajóból, és a 12 herceg karonfogta a 12 kisasszony, s mentek bé a terembe. A katona is mindenütt utánuk a láthatatlan köpenyekben. Érkeztek, táncoltak. A katona is elvitte a király kisasszony, ő is táncolt. Akkor a kisasszony vizet kért tőle. A katona adott vizet, de hamar kiitta mind belőle. Na akkor azt mondja a kisasszony.
5: Én nem tudom, mi lehet az, mikor inni akarnék, mindig kiisszák előlem a poharat. Nem érzem jól magam, egész éjjel nem voltam jól.
0: A nagyobbik megint rá kiáltott.
4: Hallgass el, öröki csacsiskoc!
0: Na táncolnak egész hajnal feléig. Egyszer aztán már kellett visszasiessenek, nehogy megvíradjon. A hercegek hamar karonfogták a lányokat, és elvitték a tópartjára, beültették őket a hajóba, és visszavezették a túlsó partra. A katona szintén odaült, és velük ment. Egy darabig még velük tartott az útja, de amikor már a lépcső aljába érkeztek, akkor hamar felfutott a lépcsőn, beszaladt a szobájába, és lefeküdt. Mikor a kisasszonyok beérkeztek, ő már horkolt. Tette magát, hogy alszik. Megérkeznek, nézik őt, a katonát.
4: Na látjátok, semmit sem tudott. Fú, hát ez úgy aludt, mint a bonna.
0: Jól van, nincs semmi baj. Levetkőznek, s lefeküsznek. Na, reggel a király hivatja a katonát, hogy tud-e valamit.
8: Tudok, felséges királyom.
1: Na, mondd meg, hogy mit.
8: Még nem mondhatom. Még két éjjel itt kell legyek. Majd a harmadik éjjel megmondom.
1: Jól van, fiam.
0: És akkor aztán eljött a második este. Ugyanúgy megismételték a dolgot. Harmadik este megint ugyanúgy. A harmadik este, amikor megérkeztek a táncolóhelyre, akkor a katona az asztalról ellopott egy poharat. Azért, hogy a királynak felmutassa. Az aranypoháron mind a 12 lánynak rajta volt a neve. Azért is lopta el, mert meglátta rajta a király kisasszonyok nevét. Na akkor aztán mentek megint hazafelé. Hazaérkeztek, a király kisasszonyok semmit se tudtak, mert a katona megint úgy tett, mint annak előtte. Na, várta már a király is az utolsó reggelt, hogy lássa az eredményt. Előhívja a katonát.
1: Na most aztán, mondd csak meg, a tiszta igazat.
8: Én csak is azt, felséges királyom, a tiszta igazat. Mindent megtudtam.
1: Jó, fiam, tiéd a lányom, amelyiket választott, csak mondd meg, hogy volt.
0: A király kisasszonyok hallgatóztak az ajtónál. Hallották, hogy a katona a világon mindent elmondott, és éppen úgy, ahogy volt.
4: Na, már nincs mit tagadjunk. Minden tud.
5: Na, már nincs mit tagadnunk, mindent tud.
0: Mikor elmondta a katona, és bizonyságul megmutatta az aranyvesszőt, ezüstvesszőt, meg az aranypoharat, akkor aztán már teljesen hitt a király. Megkérdezte a lányaitól is, elmondták azok is, hogy úgy volt.
1: Na, jó van, fiam. Itt a 12 leányom közül válasszad ki, amelyiket akarod.
8: Hát, felséges királyom, megmondom a tiszta igazat. Nekem a legkisebb tetszene. Tehát, azt mondja az ősi mondás, nem szabad az asztagot megkezdeni a fenekin, megelégszek hát a legnagyobbikkal is.
0: És akkor elvette a legnagyobbikat. Nagy lakodalmat csaktak, 7 nap 7 éjjel folyt a bor és a pálinka. Még a sánták is jártak, ahogy csak tudtak. Itt a vége, a sevélet.

0: Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú parasztember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer odament egy szép fiatal legény háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkodott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki egy kisfia, annak ő vesz egy kis ködmönt a vásárban, a fiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kis ködmön? Ezen a leány ugyannyira elkeseredett, hogy leült az ászokra és ott sírt. Már odafönt nem győzték várni, leküldte át az ember a feleségét is.
1: Ugyan anyjuk, eredj már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abba a pincébe? Tán a bort folyatta el, azért nem mer följönni, mi?
0: Lement az asszony, látja, hogy ott sír a leánya az ászokon.
2: Téged meg mi lehet, hogy oly keservesen sírdogálsz?
3: Ahogy ne sírnék, édesanyám, mikor így, meg így elgondoltam a jövendőbeli állapotomat.
0: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a lánya mellé, ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
1: Ennyi szedte vette, már bizonyosan a bort folyatták-e? Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
0: Lement az ember is. Még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi a bajuk akadt.
1: Hát ti mit sírtok, Lito? Mi bajotok esett ilyen hirtelen?
2: Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó, kedves apjukom, ahogy ne sírnák, Rínák! Mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe?
0: Itt elbeszéltek neki mindent, úgy annyira elkeserítették, hogy az is középük ült és segített nekik a sírásban. A kérőse győzte őket tovább várni, kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírhatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűen nevetett.
4: Ilyen bolond embereket nem láttam, hanem most elindulok, addig megyek, még három ilyen bolondra nem akadok, mint kétek. Hárman. Aztán, ha akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kétek lányát, ha az Isten is úgy akarja.
0: Elindult a legény. Azokat ott hagyta a pincében, sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán mendegélt hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb megy hozzá, megszólítja.
4: Hát két agyafi, mit csinál azzal a dióval?
5: Én bizony nagy munkában vagyok, már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon feltaszít.
4: Hát majd felszállítom. Majd felszállítom én.
0: Mondta a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt meg is kapta a 100 forintot, tovább is ment vele.
4: No, akadtam már egy bolondra.
0: Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, az a hol kiszaladt, hol be, egy olyan házba, amelynek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtaja. Oda megy hozzá, megszólítja.
4: Jó napot, agyon Isten, földi! Hát miben fárad az iked?
5: Fogadj Isten, atyafi! Hát bíz én, tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét, csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot kenteknővel, látja Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
4: No. Majd világossá teszem én.
0: Mondja a legény. Elővette egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos is lett a ház. A legény meg is kapta a 100 forintot, azzal ezt is ott hagyta.
4: No, akadtam már második bolondra is.
0: Megint mendegélt. Talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
4: Hát, Ken, néném asszony, mit csinál?
2: Bizony, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogy ha szerteszélyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy se tudom aládugni, mert ha egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Addig is 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit értegyek felől.
4: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa Kend azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
0: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak, mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot. Az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
4: No, hála Istennek, megtaláltam mind a 3 bolondot.
0: Ezt gondolta a legény. És mielőtt hazatért, mindjárt elkendőzte a leányt. 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiú, vettek is neki ködmönt a vásárba, hanem azért a káposztáskő az nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Az erdei házikó. Rengeteg nagy erdő szélén élt kiskunyhójában a favágó a feleségével, meg három lányával. Egy reggel, mikor munkába indult, azt mondta a feleségének.
1: Egész napra odamaradok, különben nem tudok végezni a sok dologgal. Az ebédemet majd küld utánam a legnagyobb lányunkkal. Hogy el ne tévedjen, viszek magammal egy zacskó kölest, és elszúrom az úton.
0: Mikor a nap delelőre ért, a legnagyobbik lány elindult az erdőbe az ebéddel. De hamarosan eltévedt. Nem találta az utat, mert a verebek, rigók, címkék és pintyek ekkorra már fölcsibegették a kölest, amit az édesapja elhintett. Csak úgy találomra ment tovább, mindig beljebb és beljebb, míg a nap le nem szállt, és meg nem jött az éjszaka. A fák lombja nyögni kezdett, a sötétben baglyok húgtak, a bokrok, mintha panaszosan sóhajtoztak volna. A lányt elfogta a félelem. Megállt, és azon töprengett, hová bújjék, merre meneküljön. Akkor valami nagy fényesség csillant meg a távolban a fák között.
2: Ott emberek laknak, majd csak adnak szállást éjszakára.
0: Gondolta a lány, és elindult a világosság felé. Nem sokára egy házhoz ért, annak az ablaka világított. Megzörgette a kiskaput. Egy nyers hang kiáltott ki.
3: Kerülj bejebb!
0: A lány fölment a sötét falépcsőn, és bekopogott az ajtón.
3: Csak tessék!
0: Hallatszott ismét ugyanaz a hang. Benyitott. Odabent egy dereshajú, vénséges vénember ült az asztalnál. Arcát kezébe temette, fehér szakállal földet verte. A kemence patkán pedig három állat pihent. Egy tyúk, egy kakas, meg egy tarka tehén. A lány elpanaszolta, hogy hogyan járt, és éjjeli szállást kért. A vénember figyelemmel végighallgatta, aztán a kemence felé fordult.
3: Tyúkacskám, kakaskám, és te tarka tehénkkel? Mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok azt mondták rá, hogy... És ez nyilván azt jelentette, hogy mi ugyan nem bánjuk, mert az öreg azt mondta...
3: Van itt eleség bőséggel, busásan. Eredj a tűzhelyhez, főz nekünk vacsorát.
0: Künn a konyhán, a lány talált mindent, amit kellett. Jó vacsorát készített, de az állatokra nem gondolt. Föltette az asztalra a tálat, leült az ő szöregember mellé, és addig evett, míg jól nem lakott. Mikor jól lakott, azt mondta.
2: Fáradt vagyok, lefeküdnék, jót aludnék. Hol találok ágyat?
0: Erre az állatok elkezdték a patkán.
4: Tettél, ittál, jól laktál. Nem adtál.
5: Most aztán magad lássad, hogyan töltöd éjszakádat.
0: Az öreg pedig azt felelte neki.
3: Eredj fel a lépcsőn, ott a kamrában találsz két ágyat. Vesd meg őket, szépen húz tiszta lepedőt, és én is megyek mindjárt lefeküdni.
0: A lány fölment, sietve megágyazott, és tüstént lefeküdt, meg sem várta az öreget. Az nem sokára fölcamogott a szobába, körüljártatta benne a lámpája fényét, rávilágított a lányra is, de az meg sem mozdult, aludt, mint a bunda. Az öreg ember megcsóválta a fejét, aztán kinyitott egy csapóajtót, és zsupsz, lesülyeztette a lányt a pincébe. Késő este hazatért a favágó.
1: Hallod-e, asszony? Igazán nem szép tőled, hogy egész nap éhezni hagytál.
6: Már hogy hagytalak volna. Kiküldtem én idejében az ebédet. De az a haszontalan lány, vagy eltévedt, vagy elcsavargott. Na, majd holnap kifaggatom, ha hazavetődik.
0: Másnap a favágó megint hajnal előtt kelt.
1: Megint sok a munkám. Megint nem érek el hazajönni ebédre. küld ki utánam az ennivalót a középső lányunkkal. Hogy úgy ne járjon, mint a nénye, viszek magammal egy zacskó lencsét. Elszólom az úton, a lencse nagyobb, mint a köles, az jobban meglátja, nem fog eltévedni a haszontalanja.
0: Délben a középső lány is elindult hát az ebéddel. Hanem a lencsének nyoma sem volt már, mindegy szemig felcsipegették az erdei madarak. A lány ide-oda bolyongott az erdőben, és estére ő is odaért a kisházhoz. Bezörgetett, enni kért, szállást kért, akár csak tegnap a nénye. A fehér szakállas öreg megint csak az állataitól kért tanácsot.
3: Gyúkocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok ezúttal is csak annyit mondtak, hogy
7: nuk!
8: Nuk!
0: És minden úgy történt, mint előző nap. A lány jó vacsorát főzött, el is költötte az öreggel, de az állatokra ügyet sem vetett. Vacsora után ásított egy nagyot, és az ágya felől kérdezősködött. Az állatok pedig rákezdték. A lány fölment a kamrába, megvetette az ágyat, lefeküdt és elaludt. Az öreg utána ballagott, hát megcsóválta a fejét most is, aztán lesülyeztette a pincébe őt is. Harmadnap hajnalban azt mondja a favágó feleségének.
1: Ha megjönne is közben a másik két lányunk, azért csak a legkisebbel küld utánam az ebédet. Az mindig jó és engedelmes gyerek volt, most is az igaz úton fog maradni, nem kódorog el, mint az a két mi haszna nénye.
9: Azt akarod, hogy a legkedvesebb gyerekemet is elveszítsem?
1: Sose aggódjál. Okos, eszes kislány az. Nem fog eltévejedni. Aztán meg oda egy zacskó borsót viszek magammal. Azt hintem el. A borsó nagyobb, mint a lencse. Annak nyomán már biztosan eltalál hozzám.
0: Délben a leányka karjára vette a kosárkát, elköszönt édesanyjától és elindult. Hanem akkor a borsó már réges-régen a Vadgalambok megyében volt. A lányka nem tudta, merre menjen, hova térjen. Egyre azon emésztődött, mennyire éhezik szegény édesapja, és mennyire aggódik majd az édesanyja, ha nem tér haza idejében. Rá is rásötétedett, ő is megpillantotta az erdei ház ablakában a világosságot, ő is bekopogtatott, és megkérdezte szépen, hogy kaphatna a szállást éjszakára. Az öreg ismét az állataihoz fordult.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok el beszédre?
0: Azok azt szólták, hogy a lányka odament a kemencepatkához, megsimogatta a tyúkocskát, végig cirógatta a kakaskát, a tehénkének meg megvakarta a két szalra közt a fejét. Az öreg kiküldte a konyhába, hogy készítsen vacsorát. A lány megfőzte az ételt, aztán föltállalta az öregnek az asztalra, de maga nem ült le.
3: Hát te nem eszel?
9: Hogyne? Én jól lakjam. Ezek a szegény jószágok meg semmit se kapjanak. Van odakint eleség bőséggel. Busásan előbb ellátom őket.
0: Hozott egy szakajtó árpát, azt kiszórta a tyúkocskának meg a kakaskának, aztán a tehénkének is hozott egy öl illatos szénát.
9: Egyetek, kedves jószágok! Aztán, ha megszomjaztatok, igyatok is.
0: Azzal elébük tett egy vödör friss vizet. A tyúkocska meg a kakaska felröppent a vödör szélére, belemártotta a csőrét a vízbe. Aztán magasba tartotta a fejecskéjét, már ahogyan a madarak szokták, ha isznak. Jókorát húzott tarkaszörű tehénke is a vízből. Mikor az állatok jól laktak, a lányka is asztalhoz ült, és megette, amit az öreg hagyott neki. A tyúkocska, meg a kakaska nem sokára a szárnya alá dugta a fejét, és a tehénke is kezdett igen laposakat pislogni.
9: Nem térhetnénk mi is nyugovóra?
0: Az öreg erre ismét az állatokhoz fordult.
3: Tyúkocskám, kakaskám, és te tarka tehénke, mit szóltok a beszédre?
0: Felelték az állatok.
5: Velünk kettő, velünk üttál, mindnyájunkat jól tartottál, álmod szépet, mi nálunk, jó éjszakát kívánunk.
0: A lányka felment a kamrába, felrázta a párnákat, felhúzta és megvetette az ágyakat, aztán leült a székre és várta az öreg embert. Az csak hamar be is lépett, és lefeküdt az egyik ágyba. Hosszú fehér szakálla leért a lábáig. A lányka a másik ágyba feküdt be, és elaludt. Békességben pihent éjfélig, hanem akkor olyan nyugtalanság lett a házban, hogy fölébredt. A sarkokból zirregés zurrogás hallatszott, az ajtó kivágódott, és neki csapódott a falnak. A lépcső dübörgött, mintha leszakadna, és végül olyan robaj támadt, mintha az egész tető leomlanék. A lányka először megijedt, de mert semmi baj nem érte, és a ház is elcsendesedett, csak hamar újra álomba merült. Hajnalban, ahogy a nap fölkelt, kinyitotta ő is a szemét. Hát mit látott, uram fia? Egy nagy teremben feküdt, és körülötte királyi pompa csillogott. A zöld selyemkárpitos falakon aranyvirágok virultak. Ágya elefántcsontból volt. Fölötte vörös bársony mennyezett. Odébb meg a széken egy pár gyöngyös topánka díszelgett. A lányka azt hitte álmodik. Fényes ezüst csengőcskét látott az éjjeli szekrényén. De azt is csak álomnak gondolta. Hát kinyúlt érte. Fölemelte, hogy vajon igazi-e. A csengő megcsendült, és abban a pillanatban három díszes öltözetű szolga lépett a lány ágyához.
2: Mit parancsolsz, kedves úrnőnk?
0: A lány nem értette a dolgot, megijedt, hogy talán késő van, és az öreg már fölkelt.
9: Jaj, tüstént fölkelek, megfőzöm a reggelit, és ellátom a tyúkocskát, kakaskát, tehénkét.
3: Sose fáradj!
0: Hallatszott akkor egy hang, és egy gyönyörűséges ifjú lépett a terembe.
3: Királyi fia vagyok, és ezennel megkérem a kezedet. Egy gonosz boszorka elátkozott, vénséges vén, ősz emberként kellett az erdőben élnem, és nem maradhatott velem senki más, csak három leghűségesebb szolgám. Az egyik kakas, a másik tyúk, a harmadik tehén alakjában. És mindaddig szólt a varázslat, mint egy olyan derék, jó lelkű lány nem tévedt hozzánk, aki nem csak az emberekkel törődik, hanem az állatokkal is. Te voltál ez a lány, és mai éjfélkor megváltottál minket a varázslattól. Az erdei házikó is visszaváltozott az én királyi palotámmal.
0: A lányka kezét nyújtotta a királyfinak, az pedig elküldte három hűszolgáját. Hívják el a lakodalomba az örömszülőket, a szegény favágót, meg a feleségét is.
9: Hát a két nénémet nem hívjuk el?
3: Nem. Azokat büntetésből a pincébe csuktam, és holnap reggel kiküldöm őket az erdőbe egy szénégetőhöz. Addig fognak szolgálni nála, míg meg nem javulnak, és meg nem tanulják, hogy a szegény állatokat sem szabad ilyen hagyni.

0: Lázár Ervin, a zöld lific. Zsuzsika csöndesként sírdogált.
1: Mikor jön már az anyukám?
2: Már megint az egereket itatod.
0: Mondta neki Murmura néni.
2: Micsoda egy kölök vagy te. Legjobb lenne, ha elvinne a zöld lific. Az ilyen sírós gyerekeket eszik reggelire. Ha bők, szólok neki.
0: Jaj, a zöld lific. A zöld lificnek zöld az orra, zöld a keze, zöld kezén zöld karom, zöldek a hegyes fogai, s mint a viharos zöld tenger, úgy lobog a zöld haja, s zöld az óriási zsákja is, amivel zsuzsikákat rakja. Zsuzsika a bajta sírdogálást. Jaj, de félt! Ült összeszorított szájjal.
1: Mikor jön már az anyukám?
3: Mit ülsz ott, mint egy fatuskó?
0: Mordult rá Murmura bácsi.
3: Az ilyen fatuskó gyerekeket mind elviszi a konkó. Marsd ki az udvarra, mert szólok a konkónak.
0: Jaj, a konkó, hallott, hogy duhog, bum-bum, zuhog-buhog a föld alatt, vagy a padláson. A konkó, akkora keze, mint egy péklapát, a lába, mint egy halászladik. Jaj, a hóna alá kap, jaj, elvisz! Kiszalad Zsuzsika az udvarra, sírni sem mert, ülni sem mert.
1: Mikor jön már az anyukám?
4: Mindig láb alatt vagy!
0: Horkantott egyet kinn az udvaron Burbura néni.
4: Sose hagyod az embert nyugton! De majd jön a mumus. Elvisz! Zúdj bele a fekete zsákjába, ott aztán majd lábad lakodhatsz!
0: Jaj, a mumus! Fekete kerek feje van a mumusnak, szőrös mancsa, a füle hegyes. A zsákja szurokszagú, hű, de sötét lehet a zsákjában. Zsuzsika átszaladt a szomszéd kertbe, fölmászott a cseresznyefára.
1: Mikor jön már az anyukám?
0: Kár, hogy még nem érik a cseresznye, de legalább itt nem lesz senkinek láb alatt.
3: Na-na!
0: Már ordított is egyet Burbura bácsi.
3: Mit csinálsz ott, te? Ha letördeled a fám ágait, hogy vinne el a bákász? Majd szólok a bákásznak, hogy vigyen el. Szereti az ilyen ágtördelő rossz csontokat.
0: Jaj, a bákász! Fekete, loboncos, három lába van, olyan, mint egy kutya, de mégse kutya, hanem bákász. Csattogtatja a fogát, viszi a zsuzsikákat. Gyorsan le a fáról, gyorsan be a házba, a legbelső szobába, ott is a nagy karosszék mögé, hogy senki se lássa.
1: Mikor jön már az anyukám?
0: És akkor kip-kop! Valaki ott motozott a szobában. Jaj, nagyon összeszorult Zsuzsika szíve, és akkor az a valaki vékony síros hangon megszólal.
5: Segítség!
4: Ki az?
0: Suttogta Zsuzsika. A fotel lába mögül előóvakodott egy szurok fekete macskaforma lény.
5: Én vagyok!
0: Mondta.
1: Jaj, de helyes kis cica vagy.
0: Örvendett Zsuzsika. Ami igaz, a macskaforma lénynek helyes, kerek feje volt, bájos, hegyes fülecskéje és nagy, szomorú szeme.
5: Nem vagyok cica,
0: mondta mélabúsan, és még mélabúsabban folytatta.
5: Segítség!
0: Zsuzsika önkéntelenül megsimogatta a macskaforma lény sejmes feje búbját.
1: Hát akkor ki vagy, és miért kiabál segítségért?
5: Megmondhatom, ki vagyok, de ugye nem fogsz halálra rémülni tőlem.
1: Tőled, te kis butus!
0: Nevetett Zsuzsika. A szurok fekete lény suttogóra fogta.
5: Én vagyok a mumus.
1: Jaj, de aranyos!
0: Örvendett Zsuzsika.
5: És azért kiáltozok segítség után, hogy segíts!
1: Mindenben nagyon szívesen segítek neked. Mi a baj?
5: Bömböl a barátom. Bömböl bújában.
1: Mi a nagy bánata?
5: Gyere, majd elmondja maga.
0: A mumus kézen fogta Zsuzsikát, és átosontak a másik szobába. Már az ajtóból hallani lehetett bömbölést. A barna komód tetején egy zöld emberke ült. Zöld volt a haja, zöld a szeme, még a kis ujja körmehegye is zöld volt. Ő bömbölt nagy zöld bömböléssel, zöld szeméből zöld könnyek patakja árat, megzöldítette Murmura néni szép cifra szőnyegét.
1: Jaj, ha ezt a Murmura néni meglátja, elvitet a zöld lificcel!
0: Sóhajtott Zsuzsika.
6: még hogy a zöldli ficcel! Hiszen az én vagyok!
0: Óbégatott a zöld hajó. Zsuzsika boldogan összecsapta a tenyerét.
1: Üdvözöllek, kedves zöldli fic!
7: Tényleg kedves vagyok?
0: Kérdezte gyanakodva a zöldli fic.
1: De még mennyire?
0: Mondta Zsuzsika.
7: Nem félsz tőlem?
1: Mert hogy félnék egy ilyen kedves mukitól? Sőt, akármi a bajod, nagyon szívesen segítek, ha tudok.
7: Már segítettél?
0: Mondta a zöldli fic, és kidörgölte szeméből a könnyeket.
7: Az nekem aranyat ér, ha nem félsz tőlem. Azért bömböltem, mert velem ijeszgetik a gyerekeket. Pedig én vigasztalni szeretném őket. Hogy azt mondják az emberek a síró gyerekeknek, na, ne itasd az egereket, mindjárt itt a zöld lifit és megvigasztal.
1: Na még ilyet, a végén még a konkóról, meg a bákászról is kiderül.
7: Jaj!
0: Hallatszott ekkor egy kétségbeesett hang.
7: Jaj!
0: Egy másik hang.
1: Hát ezek.
7: Az egyik jaj a konkó, a másik jaj a bákász.
1: Jaj, de félek!
0: Szeppent meg Zsuzsika.
1: Miért jajgatnak?
7: Félek tőled.
5: Tőlem?
0: Álmélkodott Zsuzsika.
5: Na ugye, látjátok?
0: Mondta Momos az asztal alá.
5: Tudtam én, hogy a Zsuzsikától nem kell félni. Gyertek csak elő!
0: Az asztal alól előmasírozott a konkó és a bákász. Igaz, a konkónak a szokásosnál egy kicsit nagyobb lába volt. Bum-bummozott minden lépésnél, de azért nagyon helyrelegény volt. A bákászról nem is beszélve, mert az meg olyan volt, mint egy pulikölyök. Három láb ide, három láb oda. Bemutatkoztak Zsuzsikának. Ő meg táncra perdült örömében. Táncra perdült a mumus, a konkó, a bákász és a zöldli fic is. Nagy volt az öröm. Mire? Döm az ajtó. Jött Murmura néni.
1: Gyorsan, bújjunk el!
2: Hol van már megint ez a lány?
0: Dübörgött Murmura néni.
2: Most már aztán nincs kegyelem. Elvitetem a zöldli ficcel.
0: Még hogy a zöldli ficcel. Pukkadoztak a visszafojtott nevetéstől. Még szerencse, hogy Murmura néni kiment. Kitörhetett belőlük a harsogó hahorta. Zsuzsika boldogan magához ölelte az új barátait.
1: Alig várom már, hogy jöjjön az anyukám.
0: Mondta.
1: Hogy megmutassalak neki benneteket.

hogyan segített Runcaesz Mordi gróf kisasszonynak, hogy szabaduljon a kérőjétől. Egy reggel intorobogás hallatszott a Jicsinyi országút felől. Runcaesz éppen a tűz fölött szárítgatta harmattól nyírkos szakállát,

0: Asszony vagyok, Sajicsinyi herceg úrhoz igyekszem.
1: Minek?
2: A szép lány deréki kihajolt az ablakon, úgy csukta Mankának.
0: Úgy tudom, vőlegényt szemeltek ki számomra.
1: Az Bejeli grófot, aki most a herceg úrnál vendégeskedik.
2: Mondta Manka, s a nyírfogajjal megcsapta a lovakat, hogy induljanak tovább. Rumcájsznak aztán mindent elmondott a szép hajadonról. Amikor Margit gróf kisasszony megérkezett a Jicsinyi kastélyba, a kapuban álló őr csak úgy félváról fogadta a köszönését, mert nem vitt magával legalább egy zacskó aranyat. Az emeleti ablakból félszemmel kitekintett a hercegnő, és így lekiáltott.
3: Gyere csak föl, a gróf úr már vár!
2: A Speyeri gróf ott ült már a szobában, a bajusza olyan hegyesre volt pödörve, hogy Rumcájsz csizmadia korában árhelyet használhatta volna. Olyan lendülettel hajolt meg a belépő gróf kisasszony előtt, hogy a széket, amelyen addig ült, egészen a falig rúgta. Margit gróf kisasszony, aki Rumcájsz vámjától amúgy is megszeppent már egy kissé, most még jobban megriadt. Ott volt a herceg is a hercegnővel, s úgy viselkedtek, mint akik már mindennel tisztában vannak. A hercegnő a gróf kisasszonyt ágról szakadtnak nézte, ezért nem is méltatta arra, hogy franciául szóljon hozzá.
3: Ez itt a Speyeri gróf, aki feleségül akar venni téged.
4: És én ebbe mondom, hogy beleegyezem.
2: Hagyta jóvá a gróf szándékát fenséges szavával a herceg, és a szomszédos szobába vezette a hercegnőt. A Speyeri grófnak nagyon tetszett Margitka. Hajlongott előtte, bókolt, dobogott a sarkával, hogy csak úgy döngött alatta a padló. És amint perdült, fordult, hegyes bajsza vége minduntalan beleakadt Margitka csipke fodraiba. Amikor már eleget dobogott, perget, forgott, leült és várta Margitka szavát. Margitka, hogy meg ne haragítsa a grófot, mosolygott és így szólt.
0: Nem szerettem a dobogást, ijedezem tőle. Az elszakadt csipkét magam megvarni nem tudom, komornát pedig nem tarthatok, arra nem telik. Így hát nem fogadhatom el a gróf urat kérőnnek.
2: Csak hogy éppen akkor lépett be a herceg a hercegnővel a szomszédos szobából, s nem hagyták annyiban a dolgot.
4: Na ide figyelj, mi ezt a frigyet jóvá hagytuk.
3: Így van, elrendelt.
4: Amit pedig mi elrendelünk,
3: az úgy is lesz.
2: Senkitől semmit nem kérdeztek, senkit szóhoz sem engedtek, csak mutogattak egymásra, és felváltva egymás szájából kapkodva a szót, adták a parancsokat.
4: Hát már hogy minden úgy legyen, ahogy a rang és illendőség
3: igen.
4: kívánja.
3: Margitka, itt marad a kastélyban.
4: Igen, a az meg hova megy?
3: Hamburg városához címzett fogadóba költözik.
4: Oda költözik, igen. És még holnap.
3: Holnap?
4: Sőt.
3: Holnap, amint a nap föl kell,
4: akkor igen.
3: Eljön.
4: És megkéri Margit a kezét, aztán a hintóján elviszi magával.
3: Speyerbe, mondom, hogy Speyerbe.
4: Igen, oda.
2: Este felé Rumcájsz a Jicsinyi kastély tájékán kószált. Amint elmegy a kastély mellett, nagyot koppan valami a kalapján. Aztán még egyszer. A legfelső ablakból Margitka hajol ki, szeméből patakzik a könyv.
5: Ki bántott Margitka?
0: Nekem a gróf nem kell kérőnek.
2: Suttogta zokogástól elfulló hangon Margitka. Rumcásznak nem sokat kellett törni a fejét, mindjárt tudta, mi történt, hogy történt.
5: Ha nem kell, hát nem kell. Akkor nem is lesz a vőleg.
2: Nyugtatta meg az ablakban sírdogáló gróf kisasszonyt. Amint hazaér a barlangba, Csibészkének megparancsolja, hogy ne lármázzon, aztán Mankához fordul.
5: Nagy fába vágtam a fejszínet. Erősen kell gondolkoznom, hogy kifundáljam, mit tegyek.
2: Már majdnem éjfélre járt, amikor végre világosság gyúlt az agyában. Azt mondta Csibészkének.
5: Menj el a száraz írtásra, s add át az üzenetemet a tűzembernek. Mondd meg neki, hogy siessen fel a Zedin hegy legtetejére. Ott álljon meg, és jól hegyezze a fülét. Amint meghallja, hogy elsütöttem a pisztolyomat, egy pillanatra lángoljon fel, ahogy csak bír. Fényes legyen, mint a nap.
2: A Speyeri gróf Már nagyon szeretett volna lánykérőbe menni. Olyan türelmetlenül várta a reggelt, hogy a fogadó padlás ablakába ült, és egész éjjel este, mikor festi vörösre

0: A hajnal az ég alját. Egyszer csak a Ráholec felől pisztolylövés dördült, s a Zebin-hegy felett hirtelen kivilágosodott.
1: Aha!
0: Kiáltott a gróf, s futott a kastélyba, föl a lépcsőn egyenest a szobákba. Az egyikbe benyitott és rákezdte.
1: Jó reggelt kívánok! Már hajnalodik, eljöttem a mennyasszonyomért.
0: Amint jobban körülnéz, látja, hogy a szobában két ágy van. Az egyikben a hercegnő fekszik hálórékliben, a másikban meg a herceg hálósapkában.
1: Csak méltóztassanak fölkelni! Már fölkelt a napocska is.
2: Tehát hol az a napocska?
1: Hát ott mi? A hegy mögött.
2: Csak hogy én ott semmit nem látok, és a hercegnő sem lát. Nem lát ő sem.
0: Kiáltotta bosszusan a herceg, s szeme könnyezett a hiába való erőlködéstől. Valóban nem volt ott semmi, csak a szúró fekete sötétség. A Speyeri gróf értetlenül vakarta meg a parókáját. A hercegnő kiabálni kezdett, miért verte fel őket éjnek idején.
3: Hát, éjnek idején, és felmenni az embert a legszebb álmában.
2: De hát,
3: mondjál már valamit.
2: Tudom, én ezek után nem kap semmit.
0: Szögezte le a herceg ellentmondást nem tűrő hangon, és visszabújt a Dunája alá.
2: Igen, jó, és még azt akartam mondani, hogy hordja el magát minél előbb a kastélyának még a környékéről is.
0: A kapuőr aztán megmutatta a Speyeri grófnak, melyik út vezet a Jicsinyi piac térről vissza a Speyerbe. Margit gróf kisasszonyt is visszaküldték oda, ahonnan jött. De ő bizony egy cseppet sem bánkódott emiatt. Útközben megállt Runcájsz vámjánál. Maga Runcájsz várta ott, és vele még valaki, aki úgy festett, mintha égetett agyagból volna.
4: Neki kéne megköszönnöd, Margitka, hogy megszabadultál,
0: mondta a gróf kisasszonynak Runcájsz.
5: Jobb lesz, ha inkább nem ér hozzám,
0: sziporkázott halkan a tűzember.
5: Még megégetni az ujjacskáit.

Jó éjszakát, gyerekek és felnőttek! Holnap újra találkozunk.

0: Cigány és az élet gyertyája. Egy cigánynak sok gyermeke volt, s mik megint született egy, azt mondta.
1: Bár nem kapok itt közel komárt sehol, el kell menjek a másik faluba.
0: Hát megindult más faluba hín komár. Hát a falu végén találkozik egy emberrel.
2: Hova mész?
1: Menjek komárt keresni.
2: Elmenjek én, s megkeresztelem.
0: Elmenjen, s megkereszteli.
2: Szegény vagy, ugye?
1: Szegény, bizén.
2: Na, én embert csinálok belőled. Egy nagy orvost, mert én vagyok a halál. Mikor te bemész a beteghez, ha én a lábánál állok, akkor gyógyítsd meg, megfizetik neked. Urasan élhetsz, de a fihez állok. Ne próbáld, mert úgyse tudsz segíteni.
0: Tehát egy-kettőre elment a cigány. Azok jobban lettek, országos híre ment, hogy kocsival mentek, utána úgy hordozták. Annyi pénze volt, hogy jól éltek a gyermekei. Egyszer egy gróf haldoklik. Elhívják a főorvost a cigány. Hát a halál a fejénél áll. Int a halál, hogy ne. A cigány visszaint, hogy sok pénzt adnak érte. Esmint int a halál, hogy nem lehet. Esmint int, hogy sok pénzt adnak. Vállát vonította a halál, s elment. Jobban is lett a gróf. A pénzt elvitte a cigány, s amikor elvitte, a gróf meghalt. Azt mondja a halál a cigánynak.
2: Na, most gyere velem! Fejénél állottam, miért nem hallgattál rám?
1: Hát a sok pénzért.
2: Gyere, mutass valamit.
0: Azt elvitte magával egy házba. Benézett a cigány egy ajtón, hát rengeteg sok gyertya van az asztalon. A régi időben azt mondták, hogy mindenkinek van egy gyertyája. Tehát mindenkinek ott volt a gyertyája. Volt olyan, amelyik fogyott el, volt olyan, amelyik a fél oldalára volt dűlve, alig égett.
2: Na, nézd meg, komám! Akinek el van dűlve a gyertyája, az időre felkoncsorodik, s ég fényen. Akinek a gyertyája el van égve, az egyszer kialuszik, az el kell jöjjen.
1: Te komám, nem mutatod meg, hogy melyik az én gyertyám?
2: Hát ez a, né?
0: Hát csak egy kicsi volt. A cigány, amíg a halál félre nézett, elvett egy hosszú szálat, s az a helyébe tette, hogy hosszabbítsa meg az életét. A halál nem szólott neki semmit.
2: Menj haza, komám, Isten vezéreljen.
0: A cigány hazamenjen. Beteg a cigány.
1: Jaj, de beteg vagyok! Jaj, de beteg vagyok!
0: Kopognak.
1: Ki az?
2: Én vagyok, a halál, a komád.
1: Jaj, komám, hát te utánam jöttél.
2: Utánad, biza.
1: Te komám, hadd el most még legyek a gyerekeim között, gyere holnap este.
2: Jó.
0: Eltölt az a nap.
1: Jó, öste felé. Mindjárt jön a koma, mit csináljak?
0: Azt mondja a felesége.
3: Te, gyere bújj be ebbe a ládába, a fedelit ráteszem, és egy szeggel még akasztom.
0: Hát belé áll a cigány a ládába. Kicsi volt a láda, csak két rét tudott beleférni. Fedelit rea, s egy szeggel megakasztotta. Érkezik a halál.
2: Hol a koma?
3: Nincsen az itthon, elment orvosolni.
2: Na, nem baj, ha elment, majd hazajű.
0: Avval megfordult a halás, elment. De a lelkit vitte, beszélgetve mentek, de a test ott maradt két rét megmeredve. Otthon a kománé azt mondja az urának.
3: Állj fel, gyere ki, mert elment a koma.
0: Nincs, aki felkeljen. Elkett bontsák a ládát, s úgy két rét kilökték belőle egy pokróc darabba a ház fődíje. A gyermekek körülállották, síratni kezdték.
1: Hej, te koma! Otthon hagytam a pipámat, az acskómat, nem ereszte vissza, hogy hozzam el.
2: Jó, én biza igen.
0: El is menjen. Mikor jöv vissza, kérdi a halál.
2: Na, mi van te?
1: Megkaptam a pipámat, az acskómat, olyan felfordulás van nálam.
2: Hát miért?
1: Egy dög van lefektet ház közepibe, a gyerekek körülötte siratják a dögöt.
2: És te mit csináltál?
1: Leköptem.

0: Tél apró cigánymese. Volt egyszer egy öreg asszony meg egy öreg ember. Kis házikóban éldegéltek kettecskén, egy nagy pusztaságban. Szegények voltak, mint a templom egerei. Az öreg ember hol ide, hol oda járt munkába, de pénzt nem sokat látott. Amit kapott, két felé osztotta. Az egyik felét eldugta egy ócska harisnya szárba. Így tett éveken át. Egyszer azt mondta az öreg asszonynak.
1: Asszony, vigyázz a pénzre. Jó lesz majd, ha eljön a tél.
0: Na, egy szép napon elment hazúról az ember. Egyszer csak kopog valaki. Öreg vándor áll a kapuban, alamizsnát kér. Az öreg asszony behívja, vacsorát ad neki, és megkérdezi, hogy hívják.
2: Tél a nevem.
3: Hát te vagy ez a tél apu, akkor a téd ez a sok pénz.
0: Előhúzta a harisnya szárat, amely majd szétrepett az aranyaktól. Csodálkozott is az öreg tél, de persze eltette a harisnyát, és odébb állt. Amikor a házigazda hazaért és asztalhoz ült, az asszony megszólal.
3: Itt járt tél apu, elvitte a pénzt.
1: Mit beszélsz? Csak nem adtad oda a pénzt valakinek.
3: De hogy nem? Egy öreg járt itt. Azt mondta, Téla nem. Odaadtam neki a harisnyát.
1: Koldusbotra jutottunk. Most aztán szedhetjük a sátorfánkot.
0: Na, azonnal szedelőzködtek és ott hagyták a házikót. Csak az ócska ajtót vette hátára az öreg, hogy útközben azon aludjanak. Egy járva garas nélkül bolyongtak az országúton. Ott érte őket az éjszaka. Nem volt hol álomra hajtani a fejüket. Egy vénséges vénfa került az útjukba.
1: Itt fogunk aludni,
0: mondta az öreg, s azzal ajtóstól felmászott a fára, és maga után húzta a vénasszony. El is aludtak a fa tetején. Egyszer csak lábdobogás verte fel őket álmukból.
1: Valaki jön,
0: mondta feleségének az öreg.
1: Maradj csöndben, egy szót se szólj, még ha leszakad is az ég.
0: Azzal kidugta a fejét, hogy lássa, mi történik. Emberek gyülekeztek a fa alatt.
4: Ez a hely épp a legjobb a tűzrakásra. Itt nem érhet el az eső.
0: Elemózsiát szedtek elő, és falat osztak. Kapitányuk megparancsolta, szedjék elő a víz. Kiforgatták minden zsebüket. Ámult, bámult a mi emberünk a fán. Velük együtt számolta a sok lopott aranyat. A kapitány mindnek adott egy keveset, és a javát megtartotta magának. Egyszer csak veszekedést tört ki odalenn a zsákmányon. Az egyik rabló felkiáltott.
5: Az ördög vigyen el benneteket!
0: Nosza gondolt egyet az öreg, közéjük dobta az ajtót és nagyot rikkantott.
1: Ne fesd a falra az ördögöt, mert megjelenik.
0: Jaj, de megijedtek a rabló. Futottak, mint a veszekedett, ott hagytak csapott papot. Az öreg meg a felesége egy-kettőre lemászott a fáról, összeszedték a pénzt.
1: Na, most már nincs mitől félni. Ha akar, háromszor is eljöhet az a télapó.
0: Hazavitték a sok aranyat ócska putriukba, míg ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: adj Isten egészségére. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogyha eltüsszentette magát, az egész ország népségének rá kellett mondani. Adj Isten egészségére! Néha, ha náthás volt, nem is lehetett más szót hallani az országban, mint azt, hogy adj Isten egészségére! Minden ember azt mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta sohasem mondani. Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, maga elébe hívatta a juhászt. Elmegy a juhász, megáll a király előtt, aki pedig trónuson ült, és igen hatalmas volt, meg rettenetesen mérges. De akármilyen hatalmas volt, akármilyen mérges volt a király, a csillagszemű juhász mégse fél tőle.
1: Mondd mindjárt, adj Isten egészségemre! Adj Isten egészségemre! Nekem, te korhelybetyár, te! Nekem, felséges úr! De nékem! Nékem, hát, persze, hogy én nékem!
0: Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében, de beleszólt a hopmester.
2: Azt mond te, tüstént, azt mond! Adj Isten egészségére, felséges uram, mert ha nem mondod, hát halál fia vagy!
1: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszony nekem nem adják!
0: A király leány is ott volt a szobában, a király apja mellett ült egy kisebb trónuson, és olyan gyönyörűségesen szép volt, akár csak egy aranygalamb. No, de akármilyen gyönyörűségesen szép volt, azért mégis elnevette magát a juhász szavára, mert neki megtetszett a csillagszemű juhász. Jobban megtetszett, mint minden királyfi. A király pedig megparancsolta, hogy vessék tüstént a juhászt a fehér medve tömlőcébe. El is vitték a darabontok, s bevetették a fehér medve tömlőcébe. A medvének 2 nap nem adtak semmit enni, hogy annál dühösebb legyen. Amikor az ajtót betették, mindjárt megrohanta a juhászt, hogy széttépje és felfalja. De amikor a csillagszemét meglátta, úgy megijedt, hogy majd maga magát falta be, és a legtávolabbi szögletbe kucorodott. Onnan nézte, de bántani nem merte, pedig olyan éhes volt, csak úgy nyaldost a talpát az éhségtől. A juhász meg le nem vette róla a szemét, hogy ébren tartsa magát, nótákat csinált, mert tudta, ha elaludna, a medve rögtön széttépni. De nem aludt el. Reggel jön a hopmester, megnézi a juhász csontjait. Hát látja, hogy annak semmi baja. Felvezette a királyhoz, aki rettenetesen megharagudott, és azt mondta.
3: No, most közel voltál a halálhoz. Mondod-e, hogy adj Isten egészségemre?
0: De a juhász csak azt mondta.
1: Nem félek én 10 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül.
3: Eredj hát a 10 halálba!
0: És a király megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók tömlőcébe. Be is vetették a darabontok. És a tüskés disznóknak nem adtak 1 hétig enni, hogy annál gonoszabbak legyenek. De amint a disznók nekirohantak, hogy szertefaldossák, a juhász kivett a szűre ujjából 1 vendelnapkor faragott kis furuját, és elkezdte fújni Szent Vendel nótáját. Erre a sündisznók visszahökkentek, aztán meg egymásba kapaszkodva táncba ugrottak. A juhász úgy szeretett volna kacagni, amint az ormótlan állatokat táncolni látta, de nem merte abba hagyni a furujázást. Tudta, hogy akkor mindjárt elrohannának, felfalnák, mert ezeknél hiába volt csillagszeme. 10 disznónak nem nézhetett egyszerre a szeme közé. Azért csak fújta a Vendel nótáját. Előbb csendesen, hogy a tüskés disznók andalgót jártak, de aztán mind gyorsabban, míg utoljára olyan frisset furujázott nekik, hogy nem győzték már az aprózást, és egészen kifáradva egy rakásra dültek. A juhász csak akkor nevetett, de úgy nevetett, de még reggel is, amikor a hopmester jött megnézni, hogy maradt-e valami a csontjaiból, a könnyek végigfutottak orcáján a nagy kacagástól. A hopmester felvezette aztán a juhászt a királyhoz. A király még mérgesebb lett, hogy a disznók nem tudták elpusztítani a juhászt, és azt mondta.
3: Na, most már közel voltál a 10 halálhoz. Hát mondod-e már, adj Isten egészséget.
1: Nem félek én 100 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül.
3: Eredj hát a 100 halálba!
0: A király megparancsolta, hogy vessék a juhászt a kaszás verembe. El is vitték a darabontok a sötét tömlőcbe, melynek a közepén egy mély kút van körülrakva éles kaszákkal. A kút fenekén meg egy mécsesét, hogy ha valakit belevetnek, meglássák, leírte a fenekére. Ahogy odavitték a juhászt, arra kérte a darabontokat, menjenek ki egy kicsit, míg ő belenéz a kaszás verembe. Talán még meggondolja magát, mondja a királynak, adj Isten egészségére. A darabontok kimentek. Ő pedig felállította a verem mellé fokosát, arra ráakasztotta a szűrét, a tetejébe meg a kalapját tette. De előbb még a tarisznyáját is felakasztotta, hogy test is legyen a szűrbe. Akkor aztán kiáltott a darabontoknak. Hogy már meggondolta, biző mégsem mondja. A darabontok bementek, belökték a szűrt, a kalapot meg a tarisznyát a verembe, hallgatták, amint esett kaszáról kaszára, míg leért, és utána néztek, mint oltotta ki a mécsest. Aztán egészen megnyugodva, hogy most már igazán vége a juhásznak, elmentek. A juhász pedig a sötét szögletben nevetett. Másnap jön a hopmester lámpással. Hát, majd hanyatt esett, ahogy meglátta a juhászt. Felvezette aztán a királyhoz, aki már akkor még sokkal mérgesebb lett, de azért mégis megkérdezte.
3: Na, most a 100 halálban voltál. Mondod-e már, adj Isten egészségemre!
1: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszony nekem nem adják feleségül.
3: Tán olcsóbér is megalkuszunk.
0: Mondta a király, amikor látta, hogy semmi módon el nem pusztíthatja a juhászt, és megparancsolta, hogy fogjanak be a királyi hintóba. Akkor maga mellé ültette, s elhajtatott az ezüst erdőbe. Ott pedig így szólt hozzá.
3: Látod ezt az ezüst erdőt? Ha azt mondod, adj Isten egészségemre, neked adom.
0: A juhász csak elhűlt, de azért mégis azt mondta.
1: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: A király pedig elszomorodott, odább hajtatott, elértek az aranyvárhoz. Ott pedig azt mondta.
3: Látod ezt az aranyvárat? Ezt is neked adom, az ezüst erdőt, aranyvárat, csak mondd azt nekem, adj Isten egészségemre.
0: De a juhász, bár ámult-bámult, mégis azt mondta.
1: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Erre a király nagy búsulásnak adta magát. Odább hajtatott a gyémántóig, ott aztán azt mondta.
3: Látod ezt a gyémántavat? Még ezt is neked adom, ezüst erdőt, aranyvára, gyémántavat. Mind neked adom, csak azt mondd nekem, adj Isten egészségemre.
0: Már akkor a juhásznak be kellett hunni a csillag szemét, hogy ne lásson, de mégiscsak azt felelte.
1: Nem mondom addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Akkor a király már látta, hogy másként nem boldogul vele. Hát, megadta magát.
3: No, nem bánom. Hozzád adom hát a leányomat. De aztán mondd el nekem igazán, adj Isten egészségemre.
1: Mondom hát, hogy ne mondanám? Persze, hogy akkor mondom.
0: A király ennek nagyon megörült. Kihirdette, hogy örüljön az egész ország népsége, mert a királyleány férhez megy. Örült is az egész ország népsége, hogy a királylány, aki annyi királyfit kikosarazott, a csillagszemű juhászt mégis megszerette. Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ivott, táncolt, még a halálos betegek is, még az aznap született gyermek is. De a királyházánál volt a legnagyobb vígság. A legjobb banda ott húzta. A legjobb ételeket ott főzték. Tenger népült az asztalok körül. A jókedv a házfedelet emelgette. A vőfély éppen felhozta a tormás disznófejet, és tisztességesen elmondta.
4: A leves elfogyott, itt hozom a tormást, melynek erejétől csókolgatjuk egymást.
0: Amikor erre a király maga elé vette a tálat, hogy szétossza mindenkinek a maga falatját, egyszerre csak nagyot tűszentett az erős tormától.
1: Adj Isten egészségére!
0: Kiáltott a juhász legelőször. A király úgy megörült rajta, hogy örömében menten szörnyet halt. Akkor a csillagszemű juhász lett a király. Igen jó király vált belőle. Soha se terhelte népét még azzal is, hogy kedvük ellenére jót kívánjanak neki. Mégis jót kívánt neki mindenki parancsolat nélkül is, mert igen jó király volt. Hát igen, szerették.

0: Hogyan adott Runca ezt tanácsot Pulyácskának a vadásznak? Egyszer Manka áfonyát szedett az írtáson, és mit lát? Jicsin felől egy anyóka rohan lélek szakadva. Szoknyáját két marokra kapva, ugyancsak szaporán szedi a lábát.
1: Jaj, emberek! Ez már Isten ellen való vétek!
0: Manka faháncs bögréjébe szórt a markából az áfonyát, és megkérdezte.
2: Ugyan mi történt Jicsinben, anyóka?
0: Az anyó éppen csak egy szószanásra állt meg.
1: Futok Berendicébe, hogy ott is megtudják. A herceg úr meghívta a Speyeri grófot, az meg egy vasnyulat hozott magával.
0: Úgy is volt. A gróf valóban hozott egy vasnyulat, amely futott, mozgatta az orrát, és mindenben úgy viselkedett, mintha élne, pedig szintiszta vasból készült. Nem sokkal a történtek előtt a jicsinyi herceg egy fiatal vadászt fogadott szolgálatába. Pulyácskának hívták, s örömét lelte benne az egész erdő, a Raholec minden élőlénye. Jószívű, biztos kezű, éles szemű vadász volt. Ezt a Pulyácska nevezetű vadászt egy fatönkön üldögélve találta Runcájsz. Csak ült és bámult maga elé a semmibe.
3: Mi bajod, Pulyácska?
4: A vasnyúl miatt fáj a fejem. A Speyeri grófnak alig, hanem valamilyen csalafinta terve van vele.
3: Ha csak ez a bajod, könnyen segíthetek rajta. Majd én kitudom a szándékát, aztán visszajövök, és elmondom.
0: Amikor Runcájsz odaért a kastélyhoz, a herceg a hercegnővel, meg a Speyeri gróffal a lugasban üldögélt. Runcájsz a málnabokrok mögé húzódott, és figyelte, mi készül. A gróf éppen a vasnulát mutogatta. Hogyan mozgatja a fülét, hogyan alszik nyitott szemmel, s hogyan ugrik fel az első zizzenésre. A hercegnő és a herceg szinte egyszerre kiáltottak fel elragadtatásokban.
5: Hát ez
6: ilyen csodálatos dolgot még senki sem.
7: Mozgatja az orrát, figyelj!
0: Csak hogy a herceg megirigyelte a gróf vasnulát, és így szólt.
8: Csodálatos, az igaz, de ha ezt a vasnulat a vadászom Pulyácska puska végre kaphatná, egy lövéssel leteríteni.
0: A hercegnő meglengette a zsebkendőjét, bizonyítva, hogy valóban így van. A Speyeri gróf a kesztyűje mögé rejtette a nevetését.
7: Hát csak próbálja meg az a Pulyácska. Háromszor rálőhet a nyulamra.
0: A herceget szörnyen bosszantotta a gróf hetvenkedése.
8: Jó. Ha pedig a nyulat harmadik lövésre sem találja el, akkor vigye magával a vadászomat Speyerbe. Vagy Speyerbe a gróf.
0: A hercegnő csak büszkén feljebb szegte a fejét. Runcájsz nem vár tovább. Nesztelen rabló léptekkel kiosont a málnabokrok mögül, visszatért a tisztásra, és mindent elmondott Pulyácskának. Pulyácska, a vadász, úgy elsápadt a hallottaktól, mint a holdvilág.
4: Tudtam én, hogy ellenem készül valami. Nincs az a tapasztalt öreg vadász, aki megmondaná, mivel lőjön az ember egy vasnyúlra.
3: Nyúlsöréttel bizony nem sokra megy.
0: Pulyácska szomorúan vállára vetette a puskáját.
4: Ólomgolyóval sem. A vasnyulat azt sem lőné keresztül.
3: Vasgolyóval töltsd meg a puskádat.
4: Azt még Hradecban sem kapok.
0: Amikor eljött a vasnyúlvadászat ideje, a herceg és a hercegnő bőrszékben ültek az írtás szélén. A Speyeri gróf odább térdelt a vasnyúl ketrece mellett. Pulyácska, a vadász, nehéz őssöréttel töltötte meg a puskáját. Két fa mögött elrejtőzve már ott állt Runcájsz is Mankával. Meg Csibészke, ha netán gyors üzenetet kéne vinni valahová. A herceg a térdébe törölte a két ujját, és így szólt.
8: Ide figyelj, jól tudott Pulyácska mi a dolgod. Amint a hercegnő int a zsebkendőjével, a gróf úr kiengedi a nyulat a ketrecéből, és te rálősz!
0: A Speyeri gróf kinyitotta a ketrec ajtaját, s a vasnyúl már ott fut cikázva a tisztáson, ahogyan a belsejébe levő rúgók mozgatják. Pulyácska célba veszi, s úgy követi a puskájával, mint valami fekete vasszemmel. Láng csap ki a puska csőből, erdördül az első lövés. A vasnyúlról visszapattanó sörétek majdnem eltalálják Pulyácskát. A spejeri gróf a herceghez és a hercegnőhöz fordul.
7: Ehhez vadász kell ám a javából.
0: Vasnyulát visszadugja a ketrecébe, s a kesztyűjébe nevet.
7: Ha majd Pulyácska magához tér, másodszor is megpróbálhatja.
0: A herceg ujjával megfenyegeti Pulyácskát.
8: De figyelj, Pulyácska, gondold meg, mielőtt másodszor is rálősz.
0: Pulyácska fontolóra vette a dolgot, s Runcájsz titokban így szólt a fiának a fák mögött.
3: Semmire sem megyünk, Csibészke, ha ide nem hívod a tűzembert.
0: Csibészke a szélnek tartotta az arcát, hogy érezze, honnan éri a meleg, és elfutott abba az irányba. Egy szempillantás alatt visszatért a tűzemberrel együtt.
3: Az ólom itt nem segít. Vaskolyót kell öntenünk.
9: Hát, ahhoz bizony vörös kő kellene.
0: Runcánc lehajolt, és adott a tűzembernek egy vörös követ. A tűzember a tenyerébe szorította a követ, s kis idő múlva olvasztott vas csurgott ki az ujjai közül. A folyékony vasat egy földbe vájt gödröcskébe csurgatta, fordított lélegzettel ráfújt, és készen is volt a vasgolyó. Runcájsz titokban Folyácskának hajította.
3: Töltsd meg a puskádat!
0: A vasnyúl ismét kifut a ketrecből, és Pulyácska másodszor is rálő. A vas a vasnak üdődik, de a grófi vas jobbnak bizonyul. A vasgolyó úgy pattan vissza a vasnyúlról, mint a parancsolat. A spejeri gróf felveszi a vasgolyót a földről, meggörgeti a tenyerén, s visszaéti a földre.
7: Vasgolyóval lősz! No, ez annyit ér, mint halottnak a szentelt víz. A herceg úr elveszti a vadászát.
0: A herceget mérgében elöntötte a forróság, Pulyácska meg olyan halavány lett, mint a tavaszi levél.
3: A vasgolyó kevésnek bizonyult. Nos, mit tegyünk?
2: Fogd meg ezt, meg ezt is!
0: Suttogta csöndesen Manka, és a tűzember kezébe nyomott egy újabb vörös követ, de adott hozzá egy szál boszorkányfüvet is. A tűzember ismét vasat olvasztott a kőből, golyóvá formálta, s fordított lélegzettel ráfújt. Runcájsz pedig a kész vasgolyót titokban Pulyácskának dobta. A ketrecből megint kifutott a vasnyúl, s Pulyácska rálőtt harmadszor is.
7: Krolcs, vejnerej!
0: Mert alig ért a boszorkányfővel gyúrt vasgolyó a nyúl vasbőréhez, az menten kiukadt, s a lyukon már könnyen behatolt. A vasnyúl nyomban fölfordult, s úgy is maradt. Ami megmaradt belőle, azt a spejeri gróf elvitte a torony tövébe szószátyárhoz, az óráshoz. De bizony hiába vitte,

0: Erős zoga és zöld Marci. Egyszer valahol, már pontosan nem is emlékszem, hogy hol, élt két cigány. Sógorok voltak. Az egyiket Erős zogának hívták a nagy ereje miatt, a másikat zöld Marcinak, mert munkahelyett naphosszat a zöld gyepen heverészett. Ugyan Marcit hívhatták volna lókötő Marcinak is, hisz ő volt a környéken a legügyesebb lótolvaj. Egy este azt mondta Erős zoga zöld Marcinak.
1: Egyet mondok. Ló nélkül nem egészen ember az ember. Pénzünk nincs, lopjunk magunknak két lovat.
0: Rögvest el is indultak. Egyenesen a Ménes irányába tartottak. A csikósok éppen tarisznyáztak valahol. Csak úgy találomra kiválasztottak maguknak két-két lovat, azzal uszgyi már tovább is álltak. Zoga éppen fel akarta akasztani az egyik lóra a kötőféket, amikor nagy ijetten összecsapta a kezeit.
1: Ti Marci, ennek a lónak nincs állat.

0: mert bele van égetve a farába, hogy Kályé!
1: Kályé? Kályé? Orsos Jós Kályé? Azért van az oda égetve?
2: Hiába, no, elszedték az apjától a lovat. Ezek után elhatározták, hogy egy távolabbi városban adják el a lovakat. Mégiscsak biztosabb. Lassanként megvirradt. A világoson most már jobban megnézhették a lovakat. Kiderült, hogy Zöld Marci bizony rosszul választott. Hiába maradt két lova, mindkettő öreg volt.
3: Add nekem a kantát, figyelj! Én cserébe odaadom, érte, a két lovamat.
4: Hogy adnám én oda neked az én lovamat? Mikor az legalább annyit ér, mint a két lovad együtt.
2: Zöld Marcinak azonban nagyon megtetszett a kanca. Gondolta, ha Zuga nem adja cserébe, ellopja tőle. Úgy is tett. De megtartani már nem merte. A legközelebbi vásáron eladta Zuga lovát. Amikor Zuga rájött a lopásra, mindjárt elhatározta, hogy előkeríti a gazembert a föld alól is, és agyonveri. Megtudta ez Zöld Marci. Befogott a kocsiba, és a családjával együtt elindult a városba, mintha csak rokonokhoz menne. Zuga meg utánuk. Lett nagy haddelhad, amikor utolérte őket. Zöld Marci 12 éves fia sokalta meg a viaskodást, gondolta, segít az apjának. Leugrott a kocsiról, kezébe vette apja kökényfabotját, azzal kezdte ütögetni erős Zugát. De az olyan ügyesen kitért a csapások elől, hogy mindegyik ütés Zöld Marcit érte. Amikor Zuga megunta, hogy a kis cigány gyerek is ott ugrál, megfordult, azt elvette tőle a botot. Zöld Marci meg addig bebújt a szekér alá.
4: Zöld Marci! Búj ki a kocsi alól, meg agyan ütlek!
2: De Zöld Marci csak nem jött, megint elkiáltja magát Zuga.
4: Gyereke kutya! Imádkozz alattam, meg agyan ütlek!
2: Mit volt mit tenni a Zöld Marcinak, kibújt a kocsi alól? De azt az ilyet reszkető embert látni kellett volna. Minden porcikája remegett a félelemtől, mintha jókedvében táncolna. Nem állhatta meg erős Zuga se, hogy ne nevesse el magát, mert amilyen mérges a cigány, olyan hamar meg is tud békélni. No, nem bántotta hát Zuga Zöld Marcit, de összekötözte a kezét és a kocsi sorogjájához kötözte. Ő meg felült a kocsira és visszahajtott vele Zöld Marci rokonságához. Voltak azok vagy 30-an is, mikor megérkeztek, így szólt hozzájuk erős Zuga.
4: Na, elhoztam nektek a híres rokonatokat, Zöld Marcit.
2: Azzal elmesélte, mit csinált a szerencsétlen.
0: Megérdemelte volna, hogy a gyógysa!
2: Mondták akkor a rokonok. Erős Zuga ettől megnyugodott, otthagyta a sógorát a rokonaira. De Marci hamar kimagyarázta magát, hogy így, meg úgy. Végül is a rokonok az ő pártjára állottak. Bosszút kezdtek forralni. Kilesték, amikor Zuga szőlős nevű községben bement a falu végi csárdába. Ott iszogatott, amikor berontott a csárdába Zöld Marci összes rokonsága. Marci lépkedett elől nagy peckesen. Néma csend lett a kocsmában. Mindenki tudta, hogy itt valami rossz dolog fog történni. Zuga mély lélegzetet vett, összeszorította a fogait, aztán felkapott egy széket, azzal ment neki az egész rokonságnak. Ordított, zúzott, nem nézett semmit. Egészen addig, amíg minden cigány el nem terült a padlón. Ekkor erős Zuga megfogta a cigányokat, felrakta az egész pereputyot egy kocsira, és elvitte őket az orvoshoz. Estig tartott, amíg mindegyiket bekötözték. Akkor vette csak észre Zuga, hogy a sógora eltűnt. Most már csak azért is megkeresi, gondolta. El nem képzelnétek, hogy hol találta meg? Zuga feleségének szoknyája alatt lapult a csóró. Könnyen el tudott ott bújni, mert akkoriban a cigányasszonyok még hosszú, nagyon bő ráncos szoknyát hordtak. Hely, méregbe gurult Zuga, hogy a saját felesége rejtegeti a betyárt. Úgy falhoz vágta az asszonyt, hogy csak úgy nyekkent.
5: Jaj, édes uram, Zuga! Már engem megütöttél? Legalább az én szegény testvéremet ne bántsod!
4: Nem bántom, panna! Gyadjat még csak rajta, hogy amíg él, emlékezzen rá!
2: Na, kapott akkor Marcia akkorát, hogy megnémult. 6 hétig nem bírt megszólalni, csak mutogatott, ha valamit mondani akart. Tehát múlt az idő. Erős Zuga egy ideig otthon volt, de nem bírta ki sokáig csavargás nélkül. Benne volt a cigányvér, mennie kellett. Ahogy ment, betévedt egy szőlőbe, és ha már ott volt, degeszre tömte magát. Már indult volna tovább, amikor megpillantott egy kunyhót. Na, abban egy óriás kígyó tekergett. Volt olyan vastag, mint egy embernek a dereka. De Erős Zuga nem ijedt meg tőle. Előkapta a Marci kökénybotját, azt szúrta a kígyó közepébe. Az elkezdett vergődni, de olyan erősen, hogy még a kunyhó falait is kidöntötte. Végül is kiadta a páráját. Zuga fogta a kígyót és elindult vele a faluba, hogy az elöljáróknak megmutassa, milyen hős tettet vitt végbe. Ahogy ment végig a falun, az emberek kicsődültek az utcára, hogy megnézzék rettegett ellenségüket, aki miatt már jó ideje ki sem mertek menni a szőlőbe. Hát mondhatom, volt is mit nézni a kígyón, mert Zuga vállán